0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A 2026-as labdarúgó világbajnoksággal foglalkozó sorozatunkban ma az alcsoport kerül bemutatásra. Ezt a kvartettet az egyik rendező ország, Mexikó, Csehország, Dél-Korea és Dél-Afrika alkotja. Kezdjük is a mexikói labdarúgó válogatottal, amely az El Tri becenévre hallgat. A név a tricolor szóból jön, ami Mexikó zászlajára utal, vagyis a zöldre, a fehérre és a pirosra. Mexikó a foci mellett például a szombréróról és a nachosról is híres. A gasztronómiája mellett számos világszerte ismert színészt, színésznőt ad a nagyvilágnak. Ilyen például Salma Hayek. Ha már Salma Hayek, az egyik legismertebb filme mai napig a Desperado, amit szintén Mexikó utcáin forgattak.

0: Dicen dónde voy. Na de vissza a futballpályára, hiszen Mexikónak ebből a csoportból azért elvárás lesz tovább jutnia. A folytatásban pedig Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével beszélgetek. Neked mi jut eszedbe Mexikó válogatottjáról?
1: Mexikó válogatottjáról az, hogy mindenkinél többszörös VB rendező, ami ugye most már kétszer saját jogon rendezett VB-t, most pedig harmadrendezői státuszban van, de ez ugye együtt jár azzal, hogy az adott tornára nem kell selejteznie, hogy első kalapos, ebből az 1970-es VB, ugye mindegyők legjobb VB-jeként szokták apostrofálni, nincs róla személyes emlékem, de készséggel elfogadom, hogy így van, mert teljes a konszenzus ebben. 86-ban ugye nem ők rendezték volna a VB-t, hanem Kolumbia, de hát most Kolumbiában azért néha előfordul, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők ezt elgondolják. Mexikónak megvoltak a stadionjai 16 évvel azelőttről, nagyjából egy térség, beugrottak, tudjuk 6-0, tehát arról a Mexikóról már személyes emlékeim vannak, meg persze Maradona VB-je, tehát a 86-os VB az egy egész jó VB volt, leszámítva, hogy 40 fokba délbe játszottak a csapatok, hogy az európai nézőknek, az európai televízióknak ez jó legyen, most pedig megint ott vannak. Igazából sose tudják átlépni a saját árnyékukat, tehát azért Mexikó egy ilyen középkategóriás csapat, mindig is az volt, most is az, de ez a középkategória tetejét jelenti abban a pillanatban, ha ők a rendezők, mert ennek ugye minden, például azzal a 50-60-100 ezer nézővel, amelyik ott van a hátuk mögött, és miután derék latin emberekről van szó, ez még annál is többet jelent, mint ha mondjuk Svédországban rendeznék ezt a világbajnokságot, de lényeg, harmadszor rendeznek VB-t, ami egészen elképesztő, mert a világ legnagyobb futball nemzete, hogy más nem, hogy Anglia egyszer rendezett ugye eddig VB-t, Brazília már kétszer, de háromszor kizárólag Mexikó, most se fogja átlépni a saját árnyékát, csoportból természetesen tükörsimán tovább fog jutni, és aztán ahogy valójában ez a VB kezdődik, majd ugye a legjobb 16-tól, ott előbb vagy utóbb majd szembe jön valamelyik jegyzett világszintű gyorsvonat, és elüti a mexikói csapatot. Ez lesz velük szerintem.
0: Akkor nem tudod elképzelni, hogy átlépjék azt az árnyékokat? Hol határozod meg azt az árnyékot, amit át kell, hogy lépjenek?
1: Ott. 8-8 döntő. Odáig el tudnak jutni. Tehát az nem is kérdés. Ebből a csoportból vitán felül tovább kell jutniuk.
0: De azért Mexikó óriási, tényleg futball nagy hatalom, mondhatni ezt ilyen stadionokkal, ilyen patinás nagy csapatokkal ott a dél-amerikai kontinensen. Tényleg hát 100 000-es stadionokról beszélünk, a Cruz Azulnak a stadionja például. Tehát Mexikóban van futballláz.
1: Hát hogyne. Hát most az Azték stadionban ugye már rendeztek két VB döntőt, mondjuk több VB döntőt azért nem fognak rendezni valószínűleg az Azték stadionban, mint ahogy a mostanit se. De ott a magyar válogatott is lépett fel, még hogyha nem is világbajnoki mérkőzésen. De ezzel együtt Mexikó rendre adott világsztár vagy világsztár közeli játékosokat. Egy Hugo Sánchez például a 80-as években a Real Madridnak volt az aranycipős gókirálya. 86-os VB-n is ott volt természetesen Hugo Sánchez, de még ő se tudta, tehát egy fecske effektus, vagy a Rafa Márquez féle korosztály, Luis Hernández, Chicharito, mindig ott vannak, de ezek még csak nem is Ibrahimovic szintű klasszisok, és azért mondom az Ibrahimovicot, mert ő se volt elég ahhoz, hogy a svédeket egyszer is átvigye valami bravúr. Ahhoz, hogy a svédek jó eredményt érjenek el, ahhoz egy kiegyensúlyozott magas szintű korosztály kellett, mint például a 94-es VB-n, meg előtte az EB-n Brolinék, de a Mexikóba sem. Tehát eddig a szintig Mexikó sosem jutott el, és véleményem szerint most sem fog.
0: Pedig olyan játékosok is erősítették az elmúlt időszakban Mexikó bajnokságát, mint Sergio Ramos például, tehát mennek oda a világsztárok is levezetni, vagy játszani?
1: Hát igen, de ezen az alapon Szaúd-Arábia is elődöntős lenne a VB-n, és mégse lesz az, úgyhogy ez inkább a hangulatnak szól, meg egy-egy sztárt nyilván meg tudnak fizetni, de tömegével, mondjuk Szaúd-Arábia tömegével is meg tudja fizetni, de Mexikó tömegével nem tudja őket megfizetni, és aki igazán menő mexikói, az pedig nyilván eljön azonnal Európába, de ezekből nincsen annyira sok, hogy a mexikói válogatott felhívja magára igazán a világ figyelmét.
0: Csehország az egyetlen európai nemzete az A-csoportnak. A csehek 9. alkalommal szerepelnek világbajnokságon, először még 1934-ben játszottak. A legjobb eredményük 2 ezüstérem, először 1934-ben, majd 1962-ben. Az idei tornára pótselejtezőn keresztül kvalifikálták magukat, méghozzá Írországot és Dániát is 11-esekkel győzték le, és váltottak repégyet a VB-re Patrick Schickék. A cseh múltról és esélyekről is Elpap Istvánnal beszélgettem.
1: 2004-es EB-t, nekem meggyőzésem, amit a görögök nyertek, az meggyőzésem, hogy Csehországé volt a legjobb válogatott. Tehát azt a cseheknek meg kellett volna nyerniük. De hát ott meg az a világtörténelmi egyetlen ezüst góljával estek, azt hiszem ki Dallas szerezte. Ugye ez volt a Rosicki Koller Nedved féle, tényleg elképesztő Milan Baros szenzációsan jó garnitúra, de már a 96-os, amikor EB döntőbe mentek, ugye Nedved akkor is ott volt fiatalon, Poborski ott tűnt fel, középszerű Bundesliga játékosok voltak abban a csapatban, az egy egész komoly csapat volt, és ráerősített arra, hogy ellentétben például velünk a cseheknél időről időre 76-ban is Európa bajnokok voltak, még csehszlovákként, és azért hozzánk hasonlóan játszottak két VB döntőt is, csak ők 34-be, ahol egyébként Kalocsai Géza is, akik volt egy időszak, hogy volt a legidősebb élő magyar válogatott, nem lépett pályára a VB-n, de kerettag volt Csehszlovákia színeibe, ugye a Trianon után nem is a nagyon sokkal, és aztán 62-ben is VB döntősök voltak, a Mazopust féle csehszlovák, de az úgy csehszlovák, olyanak a 80-90%-a cseh volt, tehát inkább cseh, mint szlovák, ahol minket vertek ki egyébként a négy közéjutásért, viszont a konszenzus van abban, hogy ott odaérhettünk volna. Ugye az egy olyan meccs volt, hogy nem adtak meg szabályos magyar gólt, egy Schreif nevű cseh kapus kivédte a szemünket, és végül aztán Alberték szépen jöttek haza, úgyhogy így nem lett belőle végül is döntő, mert csehek döntőt játszottak ugye a brazilokkal, már pedig a brazilokat mi akkor tehát mindig mindenhol vertük, úgyhogy még az is lehet, hogyha a 66-os liverpooli formát futják a fiúk, még világbajnokok is lehettek volna, így meg szépen kiestünk a négy közéjutásért.
0: Hát világbajnokok nem lesznek most a csehek, de nem. A csoportból szerinted tovább juthatnak?
1: Masszív csapat, nagyon nehéz ellenük futballozni, jó ligákba játszik a nagyjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy az nem lehet probléma. És még az is lehet, hogy csoport elsőként tovább tudnak menni ebből a csoportból, de ők sem hiszem, hogy megváltják a világot. Általában egy ilyen jellegű európai csapat az mondjuk a 8-ig el szokott menni, de ez megtippelhetetlen, hogy abból a 4-5-ből, ami a nagyjából hasonló, melyik lesz az. Egyébként akár a csehek is lehetnek, de józanul azt mondom, hogy a 16-ig el tudnak menni.

0: jogin gyadja. Emlékeznek még PSI-ra, akinek a dala a mai napig a világ egyik legnépszerűbb nótája? Az előadó Dél-Koreában született, így a Gangnam Style is az országhoz kötődik. Dél-Korea először világbajnokságon 1954-ben szerepelt. A válogatott beceneve a Tigrisek. A legeredményesebb világbajnoki szereplését pedig 2002-ben produkálták, egy negyedik helyet megszerezve a részben hazai rendezésű világeseményen. Ekkor Dél-Korea a D csoportban kapott helyet, és első helyen jutott tovább, 3 meccsen 7 pontot szerzett. Második helyen az USA végzett, kiesett Portugália és Lengyelország. Legutóbb a Tigrisek 2022-ben szerepeltek VB-n, és Seon Heung-min vezérletével a második helyen jutottak tovább a csoportból, Portugália mögött. A nyolcaddöntőben Brazília állította meg a koreaiakat egy 4-1-es veréssel. Első hivatalos mérkőzésüket 1948. augusztus 2-án játszották Londonban. Ekkor Dél-Korea 5-3-ra legyőzte Mexikót. De hogyha a legnagyobb arányú győzelemről szeretnénk beszélni Korea esetében, akkor 2003. szeptember 29-éig kell visszamenni az időben, 16-0-ra győzték le ekkor Nepál együttesét. Ázsia kupát viszont már kétszer is nyertek, 1956-ban és 1960-ban. Az idei labdarúgó világbajnokságra nagyon magabiztosan kvalifikálták magukat, csoport elsőként jutottak ki, Jordániát megelőzve. Dél-Koreában a Jeonbuk csapata számít a rekordbajnoknak 10 bajnoki címmel, viszont 2022-től 2024-ig zsinórban nyert 3 bajnoki címet az Ulsan Hyundai csapata, így ők ketten a koreai futball talán mondhatni legjobb csapatai. Ebben az időszakban légióskodott az Ulsan Hyundai csapatánál Ádám Martin is, a magyar válogatott korábbi támadója, jelenleg a Paksi FC játékosa, őt kérdeztem a dél-koreai életről.
1: Hát nyilván egy teljes más közeg az a dél-korea, meg az a rész. Természetesen egy nagyon jó élmény volt, és nagyon sokat tanultunk. Az elején nyilván furcsa volt, minden az élet, az ételek, minden, tehát azt meg kellett szokni. De nagyon szép és sikeres időszakot töltöttem ott, úgyhogy egy percig nem bánom, hogy ebbe annó még belevágtunk.
0: Mit tudtál egyébként egyből úgy magadévá tenni a Dél-Koreában? Tehát tényleg, ahol mondtad az ételeket, mit tudtál enni az első hetekben? Azt hogy tudtad elsajátítani?
1: Hát azért mi ránk figyeltek ilyen szempontból a csapatnál, ugye általában közös kaják voltak, nem volt kötelező, de így az elején igénybe vettem meg, aztán ameddig kim voltam, addig végig főztek ránk, külön az európaiakra. Európai kajákat úgy érzem, nem volt gond, de ahogy így telt az idő, azért megszerettem az ottani kaját is, tehát nyilván egy kicsit fűszeresebb dolgokat esznek, de egyébként nagyon finom az étel, tehát nagyon sok mindent megkóstoltam, és nagyon sok minden íz lett is. Úgyhogy szerintem nagyon finom egyébként a koreai kaja is. Igen, az elég nyugodtak, tehát nem kapkodnak, egy elég nyugodt életet élnek, ha lehet így mondani. Nem sietnek sehova. Melót azt általában 9-kor kezdik, szóval nincsen korai kezdés. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit így én tapasztaltam. Egyébként egy nagyon rendes nép, lehet, hogy így kívülről úgy tűnik, hogy ilyen elzárkózottak, meg ilyenek, de egyébként abszolút nem, tehát nagyon közvetlen és jó emberek a koreaiak.
0: Egy zenéből nehezen tud következtetés levonni az ember, de hogy nagy bulizósak is a koreaiak, gondolok itt PSI-nek a Gangnam Style című nótájára, az is onnan indult.
1: Fú, hát egyébként én nem tapasztaltam ezt, hogy annyira nagyon bulizósak lennének, szórakozni abszolút nem jártunk kint, tehát erről nem tudom, hogy ez a része milyen, hogy amikor az éjszakában nem töltöttem időt, úgyhogy ezt nem tudom. De mondjuk így a csapatnál sem nyertünk, nem voltak azok a nagyon nagy ünneplősök, úgyhogy mondjuk megnyertük 3-szor bajnokságot, ott se az volt, hogy nagyon szétszaggatták az Instagramot, úgyhogy én ebből nem sokat tapasztaltam, hogy olyan nagy bulizósak lennének. Inkább ilyen kis szolidan visszafogottan ünnepelnek én, amit kivettem.
0: Na igen, és akkor térjünk is rá a labdarúgásra, hiszen említetted, hogy 3-szor is bajnok lettél az Ulsannal Dél-Koreában. Mennyire népszerű sportág a labdarúgás? Mennyire szeretik? Hányan járnak egy mérkőzésre?
1: Hát azért a mi meccsünkön elég, ugye az Ulsan Hyundai azért egy egész nívós csapatként, amikor kim volt, említetted, 3-szor megnyertik a bajnokságot, azért a nagy rangadókon van egy olyan stílusú meccs is, mint itthon a Fradi Újpest, Ott például, ha idegenben van, ha hazai, ott mindig teltház ilyen 40 ezer körüli volt a mi hazai pánk, de a vendégstadion is, ahol játszottunk, az is annyi volt. De egyébként mondjuk egy átlagos meccs, ilyen 15 ezeren mindig voltak, úgyhogy a hangulat az a sose volt baj, meg egyébként szeretik a focit. Nyilván ott korábban még a baseball is nagyon, nagyon híres, úgymond, hogy oda is nagyon sokan járnak, meg ugye a foci, ezt a kettőt tudom.
0: Hogyha például a híreket megnézzük, akkor ha volt egy Ulsan Jeonbuk rangadó mondjuk, akkor arról beszámoltak a médiában is, hogy ez mekkora meccs volt, micsoda hangulat telt ház, és hogy mi lett a végeredmény?
1: Ja, erről mindig, például a Jeonbuk ellen az a nagy rangadó, azok mindig egy olyan felfokozott hangulatú meccsek voltak, tényleg a nézők között is lehetett érezni a feszültséget, de nyilván normális körülmények közötti feszültséget mondok. Nyilván mi játékosok is tudtuk, hogy mi ez a mérkőzés, úgyhogy mindenki átérezte ennek a súlyát, és mindig úgy játszottunk.
0: Hogy tudtál alkalmazkodni egyébként ahhoz a lebonyolítási rendszerhez, hogy ott nem ősszel kezdik a bajnokságot és tavasszal zárulnak a mérkőzések, hanem pont, hogy most ilyenkor kezdik el, tehát tavasszal, nyáron is játszanak, jó lehet most a foci VB miatt lefogálni majd a dél-koreai bajnokság is egy szűk két hónapra. Hogy tudtál alkalmazkodni ez az új rendszerhez?
1: Nyilván alkalmazkodni kell, nyáron a nagy hőség azért az nehezebb, azt gondolom, alkalmazkodni. Most az, hogy egész évben játszó és nincs nyáron szabadság, az annyira engem nem érdekelt. Jobb is volt, mert csak egy felkészülést kellett végigcsinálni a télit. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy jó dolog. Mondom, a nagy hőség kórában azért ott nyáron abban egy-másfél hónapban ott az végig 40 fok van, nagyon, tényleg nagyon meleg van, ez nyilván kihat a pályán a teljesítményre, ott mindig elég nehezen tudtunk alkalmazkodni, de nem csak mi, hanem a kóraiak is, ott sok csapat belekerül egy kisebb gödörbe, ez ott abszolút normális, de ezt mondták is, hogy ez így szokott lenni. Úgyhogy ez a része nehéz, de egyébként szerintem tök jó alkalmazkodtam, meg én, nekem nem volt vele probléma.
0: Martin, mennyire erős a dél-koreai bajnokság? Hova tudnád elhelyezni?
1: Hát figyelj, valamivel azért a magyar fölött van, inkább gyorsaságban mondom ezt, meg ugye kis pörgősek ezek a koreaiak, úgyhogy ebbe biztos a magyar bajnokság fölött van, de egyébként nincs olyan nagyon nagy különbség. Technikailag szerintem abszolút, mint a magyar, szerintem a magyar van olyan, mint a koreai, technikailag, mint a játékosok. Taktikára mondjuk arra sokkal jobban odafigyelnek szerintem, mint itt Magyarországon, úgyhogy valamivel azért a magyar fölött van, én azt gondolom.
0: Követed még egyébként az Ulsannak a mérkőzéseit, a teljesítményét a bajnoki szezonban? Mennyire lett egy kicsi Dél-Korea szurkoló?
1: Hát Ulsannak a meccseit, azt igen, azt követem. Szoktam is néha nézni, mert megvan még az az oldal, ahol a család nézte mindig az itthoni meccseket. Aztán, hogyha játszik az Ulsan, meg abban az időpontban is, amit meg tudok nézni, mert ugye itt általában akkor reggel van, azt ma, hogy reggel 5-6-kor vannak a meccsek magyar időszak, nyilván azért nem kellek fel, hogy megnézzem. De egyébként, hogyha ilyen normális időpontban van, és az időm is engedi, akkor mindig bekapcsolom, és követem az Ulsannak a meccseit azért. Szép sikereket értem el, szeretnek mai napig üzennek a szurkolók, úgyhogy nem fogom elfelejteni azt az időszakot, az biztos.
0: Na hát, és akkor rá is kanyarodunk lassan a világbajnokságra. Ugye Dél-Korea Csehországgal, Mexikóval és Dél-Afrikával került 1-4-esbe. Mit vársz a dél-koreai válogatottól ezen a világbajnokságon?
1: Szerintem egy abszolút jó keretük van, meg egyébként a vezetőedzőjük, az nekem az Ulsanban volt az edzőm, úgyhogy nagyon jó ismerem a filozófiáját. Ugye, amikor én távoztam, akkor utána ő is távozott a dél-koreai válogatotthoz, úgyhogy ilyen szempontból ismerem, meg nagyjából a keretet is tudom, azért sokan játszanak Európában, úgyhogy egy nagyon jó keretük van. Úgyhogy én szerintem abszolút van reális esélyük, hogy a csoportba tovább menjen.
0: Na igen, tehát akkor az erőviszony alapján be tudod lőni az ő játékos keretüket. Ezt akartam kérdezni, hogy szerinted a csoportból tovább juthatnak-e? Mert hát azért, ha bevalljuk őszintén, ez egy kiegyensúlyozott csoportnak néz ki. Mind Csehország, mind Mexikó azért ott fog versenyezni az első két hely megszerzésért, de akkor ezek szerint Dél-Koreával is.
1: Így van, szerintem abszolút okozhatnak meglepetést, tehát nem... nyilván egy világbajnokság, azért három meccsed van, hogy tovább is a csoportból, de szerintem abszolút reális esélyük van, meg én szurkolok is nekik, tehát reméljük, hogy tovább jutnak a csoportból.
0: Igen, ugye 2022-ben tovább jutottak, a brazilokkal játszottak a nyolcad döntőben, ott ért véget a világbajnoki szereplésük. 2018-ban Oroszországban pedig a németeket tudták megfricskázni, kiejtették az akkori nacionál elfet, akkor például Son Heung-min is gólt szerzett azon a mérkőzésen. Ki tisztelnek a dél-koreaiak így nagyon labdarúgásban? Park Ji-sung esetleg, aki korábban a Manchester Unitedben játszott, vagy az imént említett Son Heung-min talán?
1: Hát úgy hallottam még, amikor kimondtam, hogy a Son, amikor hazamegy, akkor elég nagy felfordulás van a repülőtereken meg mindenhol. Úgyhogy ő a legnagyobb legenda, én szerintem most a koreai mociban, úgymond a válogatottban. Úgyhogy szerintem ő is a legnagyobb sztár, úgyhogy a mai napig. Úgyhogy biztos, hogy ő kap a legnagyobb figyelmet.
0: Ha mondanod kéne most egy végleges pozíciót, helyezést, vagy kieséses szakaszt Dél-Koreánál a világbajnokságra, akkor mi lenne az a nyolcad döntő szerinted? Reális lehet?
1: Hú, hát nyilván itt a csoportkörülmények között tovább kell menniük, aztán majd utána. Én szerintem, ha már a csoportkörbe tovább mennek, akkor ez egy szép eredmény lesz, úgyhogy reméljük, hogy így lesz.
0: Az elmúlt percekben Ádám Martin mesélt a dél-koreai élményeiről, tapasztalatairól. Most pedig következik Dél-Afrika. Because this is

0: A dél-afrikai labdarúgó válogatott, vagy más néven a Bafana Bafana, annyit tesz a fiúk, a fiúk. Első hivatalos mérkőzésüket 1924. november 2-án játszották Hollandia ellen, akkor még dél-afrikai köztársaság néven, 2-1-es vereség lett a meccs vége. A harmadik VB-jükre készülhetnek idén 2026-ban, először még 1998-ban játszottak, majd ezután 2010-ben rendező országként kvalifikálták magukat, hiszen a világbajnokságok történetében először az afrikai kontinens rendezhetett futball VB-t. És hogy mire emlékszünk erről a tornáról, a mai napig Andrés Iniesta győztes gólját és a spanyolok első VB sikerét leszámítva, talán a Waka Waka mellett még a Vuvuzelára és a nyitó meccsen Chabalala góljára. Ez a gól bizony az egész afrikai kontinensnek szólt. Dél-Afrika végül nem tudott tovább jutni a csoportból, 3 meccsen 4 szerzett ponttal Uruguay és Mexikó mögött a harmadik helyen zárt, de meg tudta előzni óriási meglepetésre Franciaországot. Érdekesik, hogy 2010-ben és idén 2026-ban is Mexikó és Dél-Afrika játssza majd a nyitó meccset. Akkor 1-1-es döntetlennel végeztek a csapatok. Az afrikaiak magabiztosan csoport elsőként jutottak ki az idei tornára, megelőzve a talán esélyesebbnek tartott és világsztárokkal teli tűzdelt Nigéria válogatottját. Hogy milyen szereplésre számíthatunk a Bafana Bafanától, azt elmondja nekünk Miskolci István, a Mesebeli Afrika szerkesztője. Mit várnak a dél-afrikaiak? Mit vársz te ettől a világbajnokságtól?
1: Dél-afrikai közönség elég óvatosan optimista, hogyha mondhatom így. Nyilván azért tudják, hogy nem ők a favoritok. Még a csoportban sem, pláne nem az egész világbajnoki mezőnyben. De hát szeretnének egy tisztes helytállást, illetve hát nekik is ez egy nagy visszatérés. Ugye legutoljára még 2010-ben rendezőként voltak ott a VB-n, de előtte ugye 2002-ben, tehát hogy selejtezőkből már nagyon régóta nem jutottak ki. Úgyhogy Afrikában sem számítanak a legerősebb csapatok közé, nekik ez tényleg egy mély víz, szeretnének jól szerepelni, és ami egyébként érdekes talán, hogy nekik a legfontosabb az a nyitó mérkőzés lesz, pont a VB nyitó meccse, mert ugye azt Mexikóval játszák éppen úgy, mint azon a 2010-es VB-n, és szeretnének hát egyfajta bosszút állni, hogy ott nem sikerült nyerniük, és akkor az végül a kiesésüket jelentette, hogy most valahogy szeretnének borsot törni a mexikóiak orrára, amire hát azért, hogyha objektíven, reálisan próbáljuk nézni, akkor nem sok esélyük van, de talán sikerül majd valamivel előkorniuk.
0: Ha már szóba hoztad azt a bizonyos 2010-es nyitómeccset, hogy emlékszel vissza a dél-afrikai világbajnokságra, vagy arra a nyitómeccsre?
1: Hát ugye az európai közönség nagy része a vuvuzelákra emlékszik leginkább, és hát elég kellemetlenül. Mondjuk számomra mennyiben egy különleges élmény volt, hogy egész Afrika számára, hogy rendezhetett egy világbajnokságot. A csapatok teljesítménye ugyanakkor hát inkább csalódást keltő volt. Ott ugye volt egy nagy várakozás, hogy most hazai pályán megmutathatja Afrika, hogy igenis vannak erős válogatottjai, és hát az egy szem Gánát igazából leszámítva, akik ugye majdnem eljutottak az elődöntőig, őket leszámítva többiek sorra csalódást nyújtottak, és hát Dél-Afrika is, azzal, hogy ők lettek az első rendezők, akik nem jutottak tovább a csoportkörből, az azért voltak éppen csalódás volt nekik. Úgyhogy ezért is szeretnének most a mexikóiaknak egy kicsit visszavágni.
0: De összességében nagyon magabiztosan jutottak ki a világbajnokságra, még Nigériát is megelőzték a selejtező sorozatban.
1: Igen, így van. Még úgy is, hogy egyébként 3 pontot levontak a dél-afrikai csapattól egy játékos jogosulatlan szereplése miatt az egyik mérkőzésen. Úgyhogy relatíve magabiztosan volt a dél-afrikai futballban az utóbbi években egyfajta felemelkedés. 2 éve ugye bronzérmet is nyertek az Afrika kupán. És van egy ilyen erősödő időszakuk, ugye a 2010-es csapatnál a mostani az mindenképpen erősebbnek mondható. Aztán, hogy ez mire lesz elég a világbajnoki mezőnyben, az nagy kérdés, nekik ugye nincsenek ilyen nagy légiós sztárjaik, egy-két légiós van igazából csak a keretben, hanem főként a hazai játékosok, a hazai ligában szereplő játékosokra építenek. Van 2-3 nagyobb klubjuk, akik úgy Afrikában a legerősebbek közé tartoznak, és onnan érkeznek a játékosok, de hát a nemzetközi szinten, hogy ez pontosan mire lesz elég, az igazából majd csak a VB-n derül ki.
0: Na igen, tehát akkor a legnevesebb, legnagyobb sztárjátékosuk az Lyle Foster például, aki a Burnley-ben játszik, a Premier League-ben. Ő lehet az a következő, hát hogy mondjam, Chabalala, akire emlékszünk Dél-Afrikából?
1: Igen, egyértelműen ő a legnagyobb név a keretben. Őrnek ez egy nagyon más helyzete, mint Csabalalának, de Csabalalának a gólya miatt lett nagyon emlékezetes, hogy előtte ő nem volt kiemelkedő sztár a csapatban. Még Leif Foster voltak éppen az, ő a legnevesebb játékos, de nem akkor a sztár igazából Dél-Afrikában, tehát hogy nagyon nagy a teher a vállán, nagyon nagyok az elvárások, és hát azért ő ugye a Burnley-ben az angol liga kieső jelölt csapatában játszik, ott sem mindig kezdőként, úgyhogy akkora nagy robbantást azért nem várhatunk tőle, hanem általában a csapat egységen, a gyors csapatjátékon van a hangsúly, egyébként egy belga szövetségi kapitányuk van, aki inkább tényleg a gyors, sokpasszos játékra fektető hangsúlyt, úgyhogy nem egy-egy ember emelkedik ki, hanem tényleg így összefogottan igyekeznek játszani, van egy-két tehetség még a csapatban, de olyan nagyon kimagasló tehetség talán egyelőre nincsen.
0: A stabilitás jellemző akkor most a dél-afrikai válogatottra, gondolván itt arra, hogy már régóta egy belga szövetségi kapitány irányít?
1: Igen, Hugo Broos, ő érte el még ezt a bronzérmet is az Afrika kupán, amit említettem, az nekik nagy siker volt. Aztán az idei Afrika kupa az már sokkal gyengébben sikerült, meg megjelentek bizonyos konfliktusok is a csapaton, a csapat körül inkább így mondanám, úgyhogy most egy kicsit azért talán leszállóágban vannak, úgyhogy nem teljesen felőtlen a hangulat a csapat körül. A felkészülési mérkőzések voltak márciusban például kettő, azok sem sikerültek túl jól, úgyhogy azért nem teljesen optimista most a csapat körül a hangulat. Hát ezt kell majd megfordítaniuk a nyáron, amire van lehetőség tényleg. De, mert hogy ugye nem annyira nagyon nehéz ez a csoport, hogy lehetne sokkal nehezebb, és inkább így mondom. Esetleg egy-egy pontot, egy-egy győzelmet, ha meg tudnak csípni, akkor az nagy lökést adhat neki.
0: A közvéleménynek mennyire fontos ez a világbajnokság most megint, hogy Dél-Afrika újra ott lehet? Mennyire lendítette föl ez a futball lázat az országban?
1: Az igazából megvolt eddig is, de a válogatottat azt mindig nagy figyelem kíséri. És nyilván az, hogy amint említettem, hogy visszajutnak egy VB-re ilyen hosszú idő után, az nagy lendületet ad ennek a rajongásnak. Úgyhogy tényleg nagy az érdeklődés Dél-Afrikában, és emiatt esetleg egy kicsit nagyobbak is az elvárások olykor, de azért óvatosan optimisták tényleg. A amennyire én látom, hogy a médián keresztül, amennyire ez érződik, óvatosan optimisták a szurkolók, mert hogy azért tudják, hogy itt azért olyan csapatokkal találkoznak, akik papíron erősebbek, a megnézők az otcokat egyébként a különböző oldalakon, akkor azért Dél-Afrikát várják az utolsó helyre ebben a csoportban, de hát okozhatnak meglepetést.
0: Akkor te is meg lennél lepve összességében, hogyha sikerülne a csoportból való továbbjutás?
1: Talán egy kicsit igen. Nem tartom egyébként lehetetlennek, de tényleg klub VB-n tavaly sikerült győzniük éppen egy dél-koreai csapat ellen. Úgyhogy ha esetleg, nem ők a favoritok, de ha esetleg ott sikerül elcsépni, ugye most az van, hogy a 8 csoport harmadik is tovább jut, úgyhogy abba esetleg valahogy belekeveredni, akkor az nekik egy nagy bravúr lenne. Ugye csoportból ők még sose jutottak tovább a világbajnokságon, úgyhogy az nekik már hatalmas siker lenne. Nem mondanám favoritoknak őket, de talán nem is lehetetlen.
0: Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika szerkesztőjével beszélgettem az elmúlt percekben. Ez volt tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság alcsoportjának csapatbemutatója. Mexikó, Csehország, Dél-Korea és Dél-Afrika.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Anglia, Horvátország, Gána, Paraguay. Ez a négy nemzet válogatottja alkotja majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság L-csoportját. Sorozatunkban áttekintjük a VB összes négyesét, felidézzük az egyes nemzetek korábbi eredményeit, valamint igyekszünk bemutatni a különböző országok labdarúgását. Mai epizódunkban tehát az L-csoporttal foglalkozunk.

0: Kezdjük a csoport egyetlen olyan csapatával, amely korábban már a magasba emelhette a világbajnoki serleget. Az 1966-os VB-n aratott sikerével Anglia 8 nemzet egyike, amely már elhódította a trófeát, ám azóta többször is nagyon szerencsétlenül szerepelt a világeseményen. Az angolokról első körben Elpap Istvánnal beszélgettünk.
1: Szerintem az angolok pusztán amiatt gondolták csak, hogy esélyesek, mert az angolok mindig úgy gondolják magukról, hogy esélyesek, amikor kikaptak Egyesült Államoktól 1950-ben, amikor először voltak VB-n, akkor is otthon azt hitték, hogy elírás van, és 10-1-re ők nyertek, de valójában az való tényleg 0-1 volt, ők mindig azt hitték, hogy ők a világ legjobbjai, sose voltak azok, 66-ban sem szerintem, de azért legközelebb még mindig ott jártak ahhoz, hogy tényleg a legjobbak legyenek, már minőségre, mert ugye az eredmény önmagáért beszélt, tehát ők nyerték meg a világbajnokságot, de annak azért úgy futottak neki, ugye Elf Ramsey volt a szövetségi kapitányuk, annak a VB-nek úgy futottak neki, hogy azért ott egy elég ütőképes, jó társaság jött össze, ott tényleg egy 2-3-4 ember súrolta a világklasszis kategóriát, sőt, mondjuk Bobby Moore és Bobby Charlton biztos, hogy ebbe a kategóriába is esett, és valószínűleg minden idők legjobb angol kapusa Gordon Banks is arra a VB-re, vagy arra az időszakra esett, itt talán csak Peter Shilton lehet konkurenciája a későbbiekből, és azért volt egy Nobby Stylesuk, és volt egy Jeff Hurstjük, aki nem is nagyon lett volna kezdő, hogyha Jimmy Greaves nem sérül meg, aki egyébként a legjobb csatáruk volt, meg a legjobb név, de Jimmy Greaves sérült volt, ott volt a keretben, de aztán végül Jeff Hurst lett a nyerő kártya, mert ugye a VB történelem egyetlen világbajnoki döntős mesterhármasa fűződik a neve, ez még akkor is, abból az egyik nyilvánvalóan nem volt gól, tehát ma ezt már elvennék. Csak az angolok vitatkoznak ezen, hogy gól volt vagy nem volt gól, tökéletesen látszik, hogy a gólvonalra pattan a labda. De aztán rúgtak utána még egyet, meg hát a németek amúgy is az utolsó pillanataiban a meccsnek egyenlítettek, tehát az a meccs amúgy is az angoloknak állt. Hát így kell VB-t nyerni Wembleybe, teltház előtt, királynő előtt, és maga hát második Erzsébet adta át ugye Bobby Moore-nak azt a világkupát, amit egyébként 3 vagy 4 hónappal a VB előtt egész egyszerűen elloptak, mert valami bélyek kiállít, a FIFA már odaadta az angoloknak, és azok népszerűsítendő a VB-t valami baromi drága bélyegek társaságába kiállították, ahonnan sikeresen aztán ellopták, és eltűnt a világkupa. Jelentkeztek a tolvajok, elkezdődött ilyen alkudozás, el is küldték a világkupának a fedelét, jelezve, hogy náluk van az egész, de aztán végül senki se tudja, hogyan ez a világ

0: leginkább 1990-ben egyébként ott azt akár meg is nyerhették volna, hogyha a németek ellen egy kicsivel több szerencséjük van.
1: És a németek ellen többször volt, hogy nem volt szerencséje az angol válogatottnak, például 70-ben is mondjuk.
0: Hát az nem csak szerencse kérdése volt, mert 70-ben azért a német válogatott szerintem már jobb volt, mint az angol. 66-ban ott viszont inkább az angoloknak volt szerencséjük, de valóban 82-ben játszottak egy kiki meccset a középdöntőben, az angoloknak nyerniük kellett volna. Kevin Keegan és Trevor Brooking, a két tulajdonképpen legnagyobb sztárjuk sérült volt, de arra a meccsre csodával határos módon fölépültek, beálltak csereként, de ők se tudták azt az egy vacak gólt begyötörni Schumachernek, és így a németek jutottak a négy közé, aztán a döntőbe. 90-ben ez már a Gascoigne, Lineker, Hoddle féle nagyon-nagyon jó angol válogatott volt Bobby Robsonnal a kispadon. Ott ugye elődöntöztek, egy megpattanó Bréme szabadrugást egyenlített ki Lineker, de hát jöttek a 11-esek, az angolok a németek ellen minden 11-es párbajt mindig elveszítenek, mint a 96-os hazai EB elődöntőjükbe is. Ott is elbuktak, és aztán olyan közel, ugye már csak egyszer voltak négy között 2018-ban az angolok, ahol pont a horvátok érkeztek, és az a horvát csapat az jobb volt, mint az egy-két sztárt leszámítva, azért nem annyira ütőképes angol.
1: Most pedig, ha már az angol-német párhuzam, akkor egy német vezetőedző, egy német szövetségi kapitány ül a kispadon, majd az angol válogatott élén, gyakorlatilag a 2026-os világbajnokságon. Mit várhatunk most az angoloktól?
0: Én szerintem egyébként jók lesznek az angolok, hogyha az óment, ezt le tudják magukról vakarni, hogy ők a VB-n kudarcra vannak ítélve, kicsit olyanok, mint az Arsenal a bajnokok ligájában mondjuk, akkor sokra vihetik. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy világbajnokok lennének, mert egy polc még fölöttük is van, de a mezőny, hát főleg ez a 48-as mezőnynek a 90%-át csukott szemmel is meg kell, hogy verjék, persze az is kell, hogy lehetőség szerint mindenki egészséges legyen majd a VB-re, mert ne felejtsük el, hogy mind a Premier League-be, mind a BL-be most jönnek azok a meccsek, ahol a tudás, a fizikum, a koncentráció 100%-ára szükség van, és azért itt még lesz egy-két sztár, aki majd úgy sérül meg, hogy a VB-n nem számíthat rá a kapitánya, és az angolok azért persze sokan vannak, meg a Premier League-ben is egyre több ütőképes jó angol labdarúgó van, de annyian nincsenek, hogyha mondjuk Harry Kane kiesne, akkor őt már azért picit nehezebben pótolnák, és az ilyen emberek még vannak abban a csapatban.
1: Anglia Horvátországgal te is említetted már így, de nem részleteztük, 2018-ban az elődöntőben találkozott. Akkor is az angolok ez a klasszikus it's coming home, tehát hogy hazajön a trófea. Rigmust kántálták folyamatosan az utcákon és mindenhol a világbajnokság helyszínén is 2018-ban, de nem jött haza a trófea, és a horvátok túljártak akkor az angolok eszén. 2-1-re nyertek hosszabbítást követően a 109. percben Perisic szerzett találatot, azt hiszem. Hát most akkor van miért revansot venni az angoloknak.
0: Hát az angolok most a horvátok előtt járnak, ez biztos, főleg azért, mert az a horvát generáció, a második nagy horvát generáció, az első ugye 98-ban lett Sukerék, Prosinečkék, 98-ban lett VB harmadik. Ez a 2018-as döntős, meg ugye 22-ben is elődöntős horvát generációból, ez a Modric, Mandžukić, Perisic, azért ez már a múlt. És akik följöttek mögéjük, azok között talán Guardiolt leszámítva olyan extra jó labdarúgót nehéz lenne mondani. Ugye angolok az esélyesek, ettől még a horvátok a csoportból nyilván gól nélkül tovább mehetnek, de azért, mert Panamát azt nem számoljuk, tehát azt nem, de onnan mi is tovább mennénk Panama mellől, de Gána az meg sose lehet tudni, szóval nagyon ritka az, hogy egy VB-n egy afrikai csapat nagyon maradandót tud alkotni, ez általában egy-egy meccsre korlátozódik, de most az egy-egy meccs az lehet pont a horvátok elleni meccs, tehát a horvátoknak azért észnék kell lenniük, az angolokat én egyáltalán nem féltem, az angoloknak egy 6 pontjuk üzenbiztosan lesz, de inkább 9, úgyhogy simán tovább mennek, azért a horvátok is elég jó eséllyel tovább fognak jutni a csoportból, aztán, hogy utána meddig jutnak, azt már nagyon nehéz megjósolni, az angolok mondjuk a 8-ig papírforma szerint üzenbiztosan elmehetnek. Szerintem, ha az alatt zárnak, akkor otthon szokás szerint teljes nemzettragédia, akkor it's coming home, de akkor ők jönnek haza, nem a kupa. Ha meg tovább mennek, ugye ezt a 96-os hazai EB-re írták egyébként ezt a Football Coming Home dalt, és ha meg tovább mennek a 8-nál, az már hatalmas bravúr kategória, világbajnoki címről szerintem azért nem reális álmodozni.
1: Elpap István után pedig következzen Priskin Tamás, aki éveken keresztül játszott Angliában.

0: Japán. Ő foglalta össze, hogy milyen az angol futballkultúrát megismerni testközelből.
1: Igen, köszöntöm a hallgatókat. Hát én megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy az angol futballkultúráról beszélhetek, mert nekem személyes kedvencem, és tényleg minden pillanatát élveztem, amikor ott futballoztam. Mondhatjuk azt, hogy imádják a labdarúgást, és tényleg a labdarúgásnak élnek, és ez nem csak a labdarúgókra és a játékosokra, hanem a szurkolókra is értendő. Tényleg bárhová mentem Angliában, akár étterembe, vagy bárhol a labdarúgáson kívül, ott is nagy szeretetet kaptunk ugye a szurkolóktól, úgyhogy tényleg ezt lehet látni hétről hétre, mert igazából ugye az első négy vonalban majdnem az összes mérkőzésen telt ház van, tehát tényleg az embereknek az életüket a futball teszi ki.
0: Te Angliában játszottál, légióskodtál éppen akkor mondjuk, amikor 2010-ben az angol válogatott kijutott a dél-afrikai világbajnokságra. Mit tapasztaltál akkor ott kint az Egyesült Királyságban? Hogyan fogadták az emberek azt, hogy itt egy világbajnokság van éppen most?
1: Hát igen, nagyon örültek neki a szurkolók, és tényleg világbajnokság lázában égtek, és ezt ugye lehetett látni és tapasztalni is. De egyébként ezt minden hétvégén megtapasztaltam, mert egyébként, hogyha a világbajnokságot levesztük attól függetlenül is, ahogy említettem, hogy a szurkolók élnek halnak a futballért, élnek halnak saját klubjaikért, és hát nyilvánvalóan élnek halnak ugye az angol válogatottért, nyilván angol válogatott igazából az országnak a képviselője, úgyhogy tényleg akkoriban is látni lehetett, hogy már nagyon izgatottan várják a kontinens viadalt, és szurkolnak a csapatuknak.
0: 1966-ban már nyert Anglia világbajnokságot, ez az egyetlen alkalom egyébként, amikor a döntőbe jutott, ezen kívül a legjobb négy volt az, amíg a legtovább jutott Anglia. Mostanában már többször is volt olyan, például 2018-ban, mikor a horvátok ellen az elődöntőben búcsúztak az angolok, hogy a szurkolók már az It's Coming Home, tehát hazatér a kupa, gyakorlatilag rigmust skandálták folyamatosan, de hát nem tért haza a kupa most. Van esélye 2026-ban a te nézőpontod szerint, ugye te az angol labdarúgó első osztállyal hétről hétre foglalkozó szakértőként, van esélye az angoloknak arra, hogy akár a végső győzelmet is megszerezzék?
1: Igen, én azt mondom, hogy az angol válogatott minden egyes tornára úgy indul el, hogy ott van az esélyesek között. Én azt mondom, hogy nekem a Premier League személy szerint a kedvencem, és én azt mondom, hogy a világ legjobb bajnoksága is, tehát bivaj erős az angol válogatott is, tényleg nagyszerű játékosok alkotják. Megmondom őszintén, hogy a számomra is egy kicsit érthetetlen dolog, hogy tényleg nem nagyon tudtak még igazából nagy eredményt felmutatni, pedig tényleg nagyszerű csapattal rendelkeznek. Tehát én úgy érzem, hogy minden ilyen torna előtt ott lehetnek az esélyesek között. Nyilván nagyszerű csapatokkal fognak találkozni, tehát sok apró nuansznyi dolgon dőlhet el akár egy-egy mérkőzés, de én azt mondom, hogy ezekben a játékosokban benne van az a kvalitás és az a tudás, hogy akár egy ilyen tornát is megnyerhessenek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekik is ez a legfőbb céljuk.
0: Anglián kívül azonban még egy nagy futballnemzet ott van az L csoportban, amelyről ugyanha nagy ágyúként nem is lehet beszélni, de egyértelműen az elithez tartozik. Ez nem más, mint Horvátország csapata.

A legutóbbi két világbajnokságon egyaránt érmet szerzett a horvát labdarúgó válogatott, amely 1990 óta szerepel önálló válogatottként, így története nem nyúlik olyan messzire. Eddig mindössze 6 világbajnokságon szerepeltek a horvátok, ebből 3 alkalommal éremszerzésig jutottak. 1998-ban a hollandok ellen nyerték meg a bronzmérkőzést 2-1-re, érdekessége továbbá annak a világbajnokságnak, hogy a gól királya a 6 gólig jutó horvát Davor Šuker lett. Története legjobb eredményét 2018-ban érte el a horvát válogatott, amikor az angol együttest legyőzve jutott a világbajnoki döntőbe a csapat. Igaz, a döntőben 4-2-re kikapott a francia válogatottól. Érdekessége a 2026-os világbajnokságnak, hogy ezúttal ismét összesodorta a szél az angol és a horvát csapatot, ám ezúttal a csoportban, és bőven van törleszteni valója az angol válogatottnak. Végezetül pedig következzen Gána, amely akár a meglepetés csapata is lehet a csoportnak.

0: A 2026-os labdarúgó világbajnokság L csoportját Anglia, Horvátország, Gána és Panama alkotja. Virányi Zsolttal, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével pedig egy érdekességről beszélünk most, hiszen a meglepetés csapata ennek a négyesnek talán Gána lehet majd a világbajnokságon. Gána 2006-ban az első világbajnokságára jutott ki, akkor a nyolcaddöntőben Brazília ellen búcsúzott 3-0-ás vereséggel. 2010-ben viszont érkezett az áttörés, a máig legjobb eredményét érte el Gána, sőt az afrikai csapatok közül is mindössze egy jutott Gánánál tovább 2022-ben Katarban. Marokkó a negyed döntőben búcsúzott Uruguay ellen, de arról pontosan, hogy mi volt a mérkőzés krónikája, talán inkább beszéljen az, aki a helyszínen tartózkodott ott Dél-Afrikában.
1: Az volt a tétje ennek a mérkőzésnek, amelyet Johannesburgban, a Sucker Cityben, a focivárosban rendezték, így hívták az ottani stadiont, méghozzá ugye Johannesburg külterületén, mondhatom, hogy a prérin, ott húzták fel, olyan volt, mint egy UFO, amit oda ledobtak volna. 84 ezer néző, portugál játékvezető, és megszerezte Gána a vezetést. A nagy kérdés az volt, hogy az első afrikai csapat lesz, amelyik bejut a legjobb négy közé a foci BB történetében. Korábban ez Kamerunnak Anglia ellen sokáig úgy tűnt, hogy 1990-ben Olaszországban sikerül, de aztán elfáradtak a kameruniak, és Gary Lineker értékesített 11-est, két 11-essel fordított Anglia, és kiejtett a Kamerunt. Itt pedig hiába szerzett vezetést Gána. Uruguay Diego Forlán hatalmas szabadrugás góljával, ha jól emlékszem, kiegyenlített, és aztán jött az a pillanat, ami miatt most kérdeztél engem, hiszen a hosszabbításban, annak is az utolsó pillanatában egy talán jobboldali szabadrugás követően először lábbal került nagyon nagy helyzetbe Gána, és megszerezhette volna a továbbjutást, az elődöntőbe jutást érő gólt, de ez nem történt meg, mert ott állt a gólvonalon Suárez, az uruguayi legenda, aki először szabályosan mentett, és az azt követő kipattanott fejjel juttatták vissza a gánaiak, és az meg gól lett volna, de ő úgy, mint a játszótéren, ahogy mi is csináltuk, hogy csak gól ne legyen, mert még a 11-es ki lehet hagyni elve alapján, kézzel kiütötte a labdát, nem lett gól, őt kiállították, Suárezt, így aztán például a következő mérkőzésen az elődöntőben nem játszhatott, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy nem lett gól, nem jutott be a négy közé Gána, mert a 11-est Asamoah Gyan kihagyta, és ez abszolút igazságtalanul hatott ott nyilván a szurkolókra, mert hát mindenki szerette volna, hogy történelmet írjon Gána, hogy első afrikaiként bejusson a négy közé, ráadásul jól, sokszor jobban játszott, de hát rutinosabb volt, és jobban bírta fizikailag is Uruguay, mert ezen a téren azért az európai és a dél-amerikai foci folyamatosan előbbre tart, mint az afrikai. Sokan gondolták úgy, hogy majd a gánaiak jól bírják az állóképességüknek köszönhetően, de hát nem voltak olyan könnyörtelenek, mint Suárez, aki aztán majd négy év múlva, ha jól emlékszem, még harapott is, de igazi vadállat módjára nem engedte, hogy a labda bejusson a gólvonalon túlra, ezért lehet őt utálni, lehet szeretni, nem szeretni. Egyébként a saját véleményem az, hogy azt tette, amit tényleg mindenki ott megtett volna. Így Gána még kapott egy esélyt, de a 11-es nem tudta belőni, amit mondjuk Gary Lineker belőtt volna 1990-ben, meg be is lőtt más szituációban a 11-est, azt a gánaiak nem tudták. Ott volt a Muslera nevű kapusuk, Forlán pedig a világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, konkrétan őt választották a torna legjobbjának, és mondom a névsort, hogy kik után a 82-es VB-t követően Rossi, tehát Paulo Rossi, Diego Maradona, Totó Skilacci, két brazil zseni, Romário, Ronaldo, 2002-ben Kán a németek kapusa, és Zidane 2006-ban, ők lettek a torna legjobbjai a foci VB-ken, és 2010-ben ebbe illeszkedett bele Diego Forlán, az uruguayi, aki miatt, ő miatt is szerették nézni, és szerettük nézni egyébként ezt az uruguayi válogatottat. Hát a sors különös fintor, hogy 1970 után bejutottak a négy közé, de megint érem nélkül távoztak Dél-Afrikából, mert hogy a foci VB-t ott rendezték 2010-ben, és maradt nekik a negyedik hely. Egy nagyon jó emlékezetes bronzmeccsen 5 gól született, de a végén Kedira győztes góljával a németek legyőzték az uruguayiakat, és az uruguayiak hát joggal sírhattak, ugyanúgy, mint a gánaiak sírtak a negyeddöntő elvesztése után.
0: És akkor most 2026-ban pedig Gána ismét kijutott a világbajnokságra, 2022-ben is ott volt Katarban, akkor a csoportkörben búcsúzott, 2018-ban ki sem jutott, és hát 2014-ben egy világbajnoksággal a már imént említett 2010-es VB-t követően szintén a csoportkörben búcsúzott, úgyhogy úgy tűnik, hogy az a szereplés és az a búcsúzás ott a negyeddöntőben valamelyest rányomta a bélyegét is Gána világbajnoki szerepléseire, hiszen két csoportkörös búcsú, mint azt már említettem, és egy olyan VB volt, amikor ki sem jutott 2018-ban. Gána most viszont 26-ban ott lesz, de egy olyan csoportban, amelyben szerepel Anglia, Horvátország. Angliáról azért tudjuk, hogy már korábbi világbajnoka, 8 nemzet egyike, amely megnyerte a világbajnokságot. Horvátország, amely 6 világbajnokságon indult, ebből 3 alkalommal érmet szerzett, egyszer ezüstöt, kétszer pedig bronzérmet. Hol a helye ebben a négyesben Gánának?
1: Én mindig a sötét lovaknak, a meglepetés csapatoknak, a kis csapatoknak, bárhogy hívjuk őket, nekik drukkoltam, szurkoltam, de aztán nyilván be kellett látnom, hogy sokszor ez jogtalan szurkolás, mert csak a meglepetés ereje hajt, de aztán focit nem láttam tőlük, és hát attól tartok, hogy ez a Gána, túlzás lenne azt mondani, hogy picit is ismerem őket, vagy láttam a mérkőzéseiket, de szerintem az angol és a horvát válogatott is jobb lesz. Tehát Gánának itt tulajdonképpen sok szerepe nem lesz ezen a világbajnokságon, ezt tippelem. Fekete csillagoknak becézik őket, és az ifjúsági labdarúgó eseményeken Gána különben már utánpótlás szinten ért el sikert, a 17 éven aluliak VB-t kétszer is megnyerte, 1991-ben és 95-ben, és pont az, ami 2010-ben is hiányzott, vagy Kamerunból, 1990-ben Roger Millányékból, a rutin, a tapasztalat és a döntő pillanatokban a könyörtelen helyzet kihasználás, vagy a szituáció megoldása, hogy mindegy, hogy csúnya gól, csak gól legyen, és azzal jusson tovább a csapat, hát meglepődnék, ha az angolokon és a horvátokon kifognának a gánaiak. Tehát én nem várok tőlük csodát most.
0: Végezetül pedig nem csupán a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjain megyünk végig egy ilyen sorozat keretein belül, amelyből minden kedden egy részt hallgathatnak meg, hanem Elpap István jóvoltából a korábbi világbajnokságokat is felelevenítjük. Ma az 1954-est. Elpap Istvánt hallják.
2: Világbajnoki felvezető sorozatunkban az eddigi 22 torna legjobb sztoriait is felidézzük, ezen a héten valamennyi közül a legfájdalmasabbat, egyben a legragyogóbbat. E kijelentés mögött nincs ellentmondás, hiszen az 1954-es világbajnoki ezüstérem valóságos nemzet tragédiával ért fel a Rákosi rendszer alatt amúgy is kilátástalanságban élő országban. Sebes Gusztáv aranycsapata 1950 óta veretlen volt. Ha lett volna FIFA világranglista, azt Hod biztosan vezeti. A kieséses szakaszban a németek elleni csoportmeccsen bokasérülés szenvedő Puskás Ferenc nélkül is egyaránt 4-2-re megverte az előző VB első két helyezettjét, Brazíliát és Uruguayt. Majd a csoportkörben már 8-3-ra legyőzött Németország ellen akarta feltenni a pontot az íre. A Bernie Wangdorf stadionban ráadásul percek alatt 2-0-ás előnyt harcoltunk ki, innen sikerült 3-2-re kikapnunk. Conteóból nincs hiány, a németek doppingoltak, eladtuk a meccset, kimaradtak a fiúk a döntő előtti éjszaka, csalt a bíró, csak hogy a négy leggyakoribbat citáljuk, de ennél valósabb problémát jelentett például az esős idő és az ázott talaj, amelyre Adi Dassler csodas topliaival ment fel az ellenfél. Puskás lába csak félig gyógyult meg, de ki az, aki kihagyja a csapatból a kapitányát, aki ráadásul egy megadott és egy lesgólt is lőtt. Cibor jobb szélsőt játszott, de ő amúgy jobb lábas volt, továbbá a döntőben így is gólt szerzett. Idehaza majdnem kitölt a forradalom, és a mai napig tartja magát az elmélet, hogy ha nincs a Berni vereség, nincs 56 sem. A keletinél villamosokat borogattak, a játékosokat lefüggönyzött kocsikkal úgy kellett hazamenekíteni, bezzeg Németországban. A háborús vereség és az azt követő megaláztatások után a nemzet éppen Fritz Walterék diadalába kapaszkodva állt fel, és lett Európa vezető gazdasági hatalma. Ha úgy tetszik, ezt is nekünk köszönhetik.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Mérőjelet hallottak a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy picit még ki kell bírni!
2: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ezt történtük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a fűzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Olimpiával és minden másfajta sporttal kapcsolatos dologgal foglalkozunk, hiszen 130 évvel ezelőtt, 1896. április 6-a és 15-e között rendezték meg az első újkori olimpiát Athénban. Tegnap előtt volt a 130. évfordulója annak, hogy Hajós Alfréd nyerte az első két magyar olimpiai bajnoki címet. Direkt nem aranyérmet mondtam, de erről majd beszélünk. A Magyar Olimpiai Bizottságot 1895-ben megalapító Berzevici Albert ükunokájával, Szalai Berzevici Attilával beszélgetünk, a Budapesti Olimpiai Mozgalom elnökével. Szervusz Attila, köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy tegeződhetünk, ezt megbeszéltük az interjú előtt.
3: Szervusz, és nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
2: Akkor elsőként tekintsünk vissza erre a 130 évvel ezelőtt rendezett olimpiára. Ugye, ahogy lehet olvasni, nem osztottak aranyérmeket, hanem a győztes ezüstérmet kapott, a második helyzet bronzérmet, és a harmadik helyzetnek nem osztottak érmet. Tehát azért beszélünk olimpiai bajnoki címről, amikor Berzevici Albert, az ÜK nagypapád, megalapította a Magyar Olimpiai Bizottságot, ahogy olvasni lehetett, a hatodik volt a világon a Magyar Bizottság. Mennyire volt ez nagy dolog? Olyan tradicionális nemzetek után következett Magyarország, mint Franciaország, Görögország, az Egyesült Államok, Németország és Ausztrália.
3: Hát azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy amennyire én utána olvastam, néztem, Berzevici Albert mindenféle irataiba, levelezéseibe, ez akkor egy nüansz volt. Körülbelül olyan, mintha ma létrejön egy új sportágnak a szövetsége, és akkor érdekesség. Tehát 1895-ben nem lehetett tudni, hogy ebből mi lesz, hogy ez egy kis gittegylet, ami néhány lelkes, mert mindenhonnan néhány lelkes ember. Nem úgy volt, hogy egy valós nemzeti felhatalmazás alapján jött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság létrehozása, hanem néhány lelkes ember hitt abba, hogy a antik játékok újra értelmezése és beindítása az jó lesz az emberiségnek. És szerintem maga Pierre Coubertin se hitte, nem tudta elképzelni szerintem, hogy mivé válik. Sőt, ahogy olvastam, ő 1936-ban úgy halt meg, hogy azt gondolta, hogy véget is ér a náci olimpiával ez az egész történet. Úgyhogy Magyarország részéről ugye egyfelől volt a Kemény Ferenc, aki aztán az első főtitkár lett, aki személyesen ismerve a Coubertint jött Párizsból haza lelkesen, és találkozott össze ükapámmal, aki pedig a politikai pályán a Tisza kormány kultuszminisztereként nagyon hitt abban, hogy az osztrák-magyar monarchián belül egy nagyon fontos megkülönböztető karaktere lehet a magyar nemzetnek, ha a sport, a fizikai teljesítményben tudjuk magunkat fejleszteni, abban jeleskedni, és hát főleg azért, mert ugye a hadsereg rész az osztrákok kezében volt, a 48-as forradalmat követően, és akkor a magyar férfiak különböző fizikális sportokban próbálták magukat megvillantani az osztrákokhoz képest, és aztán ezt kellett egy olyan hivatásos sportvilággá formálni, ami addig inkább egy hobbi, katonai cselekményeket helyettesítő napi aktivitás volt. Tehát ő fölismerte annak a jelentőségét, hogyha létrehoznák az első sportklubokat, ha az oktatásba bekerülne a testedzés. Tehát ez programja volt már a Tisza kormánynak. És aztán, amikor jött a Kemény Ferenc, hogy van egy ilyen kezdeményezés Párizsba, akkor ő ezt ezt nagy lelkesedéssel fogadta. Úgyhogy Kemény az a szakmai előkészítést vitte, ő meghozta a politikai támogatást hozzá, és akkor 1895-ben megtörtént a hazai Magyar Olimpiai Bizottság létrehozása egy téli napon.
2: Az egyébként előfeltétele volt annak, hogy ezen a bizonyos első aténi olimpián indulhasson valaki, hogy legyen az országának egy ilyen hivatalos olimpiai szövetsége, bizottsága?
3: Ez szerintem nem volt egyértelmű, hogy mert az olimpiai, tehát az aténi olimpián végül több nemzet vett már részt, mint akik alapították, de azt gondolom, tehát hogy akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal a feladattal jött létre, hogy megrendezik az első modern koli játékokat Aténba, és a Magyar Olimpiai Bizottságot egy ilyen átmeneti szervezetként azért hozták létre, hogy legyen egy úgymond utazási iroda, ami lebonyolítja a magyar sportolók kiválasztását és delegálását az aténi játékokra. Úgyhogy ami szerintem egy jelentős eredménye volt ennek a korai kezdeményezésnek, az egyrészt hát megtalálni a Hajós Alfrédot, hogy rögtön legyen első magyar siker. A másik pedig, hogy a magyar, osztrák-magyar monarchián belül voltunk akkor, és Berzevici Albert nagy monarchista volt, tehát ő nagyon lojális volt Ferenc Józsefhez és az egész birodalomhoz, de mégis fontosnak tartotta, hogy a magyar királyi zászló alatt vonuljon önállóan Magyarország be az aténi nyitóünnepségen, és ennek jelentősége ma hatalmas igazából, amikor ugye számoljuk az aranyérmeket, hogy hány aranyérmünk, hány ezüst, hány bronzérmünk van, és az Albert döntésének köszönhetően az aténi, és utána az 1900-as, és az 1904-es, és 1908-as, 12-es olimpia érmei ma Magyarországhoz számolnak. És nem vesztek el egy osztrák-magyar monarchia. Ez körülbelül szerintem, most nem tudom fejből, de körülbelül 14 arany, amit annak tud, vagy 12, 10-nél több arany, amit ma magunknak számolhatunk, és nem veszett oda 1918-ban a monarchia szétesésével.
2: És ahogy lehetett olvasni, a dobogó tetején először elindították a monarchia himnuszát vagy dalát, és akkor leállították talán éppen a mobelnök úr, és a magyar himnuszt elénekelték, ugye? Hajós Alfréd tiszteletére.
3: A Berzevici Albert nem volt kin végül az aténi olimpián. Nem tudom, arra nem találtam magyarázatot, hogy miért nem ment ki, de valószínűleg ez is úgy azért jelzi, hogy ez akkor még nem volt olyan. Pedig megtaláltam a levelezést, amit Kubertennel folytatott, és Kuberten meghívta. Ez a levél ma a Prešovi, vagyis az Eperjesi levéltárban van, Szlovákiában lefűzve az Albert fájliában. Nem is értem, hogy ez miért a szlovákoknál van, ez még egy feladat számunkra, hogy hazahozzuk onnan a Magyar Olimpia Bizottság történetének a fontos dokumentációit, amihez egyébként nem csak a szlovákoknak semmi köze, hanem valószínűleg nem is tudják, nem is értékelik. Én elkezdtem ennek utána nézni, jogilag nem egyszerű, úgyhogy ez valószínűleg egy kormányszintű feladat kell, hogy legyen, hogy azt hazahozhassuk.
2: Miért érezted feladatodnak, és hány órát töltöttél azzal, hogy ezt a korszakot, akár az egész családod történetét, hiszen nagyon sok művész, tudós, sportember, politikus van a családban, hogy az ő történetüket megismerd, és akár az akkori történelmet, az akkori kort, akár az akkori olimpiákat is úgy összefoglald, és összességében lásd.
3: Hát itt két dolog, vagy talán három is találkozik, mert egyrészt engem nagyon érdekelt az első világháborúhoz vezető időszak, és ebben az időszakban egy fontos közéleti személyiség volt Berzevici Albert, tehát ez mindig érdekelt. aztán nyilván amikor 2005-ben létrehoztuk a budapesti olimpia mozgalmat, akkor volt miért, hogy jobban belássam magam az egész olimpia történetbe. És aztán a harmadik pedig egy Romsics Ignáccal és Gali Máté történészekkel létrehozott közös projekt, amely részeként megírták az ő életrajzi kötetét még 2014-re, és akkor ezt nagyon közelről követtem, ezt az egész projektet, és ennek a könyvnek, ennek az életrajzi kötetnek egy része a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeti története, úgyhogy miután engem Barcelona megfertőzött, és azóta is, noha én magam nem voltam egy jeles sportoló, versenyző, tusázóként, de a barcelonai olimpia annyira megfogott 1992-ben 20 évesen, hogy onnantól kezdve ez úgy az életem része lett, és természetesen, ahogy minél több feladat kötött a Magyar Olimpiai Sporthoz az elmúlt 20 évben, úgy félig történészként fontosnak éreztem, hogy minél többet tudjak erről az egész fontos eleméről a magyar nemzet történetének.
2: Hajós Alfréd megérdemli, hogy egy pár szót beszéljünk róla is, hiszen, ahogy említettük, az első két történelmi olimpiai bajnoki cím az ő nevéhez fűződik, úszásban győzött, és a hírek szerint szerb matrózok tanították meg őt a gyorsúszásra, és ez a technika volt az, ami különleges volt, és ami végül is az ő győzelmét hozta?
3: Húha, ez most nem egy igaz? Nehéz kérdés, ezt nem tudom megerősíteni, se cáfolni. Hajós Alfréd úszás technikájában még nem volt módom elmerülni, de egy izgalmas kérdés, mert én egyébként azt nézegettem, hogy van-e bármi olyan dokumentum, nem találtam még, nem jött velem szembe olyan Hajós Alfréd dokumentum, ami például az ő eredeti aláírását bírja. Úgyhogy,
2: csak volt az előbb egy fél mondat, hogy kiválasztották őt, hogy legyen ő, az mit jelent?
3: Hát a kvalifikáció akkor ez még nagyon kezdetleges volt, tehát nyilván Budapest centrum volt, ahol létrejöttek a sportklubok, és a nevezést az a néhány klub vitte a Magyar Olimpiai Bizottság irányába. Úgyhogy hát igen, az egy gyerekkora volt még az egész történetnek.
2: Ahogy lehet olvasni, a Magyar Úszószövetség posztolta ki, hogy a mai körülmények, illetve a mai szabályok szerint meg sem lehetett volna rendezni azokat az úszóversenyeket, hiszen 11 fokos vízben úsztak, most pedig 15 a minimum előírás, szóval erről mit lehet tudni, és 100, illetve 1200 méteren lett ő bajnok, ugye? És a hírek szerint csak azért nem lett háromszoros bajnok, mert túl közel rendezték meg a két versenyt egymáshoz, az 1500-at, ugye?
3: Vagy 500, ugye talán még nyílt vízi, teljesen nyílt vízi verseny volt, úgyhogy nem is tudom, hogy a úszómedence az mikortól lett az 50 méteres medence, mi volt az első olimpiai szám, vagy mikor volt először olimpiai verseny 50 méteres medencébe. De hát egy izgalmas időutazás lenne. Én egyébként azt gondolom, hogy az emberiség most abba az irányba megy, hogy létre fogja hozni a valós időutazást, ami elképzelhetetlen volt korábban, de aki a digitális téren mozog, az látja, hogy az AI egyre jobban lehetővé teszi, hogy egy teljesen autentikus környezetbe, 3D világba visszamenjünk, és úgy tudjunk visszamenni, hogy ne tudjunk beleszólni a múltba, ne tudjuk módosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz módunk még az athéni olimpiát megnézni.
2: Amikor ugye közel kerültél a BOM révén az egész olimpizmushoz, akkor az ÜK nagypapád eszmei, hozzáállását, értékeit, hozzáállását, azt figyelembe vette, de is vannak-e olyan dolgok, amikről találtál akár emlékeket, és amiket tovább szerettél volna, vagy szeretnél vinni a mai napig?
3: Hát ez függetlenül, tehát a budapesti olimpia mozgalom létrehozásához nem volt igazából köze az én gondolkodásomba. Azt utólag olvastam csak, hogy, hogy ők maguk komolyan foglalkoztak azzal a Kemény Ferenccel, hogy hogyha Athén nem tudja mégsem az akkori anyagi gondjaik miatt összedobni a költségvetését az olimpiának, akkor Budapest legyen a helyszín. De Budapest sem, tehát a kormány nem volt 1895-96-ban nagyon nyitott erre, hogy rendezzük meg. Tehát ez egy terv volt, de végül nem volt szükség arra, hogy ez élesítve legyen, mert végül is a görög arisztokrácia összedobta azt a pénzt, amivel sikerült ezt az egész eseményt megrendezni. De amikor a BOM létrejött 2000 novemberében, akkor az egész ügy mögött a hajtómotor meg az ötlet, az EU-ba lépésünk, 2004-es EU csatlakozásunk volt, ami egybeesett az én tőzsdeelnökségem kezdetével, amivel lehetőségem nyílt, hogy a gazdasági szektort megmozgassam az ügy mellett, és létrehozzuk nagy tőzsdei vállalatok segítségével a BOM-ot, ami hát azóta 20 év óta is működik. De abszolút gazdasági szempontok uralkodtak az egész mozgalom létrehozása mögött. Azt gondoltuk, hogy kell Magyarország előtt, miután beléptünk már a NATO-ba is, az EU-ba is, hogy legyen egy olyan hosszú távú cél az ország elsősorban gazdasági szereplői előtt, amely nem testidegen Magyarországtól, képes a gazdaságotnak egy irányjelző lenni, és egy hosszú távú vízió a politikai életnek is, meg a önkormányzati világnak, mindennek. És ezért azok álltak össze a gazdasági életbe, akik azt gondolták, hogy az olimpia Budapestre hozatala lehet az az erő, az a vízió, ami mentén tudunk egy olyan országfejlesztési programot létrehozni, támogatni, a Magyarországra elinduló EU pénzek segítségével, amelynek a végén, mint habatorta, ott van az a két hét sportesemény plusz a paralimpiai játékok.
2: És ami mögé, minden szegmens, amiket felsoroltál, mögé áll, és egy cél érdekében megy előre, ugye?
3: Így van. Csak ugye akkor a 2000-es Sydney olimpia után akkor volt egy miniszterelnök kezdeményezése, akkor merült fel először 1960 után, hogy a budapesti olimpia ügyét körbe kéne járni, és akkor az ott a pártpolitikai, vagyis pontosabban a kormányváltás kapcsán lekerült a napirendről, ugye 2002-ben Fidesz ki, MSZP-SZDSZ-be, és aztán az új kormány úgy döntött, hogy nem foglalkozik az olimpia ügyével, és akkor mi 2005-ben jöttünk, és napirendre tűztük ismét az olimpia ügyét, de akkor azzal a céllal, hogy tartsuk ezt a politikától távol, ne a politika vigye ezt előre, ne azt próbálja az élére állni, hanem miután ez bármilyen fura, de ez elsősorban egy nemzetgazdasági projekt. A sport az apropó. Tehát legyen így, mert így komolyan van véve, és talán támogathatóbb az ügy, és akkor második lépésbe fontosnak tartottuk megnyerni a fővárost hozzá. Az a főváros, amit akkor a Demszky Gábor vezetett, és ők is kezdetben szkeptikusan, aztán amikor megértették, hogy a fővárosnak ez hogy lehet fontos gazdaságilag, akkor mellé álltak, és 2010-re összeállt egy olyan koncepció 2020-ra vonatkozóan, amit a 2008-9-ben a főváros összpártilag támogatott, együtt lett előterjesztve a 2010 januárra, akkor ugye Bajnai kormány volt, és akkor meg az olimpia törvényt létrehoztuk, a hatástanulmányt, a koncepció, minden kész volt, épp az, a Vancouveri olimpián voltam, amikor jött a szokásos politikai húzavona, hogy inkább ezt most már várjuk meg a választásokat 2010-ben, és majd a új parlament foglalkozzon ezzel. Csak hát az a baj, hogy mire az új kormány fölállt 2010-ben, addig az euróválság annyira arcon csapta Magyarországot, hogy egyszerűen nem is volt realitása annak, hogy az olimpiával foglalkozzunk. Így lekerült a napirendről egészen 14-ig, amikor Fürjes Balázs hívott föle egyik nap, hogy mi lenne a 24-es olimpia pályázatával elkezdenénk foglalkozni, mi lenne a BOM hozzáállása. Úgyhogy nagyjából ez az
2: igen,
3: első.
2: Hogyha a hallgatók most hallják ezt, akkor nyilván tudják, hogy a 2024-es olimpiát végül Párizs rendezte meg, és nyilván sokakban felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor mit csinál mostanában a BOM? Mit lehet erről tudni? Ugye legfőképpen talán az alapítványt emelhetjük igen. ki, amely az olimpiai reménységekkel foglalkozik, de minden mással is gondolom én.
3: Hát ugye 2010-ben az egy szomorú pont volt az életünkben, amikor eljutottunk oda, hogy minden kész van, de egyszerűen a világ szembe jön velünk. Nem mondhatjuk azt, hogy most az olimpia a legfontosabb teendő, amikor nem tudjuk, hogy az eurózóna szétesik-e, a magyar gazdaság milyen mélyre fúródik be. És akkor a tagság, ami egyébként egy egyesület formájában egy rövid távú akciócsoportként egyesület formájában jött létre, akkor a kérdést föltettük magunknak, hogy akkor ennyi, vagy hogy folytassuk. És akkor egyrészt megfogalmazódott az igény, hogy ez most már így 5 év után egy brand, az olimpia, a küzdelem a budapesti olimpiáért az egy hosszú távú projekt, alakuljunk át alapítvánnyá, és tűzzünk ki magunknak valamilyen olyan célt, ami értelmet ad a létünknek, meg növeli a kredibilitásunkat a magyar és a nemzetközi sportvilágban. És így jutottunk arra a következtetésre, amiben egyrészt adott egy kis inputot, minket sokszor kritikával illető Schmidt Pál mobelnök úr, hogy miért nem támogatjuk a élő sportot, miért csak a hosszú távú álmokat kergetjük. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor beszállunk a magyar sport támogatásába, és 2010-ben ugye még nem volt a kettős karrierprogram ügye sehol a gondolkodásba se. És akkor elindultunk ebbe az irányba, és létrehoztuk a Berzevici Albert ösztöndíj programot, amely azóta is működik, és miután hát ugye a Berzevici Albert nem azért lett a névadója, mert hogy ő az én űkapám, hanem azért, mert ő a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is volt, és ez a kettőbe a tanulás és a sport jól ötvöződött, és azóta is az ösztöndíj programunk az a fiatal tehetséges olimpiára készül sportolókat veszi célba, őket hívja meg, hogy pályázzanak évente egyszer az ösztöndíj programunkra, és akkor aki bekerül az ösztöndíj programba, az biztos lehet, hogy a diplomaszerzéséig megvan oldva az anyagi háttere az a tanulmányainak.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ösztöndíj az azt szolgálja, hogy amíg sportol az adott versenyző, addig támogassa, vagy amikor abba hagyja az élsportot, és ott áll, hogy most akkor a civil életben kellene tovább boldogulnia, akkor kap támogatást.
3: Mi arra azt fogalmaztuk meg, hogy mi ott tudunk segíteni a magyar olimpizmuson, hogyha ha abban segítkezünk, hogy az aktív versenyzők ne hagyják ott

0: nem kell elmenni munkát vállalni, hogy a versenyzés mellett. Igen, tehát igen. Ez azzal nem foglalkozunk, hogyha valaki a sportot befejezi, és utána kezd, az nem a mi célcsoportunk.
1: Ha olimpiai bajnok lesz, akkor az életjáradékból az például
0: hát
1: megvan például. Ulyás Michel, tudom, hogy ilyen ösztöndíjas volt, de tudnál még olyan olimpiai bajnokokat, vagy helyezetteket mondani, akiknek például ez az alapítvány által biztosított ösztöndíj segíthetett ahhoz, hogy sikereket érjenek el?
0: Hát a másik párizsi hősünk a Rasovszky Kristóf volt, meg a Halász Bence, ugye ő az ezüstérmével, kezdte írít az olimpiai bronzérmével, most igaz már utólag, de a Márton testvérek lettek épp idén kiválasztva, mert jelentkeztek ugye a TF-re, és egyben jelentkeztek a mi ösztöndíj programunkra
1: ezt
0: is.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy erre jelentkezni kell, vagy ti
0: jelentkezni.
1: Választjátok?
0: Nem, kérdezni. Jelentkezni kell. Tehát mi megnyitjuk a pályázati kaput minden év novemberébe, és januárig várjuk a pályázati anyagokat, amiben hát nyilván meg kell jelölni, hogy hova, tehát már felvételt kell nyerni. Mi az a felsőoktatási intézménynek fizetjük a pénzt, tehát nincs készpénzmozgás, és a klubnak, a szövetségnek kell ellenjegyezni, hogy az adott sportoló tényleg támogatásra érdemes. Figyelembe vesszük azért, hogy ott hassunk anyagilag, ahol nagy szükség van, tehát ahol mondjuk a valami miatt az anyagi helyzet, sok gyerekes család egyik sarjáról van szó, vagy nincs mindkét szülő ott az életbe, hogy támogassa. Tehát figyelünk erre is, hogy olyanokat válasszunk ki, akik tehetségesek, elszántak, és anyagilag tényleg nem mindegy, hogy megkapják a támogatásunkat, vagy nem, és így, hát most már elég népszerű a program, mert most már évek óta olyan 130-150 pályázó van, és hát mi 20-30 között tudunk kiválasztani, mert tehát nyilván egyfelől az anyagiak azok végesek, másfelől meg a kapacitás foglalkozni, ugye Szabó Szilvia háromszoros olimpiai ezüstérmes versenyző volt, olimpikonunk, az, aki sokszoros világbajnok, Európa bajnok, aki főtitkárként.
1: És egy hétig volt itt műsorvezetőnk a Sportrádióban, a reggeli műsorban.
0: Tehát ő viszi az adminisztrációt az alapítvány főtitkáraként, tehát nem őt bizonyos pontig tudjuk terhelni. Mert ügyelünk arra, hogy legyen egy olyan családias hangulat, tehát akik bekerülnek a Berzevici Albert ösztöndíj programba, azok egy közösség részévé is válnak, mi büszkék vagyunk rájuk, szeretnénk, ha ők büszkék lennének arra, hogy ennek az ösztöndíj programnak a tagjai, tehát nem csak úgy odaadjuk nekik a oklevelet, a pénzt, aztán jó napot, és többet nem foglalkozunk, hanem kísérjük, és ezért hoztuk létre aztán mentorprogramot. Ugye csomó sikeres üzletember van a sorainkba, és így vagy úgy, de tudunk abban segíteni, hogy ne csak a tanulmányt valaki elvégezze, hanem aztán utána segítsünk akár a pályaorientálódásban és a sikeres átlépés, a munkaerő piacba történő átlépésben is. Szóval többek vagyunk, mint egy anyagi forrás önmagában. És ez oda-vissza klassz, mert nyilván ők hozzáférnek egy olyan üzleti elithez, amihez azért nem könnyű hozzáférni.
1: Így van, kapcsolatrendszer lesz.
0: És nekünk is, az üzleti élet képviselőinek egy fantasztikus élmény olyan sportolókkal foglalkozni, akik lehet, hogy befutnak. Tehát például a Gulyás Michel esete, az nekünk azért volt annyira nagy élmény, meg a Rasovszky Kristófé, mert mi nem Párizs után kezdtünk velük foglalkozni, hanem akkor, amikor Gulyás Michel még a saját

0: sport közegese biztatta, hogy eljut az olimpiára, nem hogy
1: bizony
0: elhozza az aranyérmet. Tehát ezt valahol akkor nagyon a saját, hát nem sikerünknek, de óriási élményünknek, hogy na, valakit olyat választottunk, akit
1: arra
0: még a saját...
1: Igen.
0: És ez egy olyan motiváció, hogy azóta is na, találjuk meg a következő Gulyás Michelt.
1: Annyit lehetett tudni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal való kapcsolat nem volt mindig felhőtlen. Sokszor, vagy volt olyan időszak, amikor az olimpia szót nem is használhatta, ugye, ez a mozgalom. Mi a helyzet most? Most kisimultak-e a viszonyok Gyulai Zsolt elnök úrral, ha jól gondolom, most már teljesen zökkenőmentes a kapcsolat, szóval mit lehet tudni a jelen helyzetről?
0: Teljesen jó, ami ennek kell lenni.
1: Uh-huh.
0: Tehát az eleje döcögött, volt egy félreértés Schmidt pár részéről, azt gondolta, hogy mi a mobbal szemben pozícionálva jövünk létre, de hát valójában emögött, most már elmondhatom, Gyárfás Tamás ármánykodása állt, aki hát nyilvánvalóan ő a 2005-6 hetes időszakban ő szeretett volna a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke lenni. Ehhez neki meg kellett szervezni a puccsot Schmidt Pál ellen, és mi ekkor érkeztünk bele a váratlanul teljes jó szándékkal egy ilyen nagy politikai csatározásba a Magyar Olimpiai Családba, és hát nyilván egyfelől az,
1: gondolom.
0: Hogy...
1: Jó hiszeműen,
0: persze, meg hát kicsit naívul, meg outsiderként, és hát ugye amikor jön a Magyar Olimpiai Bizottság első elnökének az ükunokája, mögötte ott áll a MOL, az OTP, a Trigránit, a Richter Gedeon, a Magyar Telekom, akkor könnyű azt Gyárfás Tamásnak bemesélni Schmidt pár részére, hogy itt ezek a te pozíciódra jöttek össze, nem gondolhatod komolyan, hogy komolyan budapesti olimpiáján gondolkoznak. És aztán ez nyilván kizökkentette a menetet. A MOB és a BOM együttműködése az így megállt. És hát persze jött aztán ez a nevetséges felvetés is, hogy mi nekünk direkt BOM, mi a tükörképe a MOB-nak, ami hát ugye a rövid sztoria az, hogy hát ugye a budapesti olimpia az
1: adja
0: adott,
1: magát.
0: A mozgalom az is adott, és nekünk ez volt a nevünk. Csak aztán Schmidt Pál úgy döntött, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésével, hogy nem engedik nekünk az olimpia szó használatát, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, mi ezt tiszteletbe tartjuk, akkor BOM leszünk. És akkor persze innentől kezdve meg az a vád ért minket, hogy na direkt a MOB-nak a tükörképet használjuk névként, és szóval ha sapka volt rajtunk, az volt a baj, ha nem. És akkor ez így ez az időszak egy kicsit megterhelt volt, de aztán mikor jött a Borka időszak, akkor ez elmúlt, lenyugodott, aztán jött a Kulcsár Krisztián időszak, aki ugye hát ráadásul egyik alapító és alelnöke volt a BOM-nak, az egy más pályát jelentett számunkra, és Gyulai Zsolt meg már akkor jött, amikor már a 20. fordulónkat tett. Ezek most már érdekes városi legendák, hogy milyen nehézség volt az elején a beindulás. Most már egy csapatba játszunk, 2036-nak az elnyerése, hogy akkor Magyarország rendezze az olimpiai játékokat, az tényleg azt igényli, hogy komoly csapatmunka legyen minden szinten, főváros, kormány és a Magyar Olimpiai Családon belül. És nyilván a mi fő feladatunk, ahol én látom a mi feladatunkat, az a koncepció eladása a társadalomnak. Tehát ugye az elmúlt időszakban már gyönyörű infrastruktúra felépült, rengeteg sportversenyt nemzetközi világbajnoki, Európa-bajnoki szinten megrendeztünk, sok a teendő a fővárosban, közlekedésben, a közlekedést illetően, de ami a legnagyobb feladat, az a közvélemény ügy mögé állítása. És miután itt nem kevésbé sportszakmai ez tehát a társadalom melléállítása az olimpiai ügyének, ez kevésbé egy sportszakmai kérdés, sokkal inkább egy gazdasági kérdés. Gazdasági megvalósíthatóság, teherbíróság, korrupció elleni küzdelem.
1: Tehát akkor kimondhatjuk, hogy abszolút napirenden van, hogy a 2036-os olimpia esetleg így Budapesten
0: van.
1: Legyen.
0: Így van. Hm? Tehát pontosítsuk, az új rendszere a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak már más, mint az elmúlt 100 évben, tehát a pályázási folyamat helyett egy folyamatos konzultáció indul azon városok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság között, akik úgy gondolják, hogy érdekelve vannak egy jövőbeli valamelyik olimpia megrendezésébe, téli, nyári, ifjúsági, felnőtt olimpia, évszámok nélkül. Most a Christine Kirsty új Nobel-nökkel ez megint egy kicsit át fog alakulni, még nem tudjuk pontosan. Lényeg az, hogy még tavaly ősszel a főpolgármester és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hivatalosan beléptetett el Budapestet ebbe a konzultációs folyamatba. Ami azt jelenti, hogy oda-vissza információ áramlik, hogy mi az, amit a NOB szeretne, mit vár el, és mi az, amit mi már megtudunk most, mik a tervek, mit tudunk később. És ez a dialógus kell, hogy közben összeálljon egy olyan koncepcióvá, ami egyrészt meg, tehát a koncepciónak tehát egybe kell esnie az ország és a főváros teherbíró képességével, hosszú távú fejlesztési terveivel, és egybe kell, hogy essen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásaival és hosszú távú vízióival. És ha kialakul egy olyan koncepció, ami szerintük versenyképes vagy vonzó, akkor az a koncepció, amit utána el kell adni itthon a lakosság irányába.
1: Tehát Magyarország már a térképen van, a NOB szemszögében, vagy látóterében
0: ez,
1: van.
0: Ez folyamatban van, igen, ez a konzultáció.
1: Igen, azt én is úgy látom, hogy talán nem sportszakmai dolog az, hogy a közvéleményt egy budapesti olimpia mellé állítsák. Szerintem ilyen mindennapi dolgokból indulnak ki az emberek, hogyha ülnek a dugóban, akkor azt mondják, mit akarunk mi olimpiát, amikor még ez sem megoldott. Tehát, hogyha itt az infrastruktúra, tényleg a logisztika az rendben van, a sport szeretettel azt gondolom, hogy nincs baj, mert a magyar szurkolók azok halnak a sportért, főleg, hogyha magyar versenyzőkért dolgozhatnak. Szóval akkor elindult ez a projekt, és akkor ez a lényeg, hogy itt évről évre, időről időre biztosítsa a magyar fél, hogy itt igenis minden rendben van, és mindenki támogat egy olimpiai
0: rendezést. Hát ez egy koordinációs munka, mert ugye a főváros, a kormány, olimpiai család, infrastruktúra fejlesztés és sportszakmai. Tehát ugye nekünk fontos az, hogy az olimpia ne csak kitűnő sportlétesítményekben kerüljön megrendezésre, és oda egy korszerű tömegközlekedés vezessen. De közelítsük meg a Helsinki olimpia eredményeinket. Vagy azt győzzük le. Uh-huh. És azt hol tudjuk, ha nem a budapesti olimpián. Tehát ha még egyszer valamikor akarunk egy nagyon kiemelkedő olyan sporti eredményt, mint 1952, akkor az csak a budapesti olimpia lesz. Ha azt akarjuk, hogy még egyszer látni szeretnénk a magyar labdarúgó válogatottat olimpián, akkor az a budapesti olimpia lesz. Tehát, hogy van egy ilyen sportszakmai rész is, hogy föl kell készíteni a csapatot. Ugye jó példa, 1996-ban 3 érmet szerzett a brit csapat. 2012-es olimpián már a második sporterő volt. Ezt is mellé kell tenni az egésznek, mert mit sem ér egy olimpia megrendezése, ha gyatra a hazai közönség sportélménye, mert nincsenek eredmények. Szóval van egy sportszakmai része, de azért a magyar lakosságot és a társadalom támogatottságát mégis onnan kell megközelíteni, hogy ez költségvetés szempontjából, a gazdasági növekedési előrejelzések, kilátásaink fényében, hogy építhető be, hogy nem lesz ez nem csak megterhelő, hanem hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy nem von el forrásokat az oktatás és az egészségügy fejlesztésétől, nem kell ezért külön adót kivetni, akár SZIA, akár vállalati. Hogy fogunk tudni olyan mennyiségben magántőkét bevonni, amely természetesen minimalizálja a költségvetési pénzek mozgósítását, kell egy növekedési pálya, kell tartalék, mert ugye hát sose tudhatjuk, hogy milyen világgazdasági ciklus vagy helyzettel találkozunk szembe, és ez hogy nem fog minket egy montreali helyzetbe hozni, ahol ugye 1976-ban az olimpiai játék Montreal tényleg a földhöz vágta.
1: De mondhatjuk a közelebbit Athénit is. Tehát ahogy az athéni létesítmények igen, most kinéznek.
0: Igen, de Athén az egy külön tészta. Én ezzel, ha nem is az 1896-os athéni olimpiába vagyok szakértő, én magamat a 2004-esbe ástam nagyon bele magam annak az előkészítése, rendezése, mert az egy közhiedelem szerint egy tragikus olimpia, ami csődbe vitte Görögországot. Én pedig azt mondom, hogy nem, ez teljes tévedés. Az athéni olimpia mentette meg Görögországot, hogy ne menjen csődbe már 2000-ben.
1: Mi laikusok csak a létesítményeket így van, látjuk, így van, hogy van, mennyire nem használják ki őket.
0: Így ugye? Van, de az már egyrészt tehát az egy olyan politikai játszmának a katasztrofális eredménye, ami a játékok rendezését megelőzte. Uh-huh. Athénnal az volt a probléma, hogy ott is egymást gyilkolta a két politikai oldal, és még az olimpiát se tartották elég szent ügynek. Ezért ez volt az egyik, a másik görögösen mindent halogatunk az utolsó pillanatokig. És amikor végre 3 év késlekedés után elkezdődött az előkészítés, a építkezések, akkor rájöttek, hogy ők egy antik világon építkeznek, tele van ásatási területtel, ami elakasztotta a munkálatokat, és akkor ahogy közeledett a határidő, és nyomást gyakorolt a NOB rájuk, azzal, hogy elveszi a Görögországtól a 2004-es olimpia rendezését, egyszerűen kényszer megoldásokat kellett létre, hogy megvalósítaniuk, hogy időbe kész legyenek. Ez az, ami miatt a régi athéni reptér kifutó pályájára raktak például a kosárlabda versenyektől az vadvízi kajakozásig úgy, olyan módon, ami eladhatatlan és utóhasznosíthatatlan volt. És akkor persze jött a görög csőd, ami egyébként az euró idő előtti bevezetése miatt történt, és akkor se nem tudták eladni, se nem utóhasznosítani ezeket az infrastruktúrákat, amik utána az enyészeté váltak abban a elképesztően nehéz gazdasági helyzetben, amiben Görögország került. Na mindegy, ez egy kitérő
1: rossz példa,
0: volt Athénra.
1: De akkor nyilván így a jó példákat kell látni, amit Budapest követhetne, vagy
0: így
1: Magyarország.
0: Van. De ez abszolút, tehát nagyon fontos, hogy nekünk mindenki részéről, minden előző olimpiából a jó példát tanuljuk. De amit akartam mondani az az, hogy utána ezt olyan el is kell tudni adni. Hihetően, meggyőzően olyan embereknek, akik értik ezt a nyelvet, értik a gazdaság, értik a olimpia világát, és egyébként hajlandóak ebben kiülni és akár vitatkozni. Tehát, hogy itt lesz feladata a BOM-nak ebbe, ahol nyilván az üzleti világ képviselőinek lesz az a feladata, hogy a koncepciót eladják.
1: Attila, egy kis személyes részre menjünk át az utolsó 5 percben, ugye azt lehet tudni rólad, hogy fotózással is foglalkozol, nem tudom, hogy mikor van időd a sok-sok teendőd mellett, de miről szól ez a dolog, és az, amit találtam rólad, hogy az Antarktisztól a Himalájáig fotózod a sportolókat, az költői túlzása, vagy tényleg így van, hogy ahová lehet el tudsz menni, vagy nem tudom erre még mennyi időd, energiád?
0: Hát nem, ez nem egy ilyen mindennapos cselekmény. Én egy művészi családból is származom.
1: Szinyei Mese Pál is például, ugye? Az elődök között volt.
0: Meg édesanyám rajztanár, és tehát én rajzolni, festeni imádtam gyerekkoromban, addig, amíg nem kaptam meg az első fényképezőgépemet. Aztán ez egybeesett a rendszerváltással 1989-ben, amikor az eseményeket fotóztam, és onnantól kezdve már csak 3 év volt hátra a barcelonai olimpiáig, ahova mentem a fényképezőgépemmel, és beleszerettem a sportfotózásba, és azóta is minden olimpiára úgy megyek, hogy a fényképezőgépem mindenhol velem van, és próbálom azokat a drámai pillanatokat egyre szebben megfotózni, amennyire csak lehet. Szóval én egy ilyen, most már persze azt mondhatom, hogy professzionális szinten, de hobbi hozzáállással alkalmanként ott vagyok a pályaszélén a gépemmel, és örülök, ha ez a ezek történelmi pillanatok. Biztos, egy-egy olimpiai van. Győzelem.
1: És melyik sportágakat preferálod? Vagy a magyarokra koncentrálsz, vagy a sztárokat keresed?
0: Engem az olimpián minden érdekel, de természetesen azért a magyar olimpiai győzelmi, meg a nagy magyar sportdrámai pillanatok azért azok mindent visznek. De hát azért az ember, ma már, ha visszanézek, hogy van képem Carl Lewisról, meg Sotomayorról, meg a amerikai kosár csapat Barcelonába. Tehát ezek is izgalmas részei a gyűjteményemnek, és hát persze kevesebben tudják, hogy ugyanilyen nagy szerelemmel állok a labdarúgó világbajnoksághoz is.
1: Oda is ki fogsz menni esetleg?
0: 6 VB-n kim voltam, nagyon remélem, hogy eljutok Amerikába is.
1: És reméljük, hogy egyszer még eljutsz egy olyan világbajnokságról, a magyar labdarúgó válogatott is ott
0: bizony,
1: van.
0: Bizony.
1: Említetted, hogy a barcelonai olimpia után kerített hatalmába ez az olimpiai eszme vagy mozgalom, de azt is lehetett olvasni, hogy Szöul után kezdtél el öttusázni.
0: Igen.
1: Aminek tényleg ilyen banális allergia vetett véget?
0: Hát,
1: vagy
0: az én, csak én szempont, tehát az én naív elképzeléseimnek vetett a lószőr allergia véget, mert már 1990-ben, mikor Török Ferenc édesapám kollégája volt, ő mondta, hogy felejtsd el, 18 évesen hiába futottál, úsztál, nem lesz belőled már mérhető öttusázó, de én erről mit sem tudomást se vettem, mert ugye Tatabányáról jöttem, ott nem volt öttusa, és 1990-ben elkezdtem keményen ezt a sportot űzni, hogy majd 2000-re beérek. Ezt a lovaglás ketté törte. Igen, hát helyette adatott a pénzügyi pálya, de arra elég volt az öttusa, hogy belevigyen abba a fővárosi sportéletbe, ahol megismerkedhettem a Mizsér Attilával, a Kálnoki Kis Attilával, a Madaras Ádámmal, mert velük voltam ott együtt az UTE öttusa berkeibe, és nekik köszönhetően mentem aztán ki Barcelonába, mert ha már ott edzettem velük, szerettem volna látni élőben megismételni a 88-as sikereket. Hát az sajnos a lovagláspont ketté törte ezt a címvédést, de helyette az olimpiát felfedeztem, mint egy olyan dolog, ami azóta is meghatározza az életemet.
1: Ugye a sportban nincsen ha, és nem viccelődöm azzal, hogy ha ma űznéd az öttusát, ugye már nincs benne lovaglás, úgyhogy már nem lenne ilyen probléma, de ezzel tényleg nem viccelődünk. Úgyhogy ha nem is ennek kapcsán, de akkor egy esetleges valóban budapesti olimpia kapcsán még valószínűleg sokszor fogunk beszélgetni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: ismertem.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

Ahogy a 2012-es Európa-bajnokság hivatalos dala mondja, Endless Summer, vagyis végtelen nyár. Reméljük, hogy idén is azt szeretnénk majd kívánni, hogy bárcsak sose érne véget a foci világbajnokság. Már csak 51 nap, és kezdődik is június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30 perctől egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most a 8. részben következzék a B-jelű kvartett.

0: A 2026-os FIFA világbajnokság B csoportja négy egymástól merőben különböző futballnemzetet fog össze. A társházigazda Kanadát, a megbízható európai erőnek számító csoportfavorit Svájcot, a tornára története során először az ázsiai selejtezőn keresztül kijutó Katart, valamint a drámai körülmények között kvalifikáló Bosznia-Hercegovinát. A csoport küzdelmei június 12-e és 24-e között zajlanak, mérkőzéseit Toronto, Santa Clara, Inglewood, Vancouver és Seattle adja otthonul. Az egyenes kieséses szakaszba a két csoport első jut tovább, a 8 legjobb csoport harmadik egyike pedig szintén folytathatja. Kezdjük a B csoport favoritjával, Svájccal.
1: Veretlen kvalifikáció.
0: A svájciak az UEFA B-jelű selejtező csoportjában meneteltek a kvalifikáció során, amelyben Koszovóval, Szlovéniával és Svédországgal kerültek egy csoportba. A csoportot megnyerték, Cseka vezérletével egyeneságon jutottak ki. A FIFA ranglista szerint jelenleg a 19. helyen állnak.

0: az esélyek.
1: Svájc az egyik legkiszámíthatóbb európai válogatott, hiszen 2006 óta szinte minden nagy tornán ott van. A 2022-es VB-n a legjobb 16 közé jutottak, ott viszont Portugália 6-1-re verte őket. Az Európa-bajnokságokon is komoly teljesítményt nyújtottak. A 2024-es EB-n legyőzték a címvédő Olaszországot, majd az angolokkal szemben büntetőkkel estek ki a negyeddöntőben. A svájciak a 2026-os VB-n azt tűzték ki célul, hogy végre 1954 óta először bejussanak a legjobb 8-ba.
0: Svájci kulcsjátékosok.
1: A svájci válogatott kapitánya és lelke Granit Xhaka, aki 144 meccsével a csapat rekordere. A Sunderlandben játszó 32 éves szervező középpályás egész karrieri alatt meghatározó alakja volt a svájci futballnak. Negyedik világbajnokságára készülhet. Mellette a védelemben a Manchester Cityből Milánóba az Interhez igazolt Manuel Akanji az egyik legmegbízhatóbb bástya, míg Don Endoye és Braille Embolo az offenzív szálakat fogják össze. A kispadon Murat Yakin ül, aki 2021 óta vezeti a csapatot, és már két VB-selejtezőn is sikeresen irányított. A paksiak 13-szoros válogatott középpályása, Vécsei Bálint, 3 évet légióskodott Svájcban. Emiatt rengeteg tapasztalatot szerzett a svájci futballközegről, amiket meg is osztott velünk.
2: A bajnokság is mostanában eléggé kiélezett szokott lenni. Ott is elég kevés csapat van a bajnokságban, de viszont nagyon sok csapat nyúl a saját fiataljaihoz. Ezáltal a korosztályos csapataikkal is, és a válogatottban is megtaláltak a légiósok. Igazából ez a bajnokság pont egy olyan előszobája mondjuk egy topligának, hogy szívesen vásárolnak onnan játékosokat, és ezáltal, hogyha a felnőtt válogatottat nézzük, akkor igazából mindenki szinte külföldön topligából játszik.
1: Azt tudjuk, hogy általában ugye az alpesi sportágak szerelmesei a svájciak. A labdarúgás az mennyire tartozik a kedvencek közé? Tehát mondjuk akár megnézzünk egy átlagos bajnoki meccset, akkor megtöltik a stadionokat?
2: Igen, azért elég sok néző szokott lenni. Igazából nekem Lugánóban volt egy olyan élményem is, hogy azért a jégkorongot azt nagyon szeretik az országban, és hogyha mondjuk azonos időben volt a mérkőzés, akkor többen voltak a jégkorong mérkőzésen, úgyhogy azért ez benne van, de igazából vannak ezek a nagy csapatok, a Young Boys, Basel, vagy Zürichet, említhetem, hogy azért elég sok nézőt vonzanak.
1: És mi jellemző egyébként a szurkolókra? Tehát azért olyat, hogy futballhuliganizmus, olyat Svájcból nem igen hallunk, mert nyilván ez a kulturált szurkolók a svájciak?
2: Igen, mondhatjuk ezt is, de azért Svájcban azért megvannak ezek a külön kantonok, régiók. Nálunk Lugánóban ez az olasz stílus volt, akkor hogyha mondjuk a Servet vagy a Sionnál a francia, és akkor St. Gallen, Basel, Young Boys, ott pedig a német stílus, úgyhogy megvolt egy kicsit úgy mindegyik ebből a részekből.
1: Hogy néz ki mondjuk egy edzés Svájcban, másképpen képzelik el, mint akár itthon, vagy olyan hú, de nagy különbség nincs azért mondjuk, hogyha Magyarországgal hasonlítjuk össze?
2: Nem látok abban különbséget, hogy az edzések felépítése annyi, hogy szerintem ott több olyan nemzetközi edző volt, aki mondjuk azt is egy ugródeszkának tekintett, és onnan még tudott feljebb lépni. Sok fiatal edző van svájci ligában, úgyhogy igazából ez ami talán különbség lehet.
1: Igen, amit említettél te is, hogy ugye sok a fiatal tehetséges futballistájuk, de mellette meg rendkívül jó az összhang, az a kémia, amit mondjuk az idősebb játékosokkal alkotnak. Hogy tekintesz mondjuk a svájci válogatottra? Azért többször is találkozott velük a magyar válogatott az elmúlt években. Tehát mennyire szimpatikus mondjuk az a foci, amit ők játszanak?
2: Nekem teljesen szimpatikus igazából, de azért egy válogatottnál nyilván azt kell nézni, hogy milyen bajnokságokban edződnek nap mint nap a játékosok, és azért a svájci válogatottnál azért a 80%-át topligás vagy Premier League, vagy szériás játékosok adják, úgyhogy igazából megvan az alap, hogy jó csapat legyen, és mindig kialakul egy olyan, hogy egy jó kémia a csapaton belül, nincsenek ilyen kimondott nagy szárjaik, de mindenki egy jó erőt képvisel, és ezért szokott szerintem az eredmény is párosulni ezzel.
1: Akárha mondjuk Csakára vagy Sakirire gondolunk, igen, azért vannak olyan játékosok mégis, akik talán egy icipicivel azért kiemelkednek a svájci válogatottból. Mennyire tudnak rajongani akár a szurkolók mondjuk ezért a két játékosért? Tehát abszolút ki lehet mondani, hogy azért vannak kedvencek ott kint is?
2: Én szerintem biztos, hogy vannak kedvencek, de ott szerintem inkább azt, hogy ezt a vezetői szerepet kivállalja el, és igazából azért rajtuk le szokott lenni jobban a nyomás, attól függetlenül, hogy mondjuk ők a csapat sztárjai, de ez pont ez a két játékos az, aki egy olyan vezető típus, aki azért húzza a csapatot magával.
1: Egy ilyen világbajnokság előtt mondjuk nagy a lelkesedés, mert te is pont ott voltál 2018 környékén két VB-vel ezelőtt kint Svájcban. Azért várják a szurkolók? Van egy ilyen felfokozott hangulat?
2: Várják, igen. Az is egy érdekes jelenség volt, hogy azért sok nemzetiség megfordul Svájcban, és például én pont az Európa-bajnokság idején is kint voltam, amikor a portugálok megnyerték, és akkor annyi portugál zászlót még nem láttam, mint ott kint Svájcban, úgyhogy azért nagy a láz. Gondolom egy ilyen VB előtt még nagyobb, de azért más országoknak is szurkolnak ott Svájcban belül.
1: Következzen a kvartett másik európai résztvevője, Bosznia-Hercegovina.

0: Drámai kvalifikáció.
1: Bosznia-Hercegovina a 2026-os VB-n csupán másodszor vesz részt világbajnokságon. Az első alkalom 2014 volt. A legfontosabb különbség most az, hogy a B csoportba való bejutás a lehető legdrámaibb körülmények között valósult meg. Ugyan a hagyományos selejtezőn Ausztria mögött a második helyen végeztek, de a Nemzetek Ligája miatt az UEFA B playoff ágán folytathatták, ahol először Wales győzték le büntetőkkel, majd Olaszországot verték, szintén 11-esekkel, és ezzel kijutottak. Az egészet azt tette igazán emlékezetessé, hogy mindkét meccsen az egyenlítő gólt a csapatkapitány, a 40 éves bosnyák legenda Edin Džeko szerezte.
0: Az örök rekorder és az edzői forradalom.
1: Edin Džeko egyik a labdarúgás legkülönlegesebb alakjainak. A volt Manchester City, Róma és Inter csatár 2026-ban már 40 éves, és így ha pályára lép a tornán, Roger Milla után mindössze a második mezőnylátékos lesz a VB történelemben, aki 40 feletti korban vett részt a tornán. Džeko a bosnyák válogatottban 147 mérkőzésen 73 gólt szerzett, és 20 egymást követő évben talált be a nemzeti csapatban. Emellett a Schalke-ban a Bundesliga 2 valaha volt legidősebb gólszerzőjévé vált. Džeko mellett a boszniai csapat átalakulásának kulcsfigurája Sergej Barbares szövetségi kapitány, aki maga is egykori válogatott csapatkapitány volt, és aki 2024-ben vette át a posztot mindenféle korábbi felnőtt edzői tapasztalat nélkül. Barbares magas energiájú, gyors átmeneteket preferáló játékstílust honosított meg. Nyilatkozata a kijutás után sokat mondó volt. 2 évvel a tervek előtt járunk. Most megmondtam a játékosoknak. 2 évente járni kell tornára.
0: Rutinrókák mellett fiatal tehetségek.
1: A veterán Džeko mellett a keretben helyet kapnak a jövő ígéretei is. Benjamin Tahirovics és Armin Gigovics a középpályán, valamint Ermedin Demirovics támadásban. A védelem tartó oszlopa a francia Ligue 1-ben futballozó veterán Sead Kolasinac, aki ugyan az Argentina elleni 2014-es VB-n saját kapujába fejelt, de azóta is alapembere a válogatottnak. Vécsei Bálint korábban Olaszországban is légióskodott, így adott volt a kérdés, hogy vajon az olaszokat kiütő bosnyákokról mit gondol, illetve hogy az olasz barátai, ismerősei hogy fogadták a meglepő vereséget.
2: Hát nyilván ez most így, hogy 3. alkalommal nem sikerült kvalifikálniuk magunkat a VB-re. Hatalmas nagy csalódás, főleg, hogy még a csapatok számán is bővítettek. Úgyhogy ezt most mindenki úgy éli meg, hogy ez hatalmas krízis ott az olasz focin belül. Valószínű, hogy a jövőben fognak is változtatni ezeken, akár személyi váltásokkal is, de azért tényleg azért egy nagy csalódásnak tekinthető, hiszen nem egy megoldatlan feladat lett volna megverni Boszniát és úgy kvalifikálni magukat a VB-re. Visszatérve a bosnyákokra azért, hogyha kicsit visszatekintünk, pont Magyarországgal volt egy csoportban, és akkor vertük meg őket oda-vissza, tehát hogy azért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy nekünk is azért jó lett volna ott lenni ezen a VB-n.
1: Náluk ugye szintén jellemző az, ami mondjuk nálunk is pár éve jellemző volt, azért voltak olyan nagy idősebb sztárok, akiktől mondjuk féltek, hogy mi lesz, hogy kiöregszenek. Úgy látszik, hogy Edin Džeko nem tud kiöregedni, mert szerintem ő 80 éves koráig játszani fog. De mit gondolsz egyébként a bosnyák fiatalokról és így az idősekkel alkotott kiváló elegyről?
2: Igen, megvannak azok a rutinos játékosok a bosnyákoknál is, és azok a fiatalok olyan teljesítményt tettek le például az Olaszország elleni mérkőzésen is, ami azért tényleg komoly szintet hozott, úgyhogy hogyha ezek a fiatalok továbbra is így fejlődnek, akkor biztos vagyok benne, hogy még nagyobb bajnokságba el tudnak jutni, úgyhogy van nekünk is erre példánk, szerintem a mi válogatottunk is így fiatalodik és erősödik is, hogy elég többen igazoltak a bajnokságba. Úgyhogy talán egy kis szerencsével nekünk is ott lett volna a helyünk.

0: sztárcsendező, Kanada is ebbe a csoportba került.
1: Történelmi háttér.
0: Kanada a 2026-os tornán harmadik alkalommal vesz részt világbajnokságon. Korábban csak 1986-ban, amikor a magyar válogatottal is szembe került, és 2022-ben jutott ki, ráadásul mindkétszer a csoportkörben búcsúzott. A kanadai válogatott a mai napig nem nyert egyetlen VB mérkőzést sem. A 2022-es katari VB-n ugyan három vereséggel zárták a csoportkört, de legalább beírták a nevüket a történelemkönyvbe. Alfonso Davis a Horvátország elleni meccsen megszerezte az első kanadai VB gólt.
1: Hazai pályán óriási nyomással.
0: Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezi a tornát, így hazai közönség előtt lép pályára. Ez óriási motivációt, de egyszerre óriási nyomást is jelent a csapat számára. Jesse Marsh, szövetségkapitány, aki az utóbbi évek alatt kiszámítható, taktikailag tudatos együttest épített fel, nyíltan elismeri. Az a cél, hogy Kanada most először lépjen tovább a csoportkörből.

0: juharleveles kulcsemberek.
1: A csapat zászlóvívője és csapatkapitánya Alfonso Davies, a Bayern München bal hátvédje. A gánai menekülttáborban született, majd edmontoni nevelkedésű 25 éves játékos karrierje lenyűgöző. BL győzelem, több Bundesliga cím és az első kanadai világbajnoki gól szerzője. Davies a 2026-os tornára sérülésből visszatérve készül, és elmondása szerint rendkívül különlegesnek tartja, hogy hazai közönség előtt léphet majd pályára. Az együttes másik meghatározó alakja, Jonathan David, a Juventus csatára, aki a kanadai válogatott minden idők legeredményesebb gólszerzője 39 találattal.

0: A csoport negyedik tagja Katar, amely akár meglepetést is okozhat.
1: A 2022-es emlékezetes pillanat és a csapat ereje.
0: A 2022-es VB-n hazai pályán Katar három vereséggel utolsóként végzett csoportjában. Az egyetlen VB góljukat Mohamed Muntari szerezte Szenegál ellen. Muntari a csapat legismertebb csatára, 57 válogatottságon 13 gólt szerzett. Mellette még ott lesz a csapat legveszélyesebb szélsője, Akram Afif, aki a 2023-as ázsiai kupa gólkirálya lett, valamint Almoez Ali, aki a 2019-es Ázsia kupán 9 góllal az aranycipőt szerezte, szintén a keret tagja.
1: Sikeres kvalifikáció az ázsiai selejtezőn.
0: Katar egyedülálló helyzetben van a VB történelemben. 2022-ben házigazdaként mutatkozott be a tornán, de soha nem jutott ki hagyományos úton a selejtezőn keresztül. 2026-ra ez megváltozott. A katariak az ázsiai kvalifikáció negyedik körének csoportjából kerültek ki, az Egyesült Arab Emírségeket, valamint Ománt megelőzve első helyezetként. Röviden és tömören tehát ez az első eset, hogy Katar kizárólag sportteljesítménnyel szerezte meg a VB helyét.
1: Érdekességek.
0: A katariak külföldi születésű, honosított játékosokra is támaszkodnak. A brazil születésű Lucas Mendes, Edmilson Junior és mások is az Al-Anabi keretét erősítik. Az idei 2026-os tornára a katari csapatot az ismert spanyol edző Julen Lopetegui készíti fel, aki korábban a spanyol válogatottnál, a Real Madridnál és a Sevillánál is dolgozott, sőt a 2018-as VB előestéjén az átigazolási botránya miatt menesztették Spanyolország kispadjáról. A 2022-ben tehát Katar rendezte a világbajnokságot. Akkor az M4 Sport kommentátora Újvári Máté több mérkőzést is a helyszínen követhetett.

0: talán nyugodtan mondhatom, hogy az első két forduló az úgy telt el, amit szerintem sokan emlékeznek rá, hogy hát nagyon sok fizetett szurkoló ment ugye ki, hogy megtöltsék a stadionokat és a lelátókat, és az igazi szurkolás, meg az igazi hangulat az nem annyira volt tetten érhető, viszont az utolsó csoportmérkőzésekre, amikor már tényleg azon múlt, hogy valamelyik válogatott kiesik, vagy éppen tovább jut, akkor már sok tényleges szurkoló és drukker megérkezett Katarba, és én onnantól kezdve számítom tulajdonképpen azt a világbajnokságot, mert onnantól kezdve azért a hangulat jelentősen megváltozott szerencsére pozitív irányba, úgyhogy döcögösen indult, aztán szerintem már egészen jó kis VB hangulat kerekedett belőle. Miközben az egy furcsaság volt, hogy ugye egy viszonylag kis országban tulajdonképpen, ha te lementél a metróba, akkor fél órán belül az összes stadionhoz el tudtál jutni. Egyébként kiváló metróhálózatot hoztak létre pont a világbajnokság idejére és ennek érdekében. Úgyhogy nekünk kommentátoroknak, vagy éppen a média bármely szereplőinek különösebb kifogása szerintem mondjuk szervezést illetően nem lehetett a VB-vel kapcsolatban.
1: Katari válogatott meccsen egyébként voltál kommentátor, vagy jártál Katari válogatott meccsen?
0: Nem voltam Katari mérkőzésen, viszont kolléga volt természetesen, beszéltem is velük, hogy milyen volt az a mérkőzés, és egyébként azt mondták ők is el, meg aztán a külföldiek, hogy Katar elképesztően büszke volt a saját válogatottjára és nemzetére, és azokra a játékosokra, akik a világbajnokságon is szerepeltek, tehát ők tulajdonképpen egy ilyen helyi hősöknek számítottak a VB-t megelőzően is, és a világbajnokság alatt pedig nyilván mindenki a legnagyobb sztárokkal volt elfoglalva, ami teljesen természetes. Olyan emlékképem a mai napig van, hogy igazából bárhova mentem, 15-20 métert nem nagyon tudtam megtenni, anélkül, hogy valami foci VB-re emlékeztető dologban ne botlanék bele, legyen az egy hirdetés, egy plakát, egy újság, buszmegállóba kitett kis mezecske, ami szintén a VB-re hajaz. Tehát viszonylag próbáltak a szervezők is a helyi drukkerek, pontosabban az oda kiérkező drukkerek kedvébe járni. De mondom még egyszer, a világbajnokság alatt az volt mindenkinek a benyomása, hogy a katari válogatott, bár nem kifejezetten jó teljesítmény nyújtott a világbajnokságot, ettől függetlenül a helyiek nagyon kedvelték ezeket a labdarúgókat.
1: Hát Máté, esetedben nem tudunk amellett elmenni, hogy te ugye kiváló Forma 1-es szakértő, illetve kommentátor is vagy. Az hogyan érintette a katariakat, hogy ugye, ha jól olvastam, akkor az akkori világbajnokság miatt a Forma 1-es futamot nem rendezték meg?
0: Igen, ugye Katar alapvetően a koronavírus alatt került oda a Forma 1-nek a vérkeringésébe, de azt már lehetett tudni, és amikor mi kimentünk a világbajnokságra, akkor ott érdeklődtünk is helyiektől, hogy ez az időpont például, ugye ez a téli világbajnokság, ez most igazából mikor dőlt el? És a helyiek azt mondták, hogy abban a pillanatban, hogy Katar hivatalosan megkapta a rendezés jogát, teljesen egyértelmű volt mindenki számára, aki valaha csak egy napot is töltött Katarban nyáron, hogy abban az időszakban, június és augusztus között egyszerűen nem lehet mérkőzéseket rendezni, mert nagyon sok esetben árnyékban plusz 40 Celsius fokot mutat a hőmérőnek a higanyszála. Tehát, hogy az teljesen esélytelen. Úgyhogy azt mindenki tudta, hogy ebből téli rendezés lesz, és ebből kifolyólag pedig, hát téli, késő ősz, inkább így mondanám, és ebből kifolyólag pedig az is egyértelművé vált, hogy ebben az időszakban akkor nyilvánvalóan más nagy sporteseményt egyszerűen nem tud megrendezni Katar, és nyilván biztonsági meg logisztikai okokból erre nem is volt tulajdonképpen lehetősége, de hát ez a valamit valamiért kategória.
1: Az egyértelmű, hogy még korán van ahhoz, hogy az esélyeket latolgassuk, hiszen még rengeteg minden történt az idei világbajnokságig. Ennek ellenére kíváncsi voltam, hogy Vécsei Bálint és Újvári Máté mit gondolnak ebből a B-jelű kvartettből, Svájc, Bosznia-Hercegovina, Kanada vagy Katar közül, mely csapatok lehetnek a biztos továbbjutók.
2: Svájcot mindenképp kiemelném szerintem csoport elsőnek, és szerintem Kanada és a bosnyákok fogják a második helyért vívni a helyüket, úgyhogy én szerintem Svájc maga biztosan fog tovább lépni, és Kanada és Bosznia között fog eldőlni szerintem a második hely.
0: Ebből a négyesből én Kanadát és Svájcot tippelném így első körben. Valamiért őket érzem a továbbjutásra esélyes csapatnak. Szerintem Kanada még mindig sokak szemében egy picit ilyen sötét lónak számító válogatott, miközben a közelmúltban azért jelentkeztek nem egy olyan eredménnyel, amelyre fölkaphatta a világ a figyelmét. Nem beszélve arról, hogy azért az elmúlt években szépen Kanadából is elkezdtek Európába beszivárogni minőségi játék.

0: játékosok. Hát Svájcot meg ismerjük, akár csak az előző labdarúgó Európa bajnokságról is. Bosznia-Hercegovina esetében pedig nagy bravúr volt az, hogy az olasz válogatottat ki tudták ejteni Dzekóék, de szerintem pont egy tipikusan olyan tornacsapatról beszélünk, amelynek a meccsei nem biztos, hogy a legizgalmasabbak lesznek, úgyhogy nekem a megérzésem és a tippem az az, hogy ebből a négyesből Svájc és Kanada fog majd tovább jutni.
1: A továbbjutókat illetően tehát majdnem teljes a konszenzus a kiváló labdarúgó Vécsei Bálint és kommentátorunk Újvári Máté között. Legkésőbb 64 nap múlva eldől, hogy igazuk lett-e. Hiszen addigra már tudni fogjuk, hogy a B-jelű Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar és Svájc négyesből vajon tényleg Svájc vagy Kanada végez majd a kvartett első két helyén. Még mielőtt záródna az e-heti labdarúgó világbajnoki magazinunk, hallgassuk meg szokás szerint Elpap Istvántól a VB történelmi sorozatunk múltidézését. Következzék a magyar válogatott 1970-es és 74-es selejtezői kudarca.
2: ...1969-ben a magyar labdarúgó válogatottal megesett az a csúfság, ami korábban sohasem nem jutott ki, nem indult el egy olyan világbajnokságon, amelynek a selejtezőire nevezett, hiszen 1930-at és 1950-et leszámítva mindig ott voltunk, egyik esetben sem kívántunk indulni. 1969-ben, illetve 1970-es VB selejtezőiben viszont igen, ahol minden létező számít, mai számítás szerint meg is előztük a csehszlovákokat, hiszen a gólkülönbségünk is jobb volt, a egymás ellen eredményünk is jobb volt, minden jobb volt, de akkor az volt a rend, hogy egy semleges helyszínen egy pótselejtezőt vív egymással a két csapat, és ez az, amikor Szepesi György azt kiálthatta az éterbe, hogy jönnek a csehszlovákok, mert a csehszlovákok nem csak jöttek, hanem 4-1-re megvertek minket, és a mi időnk lejárt, mondta egyesek szerint Mésző Kálmán, mások szerint Göröcs János. A lényeg, hogy nem jutottunk ki az 1970-es világbajnokságra. Ezt megspékelve, ugyanez nem sikerült 4 év múlva sem, itt azt a bravúrt hajtottuk végre Svédország és Ausztria társaságában, hogy veretlenül nem lettünk csoportelsők, amihez nagyba hozzájárult, hogy itthon az utolsó selejtezőn az újonc Bicskei Bertalannal kapuban 3-2-es vezetésünkről a mérkőzés finisében bizonyos Edström fejes góljával egyenlítettek a svédek, 3-3 lett, ők jutottak ki a VB-re, Magyarország pedig, amely nem is olyan sokkal azelőtt még világhatalom volt, televízión nézte ezt a világbajnokságot is.
1: Elpap István multidézését hallhatták. Már csak 51 nap telt, és kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság. Ma a B-jelű kvartettet ismerhették meg közelebbről, de jövő héten kedden 17 óra 30 perctől az Irány Amerika nevű magazinunk 9. epizódjában egy újabb csoport bemutatása következik.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Anglia, Horvátország, Gána, Paraguay. Ez a négy nemzet válogatottja alkotja majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság elcsoportját. Sorozatunkban áttekintjük a VB összes négyesét, felidézzük az egyes nemzetek korábbi eredményeit, valamint igyekszünk bemutatni a különböző országok labdarúgását. Mai epizódunkban tehát az elcsoporttal foglalkozunk.

0: Kezdjük a csoport egyetlen olyan csapatával, amely korábban már a magasba emelhette a világbajnoki serleget. Az 1966-os VB-n aratott sikerével Anglia a 8 nemzet egyike, amely már elhódította a trófeát, ám azóta többször is nagyon szerencsétlenül szerepelt a világeseményen. Az angolokról első körben Elpap Istvánnal beszélgettünk.
1: Szerintem az angolok pusztán amiatt gondolták csak, hogy esélyesek, mert az angolok mindig úgy gondolják magukról, hogy esélyesek, amikor kikaptak Egyesült Államoktól 1950-ben, először voltak VB-n, akkor is otthon azt hitték, hogy elírás van, és 10-1-re ők nyertek, de valójában az valóban tényleg 0-1 volt. Ők mindig azt hitték, hogy ők a világ legjobbja, sose voltak azok. 66-ban sem szerintem, de azért legközelebb még mindig ott jártak ahhoz, hogy tényleg a legjobbak legyenek, már minőségre, mert ugye az eredmény önmagáért beszélt, tehát ők nyerték meg a világbajnokságot, de annak azért úgy futottak neki, ugye Elfremzi volt a szövetségi kapitányuk, annak a VB-nek úgy futottak neki, hogy azért ott egy elég ütőképes, jó társaság jött össze, ott tényleg egy 2-3-4 ember súrolta a világklasszis kategóriát, sőt, mondjuk Bobby Moore és Bobby Charlton biztos, hogy ebbe a kategóriába is esett, és valószínűleg minden idők legjobb angol kapusa Gordon Banks is arra a VB-re, vagy arra az időszakra esett, itt talán csak Peter Shilton lehet konkurenciája a későbbiekből, és azért volt egy Nobby Stylesuk, és volt egy Jeff Hurstjük, aki nem is nagyon lett volna kezdő, hogyha Jimmy Greaves nem sérül meg, aki egyébként a legjobb csatáruk volt, meg a legjobb név, de Jimmy Greaves sérült volt, ott volt a keretben, de aztán végül Jeff Hurst lett a nyerő kártya, mert ugye a VB történelem egyetlen világbajnoki döntős mesterhármasa fűződik a neve, ez még akkor is abból az egyik nyilvánvalóan nem volt gól, tehát ma ezt már elvennék. Csak az angolok vitatkoznak ezen, hogy gól volt vagy nem volt gól, tökéletesen látszik, hogy a gólvonalra pattan a labda. De aztán rúgtak utána még egyet, meg hát a németek amúgy is az utolsó pillanataiban a meccsnek egyenlítettek, tehát az a meccs amúgy is az angoloknak állt. Hát így kell VB-t nyerni Wembleybe, teltház előtt, királynő előtt, és maga hát második Erzsébet adta át ugye Bobby Moore-nak azt a világkupát, amit egyébként 3 vagy 4 hónappal a VB előtt egész egyszerűen elloptak, mert valami bélyek kiállított, a FIFA már odaadta az angoloknak, és azok népszerűsítendő a VB-t, valami baromi drága bélyegek társaságába kiállították, ahonnan sikeresen aztán ellopták, és eltűnt a világkupa. Jelentkeztek a tolvajok, elkezdődött ilyen alkudozás, el is küldték a világkupának a fedelét, jelezve, hogy náluk van az egész, de aztán végül senki se tudja, hogyan ez a világkupa elkeveredett, és valami londoni külvárosban valami bokor alól kaparta ki egy Pickles nevű keverék kutya, akit a gazdája ott sétáltatott, leadták a világkupát, meg lett Pickles országos sztár lett, később tévésorozatok főszereplője, a kutya, és amikor ünnepelték a világbajnoki címet az angolok, akkor Bobby Moore annak a szállodának az erkélyéről, ahol a gála vacsora volt, de hát ott miniszterelnöktől királynőig mindenki ott volt, meg az utcán 1 millió ember, azok mind ünnepeltek, nem csak a világkupát, hanem Pickles kutyát is fölemelte a feje föl, és megmutatta a tomboló tömegnek, úgyhogy Anglia, akkor szerintem az angolok azt hitték, hogy hát akkor mostantól azért majd nyerjük a VB-ket, tulajdonképpen a közelében nem voltak ennek, még a leginkább 1990-ben egyébként, ott azt akár meg is nyerhették volna, hogyha a németek ellen egy kicsivel több szerencséjük van.
0: És a németek ellen többször volt, hogy nem volt szerencséje az angol válogatottnak, például 70-ben is mondjuk.
1: Hát az nem csak szerencse kérdése volt, mert 70-ben azért a német válogatott szerintem már jobb volt, mint az angol, 66-ban ott viszont inkább az angoloknak volt szerencséjük, de valóban 82-ben játszottak egy kiki meccset a középdöntőben, az angoloknak nyerniük kellett volna, Kevin Keegan és Trevor Brooking, a két tulajdonképpen legnagyobb sztárjuk sérült volt, de arra a meccsre csodával határos módon fölépültek, beálltak csereként, de ők se tudták azt az egy vacak gólt begyötörni Schumachernek, és így a németek jutottak a négy közé, aztán a döntőbe. 90-ben ez már a Gascony Lineker Waddle-féle nagyon-nagyon jó angol válogatott volt Bobby Robsonnal a kispadon. Ott ugye elődöntöztek, egy megpattanó bréme szabadrugást egyenlített ki Lineker, de hát jöttek a 11-esek, az angolok a németek ellen minden 11-es párbajt mindig elveszítenek, mint a 96-os hazai EB elődöntőjükbe is. Ott is elbuktak, és aztán olyan közel, ugye már csak egyszer voltak négy között 2018-ban az angolok, ahol pont a horvátok érkeztek, és az a horvát csapat az jobb volt, mint az egy-két sztárt leszámítva, azért nem annyira ütőképes angol.
0: Most pedig, ha már az angol-német párhuzam, akkor egy német vezetőedző, egy német szövetségi kapitány ül a kispadon, majd az angol válogatott élén, gyakorlatilag a 2026-os világbajnokságon. Mit várhatunk most az angoloktól?
1: Én szerintem egyébként jók lesznek az angolok, hogyha ezt a ezt az óment, ezt le tudják magukról vakarni, hogy ők a VB-n kudarcra vannak ítélve, kicsit olyanok, mint az Arsenal a bajnokok ligájában mondjuk, akkor, akkor sokra vihetik. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy világbajnokok lennének, mert egy póc még fölöttük is van, de, de a mezőny, hát főleg ez a 48-as mezőnynek a 90%-át csukott szemmel is meg kell, hogy verjék, persze az is kell, hogy lehetőség szerint mindenki egészséges legyen majd a VB-re, mert ne felejtsük el, hogy mind a Premier League-be, mind a BL-be most jönnek azok a meccsek, ahol, ahol a tudás, a fizikum, a koncentráció 100%-ára szükség van, és azért itt, itt még lesz egy-két sztár, aki majd úgy sérül meg, hogy a VB nem számíthat rá a kapitánya, és az angolok azért persze sokan vannak, meg a Premier League-be is egyre több ütőképes jó angol labdarúgó van, de annyian nincsenek, hogyha mondjuk Harry Kane kiesne, akkor őt már azért picit nehezebben pótolnák, és az ilyen emberek még vannak abban a csapatban.
0: Anglia Horvátországgal te is említetted már így, de nem részleteztük, 2018-ban az elődöntőben találkozott. Akkor is az angolok ez a klasszikus It's coming home, tehát hogy hazajön a trófea. Rigmust kántálták folyamatosan az utcákon és mindenhol a világbajnokság helyszínén is 2018-ban, de nem jött haza a trófea, és a horvátok túljártak akkor az angolok eszén. 2-1-re nyertek hosszabbítást követően, a 109. percben Perisic szerzett találatot, azt hiszem. Hát most akkor van miért revansot venni az angoloknak.
1: Hát az angolok most a horvátok előtt járnak, ez biztos, főleg azért, mert az a az a horvát generáció, a második nagy horvát generáció, az első ugye 98-ban lett Sukerék, Prosinečkék, 98-ban lett VB harmadik. Ez a 2018-as döntős, meg ugye a 22-ben is elődöntős horvát generációból, ez a Modric, Mandžukić, Perisic, azért ez már a múlt. És akik följöttek mögéjük, azok között talán Guardiolt leszámítva olyan extra jó labdarúgót nehéz lenne mondani. Ugye angolok az esélyesek, ettől még a horvátok a csoportból nyilván gond nélkül tovább mehetnek, mert Panamát azt nem számoljuk, tehát azt nem, de onnan mi is tovább mennénk Panama mellől. De Gána, az meg sose lehet tudni. Szóval nagyon ritka az, hogy egy VB-n egy afrikai csapat nagyon maradandót tud alkotni, az általában egy-egy meccsre korlátozódik, de most az egy-egy meccs az lehet pont a horvátok elleni meccs, tehát a horvátoknak azért észné kell lenniük, az angolokat egyáltalán nem féltem, az angoloknak egy 6 pontjuk üzenbiztosan lesz, de inkább 9, úgyhogy simán tovább mennek, azért a horvátok is elég jó eséllyel tovább fognak jutni a csoportból, aztán hogy utána meddig jutnak, azt már nagyon nehéz megjósolni, az angolok mondjuk a 8-ig papírforma szerint üzenbiztosan elmehetnek, szerintem ha az alatt zárnak, akkor otthon szokás szerint teljes nemzettragédia, akkor it's coming home, de akkor ők jönnek haza, nem a kupa. Ha meg tovább mennek, ugye ezt a 96-os hazai EB-re írták egyébként ezt a Football Coming Home dalt, és ha meg tovább mennek a 8-nál, az már hatalmas bravúr kategória, világbajnoki címről szerintem azért nem reális álmodozni.
0: Elpap István után pedig következzen Priskin Tamás, aki éveken keresztül játszott Angliában. Ő foglalta össze, hogy milyen az angol futballkultúrát megismerni testközelből.
2: Igen, köszöntöm a hallgatókat. Hát én megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy az angol futballkultúráról beszélhetek, mert nekem személyes kedvencem, és tényleg minden pillanatát élveztem, amikor ott futballoztam. Mondhatjuk azt, hogy imádják a labdarúgást, és tényleg a labdarúgásnak élnek, és ez nem csak a labdarúgókra és a játékosokra, hanem a szurkolókra is értendő. Tényleg bárhová mentem Angliában, akár étterembe, vagy bárhová labdarúgáson kívül, ott is nagy szeretetet kaptunk ugye a szurkolóktól. Úgyhogy tényleg ezt lehet látni hétről hétre, mert igazából ugye az első négy vonalban majdnem az összes mérkőzésen teltház van, tehát tényleg az embereknek az életüket a futball teszi ki.
0: Te Angliában játszottál, légióskodtál éppen akkor mondjuk, amikor 2010-ben az angol válogatott kijutott a dél-afrikai világbajnokságra. Mit tapasztaltál akkor ott kint az Egyesült Királyságban? Hogyan fogadták az emberek azt, hogy itt egy világbajnokság van éppen most?
2: Hát igen, nagyon örültek neki a szurkolók, és tényleg világbajnokság lázában égtek, és ezt ugye lehetett látni és tapasztalni is, de egyébként ezt minden hétvégén megtapasztaltam, mert egyébként, hogyha a világbajnokságot levesztük attól függetlenül is, ahogy említettem, hogy a szurkolók élnek halnak a futballért, élnek halnak saját klubjaikért, és hát nyilvánvalóan élnek halnak ugye az angol válogatottért, nyilván angol válogatott igazából az országnak a képviselője, úgyhogy tényleg akkoriban is látni lehetett, hogy már nagyon izgatottan várják a kontinens viadalt, és szurkolnak a csapatuknak.
0: 1966-ban már nyert Anglia világbajnokságot, ez az egyetlen alkalom egyébként, amikor a döntőbe jutott, ezen kívül a legjobb négy volt az, amíg a legtovább jutott Anglia. Mostanában már többször is volt olyan, például 2018-ban, mikor a horvátok ellen az elődöntőben búcsúztak az angolok, hogy a szurkolók már az It's Coming Home, tehát hazatér a kupa, gyakorlatilag rigmust skandálták folyamatosan, de hát nem tért haza a kupa most. Van esélye 2026-ban a te nézőpontod szerint, ugye te az angol labdarúgó első osztállyal hétről hétre foglalkozó szakértőként, van esélye az angoloknak arra, hogy akár a végső győzelmet is megszerezzék?
2: Igen, én azt mondom, hogy az angol válogatott minden egyes tornára úgy indul el, hogy ott van az esélyesek között. Én azt mondom, hogy nekem a Premier League személy szerint a kedvencem, és én azt mondom, hogy a világ legjobb bajnoksága is, tehát bivaj erős az angol válogatott is, tényleg nagyszerű játékosok alkotják. Megmondom őszintén, hogy a számomra is egy kicsit érthetetlen dolog, hogy tényleg nem nagyon tudtak még igazából nagy eredményt felmutatni, pedig tényleg nagyszerű csapattal rendelkeznek. Tehát én úgy érzem, hogy minden ilyen torna előtt ott lehetnek az esélyesek között. Nyilván nagyszerű csapatokkal fognak találkozni, tehát sok apró nuansznyi dolgon dőlhet el akár egy-egy mérkőzés, de én azt mondom, hogy ezekben a játékosokban benne van az a kvalitás és az a tudás, hogy akár egy ilyen tornát is megnyerhessenek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekik is ez a legfőbb céljuk.
0: Anglián kívül azonban még egy nagy futballnemzet ott van az L csoportban, amelyről ugyanha nagy ágyúként nem is lehet beszélni, de egyértelműen az elithez tartozik. Ez nem más, mint Horvátország csapata.

A legutóbbi két világbajnokságon egyaránt érmet szerzett a horvát labdarúgó válogatott, amely 1990 óta szerepel önálló válogatottként, így története nem nyúlik olyan messzire. Eddig mindössze 6 világbajnokságon szerepeltek a horvátok, ebből 3 alkalommal éremszerzésig jutottak. 1998-ban a hollandok ellen nyerték meg a bronzmérkőzést 2-1-re, érdekessége továbbá annak a világbajnokságnak, hogy a gól királya a 6 gólig jutó horvát Davor Šuker lett. Története legjobb eredményét 2018-ban érte el a horvát válogatott, amikor az angol együttest legyőzve jutott a világbajnoki döntőbe a csapat, igaz, a döntőben 4-2-re kikapott a francia válogatottól. Érdekessége a 2026-os világbajnokságnak, hogy ezúttal ismét összesodorta a szél az angol és a horvát csapatot, ám ezúttal a csoportban, és bőven van törleszteni valója az angol válogatottnak. Végezetül pedig következzen Gána, amely akár a meglepetés csapata is lehet a csoportnak.

0: A 2026-os labdarúgó világbajnokság L csoportját Anglia, Horvátország, Gána és Panama alkotja. Virányi Zsolttal, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével pedig egy érdekességről beszélünk most, hiszen a meglepetés csapata ennek a négyesnek talán Gána lehet majd a világbajnokságon. Gána 2006-ban az első világbajnokságára jutott ki, akkor a nyolcad döntőben Brazília ellen búcsúzott 3-0-ás vereséggel. 2010-ben viszont érkezett az áttörés, a máig legjobb eredményét érte el Gána, sőt az afrikai csapatok közül is mindössze egy jutott Gánánál tovább 2022-ben Katarban. Marokkó a negyed döntőben búcsúzott Uruguay ellen, de arról pontosan, hogy mi volt a mérkőzés krónikája, talán inkább beszéljen az, aki a helyszínen tartózkodott ott Dél-Afrikában.
1: Az volt a tétje ennek a mérkőzésnek, amelyet Johannesburgban, a Sucker Cityben, a focivárosban rendezték, így hívták az ottani stadiont, méghozzá ugye Johannesburg külterületén, mondhatom, hogy a prérin, ott húzták fel, olyan volt, mint egy UFO, amit oda ledobtak volna. 84 ezer néző, portugál játékvezető, és megszerezte Gána a vezetést. A nagy kérdés az volt, hogy az első afrikai csapat lesz, amelyik bejut a legjobb négy közé a foci BB történetében. Korábban ez Kamerunnak Anglia ellen sokáig úgy tűnt, hogy 1990-ben Olaszországban sikerült, de aztán elfáradtak a kameruniak, és Gary Lineker értékesített 11-est, két 11-essel fordított Anglia, és kiejtett a Kamerunt. Itt pedig hiába szerzett vezetést Gána, Uruguay Diego Forlán hatalmas szabadrugás góljával, ha jól emlékszem, kiegyenlített, és aztán jött az a pillanat, ami miatt most kérdeztél engem, hiszen a hosszabbításban, annak is az utolsó pillanatában egy talán jobboldali szabadrugás követően először lábbal került nagyon nagy helyzetbe Gána, és megszerezhette volna a továbbjutást, az elődöntőbe jutást érő gólt, de ez nem történt meg, mert ott állt a gólvonalon Suárez, az uruguayi legenda, aki először szabályosan mentett, és az ezt követő kipattanót fejjel jutották vissza a gánaiak, és az meg gól lett volna, de ő úgy, mint a játszótéren, ahogy mi is csináltuk, hogy csak gól ne legyen, mert még a 11-es ki lehet hagyni elve alapján, kézzel kiütötte a labdát, nem lett gól, őt kiállították, Suárezt, így aztán például a következő mérkőzésen az elődöntőben nem játszhatott, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy nem lett gól, nem jutott be a négy közé Gána, mert a 11-est Asamoah Gyan kihagyta, és ez abszolút igazságtalanul hatott ott nyilván a szurkolókra, mert hát mindenki szerette volna, hogy történelmet írjon Gána, hogy első afrikaiként bejusson a négy közé, ráadásul jól, sokszor jobban játszott, de hát rutinosabb volt, és jobban bírta fizikailag is Uruguay, mert ezen a téren azért az európai és a dél-amerikai foci folyamatosan előbbre tart, mint az afrikai. Sokan gondolták úgy, hogy majd a gánaiak jól bírják az állóképességüknek köszönhetően, de hát nem voltak olyan könnyörtelenek, mint Suárez, aki aztán majd négy év múlva, ha jól emlékszem, még harapott is, de igazi vadállat módjára nem engedte, hogy a labda bejusson a gólvonalon túlra, ezért lehet őt utálni, lehet szeretni, nem szeretni. Egyébként a saját véleményem az, hogy azt tette, amit tényleg mindenki ott megtett volna. Így Gána még kapott egy esélyt, de a 11-es nem tudta belőni, amit mondjuk Gary Lineker belőtt volna 1990-ben, meg be is lőtt más szituációban a 11-est, azt a gánaiak nem tudták. Ott volt a Muslera nevű kapusuk, Forlán pedig a világbajnokság egyik legjobb játékosa volt, konkrétan őt választották a torna legjobbjának, és mondom a névsort, hogy kik után a 82-es VB-t követően Rossi, tehát Paulo Rossi, Diego Maradona, Totó Skilacci, két brazil zseni, Romário, Ronaldo, 2002-ben Kána, németek kapusa, és Zidane 2006-ban, ők lettek a torna legjobbjai a foci VB-ken, és 2010-ben ebbe illeszkedett bele Diego Forlán, az uruguayi, aki miatt, ő miatt is szerették nézni, és szerettük nézni egyébként ezt az uruguayi válogatottat. Hát a sors különös fintora, hogy 1970 után bejutottak a négy közé, de megint érem nélkül távoztak Dél-Afrikából, mert hogy a foci VB-t ott rendezték 2010-ben, és maradt nekik a negyedik hely. Egy nagyon jó emlék bronzmeccsen 5 gól született, de a végén Kedira győztes góljával a németek legyőzték az uruguayiakat, és az uruguayiak hát joggal sírhattak, ugyanúgy, mint a gánaiak sírtak a negyeddöntő elvesztése után.
0: És akkor most 2026-ban pedig Gána ismét kijutott a világbajnokságra, 2022-ben is ott volt Katarban, akkor a csoportkörben búcsúzott, 2018-ban ki sem jutott, és hát 2014-ben egy világbajnoksággal a már imént említett 2010-es VB-t követően szintén a csoportkörben búcsúzott, úgyhogy úgy tűnik, hogy az a szereplés és az a búcsúzás ott a negyeddöntőben valamelyest rányomta a bélyegét is Gána világbajnoki szerepléseire, hiszen két csoportkörös búcsú, mint azt már említettem, és egy olyan VB volt, amikor ki sem jutott 2018-ban. Gána most viszont 26-ban ott lesz, de egy olyan csoportban, amelyben szerepel Anglia, Horvátország. Angliáról azért tudjuk, hogy már korábbi világbajnoka, 8 nemzet egyike, amely megnyerte a világbajnokságot. Horvátország, amely 6 világbajnokságon indult, ebből 3 alkalommal érmet szerzett. Egyszer ezüstöt, kétszer pedig bronzérmet. Hol a helye ebben a négyesben Gánának?
1: Én mindig a sötét lovaknak, a meglepetés csapatoknak, a kis csapatoknak, bárhogy hívjuk őket, nekik drukkoltam, szurkoltam, de aztán nyilván be kellett látnom, hogy sokszor ez jogtalan szurkolás, mert csak a meglepetés ereje hajt, de aztán focit nem láttam tőlük, és hát attól tartok, hogy ez a Gána, túlzás lenne azt mondani, hogy picit is ismerem őket, vagy láttam a mérkőzéseiket, de szerintem az angol és a horvát válogatott is jobb lesz. Tehát Gánának itt tulajdonképpen sok szerepe nem lesz ezen a világbajnokságon, ezt tippelem. Fekete csillagoknak becézik őket, és az ifjúsági labdarúgó eseményeken Gána különben már utánpótlás szinten ért el sikert, a 17 éven aluliak VB-t kétszer is megnyerte, 1991-ben és 95-ben, és pont az, ami 2010-ben is hiányzott, vagy Kamerunból, 1990-ben Roger Millerjékból, a rutin, a tapasztalat és a döntő pillanatokban a könyörtelen helyzetkihasználás, vagy a szituáció megoldása, hogy mindegy, hogy csúnya gól, csak gól legyen, és azzal jusson tovább a csapat, hát meglepődnék, ha az angolokon és a horvátokon kifognának a gánaiak. Tehát én nem várok tőlük csodát most.
0: Végezetül pedig nem csupán a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjain megyünk végig egy ilyen sorozat keretein belül, amelyből minden kedden egy részt hallgathatnak meg, hanem Elpap István jóvoltából a korábbi világbajnokságokat is felelevenítjük. Ma az 1954-est. Elpap Istvánt hallják.
2: Világbajnoki felvezető sorozatunkban az eddigi 22 torna legjobb sztoriait is felidézzük, ezen a héten valamennyi közül a legfájdalmasabbat, egyben a legragyogóbbat. E kijelentés mögött nincs ellentmondás, hiszen az 1954-es világbajnoki ezüstérem valóságos nemzet tragédiával ért fel a Rákosi rendszer alatt amúgyis kilátástalanságban élő országban. Sebes Gusztáv aranycsapata 1950 óta veretlen volt. Ha lett volna FIFA világranglista, azt Holt biztosan vezeti. A kieséses szakaszban a németek elleni csoportmeccsen bokasérülést szenvedő Puskás Ferenc nélkül is egyaránt 4-2-re megverte az előző VB első két helyezettjét, Brazíliát és Uruguayt. Majd a csoportkörben már 8-3-ra legyőzött Németország ellen akarta feltenni a pontot az íre. A Bernie Wangdorf stadionban ráadásul percek alatt 2-0-ás előnyt harcoltunk ki, innen sikerült 3-2-re kikapnunk. Conteóból nincs hiány, a németek doppingoltak, eladtuk a meccset, kimaradtak a fiúk a döntő előtti éjszaka, csalt a bíró, csak hogy a 4 leggyakoribbat citáljuk, de ennél valósabb problémát jelentett például az esős idő és az ázott talaj, amelyre Adi Dassler csodas topliaival ment fel az ellenfél. Puskás lába csak félig gyógyult meg, de ki az, aki kihagyja a csapatból a kapitányát, aki ráadásul egy megadott és egy lesgólt is lőtt. Cibor jobb szélsőt játszott, de ő amúgy jobb lábas volt, továbbá a döntőben így is gólt szerzett. Idehaza majdnem kitölt a forradalom, és a mai napig tartja magát az elmélet, hogy ha nincs a Berni vereség, nincs 56 sem. A keletinél villamosokat borogattak, a játékosokat lefüggönyzött kocsikkal úgy kellett hazamenekíteni, bezzeg Németországban. A háborús vereség és az azt követő megaláztatások után a nemzet éppen Fritz Walterék diadalába kapaszkodva állt fel, és lett Európa vezető gazdasági hatalma. Ha úgy tetszik, ezt is nekünk köszönhetik.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
5: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
4: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
5: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
4: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám már, ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
5: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába, úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
4: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán ne adj Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
5: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem, emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált volna egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasasra kezdődött az egész, tehát az első versenyem, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
4: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
5: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót. Ez lehet kicsit megképzőnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni. De amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, másra versenyezni. Azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek. Ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
4: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
5: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
4: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám? Hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
5: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
4: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapasztolt a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartod adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
5: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21. szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka. És én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
4: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
5: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így

0: A magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy, adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
1: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolok, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
0: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfi lába meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
1: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyorsúszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a háthúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
0: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióid az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
1: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
0: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-on ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor meg is előzzem őket.
1: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
0: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, és hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
1: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ben is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, vagy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik éve, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
0: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függ nyilván, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztus.

0: volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jó tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
1: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihenj Ászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
0: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
1: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egyrebbok az idők, egyrebbok az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
0: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
1: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
0: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
1: Viszont ugye még egyszer ez itt a bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
0: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélypontom volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, akkor biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
1: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
0: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
1: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
0: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. ezt sosem mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha előszokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye ő azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
1: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említette, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt, illetve?
0: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 106 is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és ezért nagyon, nagyon furcsa volt, és ezért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntét, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
1: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis, legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
0: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minden tovább ott tudjak lenni, és minden többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
1: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
1: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
0: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is. Azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre. Én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért. Szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
1: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3, jó, egy picivel több, 6 óra 4, de azért ennyit hadd csalhassunk. Május 6-a szerda, ma reggel 2026-ban már kellemes reggeli hőmérséklet, legalábbis érzetben is jó, nem csak azt, hogy látjuk, hogy plusz 13 fokot. Ebben indulunk és kezdünk ma is. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt a Sportrádióban. Itt van velünk Csonka Zsófi, azaz Szofi, szia!
2: Jó reggelt, hello Harsányi Levi! És milyen volt neked ez a 13 fok? Lazán felöltözve, semmi kabát.
1: Igen, hát semmilyen, annak öltem, hogy nincs hideg érzet. Mert ugye tegnap előtt is ilyen 8 ugye? Fok voltak.
2: Igen.
1: Ez pont az a korszak, amit ugye ad a tavasz, amit majd ad az ősz is, ilyen október elején, amikor még el tudsz jönni, vagy már el tudsz jönni reggel egy pólóban, és nincs annyira hideg, igen. Vagy pulcsi van, vékony pulóban, és utána pedig délután már le kell dobni, tehát akkor már biztos, hogy a pólóban. De hát ez van, nyitnak a strandok, szerintem a hétvégén, úgyhogy most már erőteljesen beköszönt a nyár, úgyhogy ennek kell, és ennek megfelelően kell majd szerintem élnünk ezt a következő pár napot. Bár én erősen tavasz vagyok, már az évszakok közül kellene választani, vagy tavasz és vagy ősz, és mondtam ugye múltkor, nem is tudom melyik adásban, miközben 06 30 55 55 605 és a számunk, mert lehet, hogy már a következő úgynevezett sporthoj kertészkedve rovatunkhoz hozzá tudnak szólni, hallgatok, hogy megmetszettem a szőlőm, és rájöttem, hogy az öregedés, egyszer kérdezték,
2: igen,
1: valam, hogy mennyire vagy öreg, és
2: mondom,
1: hát, az miért lennék öreg, hát úgy érzem, közben pedig hát nyilván 55 éves, egy öreg, tényleg.
2: Jó, de te az 55 éves vagy, aki 42-nek látszik.
1: Hát egyrészt gyere, közel is ideális valamit. De...
2: Energiában pedig szerintem 30.
1: Na, ehhez viszont írjanak a hölgyek, hogy tényleg így gondolják el. Na, szóval, hogy elkezdtem megmetszeni a szőlőmet, és ilyen egy órát voltam el a kis metszésekkel, közben hívtam szakembert, hogy mégis hogy kellene. Én nem szeretem ezt az internet meg mesterséges intelligencia alapú tudást halmazt, amit az ember felhalmoz. Én úgy gondolom, hogy ezeket ehhez érteni kell meg tanulni, de valahogy megmetszettem, és ez a dolog lényege, és körülbelül fele el is halt. Mert szerintem rosszul metszettem, már nem gondolnám, hogy ettől, de most nézem, hogy jönnek ki ugye a zöld hajtások, és a szőlő tőke sor, hát nincs olyan sok, de annak a feléig jöttek ki kis rügyek, meg zöld levelek, meg...
2: Elég keveset.
1: A másik fele meg tulajdonképpen egy ilyen hibernált állapotban.
2: Ugyanannyi napot kapnak, mert ilyenkor én mindig ezzel minden szoktam magamat ugyanaz. Nyugtatni, hogy ha nem annyi napot kapott még az a rész.
1: Helyzetkeresés, meg probléma keresés, az ilyenkor nem létezik. Úgy minden ugyanaz. Ugyanott, ugyanazon a helyen. Ugyanannyi vizet kaptak. De várjunk még vele.
2: Várjunk.
1: Na azért mondom, hogy az időszak jön, amikor ki lehet így menni a kertbe, és kicsit ott helyre tenni a dolgokat. Rengeteg dolgot kell kidobni. Idén ilyen nagy szanáló lettem. Mert volt a gyerekeknek egy ilyen trambulinja. Hát ez is sport, így kapcsolódik a témához. Ahol én is próbáltam ugrálni, és előre szólok a szülőknek, a vállalkozó kedvű, még magukat fiatalnak érző szülőknek, leginkább anyukáknak, hogyha elviszik a gyereket ezekbe az ugráló, nem tudom, ilyen közösségi helyszínekre, ők meg tudják azt csinálni, amit mi már nem. Így hajlott el, tört el, ferdült el az én gyermekeim édesanyjának a jobb kis ujja, amit nem is lehetett vissza, eltört, nem is lehetett visszatenni normálisan, rosszul ford össze. Néha karácsonykor teszünk rá egy-két ilyen díszt meg kulcsokat, de hogy milyen az élet, és múltkor ott vagyok, náluk beszélgetünk, azt mondja, holnap azt mondja, hogy esni fog. Miért? Mert hogy a kis ujja... Itt, gyerekek, ide jutottunk. És az csak azért dobtam ezt be ilyen hosszan, hogy kíváncsiak vagyunk a népi megfigyelések.
2: Igen.
1: És megélt tapasztalatok szerint ti honnan tudtátok, vagy tudjátok, hogyha mondjuk időjárásbéli változást lesz. 06 30 55 55 605, hát ennyi.
2: Hadd csatoljak rá egy kicsit a szőlőtőke meccésedre. Bár itt nem az én meccésem hibája, vagy esetleg oktalansága.
1: Jó, hogy ezt nem én mondtam, hogy az én meccésem. Igen.
2: Hanem, hát valami érte ezt, valamilyen külső hatás, nekem gyönyörű levendula bokraim vannak, amiket én neveltem.
1: Gratulálok,
2: köszönöm. Na most ebből kettő úgy döntött tavaly.
1: Hogy feladja az földi életet?
2: Hát igen, és akkor én pedig úgy döntöttem, hogy akkor őket így tőben metszem. És képzeld el, hogy kettő mini hajtás, de 3 milliméteres,
1: igen,
2: nőtt ezeken a kis meghalt maradványokon.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezért mondom neked, hogy pedig már minden gyönyörűen zöldel, tehát nyilvánvalóan az a picike kis élet, ami ebben élni akart, azért csak megtalálta ja,
1: persze,
2: az utat.
1: Nem adtam fel, csak mondom, hogy olyan jó volt kint lenni. Azt hiszem, valaki sziasztok, jó reggelt, Fecko a kuka aljáról lapátolta fel a Honvédot az NB1-be, ha kirúgják, akkor ez úgy hullanak vissza, mint a feldobott kő.
2: Na.
1: Ez ilyen korán ilyen üzenet. Jó, gondolom, Fecko Tamásról van szó, és a Honvédról. Hát, utóbbi mérkőzéseken nem úgy játszottak a fiúknak, hogy megérdemelték volna az NB1-be való feljutást, de mivel én Kispest Honvéd szurkoló vagyok gyermekkorom óta, tehát idest van legalább 40 éve.
2: Tessék, én mi pedig Honvédre költöztem. Igen.
1: Hát, nem is Arzenálnak szerintem.
2: Így,
1: na
2: így.
1: Mindegy, és úgy, nem gondolom, hogy Fecko Tamás kirúgásán gondolkodnak, de a mai világban, meg ma, meg Magyarországon.
2: Meg az NB1-ben.
1: Meg, nem csak, igen, meg, ma Magyarországet pont meg egy olyan szeret a világnak, akkor minden megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Azért, hogy nem Arzenálnak, akkor öltöztél, mert tegnap megnéztük, vagy legalábbis igen, a gyermekemmel ezt a focimesnek csúfolt valamit. Én megmondom őszintén, jaj. Hogy az mondja a kisfiam, hogy imádja, szereti a focit, igen, értis hozzá, hogy apa, nem lehetne az, hogy mindegy, hogy mi lesz az eredmény, de ez az első fél idő ilyen 30. perce körül volt, hogy mind a kettő kiesik.
2: Köszönöm szépen.
1: Figyelj,
2: és de, csodálatos, teljesen egyetértek.
1: De tényleg mímelték a focit, nem akartak. Azt mondja, apa, 1-1 volt az első meccs, itt 0-0, és hátul passzok, bármi, mindegy még csapat, főleg az Arzenál volt, ami defenzív, és ott hátul passzogatnak.
2: Erre nézhetetlen. Hogy ez a sakkozós foci, amit ők művelnek.
1: De ezt otthon, tehát ide kimegy, rengeteg, több milliárd, tehát szerintem milliárd ember nézte, biztos a földön.
2: Biztos. Kimegy, hát a helyszínen mennyi 60x ezer?
1: Kimegy 60 ezer, abból 60 ezerből 6 ezer született angol.
2: Igen.
1: Tehát láttad, ezt tényleg nem hiszem el, tehát nem akarok itt migránsozni, mert istenem, de hát az, hát láttad, mindegy. És ott ordibálja tényleg a nagyon szimpatikus indiai.
2: Ezt mondták is, ugye, hogy gyakorlatilag a szurkolók nyomták át őket a célvonalon.
1: Hát, kikérem, de tényleg a focit szerető közösség, meg közönség nevében. Hát ilyet nem csinálják, tényleg. Na mindegy, és egy nulla nyert kinkeservesen egy gyökeres lövés után kipattanó labdát a hálóba kotró Saka révén egy nulla nyert az Arzenál, hát...
2: Ezzel hatalmas 2-1-es összesítésben.
1: És az utolsó négy meccs eredményeit mondanám?
2: 0-0.
1: Nem, legyél ilyen, ne legyél szócső, tehát legyen mögötte tudás. 0-0, 0-1, 1-1, 1-0. Hát,
2: jó, mondjuk ki, hogy az idei BL döntő az valójában, bár Budapestre van kiírva, ma este lesz.
1: Ez már régen mondtuk az előző meccset. És megint az a helyzet, hogy az előző, vagy két héttel ezelőtt, amikor ugye az első meccset játszották ugyebár Paris Saint-Germain és a Bayern München, akkor azt mondtuk, hogy úristen, ezek a fiúkban nyilván ezt nézték Madridban is a focisták,
2: igen.
1: Megnézték Arzenálban is a focisták, hogy ezután kellett játszani, és játszottak egy síralomház egy-egyet. Ha nincs az a 2-11-es,
2: akkor semmi.
1: Tehát akció, gól nincs. Igen. A tegnap is olyan volt, hogy egy kipattanó. Tehát,
2: igen.
1: Ezt engedjük el. És akkor most megint az, hogy ugye, most ma játszanak azok, akik. Nagyon jó meccset várok a mai naptól is. Így kell játszani.
2: Mondom, tehát, igen, ez lesz a döntő.
1: Tehát ne arra meg a világ. Ezt én nem. Na mindegy, szóval 1-0 nyert az Arzenál, ha valaki
2: lesz?
1: Nem látta volna.
2: 9 gól az át múlt héten ez a kettős.
1: Igen.
2: Hány gól lesz ma?
1: Hogy
2: mit érzel?
1: Hát,
2: mit mond a kis ujjad? A derekad.
1: 3-4 gólt most simán érzek. Simán.
2: Fixen.
1: Nem, figyelj, tehát emberek olyanok, tudod, a jellem nem változik, a hozzáállás nem nagyon változik, úgy nagyon, bár szokták mondani, adj az embernek hatalmat és pénzt, hogy néznek, hogy mennyire változik. 10-ből 80 nagyon megváltoznak.
2: Kialudt éjszakát, én azt mondom, az is egy nagyon, nagyon egyértelmű jelenformáló, hogy valaki alszik, vagy nem alszik.
1: Megint nem aludtál?
2: De én most aludtam, ja. Hát teljesen látod.
1: Azt tudod, hogy mit csinálnak, hogy tegnap, ugye volt ott szó a tegnapi meccs folyamán, hogy most azt csinálják, a szurkolók oda mennek az ellenfél csapatának a szállodája elé, és ott tűzijáték, meg nem tudom milyen hangzavarral, próbálják őket ébren tartani, hogy
2: kisállatokhoz tudnám hasonlítani.
1: Hát a szurkoló azt mondta, hogy milyen, hát az ilyen, tehát az értelmetlen, tisztelt a kivételnek, de nagyon keres, tehát az ilyen vérmes, velmes, oda megy, csak ez a tipikus, ugye az a mentalitás, amitől én nagyon kivagyok, a csináljunk rosszat. Nem tud jót, de akkor is csináljunk rosszat. Ez most nagyon sok helyen, főleg itthon érezhető mindenfajta változás okán. De egyébként is, hogy ha a zsigeri rossz indult, ha csak azért csináljunk valakinek, vagy valakiknek, okozzunk fájdalmat, rosszat, vagy hátrányt, ami az ő előnyét nem hozza felszére, de akkor is. De
2: és
1: jó,
2: ehhez okay. Még nem is kell csapaton kívül lenni. Ez sajnos nálunk a lövész válogatotton belül is előfordult, természetesen név nélkül mondom. Volt egy olyan versenyző, aki hát úgy próbált előnyt szerezni, hogyha azt érezte, hogy valaki jobb nála, még akkor is, hogyha nem ugyanabban a versenyszámban indultunk. Éjszaka, teljesen random időpontokban, ja. A szállodai szobában a telefont, ugye hát tudta a szobaszámokat, és elkezdte végig csörgetni, akiket igazán
1: nagy ellenfélnek.
2: Hát, de ott valószínűleg amúgy is ébren tartotta, nem tudom, az őrület vagy a harag. És zaklatta azokat, akiknek másnap versenye van, hogy megzavarja a pihenésüket. Úgyhogy sajnos, igen, nem csak a szurkolók tesznek így.
1: Ne lombozodjunk le, meg
2: nem,
1: minden
2: nem, gyerek.
1: Mbappéig szerint a kritikusok...
2: Jaj!
1: Túlagyalják a szardíniai kiruccanását, a játékoshoz közel álló közleménye hangsúlyozza, hogy Kylian Mbappé továbbra is kifogástalan munka morállal dolgozik a klubban. Az, hogy azt most, hogy ugye valaki lemaradt volna, a nagy rehabilitáció kellős közepén elment a párjával, mi hova, Szardíniára, meg ide-oda, amoda.
2: Meg ide-oda, amoda. Igazából egyszerűen ez egy felesleges téma. Nagyon egyszerű. Aki profi sportoló, és abból él, hogy profi sportoló, annak a sérülése alatt mi a munkája? Az, hogy rehabilitál, az, hogy a rehabilitációját úgy végzi, hogy maximálisan, és okay, minden megtesz.
1: Oké, de most miért nem mehetem, hogy otthon ül az jobb? Csak kérdezem.
2: Egy biztos. Én nem látom azt, hogy ő mondjuk rehabeszközökkel utazik a kis akár magángépén, és visz magával mindent, ami ilyen esetben szükséges.
1: Megint az, akik az előbb beszéltünk, hogy rossz vagy. Hát rosszra gondolsz. Hát miért kell rosszra? Hát,
2: okay. de tényleg, ő egy kis klinikával utazik.
1: De bebizonyíthatja. Tehát, hogy ne ítéljük el még mielőtt nem tudjuk, hogy mi van.
2: Azt tudjuk, hogy ő
1: oda elvitte,
2: a munka végzését gyakorlatilag felváltja a pihenéssel.
1: Elvitte azt az orvost, aki ott a rehabilitáció során vele van, masszírozza, figyeli, az értékeit szinten tartja, és hát csak kérdezem én, lehet ilyen is? Mert szerintem lehet.
2: Na most.
1: Csak mi a világon most azt a korszakot éljük, hogy mindenkiben rosszat látunk. Jó. Neved magadra, te nem így gondoltad, de hogy ez van. Nem azt mondjuk, hogy de jó.
2: Levikém, ha te most nem itt ülnél a rádióban, és igen. Én bemondanám a kedves hallgatóinknak, hogy sajnálatos módon Leventének egy olyan hangszergyulladása van, amivel nem tudott megjelenni ma itt.
1: Igen?
2: És közben te feltöltenél az internetre, vagy valamelyik cimborát feltöltene az internetre egy házi bulit, ahol te üvöltesz.
1: A házi buli. Bocsánat, de ő itt nem futkorászott, tehát itt nem arról volt, hogy más
2: nem
1: csinál.
2: Nem tudjuk, hogy mennyire sietett a luxusboltok között.
1: De nem kell.
2: A kis lábai. Nem tudjuk.
1: Isten ments, hogy én Real Madrid focistát megvédjek. Csak az elvet szeretném.
2: Nekem pont az elve van.
1: Azon honfitársaim és a világban élő más honfitársak nevében, vagy személyek nevében, bár nem kell őket megvédeni, hogy nem biztos minden az, aminek látszik, nem biztos, hogy mindig mindenkit azonnal el kell ítélni.
2: Nagyon cuki vagy, ez pont az, aminek látszik.
1: Inkább
2: nem
1: azt
2: úgy sikerült
1: hozzám,
2: a szezon, tett hozzá.
1: Én inkább azt tenném hozzá, legalábbis lehet, az talán egy kicsit más színben tünteti fel az embert is, meg azt, aki beszél, hogy menjen nyugodtan, de neki ilyenkor nem ez a dolga, neki ilyenkor az a dolga, hogy bármennyire is rehabilitáció van, ő ott üljön, mint hogy a többi társas, ez
2: köszönöm
1: a fontos.
2: Szépen.
1: Hát ezt nem mondtad el, ez a lényeg.
2: Hát, hogy... mert nem hagytad.
1: Ja, értem.
2: Hogy... szerettem volna végigvinni, pontosan, hogy neki ez a dolga, ő ezért kapja a fizetését, hogy ennek a csapatnak a tagja. Azzal, amit ő csinál, és bocsánat, hogy ezt mondom, sajnos a pályán is ugyanezt csinálja.
1: Igen.
2: Tehát ő hozzá nem lehet kapcsolódni, ő nem csapatjátékos.
1: Mit kellene csinálni, inkább azt mondom,
2: csinálnia? Azt kéne csinálnia, hogy azt érezze a szurkoló, az edző és a csapattársak, hogy mi egyek vagyunk, egy célért küzdünk, egy hajóban nevezünk,
1: jó,
2: és egy irányba
1: demagóg,
2: megyünk.
1: De mit kellene csinálnia?
2: Ott ülnie, ott ez lenni az edzéseken,
1: ezt
2: a csapattal szenvedni, ezt a nem túl dicsőséges szezont, végignézni testközelből, a együtt szívott izzadságszagú öltözőből akkor is, hogyha ő 2 méter tud menni, vagy 3 méter tud futni, teljesen mindegy. Ő ezzel a történettel, amit ő művelt, és hát maradjunk annyiba, hogy több mint, már majdnem 1,5 millióan írták alá azt a petíciót, amiben azt követelik...
1: Már 2 fölött, igen.
2: Már 2 fölött volt. Azt követelik, hogy ugye, hogy távozásra próbálják rábírni Perez urat, és született is egy olyan összeállítás, hogy a
1: Perez
2: Real...
1: urat? Nem, Mbappét.
2: Hát a Perez urat, hogy hát ugye tudjuk, hogy az ő
1: nem mondta,
2: távozásra
1: szólítsák fel Perez urat.
2: Igen, Perez urat, hogy távolítsa el Mbappét, és született is egy ilyen kis mém, ugye ezeket én ilyenkor nagyon kedvelem.
1: Na, melyik?
2: Ugye Real Madrid Mbappéval 6 meccs, 1 győzelem, a Real Madrid Mbappé nélkül 6 meccs, 6 győzelem. Ezzel is próbálják jelezni, hogy
1: szerintem az van, hogy most úgy a sztároknak, meg a sztáredzőknek lejárt egy ilyen 20 éves korszaka, hanem 30. Én ezt érzem valahogy a világban. És jönnek a fiatal, tapasztalatlan edzők, majd lesz valami, és jönnek a tömegével egy csapatban játszó nem sztárjátékosok. Ugye, most, hogyha kiveszünk...
2: Tök jó példa a Bayern erre most.
1: Hát azért ott azért a Kén azért az egész nagy játékos.
2: De hát nem úgy, mint a Reában, hogy gyakorlatilag nem, mindenkinek de a maga szintjén,
1: ja igen, de a maga szintjén azért igen. De igen, maradt egy darab Vinicius, ő is visszavett nagyon, meg azért szerintem ő soha nem volt nagy sztár volt, de nem lépett annyira be a nagy sztárok.
2: Ő nagy ígéret volt, és aztán nem...
1: Igen, igen, és most jönnek az ilyen nem tudom, ilyen kullancs Árdák Gürelek, meg nem Gürelek, tehát hogy ott vannak, ha van, ott van, ha nincs, tehát igazából teljesen mindegy, nem akarom őt bántani, de hogy ebből lesz sok.
2: És amúgy nekem nagyon szimpi, amit Árbeula mondott, ugye, aki még jelenleg a Real Madrid edzője, és hát nem tudom, szerintem, ha van vallás, akkor az ő vallása a Real Madrid.
1: Én meg ott is hagynám. De most
2: nekem az nagyon szimpi volt, azt mondta, hogy nem fogok beleszólni, de egyetlen futballista sem lehet nagyobb, mint a Real Madrid. És ez esetben ugye erről beszélgetünk.
1: Ezek nagyon a kedves graffitik, ezeket én annyira
2: de
1: szeretem.
2: De ez tényleg így van, figyelj, ez tényleg, akinek ez az élete, és azt látja, hogy még a küszködő csapat mellől kis sérülgetése, ez ugyanaz, mint amikor Neymar valahogy mindig beteg volt, valami kis sérülés történt vele február környékén, és utána tele voltak márciusban a lapok azzal, hogy a húgának a születésnapi bulián így meg úgy azért csak részt tudott venni.
1: Hát, mert nem tudják a százdése miatt érted felelősségre vonni, hogyha ez másképp alakult volna ki.
2: De hát most ha nem lenne ez olyan, pont ugyanaz.
1: Ha nem lenne az, hogy például érted Erik Haaland, vagy Haaland kap 6 vagy 7 éves szerződést olyan pénzzel, amiből tehát fél év, vagy két hónapon
2: nem bírjuk fölfogni.
1: Nem tudod, két hónapig keresi, vagy két hónap alatt keresi meg azt a pénzt, amit egy ember mondjuk 400 év alatt. Szóval olyan aránytalanság.
2: Aránytalanság, és közben az elvek viszont arányosíthatóak.
1: Az elvek persze, nem az a kérdés, de hogy nem írunk alá ilyen szerződést, akkor nincsen gond, nem írunk alá olyan szerződést Neymarral, Mbappéval, nem tudom kikkel, Gerard Bale-lel, hogy kapja, hát emlékszel Gerard Bale esetére is, hogy elment golfozgatni, és ugyanúgy kapta a pénzt. Tehát, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ilyen oda, szeretjük, kapjon sok pénzt, igen, tessék játszani, és akkor, ha jó vagy, tessék, nem a pénzt sajnáljuk, hanem a befektetett munkát, és a nem látható jelenlétet, mint Mbappénak.
2: Szóval,
1: szerintem így van. Aztán nézzük valami jót, ami szívünknek és szemünknek is annyira kedves.
2: De nagyon kedveled.
1: Zavalenkát, nagy, azért, mert mosolyog, mert jó fej, meg vicces, humoros, nagyon szeretem Zavalenkát. Az a helyzet, hogy láttam egy mémet, pont tegnap láttam, olyan kapcsolatban, hogy elé tolnak egy tortát, aminek 18-as gyertya van, és hogy mintha sokszor szoktak ezt játszani, hogy odaül valaki a torta elé, és ott van, hogy nem tudom, hogy 18, és akkor ott mosolyog meg örül, és utána kap egy kis pofont, kiveszik az egyes, és oda teszek egy hármas, és 30. Na, szóval ő pedig most nem cserélte ki a gyertyát, Zabalenka, hanem ránézett, hogy én 18, soha többet, és elkezdett futni, nehogy utolék a tortába. Vicces!
2: Nagyon jó,
1: nagy szépen köszönjük.
2: Jó. És amúgy egyetértek maximálisan.
1: De most vele kapcsolatban az van, hogy azt mondja Zabalenka, hogy a teniszezőknek mi hamarabb egy bojkotot kellene hirdetni, mivel közel sem keresnek annyit a Grand Slam tornákból, mint kellene. Ajj, ajj, ajj, ajj. Hát most legalizálták a fizetéseket.
2: Igen, de nézzük tovább ezt a hírt.
1: És vele értett egyet, a szintén világ első pár éve még síelgető Jánik Sinner is, de több kiemelt játékos is csalódottan nyilatkozott a Roland Garros pénzdíjazására. Megkérem azért tanult kollégidámat, hogy nézze meg, hogy miket kapnak ezek. Jó, csak nézzek az Ausztrál Open-t, jó? Azt mondják, hogy igen, a Roland Garros pénzdíjazásáról van szó. BBC szerint a legnagyobb problémát kiváltó Roland Garros bevételei közel 10%-kal nőttek a tavalyhoz képest, viszont a játékosok ezt meg sem érezték. Wimbledon még nem jelentette be a díjazását, míg a tavalyi US Open és az Ausztrál Open szintén növekedett. Most döbbenetes számot fogtok hallani, mert most Zsófi elmondja nekünk, hogy mit kerestek az Ausztrál Open-en. Ugye az már volt.
2: Az Ausztrál Open összdíjazása
1: mit nyer? A győztes.
2: 75 millió ausztrál dollár.
1: Azt mondja,
2: győztes pénzdíja 2,8 millió dollár. A Roland Garroson ez szintén ugyanennyi. Ez 2000, hát annyiban más, hogy 2,8 millió euró. Wimbledon 2,7 millió font. És a US Open pedig 5 millió dollár.
1: Jó, akkor legyünk nagyban.
2: És szeretnék egy más számot is mondani. Az első körös kiesők is még több százezer dollárt kerestek.
1: De
2: minden
1: rengeteg munka van ebben, nem ez a lényeg. Azért itt milliárd felett van bőven a kereset. Tehát én szerintem az egy jó. Innen azt mondom, az egy jó pénz.
2: És gyakorlatilag a 2024-ben a teljes bevételből 15,5%-os volt ez a részesedés, amiről most beszélgetünk, hogy bár ugye 10%-kal növekedett a teljes bevétel, mégis egy picit csökkent, várhatóan körülbelül 6%-nyi. Tehát mi mindig 15% körül keresnek a teniszezők, és közben pedig nem tudom, én ezt komolyan, a hallgatóink ezt többször hallhatták
1: tőlem, hogy... A US Open szerintem 2 milliárd körül van, ott már emelt díjazás volt, de majd mindjárt utána nézünk, de teljesen mindegy, 1-2 milliárd forintnak megfelelő összeg, szerintem az, én azt, szerintem azért annyira azért nem lennék elkeseredett, de én mondom ezt innen. Na, akkor nézzük, hogy mi lesz ma, mert hiszen ugye ma is tan érdekes témákkal várjuk a mi hallgatóinkat, hét után beszélünk a derbiről, amely után a Magyar Kupa dönt előtt a Ferencváros, Bánki Dodi érkezik, kicsit megnézzük, hogy hogy állunk hozzá, ő hogy áll hozzá, egyébként az Újpesten is kiadtak, ugye bár egy érdekes véleményt, vagy összegzést erre az egészről. Szóval ezt a 0-5-öt ott nem nagyon tudják meg lehet magyarázni. Kicsit Dárdainak is már neki mentek.
2: Főleg ugye az előtte...
1: Valahol jogos, azért igen, tegyük hozzá.
2: Előtte azért volt egy nagy föllángolás.
1: Igen, ugye beszélünk erről, aztán 8 és 9 óra között persze nemzeti sportjegyzet. Magyar Zoltánnal is beszélünk, aki nem akármilyen futballmenedzser, és 9 óra után hívjuk a nagy becsben tartott László Csabánkat, vele beszélgetünk. Ez fér bele a mai itteni menübe, úgyhogy várunk mindenkit. Témáinkhoz hozzá tudtok szólni, és igen, aktívak vagytok. Köszönjük szépen, tegnap is rengeteg hozzászólás érkezett. Várjuk talán ma is. 0630 55 55 605.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Amerika átmenetileg felfüggesztette a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítését. Történelemmel folytatódnak az érettségi vizsgák. Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióba kilépett Szociáldemokrata Párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. Itthon a leendő miniszterelnök arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia tegnap megválasztott elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,500-en, emelt szinten több mint 8000-en adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek.
0: Közlekedés.
2: Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben. Magabiztosan győzött Japán ellen a női vízilabda válogatott a világkupa selejtezőn. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják. Az Arsenal 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának tegnap esti visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel továbbment és elsőként jutott a sorozat május 30-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek majd. A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a Bajnokok Ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NBA döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől Studer Ágnes Balogh Balázsnak nyilatkozott a találkozót követően.
4: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben, 100%-on teljes odafókuszáltságban. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
3: Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyiek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. 28-13-ra legyőzte Japánt a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzés magyar szempontból jól alakult, hiszen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor biztosan ott lesz a világkupa szuper döntőjében. A magyar férfi válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől, a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában is véget ért számára a torna. Ezzel befejeződött a küzdelem a mieink számára, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését a csapat VB-n. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
5: Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelenállás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
6: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
5: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50%-os esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
3: Bondár Anna 3-szettes mérkőzésen kikapott az olimpiai bajnok kínai Cheng Chinwen-től a római salakpályás tenisztorna női versenyének első fordulójában. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsány Levente, Csonka Zsófia és Ballai Attila. 3 év elteltével visszatér a 14-szeres bajnok, 8-szoros magyar kupa győztes budapesti honvéd az élvonalba. Szabó Balázs kollégánk Pisont Istvánnal beszélgetett.
2: Gratulálok a honvédnak a feljutáshoz, és neked is, aki ugye egyéni képzőként segítetted a csapatot ebben a NB2-ben való küzdelemben, újra az NB1-ben szerepel a honvéd 3 év után. Hogyan éled meg, mint egykori játékos, meg mint az olyan ember, aki jelenleg is segíti a csapatot?
3: Hát köszönjük szépen, kevés érdem van benne, de tény, hogy voltam a csapat körül, és heti 2 alkalommal is dolgoztam velük, mint egyéni képzés, a középpások, illetve a támadók együttműködése, összhangja, együttműködési feladatok, támadó, legfőképp támadó feladatok, ugye itt akár passztechnika, rugótechnika, az érkezések, a befejezések, a gondolkodás, nagyon sokrétű volt a tanítás, úgyhogy örülök nagyon, és még jobban annak, hogy a csapat teljesítette azt az elvárást, amit szerettek volna ezek a fiúk önmaguk felé is, a csapat, ugye a klub, az edzők, a szakmai stáb, úgyhogy rendkívül jó érzés ez 3 év után megélni mindannyiunknak, akik a Honvédban játszottunk, futballoztunk, vagy a szurkolóknak, természetesen az egész klubnak. Nagy dolog, hogy feljutott a csapat, úgyhogy gratulálok én is a csapat teljesítményéhez.
2: Az elmúlt heteket figyelembe véve azért lehetett volna ezt a feljutást már hamarabbra is időzíteni, csak ugye itt volt egy-két vereség, meg döntetlen a legutóbbi mérkőzéseken. Volt egy kis hullámvölgy a csapat részéről, vagy hogyan láttad, hogy minek tudod be az elmúlt heteknek a kicsit gyengébb teljesítményét, azzal együtt is, hogy most sikerült a feljutás?
3: Nézd, azt gondolom, és ezt mindenki láthatja, akár számszerűleg is, hogy az őszhez képest ez egy teljesen más tavasz volt. Voltak objektív dolgai is, hiszen azért itt fontos játékosok estek ki a Czuj Géber műtét miatt, a Pekár Pisti betegség miatt esett ki ebből a kezdetekből. Illetve ha tényleg a számoknál maradunk, akkor ugye az ősszel 10 győzelmük volt, most 7-nél tartanak, igaz, hogy még van 2 bajnoki mérkőzés hátra. Ami viszont nagyon tanulságos és szemre figyelemre

0: méltó az a 31 rúgott gól az ősszel, most viszont csak 14-et rúgtunk. Úgyhogy ez, ha mondjuk azt mondod, hogy a Videóton ellen ugye ősszel 3-at rúgtál, a Budafoknak 3-at rúgtál, a Csákvárnak 3-at rúgtál, a Karcagnak 5-öt, Mezőköveznek 5-öt, a BVC-nek 3-at, úgyhogy ez rengeteg ilyen 3 és 3-nál több gólt értünk el ősszel, most viszont ilyen 2-1-ek, 1-0-ák vannak, nagyon sok 0-0 döntetlen, vagy adott esetben olyan vereség is, ugye ez a hazai mislennyi meccs, vagy kiszakécskén. De amik benne vannak ugye hát tudjuk, hogy nagyon jó, hogy benne vannak a pakliba, de azért jellemzően azért nagyon sok gólt rúgtunk, nagyon jól működött az ősz a csapatnak a rúgott gólok tekintetében, ez esett vissza, tehát erről majd Tomiék tudnak neked beszámolni, hogy mi volt a fő oka, hiszen azért annyira nem láttam bele mélységében, hogy mi van, de amit láttunk, az teljesen látszott, hogy ez visszaesett, ez a hullámvölgy, ez megtörtént. Ami a játékot illetően, hogyha abba belemennék, akkor azt lehet észrevenni, hogy a védekezést illetően, és ez legfőképp a kupasorozatban lehetett látni, akár a Debrecen ellen, NB1-es csapatok ellen, BVTK, Zalaegerszeg, hogyha a csapat egy letámadásos védekezést alkalmazott, és nekiment, és szinte fölőrölte, mert mondhatni ezt is, hiszen Debrecenben fantasztikusat játszott a csapat, akár a Diósgyőr ellen, vagy a Zete ellen is, hogy ezeket bevállalva rendkívül hatékony volt a védekezésünk, már az ellenfél térfelén megfojtottuk őket, nagyon agresszívak voltunk, rendkívül jól sikerült, és ebből gólt is tudtunk szerezni, úgyhogy ez rendkívül jó volt, és ezt lehetett érezni, hogy ez hatékony. A játékot, illetve a támadást illetően viszont ugye lehetett látni, hogy egy 3 belső védővel játszunk, feltolt szélső támadók, szélső-szélső emberekkel, és ugye befele elmozgó szélső támadókkal, itt a Czuly Géber, illetve Medgyes Zolinak a szerepe volt jelentős, hiszen azért ők szervező játékosok, és ott a tengelyben való kombinatív, kreatív gondolkodás, ami jellemzi őket, mélységi bejátszások, jó együttműködési feladatokkal kombinálva. Ezek ősszel nagyon jól, tavasszal kevésbé, de hát azért lehetett látni, hogy azért a támadó sorokban a csatárposzton is azért nagyon nagy variálás is volt, ugye rengeteg játékos többször kapott ilyen-olyan feladatkört, és nem volt állandósága a támadó, akár a csatárposztot veszem figyelembe, akkor nem volt állandóság, és ez azért meghatározta ennek a visszaesését, úgyhogy összességében figyelj, a célt elértük, az rendkívül jó, hogy a célt elértük, tavaszt kell jobban kielemezni, és nagyon örülni annak, hogy volt egy fantasztikus ősz, és a tavaszt kielemezni, hogy ennek mi volt az oka, és akkor ott helyen lesz az egész történet.
1: Ellenben ugye, aki nagyon jól teljesített, vagy amely szekció nagyon jól teljesített, az tényleg a védelem, mert ott még ráadásul gólerős játékos is volt, mert ugye Czuly Gébernek mondtad, hogy volt egy sérülése és műtétje, ezzel együtt 10 gólos, és a házi góllövő listán Csontos áll szintén az első helyen, ő is 10 góllal védő létére, és 5 gólpasszal. Azért ott azt hiszem, hogyha egyéni képző vagy, akkor ott nem sokat kellett tanítani.
0: Igen, de a Csontinak ugye rendkívül jó jött, hogy ugye a pontrugásoknál akár a 11-eseket veszem figyelembe, meg hát nagyon sokszor átlövéssel odaért. Fontos gólt szerzett, például Soroksár ellen, ha már erre. Akkor ami ugye a Czuly Géber, vagy a Medgyes Zolikát is mondhatom, aki azt hiszem 7 gólos, ha jól tudom.
1: Igen.
0: A Czuly Géber szintén 10 gólos. Ezek ott vannak, talán 10-12 gólra föl lehetett volna ezeket tornázni, ami ugye az Ádinál, például a Szamosi Ádinál 4 gólja van, ő nála érthető, hiszen azért rengeteg melót tesz a csapatba, rendkívül a védekezésbe, támadásba, és ugye nála is a sérülés volt az, ami gátolta azt, hogy több meccsen teljesen egészségesen tudjon. Ott vannak pici hiányérzetek, ilyen tekintetben, de természetesen érthető és megmagyarázható dolgokat tekintve a sérülése, ugye a kuszon a válla, komoly sérülés volt, ő sajnos emiatt nagyon sokszor nem tudott a csapat rendelkezésre állni, de viszont voltak föltörekvő fiatalok, ugye az őszt a Gáspár, illetve az Újvári Feri, aki rendkívül jó szálltak be a meccsbe, és vették fel a ritmust, ugyan kevésbé az elején, inkább már ugye a közepén a vége fele, rendkívül hatékonyan, sok tapasztalatot szerezve, és a tavasszal meg ugye a nyers Ádi, aki berobbant ebbe a ős gólokkal, már 2 gólos az Ádi, úgyhogy van utánpótlásunk, és ezek a gyerekek jól teljesítettek ebbe a részébe, úgyhogy ami amit nem tudtunk hozzátenni pluszba a góloknál, ott volt jobb, fiatalabb teljesítmény. És említettük még ugye a Baki, vagy említeni szeretném a Baki Ákost, aki szintén most kiesett, lehet látni a pontrugásoknál, mert rendkívül jó volt a pontrugások, rengeteg pontrugás variációja volt a csapatnak, rendkívül hatékony volt, nagyon látványos volt, nagyon jó volt azt látni, hogy fölkészültek erre, ezt begyakorolták, mindig valami variáció, Tomival mindig mondtam, most mit húztok elő a kalapból, rendkívül jó volt ezt látni, nagyon hatékony volt, a Baki Ákos ennek vezére volt, és ugye a Szabó Alexék jöttek mélységből, rendkívül jó volt. És ugye sajnos az Ákosnak a kiesése, például ez is egy ilyen visszaesést jelent most jelen pillanatban a pontrugásokat illetően, hiszen azért ilyen típusú játékos, ha kiesik, akkor az sajnos megérzi a csapat.
1: Említést tettél arról, hogy sok fiatal van a keretben is azért, amikor a Honvéd kiesett az MB2-be, már akkor is az MB1-es csapatban is nagyon sok fiatal lépett pályára. Hogyha ezt a három évet nézzük, akkor lehet azt mondani, vagy így megfejteni a feljutásnak is a hátterét, hogy ezek a fiatal játékosok mostanra beértek arra, hogy NBA-be játszanak?
0: Hát nézd, nem lehetett más a cél, amellett, hogy nagyon jó kompenzálni kellett a vezetésnek, a klubnak azt, hogy az egyensúly meglegyen, jöjjenek tapasztalt játékosok is azért, hiszen szükségünk van rájuk, illetve a fiataloknak az egyesítése, az egyvelege alakuljon ki, hiszen ha abban gondolunk bele, hogy a Honvéd egy új irányt vett, és egy nevelő egyesületté szeretné magát kialakítani ezt a fajta filozófiai, klubfilozófiai gondolatokat. Ha efelé megyünk, akkor nekünk szükségünk van ezekre a fiatalokra, és a 2008-9-es korosztály rendkívül jól áll, hiszen rendelkezésre áll nagyon sok fiatal játékos, aki még most be sem mutatkozott, de ott állnak és várják a lehetőséget, hogy bemutatkozhassanak. Úgyhogy én azt gondolom, a klubvezetés, illetve a Tomi nagyon jó összhangba tette ezt a harmadik évre ezt a kapcsolatot, ezt a fiatal és idősebbeknek az egyvelegét, és ez hozta ezt az eredményt. És természetesen ki voltunk éhezve, szóval ez rendkívül jó volt, amellett, hogy a klub vezetése ugye még egy későbbi időpontra tette korábban azt a célkitűzést, hogy a feljutás, hiszen pont ez volt a kérdés, hogy mennyire tudnak a fiatalok hatékonyan és eredményesen besegíteni, bekerülni ebbe a rendszerbe. Ezt megugrotta a csapat, ezt teljes mértékben helytállt a fiatalok, fejtáltak, és még jobb lesz, hiszen rengeteg tapasztalatot szereztek.
1: És egy nagy kérdés maradt talán a végére olyan szempontból, hogyha a bajnokságot nézzük, hogy egy nagyon komoly rangadó lesz, és azt hiszem, hogy ugye most nem rendeznek majd a hétvégén NB1-es fordulót, csak egy magyar kupa lesz. Minden szem majd a vasárnapi Vasas elleni mérkőzésetekre szegeződhet majd. Hogyan várod, és ugye ez akár a bajnoki címről is dönthet?
0: Hát igen, valójában tényleg azt lehet mondani, hogy ez a két csapat már az ősz után lehetett érezni, látni, hogy ez a két csapat játsza majd azt a bizonyos időzetbe teszem bajnoki döntőt, mert tényleg két nagyon jó formában lévő csapat indult neki a tavasznak. A Vasas kiegyensúlyozottabb volt a tavasszal, és ezért vezeti a tabellát, de mi is ott vagyunk. Szóval egy-két meccset, ha azt mondom, hogy két meccset, két hazai meccsünket akár nem döntetlenre, hanem mondjuk győzelemre hozod, akkor a Vasas előtt vagy, és akkor te mész a bajnoki címért közvetlen módon. De így is be lehet őket fogni, hiszen ha megnyered ezt a meccset, ez egy nagyon fontos meccs, ilyen szempontból nem a feljutás, mind a két csapat elérte, hanem maga a presztízsét, ugye benne van az, hogy ugye játékos, szurkoló, mindenki egy komoly meccset vár, és mindent bele fognak tenni, és hogyha ebből jól jössz ki, akkor ugye az utolsó fordulóra maradhat az a döntés, hogy ki lesz a bajnoki cím győztese. Úgyhogy ez pikantériát kárna, úgyhogy nem lesz más forduló, csak kupa döntő van, ugye a Fradi és a Zete, úgyhogy sok szem terelődik erre a mérkőzésre, és azt hiszem, hogy nézettségében is meg fogja állni a helyét, hiszen nagyon sokan várják ezt a meccset, nagyon sokan fognak jönni a meccsre, illetve a tévé előtt fogják nézni a mérkőzést. Úgyhogy nagy várakozás előzi ezt meg.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Balázs kollégánk Pisont Istvánt kérdezte.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Egy csodaszép jó reggelt kívánok mindenkinek. A dörmögő hang ugye nem Dömötör volt, hanem Bánki Dodi, akit köszönjük ma reggel. Hello, Dodi,
2: jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, Magyarország!
1: Így kell belépni egy hangvillás, ugye, Fiszmollal. Szevasz, köszöntünk téged. Itt van Csonka Zsófi, Szofi, szia!
4: Jó reggelt!
1: És hétre után vagyunk egy picit, hogy köszöntjük Ballai Attilát is. Szervusz, Attila!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: No kérem, hát így állt össze tulajdonképpen a nagy csapat. Mondhatnánk, hogy a sportrádiózás abbája, ugye? Nem, hanem... Akkor viszont
2: a
1: Boniem inverze. Jó? Tehát akkor ezt tudom, mert az ott egy férfi volt. Akkor most te leszel ugye
4: jó,
1: Frank Ferien, úgyhogy táncolni kellene.
4: No, hát, már kezdem is.
1: Köszönöm az urak érkezését, sziasztok, jó reggelt, mert hogy olyan témába vágjuk most a fejszénket, ráadásul éles fejszénket, mely téma ugye a MOL Magyar Kupa fináléját érinti, ráadásul úgy, hogy túl vagyunk ugye bár egy Újpest és egy Ferencváros rangadó, ami nagyon sok múl hatott volna, ha úgy tetszik az UTE, ahogy. Ott már az UTE-nél is egyfajta, nem tudom, vizsgálatot, vagy legalábbis egy értékelést kiadtak, legalábbis amit mi olvastunk, hogy nem nagyon voltak megelégedve az UTE játékával. Na most ezt ti, hogy látjátok, mielőtt belemegyünk itt a MOL Magyar Kupa döntőjébe.
2: Hát nem lesz rövid, tehát a MOL beszállásával nem... Egyik pillanatban a másikra nem lesz csapat, tehát a Fradinál is így volt, hosszú évekbe telt, mire jöttek az eredmények, de ott szisztematikus munkával sikerült azért elérni. Nagyon nagy volt a várakozás, túlzott, lelkesedés volt a Liláknál.
1: Ennyi a különbség a két csapat közt?
2: Most? Jobb a Fradi, de azért 5 gól nincs. 5 gól nincs a két csapat között. Na, nagyon bátran, őszintén neki mentek a Fradinak, és hát... Meg is kapta magáért az Újpest, ezért nem szokás, a vereségek nagy része az a felállt védelem elleni tehetetlenség volt a Fradi részéről, itt most
1: igen, a nagy derbiken nem szoktak ilyen arányú különbségek lenni.
2: De szoktak, nem 90, de szoktak.
5: Pont ezért szoktak csak.
1: Igen.
2: Hát mi is, 90-ben 5-0-ra nyertünk ott.
1: Szenesen. 90, most már 2026.
2: De 24-ben is volt.
1: De azt mondom, tehát akkor...
2: Meg 6 is volt.
5: Meg 22-ben 6-0.
1: Jó, értem. Tehát akkor, bocsánat, teljesen jogos, és köszönöm szépen, hogy ilyen konstruktívak vagytok. Tehát van 4-5 évente egy ilyen meccs, és akkor mondjuk azt, hogy akkor ilyen meccsek szoktak lenni, akkor mennyire aránytalan ez most 2026-os mintát, meg szerintem állapotot nézve, hogy amikor tényleg ilyen tőkein akciós ilyen háttér, és szakmai háttér, Szélesi Zoli és Dárdai Pál érkezésével szakmai háttér is érkezik, de talán a végső, az utolsó részen, ahol a játékosokat tartják, hogy ott lehet, hogy ott kellene nagyon az UTE-nak valahogy lépni, nem? Mert én úgy érzem, hogy minden rendben van, megvan a stadion, megvan a pénz, megvan a szakmai vezetés, talán a játékosok, vagy az identitás, vagy a klubhűség, a szeretet, a tudat, nem tudom, csak kérdem.
2: Igen, mind a kettő rátapintottál, játékos keret az nem megfelelő, meg az identitás.
1: Tehát az anélkül nagyon... azért nehéz.
2: Hát persze.
4: Végül is haza is mehetnek gyakorlatilag.
1: Nem is,
2: haza is fognak néhányan. Nem néhányan, elég sokan ebből a keretből.
1: Tudunk valamit abból a kiadott összegzésből, amit az UTE-tól láttunk? Abban mit olvastatok ki? Ugye Dárdai...
5: Hát én magát a közleményt olvastam, de hát most az ilyen, hogy mondjam, most minden bántó szándék nélkül, ilyenkor mit lehet egy nappal utána, egy ilyen népfrontos jellegűt, hogy hát emberekből tovább értékeljük, aztán a...
1: Ne csüggedjünk.
5: Igen, tehát ezért egy játékos keretet egyik napra a másikra nem lehet lecsinni. Mert már legalább elküldtek 3 olyan embert, akiket én is nézegettem, nekem a Beridze az már régen berögződött, hogy még legnagyobb szemfényvesztő miért van, itt még 2-t elküldtek, de attól még, hogy belép a pénz, meg attól még, hogy Dárdai Pál hazajön Berlinből, és éppen Újpesten vállal munkát, és itt van ez az nekem ilyen érdekes kettősség, hogy Szélesi Zoltán, Dárdai, de ettől még, tehát nyilván vannak érvényes futószerződésű játékosok, tehát nem lehet azt csinálni. Na gyerekek, megjöttünk, ti 18-an elmentek, és én egyébként a berlini gyorsan hoztam 16 játékost, ők meg bejönnek az öltözőbe, új csapat van. Tehát ez nyilván nem megy így.
1: Van ennyi ember a háttérben, akik fel lehet itt tölteni? Tehát a csapat által, szerintem most itt nagy csapat átalakítása, nem csak itt, sok más csapatnál is. Hogy mennyi az a létszám, amit egy csapat úgy elbír, és kérdezek Dodi, aki játszottál ilyen csapatban, amit annyira nem érez meg a csapat, vagy teljesen nulláról kell kezdeni, vagy 5-6 embernél többet be lehet újakat építeni?
2: Nincs csapat. Újpesten. Itt kezdődik, amikor egy fiatal Sarkadi a legjobb játékosod, amikor ott vannak Matkók, Jujicsok, meg Árne Májerek, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy, hogy vagy a fiatalokra szavazok, vagy egy minőségi keretet hozok rá, de azt meg idő még fölépítik. Úgyhogy nem lesz ez egyszerű történet. Mielőtt még olyan nagyon belekesednének a lilák, de maga a hangulat az meg pazar volt.
1: Hát igen, a szempontból az megörülök, hogy 5 gól, tehát azért mindig örülök, amikor sok gólos meccs van, nyilván te is. Benne Feri nem ezt mondta nekem.
2: Szegény Feri, kérde gondoltam is.
1: Ma reggel nem jön be. Meg nehéz azért azzal küldetés tudata, meg azzal a háttérrel, amivel ő rendelkezik, egy ilyen meccseket megnézni. De hát mondhatni azután, tulajdonképpen kiegyenstette a Fradi útját a végső cél a győzelem felé, mert ugye akkor beszélünk akkor arról, amit most a mostani témánk, hogy ugye szombaton érkezik majd a MOL Magyar Kupa döntőjébe a Fradi a Zalaegerszeggel, a Puskás Arénába érkeznek a felek. Egyel. Tehát mondhatni, hogy nem fáradt el nagyon a Fradi erre a döntőre, ami neki nagyon fontos, és szerintem abból a szempontból is jó ez a fajta naptári rendezés, hogy nem két meccs között vasárnap rendezik a MOL Magyar Kupa döntőt, hanem majd most, és egy hét múlva lesz az utolsó forduló, ugye. Tehát rá is tud készülni, és hogyha ezt most megnyerné a Fradi, akkor az neki egy nagyon nagy lelki előnyt adna.
2: Európa Liga indulás.
1: Akkor az már tuti biztos fix. Tehát mennyire teszi, mennyire fontos ez a Fradinak? Nyilván most így nagyon.
5: Hát persze, nagyon fontos a Fradinak két okból, és így van. Egyrészt bebiztosítani azt, hogy azért valamilyen trófeát nyerjen idén, másrészt, hogy a konferencia ligánál feljebb indulhasson Európai Kupába, harmadsorba pedig, de nem hiszem, hogy különösebb ugródeszka kéne ahhoz, hogy az utolsó fordulóba hazai pályán ugyancsak az Zalaegerszeg ellen a bajnokságba is nyerjen.
1: Igen,
5: csak a két meccs között nagyon nagy különbség, hogy itt most a Fradi kezében van a saját sorsa, meg a kupa sorsa, a bajnokságban nem. Ott még ahhoz az kell, hogy a Győr így pontot veszítsen Kisvárdán, ami, hogyha megnézed a két csapat elmúlt néhány fordulóját, meg helyezését, meg útját, akkor valószínűtlennek tűnik, de nem teljesen valószínűtlen. Szóval a Kisvárda egy, meg Révész Attila egy nehezen, Révész Attila személye, ő van annyira vagabund ember, hogyha most azt akarja megmutatni, hanem azt akarja megmutatni, hogy, ahogy mondtam, hogy 5 darab 17 éves gyerekkel állunk ki, hogy mi már a jövőt építjük, hanem azt akarja megmutatni, hogy na oda tesszük magunkat, hogy mi igenis tényezők vagyunk, akár a bajnoki címet is befolyásolhatjuk azzal, hogy a Győrnek neki megyünk, és a Győrnek szerintem hatalmas különbség, így, hogy a Fradi nyert, így a Győr nem kezdhet úgy Kisvárdán, hogy már a döntetlennel is bajnok, hanem úgy kell kezdeni, hogy a sípszó pillanatában onnantól, hogy a Fradi vezetés szerez, a Győr is gólkényszerben van. És azért ez nem olyan egyszerű történet. Láttunk már ilyet. De visszatérve a Magyar Kupa döntőre, végre megvan a kupának a rangja. Tehát azért ennek a sorozatnak, hogyha megnézed a múltját, volt olyan év, amikor le se játszották, volt olyan szezon, tehát így azért nehéz valaminek megadni. Volt, amikor ugye eldugták valahol, egyszer csak volt, és úgy felkapták az emberek a féket. Ja, tényleg hétvégén megvolt az MNK, amikor még Magyar Nemzet, vagy Nagy Népköztársasági kupa volt, vagy...
1: Ha van, még Dodi is játszott.
2: A két kupa döntőt veszítettem el.
1: Pont emiatt nem akartam
2: sehozni. Tudom, mert egyet a Honvéd ellen.
1: Hát azt akar, a szívesen veszél. Szegény
2: Fodori Milő tagot, Pintér Attilát leszerelte, és bevitte az a 89-es kupa döntő volt, a 86-ban meg a Vasas ellen 11-esre kaptunk.
5: Szántó hagyta ki a 11-est.
2: Igen.
1: Mennyire fájó pont ez neked?
2: Nagyon. Nagyon.
1: Akkor beszéljünk róla.
2: Nem beszéljünk. De élet szopa vagy. De az előző gondolatmenetre visszatérve, én két legőszintébb vezetőedző közé tartozik Révész Attila. Bognár Gyurin kívül nőt tartom olyannak, aki mindig kimondja, amit gondol. Mindenki más vetít, megválogatja a szavait.
1: Megmondja az őszintét.
2: Meg.
1: Na, az, igen, pont ez a kérdés, nem is a Fradiról beszélnék én inkább, de persze beszéltünk róla, hanem mint mondjuk a Zalaegerszegről, aki majd játszik 2-t, ugye már a Fradival, most egyet a döntőben, itt a MOL Kupa döntőben, hogy ezeknek a csapatoknak szerintem extra mód fontos, idézve kisebb csapatnak. Mert itt a Zete most nem nyer, és ugye egy meccsről van szó, tegyük hozzá, és az te példád is bizonyítja, hogy sajnos kikaphat a Fradi egy ilyen kupadöntőben is, mert azt nem tudom, hogy mire fókuszál inkább titkon, hogy ez biztosan meglegyen, aztán majd lesz valami egy hét múlva, mert ha itt megbukna, akkor van baj.
5: De
2: harmadik sem nagyon lehet.
5: Hát harmadik sem nagyon lehet, de ahhoz képest, hogy úgy indult a bajnokságnak, hogy a biztos bennmaradás a cél, hogy kupa döntőt játszik, és végig versenyben
1: ha már ott vagy, én is azt szoktam, ha eljutottam oda, akkor a fenét teszek is. És ahogy láttam az Eténél pont ugye a Kispest elleni elődöntőben, tehát ott a 93. percig is mennek, tehát ők nyerni akarnak. Nyilván...
2: Óriási szerencséjük volt, most nem akarok puncsolni neked, de hát a Kispest sokkal jobban játszott.
1: Hát de hiába.
2: Kifejezetten rosszul futballozott az Ete, és mielőtt bárki arra gondolna, hogy itt egy ilyen majális jellegű romantikus találkozó lesz, mert a két szurkolótábor 1990 óta, amikor az Antwerp elleni kupameccset a Ülőjúti stadion eltiltása miatt Zalaegerszegen játszottuk, és onnan datálható a két szurkolótábor barátsága, tehát nem lesz romantikus, de a lelátón igen, de a pályán nem. Méghozzá azért nem, mert a Zalaegerszegi meccs, amikor volt az az ominózus 11-es, amikor főpattant Giulio Roma kezére a labda és 11-est adtak, ott az Zete pályaedzője elég randán viselkedett, úgyhogy ez még megmaradt a fejekben, tehát a pályán egy igazán harcos kupa döntőre számíthatunk.
1: Hát, na igen. Na,
5: bocs, ez nagyon érdekes, amit Dodi mond egyébként, hogy egy mérkőzés hangulata régen valamennyire koherens volt pályán kívül, mert akik a pályán voltak, azok is ott nevelkedtek, és ugyanazokkal a tapasztalatokkal, érzelmekkel viseltettek az ellenfél irány, mint a szurkolók. Ez most gyökeresen szétvált, mert a játékosok azok tavaly még azt se tudták, egyes vadjátékosok, hogy van ilyen város, hogy Zalaegerszeg, tehát azok nem, hogy arra nem emlékeznek, hogy ez 1990, azt se tudják, hogyha beülnek a buszba, akkor nyugat vagy kelet felé kell menni, hogy Zalaegerszegre menjenek. Tehát ezek az érzések a szurkolókban vannak be.
2: Na de várjál, ezek a játékosok leszállnak a buszról, egyből a pályaedzőt fogják keresni, az Ete pályaedzőt, aki mutogatott meg, elkezdett
5: ezt mondom, hogy ebben van igazad, tehát hogy neki csak közvetlen élményei vannak az elmúlt, amióta itt van. Három hónapja, két éve maximum. A szurkoló az egészen más, hát az Újpest szurkoló
2: is. Hát olyan egyen póló lesz, amin az egyiken Zete címben, a másikon Fradi címben van. Már láttam ilyen pólót.
5: Olyan?
2: Ilyen sem volt még, hogy a két szurkolótábor egymást fogja éltetni.
1: Azt mondja Révész Attila, most egy picit ugrunk a MOL Magyar Kupa döntő és a következő heti NB1-es utolsó meccs között. Szóval Révész Attila azt mondta, a legerősebb csapat fog játszani. Az elmúlt meccseken látott fiatalitás megmutatta, hogy a védekezésünk nem tökéletes. Most már nem a fiataloknak kell bizonyítaniuk, hanem a klubnak kötelessége a legjobb együttesebb pályára lépni, ha nem így tennénk, a klub hírnevén esne csorba, ezt pedig nem engedhetjük meg. Tehát ez azt vetíti ide, hogy azért a Fradinak most nagyon-nagyon kemény lesz az is, mert ugye bár...
5: Hogy őrnek.
1: Nem úgy érte, igen, tehát a Győrnek, vagy a Kisvárdának, hogy nem hagyják magukat, tehát senki nem, tehát nem fognak besétenni a kapuba. Egyszerűen nem engedik a
2: Győrt. A garancia erre, hogy nagyon kemény Kisvárda lesz. Nagyon kemény, ráadásul rengeteg Fradi szurkoló ér arra felé. Révész Attila is Tuzséri származású ott született, és Tuzséron Fradi szurkolói csoport van, a Vikingek, tehát ott még a lelátón is, jó, Győrből is rengetegen mennek, a Győr részéről viszont Vitális Milánnak lesz rendkívül pikáns, ő nyíregyházi. Nyíregyházáról igazolták még a Eto utánpótlásba, és gondold el, ott a szomszédban a saját szülőföldjén lenne az Etóval bajnok, mert ez is benne van.
5: Hát és most azt képzeld, ha már Révész Attila agyába gondolkodol, aki azért úgy, hogy mondjam, tehát neki nagyon nem mindegy, úgy érzem, hogy a közvélekedésben hol van neki a helye, most ennél jobban a népszerűségi indexe 90 percet neki nem növekedhet, hogy 1 millió fradista imába foglalja a nevét adott esetbe. Hát, hogyha tényleg feláll a legjobb csapatával, és pontot szerez a Győrtől, és ezzel oda teszi a Fradinak a bajnoki címet, hát mi az, ami őt fejlődik?
1: Igen, emlékeztek, arról beszéltünk, hogy az Újpestnek is milyen nagy fegyvertény lenne, hogyha bár semmit nem javít az ő helyzetükön, meg a tabellán elfoglalt helyezésükön, ha esetleg döntetlent játszanak a Fradival.
2: Jó, de az Újpestnél nagy különbség, hogy én értem, ott az volt, hogy a Fradi ne legyen bajnok, tehát nem az identitásom megőrzése volt, mert én a Lilákat tisztelem, becsülöm, mert elsősorban azért tisztelem az Újpestet, mert a múltban, a mi gyerekkorunkban csak képzett futballisták voltak. Volt egy-kettő, aki nem, de ott még a Balhátid, a Bánkuti, a Juhász Peti, ezek mind képzett játékosok voltak. Ott a kutyaütő nem kerültett be. Máshol Vasas, Kispest, Fradinál voltak az ilyen lelkesül.
5: De emlékezz vissza, a 2003-as bajnokság utolsó fordulóját érdemes feleleveníteni. A Fradi és az MTK 64-64 ponttal
2: állt.
5: Egymás ennyivel jobb volt a Fradi. Utolsó forduló Fradi Debrecen, MTK Újpest. A Fradi nyert, bajnok. De a Fradi nem nyert, 0-0 lett. Viszont még így is bajnok lett volna, hogyha az MTK nem nyer az Újpest ellen. De az MTK Újpesten nyert 1-0-ra, és az Újpest szurkolók berohantak a pályára ünnepelni azt, hogy kikaptak az MTK-tól, mert így nem lett bajnok a Fradi. Pedig ezzel vesztett el a bronzérmet az Újpest.
2: Ez így
5: egyébként.
2: Volt. Ez így volt.
5: És berohantak, és ezért népünnepé, örömünnep volt a Megyeri úton, azért, mert nem lett bajnok a Fradi.
2: Sőt, volt olyan, hogy ne lőjetek gólt, maradjon, ezt kapjunk ki inkább. De legalább nem a Fradi lesz a bajnok.
1: Na épp ezt mondom, hogy a Kisvárda milyen hogy mondjam, belső érzettel fut ki erre a meccsre, hogy nekik teljesen mindegy.
2: Az egész ország rájuk fog figyelni. Az Attila mondta, a Révész Attilának egy személyes, a kisvárdai futball, hát nem volt. Hát nem is létezett.
1: De a játékosoknak milyen?
4: Egy ilyen biztos, hogy még nem szurkoltak. Országos szinten a Kisvárdának, mint aznap fognak
1: kezdeni. De neked, te vagy a Kisvárda játékos, aki mész, és a te gólod tehát ezen múlik, hogy a Győr, aki végignyomta az egész szezont, az egész évadot, tök jól, ezen az egy meccsen múlik. És te lősz egy gólt, és az 1-0 nyer a Kisvárda, és a Győr nem lesz bajnok.
2: De te azt a most mindannyian azt a forgatókönyvet mondjuk, hogy a Kisvárda elkapja. Hát a Győr kezében van a bajnoki cím. Tehát ez induljunk ki abból, hogy ezt már nem fogják elrontani.
1: Nem mindegy, hogy olyan Kisvárdával játszik, majd aki az élete meccsét akarja.
2: De az Eto is. Gondold el az Eto, ezeknek a srácoknak, Borbély Balázsnak.
1: Az Eto oké, csak mikor egy olyan ellenfelt kapsz, hogy nem azt mondja, hogy Isten ments, hogy lefeküdjön előtte, meg nem erről van szó, de hogy az élete árán játszik azért, hogy ott ne nyerjen a Győr, azért az úgy neki nehéz lesz. Azért nagyon érdekes
2: ez egy,
1: lesz.
2: Ez egy történelmi bajnokság abból a szempontból, hogy ezt meggyőződésem, szóval ha, még nem veszített el a Fradi, de ha elveszíti, akkor saját magának köszönheti. Ez egyértelmű. De ez az első, tehát önreflexió, önvizsgálat. Akkor az a Fradi ott kell, hogy kezdje. Utána lehet átmenni a magyar szabályra. Mert hogy a magyar szabály a Fradi ellen lett kitalálva is, és kinyírta a Fradit, az számomra nem kétséges.
1: De azért ott is vannak új magyarok, tehát azért.
2: Hát igen, ez a Gomez történet, ez pontosan ennek a
1: balanszírozására. Robi Kín azt mondta, ugye a Ferencváros vezetőedzője, hogy a döntőben teljesen más a nyomás az edzőknek, és a játékosoknak is, mint egy sima bajnoki, ráadásul mindkét együttesben vannak olyan fiatal futballisták, akiknek még nem adatott meg, hogy ilyen találkozón pályára lépjenek. Igen, most itt megint ez egy kérdés. Mennyire nyúl bele egyfajta frissítésbe egy edző, egy ilyen sarkalatos meccsen
2: pont. Itt az élő példa, egy ember mennyit számított. Most csak 4 magyart kellett betenni Mariano Gomeznak a honosítása után. És ezt a gesztust, ezt akár a szövetség részéről, akár a Nemzetközi Kupában a Fradi évek óta hozza az eredményeket az MLS-nek, meg a magyar futballnak. És ennek megfelelően nem volt egy gesztus értékű semmi, mert itt egy játékosról van szó, és az igazság az, hogy nem a az NB1 lett fölemelve a Fradi szintjére, hanem a Fradi lett levíve az NB1 szintjére. Ha tetszik, ha nem.
1: Oké, hadd is tényleg, hogy mondjuk
5: ezt. Bocs, még annyi, hogy hát a magyar kupában ugye nincs magyar szabály. Ez a pikantéria történetnek, hát hogy a kupaneve ugyan magyar, de magyar szabály nincsen. Tehát ott aztán...
1: Ugye az fontos elmondani, hogy a bajnokságban mindkét meccsét elvesztette az ETL-en a Fradi. Igen, tehát azért mondták, tudom, nem tudom, mennyire jó előjelekkel jön, ez benne van ilyen
2: semmi
1: a játékosokban?
2: Most két hónappal ezelőtt te is az egy jobb állapotban voltál meg.
1: Nem biztos.
2: Most is jó vagy.
1: Most de hogy azért csak, én tudom, aki megyek valakivel, mondjuk teniszhez, és tudom, hogy utóbbi két meccset kikaptam tőle, nem úgy megyek ki, mint aki ellen az előző kettőt megnyertem. Szóval azért valahol...
4: Úgyhogy a jövőt függ tőle.
1: Akár.
5: Hát, de ez pont az ellentéte is lehet, hogyha a zalaegerszegi játékos azt mondja, azért nem lett ilyen mákunk, hogy 3-ból 3-szor megverjük a Fradit. Ez nem, mint amikor feldobtál 6-szor egy pénzt, és mind a 6-szor fejlett, akkor 7-re, mikor feldobod, akkor nem azt mondta, hogy tudja, hogy megint fejlesz, nem azt mondta, hogy most már kell, hogy egyszer írás legyen.
1: Volt ilyen, azért mi Las Vegasban voltunk, és ott éppen mentünk rulettezni, és fejtem az én drága fogadott édesapámat.
2: Ott Vegasban azt mondta, hogy van Fradi játékos, egykori Fradi játékos, aki
5: trupié. Juanito.
1: Igen. A rulett asztal, és hívtam a fogadott, ugye édesapámat korda gyűjt, hogy mi van, és ugye tudjátok, az utolsó 10 pörgetést kijelzi, és az utolsó 10 piros volt. Anélkül, hogy tudott volna bármit, mondta, hogy tedd a pirosra a 14. tétet is, föl is tettem, fekete, felhívom. Gyuri, az helyzet, hogy ez nem jött sajnos ki, elbuktam ezt a 100 dollárt. Na mindegy, most már mehetsz aludni. Hát, ugye, mert hogy ott nem lehet nyerni, csak azért mondom, hogy ez
5: és Brian Clough-nak is volt egy nagyon jó mondása, ugye, aki a hát szenzációs ott a Nottingham Forest-tel kétszer nyert Beckett úgy, hogy felvitte Beckett az angol első osztályba.
2: Több Beckett nyert, mint bajnokságot a Nottingham Forest.
5: És Brian Clough szenzációs fazonja volt az angol futballnak, és gyerekkorában az is felvetődött, családja azt szerette volna, hogy pap legyen. És akkor kérdezték egyszer tőle egy hogy végül hogyan lett futballista, és azt mondtam, hát úgy, hogy gyerekkoromban vasárnap reggel feldobtam otthon egy pénzt, ha fej volt, a pályára indultam, ha írás, a templomba. Volt olyan, hogy 6x7-szer is fel kell dobni, még fejre.
1: ez a legfontosabb. Szóval azért, na, mindesetre nem lesz könnyű ez a MOL Magyar Kupa döntő, mert...
2: Nagy ünnep lesz egyébként, teltház, rengeteg gyerek, iskolák igen. jönnek.
5: Már most, több, mint, már most több, mint 40 ezer jegy elmegy, igen, szóval igen. ebbe beleborzongsz egy kicsit igen, azért, igen. hogy
1: a... Azért tegyük hozzá, az utóbbi években, amit a labdarúgás, hogy mondjam, hírnevének helyreállításában történt, azt szerintem szuper.
2: Nem, ez az MLS nagyon érdeme, így van.
1: Mondom, és ezt ne vegyük el
2: így van, így van. Van
1: egy nagyon sok stadion, érdeme van az MLS-nek.
5: Van egy ilyen stadionunk, hova ünnep kimenni, hova a családok kimennek. Most nem akarok privatizálni, de a két lányommal megyek, a feleségem egy kézzel, de meccsen van, de Anna meg a Bori mondta, hogy hát erre a meccsen már azért ők is szeretnének kijönni.
1: Pontosan. Igen, és itt ez a lényeg, és az olaszokban ezt szeretem. És tényleg ezért tisztelem az egész nemzetüket. Olyan rossz a fociot életedben nem láttad, de mindig tele van a stadion.
2: Micsoda?
1: Hát elmennek.
2: Én nagyon szeretem a brit szellemet, az angol futballt, de az olaszoknál senki nem szereti jobban a futballt, és nem is érti jobban. Mert a britek nekinek meg rázzák az öklüket, de az olaszok értik is, rajonganak
1: igen,
2: a futballért.
1: Igen, és ezt szeretem, és nem szegi kedvüket.
2: Semmi, micsoda.
1: 10 darab 0-0-ás meccs. Mennek 11-szer, és apa, hova megyünk meccsre, lesz gól? Szerintem nem. Oké, menjünk. Mennek. Látod, ez, amit úgy hívok, hogy elhivatottság. Igen.
5: És egyébként, az előbb Brian Cloughot említettük, hogy a maga az, hogy az olasz futball forduló hagyományosan, nem jó, persze most már mind dobálják a meccseket, de hogy vasárnap kora délután volt, tehát az olasz vasárnap, délelőtt templom, délbe családi ebéd, délután futball.
1: Az estét ne is mondjuk.
2: De azt ne felejtsd el, a 70-es években azért tették vasárnap délbe a Fradi meccseit, mert akkor volt a mi se utáni időszak, meg az ebéd. És ott az asszonyok nem nagyon engedték el az embereket. Ezt utána jött a Fehérházból ám a hír, hogy azért az se volt véletlen.
1: Na jó, úgyhogy egy picit erről beszéltünk, és persze már még nyilván részletezünk egy-két érdekes dolgot, már azért említsük meg, hogy itt még azért sok minden vár a csapatokra, nem csak a MOL Magyar Kupa döntője, de még erről is, meg persze sok-sok érdekességről jövünk mindjárt vissza. 3 perc van, ez 7:30.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az Ázen eljutott először a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
3: 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot az Arsenal a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőbe, amelyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München egy gólos hátrányból fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-től 8. helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak ma a tengeren túliak elleni siker további jutást jelentene a döntőbe. Söpréssel bajnok az NKA Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr elleni döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyért az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött. Véget ért a londoni asztali tenisz csapat világbajnokság a magyar férfi válogatott számára. Mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. Döntőszetben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-Wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légitámadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsját és Kramatorszkot, több lakóház, üzlet is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelő üzemet bombáztak az oroszok, ott 5 ember vesztette életét. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Itthon a leendő miniszterelnök arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival, vagy korszerű, nagy férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban, több helyen teljesen elfogyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett.
0: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, Bagé és Mogyoród térségében és a bevezető szakaszon arra szolgatásra kell számítani. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytarcsa térségében is torlódnak már a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: See you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Mindjárt 3-4-8 jó reggelt kívánunk mindenkinek. Május 6-a van és szerda. Köszöntünk mindenkit. Csonka Zsófit, Bánki Lodit és Balajat is. Jó reggelt. Szervusztok, szervusztok. Na hát ugye ott hagytuk abba.
2: És Novotny Zoli bácsi.
1: És mindenféleképpen. Persze, szóval ott hagytuk abba, hogy MOL Magyar Kupa finália szombaton, de persze azért ezért ne felejtsük el megemlíteni majd ugyebár a következő héten tartandó utolsó NB1-es fordulót, nagyon sok múlik azon, szinte azt gondolom minden, konkrétan erről van szó, azt jelenti nekünk Jatus, sziasztok, ma is cool a műsor, ez a magyar ajánlás szerintem nem nyírta ki a Fradit, ha nem tartja be, nem oszt zsetont az MLS, nem ismerem a számokat, de egy BL szereplés gondolom többet hoz anyagilag, tehát hogy tényleg arra kell fókuszálni, hogy a BL-ben induljanak, de hát ezt most már nem feltétlenül ők döntik el.
3: A magyar szabályra csak annyit még, hogy továbbra is tartom, hogy nincs 12x5 játékos, tehát nincs 60 olyan játékos, aki átlagon felüli képességű.
1: Ez csak Magyarországon, vagy ez egy átlag Európában? Hogy látod?
3: De akik meg jobbak, azok meg külföldre mennek. Tehát itt az, és a legfontosabb, és itt most fehéren-feketén kiderült, hogy nem jó az utánpótlás képzésünk, és ez minden klubra érvényes. Ez a legnagyobb probléma. Tehát ez az 5 fél csapatot nem lehet. Tehát eleve a szabály az nagyon-nagyon erős volt.
4: De Dodi, amit mondasz, ha azt megfordítom, akkor azt mondom, hogy szerintem nincs 12x6, azaz 72 olyan külföldi se, aki nélkülözhetetlen lenne ebbe a magyar futballban, mert mind olyan jó, mert hogy a fele helyett, hogyha beraksz egy fűzfaveszőt, vagy egy fiatal magyar utánpótlás játékost, akkor körülbelül ugyanott vagy.
3: Lehet, de az utánpótlás közösségben egyetlen egy szigetet látok, és az az Eto. És az nem a magyar szabály miatt lépett erre az útra. Egy Vitális Milánt Nyíregyházáról 10 évesen igazoltak le. A Wingler, a Tóth Barna, a Bánáti Kevin, a Csinger, ezeket mind tudatosan...

0: Gondolom ezt én kívülről, nem biztos?
1: Szerintem már most feltűntek olyan játékosok egyébként, akik nem feltétlen, nem a Fradiról beszélek, ugye nem feltétlen kaptak volna lehetőséget, hogyha nem kellett magyart betenni. És amit megmondasz az akadémiákra, tökéletesen igazad van, és szerintem az a baj, hogy az akadémia az már a tehetséggondozás második lépését jelenti, ahogy bekapcsolódik az akadémia. Az első lépés, a tehetségkutatás abban nem kapcsolódik
2: be. A kiválasztás.
1: A kiválasztás.
2: Ez
1: nincsenek
2: a
1: már, nincsenek itt, már az öreg szakik, nincsenek a grundok, nincsenek azok, az, tehát az lesz akadémista, akit a papa kézen fog, behoz, bekapag, és azt mondta, jó napot, hoztam a bécikét, lehet belőle futballista? Na most ez nem kutatás. És olyan szinten se, bocs, még csak annyi, hogy amíg jól ment ez a Kárpát-medencei összmagyar a diákbajnokság, a Kőlajosnak a sztoria. És ugye megvoltak a Trianonba elcsatolt területeken a regionális döntők, és minden elcsatolt ország ezt képviselt egy csapat. Hogyan volt?
2: Nem is tudtuk, Kőlajos találta ki.
1: A Fradin volt mindig a döntő. Én minden évben ott voltam a döntőn, minden évben ott volt Erdélynek, Párciumnak, a Délvidéknek, a Felvidéknek.
0: Mikor volt ez? Ez nagyon régen.
1: Nem volt az olyan régen.
2: 20 éve kezdtek.
1: 2008-ban kezdődött, akkor volt az első, és azért 10 jó éve volt. De olyan szinten, hogy amikor Schmidt-Pál köztársaság elnök volt, akkor kijött a döntőre.
0: Ha.
1: Grosics Gyula rendszeresen ott volt a döntő, még a gyerekeim kicsik voltak, Gyula bácsival van egy ilyen közös fotója.
0: Tehát én most hallok erről először.
1: Nem hát, de az még adján, hogy te most hallasz róla először, pedig de az, hogy ott vagyunk a döntőn, ott játszik nyárát szered a csapata, és azt mondja nekem a Kaszás Pali, aki a Lisztes Krisztiánt felfedezte. Azt mondja, mit szólsz? Nincs itt egy magyar utánpótlás edzőse, ebből a csapatból a hetest meg a tízest haza se engedném, mondja Nyárát Szeredára. Mm. Haza se engedném, itt tartanám a Fradiba. És nem kíváncsi rájuk senki. Még, na, még hát a Fradira se jött.
2: Itt van a kutya elásva. Ezt mondom mindig, hogy a régi nevelőedzőknek, akiknek szemük volt, meg szívük.
1: Macska volt.
2: Most nincsenek, de az akadémia meg jó, mert minden lehetőség adott a gyereknek, a tanulás, a képzés, minden, tehát az infrastruktúra az adott. A emberekkel van a baj. Nincs olyan szakember, mint régen, és általában tudom hozni a példát Újpestről, Kispestről, Fradiból, hogy milyen nevelőedzők voltak, és a kedvenc példám az, egyébként Konkoly Béla bácsi, hogy ne a Fradit említse, az Újpestnek a nevelőedzője, aki Törőcsik András leigazolta meg Bene Ferit. Két ilyen klasszist, és
0: egészen érthet
2: hozzá. Körülbelül 20 év különbséggel, és úgy, hogy a Fradi akkori elnökhelyettese Száraz Pista bácsi ment le Marcaliba, mert oda valóságok a Bene Feriék, és a Kaposvári Kinizsében játszott, 5-1-re megverték a Mázaszátszvárt, zöldfehérben játszott a Ferike, oda ment Száraz Pista bácsi, azt mondja, nagyon ügyes vagy Ferike, egyél még lilahagymát meg szalonnát, és egy év múlva Fradi leigazol, akkor 16. Két hét múlva a Konkoly Béla bácsi odament, és már az Újpest játékosa volt. Na, körülbelül így néztek ki a nevelőedzők. Ma már laptop van, ma már dosszié van, ma már nagyon szépen hátrafésült hal, filmszínész külsejű utánpótlás edzők, csak nincs szemük hozzá.
0: Hát igen, akkor tényleg itt lehet a kutya elásva, hogy mondtad, mert ugye ezen múlhat, hogy milyen utánpótlás
2: érkezik. De egyébként van kivétel. Tehát azért vannak nagyon-nagyon jó szakemberek.
0: Itt az arányok fontosak, hogy egy kivétel van a 800 ellenében, vagy...
2: Meg nem mindegy, hogy ki a főnök. Nézd meg, Győrbe átvette Havas Máté, és 5 év alatt hova jutott a győri utánpótlásból? Egyébként a Szűcs Tomi a Debrecenből. Tehát vannak olyan tehetséges játékosok, de a Szűstomit is ki kellett vinni Kopenhágába, aztán visszajött. Tehát általában a jó játékosok meg mennek ki. Tehát ez a magyar szabály, ez a bajom, nincs annyi. Tehát 5 klubonként nincsen átlagon felül képesség, és a színvonalat nem úgy emelte. Legjobb esetben is maradtunk ugyanazon a szinten.
0: Nagyon egy érdekes felvetéseként köszönjük, nagyon jó üzeneteket kapunk, hallgatók. Sziasztok, és akkor a Diák Olimpia nem lehetne esetleg az a régi új platform, amit vissza lehetne jelzni? Ha már arról beszélünk, hogy milyen jövőbeli lehetőségek vannak itt a fiatalok meg a tehetségek kutatásában?
2: Hát nem hiszem, hogy a Diák Olimpia lenne.
0: Az se volt rossz ötlet. Akárhogy nézzük, szerintem.
1: Kézilabdában egyébként nagyon sokat jelentett. Arra emlékszem, hogy hát nem én, hanem a feleségem meséli, hogy amikor a Soltvatker csapatával a Diák Olimpiai döntőt játszott, már akkor megismerték, például a Csurgóval játszották, és abban a Csurgóban például játszottak már olyan játékosok, akik később válogatottak lettek, és ott ismerték meg egymást, mit tudom én, 13-14 évesen, de Császár Gábor is egy ilyen diák olimpiai döntőn, azok még olyan meccsek voltak, hogy mondja, hogy az elődöntőbe Shieldes sapkába játszott, és akkor olyan jól ment neki, hogy az ellenfél edzője mondta a döntőbe, hogy a Shieldes sapkás gyereket fogjuk meg csak. Átadták másra a sapkát, onnantól kezdve az, hogy

0: Hát ezek a nagy trükkök, na ezek lehetnek. Igen, szóval egy biztos...
1: De olyan hogy... szempontból ez nagyon jó felvetés valóban a Diák Olimpia, amit Attila mondott, és tényleg itt van a kulcs, és szerintem kiléphetünk a futballból, és mehetünk a magyar sport egészére, hogy a tehetségek felkutatása az, ami tényleg nagyon hiányos, és erre jó lehet a Diák Olimpia.
0: Igen, már csak a végét látjuk, már csak a színházi előadást látjuk, de ez, hogy közben mi van a színfalak mögött, azt nem, és pedig ez, tehát ott termelik a színészeket, egy ilyen furcsa párhuzamot van, tehát hogy azért, lehet azért nincsenek jó színészek, vagy elvétve beugrik egy-egy Szoboszlai nevű tehetséges színész, meg beugrik egy Kerkező, nem tudom, akiket nem is tudom, itt, nem,
2: csak az, nem is itthon. Nem is itthon. A rendszerből.
0: Hát ez az. Az. Ez az, de az, ezek
2: bárdegyi gyerekek is kilettek.
0: Ezek példamutató vonalak, tehát irányok.
2: Sallairól is.
3: Hát persze, de pont erre szoktuk mondani poénból, hogy nem akadémiai, hanem apadémiai rendszer van. Mert ugye tényleg, hát csak ha belegondolsz például, hogy és akkor most, ha kilépünk a futballból, menjünk az úszásba. Hogy Egerszegi Krisztinát levitték úszni a Spariba, meglátta Kislaci, és azt mondta, hogy hát ez a kislány, ennek olyan a vízfekvése, hogy ezt a hátúszásra teremtették. Kovács Ágit levitték úszni, és azt mondta a Kislaci, hogy ennek a gyereknek olyan lábtempója van, mintha a lábát a mellúszásra akasztották volna be. De nem az történt, hogy minden iskolába, minden gyereket elvitték.
2: Hogy kérdezzek valamit, Attila? Igen. Konkrétan a Kislacihoz vitték? Mert akkor edzőt választottak, mert az
3: nem,
2: a legfontosabb.
3: Nem, a Spariba vitték, csak a Lacinak, akkor... a Laci nem, és volt olyan jó szeme. Ha. De az a lényeg, Dodi, hogy nem az volt, hogy egyszer minden gyereket bedobtak egy medencébe egy értő edző szeme láttára, aki megnézte volna őket, hanem véletlenszerűen ezeket a gyerekeket, ha vívni vitték volna, vagy kajakozni, akkor nincs Egerszegi Krisztina, nincs Kovács Ági, nincs Milák Kristóf. Mert a Milák Kristófnak gyakorlatilag, hát ő egy opuszos szerző, egy gondolat bántja az úsz, vagy az se, de ő abba a világ csúcsán van. Ha egyszer valaki nem fogta volna kézes, nem vitte volna az úszodába, ezek véletlen elemek.
0: Jó, csak az, aki, jó, amit mondasz, ha éppen akkor a Kislaci nem beteg, tehát, és nem lett volna ott, akkor van-e olyan edző, ez a Kislaci helyett észreveszi Egerszegi Krisztinát?
2: Pici pesti barátom. Nagyon egyetértek vele.
0: Szeretlek,
2: és a szülőknek, ha lehet tanácsolni valamit, ne, én mondom ősvadistaként, mert ott születtem, ott fogok meghalni, de ne klubot válaszol, hanem edzőt. Ami a tanár az iskolába, az az edző, és ez a lényeg, hogy jó ember legyen, jó szakember legyen.
0: Hát csak érjünk oda.
2: Jó menedzser, mert most már menedzserek is.
0: Igen, csak kicsit vissza az alaptémához, ugye most már kicsit, ugye a Magyar Kupa döntőről beszéltünk, de vissza a jövő heti utolsó NB1-es fordulóhoz, hogy kinek vagy minek tenne jót, ha kinyerné az idei NB1-es szezont. Egy újonnan érkező Győrnek, aki tele van energiával és bizonyítani akar, bár több fordulós lépcsős rendszerbe juthatná el esetleg a BL főtáblára, ha eljutna, vagy esetleg a Fradinak újra, hogy megnyerje a bajnokságot ilyen nehezen, esetleg értékelni, hogy most milyen helyzet van, és ha úgy hozza a sors, akkor egy kevesebb meccses megmérettetés után érhetne oda a BL főtáblára.
2: Teljesen őszintén mondom, megérdemelné a Győr a bajnoki címet az egész évi teljesítménye alapján, meg ahonnan elindultak és ahova elértek, és ebben Borbély Balázsnak óriási szerepe van. Ez a csalóközi srác, ez olyan munkát végzett egy remek stábbal, egy remek szakmai munkával, és ebben főszerepe van. Tehát egy ilyen, ezt az öltözőt ő tartotta egyben, tehát abszolút megérdemelné a Győr, de a Fradi meg magasabb minőséget képvisel. Tehát a magyar a nemzetközi szinten nem látom a mostani Győrbe, hogy úgy helyet tudná állni, mint a Fradi, de más csapat sem. De ettől függetlenül a Győr abszolút jogosan aranyérmes, ha megnyeri, de a Fradiban van a nagyobb potenciál.
3: Az is, amit Levi mond, hogy a Fradinak egy oda-visszát kéne játszani a valószínűleg a BL főtábláért.
2: Igen.
3: A Győrnek meg el kéne indulni a legjobb 1026 közé jutásért selejtezni. Tehát ez egy kicsit más történet. Ugyanakkor az is igaz, teljesen, és nagyon jó, hogy legalább most tudunk mondani két csapatot, amikre azt mondanák, hogy megérdemli a bajnoki
2: igen,
3: címet.
2: Igen.
1: Mert az elmúlt, nagyon más összeállítású csapatok.
3: Mert az elmúlt 7 évben, amikor a Fradi bajnok volt, akkor ötször úgy volt bajnok, hogy 16-20x pont igen, különbség. Igen. Egyszer a Paks előtt voltál 6 pont, vagy mennyi, meg tavaly az Puskással volt éles.
0: Szerintem ez a Fradinak tesz jót, meg egyébként a magyar labdarúgásnak, hogyha éles véghajrá van.
2: Persze.
0: Mert egyrészt nem kényelmesednek el, mindig elmondjuk, hogy a Paris Saint-Germain a gyenge bajnokságban játszik, hogy sehova nem fog jutni, soha nemzetközi szinten, ugye?
2: Jó, de most nem szorul rá védelmemre, Robbie Keane, de soha nem tudta, a magyar bajnokságban soha nem tudta azt a csapatot pályára küldeni, amelyeket szeretett volna.
0: Az egy kettős mérce, meg egy harc. Egy üzenet még Erika ide nekünk, Sierra, köszönjük szépen az üzenetet, sziasztok, szép reggelt. Kézilabdában most is vannak diákolimpiák, viszont sosem látok ott neves edzőt. vagy mondjuk igen, szülőkön kívül nem nézi senki, esetleg kiszemelni a tehetségeket.
1: Na,
0: ha a választ megkérném, a Balai Attilát, köszönöm, Erika.
3: De ez sajnos ez se új keletű egyébként, pedig ha valahol, akkor kézilabdában érdemes lenne, mert a kézilabda az egyetlen csapatsport, mindig azt mondom, amit nem lehet spontán űzni. Tehát ott hiába jársz a grundokon, olyan nem lesz, hogy 14 gyerek lemegy és azt mondja, na, rajzunk fel egy 40x20-as pályát 6-ossal, 9-essel, kézilabdázunk egyet. Tehát ott célzottan csak a versenyekre, a létesítményekbe érdemes elmenni. És a véletlenül ott is persze benne van, Görbic Anita úgy került oda Győrbe Rót Kálmánhoz, nekem szegény Kálmán most már nincs közöttünk, ő volt az első edzője, aki mondta, hogy neki volt egy szomszédja, és a szomszédja mondta, hogy te, ott a házunknál, a garázsoknál van egy kislány, az olyan erővel püföli a garázs kapunak a labdát, kézzel, lábbal rogja, egyszer nézd már meg! Egyszer megnézte, ő lett a Görbic Anita.
2: Én Ele Gabival, a Fradi, az Esztergom jelenlegi edzőjével és a Fradi volt kézilabda edzőjével sokszor készültünk együtt, és mondom, Gabi, tízszer annyit edz a kézilabda, mint a futball. Mert azért mi is készültünk, tehát azért nem volt
0: lökögés. Hát ti azért kummantottatok csak.
2: Nem.
0: Dodja, te hányszor nem mentél edzésre? Hát azért a...
2: De olyan nem volt. Lementem, csak nem, mindegy. Ott,
0: jó, viccetem.
2: A Fischer Palival meg a Pintér Attilával egyszer-egyszer levágtuk ott a ligetbe a kört.
0: Na hát úgy ezt mondom, mondom, hát azért.
2: Hát jó, egy pici olló volt a zsebünkben, de egyszer Rákosi Gyura, akinek nagyon jó erőlete volt még 50 évesen, és egyszer úgy velünk futott, azt, hogy megjelent a Fischer Pali előtt a Szelpalikán. Szóval maga mit keres így Gyula bácsi? Számon kérdez! Az edzőt, na most mondom a Gabinak, hogy hát tízszer annyit edzett, hát persze, hát sprintelnek 60 percet oda-vissza. Mert fociban azért van egy pici lauf mindig.
0: Te szövetségi szinten nincs erről szó, hogy ilyen rálátás, vagy akár kiküldött edzők megnézik a fiatalokat? Mert van még Diák Olimpia, hát most mondja Erika.
3: A szövetségi szinten azt tudod koordinálni, hogy aki a szövetség alkalmazottja, az ott legyen a legfontosabb utánpótlás versenyeken, és ott is van. Tehát abban nincsen hiba. Géppisztolyt ráfogni az összes klubnak az utánpótlás edzőre, hogy már pedig menjen mindenhova, ehhez meg kéne, hogy legyen benne a késztetés, persze, hogy elmenjen. Hát, és a többségében egyébként benn van, mert nagyon sokszor vagyok olyan, ugye kézilabdában és ifibe serdülőben országos négyes döntő van. Ott akkor felvul ma a szína java, tehát azon már mindenki ott van, de akik ott vannak, azokat már egyszer felfedezték, azokat nem kell még egyszer felfedezni.
0: Igen, szóval az utánpótlás felfedezésében, kutatásában lehet érzek én némi űrt még kicsit.
2: Hát, nekünk Attilával van közös, hogy a szegény Johnny Szever János. Hát,
3: igen.
2: Hát, ő tulajdonképpen a textil sasnak, vagy milyen a pamut sasnak a feltalálója, ő menedzselte mindig, és legendás játékosokat fedezett föl, a Pádár Ildítő kezdve, azt hiszem, az Évier is ő?
3: Persze.
0: Van ilyen képzés, bocsánat, hogy...
2: De ez a szem, tehát ez a tehetségkutató. Ő a scout rendszernek az előfutára volt.
3: Úgyhogy nem volt internet, és nézegette a népszakod, a fiatalok a küzdőtéren rovat, igen, és akkor nézegette, hogy ott van valakinek a neve, minden héten megnézte, és hogyha már a negyedik héten azt látta, hogy 8-9-10 gólt lő, akkor megnézte, hogy hol lakik, beült az autóba, és ismeretlenül elment oda. Na, és tényleg így lett Pádár Ildítő.
0: Oké, tehát így indultak a csodás karrierek, de most 2020-ban van erre valami esély? Vagy van itt valami küldetés tudat, vagy van erre képzés? Vagy bármi?
2: Erre kell küldetés tudat. Hát erre egy életet kell rászállni. És mindig Garami Józsi bácsit, Isten nyugosztalja, hozom föl például, 19 évig volt a Pécs utánpótlásnak a vezetője, rengeteg tehetséget nevet, és utána lett NB1-es edző. Most befejezi a pályafutását valaki, azonnal edző akar lenni, mert ott van a lé. Uh-huh. Hát ez a baj. Utánpótlásban minél több jó szakember, meg jó ember kell.
0: Oké, kimondtad a végszót, úgyhogy legyen így. Mindenesetre akkor nézzük, hogy mit hoz a jelen még, ami nem utánpótlás, hanem akár a jövőt is jelentett. Ugye most szombaton akkor MOL Magyar Kupa finálé a Fradi és az ETE között, ugye a Puskásban, úgyhogy várunk mindenkit. Már több mint 40 ezer jegy elkelt, úgyhogy valószínűleg teltház lesz.
2: Lesz 50 ezer néző is.
0: Még az is lehet, és aztán pedig jövő héten szombaton pedig kiderülnek, hogy a két meccs alapján vagy a Győr, vagy a Fradi érkezik majd fel az ember egy idei trónjára. Aztán emlékezek még a pályán maradni tornákra, kérdezi valaki.
2: Igen, hajaj.
0: Én nem.
2: Te nem, mert később születtél. De
3: miről szólt ez? Persze. Hát alapvetően utánpótlás tornák voltak, igen? És akkor egy ilyen Hát olyan piramis rendszerű kieséses rendszerbe ment, hogy pályán maradni, hogy minél tovább, minél több elmehet legyőződni, csak a végén ott vagy ott.
2: Hát meg
3: vagy.
2: Volt egy olyan, hogy bácsi kérem, hol lehet
3: itt focizni?
0: Igen, hogy nem. Nekem címeztetett? Egy olyan zuglobot, van egy-két üres pályán. Na jó, köszönjük szépen. A sok-sok érdekes és minőségi hozzászólást mindig elmondjuk, nagyon örülünk a hallgatóink ilyen mértékű jelenlétenek. Mi pedig mindjárt folytatjuk, 3 perc múlva lesz 8 óra.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsány Levente, Csonka Zsófia és Ballai Attila. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Túri Gábor gondolataival.
5: A csillagok állása. Egy hét távlatából is nehéz szuperlatívuszok nélkül beszélni a labdarúgó bajnokok ligája elődöntő 5-4-es hazai győzelemmel végződött Paris Saint-Germain Bayern München mérkőzéséről. Az apropó adva van, Münchenben ma rendezik a visszavágót. A vendégek edzője, Luis Enrique korábban úgy reagált a 9 gólos találkozóra, vannak, akik szeretik a nyílt támadó játékot, s ő is ezek közé tartozik, nem pedig azok közé, akik kritizálják, mondván egy-két gól a védők lelkén száradt. Persze véleménye válogatja, mert a korábban Magyarországon is dolgozó szakember a portugál João Janeiro úgy vélte, ami a szurkolónak igazi futballcsemege az edzőnek fájdalmas gyomorgörcs, mert bizony a 4-5 kapott gól egy meccsen nem éppen álomszerű. Magam inkább kedvelem Johan Cruyff, vagy éppen Puskás Ferenc által vallott elvet, azaz a csatárok rúgjanak egyel több gólt, mint amennyit a védelem kap, ebből gólokban gazdag meccs kerekedhet. A PSG Bayern tipikusan ilyen mérkőzés volt. Még azt is el tudom képzelni, a taktikai értekezeten a szakvezetők a mágneses táblán számos, a játékban nagy eséllyel előforduló szituációra felhívták a figyelmet, akár arra is, kinek mi az erőssége vagy a gyengéje, ám úgy tűnt a labdarúgók sútba vágták a játékrendszereket, egymásnak estek, amiből álomszerű futball kerekedett. Lehetnék most szőrszál hasogató, hogy egy-egy gólt védelmi hiba előzött meg, de inkább a játékosok cselekedetét osztom, belementek egy kiki mérkőzésbe. Márpedig ilyen szinten nemigen látni ilyet, a csillagok állása is kellett hozzá pályán és az égen egyaránt. Hogy mit hoz a visszavágó? Ha a párizsi oldalról nézem, az egy gól nem nagy előny, vehetem ezt úgy is, hogy könnyen ledolgozható, ez akár a németek nézőpontja is lehetne. Persze minden relatív, az is, mi nehéz, mi nem. Mert azért emlékezzünk, az odavágónak volt olyan szakasz, amelyben 3 gólos hátrányban volt a Bayern, akkor talán még Münchenben sem adtak sok esélyt, hogy a német bajnok a döntőbe jutás reményével lép pályára a revanson. Hogy lesz-e 9 gól? Nem valószínű, bár az első meccs előtt sem mondtuk volna ezt. Sokat számít, milyen lesz a csillagok állása. A pályán és ott fent egyaránt.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben. Magabiztosan győzött Japán ellen a női vízilabda válogatott a világkupa selejtezőn. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután a tegnap esti hazai visszavágón 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot, a gólt Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A londoniak így 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere így értékelt a döntőbe jutás után.
2: We made history again together and I cannot be happier.
3: Történelmet írtunk együtt ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a bajnokok ligája döntőjébe.
1: Nem volt csalódott a vereséget követően az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone, aki büszkén nyilatkozott a mérkőzés után.
4: Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
1: A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden a címédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja müncheni visszavágót. Jonathan Tah, a német csapat védője szerint a továbbjutáshoz úgy kell játszaniuk, mint az első mérkőzés második fél idejében.
5: We conceded the penalty. Before we got into the halftime.
6: A múlt heti mérkőzésen éppen a szünet előtt kerültünk hátrányba, amikor 11-esből betalált az ellenfél. Ez sosem jön jól, nem így akarsz pihenőre vonulni. Ettől függetlenül megvolt az önbizalmunk, tudtuk, hogy rendben van a játékunk. Majd még nehezebb helyzetbe kerültünk, és végül egy remek csapat szellemmel 5-2-ről kapaszkodtunk vissza a második félidőben. Ez az, amiből erőt kell merítenünk a visszavágóra. Hiszünk benne, hogy sikerrel járhatunk.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől Studer Ágnes nyilatkozott, Balogh Balázs a riporter.
7: Őszintén úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben 100%-on teljes odafókuszáltsággal. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megvenni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
8: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
7: Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
1: A pécsiek tehát a döntőben nem számíthatta a két légiósukra, Julia Reisingerovára és Lexi Headre, de így is 3-0-ra nyerték meg a párharcot. A pécsiek teljesítményéről a DVTK vezetőedzője Völgyi Péter is elismerően nyilatkozott.
9: Tudtuk az eredmény után a mérkőzés elejétől fogva, tudtuk, hogy nagyon erősen fog kezdeni a Pécs hazai pályán, mégsem tudtuk ezt megakadályozni. Halvány reményünk volt, amikor bejöttünk 10 pont alá, és olyan védekezésben olyan hibákat követtünk el, amivel megtalálta a Pécs azokat a 3 pontosokat, amivel át tudott lendülni ezen a viszonylag hosszak mondható alponton, és onnan már még egyszer nem volt visszaút. Gratulálok, mert a döntő alapját teljesen megérdemelte a bajnoki címet.
10: És ugye elmondhatod, hogy a Pécs talán az egész szezon legjobb játékát az utolsó kulcsmérkőzésre hagyta, tehát ilyen szempontból is azt hiszem, hogy jó helyre kerül a bajnoki trófea.
9: Megérdemlik, és azt gondolom, hogy sokat tettek érte, nagyon tiszták voltak a szerepkörök, náluk a két külföldi játékos kiválása után is tudtak jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték.
1: Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falku is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. Rudner Gábor, a Szolnok játékosa, Szekeres Péternek összegzett az 5 pontos Paks elleni siker után.
11: Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is rá, de még annál jobban kezdték a meccset. Nagyon agresszív játékot mutattak, több tranzíciójuk is volt az első fél időben. Aztán második fél időre tudtunk váltani, energiát szedtünk valahonnan, és szerencsére fel tudtuk venni a harcot velük.
12: A negyedik negyedben viszont tényleg elképesztő, hogy mit mozgósított az együttes. Lehet tartalékolni ezek szerint akkor egy mérkőzésen belül, és így a párharcban is?
11: Szerintem tartalékolni nem lehet, mindenki beleadta a szívét, és szerintem ez számított ebben a negyedik negyedben.
12: Mit jelent most az, hogy két győzelmetek van ebben a 3 győzelemig tartó párharcban?
11: Igazából őszintén semmit, mert bármikor megfordulhat ez a párharc, úgy fogunk készülni a következőre is, mint az, hogy az első lenne, és szeretnénk megnyerni.
12: Itt azért Pakson nem könnyű nyerni, és ez az alapszakaszban is bizonyította az ellenfél, hogy sikerült legyőzni titeket. Tudtátok, hogy ennyire küzdelmes, ennyire nehéz mérkőzés lesz?
11: Tudtuk, mivel bármikor elő tudnak hozni egy olyan játékot, hogy minket is megvertek 40-nel a hazai pályán, úgyhogy tudjuk, hogy mire képesek, és ezért fogunk felkészülni a következő meccsésájuk.
1: A Falku is tehát másodszor nyert a Kaposvár ellen, a szombathelyi csapatból Váradi Benedek értékelt.
13: Egy nagyon kemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sok pont volt, a védekezés dominált, nagyon sok volt a kis kontakt benne a festékben. Talán a momentumokat jobban elkaptuk. Többször volt jó védekezésünk, amiből tudtunk fordulni. Látszik, hogy mi is agresszíven próbáltunk védekezni. Rengeteg faltot kaptunk. Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt szerintem mindenkinek. Nagyon fárasztó, de amiért jöttünk, az sikerült. Vezetünk 2-0-ra. Nyilván tudjuk, hogy ezt a párharcot még le kell tudnunk zárni, még egy nagyon kemény ütközet vár ránk pénteken. Természetesen a hazai pályán az a célunk, hogy megnyerjük.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen. Ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuper döntőjében. Most a magyar csapat egyik újoncát, Lendvai Zoét hallják.
14: Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után, azért most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon-nagyon élvezem, rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek, mindenki, szóval az egész táb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békelve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, ami még kell, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
1: A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A miénk számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
15: Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelen állás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
16: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
15: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna ezáltal a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
16: Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
15: Még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növeltük, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abba, hogy ezek a fiatalok így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
1: Bondár Anna az első fordulóban kiesett a római salakpályás tenisztornán, miután három játszmában kikapott a kínai Cheng Chin-Wentől. Ma a nőknél Udvardi Panna és Gál Fidalma, míg a férfiaknál Marozsán Fábián és Vucsovics Márton lesz érdekelt a nyitókörben Rómában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Az Arsenal jutott először a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe. Bő másfél hétig rendelkezhet még adója 1+1%-áról. Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
1: 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot az Arsenal a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőbe, amelyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München egy gólos hátrányból fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-től 8. helyet játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak ma a tengeren túliak elleni siker további jutást jelentene a döntőbe. Söpréssel bajnok az NKA Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr elleni döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVT-ket, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert, az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyért az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött. Véget ért a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokság a magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. Döntőszetben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-Wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6, 6-3, 6-4-re kapott ki.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légitámadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsát és Kramatorszkot, több lakóház, üzlet is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelőüzemet bombáztak az oroszok, ott 5 ember vesztette életét. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére. Tűzötött ki egy iráni bevásárlóközpontban a főváros nyugati részén. Legkevesebb 8 ember meghalt, több mint 30-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A rendőrség az egyik építő cég vezetőjét letartóztatta, mert az elsődleges vizsgálatok szerint az épület gyúlékony burkolata nagyban hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű, nagyférőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban, több helyen teljesen elfogyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Közlekedés. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, Bag és Mogyorod térségében és a bevezető szakaszon araszolgatásra kell számítani. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytalcsa térségében is torlódnak már a járművek, illetve sávzárás lassítja a haladást a Hungária körúton is, ahol torlódásra kell számítani emiatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra. Időjárás. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Szia Csonka Zsófi, Szofi, ma reggel is, és persze itt van vonalban Magyar Zoltán, aki parlament és a Borász futball válogatott menedzsere. Talán ez így helyes. Hello, hello Zoli, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánunk!
0: Annyira örülünk, hogy ilyen korán már itt vagy.
3: és hogy van a lumbágót, hogy aktuális kérdéssel kezdjünk?
1: Alakul.
3: De milyen irányba?
1: Igen, ez a fejlődés, mindig szoktuk mondani, hogy van fejlődés, csak hogy fölfelé vagy lefelé, hát ez pozitív irányba alakult, igen.
0: Na, nem csak a futballal foglalkozol, hiszen ugye most hétvégén Kárpátalja célállomással egy kézilabda tornán veszel részt önmagad is, mint szervező, mint résztvevő, hogy képzeljük ezt?
1: Hát, zárójelben mondom, hogy magam is kézilabdáztam, kosárlabdáztam is, és a kézilabdával szereztem maradandó sérülést sorkatonaként, de végül is szerencsésen alakult, de ez egy hosszú történet. Kárpátalján idén már voltam kint, a Buzánszki kupán, talán arra majd még visszatérünk. Igen. Most pedig a Zubko József emléktornára megyek, ez egy nagyon szép kézilabda emléktorna, és hát mint díszvendég veszek részt az eseményen. Megnyitó beszéd, díjátadás, protokoll, stb.
3: Zoli, nagyon sokszor előfordult, hogy a Királyhágon megálltam, és veled találkoztam ott a legtöbbször. De hát te néha előfordulsz a trianoni határokon belüli Magyarországon is, de inkább a határokon túli területekre jársz. Ez mióta van így, és mennyire fakad a bensődből, vagy mennyire fakad az ottani ismerettségekből?
1: Hát ez is minden. Az igazság, én olyan családban jöttem föl, hogy nem tanítottak, de ha most kapok papírceruzát, akkor a 63 vármegyét néhány perc alatt fölírom székhelyével, fejből, és amíg keresik a papírceruzát, addig bemelegítésként filmét, ugye a korpus szeparátumot, és a 8 horvát vármegyét úgy szintén, és akkor ez megvan, akkor sokan letesznek arról, hogy
0: vizsgáztatnak,
1: igen, azt mondják, hát akkor ezt is, akkor azt is. Hát én így, ez van, családom egy része Észak-Erdélyből, de nagy része Kárpátaljáról származik, ott születtek, és még mindig vannak ott rokonaim. És hát nagyon sok jó barátom és sportlásom.
2: Hol a legjobb a szőlő ezeken a területeken? Hogyha már itt ugye a Borász futball válogatottnak is a menedzsere vagy. Egy kicsit nézzünk ki ebbe az irányba is, hiszen
1: Szövetségkapitánya vagyok, de egyébként Atya Isten, tehát minden ilyen korunk minarik vedélye egy picit, azt tudnám mondani, mert vagy a illetékes elvtársnak az ötvözete, vagy hogy mindenhoz tartozik elvtársak. És ez egy kicsit a hajlott koromra a tekintettel néha már-már megoldhatatlan feladatokat okoz. Hát, hogy hol a legjobb a szőlő, ez nyilván attól is, hogy milyen évjárat, melyik évben vagyunk, mert annyira. Hát, igen, lepréselve. Úgyhogy...
3: De alapvetően a délvidéken, mert hát ugye amíg nem lett a szerbek, illetve a törököké, addig a kamonci bor volt a híres bor, és a tokai bor csak azóta ismerjük, amióta...
1: Igen.
3: Úgyhogy
1: igen,
3: gondolom, igen, tehát képbe vagy.
1: Szerémség, így van, a szerémség, az fantasztikus adottságok lesz, de rendelkezik mai napig is, úgyhogy hát aztán például a arad ugye, a Ménes ott is.
3: Páros Ménes. A Maros menti, igen, a Maros menti egy olyan Ballagéza.
1: Így van. Kékszőlőből csinál. Hát majdnem, igen, egy így. Föl kell tenni a pontot rá, ugye?
3: A Kárpát-medence legjobb kadarkája Ballagézáé.
1: Igen, de Kárpátalján is nagyszerű lehetőségek vannak. Például Szerednye, ami Dobó István birtoka volt annak idején, és török hadifoglyokkal épített egy hatalmas pincét, építetett, magam is láttam többször, ott is elképesztő jó vörös borok vannak. Például Beregszászon pedig inkább fehér szőlő. Gorbacsov elvtárs ugye kiirtatta nagy részét, mert elhanyagolódott, de most reneszánszát éri a szőlőművelés és borkészítés. Beregszászon, és hát ugye van egy olyan város, egykori Ugacsa vármegye székhelye, ami egyenesen nagy szőlős nevet visel, úgyhogy ez is azt hiszem, hogy sokat mondok.
2: Nem tudom, hogy hallgattál-e minket a nagyon korai órában, de éppen Levi arról mesélt, hogy hát bizony nekiállt a szőlő tőkéi megmetszés.

0: megkeresésének, de lehet, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy
1: biztos
0: eredetileg remélte, mert hogy úgy tűnik, hogy csak a fele bújt ki, de hát ebben is nagyon számítunk. Hát tényleg, ahogy mondtad, gyakorlatilag mindenhez értesz, és mindennek a menedzsere vagy, úgyhogy ha majd itt van ráérő időd, akkor kérlek neki egy kis tippet, hogy hogyan metsze meg.
2: Hát jó, ez látszik én.
1: Ez rádión keresztül, nem tudom, ismerkedés kép alapján tudod, hát de nem
0: így
1: is.
0: Van.
2: Igen.
0: Most itt megalapozzuk.
2: Vakra, egy kicsit ilyen vakran viszont.
1: Persze, de köszönöm.
3: Akkor
2: egy
3: könnyebb aktuális kérdés, ugye mész az Upko József emléktornára most.
2: Igen.
3: Ilyen helyzetben, amiben most Ukrajna és Kárpátalja van, háborús helyzetben mindig nagyon nagy kapaszkodó a normalitásban, a hétköznapi életben egy kicsit belekapaszkodni, és a kézilabda, meg ez az emléktorna, ez tipikusan ez. Ráadásul ilyenkor én is egyszer-kétszer, amikor járok Beregszászon, meg ott még a magyar lakta a járásokba, azt érzed, hogy még erősebben kapaszkodnak belénk.
2: Így van. Én magam is azért megyek, azért voltam kint áprilisban is a Buzánszki kupán, most is azért megyek, mert érzem a gyerekeknek, a szülőknek, meg az oktatóknak is a tekintetén, hogy örülnek, ha az anyaországból ott van valaki, köszönti őket, mert ez valóban egy nagyon komoly fogolcó és segítség a számukra, mert hát amilyen helyzet ott van, az szörnyű. De a kárpátaljai ember az tényleg olyan, hogy a jéghátán is megél, és szinte hihetetlen, hogy tudnak még mindig ott létezni és életbe maradni. És még egy elképesztő gondolat, hogy ugye tavaly összesen négyszer voltam kint Kárpátalján, Buzánszki kupa, Zubkó kupa, Kalocsai Géza bácsa legendás játékosunk és edző emléktornája, öreg fiúk emléktornája, aztán decemberben a Kocsút Líceumban visszatért a nagyértékű szerelést, tudjanak indulni az ukrán középiskolás bajnokságba, és ugye tavaly még a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc magyar főiskolára mentem, most pedig már áprilisban a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc magyar egyetemre mentem. Szóval ahhoz képest, hogy amilyen helyzet van, Orosz Ildikóék valami hihetetlen szívósággal ki tudták harcolni azt, hogy egyetemen legyen az ottani magyarságnak, ez azt gondolom, hogy egészen nem is találok szavakat, elnézést,
1: megértjük, magyarságunkban erősíti az egész gondolat. Milyen kézilabda torna lesz ez, arról benség már nekünk legyen, kedves Zoli, kik vesznek itt részt?
2: Zubkó Józsi bácsi egy kitűnő szakember volt, nagyon értett az utánpótláshoz is, utánpótlás neveléshez, és hát annyira gyönyörű munkát végzett, hogy a kis Beregszásznak volt a nagy Szovjetunióban milliós városokkal konkurálva, mert ugye Beregszász 20-25 ezer lakosú lehetett még a Szovjetunió vége felé, NB1-es csapata volt. És az egyik játékosuk, a kapus, talán ő neve ismertebb a magyarországiak számára, kézilabdarajongók számára, a Nina Lobova, Hecko, orosz nemzetiségű, de hát úgy beszél magyarul, mint mi, mert ott nőtt föl gyerekként, ő olimpiai bajnok kapus lett, tehát Szovjetunió olimpiai bajnoka kapus, és aztán játszott pár szezont a Vasasban is, Izlandon és Podgoricában, és a Nemzetközi Szövetségnek is tisztségi viselője volt, mint ilyen inspektor, és a másik nagyon nagy név pedig a Greba Anna, aki Beregszászból aztán Kijevbe került, és idősebbek emlékeznek arra a Spartak-Kijev korszakra, amikor uralta a Spartak-Kijev nem csak a szovjet bajnokságot, hanem Európát is, mert ha jól emlékszem, 9-szer nyertek Beket, és a legendás, nem annyira szimpatikus Igor Turcsi volt a vezetőedző, és a felesége pedig a Zinaida volt a csapatvezér egyénisége, így van. És hát a Józsi bácsi emléktábla is őrzi az emlékét ott a egyetem sportcsarnokának a bejáratánál, és most már immár 13. alkalommal van ez az emléktorna. Valószínű, hogy több száz gyerek lesz, tavaly is 300-400 gyermek volt több korosztályban, 30-nál több csapat, és hát ami nagyszerű, hogy Kárpát távoli részéről is jönnek, 8:30-kor van kezdés, és

0: vannak, akik aknaszatináról, tétcsőről, tehát ez azt jelenti, hogy hajnali fél négy, négy körül föl kell kelni, beülni a kis buszba, hogy odaérjen egy kezdésre.
1: Nagyon szép kezdeményezés, szerintem, sőt, kifejezetten azt látom, hogy viszont nagy létszámú csapatok meg részvevők lesznek, ugye?
0: Igen, igen, és hát azt el kell mondanom, hogy több éves együttműködése van a főiskolának, most már egyetemnek a Magyar Kézilabda Szövetséggel, szakmai segítséget is, felszerelés, sok mindenben segítenek, és többször együtt voltam kint velük ezen a tornán, most úgy néz ki, hogy valami miatt nem tudnak jönni, de éppen ezért is gondoltam, hogy nekem összedrótozva is, de ott a helyen.
1: Akkor megírtad a köszöntőbeszédet, várod, felkészülve. Mennyi időt vesz igénybe ez az egész torna, vagy milyen hosszú pontosabban?
0: Ez reggel van 8, ez egy napos, egy mert előtte már vannak ilyen selejtezők előzetesen, tehát ilyen kvalifikációs mérkőzések, és ez a finálé, ez 8.30-kor kezdődik, és olyan 16 óra körül várható az eredményhirdetés.
1: Örülünk az ilyen ötleteknek, és ennek vége, akkor gondolom nem pihensz le, mert te folyamatosan agyalsz és nem, gondolkozol. Nem. Mi vár rád a közeljövő, vagy mivel ütöd el a gondolataidat a közeljövőben?
0: Hát a barátokkal ott fogok egy kicsit beszélgetni.
1: Ti úgy hívjátok, jó?
0: Kikrétkör el voltunk, igen, a Beregszászi hegyekben egy kis borkóstolón és pinte látogatáson, és most viszont jövök haza, mert rengeteg dolgom van, ugyanis a borászválogatottammal, ami egy bronz és két ezüst után két éve Portugáliában aranyérmet nyertünk, tehát mi vagyunk az aktuális Európa-bajnokok, és hát mi nagyon-nagyon elismernek minket, de mindenki minket akar megverni, és készülünk, éppen május 1-én villányban voltunk, a hagyományos villányi majálison a villányi vegyes ellen küzdöttünk, és nyertünk, előtte Cserkeszöllőben voltunk, és tízszerűen edzőtáborban, és kedden pedig egy blaszos csapattal fogunk egy műfűes borításra játszani, mert lesznek ott műfűes mérkőzések is, és készülünk arra is, úgyhogy június elején megyünk ki. Toszkánában lesz, ami ugye a világ közepe, bizonyos szempontból borgasztrómia, és szeretnénk jól szerepelni. Ez egy nagy pályás, nagyon nagy torna, Európa-bajnokság jó színvonalon, és most először 10 csapat van, Franciaország is bekéreckedett, aminek örülünk, úgyhogy nagyon nemzetek, olaszok, portugálok után most a franciák is velünk vannak már.
1: Hát Zoli, akkor jó aktív nyarat kívánunk neked, mert lassan azért kezdődik a nyár, szerintem most már jó idő is van, meg azért dobjál bele majd egy kis pihenést is mindezek között, jó?
0: Rendben, köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük a beszélgetést, köszönjük, szervusz, szia, köszönjük szépen.
2: Köszönjük,
1: szervusz, Magyar Zoltánnal beszéltünk, a Parlament és Borász Futball válogatott menedzserével, ugye aki készül a kárpátaljai célállomásra, vagy egy kézabda tornán vesz majd részt. Mindig örülünk az ilyen kezdeményezéseknek. Köszönjük szépen neki is és a csapatának a szervezést. Most pedig 5 perc van, ez 9 óra. Hamarosan folytatjuk. Hívjuk László Csabát.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
3: Olimpiai bajnok a magyar női kajakéges! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Az a parti, ami izgalomba hozhat.
1: Priskin a 16-oson belülre ér. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Csúsztat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Ez még mindig a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása. Egészen 10 óráig így van ez minden hétköznap. Mondja Zsofi.
2: Így van.
1: Na, úgyhogy akkor így, igen, itt van Csonka Zsófi, Szofi, szia Szofi, és persze Vallai Attila, hello Atti. És kapcsoljuk szerintem Skóciát, de nem biztos, viszont itt van László Csaba. Hello Csaba, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Nem Skócia, mert ha Skóciában lennék, akkor az allergiám eltűnt volna, így sajnálatos módon, de Budapest. És igen, de sajnálatos módon ez az allergia még mindig kín az, úgyhogy ettől függetlenül élvezem a szép.
1: Majd elmúlik, hát a dal is mondja Budapest, de csodás, tehát hogy te csodás, tehát hogy nincs ezzel. Na, úgyhogy akkor viszont köszöntünk itt hol Magyarországon, nem tudom mennyire sikerült bekapcsolódnod a nemzetközi, hogy mondjam, labdarúgás körforgásában, ugye láttunk BL elődöntőket, tegnap is láttunk egyet, hát azt talán is lehet felejteni gyorsba, de azért kíváncsi vagyok a te véleményedre, mint szakértő, vagy mint szimplán néző. Ez a tegnapi Arzenál Atletico Madrid, hát nem is tudom, hogy utána Tonocki Anita után szabadon. Na és ez hogy?
3: Hát mindenki egy jobb meccset várt, de én szerintem így 20 év után, 20 év távlatából, ugye ma az Arzenál 20 év után jutott BL döntőbe.
1: Akkor a Barcelona-ban játszott.
3: Igen, nem foglalkozik senki ezzel most már Angliában, hanem mindenki örül, meg nekem van egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki hatalmas Arzenál szurkoló, hát ők könnyek közt mesélte, hogy na végre, és Budapesten is találkozunk, és jövök, és van jegyed, nincsen, de jövök, nem érdekel.
1: Egyébként sokan jönnek úgy, milyen érdekes a BL döntőre, nincs jegyük, de valahol van egy kültéri lehetőséget igénybe vesznek, és már ott fogják nézni.
2: Én már várom, hogy az emberek kitalálják azt, hogy hogyan lebegnek be a stadion fölé, és nézik a játékot. Tehát most már ugye ez...
3: Képzeljétek el drónokkal.
2: Drónokkal, meg a Párizsi olimpián ugye debütált ez a, nem tudom, egy személyt szállító légi közlekedési eszköz.
1: Drónnal nem lehet bemenni, vagy föl lehet szent?
3: Nem.
1: Jó, hát a magyar ember.
2: Biztos, hogy igen, valamilyen fajta légvédelem lesz.
1: Van ott a stadion mellett a tücsök presszóra, ami sokat jártunk ciripelni. Azért azt el tudnám képzelni, hogy onnan fölmegy a telefonnal és drónnal. De most nem mondtál rosszat? Majd ezen gondolkodjunk.
2: Hatalmas pecabotokkal belógatja mindenki
1: a telefon. Igen, itt a napi meccs.
3: Ne vegye senki készpénznek, nehogy valaki azt mondja, hogy miért ezt tőlünk hallották.
1: Istenes, de ahogy Istenem, meg nem is adtunk ilyen típus tanácsot.
2: Játszunk a szavakkal.
1: De azért szerintem valahol elszomorít, hogy látsz egy ugyebár Paris Saint-Germain, Bayern München csoda meccset, hiszen te van ma is ilyen lesz, és közben látod, hogy Arzenál és Atletico, hogy a kisem mondta a 30. percben, ez korán reggel mondtam, apa, bármi is lesz itt az eredmény, nem lehetne, hogy a végén azt mondják, hogy egyik sem jut tovább? Mert hogy az...
3: Azt nem lehetett, azt nem
1: nagyon
3: lehetett.
1: Nagyon ilyen gyatra meccset, komolyan mondom, rég láttam.
3: A nézők számára mindig, vagyis a legrosszabb az, hogy mindig valamit hasonlítunk valakihez, vagy valamihez. Ezt a mérkőzést ugye hasonlítottuk a Paris Saint-Germain-Bayern mérkőzéshez, ami legyünk őszinték, ilyen ezen a szinten egy ilyen minőségű mérkőzést, amiről nagyon sokat lehet beszélni, ilyen sok góllal, az is csak 20 évente van, vagy egyáltalán, nem is tudom, hogy mikor láttunk ilyen mérkőzést. Azért mondom, hogy ezt ne hasonlítsuk ezt a mérkőzést a másikhoz, de az, hogy milyen lesz ma, azt nem tudom, az biztos, hogy mindenki fogadkozik pláne a Bayern München és a Company, hogy jobban fognak védekezni, és Luis Enrique, hogy mi még többet fogunk támadni, úgyhogy ez nagyon érdekes mérkőzés lesz ebből a szempontból, de hogyha azt a mérkőzést egy picit így bontszolgatjuk, akkor én is azt mondom, de nekem van egy másik teóriám, amiről elég keveset, vagy egyáltalán nem is beszélnek. Például az, hogy sok gól volt, ez egy dolog, de gondoljatok bele, hogy nem volt kapusiba, vagyis összességében a gólok, azok hogyha lett volna kapuba, vagy nem lett volna senki, vagy volt kapus, az se számított, vagyis összességében úgy tudták játszani a csapatok ezeket a gólokat, ezeket a támadásokat, ami sakmat volt, ami nagyon ritka a futballban.
4: Érdekes, amit mondasz. A Dembele, amikor azt odaszúrt oda a rövid kapufasz, hogy a Neuernek nem volt, azt nem mondom, hogy azt védeni kellett volna, de nem is reagált rá, az nem volt fura?
3: Így van, így van. És az utolsó gólnál azt hiszem, hogy rúgta a Dembele a Neuer jobb oldalára, és emlékeztek, elszaladt bal oldalra, vagyis feladta teljesen, nem tudok védeni. Voltak ilyen, igen, és azon kívül azt se felejtsük el, hogy persze taktika része az, hogy a Bayern München elég sok gólt kap, de ők fölvállalják az egy-egy elleni harcot hátul, sőt, ugye mindenki belülről kifele védekezik, megvannak a belső védők, de a szélsők azok nagyon magasan játszanak. Ezért a széleken például ott vannak a lehetőségek, és úgy gondoljatok, vagyis visszatörgetni a mérkőzést, és a legtöbb Paris Saint-Germain támadás mindig a szélről jött, vagyis a golok, nem középről, szélről jöttek, ott voltak a legveszélyesebbek, ott volt a legtöbb terület. De a másik oldalon azt is el kell mondani, hogy most azt mondom, hogy igen, az európai futball top védői játszottak az európai futball top szélső ellen. És a szélső, vagyis a szélsők, ők kihasználták a lehetőséget, de azért láttunk nagyon sok olyan párharcot, ahol a védők megnyerték a csatát, de a másik oldalon összességében épp mi a taktika, az például a kompány azt mondta, mert nagyon jól fogalmazott abból a szempontból, hogy ez olyan, mint a vallás. Van, aki ebbe hisz, van, aki abba hisz, lényegében mindig az Istenbe hiszünk. Ő a futballba hisz, és a futballnak a támadó lehetőségeibe. Hátul mi történik? Rúgjunk egy góllal többet. Ez nagyon érdekes egy olyan futballista, vagyis egy olyan volt futballistától, aki azt mondom, hogy nem arról volt híres, hogy mindig előre járt, a fejébe az volt, hogy támadjunk, de a futball filozófiája milyen sokat változott, hogy igen, de ez azért, mert olyan csapata van, hogy tudja ennek a csapatnak az erőssége, a támadás, tudja, hogy ennek a csapatnak a játékosai minden pozícióból veszélyesek. A Leimer veszélyes, hátulról a középső védők lényegében csak maradnak, de a Pavlovistól egész föl a Kane-ról ne is beszéljünk, mindenki tud gólt szerezni, és azt a dinamikát, hogy állandóan előre gondolkodni, alig vannak oldalpaszok, csak mélységi passzok, csak előre passzok, csak előre cselezünk, befejezünk, hátul mi történik, hát van egy jó Neuer, ami nem igaz, mert én úgy gondolom, hogy a következő szezonban Bayern Münchennek az első számú feladat egy új kapus.
4: Most Csaba, hogy egy érinket váltsak, ugye most említette játékos neveket, és az volt nagyon, hogy ebbe a mai modern futballba is láttad, hogy ezek milyen jó viszonyban vannak a labdával, hogy egészen elképesztő mutatványokat, megmozdulásokat is láttunk, viszont én a tegnapi meccsen, hogyha ki kellett volna jelölnöm, tehát az Arsenal Atletico meccsen a mezőny legidegesítőbb játékosát, én Gyökeres Viktort jelöltem volna meg, mert néha tehát az, hogy támadó játékosok ennyiszer pattonjon ki úgy a labda, hogy ne szöglet legyen, hanem kirúgás, ne ő dobjon, ahogy azt az ígyszerét fölé rúgta, ahogy, hát most, hogyha ez nem lenne egy szentségtörés, egy blaszfémia, azt mondom, tegnap úgy tűnt, mint egy ügyetlen futballista.
3: Hát te vagy szerintem a nem is tudom, hogy hány, 100 millió 452-dik, aki ugyanezt mondja, és nem azért mondom, Attila, mert te nem értesz hozzá, és a többieket ismétled, hanem egyszerűen a mindenki arról beszél, sőt, mondom még egyszer, ez a nagyon kedves barátom, aki tényleg az Arsenalért élhal, és jegy nélkül érkezik Budapestre. Azért mondom, hát valaki csak ajánl egy-egyet.
4: Az így szokott lenni, igen. Hogy valaki azért jön el, hogy megvegye a jegyet, hogy megvan neki, és odaadja a barátodnak.
3: Ő is azt mondja, és ugye magyar, hát Gyökeres, és hogy hát te ezt nem tudtátok megtanítani, egy kicsit focizni. Én mondom, hogy nem, a Gyökeres nem itt, nem Magyarországon nevelkedett, de attól függetlenül tényleg az igazság az, hogy ő tényleg erőfutbolt játszik. Nagyon sokszor erőfutbolt, és neki jönnek a beadások, beüti, de valahogy az Arsenalból eddig nem tud beilleszkedni. De én meg vagyok győződve, és mindig nyugtatok mindenkit, hogy a Gyökeres beilleszkedik, de úgy összességében látjátok, hogy mennyire fontos az, hogy vagyis csatát. Mi is azt mondtuk, hogy, és én is azt mondom, hogy tényleg kár, hogy nem a magyar válogatottba játszik. Például a magyar válogatottnak a játék stílusához passzolt volna, és passzolna egy gyökeres. Az Arzenálhoz kevésbé, még akkor is, hogyha az angol futballról beszélünk, és az erőfutballról beszélünk, és a sokat mozgó, és a dinamikus ligáról beszélünk, a gyökeresnek ezt még szokni kell. Én például akkor voltam csak mérges idézőjelben, hogy azt a nagyon nagy zicsert, amit te is megemlítettél, Attila, hogy kiadta, hogy normálisan ezen a szinten egy ilyen csatár megköszönni szépen, és mondja, hogy menjetek vissza kezdő rugáshoz, mert ez bent van. Neki sikerült kihagynia, de attól függetlenül eljön majd az ő ideje is, és az angol sajtó is nagyon sokat kritizálja, például kötelest, gyökeres, de biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a góllövő cipőjét, és hasznos tagja lesz ennek a csapatnak. Tudjátok, mi lesz a sors furcsa fintora, hogyha most a döntőbe, a budapesti döntőbe gólt vagy gólokat fog szerezni, és akkor mindenki elfelejt ezt a sérelmet, hogy ő nem érett meg az Arzenálra, hanem ha ő lesz a hős, akkor csak mindenki a gyökerestről fog beszélni. Ez a sportnak, a futballnak a legszebb pillanatai, amikor egyik mérkőzéset, vagyis egy szezont egy mérkőzésen el tudsz felejtetni mindenkivel.
1: Oda-vissza. Így volt ilyen BL döntő és egy kapus, amikor kigorította a Benzemának a labdát. Tehát addig egészen jó volt, aztán utána porva hult az egész.
3: Igen, még azt akartam, de ami most a mai mérkőzésről beszélve, hogy beszélünk a Paris Saint-Germainről is, ami a Paris Saint-Germainnek most egy nagyon-nagyon nagy handicapja, ugye Hakimi, aki nem tud játszani, mert sérült, és lényegében a Hakimi volt eddig az a játékos, aki mondhatjuk azt is, hogy mentálisan, nem csak fizikálisan, de úgy összességében össze tudta tartani ezt a keretet, és a Luis Enrique és nagyon sokszor most az utóbbi időben megemlítette ezen a héten, ugye, hogy neki a legjobban a Hakimi fog hiányozni. Most azért érdekes, mert ő is mindenki ugye azt mondta, hogy igen, mi előre játszunk, abszolút nem érdekel, hogy hátul mi történik, több gólt kell rúgjunk, mint a Bayern München, de itt beszélünk megint egy védőről, és azt emelik ki, hogy a legjobban neki ez az ember hiányzik, és ez az ember nem egy offenzív játékos, vagyis egy defenzív, vagyis egy látjátok azért, hogy azért, ha az alapok ott vannak, és mennyire fontos egy edzőnek, hogyha egy olyan játékosod, mint Hakimi hiányzik, aki lényegében mondhatjuk azt, hogy vállán vitte a csapatot, és a hozzáállása az szinte pótolhatatlan. Hát kíváncsi vagyok azért, hogy a Bayern München tényleg csak előre fog játszani, és muszáj előre játszon, de a másik oldalon, hogyha az egy bizonyos gól, amiről nagyon sokszor beszélünk, hogy az egy gól meg tudja változtatni a mérkőzést, én szerintem nem egy gólt, és hanem több gólt fogunk látni. De nem fogunk olyan sok gólt látni, mint az első mérkőzésen.
4: Egyébként a kollégáktól is olvastam, többen is mondták, hogy ha komoly szintű tétmérkőzéseket néznek, akkor ez minden idők legjobb meccse volt. Én azért ezt nem mondanám, most neked nyilván nem kell arról beszélni, hogy egy németek azt mondják, hogy Jahrhundert Spiel, tehát az évszázad mérkőzése, annak az a 70-es német-olasz, de az olaszoknak is, vagy sokan mondták az 54-es VB elődöntről, hogy a Magyar-Uruguay volt minden idők legjobb meccse. Te ezt az 5-4-et hova teszed a saját rangsorodba?
3: Hát ugyanúgy, amit te gondolsz, tényleg nem mondhatom, hogy a minden idők legjobb mérkőzése volt, mert figyeljetek, ízlések és pofonok, de nekem például millió embernek és tetszett Claudia Schiffer, nekem nem jött be. Na most...
4: Te se neki, nekem is nekem ezt mondta.
1: Igen, igen. Érezte, hogy nyomulsz, és inkább elengedte ezt az egészet.
3: Yeah. És ebből a szempontból nekem minden mérkőzés ad valami pozitív vagy negatívumot. Itt tudjátok, amikor mindenki arról beszél, hogy hát ez volt a legszebb, ez volt a legjobb, és én úgy gondolom, pont amiatt nem volt a legszebb és a legjobb, mert valahol nekem hiányzott például a védekezésbe, szinte azt mondom, mind a két csapatnál pont az, ami ha az is jól működött volna, akkor tényleg azt mondanám, hogy emelte volna a mérkőzésnek mérkőzésnek a minőségét, nem a színvonalát, a minőségét, mert én a minőségről, vagyis a minőség nekem a nagyon fontos, nem az, hogy milyen színvonal. Például, hogyha én elmegyek egy megyei mérkőzésre, akkor is tudom azt a mérkőzést élvezni, és azt mondom, milyen jó meccset láttam. Tehát megyei első osztály, vagy mit tudom, blasz, de ott is vannak olyan minőségi dolgok, amiért jöttem, és megláttam, és megtaláltam. A szépség az más, nem volt szép mérkőzés. Ez a mérkőzésen is úgy vagyok vele, hogyha például azt nézem, hogy amiről beszélünk, milyen sok gól, minden, hát az a sok gól, az is jó, de én bármennyire furcsa, nekem nagyon sok gól volt ezen a mérkőzésen. Ez a két csapat ilyen sok gólt, hát ez vízilabda eredmény volt, nem? Fölmentünk, berúgtuk, visszajöttek, bedobták, középpályán.
1: Ettől félek, hogy ez most egy ilyen 0-0 lesz.
3: De én azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen meglátjátok, hogy nem lesz sok gól. Lesznek gólok, de nem ilyen mennyiségű gól, mint amit most ezen, vagyis a múlt mérkőzésen láttuk. És így ezeken az edzők is elgondolkoznak, a játékosok is elgondolkodnak, és mindenki ugye szapulta a védelmet. Én pont ezt akartam mondani, nem, ez nem a védelmet kell szapulni, hanem ezek jó játékosok. Még csak azt mondom, hogy igen, még az se, de amikor azok a területek megnyílnak, és ezt tudjuk, hogy milyen nagy egy futballpályás, amikor egy-egy ellen azok a területek megnyílnak, amire szüksége van egy ilyen gyors csatárnak, a csatároknak, vagy szélsőknek mind a két oldalról, abban a pillanatban kihasználják a lehetőséget, és szinte azt mondom, hogy 100%-osan kihasználták a lehetőséget, és ilyen sok, vagy azt mondom, ilyen sok helyzetből megrúgták azokat a gólokat, amire azt mondjuk, hú, milyen. És pont ezért azt mondom, hogy igen, minőségben én láttam jobb mérkőzést is.
1: Jó, de tudjuk, hogy miért jöttél ide Magyarországra, ugye, hiszen lesz szombaton egy MOL Magyar Kupa döntő, és azt te mindenféleképpen szeretnéd megnézni. Biztos, hogy ott leszel kint? És nagyon fura, hogy most az Zalaegerszegnek szurkolsz.
3: Igen, több, mint valószínű, hogy nem Zalaegerszegnek szurkolok. Több, mint valószínű, hogy kimegyek. Legalábbis lesz egy ilyen előérzett feeling a BL döntőre. Habár ugye ugyanaz a stadion, de a Ferencvárosnak nagyon fontos. Én amikor olvasom ma reggel ezeket a híreket, hogy itt nem az a fontos, vagyis az a legesték részére, hogy nem az a fontos, hanem az, hogy megnyerjük, hanem jól érezzük magunkat. Tehát ez nem májális, még akkor is, hogyha májusban vagyunk. Persze, hogy fontos, tudjátok, mikor fontos? Amikor vége van a meccsnek, akkor érez jól magad. Akkor azt jelenti, hogy nyertél valamit. Az, hogy most menjünk ki, érezzük jól magunkat, élvezzük a mérkőzést, és hogyha 5-0, akkor élvezed a mérkőzést, nem élvezed. Nem, azért menjél ki, hogy nyerd meg a mérkőzést. Vagyis az ilyen, hogy mondjam nektek, ezek nem tüzelik fel a csapatot, most figyelj, elutazunk Pestre, hogy jól érezzük magunkat. Hát akkor menjetek a West Endbe shoppingolni, mit tudom, hogy ilyetek meg kávézóba, ott jól lehet érezni magatokat, de én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnak az elegesek az mumus, mert a bajnokságban azért a Fradi nem mindig top eredményeket tudott mutatni az Zalaegerszeg ellen, és még akkor is, hogyha arról beszéltünk, hogy az Zalaegerszeg biztos, hogy kieső csapat a bajnokság elején, az Zalaegerszeg előtt megemelem a kalapomat, összeraktak valamit, a télen hoztak egy pár játékost, ezek nagyon gyorsan beilleszkedtek a magyar bajnokságba, sőt, meglepően gyorsan beilleszkedtek, és jó eredményeket hoztak. A végén ugye elfáradtak szerintem, tudott mindenki elfáradt mentálisan és fizikálisan is, de elérték a Magyar Kupa döntőt, és most a Magyar Kupa döntőbe nem kell azon gondolkodni, hogy nem leszünk már harmadikok, ha ezt mert a meccset megnyeritek, akkor ott vagytok a nemzetközi porondon, de a Ferencvárosnak mondjuk azt, hogy őszintén muszáj ezt a mérkőzést megnyerni, és ezzel, hogy muszáj, ez is egy súly, és én úgy gondolom, hogyha a Fradi tud gyors gólokat rúgni, akkor tudja kontrollálni ezt a ezt a mérkőzést és ezt a Magyar Kupa döntőt haza tudja, vagyis hát Züllői útra el tudja vinni a Puskás Arénából a sejleget, de attól függetlenül én azt hiszem, hogy és ezzel egyetértetek, hogy a Ferencváros az esélyes per pillanat, és a bajnokságról ne is beszéljük, mert mind a két csapat mondjuk azt, hogy az Újpest után az lenne most egy szenzáció, hogyha például a Győr elveszíteni a bajnokságot, de a Győrt is meg kell említsem, és tényleg egy nagyon jó szezont futottak, és lényegében így én kivoltam máskülönben a debreceni mérkőzés, vagyis Debrecen Győr mérkőzésen, és tényleg én azt kell mondjam, hogy azon a szinten és az, hogy harmadik mérkőzés játszották egy hét alatt, és vagyis a három mérkőzésből kettőt idegenbe, utazás, fáradtság, vagyis a 11-es rúgások, mindenkinek a fejében volt, hogy ez a Győr, ez nagyon fáradt lett, és meglepően kontrollálták a mérkőzést, mondjuk a 70. percig után a Debrecennek volt a több lehetősége, de úgy összességében én azt hiszem, hogy a Győr jogosan van ott, és el kell ismerni, hogy az is jó a magyar futballnak, hogyha így most van egy olyan csapat a bajnokságban, aki tényleg nem teszi, vagyis a bajnokságot érdekessé tette, és nem azt mondjuk, hogy már kiosztották négy mérkőzéssel a vége előtt az aranyérmeket, megvan a Fradinak újra, ha bár tényleg fájó, már csak azért is fájó, mert most a Hárca megnyeri a bajnokságot, és azt hiszem, hogy még vannak csapatok, akik nyertek bajnokság, vagy meg fogják nyerni a bajnokságot, így a Fradinak lehet, hogy csak egy mérkőzést. Nem tudom, hogy direkt bekerültek volna a bajnokligája csoport körébe, de azt hiszem, hogy ha minden jól alakul, csak egy mérkőzés kellene játszani a bajnokligája csoport köréért. És az nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog lett volna, de így a Győrnek most újoncként több mérkőzés van, de hát legyünk őszinték, mit várunk? Azt, hogy jó legyen a focink, és érdekes, az most megvan. Mind a kettő zöldfehér.
2: Csaba, azt mondom, hogy a visszalévő tényleg nagyon kevés időre a szezonból, meg a műsoridőből is, vezessünk be egy új veled kapcsolatos kis rovatot így szerdánként. Legyen az a neve, hogy mit mondana Csaba, ha ő lenne az edző. Mit mondana az edző, aki ez esetben László Csaba?
3: Jó,
2: kérlek,
3: én benne vagyok.
2: Magyar bajnokság, vagy most legyen a kupa, mit mondanál egyik-másik öltözőben most szombaton?
3: Én a Fradi öltözőjében sok mindent nem mondanék. Azt nagyon sokszor úgy gondolom, hogy pont tegnap este beszélgettem valakivel. Mindig mondom valakivel, nem mondom a neveket, mert van, akit ismernek, van, akit kevésbé. Motivációról. És pont arról beszéltünk, hogy motiválnád a csapatot. És lényegében nagyon sok múlik azon, hogy motiválod a csapatot. Mert az, hogy esélyes vagy nem vagy esélyes. Én per pillanat a Ferencvárost azzal is motiválnám, hogy bajnokok is lehetünk, és magyar kupa győztesek is lehetünk. Ez a kezünkben van, a másik nem, és ez az, amit meg kell fogjunk. És ezt érezzük, ez a miénk, ezt el tudjuk vinni, és a következő meccset is megnyerjük, és higgyetek benne, hogy ez is meg lesz, és az is meg lesz. De ez most van a legközelebb, és ezt fel tudjuk mutatni. És higgyétek, és az ad egy pozitív erőt. Az a legerszeg öltözőjében mondjuk annyira nem beszélek jó spanyolul, gondolom, hogy... De a másik oldalon nem csak vámosz lenne, és nem csak az, hogy jól érezzük magunkat, hanem pont az, hogy ilyen lehetőséget, és én arra hegyezném ki az egészet, hogy ilyen lehetőséget ilyen gyorsan senki, sőt, történelmet írtok, és amikor jön, hogy történelmet írtok, és ti ennek részesei vagytok, és meg tudjátok csinálni, és ez soha többet nem fog előjönni az életetekbe, mert lesz ilyen, én arra alapoznám az egész hetet, hogy úgy készíteném fel a játékosokat, hogy érezzék azt, hogy nincsen rajtunk a teher, nem mi vagyunk az esélyesek, de nem mindig az esélyes nyeri meg a mérkőzést, hanem aki nagyon akarja, aki jobban akarja, aki többet tett ért, aki többet tud futni. Többet tudunk futni, igen, többet tudunk futni. Pszichológiai, a Fradi elveszítette a bajnokságot, elveszítették a bajnokságot. Tudjátok, hogy ez milyen rossz érzés, tudják, hogy csak miről írnak a sajtó, tudod, hogy miről beszélgetnek, tudjátok, hogy mit tudunk csinálni, azzal, hogy a többet futunk, többet akarunk, elvesztük tőlük a levegőt, és mi fiatalok vagyunk, és tudjátok, és tudjátok, hogy kell letámadni, tudod, hogy kell mérgesíteni őket, tudod, hogy majd szóljál be neki, és provokáljad. Mindenfélét használjátok ki, és fiatalok vagytok, nem fogtok megsérülni, ne féljetek. Na, ezeket így raknám össze.
1: Grazie,
3: és ugyanaz a taktika. Nem kell változtatni semmiféle taktikát. Nem kell. Egy mérkőzésről van szó, egyről. És a mérkőzésnek a pillanatai, most ez nagyon új dolgot mondok, ebben az esetben én mindig, amikor egy mérkőzés és azon minden, én hagytam megvan az alaptaktika, játékrendszer, és ezen belül, ahogy a mérkőzés alakul, annak függ, és az a szerintem az a jó edző, aki erre tud reagálni, és nem azt mondja, van A, B és C tervem, hanem van egy A tervem, és azon belül a mérkőzés, ahogy folyik, ahogy a mérkőzés, amit hoz magával, annak függvényében változtatok a taktikán, változtatok a felálláson, változtatok a játékrendszeren, és, mert meg akarom nyerni, és nem előre nem tudsz tervezni, ebben nem tudsz előre tervezni.
1: Ez biztos, és tényleg olyan volt, úgy éreztük magunkat, bocsánat, hogy közben vágunk,
2: már Zsófinak el is indultam, mert igen, a labda után.
1: Mintha ott lettünk volna az öltözőben, bár Ati furcsa, hogy a kapuskesztyűt felvetted, de mint kapus el tudnának képzelni.
4: Éppen ellen kezdőleg akkor hadd búcsúzzak egy nagyon nagy igazság. A Csaba mondta úgy is, hogy Zalaegerszeg nem lehet ilyet mondani, hogy nem fontos. Egyik kiváló magyar csatár mondta egyszer. Nem az a fontos, hogy kirúgja a gólt, csak én rúgjam.
1: Így van, úgyhogy ennek a szemléletnek megfelelően búcsúzunk. Csabi, köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor komoly derbik. Egyrészt majd egy ilyen visszafogott Bayern München, Paris Saint-Germain, szombaton pedig jön a MOL, Magyar Kupa döntő,
3: az
1: Zete és a Fradi.
3: Megtippelem az eredményt, 2-0 a Bayernnek.
2: Okay.
1: Le is írtuk. Szabadon fogunk. Köszönjük Csaba, köszönjük, szevasz, szia. László Csabát hallottuk, és persze minket is hamarosan, mert egy röpke búcsúval már is jövünk vissza.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. Egyre nagyobb gondot okoz itthon az aszály. Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután az elődöntő tegnap esti hazai visszavágóján 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A gólt Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A londoniak így 2-1-es összesítéssel nyerték meg a párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a BL fináléjában. Az NKA Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-es összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. A pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyiek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt, a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében. A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A mieink számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légitámadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsát és Kramatorszkot, több lakóház üzlet is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelőüzemet bombáztak az oroszok, ott öt ember vesztette életét. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a Hormuzi szoros lezárása óta, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a járművek fedélzetén összesen csaknem 2300 tengerész tartózkodik, akiknek fogytán az élelmiszerük és az ivóvizük. Lezuhant egy erdőtüzet oltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a lublini vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok, a tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető teret nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. Itthon egyre súlyosabb az asszályhelyzet a szárazság miatt. Van, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltöttek vissza a talajvízkészletek, a hazai folyók vízszintje a valahamért legalacsonyabb. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Megkezdődött a történelemírásbeli érettségi. Középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es déli szektorán az M3-as felé a Nagy-Duna híd után baleset történt, a 18-as kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek, és több kilométeres dugóra. Szintén baleset lassítja a haladást az M5-ös autópályán befelé a Vasgereben utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sok felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Drága hallgatóink, jó reggelt kívánunk mindenkinek, eljött a búcsúzás ideje és pillanata, nagyon szomorú nekem is és mindenkinek, de a mai műsort itt ezennel be is kell rekesztenem, most többen néztek itt rám, de nagyon furcsa. Hát igen, mert van ilyen, mindig eljön egyszer a vége valaminek, hogy köszönjük szépen, hogy itt volt velünk Balai Ati is, persze Csonka Zsof is, persze még nincs vége. Képzeljétek azon, hogy nagyon várom az esti mérkőzést. Tudjátok, hova megyek most sportolni, mert én tényleg betartom a sportoló nemzet alapszabályát, hogy nem csak beszélek róla, hanem sportolok is.
2: Ez így van.
1: Nem tudom a sportág nevét. Egy biztos, hogy André Agassival szokták népszerűsíteni. Ez a pingpong, a pádel, a fallabda és a tenisz közös valamie. Pingponglabda szerű maga a labda, amivel játszák. Pingpongütő és pádelütő közti valami telítő, amivel ugye ütik a lasztit.
2: Igen.
1: És kvázi, mintha a pingpong asztalon állnál, de nyilván egy nagyobb pályát képzeltek el, és azon játszol. Van ugyanúgy fal, mély egyéb, stb. Stb. Ezt ma kipróbálom. Jól nem tud, mi a neve, de nem is néztem.
3: De akkor nyerni fogsz, mert én egyszerűztem olyan sportágat, aminek nem tudtuk a nevét. Finnországban voltunk, közgázcsere, és a finnek mondtak, hogy

0: másnap elvisznek minket a ősi nemzeti sportjuk, azt hiszem a szehlű, egy kicsit a gyeplabdára hasonlított, mondtak, játszunk egy szehlű, de először úgy átveszik, vagy megtanítanak minket. 3-2-re vertük a finneket, szeklőbe, jól tudod, úgyhogy ilyen kis szoborkás ebédünk volt.
1: Na, úgyhogy most ide megyek, de azt mondják, hogy lépni sem tudsz után, tehát annyira átmozgat, megmozgat, aminek én...
2: Hát különösen olyan edzésben vagy, és mindegyik sportágban gyakorlatilag...
1: Nulla. Tehát most semmit nem csinálok.
2: De a tenisz, a padel, a pingpong neked nincs ebben van, úgyhogy gyakorlatilag lehet, hogy mostantól lemegy ez a kis, nem tudom, barátságos mérkőzés edzés, amire mész, és nem Agassival, hanem veled fogják
1: reklámozni. Nagyon bár úgy lenne, vagy ha ott volt, akkor már kiesett mindegyik belőle, de hogy én ezt de várom, valami újat egy picit kipróbálni.
2: Jó,
1: most pont
2: jó.
1: Úgy vagyok az életem, azon szakaszában vagyok, hogy gyerekek, tehát fókusz, és minden más, amit pihenéssel, feltöltéssel tölti el az embert, vagy tölti fel, mert hogy na, azt gondolom, hogy annyira, tehát lelkileg, mentálisan annyira ki vagyunk körülve, jó magam is, meg szerintem mindenki, hogy kell a megnyugvás, és ez pedig ilyenkor a pályán jön elő. Múltkor mészőgézzelik a padeleztem, fantasztikus volt az is. De imádtuk, szerettük, az nagyon jó. Menjetek be, közösségi jelleggel szellemeszetes sportolunk. Meg persze este várjuk a nagy derbit. László Csaba már elmondta 2-0-ás Bayern München győzelmet prognosztizál. Ti éreztek valamit?
0: Én azt érzem, hogy a Bayern München csapata lehet, hogy könnyebben el fog jutni Budapestre, mint a szurkoló tábora, mert ha belegondolsz abba, hogyha Bayern BL döntős, Münchenből autóval nekiállnak 20 000-en, mert valóban nem csak az jön el Budapestre majd, akinek van jegye, hanem aki bemegy egy kocsmába, fanzomba, stadion környékén ólálkodik. Na most elképzelem, amint az M1-esnek nekivágnak ezek a derék emberek, tehát lehet, hogy a mérkőzés időpontját úgy kell meghatározni, hogy kezdés 18-tól 22 óráig valamikor, amikor idejönnek a Bayern München szurkolói.
1: És egy napot se érnem be, nem biztos,
0: hogy 30-adika. Igen. Tehát e tekintetben, ha én szervező vagy UEFA szervező lennék, akkor erősen szurkolnék a Paris Saint-Germainnek, mert ők azért repülővel jönnek.
1: Á, mindent értek, jó van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönjük a tippelést. Én nagyon erős meccset várok, és ugyanolyan sok góllal, mert valaki lő egy gólt, akkor a másiknak rohanni kell utána, és ez egy ilyen soha véget nem érő történet
2: szerintem
1: lesz.
2: Kizártam az, amit Csabi tippelt, hogy 2-0-á esélytelen. Biztos, hogy a PSG minden.
1: Dembelek várat, kérem, hogy ezek nem lőnek gólokat. De, na, ezért is úgy, hogy készítsük be azt a bizonyos popcornt, és nézzük este a meccseket. Mindenkinek csodaszép napot kívánunk, jó idő is lesz, mint egy 28 fokban lehet napozni, Ati. Neked,
2: megjön a nyár.
1: Neked pedig... Nem tudom, mit szeretnél, Zsófi. Mit csinálsz?
2: A papírmunkákban fogok, de az udvaron. Tehát gyakorlatilag én kiköltöztem az udvarra, úgyhogy ennyi. Én ott fogom
1: udvaron
2: végezni.
1: Udvaron papírmunka?
2: Mindent. Így van. Mindent ott csinálok.
0: És arról már voltak egyeztetéseket, hogy mikor engednek vissza a lakásba?
2: Nem, erről még nem, de várom a híreket ezzel kapcsolatban.
1: Na jó, van, na csodaszép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, holnap reggel 6-kor újra találkozunk. Hello!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Már csak egy lépés a kölni négyes döntő, de ezen egy lépés megtétele a Szeged számára csodával érne fel, és a Veszprémnek is majdnem olyan nehéz lesz a berlini fal maradványai melletti Uber arénából eljutni Kölnbe, mint volt egy kelet-német polgárnak 1961 és 1989 között. A két magyar férfi kézilabda csapat eddigi útjáról lesz szó a 2025-2026-os bajnokok ligájában, a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Mindkét csapatunknak Németországon keresztül vezetne az útja Németországba. Az egyiknek a fővárosból, a másiknak az egykori Német Demokratikus Köztársaság sport szempontjából egyik kirakat városából, Magdeburgból kellene eljutni Kölnbe. De nézzük előtte, mielőtt ezekről a mérkőzésekről beszélgetünk, hogy hogyan végzett a két csapatunk a csoport körben. Hát nem túlzottan jól. Az A csoportot a Füchse Berlin nyerte, és még az Aalborg került egyenes ágon a legjobb 8 közé. Harmadik lett a Kielce, negyedik a Nant, és csak ötödik helyen végzett a Veszprém csapata. 50%-os teljesítménnyel 14 mérkőzéséből 7-et megnyert és 7-et elveszített, és még a Sporting csapata játszhatott páros mérkőzést a legjobb 8-ért. A Dinamo Bukarest, illetve a Korstadt csapata ebben a csoportban befejezte a küzdelmeket a csoport küzdelmek után. A B csoportból a Barcelona és a Magdeburg jutott egyenes ágon a legjobb 8 közé, harmadik helyen végzett a Wisla Plock, negyedik helyen a PSG, ötödiken a GOG Kudme, és hatodik lett csak a Szeged, vagyis a legrosszabb, még továbbjutó helyet sikerült elcsípnie a folyóparti város csapatának, 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel, míg az Eurofarm Pelister, illetve az RK Zagreb csapata befejezte a küzdelmeket a csoportkör után. Az, hogy a Veszprém az ötödik és a Szeged a hatodik helyen végzett a csoportjában, azt jelentette, hogy mindkét gárdának egy páros mérkőzést kellett vívnia a legjobb 8 közé jutásért. Ráadásul ezeket a páros mérkőzéseket hazai környezetben kellett kezdeni. A Veszprém csapata, amely a csoportjában ötödik lett, a másik csoport negyedikével, a PSG-vel küzdött, és hazai környezetben kezdett április 1-én, viszont nem viccelt.
6: És ebben a pillanatban egy Corrales védés és a kapufa segítségével újra jöhet a Veszprém, méghozzá Jakia lövésénél hárított Corrales, és már Kár Deszka 7 méteres góljával megszerezte a vezetést. A Veszprém 1-0-ra vezet a Paris Saint-Germain ellen, mert hogy a Paris Saint-Germain az ellenfel a Veszprémnek a negyed döntőbe jutásért, talán mondhatjuk némileg malíciával, hogy két egykoron szebb napokat látott csapat csatázik egymással, mert hogy a Veszprém az A csoport 5. helyén végzett, míg a Paris Saint-Germain a B csoport 4. helyét szerezte meg, közben pedig Remili lövését védi Green.
1: Így van, sajnos Greennek is megvan az első védése, és ha már a múlttal kezdtünk, akkor azt azért mondjuk el, hogy a legutóbbi két mérkőzését, amit egymás ellen játszott a két csapat, azt a Veszprém tudta megnyerni. A tavalyi szezonban találkoztak, most egyébként már a PSG támad, Steinsnél van középen a labda, Prandihoz passzol, ahhoz a Prandihoz, aki egyébként a második legeredményesebb játékosa volt a csoportkörnek. Prandi lő most már, szerencsére belefújnak a játékvezetők, Balázs lövőből átverte Remilit, de időben belefújtak, emiatt majd jöhet egy szabad dobással a Paris Saint-Germain a 9-es vonalról. Természetesen, amikor belépünk a mérkőzés 4. percébe, Karabatic már el is végezte, Steinsnél van megint középen a labda, ő kapja most vissza Prandi-tól, nagy ledet viszi középre, Omaria Hiának készít, aztán pedig Prandi kapja, és Prandi pedig fölé bombázza, ugye szerencsére ebből a Paris Saint-Germain támadásból sincs meg az első vendéggól. De hát semmi gond nincsen, 9-5-re még mindig a Veszprém vezet, ezzel pedig egy picit rontanak Rodrigo Corrales teljesítményén, neki eddig 7 lövésből 2-t sikerült hárítania, vele szemben pedig Jani Greennek van eddig 9 lövésből 1 védése, és Löfquist ugye nem tudta védeni azt a 7 méterest, amit vele szemben vállalt el Hugo Deszka. A mérkőzés 18. percében tehát támad a Veszprém, Reminiel van a labda most jobb átlövőben, Hesham kapja meg középen, berakja beállóba, kiváló, és a befutó jobb szélső Janis Len kapta meg, aki kilőtt kapunak a jobb felső sarkát. Kiváló látni eddig a Veszprémet támadásban, nem Gyuri?
7: Igen, abszolút rendben van. A Veszprémnek főleg a számszerűen az 5 gólos előny. Viszont a Thierry Omeyert említettétek az előbb, én szerintem ő most öltönybe lejönne, és több védése lenne, mint ennek a két kapusnak ezen a meccsen, mert kettőt megadták Corralesnek, az előbb említetted, de az csak egy szerintem, mert az mellé ment, amit egyébként behúztál. Tehát egy-egy védés a két kapuban, és mellette viszont 18 perc alatt 15 gól. Ez mutatja azt, hogy technikai hibák száma magas a mérkőzésem, illetve nincs az a nagyon nagy tempó. Tehát amihez hozzászokottunk egy Veszprém mérkőzéseken, az abszolút nem jellemző, nem kapus bravúroknak köszönhető az, hogy nincs meg a perc per gól.
1: 24 másodperc, ez nyilván már nem fogja végigtámadni a Veszprém, de talán nagyon fontos lenne egy lőtt gól.
7: Egyértelmű, tehát úgy befejezés, ez volt a célja Xavi Pascalnak. Egy biztos, hogy nem arra kérte a csapatot, hogy Cindrich átlövésből fejezzem be, hogy ezt tették az időkérés.
1: Aztán pedig Cindrich lő most már 11 méterről, mert Alizejnek a próbálkozását lesáncolták, az visszapattant a horvát irányító kezébe, aki test mellől lőtt, de ez viszont egy könnyű zsákmány volt Löfquistnek, úgyhogy az utolsó gól a fél időben a PSG-é lehet. Omar Yahia az, aki bemutat egy óriási lövőcselt, amire Ligetvári Patrik elszállt, ezt követően pedig egy időn túli szabaddobásra lesz már csak idő, amelyet lehet, hogy nem fog elvégezni a Párizs. Hát éppen azt látjuk, hogy Thierry Omeyer fogja az arcát, nyilván nem azért, mert elégedett, és Narcisz is eléggé bajós arcot vág, nem tetszik neki nyilván az, amit a francia fővárosi gárda nyújt ezen a találkozón. Nekünk viszont annál jobban Prandi lesz az, aki majd elvégzi ezt az időn túli 7 méterest. Azért, hogy nem kell nagyon keresgélyek, vagy kutatnom az emlékezetemben, azért láttunk már Prandi-tól időn túli szabaddobás gólt, reméljük most nem fogunk. Hát ez is nagyon közel volt. A jobb felső sarkot majdnem kilőtte Prandi, de szerencsére nem. Úgyhogy a fél időben Van Veszprém HC Paris Saint-Germain 15-9. Parád és megmozdulás után Janis Len talál be újra a jobb szélről, kínaira kapta meg a labdát Cindistől, hogyha jól láttam, aztán felugrott szépen Janis Len és kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát, vagyis a rövidbe bombázta be, nem is bombázta, inkább csak beejtette oda, mert túl sok ideje már nem volt, mielőtt leért volna, mutatta is Greer, hogy leért, és hát igaza volt, valóban leért, most látjuk a visszajátszásban, de ami annál is örömtelibb, hogy 9-el vezet a Veszprém, hogy a legutóbbi két PSG támadásból nem lett gól, mind a kettő után 7 méteres lőhettek az elsőt, a Szipruzsák hagyta ki, aztán pedig Omar Yahia az, aki elhibázta, és ugye Szipruzsáknak a lövésénél még a kapufa hárított, aztán a másodiknál meg a beálló Appelgren kirúgta szépen a bal lábával a labdát. Annyi szépség hiba, hogy mire befejezem a mondatot, zárkózik a PSG 23-15 egy Prandi góllal.
6: Érdekesség egyébként, hogy most már védésekben ugyanott jár a két csapat, mert hogy Corralesnek és Appelgrennek együtt van 6, és Greennek és Löfquistnek is együtt van 6 védése, de hát ettől függetlenül a lényeg az a 23-15, akkor hogy most jön az a kritikus időszak a Veszprém életében, az utolsó 15-18 perc, Gyuri, ami az elmúlt mérkőzéseken talán csak a Dinamo ellen nem okozott gondot.
7: Igen, ezért is szurkoltam én nagyon, hogy alakuljon ki egy magabiztos előnye a Veszprémnek, amivel azért tud majd sáfárkodni, mert valóban már én is félek ezekről a végjátékoktól, és leginkább az utolsó 10 perctől, de ahogy mondod is, a folyamat azért el szokott hangolni.
6: Vége 8 gólos veszprémi siker, ugyanis Veszprém Paris Saint-Germain 32-24. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a Veszprém a legjobb ellenfelet kapta, a legjobb 8 közé jutásért, és ez már a mérkőzés elején kiderült, hiszen 2-0-ra, majd 4-2-re is a veszprémiek vezettek, elsősorban a francia légiónak, Lennek, Deszkának, illetve Remilinek köszönhetően, és a túloldalt tudtak mit kezdeni Prandival, Stenzel, illetve kikapcsolták Omar Yahyát is a játékból a veszprémiek, így aztán folyamatosan nőtt az előny, 8-3, 9-4, 10-5, ráadásul Corrales is elkezdett találkozni a labdával a veszprémi kapuban, míg az ellenfél folyamatosan cserélgette a kapusait, de sem Green, sem Löfqvist nem tudott mit kezdeni a veszprémi lövésekkel. Egyre látványosabban kézilabdázott a veszprémi együttes, így a szünetben 15-9-re vezettek a hazaiak. A második félidő ugyan a francia góllal kezdődött, de szerencsére a játék képe semmit nem változott. Még akkor sem, ha elkezdtünk félni a vége felé, a második félidő vége felé, hiszen ekkor általában leszokott fagyni a veszprémi együttes. Ez most nem történt meg, mert hogy a kapuból azért jöttek a bravúrok, amikor kellett, hiszen Corrales is több labdát fogott, a végén pedig Appelgren is találkozott néhányal, így aztán már vezetett 8-9 góllal is a veszprémi együttes, és mindent megtettek ugyan a franciák, Madsen többször is időt kért, de hát amit kért, azt nem tudták megvalósítani a vendégek. Bár Prandi néhányszor betalált, meg Yahya is néhányszor betalált, nem volt igazán húzó embere a francia sztárcsapatnak, míg a Veszprémből rengeteg jó egyéni teljesítményt kiemelhetünk, Lent, Deszkát, vagy akár Nedim Remilit is, de amikor kellett, például a legvégén Hesem is betalált. Így aztán a Veszprém 8 gólos előnnyel utazik a francia fővárosba, és ha nem is mondom azt, hogy már zsebben a legjobb 8 közé jutás és a Füksze elleni mérkőzés, de azért jó esélye van a bakonyi csapatnak erre. Még egyszer, tehát a végeredmény Veszprém Paris Saint-Germain 32-24, és akkor tőled az ászó, Gyuri.
7: Én úgy érzem, hogy félig zsebben van már ez a Veszprém, és nem csak az eredmény miatt, hanem amit ma mutatott a Veszprém, nagyon komoly akaratot, nagyon stabil érzelmeket, és mellette jó játékot, hiszen a 24 kapott gól mutatja, hogy a védekezés rendben volt, a 32 lőtt gól szintén dicséri a támadást, jó egyéni, extra egyéni teljesítményekkel, ahogyan te is említetted, Deszka esetében kiemelkedő lövő statisztikával. Jól nézett ki ma a Veszprém, úgy gondolom, hogy itt a továbbjutás megvan, és várjuk a Berlin bizakodva, egyre jobban bizakodva várjuk.
1: Hát akkor szerintem a végeredménnyel búcsúzzunk még egyszer. Van Veszprém HC Paris Saint-Germain 32-24. A szó a stúdióé.
5: Hát ez a 8 gólos győzelem már egy félig továbbjutást ért április 1-én, de a mondatvégi pontot Párizsban kellett kitenni április 9-én.
8: Tiszta fehér szerelésben a veszprémiek indítják a találkozót, balról jobbra támadva Corrales-szel a kapuban, és tiszta kékben pedig a párizsiak védekeznek. Bent van nálunk Remili, aztán irányítóban Cindrics, balátlövőben Eldere, hogyha jól látom, illetve bocsánat, nem is Eldere, hanem a másik egyiptomi Hesham lesz az. Beállóban is kapunk egy egyiptomi játékost, ebben nincs meglepetés Ahmed Adel személyében, és akkor Remili már is teszi tovább a labdát. Az első percben az első veszprémi támadásnál sikerült Ahmed Hashamot megállítani. Hesham teszi tovább a labdát, Cindrics csúszik most át a balátlövőjére, balátlövő helyére, 40. másodperc, és az első védés megvan a párizsi kapuban, nem nagyon kellene egyébként Löfqvistet, hogy mondjam, belőnünk, de cserébe van védés a túloldalon is. Rodrigo Corrales, Cindrics pedig most már végig kígyózik. Két szerb játékvezető, Marko Sekulic és Vladimir Jovandic dirigálja a mérkőzést, és az öröki fiú Karabatic, Luka Karabatic állítja meg Cindricset. Hát most nagyon, hogy mondjam, csípősen akarnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy Karabatic nagypapa, hiszen nagyon-nagyon ősz már ugye a haja, de hát hogy mondjam, ez semmit, de semmit nem változtat azon, hogy ő még a mai napi extra játékos. 12. perc a mérkőzésen egy bődületesen nagy veszprémi kapufa, Ahmed Hesham, a két gólos egyiptomi durrantotta rá. Ciprizsák érkezik beállóban, hogy támadás védekezésben cserélik a párizsiak. Yahia Prandi! Az elmúlt másodpercekben gyönyörű párizsi támadások, és ami ennél magyar szempontból rosszabb hír, eredményes párizsi támadások. A 12. percben ott tartunk, hogy egy gólra olvad a visszavágón a Veszprém előnye. Prandi 50%-os hatékonysággal próbálkozik, és ez azt jelenti, hogy így zárkózik egyre. A Paris Saint-Germain Martinovic érkezik Remiri helyére. Ezek a klasszikus hagyományos tervezett veszprémi cserék, miközben megy egy labda
7: rendkívül nagy vonalon fújnak.
8: Ahmed Adel gyűrték, gyömöszölték, nem kap ítéletet, aztán Prandi kihagyja, őt is kibillenti az egyik veszprémi az egyensúlyából, Korál ezt tud védeni, Pesbábek meg végigviszi. Hát itt azért hogy mondjam,
7: nagy vonalúak.
8: Jó, igen. A késő órán elfogadom tőled ezt az egyébként a játékvezetők ténykedésére nézve hízelgő jelzőt. Steins letenni a szélre, szabálytalan zárás bent középen, Pesmálbe került a földre. 13 perc telik el kereken, az összecsapásból 8-6-ra vezet a Veszprém együttese. Remili az hetes kell, hogy legyen. Belülvédekezés miatt. Steins reklamál, nem tudom, hogy a szerb sporik a holland káromkodást mennyire értik meg, mert hogy nem szép irodalmi stílusban mondta a véleményét Luke Steins, az teljesen biztos. Mondjuk én sem tudok hollandul szájról olvasni, az is teljesen biztos, de a Fizimiska azért sok mindent elárult. Na most kell egy jó gól, itt egy jó veszprémi találat a végére, és egy kicsit le lehet hűteni a kedélyeket, meg lehet rendezni a sorokat. Gasper Márgucs az elsőt belőtte, a másodikat kihagyta, a harmadiknál is Gasper Márgucs áll oda bal kézzel, egy lövőcsel, másodjára pedig a bal alsóba lövi Gasper Márgucs a labdát. Ez azt jelenti, hogy 30 perc játék után góleső, gólfesztivál Párizsban, a Stade Pierre de Coubertin sportcsarnokban, és 30 perc játék után a Paris Saint-Germain együttese, amely szinte végig az első félidő, vagy szinte az első félidő nagy részében hátrányban volt, az első félidő végére megfordítja az állást, és 20-18-ra 2 góllal vezet, innen jön majd a folytatás. Úgy áll a Veszprém, hogy 16,5 perccel a mérkőzés vége előtt 8 gól összesítésben, a hazai környezetben megszerzett 8 gól a veszprémiek előnye. Eldera, Remili, Edera 9-ről fölmegy, a bal felső kapufát találja telibe, Löfquist pedig már is teszi előre a labdát, a vezetés visszaszerzésért támad Paris Saint-Germain együttese. Yahia lövését védi Corrales. Már Yahia elfáradt, én azt érzem rajta, hogy a második félidőben ez most már legalább a harmadik rontott lövése. Nyilván Corrales is kell ehhez.
7: Óriási fegyelmezetlenség, amit Yahia csinál.
8: Meg csere nélkül játszott. Baras bejött volna egy picit, és azzal a rendette. Kapott egy 2 percet, eladja a labdát a Veszprém, és akkor ebből most viszont sajnos tényleg visszaveszi a vezetést a PSG. Sebastian Carson első gólja a mérkőzésen. Negyed óra van hátra az összecsapásból, összesítésben 7 gól a veszprémi férfi kézilabda csapat előny. A hazai győzelem után idegenben vívta ki a továbbjutást a bakonyi csapat a Bajnokok Ligájában. Paris Saint-Germain Van Veszprém gólgazdag mérkőzésen a visszavágón 35-35, összesítésben 8 góllal jut tovább Xavi Pascual együttese. Elképesztő rohanással indult a mérkőzés, viszont ez a rohanás a veszprémiek számára kedvezett a Bajnokok Ligája rájátszás körének visszavágóján, hiszen az első percekben kiépített egy 3 gólos előnyt, sőt 6-2-nél, 7-3-nál 4 gólos előnyt a veszprémi csapat. Ebben a szakaszban meg az egész első félidőben Nedim Remilit lehetett dicsérni a magyar együttesből, a francia játékos itt összesen 4, egyébként a mérkőzést nézve 6 gólt szerzett. A párizsiak nem hagyták magukat leszakítani, és hiába vezetett egyébként 12-8-nál is még 4 góllal a Veszprém, 12-12-nél egyenlített a PSG. Szipriák a lengyel óriás elképesztő ütemben termelte a gólokat, 5-öt szerzett az első félidőben, 5-öt a második játékrészben, ez pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy 10 találatával a mezőny legeredményesebb játékosa lett. Sajnos ezt követően a párizsiak átvették a vezetést, és bizony 20-18-ra ők vezettek a szünetben, 2 gól volt tehát az előnye a francia csapatnak 30 perc játék után, összesítésben pedig ugye 6 a veszprémi előny. Omar Yahia, a korábbi veszprémi kedvenc, termelte a gólokat a PSG-ben az első félidőben 5, a másodikban 4, a neve mellett összességében 9-el zárt, és bizony az ő játéka is kellett ahhoz, hogy a második félidő elején ellépjen 4 góllal a PSG. Ott egy picit elkezdtünk izgulni talán 23-19-nél, de a veszprémiek lehűtötték a kedélyeket. 24-24-nél jött az egyenlítés, a második félidőben extrát játszó, összességében 7 góllal záró Yahia Eldera révén nem csak az egyenlítés volt meg, 26-24-nél újra a Veszprém vezetett méghozzá 2 góllal. A hajrában felváltva estek a találatok egyik, illetve a másik oldalon, így a végeredmény a Stade de Coubertin csarnokban, Párizsban PSG Van Veszprém 35-35, 8 gólos összesítéssel bejutott tehát a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 közé a Van Veszprém együttese.
5: A Veszprém csapata tehát kiütötte a PSG-t és bejutott a legjobb 8 közé. Hát a PSG-nek nincs nagy szerencséje mostanában ebben a szakaszban a magyar csapatok ellen, hiszen az előző évben, emlékezhetünk rá, a Szeged búcsúztatta ugyan ebben a körben. Az a Szeged, amely a csoportjának a legrosszabb továbbjutójaként, a másik 8-as legjobb nem továbbjutójával, a lengyel Kielcével küzdött a legjobb 8-ért, vagyis mondhatjuk, hogy nem feltétlenül a szegediek voltak a párharc esélyesei. Az első találkozót Magyarországon vívták április 2-án.
9: Lengyel-magyar két jó barát együtt harcol, és issza borát. Hát tőlem bárki bármit elfogyaszthat a mérkőzés végén, akár együtt is, de azért ezt a barátságot erre a 60 percre, ha lehet kérni, függesszük fel. Magyar-lengyel csata tehát a Bajnokok Ligájában a tét a legjobb 8 közé kerülés.
10: 10,5 perc játék után továbbra is az állás Pixeget, Kielce 5-3. Miklár Roland újabb védés mutatott be, és 50%-on van a védési mutatója, és a Kielcénél pedig már készülődik, melegít a két szélső, Kunkud és Olejnicsák. Hát igen, Morító és Nai nem túl sok mindent tett hozzá eddig a mérkőzéshez, és közben törlés miatt állt egy picit a játék, de most már újraindult, és Dani Dujshebaev is már a pályán van, de Sostarics megállított egy pillanatra szabálytalanság miatt. Hát a játék most megy tovább, felugrik, Szicskó végigviszi, és ez pedig kapu mellé, de hát már közben érkezett egy falt, jól láttam, akkor Kalárás volt az, és akkor jöhet majd az első 7 méteres, amit a Kielce fog lőni a mérkőzésen, és egészen pontosan, aki elvégzi majd a 7 méteres, az nem más, mint Jaroszijevic, ő nem volt ma még a pályán, és akkor a 12. percben, tehát jöhet a Kielce első 7 méterese, mert lesz ebben Miklán Roland. Ajjajjaj, és meglövi az egyenes fölsőt, megszerzi első gólját, és közeledik a Kielce, 5-4 az állás.
9: Smarasson indul el, Smarasson 1-1-ben a 7 méteres vonalnál, lekészíti Kukicsnak. A mezőny legeredményesebb játékosa jelen pillanaton, Lazár Kukics betörésből eredményes, jön az első félidő utolsó perce, 11-10-es szegedi vezetésről indul az utolsó perc.
10: Makeda adja a labdát Vlának, és Karályokat nagyon-nagyon gyűrik ott bent, Kalárás fogja, bocsánat, Mackovság fogja Karályokot, figyelni kell oda bent. Közben a francia játékvezetők közbefújnak törlés miatt, úgyhogy 29-10-nél áll az óra. Gyuri, mi lehet itt a végjátékban? Lesz vajon vendégidőkérés?
11: Valószínű, tehát egy biztos, hogy nem Karályok fog befejezni, vagy hát úgy sejtem, hiszen a nagyon gyenge a beálló pozíciója mai napon a lengyel csapatnak. Hát technikaiba ugye nem kapták el a labdát kettőször, Miklán Roland megbabonázta őket, mind a kettőjüket, és szerintem itt egy átlövő befejezés lesz, bal átlövő befejezés, de meglátjuk.
10: Makeda jobb oldalt megkapja a labdát, végigviszi, és el tudja tekerni ott Mikler mellett, és akkor maradt hátra még fél perc az első fél időből. Szeged Kielce 11-11, Garciandia állítja meg egy picit a lerohanást, és akkor lehet építkezni azért, hogy meglegyen az előny az első fél idő végén.
9: 25 másodperc, Kukić Smarasonhoz, most Smarason az irányító a szegedieknél. Smarason elindul, Garciandiának nem jó a labda, kapunk egy szabaddobást, Garciandia kiveszi Ferdin kezéből a labdát gyorsan, peregnek a másodpercek, már csak 10 másodperc van hátra az első fél időből. Smarason 5 másodperc, lesz a lövés, Smarason kezében a labda, Kukić fölmegy, mellé durrantja, OTP Bank Pik Szeged Kielce a Bajnokok Ligája rájátszásában 30 perc játék után 11-11, kevés gól a mérkőzésen. Mit látsz, Gyuri, milyen volt ez az első 30 perc?
11: Nekem tetszett a Pik Szegednek a védekezése, magával ragadó volt, a védekezésre csatolt kapus teljesítmény, Mikler Roland kiválóan teljesít támadó játékban, tehát most meglepő lesz, amit mondok a 11 lőtt gólnál, de ott sem érzek problémát. Nagyon jól működik a Smarason Kukić páros, amikor együtt van fent. Ugye amikor frissítés volt, akkor egy picit esett a játék, illetve a beálló játékos nem találjuk meg olyan hatékonyan, mint ahogyan ez megszokhattuk a Pik Szegedtől. Nagyon kevés támadás van a meccsen, így minden egyes labdának, technikai bának nagy jelentősége lesz a második fél időben.
9: Negyed óra után kijavítottál, hogy még kevés időt állt el, amikor azt mondtam, hogy közel vannak egymáshoz. 30 perc után mit mondasz?
11: 40 perc után is közel lesznek, szerintem utána jöhet a kritikus időszak. Talendus ebbe látszódik, hogy készül erre a szakaszra, nagyon aktívan cserél, frissíti a csapatát, akkor jöhet ki a két csapat keretnek mélysége közötti különbség. Bízok benne, hogy a szív és a hazai közönség ezt kompenzálni fogja.
9: 30 perc játék után, tehát Szeged Kielce 11-11. Tehát akkor gyorsan összefoglalva 50 másodperc történéseit itt a második félidőben. Kielce támadással indult, fordulás után a játék, Mikler védett egy talpról eleresztett löketet, aztán Magnus Rőd tört be, kiharcolt, illetve szerzett egy gólt, a gól sajnos érvénytelen, ellen meg kiharcolt egy kiállítást, nem olyan rossz ez, először ember előnyben játszik a szegedi csapat a mérkőzésen. Az biztos, hogy a 47. percben kulcsfontosságú 2 perc jön, most a 47-ben indul kulcsfontosságú szakasz. Blá betörésből Mikler 7 méteres kapnak a vendégek. És a két francia nagyon hamar megállítja az órát, nehogy értékes másodperceket nyerjünk a kiállítás során. Ki ne állítsanak még egy szegedi játékost. Mikler átadja majd a helyét Tulinnak a 7 méteresnél. Én nem tiltakoznék, hogyha Tulin védene egyet egyébként, mert hogy Jerosijevic egyelőre nem rontott még a mai napon 7 méteres pont. Itt van az idő 46-55-nél, minden megérett arra, hogy jöjjön egy rontott vendég büntető. Jerosijevic jobb kezében a labda, Tulin a négyes vonalon és kötényben a lábai között betalál Jerosijevic, aki az 5. gólját szerzi 17-18-nál a 48. percben. Fordít a Kielce együttes. És hogyha ezt úgy nézzük, ahogy Marosán György mondta, hogy 16-14-ről, akkor ez bizony egy 1-4 onnantól, vagy onnan sokkal rosszabbul néz ez ki. De hát van még hátra 12,5 perc a mérkőzésből. Zengzúk 6000 torokból a Pik Szeged bíztatás. Smarason lehet előnyel utazni Lengyelországba. Mekkora lesz az előny, amivel utazik a szegedi csapat? Ez a nagy kérdés. Remélhetőleg Smarason 20 másodperc hátra. Kukić gól! Lazár Kukić! A 6. gólja! Susebájev pedig időt kér. Kereken 20 másodperc lesz hátra. Hát, Gyurikám, még a végén meg lesz a közteni?
11: Hát nehezen elképzelhető, de legyen meg a 4, hogy igazabb legyen. Ehhez kell egy labdaszerzés. Fantasztikus, amit az OTP Bank Pik Szeged csinál. A végjátékot nyeri meg úgy, hogy minden amellett szólt, hogy a Kielce fogja jobban bírni a végjátékot. Tehát ahogyan visszajöttek a játékos, a 90-t, valaki csak félig. Gondoljunk bele abba, hogy Pálidi Bence még mindig sérült, rehabilitált. Egy támadás erejéig volt az első fél időben pályán. Majd most az 57. percben, én úgy érzem, az volt a meccslabda, amit Pálidi Bence 7-6 ellen bejátszották neki, és belőtt, ott érezhető volt, hogy ebből már biztos, hogy nem lesz kielcei pontszerzés, de fantasztikus, mindenki az egészségi állapotának megfelelően tesz hozzá ehhez a győzelemhez, Mikler Roland pedig a mérkőzés embere.
9: De visszatért a két francia spori, mi lesz a döntés? Hadd kiabálhassam, hogy merci beaucoup, hogyha nem fújnak hetes. Mutassátok, urak, hogy semmi! Semmi! Semmi! Semmi! Három gólos szegedi győzelem, aki egyszer a BL rájátszás első mérkőzésén a PIK Arénában, OTP-ban PIK Szeged, kielcel 26-23. Vendéggóllal indult a mérkőzés, ezt követően viszont a Szeged ragadta magához a kezdeményezést, ám kettő gólnál többen egyszer sem tudott ellépni Mihály Appelgrén csapata. Az első félidőben a legeredményesebb szegedi játékos Lazár Kukics volt 4 találattal, a túloldalon Makeda vitte a prímet 3-mal, a szünetben 11-11 állt az eredményjelzőn. A második félidőt is jobban kezdte egy picivel a Szeged, 16-14-nél megint megvolt a két gólos vezetés, ekkor már Rőd is megtalálta a lövő kezét, meg Jelinic is, meg Szmarászon is, de ezek ilyen 1-2 gólok voltak, senki nem emelkedett ki olyan igazán nagyon a mezőnyből, a leszámítva a 6 gólos Kukicsot szegedi részről. Nos, 16-14-nél 2 volt az előny ide, ellenben a 48. percben 17-18-nál 1 oda. Ekkor egy picit megijedtünk, hogy mi lesz majd a forgatókönyv. A hajrát viszont egyértelműen a Szeged bírta jobban, hiszen 19-18-nál újra nálunk volt az előny az 52. percben. Váhidi Bence egyetlen góljával 22-20-nál közte 2, és az a közte 2 a végére 3-ra hízott. Még egyszer tehát a végeredmény a PIK Arénából. Szeged kielce 26-23.
5: Hát nem volt olyan nagy előnye a Szegednek, mint a Veszprémnek, de reménykeltő volt a helyzete a lengyelországi túra előtt. Erre április 8-án került sor.
12: A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában Lengyelországban a kielce otthonában lép pályára az OTP Bank PIK Szeged.
13: Persze, mi kellene ahhoz, hogy nyerjünk? Hát mondjuk egy olyan teljesítmény Mikler Rolandtól, mint amilyet láthattunk hazai pályán. Anélkül nehéz lesz, és meg is van az első védés, mégpedig bal lábbal rúgja ki, aztán megszerezzük a labdát, indulhatunk előre, és egy újabb gól a harmadik találatin már, hát ez egy álomkezdés, azt hiszem, hogy ennél sokkal jobbra nem is számíthattunk, a gólszerző pedig Jelinic, Marin Jelinic volt, hát most már 6 az előny.
14: Bizony, ez nagyon jól néz ki, és akkor újabb Mikler Roland védés, Szicskó lövését hárította nagyon szépen, és mondjuk, hogy simán egyébként a folyosót vitte, Mikler nagyszerű bravúrt mutatott be, szóval mert talán vissza is 20 nem is volt az annyira folyosó egyébként, Miklernek bravúros védése volt, és közben Jenilisnek a gólját láthatjuk, 2,5 perc játékot követően 3-0-ra vezet a Szeged.
13: 19. percben járunk, 2 gólos szegedi előnynél támadhat a Szeged együttese, és hát jó volna azért átlövésből egy gólt szerezni, mert az eddig nem nagyon ment, hanem a betörésekből, 7 méteresből, akár a széléről is dobtunk pár gólt, meg a beállós posztról is, de hát egyelőre nem megy sem Rődnek, sem a másik oldalon a most éppen pályán lévő nagylövőnknek, mert hogy egyszerűen Bodó sem jut lövési lehetőség, ez igaz, az előbb ment szabálytalanság volt, de legyen így, Bálhidinek bejátszák, és a csapatkapitány villámgyorsan lefordult emberéről, és megszerezte a 13. gólt, és vissza is tudtunk zárni védekezésben, ami szintén nagyon fontos, tulajdonképpen csak az eladott labdáinkból tudtak minket megkontrázni.
14: Rőt a labdával, ne adjuk el, Kukics Zseremi Totónak nem tud befordulni, 4 másodperc, befordul, beviszi, belefújnak a játékvezetők, és akkor időn túli jön majd, 18-17-re vezet a Szeged, és valószínűleg meg is ez is lesz a végeredmény, ami az első fél időhöz illeti, összeállnak előtte ott. Kérdés, hogy kinek fognak majd összeállni a kielce fal, Bodó Ricsnek természetesen. Bodó jön, nem volt túl sok jó mozdulata az első fél időben, egy kemény lövése volt, egy lerohanásból, ezt kivétek Clement Ferlin. Na most nézzük ezt az időn túlit. Bodó a labda mögött, magasában azért van előnye neki, ellövi a labda, de
12: gond, Bodó Ricsi! Megvolt a lövőcsel, aztán pedig a hosszú alsót vette célba, és mintha meg is pattadt volna gól van előtt a labda, nem igazán láttam a mikrofonomtól.
7: Berlin sem látta.
12: Berlin sem látta, a sáncoló kezek között ment át, és belül ért le a labda, Jézusom!
15: Érdemes volt megvárni, hogy nem adtuk át a szót Erdei Márknak, de hát akkor két góllal vezetünk, nem lett igazad, Andris, hogy ez lesz valószínűleg a fél idő vége, de ezt gondolom nem bánod.
12: Ismét egy jó bejátszás Karályoknak, újabb gólt szerez, 28. gólja a 9-ének, megint közte három, megint X, ugye az első meccset 26-23 nyerte a Szeged.
15: Igen, és hát nem szabad azt megengedni, hogy elmenjenek négy góllal, hogy összesítésbe vezessenek, mert már csak 10 perc van hátra, beléptünk az, hogy szoktad mondani, Gyuri, a mérkőzésnek milyen szakaszában?
7: Hát talán ez még nem a szűk, de a tag money time.
12: Tag money time. Van tag money time is.
7: Van tag is szűk.
15: Nézzük a Szeged támadását, most jól lépünk ott be a Röd révén, de kirúgja a labdát a lengyelek kapusa. Óriási lehetőség volt, Ferling kivédte, a jobb lábával kirúgta a labdát, tehát ennél nagyobb helyzet nem kell, és Totónak is volt ugye egy ilyen. Mind a kettőt be kellett volna, az igazság dobni, és akkor kicsit másképpen állnánk.
12: Szűk, 3 perc, 2,5 perc még hátra van a mérkőzésből, 3 gólos kielcei előnyről beszélünk, összesítésben pedig döntetlen.
15: 31 a hazai lőtt gól, szerintem ha nem érik el a 34-et, akkor a Szeged tovább juthat, úgyhogy reméljük, hogy nem érik el. 3 gól a különbség, most jó lenne egy jó védekezés, nagyon akadozik az a lengyel támadás, ne engedjük közelebb Dusebájevet, aki majdnem eladja a labdát, aztán ott mindenki a földön már, fölhúzza a mezét a fejére szerintem a lengyel, hogy hát ha lefújják, a játékvezető oda megy és megigazítja. Elképesztő, mint a próbababán, amikor rosszul áll a mez, nagyon készséges ez a dán, de egy magyar játékos, a földön a Szeged játékosa, és ha most ápolást lesz, akkor cserélnünk is kell, abból megint nem jól jövünk ki.
12: Azt viszont emeljük ki, hogy Mikler Oli visszatért a kapuba. Tehát ezt Marosán György is mondta korábban, hogy kell Tulint cserélni, és ez jó döntés lehet szerintem itt a végjátékban.
15: Nem fújnak a játékvezetők, Szaraszon beviszi, gól! Gól! Nem adtak volna hetest szerintem ezért.
7: Nem, biztos, hogy nem, mert tovább engedték az előzőt, és közben nem maradt egy szegedi játékos, és nem állítják meg a játékvezetők, így
15: És eladják! Rossz volt a bejátszás, Mikler megfogja. Na most aztán, 58-37-nél 2 gól. Emberek, lőni kell egy gólt, és tovább lehet jutni.
12: Szmarasson, itt van most már Bodó is a pályán, Szmarasson jobb oldalra, Garciádén, a Garciádén emelkedik, nincs lövés Bodónak, az előkészítés Bodó emelkedik, leüti, beviszi, végigviszi, gól! Így van, bizony, 31-30 az állás. Szerintem mondjuk ki, hogy tovább jutott a Szeged. Szerintem most már ki lehet mondani, talán egy perc van hátra a mérkőzésből. Alex Dusebájev viszi végig, Dani Dusebájev nem tudja belőni, mert Mikler kivédi, ott vetődik be, Szicskó, és megállítják az időt. Mert hogy majd a Szeged jöhet.
15: Ez a Pali,
12: hűha,
15: Mikler Roli, elképesztő. 3 olyan védése volt, hát ezért küldtétek ti is vissza a pályára.
12: 58-55-re mennyerte a mérkőzés összesítésben, most, hogy kezdjük az elejéről, 32-32 lett a végeredmény, és összesítésben 58-55-re tovább jutott a Szeged. Nagyon érdekesen kezdődött a mérkőzés hatalmas rohanással, csak úgy, mint az első találkozón, már 4-0-ra is vezetett a Szeged, aztán picit feljött a Kielce 4-3-ra, de aztán megjöttek Mikler Roland védései, és el tudott menni 7-4-re a Szeged. Aztán jött egy Kielce időkérés, 10-8-nára, amiről továbbra is a Szeged vezetett. Aztán pedig ugye ez az időkérés nem annyira ült, a Kielcének a Szeged továbbra is tartotta előnyét, de már csökkent a 4 meg a 3 gólról, már csak 2 maradt, amikor 17-15-nél szegedi időkérés következett. Aztán ezt követően pedig ugye időn túli szabaddobáshoz jutott a Szeged. Érkezett a pályára Bodó Richard, aki az első lövéscselt követően megint meglóbálta, aztán pedig Olajnicsi, aki kezek között be tudta lőni a labdát, így tehát kialakult a félidei eredmény, ami 19-17 volt a Szegednek. Aztán utána pedig nagyon fejfej mellett haladt a két csapat, és aztán pedig Szicskó, amikor a 6. gólját szerezte a mérkőzésen, akkor pedig az azt jelentette, hogy először vezetett a mérkőzésen a Kielce 21-20-ra. 22-20-tán érkezett a szegedi időkérés, Appelgren egy picit talán, mintha elmeccselte volna a másik félidőt, de aztán pedig jött vissza, nagyon-nagyon jött a Szeged, de 47. percben megvolt az a különbség, amit le kellett dolgozni a Kielcének, 26-23-ra vezetett. Az 51. percben már 29-25-re is vezetett. lett a Kielce, majd aztán pedig folyamatosan jött fel a Szeged, köszönhetően Tulinnak a védéseinek, aztán egyébként Mikler is visszajött a pályára, Mikler is szenzációsan játszott a mérkőzésen, így tehát a végén pedig kialakult a végeredmény, ami nem más, mint 32-32, összesítése pedig azt jelenti, hogy 58-55-re a Szeged jutott tovább a Kielce ellen.
5: Saját dolgát megnehezítve, de mind a Szeged, mind a Veszprém bejutott a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 csapat közé. Az ottani ellenfeleikkel eddig a szezonban lejátszott meccseiket hamarosan felelevenítjük.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
17: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
16: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
18: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
16: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
19: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. Tovább nőtt a külföldről behozott a használt autók száma. Délelőtt napos, délután felhős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
16: Sporthírek.
19: Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután az elődöntő tegnap esti hazai visszavágóján 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A gólt Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A londoniak így 2-1-es összesítéssel nyerték meg a párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a BL fináléjában. Az NKA Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyiek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében. A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A mieink számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban.
16: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is, eszerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A behozott járművek átlag életkora 12 év, míg a hazai személyautóparké több, mint 16 év. Reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden ötödik egységben találtak hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. A vizsgát csaknem 200 üzlet harmada kizárólag reformételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott. Velük általában nem volt probléma. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárában. A következő hetekben barátságos, terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja.

0: erősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Szeged férfi kézilabda csapatának Magdeburgon, a Veszprémnek Berlinen keresztül vezetne az útja Kölnbe. A német közlekedési infrastruktúrát figyelembe véve ez úton, sínen haladva könnyed feladat. Ám a kézi csapatok erejét ismerve sportpályán keresztül nagyon, de nagyon nehéz lesz. Főleg a Szeged helyzeten nagyon nehéz, de erről kicsit később. Előtte elevenítsük fel, hogyan teljesített a folyóparti város csapata a csoportkörben, a volt kelet-német város csapata, vagyis Magdeburg ellen, ugyanis 1-8-asban voltak. Az első találkozóra a 2025. október 15-én Magyarországon került sor, tehát ez egy csoportmérkőzés volt, különösebb téttel nem bírt, de elevenítsük fel a Szeged-Magdeburg találkozót tavaly őszről.
2: Ebben a másodpercben indult útjára a labda. Jim Gottfriedson kezében, ezzel már is megvan a válasz, hogy a szegediek kezdenek. Bodo, Gottfriedson, García Endia, a belső hármas, Frimmel és Rostelic a két szélen, Báhidi Bence beállóban, Miklár Roland a kapuban. Ember legyen a talpán, nézek Parosány Györgyre, aki előzetesen esélyt mer vagy tud latolgatni, hiszen bűnrossz formában a Szeged, katasztrofális eredmények a bajnokságban, viszont legutóbb Barcelonában valamennyi életjelet már mutatott. Önmagához képest a csapat Bodo átlövését bevédi.

0: Hernández, úgyhogy egy góllal, szegedi góllal kezdődik a meccs. Nálunk Bodó Rihárd harcolt ki egy 7 méterest, 4 perc 55 másodperc telt el a mérkőzésből, jön Super Mario Sosterics, vele szemben Hernández a 4 méteres vonalon, Sosterics bal kézzel egy lövőcsel, és a bal alsóval pattintja. Mario Sosterichban szerencsére lehet bízni, és nincs ez másként ma sem. A két játékvezetőről még nem szóltunk, a Kovácsuk testvérek Igor és Alexej vezetik a meccset. Hát reméljük, hogy nem úgy, mint a tegnapi Ferencváros Európa Liga mérkőzés, ahol honfitársaik közreműködtek. Ott azért mondjuk úgy, hogy az ő teljesítményük, mint a tegnapi meccsen teljesítő moldáv páros produkciója hagyott némi nemű kívánivalót maga után.
1: Én abban kiegyezek, ha ugyanúgy folynak, de ugyanaz az eredmény születik ma itt a PIK arénában, mint hogy az Érd arénában született.
0: Az egy kettőgólos radi győzelem volt, hát az több, mint bravúr lenne szerintem a mai napon, még akkor is. A legutóbb amúgy a Szeged elkapta idehaza a Magdeburg együttesét. Daniel Pettersson egyenlít, 3-3 lesz ezzel a mérkőzés állása, akkor, amikor kereken 6 perc telik el. 11-9-re vezet a Magdeburg a 19. percben, a német szurkolók vannak, egy maroki, mennyien lehetnek? 30-41, Gyuri?
1: Marosan 37-en vannak.
0: 37-en egészen pontosan, belsős információkkal rendelkezik a PIK Aréna igazgatójától Marosán György állandó szakértők. Szóval kettő gól a Magdeburg előnye, kapust cserélt a Szeged, Mikler helyére Tulin érkezett, és ezekben a másodpercekben egyébként Appelgren időkérése most ér véget. Mind kellene változtatni. Sok a kapott gól, kevés a lőtt gól, mi a nagyobbik probléma?
1: Védekezésben a jobb oldalunk, tehát a Magdeburg bal oldala nagyon hatékony, mind rendezett védelem ellen, mind rendezetlen védelem ellen. Tehát a védekezésen keményíteni kell, megállító fogtok. A kapusvédésnek meg kell jelennie, hiszen sajnos Mikler annak csak egy védett labdája volt. Támadó játékban Bájdi Bencét megtaláltuk egyszer-kétszer, de nem elég gördülőkeny, kellenének a távoli gólok is.
0: Szegeden az a helyzet, hogy Lazár Kukics jön, és egy légi passz, mi csak úgy hívjuk egymás között, de mielőtt Marosán György megszólna, azért mondom a légi passz, hogy kínai figura. Szóval Kukics góljával lesz 12-13, továbbra is sok gól, hiszen a 23. percben járunk. A változatosság kedvéért megint törlés miatt áll a játék, viszont egy nagyon gyors összegzés, Gyuri, védekezésben hogyan lehetne, mit kellene tenni, hogy egy kicsit feljavuljon, fölkeményedjen a Szeged?
1: Sokkal több megállító fautra van szükség, illetve nyilván ez mindig úgy van, hogy a védekezés, a kapus teljesítmény hatással van egymásra. Óriási szükség lenne kapus bravúrokra, ami tovább tudná stabilizálni a védelmet. Így gyakorlatilag nincsen kapus védés, tehát elenyésző, Miklerolnak volt egy védése, Tulinak egyelőre 2-0. Így megbomlik a bizalom a kapus és a védőfal között. Ez eredményezte azt, hogy az előbb a beállónak nagyon könnyedén játszotta be a labdát a Magdeburg, egy zicsert lőtt, Mackovsek Totó középen megmutatta már nem egyszer, nem kétszer, hogy micsoda teljesítményre képesek. Bízunk benne, hogy ez előjön ide a hajrára, az elsővédő hajrájára.
0: Mert hogy a 24. percben jár a mérkőzés, várjuk meg a németek támadását, és aztán megyünk a vízilabda helyszínre, mert hogy újra játékban a labda a Komjádi úszodában is. Szóval 12-13 itt állunk, hogy nagy eredményjelző, és a 24. percben sajnos Klár megint csak egy jó betörés után, bocsánat, nem is Klár volt az, hanem Christiansson, de neki is ez már a harmadik gólja. Hát a belső emberek, Klár 4, Christiansson 3, Bartolt 3, rendkívül eredményesek. Továbbra is őrzi a két gólos vezetését a Magdeburg. Nálunk pedig a lehető legrosszabb forgatókönyv, 7 méterest harcol ki a Magdeburg, és könnyen lehet, hogy lesz még egy 2 perces kiállítás is. A kiállítást megúsztuk, a 7 méterest viszont nem. 15 másodperccel az első játékrész vége előtt kialakulhat a legnagyobb különbség. Hát mit nem adnánk most egy Tulin védésért, ugye, Marosán György?
1: Így van, mert Tulinnak egy védése van, amióta beállt már itt az első fél idő hajrájában. Igen, fontos lenne, hogy ne 4 gól legyen a különbség a fél időben, hanem 3, mert az...
0: Magnusson jön a 7 métereshez. Vele szemben Tulin majdnem a 4-es vonalra előre jön. Magnusson megmozgatja Tulint, és a jobb felsőbe bebombázza a labdát. Na hát azért szurkoljunk akkor, hogy 3 legyen csak. 5 másodperc van még hátra. Bánhidi jön, Kukics kezében a labda, valakinek lőni kell. Bodogol! Hajj! de kellett a harmadik Bodó gól. Ez is egy ilyen megpattanós, kicsit szenvedős találat, ez pedig azt jelenti, hogy 30 perc játék után a PIK Arénában OTP Bank PIK Szeged Magdeburg 15-18, felváltva estek a gólok az első félidő első perceiben, aztán a Magdeburg magához ragadta a kezdeményezést, és hol egy, hol két góllal, aztán itt a félidő végére hárommal vezetett ugye 1-2-vel az első 30 perc nagyobb részében. Szegedi oldalról Garciandia, Bánhidi, Sostelics és Bodó is egyaránt három gólos, vendégrészről a mezőny legeredményesebbje Klár 4-4 jár mellette Krisztiánszonnak, Bártoldnak van három, Petterssonnak pedig Bergendállal együtt 2 gólja. Eltelt másfél perc a második félidőből, továbbra is hárommal vezet a Magdeburg, a németek kezdték a második félidőt, Tulin viszont védett, és akkor most feljöhetünk kettőre, de passzívnál a szegedi támadás, Garciandia tovább teszi, Gottfriedson, de gyenge passz volt, de aztán végül is egy kegyelem szabaddobást valahogy csak összehozunk belőle, törlés miatt áll a játék, addig részeredmények a velünk párhuzamosan futó meccsekről. A Bajnokok Ligájában Olbor Dinamo Bukarest 18-16, Wisła Płock Paris Saint-Germain nem kis meglepetésre 15-18, és ha már meglepetések, a magyar bajnokságban is játszanak most egy mérkőzést, a 43. percben tessenek kapaszkodni, Szigetszent Miklós Balatonfüred 18-12, Bánhidi fordulnak közbe be, én nem teszem fel a kérdést Gyurinak, hogy ez miért nem 7 méteres, mert azt fogja mondani, hogy nem volt belül a védő, hiába állt 4,5 méteren, szóval a szegedi szabaddobás jön, Mackovseknek kell föltenni, na gyerünk Borút, gól! Megpattanós! Hát a megpattanós sokkal. Egyelőre barátságban vagyunk, csak jó lenne most már visszajönni döntetlenre. 2 gólra följött a Szeged, sőt, bár ember hátrányban most Apelgrén csapata, de vissza lehet zárkózni. Ember emlékezet óta nem volt csak egy gól a különbség. Garciandia kiállítva, a fiatal Járó Kristóf most a jobb átlövője a szegedieknek, hogy legyen bent balkezes azon a pozícióban is, vagy abban a pozícióban is. 30 másodpercig tart még a kiállítás, jelenleg Tuli nélkül, kapus nélkül támadnak a szegediek, ott Fritzon menne be, csak szabad dobás. De már fönn a két moldáv játékvezető keze passzívon. Mit nem adnék érte, ha sikerülne most visszajönni egy gólra? Mikor volt legutóbb egy gól a különbség? Gyorsan nézem, azt mondja, hogy 12-13-nál. Hát az nem most volt. Gottfriedson betörésből, csak szabad dobás ez is. Hát ha egyetlen passz maradt hátra, sokat variálni már nem nagyon lehet. Bánhidi kéri a 3 métert, Mackovsek a megpattanó ezúttal most nem hoz szerencsét, Hernández védi, 6 perc telik el a második félidőből, 2-vel vezet a Magdeburg. Egy gólos hátrányban a Szeged, magdeburgi 7 méteres, és ez az egy gól, újra 2 lesz, Omar Ingi Magnusson a gólszerző, sikerült visszajönni egy gólra, 19-20-nál, viszont Totót kiállítják videózás után, a moldáv játékvezetők visszahúzta a magdeburgi játékos lövő kezét. Ez azt jelenti, hogy nálunk 1.35 még a kiállításból, náluk pedig Bergendál büntetésével, ez az első magdeburgi 2 perc, még 55 másodperc, eladja a labdát a Szeged, nem hiszem el. Üres a kapu, lesz-e belőle gól, lesz még hozzá egy rendkívül pimasz találat, egy nagyon-nagyon pimasz gól, mert hogy Kukicsot még Petterson egy lövőcsellel el is küldi egyébként, mielőtt az üres kapuba helyezné a labdát, újra 3. Hogy tudja, hogy tudná átlépni a Szeged az árnyékát? Mert ott volt a -2-ről, csak kiszurkoltuk a -1-et, most megint ugyanott vagyunk, ahonnan indultunk.
1: Igen, kulcs momentumokban hibázott a PIK Szeged. 12 perc alatt a második félidőben a Magdeburg 3 gólt tudott csak lőni, és ezt nem tudta kihasználni a PIK Szeged. Ugye nagyon sokszor támadott az egy gól, végül, hogy te is mondtad, sikerült, de teljesen más lélektana lett volna, hogyha az korábban sikerül. Technikai hibákat, Apelgren időt is kér, hiszen a következő 10 percben is, hogyha ilyen lehetőségek adódnak, majd azt már muszáj lesz kihasználni, és nem a végjátékban bízni. Egy fontos mérkőzés szakasz következik, hogy ne alakuljon ki egy újabb, jelentősebb Magdeburg előny, hanem ott tudjon lenni, ahogy te szoktad mondani, lőtávolságon belül a PIK Szeged, ne csak látótávolságon belül. Egyértelmű, föl kell, hogy nőjön a jobb átlövő pozíció is, a bal átlövő pozíció, hiszen mind Mackov segít a második félidő elején. Mondtad, hogy hátán vitte a csapatát, és Bodorját beállásával sem süllyedt az a teljesítmény bal átlövőből, hiszen egy gyönyörű cseljáték után, egy gyönyörű cselezés után 7 méterest harcolt ki, de jobb átlövőből García Andiának sokkal agilisebben kéne játszania, illetve az irányító poszt Gottfriedsonnak volt egy jó lövés a másik félidőben, de tőle is.
0: De az édes kevés.
1: De kevés lesz, így van, jóval több kell, illetve újra ismétlem, a kapu, kapu, kapu, extra kapus teljesítmény nélkül nem fog tudni fordítani a PIK Szeged.
0: Fazekas Gergőjék, a Viszla Plocka lengyel csapat már 3-mal 27-24-re vezet a PSG ellen. Itt mit nem adnánk azért, hogyha kevesebb lenne a különbség. Sostarics az első lépést megteszi a Szeged. 5. gólja Mário Sostaricsnak. Ember hátrányból, kapus nélküli játékkal. Sostarics űzné, hajtaná a szegedi publikumot. Igen, kellene most az oldal lelátó is, hogy egy kicsit az legyen az ember érzése, hogy itt a Magdeburg nem győzhet. De valahogy nem tudom, szóval ez a fajta érzés nincs meg bennem, tehát, hogy így megyünk előre, megyünk, mendegélünk, de egy kis dombra még nem akarunk lecsücsülni, hanem ha lehet, a hegy tetejére akarunk feljutni. Kalarást veri meg, középen Christiansson, és ez is gól, visszaáll a 3 gólos különbség. 16 perc kereken a hátralévő idő. Bodó a bal átlövő, Kukic irányít, García Andia jobb átlövő, Sostarics és Frimmel a két szélén Bánhidi beállóban. Ez a szegediek támadó csapata. Bodó García Andiával az összjáték. Kukic kapja középen, Kukic betörésből, gól! A levegőben úszva a háta mögött húzza be Kukic. Két védővel a nyakán, vagy két védő emeli Lazár Kukicot a levegőbe. Hát, ha én mindenbe próbálnék kapaszkodni, hát, ha ez a látványos gól erőt ad. Kereken 15 és fél perc hátra, de hogy adott erőt? Azonnal jön a válasz. Christiansson betörésből rendkívül könnyedén, és eladja a labdát Kukic. Indul a Magdeburg, Bodó fut vissza, kicsit megrángatja ellenfelét, de van egy másik ember a kapuban, Tobias Tunin, Pettersson zicserét, menjünk már lendületből, lemaradt egy ember, Bodó, gól! Na, Bodó Richard! Negyed óra van hátra, 2-vel vezet a Magdeburg, 24-22. Máté nem kapja meg a lehetőséget, ha már elvitte, akkor hadd lője el, hanem Sostarics, Máté tesója, Fazekas Gergő pedig.
1: Fazekas Gergő csapata nyert a vízlaplok, és 5 lövésből 3 gólt szerzett Fazekas Gergő.
0: Sostarics pedig a 7. gólját szerzi, 7 méteresből hamarosan jön a mérkőzés utolsó perce. 1 perc 10 a hátra lévő idő. Sostaricson ma sem múlt, vagy múlott, 34-29. Hát a kérdés az, hogy sikerül-e 5 gólon belülre jönni esetleg itt a végén. Sokáig nem ez volt a kérdés, de hát mind a két fél időt megnyeri. Ez most már teljesen biztos. A Magdeburg csapatai pedig a 2 pontot elviszi innen a PIK Arénából. Egy szép zárás, mondom én, de ez a szép zárás szabálytalanul volt szép, és az utolsó támadás így a szegedieké lesz majd. Fazekas mutatja Bodónak, hogy gyere be középre, a figura erejéig, Totó jön ki a falból, megy a helycsere. Na Máté, gyere! Fazekas egy góllal, Fazekas betörésből kiharcol egy 7 méterest. Ugye? Nekem nincs európai mesteredzői képesítésem, de talán az európai mesteredző megerősít, miközben a papa, Fazekas Nándor itt van a lelátón, és szurkol a fiának. Hát miért nem jött hamarabb? Miért nem jött hamarabb?
1: Én arra csatlakoznék rá, hogy még nincsen európai mesteredzői képesítésed. A hangsúlya mégen van, lesz Kornél. Ha így haladsz meg.
0: Ja, hogy nekem, ja, azt hittem, hogy neked nincs értelem, mert mondom,
1: nem,
0: azt
1: neked, akkor,
0: ja igen, jó. Szegedi vereség a PIK arénában, a Bajnokok Ligája csoportkörében, OTP Bank PIK Szeged Magdeburg 30-34. Felváltva potyogtak a gólok a mérkőzés elején. 4-3-ig a Szeged vezetett, ezt követően viszont a Magdeburg magához ragadta a kezdeményezést, mert hogy Klár 4-szer, Bártolt pedig 3-szor volt eredményes az első félidőben. Többször is 2-3 góllal vezettek a németek az első félidőben, és végül is 15-18 állt az eredményjelzőn 30 perc játék után. A fordulást követően állandósult a helyzet. 18-19-nél egy gólra vissza tudott jönni a Szeged, de az árnyékát ezúttal ezen a napon nem tudta átlépni a tiszaparti együttes. Sostenics hiába szerzett 8 gólt, és ezzel lett a mezőny legeredményesebb játékosa. Ez is kevés volt a mai napon, mert hogy a túloldalon Magnusson csak a második félidőben 4, összességében 5, Klár 6, Bergendál pedig 7 találatot jegyzett. Ez azt jelenti, hogy a végeredmény a PIK arénában Szeged-Magdeburg 30-34.
2: Hát ennek a találkozónak azért különösebb jelentősége nem volt, már ekkor látszott egyébként, hogy az első két hely nem lesz meg a Szeged számára, a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik egyike viszont igen. Így különösebben nem kell izgulni december 4-én sem, amikor Magdeburgba utazott a Szeged gárdája.
3: Tobias Tulin mondatával kezdeném ezt a közvetítést. Szegeden már sikerült, azaz bravúrra készül majd a Szeged együttes a Magdeburg otthonában, annak a Magdeburgnak az otthonában, amely ebben az évadban még veretlen a Bajnokok Ligájában és a Német Bajnokságban is. Marosán Györgyül itt mellettem, le lehet győzni őket, főleg idegenben?
4: Mondhatnék közhelyeket, hogy a labda kerek, és
3: igen,
4: de nagyon-nagyon nehéz feladata van a Szegednek, a Magdeburg a világ egyik legjobb csapata, és komoly hiányzói vannak a Szegednek, Bájdi Bence, illetve Rőd, ugye már régóta nem áll rendelkezésére a PIK Szegednek, de ezzel együtt talán ez is jelentheti az előnyt a PIK Szegednek, hogy nincs teher rajtuk, felszabadultan kézilabdázhatnak, és valóban egy meccsen mindenki elkapható.
3: 8-5-re vezet a Magdeburg a Szeged ellen a 16. percben, 3-0 a 4. percben még a Szeged vezetett, remekül kezdett, 5-5-nél a 11. percben a hazai csapat utolérte a tiszapartiakat, most pedig Soster is büntetőjével sikerül 2 gólosra csökkenteni a hátrány, és hát nagyon gyorsan indultak a magdeburgiak, nem tudtuk őket megállítani, és ráadásul Mandics a kapuban több olyan zicsert is védett, vagy olyan lövést, ami talán nem volt kellőképpen előkészítve. Te is így láttad, Gyuri?
4: Igen, így láttam, és az a támadó játék, ami jellemzett minket az első 5 percben, utána eltűnt, nem volt olyan ritmusunk a fal előtt, lendület nélkül törtek rá, egyénileg próbáltak a játékosok megoldást találni, nem sikerült azt, amit kiemeltem, két irányítós játékból adódó lendületet folytatni. Ugye Bodó Riárd is megérkezett a pályára, egyelőre 9 méterről nem tudunk nagy veszélyt teremteni, ebben szükséges lesz előrelépni.
3: Ugye voltunk már Kalaras, jó volt tából emberhátrányban is, most nem történt itt kiállítás, de jöhet a Magdeburg együttes egy újabb 7 méteressel, amelyet majd a hazaiak 6-os számú játékosa Muse fog elvégezni, Matthias Muse. Nézzük! Egy lendítés, egy lóbálás, aztán oda a kapu jobb alsó sarkába a szakállas játékos bezúdítja a labdát, 9-6 egyébként, ugye a 11. perctől a 16. percig nem szerzett gólt a Szeged. Nézzük, jó lenne elkerülni ezt a hátralévő kis időt már gól nélkül, egyenlőre nincs lövés, jól védekezünk, aztán ott egy betörés és a rövid fölsőbe bizony be tudta még időben dobni a labdát Christensen, ez pedig azt jelenti, hogy a Magdeburg sajnos magabiztosan vezet, és hát nem tudjuk egyelőre megállítani a németeket, ennek köszönhetően majd egy igen nehéz második félidőre számíthatunk, minden esetre most, amikor a szünetben tartunk, tehát vezet 19-13-ra a Magdeburg a Szeged ellen. Most egy rossz bejátszás volt, nem jutott el Totóig, üres a kapu, így aztán sajnos Mandics a kiváló védések után gólt is szerez a mérkőzésen, a 31-et a hazai csapatból. Igen, ott rossz volt ez a bepassz, belenyúltak a labdájába Nikolicsnak, ha jól láttam, és Ennek következtében Matej Mandic megszerezte a kapus, amikor gólt szerez, az mindig nagyon tetszik a közönségnek, kivéve az ellenfél szurkoló táborának, meg mondjuk nekünk. Hát nézzük akkor a támadást ismét. Most viszont üresen kapott labdát ott Kalarás, mert hogy megint kapus nélkül támadtunk, két beállóssal megtalálták most ezúttal, így 31-24, de gyorsan jön a válasz. Hát sajnos nincs védekezésünk, egy kis túlzással mondhatjuk ezt. Johnson úgy ment át, mint kés a vajon, és már ugye a mérkőzés folyamán sokat szóra. Mackovsek közben visszaérkezik a pályára, 32-24, 12 perc van még hátra a mérkőzésből. Nem sikerült a bravúr Magdeburgban. Magdeburg Pixeged 40-32. Jól indult a mérkőzés a mieinknek, hiszen 4 perc után 3-0-ra vezetett a szegedi gárda. Aztán a 11. percben 5-5-nél a hazaiak utolérték a mieinket, és innentől kezdve következett egy 5 perces szegedi gólcsend, és már a Magdeburgnál volt az előny 8-6-ra. Aztán tovább növelte előnyét az eddig kiválóan teljesítő német csapat, és a szünetben 6 góllal 19-13-ra vezetett. Sajnos a második félidőben sem sikerült megállítani a németek hadjáratát, mert hogy folyamatosan növelték az előnyt, de sikerült elkerülni mondjuk egy 10 gólos vereséget. Annak ellenére, hogy a magyar kapusok jól védték a 7 métereseket, hiszen Mikler háromszor, ha Stulin is háromszor hárított büntetőt, nem sikerült egy komoly erőkifejtésre késztetni a Magdeburg gárdáját, tovább folytatja tehát jó szereplését a bajnokok ligájában. A Magdeburg, a Szegednek pedig nagyon sokat kell javulnia, ha ott akar lenni mondjuk például a Final Four-ban. A végeredménnyel búcsúzom Marosán György nevében, amely Magdeburg, OTP Pixeged 40-32.
2: A bajnokok ligája 2025-2026-os csoportkörében, tehát a Szeged csapata mindkét alkalommal kikapott a Magdeburgtól. A Magdeburg végül is a csoportban a második helyen végzett, 11 győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel, így közvetlenül bejutott a legjobb 8 közé, a Szeged pedig a 6. helyre futott be, így egy páros mérkőzés kellett játszania a legjobb 8 közé jutásért. Ezt a bizonyos páros mérkőzést a Kielce ellen már felidéztük, így aztán bejutott a Szeged a legjobb 8 közé, oda, ahová a Magdeburg a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján be tudott kerülni, és hát a sorsolás szeszélye folytán a legjobb 4 közé jutásért is megkapta a Szeged azt a Magdeburgot, amelytől a csoportkörben már kétszer kikapott, és sajnos a szezonban harmadszor sem volt sikeres a Magdeburg ellen. Idézzük fel a múlt heti április 29-i találkozót.
5: A 6. percben jár a mérkőzés, és a Szeged 3-2-re vezet a Magdeburg ellen. Beköszönt még egyszer Garciendie, valamint ezekben a másodpercekben szerezte meg a Szeged a 3. gólját Borut Mackovsek révén. A túloldát Rágergén szerezte az első gólját a Magdeburgnak, majd Félix Klár legutóbb passzív helyzetből szerzett egy újabb gólt, most pedig egy bejátszás Sauerstruttnak, viszont ez hatalmas rugással kivédi Mikler Roland, természetesen Mikler véd először most a Szeged kapujában. A 7. perc is megkezdődik, Szeged Magdeburg 3-2. 10. perc legvégén Szeged Magdeburg 4-6. 3-2 gólos van a német együttesnél, Felix Klár, Gisli Kristiansson és Lagergen. Most pedig más, aki megszerzi a 3. gólját a mérkőzésen, az Gisli Kristiansson, úgyhogy most már 3 gól a két csapat között a különbség. A 11. percben Szeged Magdeburg 4-7. Nincs jónak jó híreim, a 17. percben jár a mérkőzés, továbbra is 4 gólos különbség, a Magdeburg 10-6-ra vezet a Szeged ellen. Próbálkozik a Szeged, de rengeteg zicsert hibáznak. Hernández nagyon jól véd a németek kapujában, úgyhogy ennyit erről egyelőre itt a kézilabdáról, tehát az állás 10-6 a Magdeburgnak a Szeged ellen. Egy labdaszerzés Sostarics elől, vele szemben Hernández, és ezt is belövi Mario Sostarics. 3. gólja a mérkőzésen, a 18. perc legvégén, akkor, amikor megkezdődik a 19. perc és a mérkőzésen, a Szeged zárkózik, Szeged Magdeburg 8-10 az állás. Itt a 20. percben jár a mérkőzés, és Szeged Magdeburg 9-10. Ezt azért is emelem ki ennyire, mert 4 gól is volt a két csapat között. A németek 4 gólal is el tudtak húzni, de Szmarászor újabb góljával és első góljával már egyre került a Szeged, egy gólos a különbség most, és Bennett Weigertnek időt is kellett kérnie a vendégcsapat vezetőedzőjének, úgyhogy érezte ő is a bajt. és most Fazekas Mátét látom, rendben volt. Sostarics csak le a szélre a labda, be tudja lőni Mário Sostarics, negyedik gólja a mérkőzésen. 10-11 az állás, és ahogy eddig mondtam, forgatókönyv az jó, kell egy gyors gól, és akkor ezt ki kéne védekezni. 35 másodpercig még ember hátrányban a Magdeburg. Tulint mutatják itt a képen, egy véd, egy lövés, egy védés 100%-on, természetesen leült, ahogy mondtam, jött vissza a helyére most Mikler Roland, és akkor a 23. percben a Magdeburg támadását figyeljük. Jön a szélről Mertens, aki eddig egy gólos a mérkőzésen, Magnusson a labdával jobb oldalt, most visszakerül középre a labda, Gisli Kristianssonhoz, és nem parádésra játszik a mai mérkőzésen, viszont most eladja a labdát Smarason. Sostár is csak előre, üres a kapu, faltolják, bedobja, és akkor kérem szépen, nem lesz két perc, nem. Mindegy is, a forgatókönyvben bejött, egyenlített a Szeged. 11-11 az állás. Itt pedig a Magdeburg vezet Hornke 7 méteresből szerzett góljával. 12-11-re a Szeged ellen a 24. perc legvégén, a 25. perc legelején, és Mackovsek kapott egy 2 perces kiállítást, amiből van még hátra 1-0-5. Most pedig Fazekas Máté viszi végig a labdát, és Fazekas Máté gólt szerez. Visszatért a pályára, az ápolás követően jól van. Labda már a jobb oldalt, Garcián, de Sostár is lép fel a jobb szélről. Fazekas Máté el kéne lőni, vidd végig, úgy van, állj, lebontott Hernández, kivédte, de már 7 méteres fújtak be a játékvezetők. Akkor, amikor az állás Szeged, Magdeburg 13-15, jöhet egy időn túli 7 méteres az első félidő végén, és akkor érkezik a 7 métereshez Frimmel vele szemben Hernández. Frimmel első lóbál, nem dobja el, aztán pedig elteszi szépen Hernández lába mellett. Fontos ez az egy gól, 30 perc játékot követően Szeged Magdeburg 14-15.
1: Megijedtem az elején, 10-5-ös előnynél a Magdeburg ellépett az első szakaszában, az első félnek viszont egy 4-0-ás szakasznak köszönhetően, közben Tulin fog egy zicsert, és ezzel az X-ért támadott a Szeged. Két kihagyott zicser a Pixegetnek, a Sosteris zicser, illetve a 7 méteres, amit Frimmel kihagyott, azt jelenti, hogy ott van újra az X-ért támadhatna a Szeged, ezek nem férnek bele.
6: Mackovsek! Hát lefordul a védőjéről és háttal a kapunak! Ez még akkor is gyönyörű, hogyha Musse gyors középkezdésből betalál. Borult Mackovsek, de rekonstruáljuk, miközben Smarason gyors középkezdésből szintén a negyedik gólja Smarasonnak. Hát ahogy lesz egy pici idő, ezt a Mackovsek gólt, most van idő, Gyuri.
1: Ugyan kapott egy fautot, ahogyan egy-egybe megpróbált átmenni a védőjén, háttal volt már a kapunak, és gyakorlatilag mielőtt leesett volna a
6: labdával. Ilyen vízilabdás, fél svéd csavar jellegű mozdulattal.
1: Tette, gyönyörű volt Mackovsek, akiről egy pár évvel ezelőtt volt olyan szakember, aki úgy döntött, hogy ő védekező specialista, de most ha ezzel valóban így lenne, ilyen mozdulatot nem tudott volna csinálni. Hát...
6: 18-21 a mérkőzés állása, Smarason erősen lépés gyanús módon, de ez kit érdekel! Ötödik gólját szerzi stílszerűen legalább 5 lépésből most, de köszönjük a két szerb játékvezetőnek, hogy itt most nem ítélt semmit. Hát egy huszáros hajrá kellene, egy csípős szalámis hajrá kellene, de hát egyelőre a csípős szalámi besül, a tartályba vagy a töltőbe lágerzén az, aki a második félidőben, a negyedik összességében a hatodik gólját szerzi, hát pont egy lágergrénnyi a különbség! Mackovsek! Mit játszik Borut Mackovsek, Gyuri? Mi volt ez?
1: Én Mackovseknek erre a góljára is kettőt adnék, meg az előzőre is.
6: De ez nem strandkézzel, bárcsak az lenne.
1: Bizony, hát gyönyörű, szépségdíjas gólok. A forduló gólja lesz az egyik, biztos vagyok benne.
6: De kicsit elmeséled, hogy te látod, a hallgatók nem.
1: Jobb átlövőből föltette a rőd, a labdát, és erre érkezett kínaira. Mackovsek viszont nagyon rosszul
6: érkezett. Légipassz, légy szíves, jó, kérlek.
1: Próbáltam közérthető lenni, hogy ne kössél belé.
6: Asszertív mozdulatok voltak.
1: Térdéhez érkezett a passz, összeszedte, és így tette a kapuba.
6: Sajnos a kapuba teszi a labdát Gisli Kristianson is, negyedik alkalommal a mérkőzésen nem akar csökkenni a különbség. Jön Rőd, aki jön Garciandia helyére, Magnus Abelvik a második gólját szerzi. Mi Rődként ismertük meg, de itt valahogy Szegeden Abelvik néven szereti, hogyha elhangzik a neve. szegedi labdaszerzés. Sosteri, Zicserben, gyere Mário, ott a gól! Super Mário, és a 8. gólja! Sostán is a gólt kell szereznie, ha az ég a földdel összeér, akkor is belövi! Sostanics ma is a szegediek legeredményesebbje, sőt a mezőny legeredményesebbje a maga 9 góljával. Na és akkor jön az utolsó 3 perc, 15 másodperc a mérkőzésen. Akkor, amikor a Magdeburg kezében a labda, 6 gólos különbség a vendégek javára, tudtuk, hogy nehéz lesz. Az első félidő végén fölcsillant a remény, a másodikban viszont sajnos folyamatosan és fokozatosan nőtt a különbség. Összességében sajnos, tehát a realitás nyert az álmainkkal szemben a mai napon, és ez nagyon-nagyon fájú kimondani. Gisli Christiansen a 7. góljával pont 7-re alakítja a különbséget. Na nálunk 12 másodperc van hátra, egy csattanót szeretnék kérni, de nem olyan csattanót, sajnos szemtanúi voltunk, egy bődületesen nagy csattanónak idefelé jövett az M5-ös autópályán, nem ilyen csattanó, de egy hálószaggatót egyébként el tudnánk viselni, egy óriási nagy Mácskovság gólt például, vagy egy Szmaraszon találatot, Mácskovság, Szmaraszon, vagy éppen Garcián Diá mellé lövi, a blokkról megy mellé, a sarokdobásra viszont már nem lesz idő. 7 gólos vereséget szenved az OTP Bank Fixeger együttese hazai pályán a végeredmény. Szeged-Magdeburg 28-35.
2: A Szeged és a Magdeburg egymás elleni mérlege a 2025-2026-os bajnokok ligájában. 3 Magdeburg győzelem, 4, 7 és 8 gólos. Hát egyébként mindez nem számítana, ha holnap a magyar gárda 8 góllal győzne Németországban, de ezt csak a hivatalos formátum miatt mondom, mert sajnos ehhez bizony komoly képzelő erő kell. A Veszprém 4-be jutásához valamivel kevesebb, mindjárt erről lesz szó.
7: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
8: Szoboszlai előtte Nikolics bent középüt, könyves. Szoboszlai, könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lőtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2025-2026-os férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első meccsén a Szeged hazai környezetben 7 gólos vereséget szenvedett a múlt héten a Magdeburgtól. A Veszprém is német ellenfelet kapott a negyeddöntőben. A Szegedhez hasonlóan a Veszprém is 1-8-asban volt negyeddöntős ellenfelével. Először Magyarországon találkoztak 2025. október 23-án, idézzük fel azt a bizonyos Veszprém-Füksze-Berlin találkozót tavaly őszről, október 23-áról.
4: 18 perc játék után Füksze-Berlin-Veszprém 10-13 a Bajnokok Ligája csoportkörének 9. fordulójából. Nagyon fontos találkozó lenne ugye a Veszprém számára, hogy sikerüljön megnyerni, mert akkor tovább lehetne zárkózni az éllovas Füksze-Berlin és a második Aalborg után, akkor 3 pont lenne a második helytől a Veszprém, és ez nagyon jó lenne abból a szempontból, hogy ugye akkor egyből negyed döntőt kellene játszani a Bakonyi Gárdának, hogyha sikerülne elérni azt a második helyet. Nyilván ez még messze van, van még több meccs is a csoportból. Egyébként ebben a pillanatban Ligetvári Patrik kapott 2 perces kis büntetést, és faraghatja majd egy 7 méteresből a hátrányát a Füksze. Reméljük, hogy nem így lesz. 28. perc a mérkőzésen, és sajnos a berliniek átvették a vezetést. Legutóbb 1-0-nál vezettek, azóta mindig vagy a Veszprémnél volt az előny, vagy pedig döntetlen volt a táblán. Sajnos most 17-16-ra a Füksze vezet. Továbbra is elmondható, hogy Freyhöfer és Gröndal kiválóan játszanak. Ugye Freyhöfer jobb szélső, tehát mellette ugye a jobb átlövő is egészen kiválóan játszik, hogy le tudja neki dobálni a labdákat. Az a jobb átlövő pedig nem más, mint az a Matthias Gidzel, aki az imént meglőtte a 3. gólját, és ezzel vezet újra a Füksze, de csak nagyon rövid ideig, hiszen Martinovics révén megint egalizál. A Veszprém 17-17 van a táblán, és még 42 másodperc van hátra Max Dárgynak a kiállításából, úgyhogy jó lenne emberelőnyben kivédekezni ezt a Füksze Berlin támadást. Ugye a berliniek ember hátrányban támadnak, viszont természetesen 6 játékossal. 17-17, 2 perc van hátra az első félidőből. Véget ért az első félidő, Füksze Berlin, Van Veszprém HC 19-18, sajnos a félidő vége előtt 3 másodperccel Lasse Andersson volt az, aki bevitte a kegyelemdöfést a Veszprémnek, mármint itt az első félidő legvégén, ami ahhoz vezetett, hogy egy gólos berlini előről jön majd a folytatás. A legutóbbi kapcsolás óta nagy változás nem történt, hiszen Mihajlo Marsenics maradt lent a földön. Úgy látszott, hogy ütközött Ligetvári Patrikkal, vissza is nézték a játékvezetők, hogy kell-e 2 percet adni Ligetvári Patriknak, mármint ki kell-e állítani a magyar védőt. Azonban nem egy vétlen szituáció volt, egész egyszerűen összefejeltek. Viszont most egy újabb veszprémi gól, Luka Cindricek a góljával veszi át újra a Veszprém a vezetést, a 36. percbe fordulva Füksze Berlin Veszprém 20-21, és most Lasse Anderssont is kiválóan állította meg remélik, úgyhogy nem sikerült gyors gólt lőni a berlini csapatnak. a lényeg viszont, hogy Füksze Berlin Veszprém 22-22, és lehet, hogy lesz egy újabb veszprémi kiállítás. Szerintem Hesemot fogják kiállítani két percre, ha és amennyiben Lasse Andersont fejbe csapta. Most éppen áll a játék, és diskurálnak egymással a játékvezetők, hogy mi lenne a helyes ítélet. De ezelőtt két perccel volt egy olyan pillanat, amire azt mondhatnánk, hogy ilyen a világon nincsen, és mégis volt. Mégpedig az, hogy Tobias Röndahl állt oda egy 7 méterest elvégezni, azt elsőre védeni tudta. A kapuban Appelgren visszapattant Röndahlhoz, és az ismétlésnél Janis Len megzavarta a lövő játékost, emiatt újabb 7 méterest ítéltek, azt is kihagyta Röndahl, viszont az is visszapattant a kezébe, és azt másodjára már belőtte. Szerencsére Luka Cindicsnek a góljával hosszú idő után újra vezet a Veszprém 25-24-re, egy nagyon szép akció után középen cselezett a horvát irányító, megverte az emberét, onnan pedig már csak, mondhatnám már csak, nyilván idézőjelben be kellett lőni Lasse Ludwig mellett a labdát, neki ez sikerült is, de időközben sajnos Tiágus Petrus kap 2 perces büntetést, és ráadásul még egy 7 méteressel is követhetett majd a német fővárosi gárda. Nálunk 26 góllal a Berlin áll, viszont a Veszprémnek 27 találata van, úgyhogy egy góllal a Bakonyi gárda áll jobban, viszont most a berliniek támadnak. Lasse Andersson cselez, és nem csak hogy cselez, hanem a betörés után szépen áthúzta Corrales feje fölött a labdát, ezzel újra döntetlen van a táblán, 27-27 egészen pontosan, és ha jól látom, az egyik berlini játékos, a legnagyobb sztárjuk Matthias Gidzel lent maradt, lehet, hogy kapott egy kis ütést a támadás közben, és emiatt meg is állították a játékot. A játékvezetők egyébként ezelőtt egy perccel körülbelül még kettővel ment a Veszprém, úgyhogy ezért is nagyon nehéz a Füksz ellen játszani, mert egy villámgyors csapatról van szó, és gyakorlatilag egy perc alatt is bármikor képesek arra, hogy akár 2 vagy akár 3 gólt is lőjenek. Az viszont nem néz ki jól egyáltalán itt a veszprémi mérkőzésen, hogy Ligetvári Patrik 2 percet kapott azért, mert felöklelte Gidzelt. Hát Patrik nem érti, hogy ez miért ért 2 percet, megmondom őszintén, eléggé necces szituáció volt, meg lehetett így is, meg lehetett úgy is ítélni, de talán összességben mégis azt lehet mondani, hogy jogos ez a 2 perc, ez neki egyébként a második volt ezen a mérkőzésen, még Dragan Pecsmálbeknek van 2 veszprémi részről, míg az ellenfélnél Mihajlo Marcinicnek van 1, és Max Dárgynak 1. Ez azt jelenti tehát, hogy a Veszprémnek összesen már 6 darab volt, a Füksznek meg mindösszesen 2 perces büntetése, úgyhogy talán jó lenne, hogyha ebben is beérné a veszprémieket a berlini, jó lenne most ezt a maradék 15 percet minél több ember előnnyel lejátszani a Veszprémnek. Most viszont megint a Veszprém támad 27-27-nél, Remili ugrik fel, és sajnos telibe lövi a kapusnak a fejét, ráadásul Lasse Ludwig fejjel hárított, talán az álla körül talált el a labda, viszont mivel belülvédekezés volt, emiatt nem kap 2 percet Remili, hanem egy büntetővel, illetve egy 7 méteressel jöhet majd a Veszprém. Így van, most mutatják a visszajátszásban, nagyon csúnyán eltalálta az arcát Remili, viszont őt közben lökték a levegőben, emiatt nem is nagyon tudta máshova lőni ezt a labdát. Jöhet tehát majd a veszprémi 7 méteres, amit minden bizonnyal Ugo Deska fog majd elvégezni. Az az Ugo Deska, aki ezen a mérkőzésen már 5-ször volt eredményes, és egyelőre nagyon jól áll 7 méteresből is. Remélem, hogy ezt nem kiabálom el, és remélem, hogy be fog majd találni. Közben pedig már Lasse Ludwig is talpon van, még az orvosi stáb vizsgálja egy picit a szemét, lehet, hogy kontaktlencsében játszik, emiatt nagyon veszélyes az ilyen fejlővés az ő esetében. Viszont úgy látom, hogy nem Deska fog odállni, hanem Janis Lennek hagyja ott a francia bal szélső a labdát, tehát nem egy jobbkezes, hanem egy balkezes játékos fogja majd elvégezni ezt a veszprémi büntetőt. Len lesz az a másik francia, aki odaállhat Ludwiggal szemben, tehát ez 2 elbetűs csatája, mondom én, viszont közben Len mutatta Deskának, hogy mégiscsak lője ő, úgyhogy mégis Ugo Deska lesz az, aki majd elvégzi ezt a 7 méteres, vele szemben Lasse Ludwig. Megkapta a jelet Deska, és sajnos kivédi a kapu, viszont ráugrik Max Dárny, aki arra törekedett, hogy visszaszerezze a labdát, illetve a kipattanót megszerezze a Berlin, de szerencsétlen kapusát ezzel teljesen letarolta. Hát ezek most nem Lasse Ludwignak a percei, szegény megint lent van a földön, és megint az arcát fájlalja. Nem lennék most a helyében, hogy őszinte legyek. 30-29-re vezet a Berlin a Veszprém ellen. Az imént még döntetlen volt a táblán, utána 2-vel elhúzott a Berlin méghozzá 2 darab Lasse Andersson üres kapus gólnak köszönhetően. Ezután pedig most a legutóbbi veszprémi támadásból Ugo Deska volt eredményes, úgyhogy megint csak egy gól a különbség, és jó lenne most megúszni ezt a berlini támadást. Röndahlnál volt a labda, ő tette tovább Lasse Anderssonnak, megint Anderssonnál van, Röndahl középen, most nagyon áttolódott balra a veszprémi, illetve a berlini támadás. Most a bal balkezes Gidzel kapta meg balátlövőben, de sajnos annyira gyorsan és annyira jól cselez, hogy Remilit verte át, utána pedig átlőtte egész egyszerűen a labdát Pesmábek teste mellett, ezzel már megint két gól a berlini előny. Matthias Gidzel volt újra eredményes hosszú idő után a mérkőzésen. Jó lenne, hogy ő megmaradna ennél a pár gólnál, szám szerint 5-nél, amennyit eddig szerzett. Éppként a veszprémi mérkőzésen Zaftegun volt a hős Füchse Berlin oldalról, aki ezen a mérkőzésen mindössze eddig kétszer volt eredményes, akkor Veszprémben 7-szer, és azt a veszprémi találkozót október 23-án körülbelül egy hónapja a Füchse 32-31-re tudta megnyerni a Veszprém arénában. Sajnos 5 perccel a vége előtt 3 gól a Füchse Berlin előnye, és ráadásul az imént Nedim Remili elhibázta az ígyszerét, vagyis hát úgy is mondhatnám, hogy szépen védett Lasse Ludwig, és ezt követően Nikolaj Klikau, a hazaiak vezető edzője egyből időt is kért, éppen ebből az időkérésből van még hátra pár másodperc, a csapatok viszont már jönnek vissza a pályára, tehát 3 gólos berlini előnynél. Reménykedünk abban, hogy nem lesz 4 gól a különbség, mert nagy valószínűséggel akkor már győztes is hirdet. Körülbelül 4 perccel majd a találkozó vége előtt, viszont ne fessük az ördögöt a falra, legyen egy jó veszprémi védekezés, akár egy korálesz védéssel, akár egy labdaszerzéssel, és akkor vissza zárkódhatna a Veszprém. Először 2 gólra, aztán 1-re, aztán meg lehetne a döntetlen, és az utolsó percben pedig az 1 gólos veszprémi győzelem. Ez így nagyon szépen és nagyon jól hangzik, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 5 perc, 25 másodperc van hátra, tehát a mérkőzésből is támad a Füchse. Ott van középen a labda Matthias Gidzelnél, szépen hagyja ott Lasse Anderssonnak, aki cselezgett Gröndához továbbít, őre viszont Deszka lép ki nagyon szépen a Veszprém balszélsője, nagyon szépen lépett ki a falból, és megakadályozta azt, hogy lerakja a szélre Gröndát. Ezt követően viszont Lasse Andersson visszakapta a labdát, és nem csak hogy visszakapta, hanem egy hatalmas bombát eresztett meg 10 méterről, visszahúzta test mellett a vissza felsőbe, vagyis a jobb felsőbe, a jobb oldalába a kapunak, és ezzel 4 gól a különbség, először vezet 4-jel a Berlin ezen a mérkőzésen, de csak nagyon rövid ideig, hiszen Iszlen révén kereken 5 perccel a mérkőzés vége előtt újra csak 3 a különbség. Szépen talált be a Veszprém jobb szélsője, a kiugró Lasse Ludwig mellett visszapattintotta a rövid alsó sarokba a labdát, ez egy szép megoldás volt a balkezes jobb szélsőtől. Megint támad a Berlin, ráadásul üres kapuval, hiszen ember hátrányban vannak még 8 másodpercig. Nézzük, hogy mi lesz ebből, nyilván nem sietik el, ők sem tudják, hogy az előny birtokában nekik nem érdemes sietni. Lasse Andersson kapna egy labdát, amit megint elveszít, megint megszeri a Veszprém, viszont megint visszafújják a játékvezetők. Azt vették észre, hogy Gröndállal szemben még a passz pillanatában szabálytalankodtak, emiatt úgy ítélték meg, hogy jöjjön egy szabad dobással a hazai együttes, amit majd Max Dári fog elvégezni. És ezekben a pillanatokban egyébként visszatérhet a pályára Tim Freyhofer, a hazaiak egyik legjobb játékosa, hiszen lejtelt a 2 perces büntetése. Most megkapja a bal szélső labdát a Füchsénél, megint Lasse Anderssonnál van, és megint lő, viszont szerencsére most Rodrigo Corrales ki tudta tolni azt a labdát, ami a blokkon még meg is pattant. Ali Zayn révén jöhet előre most a Veszprém. Egyiptomi társának passzol Ahmed Hesamnak, Ali Zayn visszakapja, és most már Remilit is beveszik a passzolgatásba, és ha már az egyiptomiakat említettem, akkor megérkezett Ahmed Adel is beállóba, és úgy látszik, hogy a Veszprém előveszi a 7-6-os taktikáját, vagyis üres kapuval támadnak. 2 beállóval benn van most Pesmábek és Ahmed Adel is, irányítóban Cindzis balátlőben, Hesam jobb oldalon pedig, ahogy lenni szokott, Nedim Remili. Hesam lőhet, Hesam lő, és egy óriási bomba 9 méterről felugrásból, viszont sajnos lőhet egy könnyű gólt a Berlin, és üres kapura ezt meg is teszik. Max Dard nem lőtt el a bizonytalan középkezdést, inkább oda passzolt a Gidzelnek, az viszont már teljesen biztos volt, hogy ő be fog találni üres kapura, hiszen a világ egyik legjobb játékosáról, ha nem a legjobbról beszélünk. Megint támad a Veszprém, 3 gól a különbség, 5 percnél is jóval kevesebb van hátra, már csak 3, egészen pontosan 6. gólja volt éppen Matthias Gidzelnek. Hesam passzolja most tovább középről Remilinek, most éppen az egyiptomi játékos van középen, Cindichez továbbít, vissza Hesamnak, Hesamnak kell megint lőni, viszont ez sajnos kapufa, azonban visszapattan a labda a Veszprémhez, úgyhogy még egy parányi esélye maradt a bakonyi gárdának. 35-32-nél pedig Xavi Pascual az, aki úgy érzi, hogy időt kell kérnie. Marosán Györgyhöz fordulnék a stúdióban. Gyuri, azon kívül, hogy szívesen látnád a csapatodban esetleg a szenegáli kapust, mit gondolsz ennek a mérkőzésnek a végjátékáról? Mi az, ami segített most a Veszprémnek? Talán pont a 7-6?
5: Mindenképpen gólt kell lőjenek 15-20 másodpercen belül, hogy reális esély maradjon, akár még a győzelemre is, de a pontszerzésre inkább azt hívnám realitásnak, hogy csak a kategória lenne a győzelem. Én szerintem Xavi Pascal is egy megfelelő támadási manővert kommunikált a csapatnak is, és ez idő alatt kell befejezzenek. Én egy Remili befejezést gondolok, vagy a Remiliből adódó 2-2-ből beálló befejezést.
4: Hát a proféta szóljon belőled, Marosán Györgynek köszönöm szépen. Eddig egyébként kétszer találkozott ez a két csapat Berlinben, már ami a Bajnokok Ligája mérkőzést illeti, és mind a kétszer a Veszprém tudott nyerni. Egyszer 2024-ben, egyszer pedig 2011-ben, egyszer egy, egyszer pedig 5 góllal, és most éppen a rendezők azt a Dejan Milosavljevet mutatják, aki, ahogy már említettem, nem tud most ott lenni ezen a mérkőzésen, a berliniek kezdő kapusáról van tehát szó. Hesámnál van a labda, elindult újra a játék, Remilinek készít, és Marosán Györgynek igaza volt, Nedim Remili próbálkozott, azonban ez a keresztrészről sajnos lepattant, így nincsen újabb veszprémi gól, és talán lassan ki is lehet azt jelenteni, hogy ezzel elszálltak a veszprémi esélyek. 35-32-nél, 2,5 perccel a vége előtt nagy valószínűséggel már nem tud visszajönni a mérkőzésbe a Veszprém, pláne hogy a Füchse Berlin támad. Gründál passzolja most tovább a labdát Gidzelhez, nyilván ők most nem sietnek, Lasse Andersson is beveszik a passzolgatásba, Ali Zeng, az, aki most kijött a falból, és 5-1-et védekezik a Veszprém, egy játékos, tehát fönt van, és zavarja azt, hogy Matthias Gidzel megkapja a labdát, majdnem labdát tudott szerezni Pesmávé, de sajnos végül nem. Gidzel teszi ki a jobb széronnal, jöhet a befejezés, és sajnos meg is érkezik. 34-es számmal Akun Aftegun volt eredményes harmadjára a mérkőzésen, akit már dicsértem, ugye, hogy az első veszprémi találkozón, amit egy gollal nyert meg a Berlin, akkor 7-szer volt eredményes, most viszont jöhet egy újabb veszprémi gólt, nemhogy nem jön, hanem labdát szerez a Berlin, és Gidzel lehet az, aki nem fejez be üres kapura, hanem inkább Lasse Anderssonhoz passzol. A mérkőzés két talán legjobb Füchse Berlin játékosa, csak ott Tim Freyhöfert ne említsem, az ő gól passzaikból lett most meg az újabb berlini találat, és ezzel először a mérkőzésen Lasse Andersson 9. góljával 5-tel vezet a Füchse Berlin a Van Veszprém HC ellen. Még egy perc van hátra a mérkőzésből, de nyilván ez már teljesen mindegy, már csak kozmetikázni lehet az eredményt. Ezt Hugo Deszka meg is teszi a bal szélről. 5 évén ki lehet emelni a Veszprémből, mert ő valóban nagyon jól játszott. Volt egy kihagyott 7 méterese, ott a 47. perc környékén, és hogyha az bemegy, akkor talán a Veszprém ráfordulhatott volna jobban a maradék, illetve az utolsó 10 perce, akkor egy gólos veszprémi előny lett volna, helyett viszont 2 gólos berlini előnnyel fordultunk az utolsó 10 percre, amiből már csak 45 másodperc van hátra. Az egész berlini közönség állva tapsolja meg a csapatát, nagyon jó teljesítményt nyújtottak valóban, minden dicséretet megérdemelnek, de a Veszprém is, hiszen 56-57 percig kiválóan tartotta magát a bakonyi együttes, utána fáradtak el, de hát nagyon-nagyon nehéz Berlinben a Füchse vendégekén nyerni. Ugye a tavalyi BL második helyezett csapatáról beszélünk, és idén is eddig 8-ból 8 meccsel vezeti a csoportját. És hogy 36 másodperc múlva már azt is fogom tudni mondani, hogy 9-ből 9 győzelemmel vezetik majd a csoportjukat, az A csoportot, amiben a Veszprém továbbra is a harmadik, viszont 9 mérkőzésből mindösszesen 5 győzelemmel fog majd állni a veszprémi együttes rövidesen, amint vége ennek a találkozónak. Most még támad a Füchse 4 gólos előnynél, Gründál kapja meg a labdát, megint Gidzelhez továbbít, Lasse Andersson, egyébként szinte ez a hármas játszotta végig a mérkőzést, és Lasse Andersson 10-szer is beköszön, ez a 38. gólja a Berlinnek, 38-33, 15 lövésből érte el ezt a 10 gólt, egészen fantasztikus barátfővőről van tehát szó. Ahmed Hesham még próbálkozhat, inkább ott hagyja Pesmábeknek, illetve berakja neki beállóba, és minden bizonnyal Dragan Pesmábeké lesz majd az utolsó szó ezen a mérkőzésen. Az ő góljával megvan a végeredmény, Füchse Berlin van Veszprém HC 38-34. A fél időben még 19-18-ra mindösszesen egy góllal vezetett csak a Füchse Berlin, az a Füchse Berlin, amelynek a kezdő kapusa Dejan Milosavljev hiányzott, úgyhogy azt gondolhattuk esetleg a mérkőzést megelőzően, hogy a fiatal Lasse Ludwig nem lesz elég jó ahhoz, hogy lehozza sok kevés kapott góllal ezt a mérkőzést, azonban nagyon jól teljesített a második fél időre, nagyon feljavult, és a fiatal kapusnak is köszönhető az, hogy a Veszprémnek nem sikerült elhozni a 2 pontot, otthon tartotta ezeket a pontokat a Füchse Berlin, a végére egyébként 20%-kal zárt a németek fiatal kapusa. A Veszprémből pedig ki lehet emelni Hugo Deszkát, aki 8-szor volt eredményes, illetve Reim Remilit, aki 6-szor. A félidőben még nagyon jól állt egyébként Rodrigo Corrales is, 30%-on állt, ez viszont a mérkőzés végére kicsit leromlott, és talán ennek is köszönhető az, hogy a második félidőt végül 3 góllal nyerte meg a Füchse Berlin. A 42. percben egyébként még Lukács Indics góljával átvette újra a vezetést a Veszprém, az első félidőt követően újra. Utána a 45-ben 2 gól is volt a Bakonyi gárda előnye, akkor megint Deszka talált be, viszont 1 percen belül rögtön jött 2 villámgyors gól a berliniektől, és mivel nem csak hogy kiegyenlítettek, hanem Deszka büntetőt is hibázott, emiatt az utolsó 10 perce 1 gólos berlini előnnyel fordulhattunk rá, Freihöfernek a 8. góljának köszönhetően. Az utolsó 10 percben pedig volt 2 gól is a berlini előny, utána szépen elléptek, 3-4, sőt 5 gól is lett. Az 54. percben egyébként még csak 33-30 volt, akkor kérdeztem Marosány Györgyöt, hogy ő mit gondol, van esély visszajönni ebbe a találkozóba. Akkor még reménykedtünk, viszont sajnos a végén nem jött ez össze. A végeredménnyel tehát búcsúzom. Füchse Berlin, Wann Veszprém HC 38-34.
3: A berlini meccs bő 1 hónap múlva volt, 2025. november 27-én utaztak a veszprémiek ebben a bajnokok ligája szezonban először Berlinbe, a berlini fal mellett található csarnokba. Idézzük fel a 2020

és ráadásul jól is játszanak, plusz még elkapta a fonalat a kapujukban Miloszavja, de szerencsére most eladják a labdát, és fejjel zárkozhat a Veszprém, amely már 4 gólos hátrányban is volt, de támadásban egyáltalán nem találják a réseket a Füksze falán. Most is megpróbálta a frissen beállt Eldera bevinni középre, de hát nagyon könnyedén odazártak, úgyhogy jönnek az általános cserék. A 20. perc közepén járunk, Veszprém Füksze Berlin 9-12. Itt az első félidőből kevesebb, mint 5 perc a hátra, de sajnos 14-10-re vezet a Füksze Berlin úgy, hogy 6 percig nem tudtak a berliniek gólt lőni, de ezt nem tudta kihasználni a Veszprém, hiszen mindössze egyszer talált be Alicein révén. Most egyébként Alicainről kiállítják Max Dárt, aki az előző támadás végén Zicsert hibázott, vagy mondjuk úgy, hogy Appelgren véde, de sajnos egyelőre Miloszavjev, ha nem is sokkal, de jobban véd a berlini kapuban. Lesáncolták az utolsó Füksze lövést a veszprémi védők, és az imént még be tudott találni a Veszprém szélről, méghozzá Márgucs révén, így nem 5, hanem csak 4 a Füksze előnye van. Veszprém Füksze Berlin a szünetben 12-16. Itzel, ó, de simán bemegy Lasse Andersson, mekkorát véd Appelgren, majd odaadja a labdát Gidzelnek, ez a második ilyen eladott labdája a Veszprémnek, 13-19, hát ez tényleg egészen elképesztő gyermetek hibák a Veszprémtől, hát Csavi Pascal 3 perc 13 másodperc alatt unja meg ezeket a hibákat, 19-13-ra vezet a Füksze, és szépen lassan el is dől ez a mérkőzés. Sajnos változott a játékképe, ráadásul úgy, hogy a Veszprém ember előnyben játszhatott, és abból kapott 2 gólt. Újra vezet a Füksze Berlin 26-20-ra, pontosabban újra 6 góllal vezet, és támadásban már nincs annyi gondja a Veszprémnek meg, mert Remiri megtalálja rendszeresen Ádélt a falban, és az egyiptomi beállós már 5 gólnál jár, de a szélsőik azért nagyon sokat hagynak ki, és védekezésben egész egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a Füksze játékával. Hihetetlen gyorsan és pontosan passzolnak a berliniek, és most elsősorban szélre Arinyónak, illetve Aftaegumnak húzzák le a labdákat, ők meg tökéletesen pontosan fejeznek be. Úgyhogy eltelt a negyed óra már a második félidőből is, és a félidei 4 után már 6-tal vezet a Füksze Berlin Veszprémben 26-20-ra. Itt 7 perc, 20 másodperc a hátra, itt a Füksze Berlin vezet 28-24-re, de veszprémi támadás lehet majd kibontakozóban a törlés után, mert hogy a veszprémiek támadnak. Egyébként, ha elveszti a Veszprém ezt a mérkőzést, akkor lehet mondani, hogy a szélről veszti el, mert hogy a balszélsői például eddig 6-ból 2-t lőttek be, és mind a ketten csak egy-egy 7-est érvényes értékesítettek, Ellison az előbb például Zicserből kézen lőtte Miloszavjev kapust, tulajdonképpen csak Janis Len az a szélső, aki valamit hozzátesz ehhez a mérkőzéshez, Miloszavjev megvédi Hesem átlövését, jön a Füksze, Lasse Andersson pedig megszerzi a 29. berlini gólt. Remili ebben a pillanatban szerezte a Veszprém 27. gólját, de ez csak arra volt jó, hogy 4-re felzárkózzon a veszprémi együttes, ugyanis Gidzel megrázta magát, és szép lassan a mezőny legeredményesebb játékosa lesz. Elkezdett fáradni a Berlin is, úgyhogy neki most muszáj volt előlépnie. Van Veszprém Füksze Berlin 4 perccel a végé előtt, 27-31. Nem tört meg a sorozat, továbbra is a vendégcsapatok diadalmaskodnak a Veszprém, illetve a Füksze Berlin párharcában, ugyanis Veszprémben van Veszprém Füksze Berlin 31-32. A veszprémiek kezdtek jobban, de aztán 4-4 után már az történt a pályán, amit a vendégek akartak. Elsősorban a védekezésüknek, illetve Miloszavjev kapus teljesítményének köszönhetően, annak ellenére is, hogy a Veszprém kapujában Appelgren sem véde rosszul, de Aftaegummal, illetve Lichtleiner az első fél időben nem tudott mit kezdeni. Ráadásul ekkor Gidzel még csak sétálgatott a pályán, különösebben nem jelentett veszélyt a veszprémi kapura. Így is a szünetben már 16-12 volt a vendégeknek, és a második fél időt is sokkal jobban kezdte a Füksze együttese. Ráadásul ekkor már azért Gidzel is hozzátett támadásban, nem csak védekezésben. A Veszprém azt sem tudta kihasználni, hogy egy fél idő alatt 3-2 perces kiállítást kapott, azaz piros lappal mehetett zuhanyozni a vendégek csapatkapitánya, a svéd Max Dári. Elment már 7 góllal is a vendégegyüttes, hiszen a veszprémiek nagyon sokat hibáztak támadásban és védekezésben egyaránt. Amikor aztán elkezdett felzárkozni a veszprémi együttes reméli találataival 3 gólra is, akkor megint összekapott.

0: kirúgta magát a Veszprém, megint előlépett Gidzel, és megint elhúztak 6 góllal. Ennek ellenére a vége, ha nem is izgalmas, de szoros lett, hiszen a veszprémi együttes egy pillanatig nem adta fel, és 27-31 után Zsinórban 3 gólt szerzett a hazai gárda, Remili 2, illetve Hessám révén. Ennek ellenére végül aztán Aftergúj móljával 32-30-ra már vezetett a Füksze újra 2 góllal, és bár a végén Ellison az utolsó másodpercben betalált, ez a 2 pont sorsába nem szólt bele, ugyanis Van Veszprém Füksze Berlin 31-32. Ez azt jelenti, hogy a tavaly bajnokok ligája ezüstérmes német bajnok Füksze Berlin még továbbra is veretlen, sőt pontveszteség nélkül áll a bajnokok ligájában, a Veszprém pedig harmadik vereségét is elszenvedte.
1: A csoportkörben tehát a Füksze Berlin kétszer is legyőzte a Veszprémet, aztán a legjobb négyért újra összehozta őket a sors. Múlt csütörtökön Magyarországon kezdődött ez a párharc. Veszprém, Füksze Berlin, immáron a legjobb négy közé jutásért.
2: Eltelik 45 másodperc, és jön a találkozó első 7 méterese, amit majd Gröndal fog elvégezni.
0: Így van. Nézzük a norvégot, mire megy vele majd Appelgren, vagy ő mire megy Appelgrennel. És egyből lőtte, nem volt lövőcsel, hanem egyből a húzott alsóba, ezzel megszerezte a vezetést, tehát Gröndal révén egy 7 méteresből a Veszprémi, a berlini együttes. Támadásban Len Martinovic, Eldera, Hessam, Pesmábek továbbra is a beállós, és a balszíren természetesen ott van Ugo Deska. A legeredményesebb játékosa a Veszprémnek a bajnokok ligájában az egyébként természetesen Remili, ő nincs itt. Rajta kívül Deska, illetve Hessam, akik dobogon vannak 71-71 góllal. Martinovic rávitte a falra a labdát, a passzcsel nem jött be, ott viszont Len beviszi, és szélről egy gyönyörű átemelés után pár belekapaszkodik, bele piszkál a labdába Miloszavjev, szerencsére gól lett, és nincsen gyors középkezdés, mert pontatlan volt Miloszavjev kidobott labdája, kiment a veszprémi alapvonalon, és most kezdhetik el a második támadásokat a berliniek. A harmadik perc kezdetén 1-1.
2: Martinovic lövi el Hessam, Eldera, Hessamnak középre a labda, jól bejátszás, Pesmábek befordul, nem volt ott ember, és Pesmábek belőtte a kapuba a labdát. 8-9 az állás a 12. perc legvégén.
0: A baj az ezzel, ez a nagy rohanás meg a rengeteg góllal, hogy ez a Bundesligában a Füksze játékban, ehhez ő hozzá van szokva. Tehát, hogyha kevesebb is a védés, akkor is túl tudják lőni az ellenfelet. A Veszprém azért nem ehhez van hozzászokva, és nem feltétlenül csak egyébként Appelgren problémája ez, mert azért meglehetősen sokat zicserik tudnak kijátszani a vendégek, úgyhogy a védekezéssel is kéne valamit kezdeni, ami az utóbbi időben úgy tűnt összeállt. Ez viszont egy fantasztikus sánc volt Gidzer lövésénél, és összeszedjük a kipattanót Elderánál a labda, de Gidzer azért még ott szemtelenkedett, úgyhogy nem tud rohanni igazán a Veszprém rendezetlen fal ellen. Azért befejezi, Hessam befejezi, de sajnos Miroslavjev megfogja, visszafelé indulnak. Na, hogy Gidzer indul és belövi.
2: Nagyon-nagyon gyors a mérkőzés, negyedik gólya már Gidzernek a mérkőzésen, és 10-8-ra vezet a Füksze Berlin.
0: Minden esetre 30 perc játék után Veszprém Füksze Berlin 17-20, nincsen semmi veszve, de a kapus teljesítményen, illetve a védekezéssel valamit kezdenie kell a Veszprémnek, mert így ezt a Füksze Berlint nem lehet megverni még itt a Van Arénában sem.
2: Léklein ez belőle gyönyörű szépen, sajnos 22-19 a Füksze Berlinnek, és eladja a Veszprém a labdát a 36. percben, növelheti a Berlin az előnyét, és Liklen egyébként a második gólját lőtte a mérkőzésen.
0: Középkezdés után Gidzel oda szemtelenkedett Hessamnak, Hessam megijedt tőle, megpróbálta áttemelni, de rossz irányban, és gyakorlatilag amikor lepatította a labdát, a felpattanó labda már Gidzel kezébe került ki. Xavi Pascal egyébként szerintem jól csinálja, muszáj valami kis nyomást helyezni a honfitárs játékvezetőkre, mert, és most sárgát is kapott Xavi, mert hogy tényleg egészen furcsa felfogásban dirigálnak mai mérkőzésen, és legalább érezzék, hogy nem mindenki elégedett ezzel a felfogással. Egy Appelgren védés, és akkor mondjuk el, megint ketten védekeztek belül Gidzellel szemben, és csak 9-esre hozzák ki. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a Veszprém ellen, hanem egész egyszerűen össze-vissza fújogatnak. Lasse Andersson, megint valaki elszaladt, valaki nem találta meg a helyét ott védekezésben, Lasse Andersson meg. Ja kérem, ha ott a hely, akkor felugrok és belövi. Megint 4-jel vezet a Berlin.
2: Jaj, egy gól a különbség még mindig az 55. perc legvégén, tehát 63 gól a találkozón, nagyon-nagyon sok. Martinovic végigviszi, ott a 64. perc, hogy egyenlét Martinovic, 32-32, figyeljünk, Alpengren visszaért, Gitzel visszahúzta a kezét, egyenlített a Veszprém, tehát újra.
0: Hát egy biztos, hogy ez, amit most látunk ezen a mérkőzésen, az a kézilabda ünnepe, ez simán elmenne egy Kölni 4-es döntőben. És nem gondoltam őszintén évelem, hogy Veszprém erre a teljesítményre képes. Az, hogy Gidzel a 13. gólját is meglövi, arra sajnos már gondoltam, hogy így lesz. De a második félidőben gyakorlatilag Gidzel az egyetlen, aki szinte betalál a Füksze együtteséből. A védekezés valamit javult az első félidőhöz képest, de még azért mindig nem az igazi. De szerencsére azért most is csak egy góllal vezet, és 4,5 perc van hátra a találkozóból.
2: Rég volt már Füksze Berlin 7 méteres. Jó lenne most egy Appelgren véd, és aztán pedig egy Veszprémi gól. Na gyerünk, Gründál, Appelgren. Gründál előbb, és Appelgren kirúgja a labdát! Úristen, milyen fontos védés most ez! Szűk másfél perc van még a mérkőzésből, egyel vezet a Veszprém, amiből lehet kettő is, és zúg az építők!
0: Darius Cekte 9-10 méteren védekezik Hesem és Eldera felé. Martinovic, Dodic, Eldera. Kínai gól! Eldera feltette kínaira Martinovicnak, ő meg belőtte! Hát ő meg belőtte! Hát az óriási! Óriási! Bocsánat!
2: Hát ezt nem láttam jönni, ezt a figurát, hogy ez lesz majd itt. De fél perc van hátra.
0: Csak annyit akartam, hogy ez mutatja azért az önbizalmat.
2: Hát ez 8. gólya Martinovicnak egyébként a mérkőzésen. És akkor jön a vendég időkérés 59-36-nál.
0: Megszakadt a Veszprém otthoni rossz sorozata a Füksze Berlin ellen, ugyanis Van Veszprém HC Füksze Berlin 35-34, pedig hát nem úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ezt akár meg is nyerheti a bakonyi alakulat, hiszen Miloszavjev azért belekapált néhány labdába, sajnos a veszprémi kapuban sem Appelgren, sem Corrales nem találkozott a lövésekkel. Ennek ellenére nem nagyon tudott elhúzni a vendégegyüttes, amelyet azért talán nem meglepetés Gitzel, Andersson, illetve Aftej húzott legalábbis a góljaikkal. Vezettek egyébként már 6-3-ra, és innen egyenlített a Veszprém 6-6, mert hogy Xavi Pascal rengeteg új taktikai elemet mutatott be támadásban elsősorban, hiszen a 7-6 elleni támadójátéknak a különböző verziói jöttek, egybeállóval, kétbeállóval, 6-6 ellen beállós nélkül támadott a Veszprém, és mind-mind jól sült el, ezért is nem tudott elhúzni a Füksze Berlin együttese itt Veszprémben az első félidőben, mert azért ettől függetlenül a vendégegyüttes jól kézilabdázott, Gidzel pedig egész egyszerűen nem tudta tartani a Veszprém. Ennek is köszönhető, hogy a szünetben 20-17-re vezetett a Füksze együttese. Aztán a második félidőben jól kezdett a Veszprém, ráadásul megjöttek a védések Appelgrentől is, aki a második félidőben egészen parádésan kézilabdázott, de hát Gidzellel nem lehetett mit kezdeni. 25-20-ra és 26-21-re is vezetett a német együttes, és ekkor valami történt, hogy mi, azt nem lehet tudni. Összeállt egy csapásra a Veszprém védekezése, Appelgren pedig most már bravúrok egész sorozatát mutatta be. Támadásban pedig érkezett az a szerb Dodic, akinek a játékára lehet, hogy nem igazán készült Nikolaj Krikau együttese, mert hogy Dodic nem csak jól mozgatta a Veszprémet, hanem gólok sorozatát lőtte a második félidőben, 4 lövésből 4 gól lett. Így aztán nem csoda, hogy elkezdett felzárkozni a Veszprém, és lent találatával az 50. percben 28-28 lett az állás. Ekkor azonban érkezett Gidzel, meg Dodic 29-29, és az 53. percben Dodic góljával 30-29-re először vetett a Veszprém. Gizel megint megrázta magát, úgyhogy egy darabig egy-egy góllal megint a németek vezettek, akiknél azért Gizelen kívül most már mindenki fáradni látszott. Appelgren nagyon fontos pillanatokban találkozott a labdával, Deszka 33-33-re egyenlített egy 7 méteressel, majd Martinovic 9. góljával 31-33-ra vezetett megint a veszprémi együttes, sőt, Appelgren ekkor megfogta Gröndál 7 méteresét, az ellentámadásból pedig Martinovic betalált 35-33, egy 7 méteres még jutott a vendégegyüttesnek is, azt Tim Freyhofer belőtte. Így aztán a végeredmény Van Veszprém, Füchse Berlin 35-34, egészen parádés, magas színvonalú mérkőzésen a Veszprém az idei szezonjának magassal legjobb játékát nyújtva, elsősorban persze támadásban, de a második fél időben védekezésben is előnyt szerzett, még ha csak egy gólos előnyt is a berlini visszavágóra, és tegyük hozzá, hogy az eddigi 3 berlini bajnokok ligája mérkőzésből 2-t a Veszprém nyert, csak legutóbb tudott nyerni hazai pályán a Berlin a Veszprém együttes ellen. Hát, ha valami csodára készül ez a veszprémi együttes Berlinben. Még egyszer, tehát a végeredmény Van Veszprém, Füchse Berlin 35-34.
1: Egy gólos győzelem, de hát ez is előny, ezt kellene ma megtartani a Veszprém csapatának a Füchse Berlin elleni visszavágóra. Berlinben a mai nap során kerül sor 3/4 héttől, míg a Magdeburg-Szeged találkozót holnap szintén 3/4 héttől rendezik. Természetesen mindkét találkozót közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Aztán június 13-án szombaton lesznek az elődöntők, a legjobb 4 között, majd egy nappal később a döntők. Hát jó lenne, hogyha a 4-es döntőben a Veszprém-Szeged duóból valamelyik ott lenne. Hát nyilvánvalóan az első meccsek ismeretében azért erre a Veszprémnek van több esélye, úgyhogy szurkoljanak nagyon a Veszprémnek ma, aztán szurkoljanak holnap a Szegednek, hiszen a szegedi gárda is tett már csodát a Bajnokok Ligája egyenes kiesése szakaszában. Reménykedjünk, hogy a csodák megismételhetőek, és reméljünk, hogy csodálatos eredményekről tudunk majd beszámolni valamikor a visszajátszásban, de nem ma, hiszen mára az időnk lejárt. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Vaszi Tünde, Európa-bajnoki bronzérmes magyar atléta. Karrierje során hármasugróként és magasugróként is versenyzett, de legnagyobb sikereit távolugrásban érte el. 3 olimpián járt, Atlantában, Sydneyben és Athénban egyaránt a döntőbe jutott, mindhárom alkalommal a 8. helyet szerezte meg. Az 1998-as budapesti Európa-bajnokságon 4. zárt, 4 évvel később Münchenben viszont felállhatott a dobogó 3. fokára. A 2001-es szabadtéri világbajnokságon új magyar csúccsal 4. lett, 2003-ban a 6. legjobb eredmény produkálta. Szabadtéren összesen 11 alkalommal lett magyar bajnok távolugrásban, 1995-ben pedig 3-asugrásban lett az ország legjobbja. Szabadtéren az edmontoni világbajnokságon ugrott 686 centivel, 2001 óta, míg teremben 682 cm-rel 1999 óta tartja a magyar csúcsot. Összesen 6 alkalommal választották meg az év magyar atlétájának. Beszélgetésünket egy olyan esettel kezdjük, amikor nem tudott versenyezni, mert eltűntek a hármasugró rúdjai.
6: Nem, soha nem lettek meg a rúdjaim.
7: Ez hol volt?
6: De akkor azért nagyon gyanús is volt nekem Dél-Afrikában, Johannesburgban. Ugye jöttünk haza edzőtáborból, és akkor, tehát olyan, most is ilyen visszagondolok, olyan felemás érzetem volt akkor is, amikor meg felvették a rúdjaimat, és vitték be a csomagtérbe, ahol olyan érdekes érzés vett, vagy lett úrá rajtam, és nem véletlen, mert nem érkeztek meg, úgyhogy lehet, hogy ezt nem a repülőre tették, hanem valahol egészen máshova vitték. Ki tudja, minek használták.
7: Hát gondolom, azért nem babot termeltek rajta,
6: hát
7: és nagy
6: tudja.
7: Karónak.
6: Bármi lehet, tehát bármi lehet. Nyilván, hogy én már nekem most is eltűnt két rudam, nem rég, egy pár év az utolsó két rudam, amivel tudtam még ugrani, az ilyen hobbi szinten tudtam volna most használni. De sajnos egy nappal később érkeztem be a szimacsarnokba, úgyhogy soha nem lett meg. Úgyhogy igazából nincsenek most rúdjaim. De mondták, hogy cirkuszosok is tudják használni, meg. Tehát, hogy azért sok mindenre lehet ezt a karbonpészer rudat használni.
7: Akkor ez jelenti most a végét a rúdugrásodnak, vagy azért veszel még?
6: Nem, még azért maradt egy rudam, amit most én szoktam használni. Kezdtem egy picit mocorogni, és úgy voltam vele, hogy megpróbálom magamat formába hozni, mert csak az atlétikával tudom úgy igazából kondiba hozni magam. És volt egy kölcsön is kértem, de még az egy rudammal, ami maradt, ami kicsit kisebb, az, amit tudok most ugrálni, igaz, hogy nem sokat, mert azért utána minden bajom van, és izomlázas leszek. De hát most szükséges lesz valóna szerezni, tehát venni kell, hogyha akarok.
7: Térjünk át egy kicsit a közelebbi sportágadra, a távolugrásra. A te eredményeiddel, a legjobbakkal, azok még mindig ott lennél az élmezőnyben.
6: Most ezen úgy, hogy negyedik lettem volna, tehát a 686-tal, ami nekem akkor egy biztonsági ugrás volt, mert ugyanígy voltam világbajnokságon Edmontonban, hogy a döntőbe kettőt beléptem, és úgy voltam vele, nem ugrok egy érvényeset, egy otthon kiesek a döntőből, és muszáj volt egy biztonságit ugrani, ami a deszka közepéről, tehát plusz 10 centiben nem maradt, az volt 686, és utána a következő három ugrást nem igazából tudtam, tehát azt kell tudni, hogy nálunk a selejtezőben Edmontonban egy mínusz szembeszeles verseny volt, ahol ugye beugrottam magam 671-jel, egy hetes szembeszélbe, és másnapra ötös hátszelek. Tehát olyan fordulatot vette az időjárás, hogy volt ott is 32 fok, és az egyes széltől az 5 egész akárhányosig mindentől, minden volt. És nagyon nehéz volt kiszámolni a deszkát, hogy most éppen milyen szelet kapsz ki, és mindegyik ugrásom közel volt, úgyhogy nem tudtam igazából kiugrani mindig. Vagy beletekerettem 84-nél, vagy egyik lábam elmaradt, vagy beleforogtam, tehát örülök, hogy ezt a 686-ot úgy összehoztam, hogy deszka közepéről. És akkor...
7: Ez volt az a verseny, amikor nem egészen értetted, hogy az edződ mit szeretne kérni? Hogy egy lépéssel előrébről vagy hátrábról indulj?
6: Nem, az az atlantai olimpián volt. Én ezt el is felejtettem, és most valamelyik újságíró említettem. Emlékszel, Tünde, amikor Atlantában félreértetted az edződet, és a második ugrásnál mondta, hogy egy, ugye mutatta, hogy egy, és intette, hogy előre, de úgy gondolta, hogy egy lábfej, tegyek rá, és fussak. És én egy lábfejet előre jöttem. Miről beszél? Hát közel volt, még jöjjek előre. Hát az pont elég volt ahhoz, hogy kettőt belépjek.
7: És ott nem tudtál akkor kimenni, kommunikálni közelebbről? Nem volt rá lehetőség?
6: Nem volt lehetőség. Ott nagyon messze is voltak, ugye, mert nagyobb volt a stadion, és igazából tényleg csak mutogatni lehetett.
7: Mert ugye látjuk azt, hogy most a versenyzők kifutnak az edzőjükhöz, váltanak néhány szót, tehát ez egy nagy segítség, gondolom.
6: Igen, ezt a stadiont kifejezetten így tervezték, hogy közel legyenek a nézők a versenyzőkhöz, és tehát ez szempont volt, tehát nagyon sok minden volt szempont most, hogy egy atlétika stadion milyen tulajdonságokkal bírjon, hát az nyilván nem csak atlétikai stadion volt Atlantában, hanem más is, és normális esetben ugye messze vannak az edzők a pályától, úgyhogy félreértettük. Igaz, hogy az volt az első, hogy második éven még nagyon rutintalan voltam, úgyhogy nem annyira mertem én magamtól ott hazárdíroskodni, de akkor azzal úgy el is ment a lehetőségem.
7: Női távolugrók azok most nincsenek azért ott a legjobbak nyomában, úgy látod? Mi ennek az oka?
6: A magyar lányok? Hát igazából ki tudnám most elemezni, de nem szeretném, hogy sok minden van nyilván, aminek nekik is lehetne, más, vagy máshogy csinálhatnák, de mivel nem látok bele, és nem
7: vagyok... Akkor miért nem vagy mondjuk ott velük te például, miért nem tanítod meg nekik ezt, hogy elérjenek ilyen eredményeket, mint te?
6: Tehát nagyon egyszerűen meg tudom magyarázni, azért, mert nem kíváncsiak rá. Tehát az, amit én elértem, ezt én úgy látom, hogy szinte senkinek nem izgatja az, hogy én nekem esetleg van tapasztalatom, vagy majd. Én nagyon sokszor mondom, és látok kívülről dolgokat, és úgy mondanám, meg pár dolgot mondanék, amit én úgy gondolom, hogy hasznos lenne nekik. Van, aki meghallgat, és akkor úgy azzal a lendülettel tovább megy. Mindenki ért hozzá. És akkor így ennyi.
7: Nem is dolgoztál edzőként?
6: Nem dolgoztam edzőként, mert amikor ugye befejeztem 2008-ba, akkor nagyon elfáradtam, és akkor úgy voltam vele, hogy nekem most pihenésre van szükségem. És aztán a pihenés hozott magával nagyon-nagyon sok élethelyzetet, ami elég komoly tanulás volt számomra. És utána ugye jött a gyermekem, és akkor nem akartam a gyermekemet magára hagyni, meg úgy voltam vele, hogy vele szeretném az időt tölteni. Ezért is toltam ki ennyire a gyerekvállalást, mert úgy voltam vele, hogy nem szeretném hurcolni jobbra-balra, és hanem amikor lesz, akkor azt csak rá szeretném az időmet fordítani. És most tartok ott, hogy megkérdezgetik, hogy Tünde, na, mikor látom már, mikor szeretném már a pályára jönni. Ezt mondom, most már talán gondolkodom rajta. De majd meglátjuk, hogy az élet hogy hozza. Most már nem mondom azt, hogy nem. Ha úgy hozza az élet, akkor lehet, hogy megpróbálom.
7: Vendégünk a stúdióban továbbra is Vaszi Tünde, akiről már említettem, ugye, hogy Európa-bajnoki bronzérmes, és elmondtad akkor, hogy azért lettél Európa-bajnoki bronzérmes, mert ilyen komolyabb célt tűztél ki magad elén, meg a hajad színe is közrejátszott?
6: Igen, kezdtem összerakni mindig. Ugye minden évben, amikor lezárultak a világversenyek, akkor ugye vagy boldogan, vagy általában, mit tudom én, dühösen, de legtöbbször dühösen mindig elkezdtem elmérkedni, hogy akkor mi volt az, amit elrontottam, vagy hol mentek el ugye azok a centik, amik bennem voltak, és igazából most is bennem vannak, tehát valójában soha nem ugrottam ki magamból azt, ami bennem volt.
7: Mennyi lett volna szerinted?
6: Hát ilyen 7-10 körül az úgy reális volt, arra már voltak több versenyeim, ahol megugrottam hosszra, csak éppen, hogy deszkerül 20 centire ugrottam, 6-70-et vagy. Tehát volt például az EBV-ben 2002-ben volt egy olyan versenyem Bad Lagerszácában, ahol egy iskola udvar közepén volt a verseny, egy ilyen Grand Prix, hát nem Grand Prix, ugrógála volt, és hát elfelejtették leszedni a fehér felfestett csíkot, ugye ott ilyen egyméteres sávból ugrottak a gyermekek, és akkor a deszka előtt volt egy 30 centire egy vonal, meg utána is volt ugye 20 centire egy vonal, közben még a deszka is, és hát nagyon jó formában voltam, és hát ugye elkezdtem az ugrásokat, és 6-70-es ugrás, szuper, mutatják, hogy a deszkáról voltál gumiról 20 centire. Mondom, hát ez akár kiközt is egy 7-10-es ugrás volt, de legyen 7 méter. A következőre előrébb jöttem, neki mentem még egyszer, ugyanaz. Ugyanonnan megint egy 6-69. Na, hát nem igaz. Megint jöttem előrébb, ugyanarról a vonalról ugrottam el, tehát nem tudom hányat, a 6-ból 5-öt ugrottam ilyen 6-70 körül, a deszka elől, gumiról. Már az utolsóra már annyit jöttem előre, hogy deszkár élek, a deszkálét megcsíptem, beleforogtam, az 6-69 volt, és mindenki fogta a fejét, de én is kész voltam teljesen, és egyszerűen nem bírtam. De ugye a periféria látás, ugye megszoktad, hogy ott van az első jel, a fehér deszka, ez bennem volt. És nem csak bennem, mert nagyon sok a külföldi versenyző fiúkat is, emlékszem, ott volt a Román Tudor Bogdán, őt ugyanígy megzavarta, hogy ott volt az a fehér csík, hogy miért nem szedték le, nem tudom. Úgyhogy többször volt nekem olyan ugrásom, ami megvolt hosszra, de hát valami mindig közrejátszott.
7: Te én lelkizős típusú versenyző voltál? Tehát neked fontos volt a mentális fölkészülés a versenyekre?
6: Hát, hogy lelkizős voltam, annyira nem voltam szerintem lelkizős, szerintem elég kemény voltam akkor. Most is kemény vagyok. De amúgy mélyen lelkis vagyok természetesen, de a mentális felkészülés az viszont nagyon fontos volt. Bár nem tudtam akkor még azt, amit most tudok, de már akkor gyakoroltam a mentál tréninget. Tehát anélkül nem megy. Ugye valaki nem tud olyan kikapcsolni és fejbe megcsinálni mindent, vagy nem tud elvonatkoztatni, akkor annak nem fog menni. Tehát jött egy szintugrás az életemben, amikor ugye ezt bevezettük, a mentál tréninget, és az nagyon-nagyon sokat számított. Tehát mindennek ott kell lenni igazából egy versenyzőben. Fizikális képesség, technika, mentál tréning, minden. Táplálkozás, minden. Tehát egyik a másikat erősíti, és hogyha valaki hosszú távon akarja csinálni, és tényleg azt mondja, hogy egészséges akar utána még maradni, akkor annak elég sok mindenre kell figyelni.
7: De azért itt nézem az eredménysort, 11 alkalommal lettél magyar bajnok távolugrásban, 96 és 99 között, 2001 és 6 között, 2008-ban. Ott abban a két évben bosszantott, amikor valaki megelőzött, vagy ott mi történt?
6: 2006 és 2000...
7: Nem, mondjuk 99 és 2001 között.
6: Na hát ez megint elmondanám ennek a lelkét, hogyha elmondom ennek, tehát nyilván ez az az ember fogja megérteni, aki már egy kicsit járja a szellemi utat, hogy miről beszélek, vagy a teremtés útját. Tehát amikor azt mondom, hogy akkor is az volt a lényeg, hogy 99-ben ugye nekem volt egy mély pontom az életemben, akkor párkapcsolati mélyzuhanás volt, és Nyíregyházára vonultam el, Bakosi Béla volt akkor az edzőm, és már ugye előtte kérdezgettek 99-ben az újságírók, hogy Tünde, jövőre olimpia, mi a célod, mi a vágyad? Hát mi a vágyam? Hát minimum 80 lenni természetesen, aztán minél jobban előre. De már megint azt a 8-as kimondtam. És mit hoz az élet? Természetesen 8-dik lettem Sydneybe, de úgy, hogy egész évben beteg voltam. Tehát engem a mononukleózis vírus és az Einstein-Barr vírus utolért, ez egész, és amikor már úgy kezdtem jobban lenni, de akkor még félrohamokról is ugrottam a 6-70-80-akat edzésen, tehát simán 7 méter fölött kellett, vagy 7 métert kellett volna ugrani az olimpián. Még amikor már visszahoztam magamat, akkor olimpia előtt egy hónappal tüszős mandulagyulladás egy hétig, úgyhogy majdnem lemondtam, 39 fokos lázzal, feküdtem egy hétig az ágyba, és egy métert estem vissza. Valahogy összeszedtem magam, mindenféle immunerősítőkkel kimentem az olimpiára, és hanyadik lettem? 8. Tehát elmondtam én, mit szeretnék, nem azt mondtam, hogy aranyérem, 8. Kértem magamnak, megkaptam. Tehát a lényeg az, hogy kérdés megadatik. Én nem mertem soha azt kérni, amit tényleg nem mertem kérni, nem tudom, hogy miért. Mindig úgy voltam el, hogy az minimum cél, de hát csak azt kaptam. Tehát vigyázz, mit kérsz. Úgyhogy az a lényeg, hogy abban az évben az Ajkler Zita nyert a bajnokságot, akkor tűnt fel, hogy nekem ott valami problémám van, mert melegítésig eljutottam, hogy kijött ugye a formám, hogy jó állapotban voltam, és ahogy megkezdődött a vers, addig elfáradtam. Egyszerűen nem értem a deszkához. És alig bírtam ugrani, akkor megkerestem azt a doktornőt, akihez jártam, ugye, hogyha már valami komplikációm lett, és hát kiderült, hogy két vírus is lakozik bennem, amit én éreztem végigedzések alatt Lenyíregyházán is, hogy le kellett futnom 6 darab 100 métert, és a másodiktól már vonszoltam magam, tehát hogy nem bentek a lábaim, de nem tudom, tehát egyszerűen nem vettem komolyan. És ez a bajnokság akkora ütés volt számomra, hogy akkor már elkezdtem kinyomozni, hogy itt mi a fene van, és akkor ott kaptam immunerősítőket, meg mindenféle fajta cseppeket, az szépen helyrehozott, és amikor úgy gondoltam, már jól vagyok, akkor jött ez a tüszős mandulagyulladás. Úgyhogy...
7: Ez mind lelki eredetű volt szerinted?
6: Hát lelki eredetű is, igen, meg az, hogy ugye nem azt kéred, hogy egy dobogón végezél, hanem megelégszel egy olyan eredményet, mert rég túlhaladtál, tehát az le kell betegedjél, hogy te az, amit kértél, vagy amit kijelentettél, az megtörténjen. Úgyhogy igazából én saját magamnak megteremtettem ezt az állapotot, hogy nehogy aztán túl jól szerepeljek. És így a 8. hely az tuti az enyém volt.
7: Tehát... Na jó, hát azért sokan mondják a versenyzők körül, hogy az olimpia az mindig más, az olimpia az olimpia. Ezt gondolom atlétikában is így van, az olimpiai bajnoki cím az talán a legnagyobb?
6: Persze, természetesen az a legnagyobb, hát csak azért kapsz életjáradékot, hogyha semmi másért még nem adtak, bár mondjuk egy világbajnoksággal ugyanúgy vetekszik, tehát csak az nyilván az olimpiának az erőssége, hogy minden országon, minden egyes sportág ott van. Tehát ugye teljesen más a címere, de mondjuk erősségben az ugyanaz, mint egy világbajnokság, hogyha azt nézzük, mondjuk egy atlétikai világbajnokság és távolugró mezőnyt végül, hogyha úgy nézzük, de engem ez nem zavart soha, hogy most Európa bajnokság, vagy világbajnokság, vagy olimpia. Én nagyon szerettem versenyezni.
7: Neked is megadatott az, hogy Budapesten is versenyezhettél.
6: Igen, hát fantasztikus volt az is, hogy 30 ezeres tömeg, ugye kint volt a stadion, vagy 40 ezer akkor nap, és nagyon jó volt a hangulata, nagyon jó volt versenyezni.
7: Az olimpiáról beszéltünk már, de volt olyan olimpiád, ahol talán az vitt el a sikert, hogy ugye te több sportágban is versenyeztél, ott meg futnod kellett nem sokkal a döntő előtt?
6: Igen, hát erre is emlékeztek. Igen, hát nekem ez volt az egyik, megint az egyik, tehát a 98-ban az Európa-bajnokság volt ez, amikor ugye selejteztem mondjuk egyik nap pénteken, és másnap délután 6 órakor volt a döntő. És ugye akkor én rudugrással készültem, tehát akkor én épp a Bagyula Istvánnal rudra készültem, de természetesen az Európa-bajnokságra félretettük, és akkor 6 hétig int voltunk Göteborgba, edzőtáborba, és annyira jól megerősödtem bizonyos olyan testrészeim, ami addig nem voltak, tehát a rudugrástól, tehát amitől a futás, tehát sokkal jobban ment, lazábban. És hát amikor megláttak ugye 100 métert futni a bajnokságon, akkor azt mondták, hogy na jó, hát akkor 400-100-as váltót össze fogunk hozni, mert 9 csapat van, és hát akkor mindenképp induljon a magyar csapat is. És hát én voltam az egyik fő, akire le lehetett építeni. De én nem szerettem volna részt venni a 400-as váltóban, nekem akkor nem tudtam, hogy pont a döntő aznap lesz, de mondjuk pont így is jött. És hát én próbáltam mondani, hogy én szeretnék ebből kimaradni, de hát a többi lány miatt ugye indulnom kellett, hogy meglegyen a csapat. Hát igen, csak elfáradtam tőle, mert a selejtező után másnap reggel, vagy délben volt a váltó, és délután 6-kor után, ugye 6 órára rá volt a döntő távol, és hát szembeszélben én voltam a befutó, kicsit elfáradtam tőle. És amikor visszajöttem ugye a távol döntőre, akkor már remektek a lábaim. És az, hogy arra 6-82-re ráakadtam, az csak szerencse. Tehát végre volt egy jó ugrásom, és utána már nem tudtam egyszerűen összeszedni magam, mert nagyon-nagyon elfáradtam.
7: Ilyenkor mit teszel? Szólsz, szemrehányást teszel, vagy csak úgy lenyeled?
6: Hát lenyeltem. Nem tudtam mit csinálni, mert nyilván nem akartam én lenni a fekete bárány, meg az, hogy cserben hagyok másokat, de mostanában azért ilyen szempontból sokkal keményebb vagyok, tehát voltak esetek, amikor megint a saját sarkamra kellett állnom, és kiállni magam, és mondtam, hogy elég volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig hagytam azt, hogy az én saját privilégiumat hagytam, hogy befolyásolják, és mostanában nem szeretem. Tehát akkor nem tudtam mit csinálni, mert mondjam azt, hogy megsajnáltam a többieket, tehát hogy jó legyen, akkor bevállalom, ne legyen az, hogy én vagyok a rossz.
7: Ha így visszagondolsz, melyik volt a legjobb versenyed, amire azt mondod, na igen, azért az olyan vaszitündés volt?
6: Hát én mindenképp azt mondom, hogy ahol az országos csúcsot ugrottam, az jó verseny volt, tehát ott azért jól versenyeztem, meg az első versenyem volt, ahol azt mondom, hogy az első olimpiám Atlanta, ahol még tényleg kezdőként odaálltam, simán megugrottam a 6.73-at selejtezőbe, a döntőben nyilván ott elnéztem egy 6.60 után, tehát hogy nem kerültem be a 8-ba, mert beléptem 2-t, és közben a Prandzseva is, tehát én elsőre 6.60-at ugrottam, aztán egy 2 belépés, mert ugye rossz irányba mentem. Hát és igen. És akkor mi részbe kaptam, addigra már vége volt a döntő, vagy a 12-es háromugrásnak. Na mindegy, és akkor a Prandzsevám múlott, neki 2 belépetje volt a bolgár távolugrónak, és mondta, hogy a harmadikra érvényeset ugrik, és nagyobbat, mint 6-60, akkor kiestem a 8-as döntőből. Hát igen, így történt. De hát ugye, amikor leszállt a repülőgép Magyarországon, akkor gratuláltak. Ugye 9. lettem, de mire hazaértem, addigra 8. lettem.
7: És vissza meg már nem mehettél, hogy
6: nem ugye, mehettem még 3-at. Visszaugrani még 3-at, és igen, fölhívott a Babinyesz József, hogy hát kedves tőnek gratulálok a 8. helyhez, még 3-at ugrania kellene, Atlantába, és mondom, mi van, miről beszélnek? Hát, hogy Prandzsával dopingvizsgálatom fönt akadt. Na, jaj, de jobban járt volna, hogy akkor belép. És én megugrok hármat, hogy lehet minden máshogy történik, de az egy jó verseny volt, csak hát. Vagy jól éreztem magam, csak nagyon elrontottam, és ott fél óráig akkor leültem, amikor a Józsi kérdezte tőlem, a Bakai József, akkor ő volt az edzőm, hogy Tünde, mennyit mentél hátra? Mi? Miről beszélsz? Hova hátra? Hát én tettem, hogy menjél egy hét hátra, és fussál. De nem, hát én azt értettem, hogy egyet is gyere előre, nem hogy fussál. És akkor fogtuk a fejünket mind a ketten, és akkor leültem, és sírtam.
7: Hát az élet nagy próbákat ad, és itt néhány éve volt neked a magánéletben is egy nagy problémád. Mi volt az eset, hogy kigyulladt a házatok?
6: Jaj, hát igen. Az COVID időszak alatt volt, 2020. április 10-én, nagypénteken reggel 8 órakor gyulladt ki a házam. Igen, mi nem értünk rá itt ezzel foglalkozni, hogy mi zajlik a nagyvilágban, mert a házat kellett olyan formába összehozni, hogy legyen hol laknom, ugye gyerekkel, és szeptemberre tudtuk belül megcsinálni, le kellett bontani a tetejét, egy zárlat keletkezett, ugye, amit tudtam, hogy öreg a ház, és már meg is volt beszélve egy villanyszerelő, hogy jön és lecseréli, hogy felújítja a dobozt, mert már mondta, hogy ő nem cseréli az órát, mert ez életveszélyes, és meg volt beszélve, hogy jön lecserélni, és nem jött. Úgyhogy 2 évre rárnyőre ki is gyulladt a ház. Hát volt rajta egy-két devizahitel, ami nyomasztotta, és nem lett felújítva, úgyhogy bevállaltam ilyet is. Ez mindig tologattuk, mindvégig, mind le is égett, úgyhogy.
7: És ezen most már túl vagy, ez már rendben van?
6: Már hogy értem?
7: A ház.
6: A ház, vagy lelkileg?
7: Hát lelkileg gondolom, ezen nehéz túl lenni.
6: De hogy is túl lettem. Igen. Én elengedtem, én úgy éreztem, hogy ez egy akkora gyötrődés, ez a akármi a deviza mindenkinek, hogy ez direkt az embereket tönkre akarja tenni, úgyhogy úgy voltam velük, hogy vigyétek, ha vinni akarjátok. Ezért én nem vagyok hajlandó tovább idegeskedni rajta, hogy most elviszik, nem viszik. 10 éve ezen megy az élet, hogy lesz ház, vagy nem lesz ház. Viszik, vagy nem viszik. Nagyon nagy harcok mennek, de lényeg az, hogy túl vagyok rajta. Úgy értelmeztem, mivel nagy pénteken történt, hogy akkor eljött az én időm, feltámadás. Az elmúlt 10 év tanulásait, amit ugye kaptam az élettől, annak én úgy értelmeztem, hogy lezárult, és elindul egy feltámadás, tehát egy új korszak. Úgyhogy szépen rendbe tettük, ráértünk, ugye, otthon voltunk, mindenkinek ugye otthon kellett lennie, és akkor a barátok, család, szomszédok, mindig volt valami segítség, szülők.
7: Nem tudom most mivel foglalkozol, de akkor ezek szerint van olyan terv, és láthatunk atlétikai pályán?
6: Voltak már megkérdezések, úgyhogy el is gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy most van itt az idő, hogy esetleg visszatérjek edzősködni, megpróbálni ezt a területet is. Ugye, hát az utolsó 10 évemet igazából mondhatni azt, hogy végig edzősködtem, mert a Bagyula Istvánnal úgy csináltuk a terveket, hogy én megírtam, ő átnézte, kiegészítettük, megbeszéltük, hogy szerinted még ide tegyünk valamit, vagy sem, és akkor levezényelte. Tehát, hogy azért nyilván nem új keletű dolog lenne nekem, csak az lenne új keletű, hogy nyilván nem csak rólam, nem rólam szólna, hanem egy másik emberről, ami egy kicsit nehezebb. Tehát az edzősködés, én úgy gondolom, hogy ezért nehéz, hogy nem rajtad múlik, hanem ugye sok minden máson.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. Nőtt itthon az ipari termelés volumene. Holnap már többfelé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután tegnap 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A londoniak 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. A tegnap esti angliai visszavágó egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Az NKA Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t, a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyiek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt, a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyéért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozó ipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is, eszerint az elkészült lakások száma az első negyed évben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. Reform ételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden 5. egységben találtak hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. A vizsgált csaknem 200 üzlet harmada kizárólag Reform ételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott. Velük általában nem volt probléma. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 fa csemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt a fővárosban a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál, valamint a Margit körúton a Tölgyfa utcánál a Margit híd felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben, még ott lehet a világkupa szuper döntőjében a női vízilabda válogatott. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Arsenal jutott belsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután tegnap 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A londoniak 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. A tegnap esti angliai visszavágó egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte a 45. percben. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, így értékelt a döntőbe jutás után.
2: We made history again together and I cannot be happier.
3: Történelmet írtunk együtt ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a bajnokok ligája döntőjébe.
1: Nem volt csalódott a vereséget követően az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone, aki büszkén nyilatkozott a mérkőzést követően.
4: Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
1: A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Jonathan Tah, a német csapat védője szerint a továbbjutáshoz úgy kell játszaniuk, mint az első mérkőzés második fél idejében.
5: We conceded the penalty. Before we got into the halftime.
6: A múlt heti mérkőzésen éppen a szünet előtt kerültünk hátrányba, amikor 11-esből betalált az ellenfél. Ez sosem jön jól, nem így akarsz pihenőre vonulni. Ettől függetlenül megvolt az önbizalmunk, tudtuk, hogy rendben van a játékunk. Majd még nehezebb helyzetbe kerültünk, és végül egy remek csapat szellemmel 5-2-ről kapaszkodtunk vissza a második fél időben. Ez az, amiből erőt kell merítenünk a visszavágóra. Hiszünk benne, hogy sikerrel járhatunk.
1: Csak nem 40 ezer jegy már elkelt a labdarúgó Magyar Kupa szombati döntőire. A Ferencváros 25. alkalommal, az Alegerszeg pedig másodszor nyerheti meg a kupát. Az ET ebben a szezonban mindkét bajnokin legyőzte az FTC-t. A zöldfehérek ráadásul az előző két évben elveszítették a kupa döntőt. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, így várja a szombati finálét.
7: Eddig ugye ebben a szezonban 0-2-re állunk. Egyértelmű, hogy azért ez az előző két mérkőzés az egy figyelmeztető jel, és egy nagyon komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, hogy nagyon komolyan kell venni az Alegerszeget. Nyilvánvalóan az egész éves teljesítményük azt mutatja, hogy egy jó csapatról van szó, és különösen meg ugye ez a két mérkőzés mutatta azt, hogy nekünk problémákat tudtak okozni. Így szeretnénk megmutatni azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy jó focit játszunk, hogy olyan focit játszunk, amivel meg tudjuk verni az Alegerszeget, és amivel meg tudjuk nyerni a Magyar Kupa aranyérmét.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől török

0: pályára. Nem sokan tettek volna arra, hogy nekik 3-0 lesz ez a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a BVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatpoézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokan úgymond ellenünk fogadtak. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más csatorra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázása volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lambertbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
1: A pécsiek teljesítményéről a DVTK vezetőedzője Völgyi Péter is elismerően nyilatkozott a döntős párharc után.
2: Tudtuk az eredmény után a mérkőzés elejétől fogva, tudtuk, hogy nagyon erősen fog kezdeni a Pécs hazai pályán, mégsem tudtuk ezt megakadályozni. Halvány reményünk volt, amikor bejöttünk 10 pont alá, és sajnos védekezésben olyan hibákat követtünk el, amivel megtalálta a Pécs azokat a 3 pontosokat, amivel át tudott lendülni ezen a viszonylag hosszak mondható holpontosan, már 4-szer nem volt visszaút. Gratulálok, mert a döntő alapját teljesen megérdemelte a bajnoki címet.
3: És ugye elmondhatod, hogy a Pécs talán az egész szezon legjobb játékát az utolsó kulcsmérkőzésre hagyta, tehát ilyen szempontból is azt hiszem, hogy jó helyre kerül a bajnoki trófea.
2: Megérdemlik, és azt gondolom, hogy sokat tettek érte, nagyon tiszták voltak a szerepkörök, náluk a két külföldi játékos kiválása után is tudtak jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték.
1: Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. Rudner Gábor, a Szolnok játékosa, Szekeres Péternek összegzett az 5 pontos Paks elleni siker után.
4: Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is rá, de még annál jobban kezdték a meccset. Nagyon agresszív játékot mutattak, több tranzíciójuk is volt az első fél időben. Aztán második fél időre tudtunk váltani, energiát szedtünk valahonnan, és szerencsére fel tudtuk venni a harcot velük.
5: A negyedik negyedben viszont tényleg elképesztő, hogy mit mozgósított az együttes. Lehet tartalékolni ezek szerint akkor egy mérkőzésen belül, és így a párharcban is?
4: Szerintem tartalékolni nem lehet, mindenki beleadta a szívét, és szerintem ez számított ebbe a negyedik negyedbe.
5: Mit jelent most az, hogy két győzelmetek van ebben a 3 győzelemig tartó párharcban?
4: Igazából őszintén semmit, mert bármikor megfordulhat az a párharc, úgy fogunk készülni a következőre is, mint az, hogy az első lenne, és szeretnénk megnyerni.
5: Itt azért Pakson nem könnyű nyerni, és ez az alapszakaszban is bizonyította az ellenfél, hogy sikerült legyőzni titeket. Tudtátok, hogy ennyire küzdelmes, ennyire nehéz mérkőzés lesz?
4: Tudtuk, mivel bármikor elő tudnak húzni egy olyan játékot, hogy minket is megvertek 40-nel a hazai pályán, úgyhogy tudjuk, hogy mire képesek, és ezért fogunk felkészülni a következő meccsésájuk.
1: A Falkó is tehát másodszor nyert a Kaposvár ellen, a szombathelyi csapatból Váradi Benedek értékelt.
6: Egy nagyon kemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sok pont volt a védekezés dominált, nagyon sok volt a kis kontakt benne a festékben. Talán a momentumokat jobban elkaptuk. Többször volt jó védekezésünk, amiből tudtunk fordulni. Látszik, hogy mi is agresszíven próbáltunk védekezni. Rengeteg faltot kaptunk. Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt szerintem mindenkinek. Nagyon fárasztó, de amiért jöttünk, az sikerült. Vezetünk 2-0-ra. Nyilván tudjuk, hogy ezt a párharcot még le kell tudnunk zárni, még egy nagyon kemény ütközet vár ránk pénteken. Természetesen a hazai pályán az a célunk, hogy megnyerjük.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében. Most a magyar csapat egyik újoncát, Lendvai Zoét hallják.
8: Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után, azért most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon-nagyon élvezem, rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békélve ezzel a helyzet.

0: El, és hát nézek elébe, ami még kell, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
1: A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől. A londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában így búcsúzott a tornától. A miénk számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
2: Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelenállás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
3: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
2: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott, és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
3: Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
2: Még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növelt, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abba, hogy ezek a fiatalok úgy itt a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
1: Harci Zsoltot, a férfi asztali tenisz válogatott szakmai igazgatóját hallották. Marozsán Fábián 2 játszmában kikapott a cseh Koprivától a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit itt a Nemzeti Sport Rádióban. Kezdődik a Víz Összekötatása. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai társ műsorvezető kollégám pedig, ahogy megszokatták, Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
3: Szia, még köszöntöm a hallgatókat!
2: A mai csaknem 40 percben úszásról, valamint vízilabdáról fogunk beszélgetni, és hogyha marad a végén egy pici idő, akkor megint kajakkenozunk, mert hogy világkupát rendeznek majd Szegeden péntektől vasárnapig, de először foglalkozunk úszás, mert hogy talán a jelenlegi első számú magyar egyéni sportoló, szerintem nem túlzás Kós Hubertet annak titulálni. Fort Lauderdale-ben versenyzett az elmúlt hétvégén, végre Nagymedencében, nem ő volt az egyetlen magyar, hiszen Pádár Nikolettnek is szurkolattunk, és hát most végre láthattuk, hogy milyen formában van Nagymedencében, és hát megint megmutatta azt, hogy egészen jó az az út, amit Bobbó Mennel csinálnak most már évek óta, sőt, hát nem, hogy jó ez az út, hanem tényleg a csúcsra vezet. Az időeredmények is azt sejtették, hogy itt Párizsra valami nagy dolog készül.
3: Igen, bár talán ugye elmondtuk azt az előző adásban, hogy akár valami nagy durranásra is számíthatunk, vagy várhatunk Hubitól a év első nagymedencés verseny, azok után tényleg, hogy rövid pályán 25 yardos medencében milyen világcsúcsokat úszott. Ehhez képest azért ezen a versenyen látszik, hogy még tényleg ez volt a szezon első nagymedencés versenye, tehát az időeredmények azok a legjobbjaitól, azt gondolom egyébként, hogy a idő arányosan, ahol valószínűleg tart a felkészülésbe, ahhoz képest egyébként ezek nagyon jó idők, de azért látni kell azt, hogy még a csúcsforma messze van, ettől függetlenül egyébként a hátúszó számukban ugye gyakorlatilag nem volt ellenfele Hubinak.
2: Nagyon nem volt. 204 másodperc.
3: Az a 4 másodperc, az rengeteg, 100-on a 2 másodperc. Tehát én azt gondolom egyébként, ahhoz képest, hogy ez egy nagyon-nagyon nívós verseny volt, már még beszélünk erről is, a hátúszó számokban azért nem igazán volt ellenfele Hubinak. Nem tudom egyébként, hogy ez egy ilyen helyzetben, főleg egy úszónál, főleg hátúszásban, amire egyébként szokták mondani, hogy na, ott biztos, hogy nem látod az ellenfeleidet, de hogy mennyire befolyásolja azt az időeredmény, hogy nincsenek igazi kihívóid, erre ő tudna válaszolni, de éppen az idén osztottad meg velem, hogy a mai napon az MS tábja beszél majd egyet Hubival. Hát, ha erre is választ kapunk majd, de biztos, hogy el fogja mondani az emlékeit erről a versenyről.
2: Az a verseny egyébként, ahol elképesztő mezőny volt, Leon Marchand ugye itt ért vissza, volt egy női világcsúcs Walsh révén, és hát Kós Hubinak sem csak a hátok voltak a programban, és hogyha azt nézzük, hogy a 200 hát napján volt egy 200 gyors döntője, a 100 hát napján pedig egy 200 vegyes döntő, akkor már is egy picit másképp nézzük azokat az időeredményeket, hiszen nem csak arra az egy számra kellett koncentrálni, és például 200 vegyesen, ugye Leon Marchandnal összecsaptak, itt viszont, ha jól számolom,
3: néhány most tizeden fejben,
2: igen, 6 tizeden belül jöttek be hárman, Marchand nyerte a számot, és Kós Hubert pedig az amerikai Carson Fosterrel holt versenyben lett második, úgyhogy azért ebből kiindulva csúcs teljesítményt nyilván nem is lehetett várni, de mondjuk csúcsra lett járatva, az biztos.
3: Igen, és beszéltük ugye előzetesen még a 100 mellett, ami ugye egy ilyen kakuktojás volt Hubinak a programjába. Most nagyon jól hangzik, ha azt mondom, hogy óriási egyéni csúcsot úszott, de hát a korábbi egyéni csúcs a 2018-as kaposvári ifjúsági országos bajnokságról származik, tehát hogy ebből lehetett látni, hogy mennyire gyakran ússza egyébként éles helyzetbe ezt a számot, tehát nagyjából semennyire.
2: A kuktojás ez a mellúszás, erről beszélgettünk két hete is.
3: Tehát most még mindenképpen, tehát hogy a mostani programban igen.
2: De nem lepődünk meg azon, hogy úszik.
3: És nyilván az Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon nem hiszem, hogy egyébként egyéniben úszna 100 mellett, de egy sikeres magyar váltónak azért szüksége van, mindenképpen szüksége van egy vegyes váltónak egy mellúszóra. Ezt most Magyarországon jelen pillanatban felnőtt mezőnyben még nem találjuk, mondhatjuk úgy, hogy keressük, de ha Hubi erre készen áll, hogy bevállalja ezt a dolgot, és azért azt gondolom, hogy egy ilyen nívós versenyen, ha jól emlékszem, harmadik lett 100 méter mellen, tehát az, hogy egyáltalán mondjuk van egy olyan emberünk, aki döntőt tud úszni ebben a számban, egy amerikai versenyen, az azt szerintem már elfogadható ahhoz, hogy adott esetben betegyük egy vegyes váltóba. Nyilván egyébként a legszebb mondjuk az lenne, hogyha úgy állna föl egy magyar vegyes váltó.
2: Na, erre kíváncsi vagyok akkor.
3: Hát Kós Hubi, Németh Nándi, Milák Kristóf, és az a valaki, akit keresünk. Mellúszó, tehát azt mondom, hogy az lenne a legszebb, hogy lenne egy olyan mellúszónk, akit nyugodt szívvel be lehetne tenni mondjuk ebbe a váltóba, mint mondjuk egyébként a nőknél Fángi Henrietta, már elérte azt a szintet bőven, hogy be lehet tenni egy vegyes váltóba. Férfiaknál sajnos még keressük ezt az embert.
2: De mi mondjuk, van, hogyha nem mellúszásra kell keresni embert, hiszen pont Kós Hubert szájából hangzott
3: igen,
2: az
3: igen, csak
2: el.
3: Most én egy ilyen álomváltóról világos értem, beszéltem.
2: De mondjuk ne menjünk messze Párizsnál, uh-huh. És mondjuk ott tényleg indul egy magyar férfi vegyes váltó, és mondjuk Kós Hubert tényleg elviszi a mellúszást,
3: hát
2: mert
3: szerintem akkor
2: ott viszont... többet fogni, akkor viszont ki lehet?
3: Hát Jászó Ádám vagy Kovács Benedek.
2: Tehát mind a ketten... akkora probléma nincs, hála Istennek,
3: nincs.
2: Mert van kivel pótolni,
3: nincs.
2: Mert ha, és itt nyilván ez egy matematikai képlet lesz, hogy
3: igen.
2: Mennyit tud nyerni Kós Hubert, illetve mennyivel kevesebbet veszítünk mellen, hogyha Kós Hubert ott úszik, mintha egyébként háton.
3: Igen, mert egyébként a mellúszásban lehet a legnagyobb hátrányba kerülni, de ha ott tényleg egy olyan emberünk úszik, mondjuk Hubi, aki nem szakad le nagyon, hanem csak egy nagyon kicsit.
2: Akkor az az 5-6 tized, mondjuk 100 háton.
3: Az nagyon sokat számíthat.
2: Az így gyengébb egy picit mondjuk a második számú magyar úszó,
3: igen,
2: azzal lehet aratni.
3: Igen. De azért ez ilyen álomváltó, tehát ha
2: nagyon
3: most...
2: Nagyon messzire merészkedtünk.
3: Igen, egyébként érdekes, hogyha egyébként egy all-time váltót, mondjuk Gyurta Dánielt oda mondjuk betenném, nyilván ő mondjuk 200-as volt, de azért 100-on is képes volt olyan eredményre, ami egy váltóba bőven elég. Nála ugye mindig a váltással voltak a problémák, Dani képes volt ilyen 0,1 ezredre váltani, vagy akár még mínuszba is átmenni. De hát ez csak így játék a nevekkel, de bízom, azért mondjuk olimpiára nagyon nehéz kijutni egyébként váltóba, ott azért komoly, egyrészt nem is az, hogy szintek, mert ugye ott helyezés, világbajnoki, Európa-bajnoki helyezésekre van szüksége az, hogy ott lehess az olimpián. Én nagyon bízom benne, hogy azért motiválja a legjobb úszóinkat azt, hogy egy váltóval is ott legyünk majd Los Angelesben, mert az mindig egy, mindig elmondom, hogy a világversenyeken látva a többi csapatot, az egy buli. Nyilván olimpián egy picit más lehet az egész, de az mindig földobja a sportolókat, akár egy egyéni verseny előtt is. Gondoljunk egyébként mondjuk Pádár Nikolett esetére, a párizsi olimpián ugye egyéniben 200 gyorsan kiugrott, egy nagyon szerencsétlen mozdulat volt, de a váltóvara föl tudta magát szívni, és egy junior Európa csúcsot durrantott oda, úgyhogy szerintem szükség van arra, akár a legjobb úszóinak szerintem, hogy váltóban kiharcoljuk akár az olimpiai, vagy egy világbajnoki döntő szereplését, mert az lelkileg szerintem mindenkinek jó lehet.
2: És presztízs? Tehát azt, ha te mondjuk ott vagy,
3: hát 400-as
2: férfi vegyes váltóval egy világbajnoki, vagy egy olimpiai döntőben.
3: Ami ugye általában az utolsó szám, tehát hogy azt tényleg a...
2: A legmagasabb polcra helyezi a komplet, vagy helyezné a komplet magyar úszást.
3: És ráadásul egyébként, ma bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy az olimpiai program most úgy lesz, hogy az úszás lesz a végén, és az utolsó úszószám után fél órával lesz a záró ünnepség, tehát tényleg az lesz az olimpia leges-leges legutolsó száma, jó eséllyel, a férfi 400-as vegyesváltó.
2: Ebből az okból kifolyólag nem tudnak majd időben odaérni a záró
3: ünnepségre,
2: mert akkor
3: de
2: az
3: arra,
2: azt jelenti,
3: de arra a számra tényleg azt a félvilág nézni fogja szerintem.
2: Hát ráadásul ugye az olimpiák utolsó napján alig van esemény, hogy akkor rendezik általában a csapatsportok döntőit, de egyéni, azt hiszem maraton szokott még lenni, talán a férfi maraton, vagy a női maratonnak a döntője. Nincs még előttem a 2028-as program. De mindegy, picit előre szaladtunk, de ha már Pádár Nikolett neve is elhangzott, két számban EB szintet úszott, méghozzá elég komoly szinteket határozott meg Sós Csaba. Erről már beszélgettünk, hogy nem az Európai Szövetség határozta meg azokat a szinteket, hogy kik vehetnek részt a párizsi nagybedencés Európa-bajnokságon, hanem gyakorlatilag kapitányi jogköré kit nevez el a csapatba, és ezeket a szinteket tudta 200, valamint 400 gyorsan megúszni Pádár Nikolát. ő továbbra is egy picit el van tűnve előlünk, hiszen az Egyesült Államokban készül most már több mint fél éve, sőt, hát lassan véget ér az első teljes éve az Egyesült Államokban, de ezekbe a jó hírekbe lehet kapaszkodni, hogy valóban Bob Bowmannél ő is elindult a fejlődés útján, nagyon jó alapokat hozott ugye Magyarországról, ugye Szegeden kezdte a pályafutását, még Gellért Gábornál, és most pedig Bob Bowmannél lehet faragni azokból az időeredményekből tizedeket, esetleg 400-on másodperceket.
3: Igen, és ugye említette itt az Európa-bajnoki szintet, Sós Csaba ugye az előző évi legjobb nyolcadik európai időt határozta meg minden egyes számban, ez kőkemény, tényleg egy-két olyan számban, amiben nem annyira erősnek számít ez az idő, de azért látva azt, hogy a csapatunk jelenleg talán 6 főből áll az EB szintek alapján, azért ezek nagyon erős követelmények. Nikinél nyilván először a 200 gyors volt az, amire figyeltem, hogy akkor néztem az időeredményt, és hát azt néztem, hogy hát nagyjából egy másodperccel ezen kívül van, ezt ki is adtuk az MT-be, egyébként nemzeti sportba is, tehát ez végigment mindenhol, kiadta az úszószövetség is, majd este rám írta az úszószövetség sajtós, a Csurka Gergely, hogy a Kiki most küldött neki egy levelet, hogy ott a helyszínen egyszer rosszul írták ki az eredményt, számokat cseréltek fel, de a hivatalos eredménye, ami már egyébként papír alapon megvolt neki, az majdnem egy másodperccel jobb volt, ami bőven néhány tizeddel az EB szinten belül volt. Tehát az egész világ sajtóba és a helyszíni eredmény közlő is egy rossz eredményt írt.
2: Ez most már 400?
3: Ez a 200.
2: 200.
3: Ez volt a 200. Igen, igen, igen. Tehát így történt meg, hogy az első nap még majdnem mindenki azt írta, hogy nem tudom, hetedik lett, ha jól emlékszem, talán 200 gyorsan. Most nem vagyok benne biztos.
2: Hatodik,
3: köszönöm. De hogy ez nem érte EB szintet, de hál' Istennek azért másnap a 400 gyorson ott már elsőre láttuk, hogy EB szintet úszott, és akkor már meg lehetett osztani a közvéleménnyel azt is, hogy egyébként 200-on is, csak erről igazából hivatalos úton semmilyen eredmény nem, és hát a rossz eredmény volt az, ami először eljutott hozzánk. Azért ebből is látszik, hogy egy olyan versenyen, ahol egy-egy kivétel től eltekintve, és erről is beszélünk majd, nincsenek az emberek, a sportolók csúcsformában, és ehhez képest sikerül a Kikinek úszni két EB szintet, és azért láthattuk azt a Soproni országos bajnokságon, hogy az EB szintekhez, ahhoz tényleg csúcs teljesítmény közeli állapot kell.
2: Úgy egyébként egy nyár végi, nyár közepi versenyre készül.
3: És ugye az nem is néhány embernek sikerült, tehát Jakö Vivian, Ugrai Panna és Németh Nándi volt az Milák Kristóf mellett, akinek ugye sikerült EB szintet úsznia, és most nagyon jó, hogy ez a csapat földúzzat. Én még bízom, hogy Ábrahám Minna az, aki sérüléséből éppen végzi a rehabilitációját, nem tudom egyelőre egyébként, hogy ő például milyen versenyeken és mikor tud elindulni. Itt az amerikai versenyrendszerben talán még egy-két olyan verseny van, ahol lehetősége lesz erre, de nem tudom, lehet, hogy átjön majd Európába, és a Mare Nostrum vagy a Sette Colin próbálkozik majd, mert azért most már ennek a női 4x200-as gyorsváltónk az most már nagyjából kezd összeállni, és mondhatjuk, hogy lassan megvan.
2: Pándár Nikoláknak egyébként a 200, valamint a 400 gyorsas ideje, vagy 400 gyorsan elért ideje, az a világ viszonylatban 25. illetve 47. idő a World Aquatics statisztikája alapján, de hogyha szűkítjük európaira ezt a statisztikát, akkor 200-on jelenleg az 5., 400-on pedig a 6. európai idő, ha jól számoltam, és mindez április közepe, nem csúcsforma. És ide még nyugodtan ide lehet majd venni Ábrahám Minnát, mert hogy emlékszünk olyan junior versenyre, amikor ő 200 gyorsan gyakorlatilag egyszerre
3: értek be. Volt verseny, aranyérem volt a junior Európa-bajnokságon, így van.
2: Úgyhogy itt azért, és akkor még vannak rajtuk kívül
3: és
2: is.
3: És mindketten 20 évesek, tehát igen. Nem mondhatjuk azt, hogy ők már kifelé mennek, ők folyamatosan javulni fognak, legalábbis ebben bízunk.
2: Leon Marchandról már beszéltünk, illetve megemlítettük Gretchen Walsh-t is. Róluk mi mindenképpen beszélünk a Fort Lauderdale-i versennyel kapcsolatban. Először talán kezdjük a hölgyekkel, mert hogy hát mondta itt a csúcsformát, hát női 100 méter pillangón megdőlt a világcsúcs.
3: Hát és nem is kicsit dőlt meg, tehát hogy nagyjából 0,3-et faragott.
2: 27 század.
3: A saját csúcsából mindezt, ahogy mondod, április közepén, és egyébként pont most az adás, hogy tényleg csak kíváncsiságból rámentem, hogy ezzel az idővel 5. lett volna a férfiak között a magyarországos bajnokságom. Az szerintem
2: most lapozzunk.
3: Azt szerintem így mindent elmond arról.
2: Nyilván ez egy extra idő, tehát itt most egy kivételes versenyzőről van szó. Erről már az elmúlt fél évben beszélgettünk, sőt az elmúlt egy évben, hogy lehet, hogy a 2028-as olimpia most nem egy amerikai férfi úszóról, hanem egy női úszóról fog szólni. Mert hogy...
3: Igen, és nekik valakit villantani kell, és én azt gondolom, hogy ő az, akit a Párizs óta kezdtek el szépen, hát nem azt mondom, hogy csendben építeni, mert egy fél évvel később már 11 világcsúcsot úszott a Duna Arénába, de ő itt lett igazán nagy sztár, és most már gyakorlatilag minden egyes verseny, ahol ő medencébe ugrik, ott már azt várják a szakírók, hogy mikor fog megint valami elképesztő történelmi magasságokba érni. Ugye először ő volt az első, aki 55 másodpercen belül úszta a 100 pillangot, de hát most már egyre inkább közelít az 54 alá, mert hogy ilyen ütembe faragja a csúcsokat, nincsen. Ugye ez Sjöström a korábbi világcsúcstartó, hogy már édesanyaként egyébként nemrég versenyzett.
2: Tervezi egyébként Los Angeles-t.
3: Igen, de én nagyon meglepődnék, hogyha ott Gretchen Walsh-ot egyébként meg lehetne szorítani.
2: Szerintem ő az 50-ekre koncentrál és próbálott kijönni, mert sebessége még talán van, igen. Azért a 100 pillangóban már van álló képesség is. És hogyha már pillangúszás, 200 pillangón a világ idei legjobb eredményével nyertek, 1:53.08, na de ki nyert?
3: Leon Marchand. Ez viszont nagyon brutális. Tehát ugye neki ez volt gyakorlatilag az első versenye egész évben. Nem nagyon láttuk, nem is hallottunk, olvastunk róla semmit, csak azt, hogy mondjuk Ausztráliában készült, ha jól emlékszem, januárban a ugye gyors húszását javítsa egy kicsit. Most ehhez képest áprilisban egy 1:53-as időt virítani 200 pillangon, ugye a kaposvári országos bajnokságon talán 1:56-os idővel nyert már Torricsi, ugye Milák Kristófot vissza is lépett a döntőtől. Lehet, hogy most Marchandnak egyébként, ez, hát nem azt mondom, hogy főszáma, mert ez nála nem lehet kijelenteni. Tehát a 200 úgy, mellett is 2:09-el nyerte.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy neki gyakorlatilag nincs gyenge pontja.
3: Nincsen. És azt még nem látjuk, hogy mondjuk a gyors húzását mennyire tudta felfejleszteni, de ami eddig se volt egyébként kifejezetten gyenge, de az eredmények alapján mondhatjuk, hogy neki az a leggyengébb száma. Talán ez egyetlen olyan szám, ahol mondjuk egyéniben nem biztos, hogy aranyérmet nyerne, hogyha elindulna mondjuk 100 vagy 200 gyorson, mert ott vannak nála gyorsabbak.
2: És ott Párizsban lesz az EB?
3: Hát ott szerintem ő tarolásra készült. Tehát
2: és
3: én
2: nem
3: azt
2: is
3: gondolom,
2: akár milyen eredményekkel, mert szerintem itt most neki nem feltétlen a vízben lévő úriemberek lesznek majd a legnagyobb ellenfelei, hanem a stopperóra.
3: Egyébként vegyesen szerintem egy jó csatázhatnak majd Hubival, most ez az eredmény megmutatta.
2: Most én a 400-ra gondoltam első körben, amikor azt mondtam,
3: ja, 400
2: hogy mert ott szerintem ebből világcsúcs is lehet. Tehát aki így tudja a pillangót, és minden mellé picit fejlődik.
3: Így tudja a pillangót, meg a mellett.
2: Elképesztő figura egyébként. És hogy Kuss Hubert az egyik legjobb úszó barátja, és hogy egy csapatban edzenek, ez egy elképesztő dolog.
3: Azért nagyon-nagyon, hogy szokták mondani, hogy lennék légy a sarokba egy kicsit,
2: igen,
3: hogy megnézni,
2: igen.
3: Hogy ott milyen csatákat vívnak egymással.
2: Úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy hogyan alakulnak itt a nyár elejé versenyek, hogy ki tud még majd csatlakozni a jelenleg 6 vagy 7 fős magyar úszóválogatotthoz. Nyilván ezek a medencés számok, de azért nyílt vízen is lesznek nekünk ott reményeink, már csak azért is, és akkor vándoroljunk egy picit a nyílt vízre, mert hogy folytatódott a világkupa sorozat, és hát Rasoszki Kristóf és Fábián Bettina volt ugye 10 kilométerre most a legjobb a szardíniai versenyen, egy héttel korábban Ibizán Betlem Dávid nyert, aki egyébként most itt komoly betegséggel küzdött, vagy hát betegséggel küzdött, de azért a 3 kilométert megnyerte.
3: Így van, itt is beszéltem Csurka Gergelyel a két nap között, és még ott még kérdéses volt, hogy Dávid egyáltalán elvállalja ezt a 3 kilométert, mert elég ramat állapotban volt, amennyire én tudom. És végül az volt a döntő, hogy tehát ha már itt vagyok, akkor leúszom. Na most ugye ebből lett az, hogy megint a 3 kilométeren, nem azt mondom, hogy nem volt ellenfele, mert az 500 méteres befutó az elég érdekesen alakult, tehát ott volt egy Dávidtól szokatlan verekedés, hogy így mondjam. Ugye óvást is nyújtottak be vele szembe később a második helyen célba csapó mexikói versenyzőnek a szakmai stábja, de ugye ezt szerencsére elutasították, így én azt gondolom, hogy ez megint egyébként egy olyan győzelem volt az ő karrierében, amiről beszéltünk múlt héten, hogy ez egy szenzációs tapasztalatszerzés, tehát ugye korábban az elmúlt években többször volt már az Dáviddal, hogy ő volt a kicsi, akit lenyomnak a víz alá, meg az utolsó métereken szó szerint felpofozzák, meg megütik. Most végre ő egy kicsit odatette magát, ugye el is mondta azt múlt héten, hogy egy néhány kiló izom azért rájött az elmúlt fél évbe. Végre ő volt az, aki egy kicsit helyre tudta tenni a riválisát, ez most egy győzelmet ért. Megint csak azt tudom mondani, hogy csodálatos két év elén is szerintem.
2: És hát, na igen, csak közben azt akartam mondani, hogy közben egy Betlehem Dávidról beszélgetünk hetek óta, és ott van egy Rassoszki Kristófunk, aki pedig ugyanúgy készül becsülettel, és erről is már az elmúlt hetekben ejtettünk szót, hogy nyilván nem kell itt mindig minden lapot kijátszani, majd ki kell játszani 2028-ban, de könnyen lehet, hogy most ő lesz majd, ha szabad így fogalmaznom, és a szónak a tényleg a jó értelmében mondom, hogy Betlehem Dávid vízhordója, tehát hogy ketten együtt mennek neki, és lehet, hogy most Dávid lesz majd az, aki a végén a többet bele tudja tenni.
3: Hát és azért ne felejtsük el, szerintem, tehát Rasó az ég egyadt a világon mindent elért ebben a sportágban.
2: A klasszikus élő legenda, tehát hogyha nyíltvízi úszás és élő legenda, akkor ja, hát akkor Rassoszki Kristóf.
3: És ugye közben édesapa lett, tehát hogy most már biztos, hogy azt gondolom, hogy van egy személy az életébe, vagy inkább kettő a feleségével együtt, ami picivel fontosabb, mint az úszás. Ettől függetlenül csinálja, ott van a világkupákon, és abszolút el tudom képzelni, hogy majd ő nem most, hanem mondjuk egy fél év múlva látunk tőle majd egy olyan eredményt, amire egyszer csak fölkapjuk a fejünket, és azt fogjuk mondani, hogy Rassoszki Kristóf megint csak úgy utazik majd az olimpiára, hogy akár esélyes is lehet.
2: Hát ez a fél év, az lehet, hogy Párizs, nem? És akkor nem is fél év, hanem
3: azért
2: mondjuk,
3: lőttem, hogy, hát jó.
2: Hogy három hónap, de igen.
3: No, legyen egy év, és akkor a hazai világbajnokság.
2: Aki pedig kíváncsi arra, hogy Betlehem Dávid egyébként milyen sportoló, az majd pénteken figyelje az M4 Sport YouTube csatornáját, mert hogy a Sportemberek című adás vendége lesz, és Berkes Judittal beszélget majd Betlehem Dávid. Egyébként annyi kulisszatitkot elárultunk, hogy ma volt itt a Sportemberek stúdiójában, és pénteken kerül majd ki a beszélgetés 9 órakor, tehát Betlehem Dáviddal a Sportemberekben.
3: És felkészülésképpen hallgassa vissza a mi beszélgetésünket vele.
2: Igen. Hiszen nálunk is volt néhány héttel ezelőtt Betlehem Dávid. Maradjunk akkor a víznél, de váltsunk sportágat, és vízilabdával folytassuk, mert hogyha jól számolom, akkor hát nagyjából egy 36 perc múlva a magyar női válogatott vízbe ugrik majd az ausztrálok ellen. Hogyha 3 nappal korábban beszélgetünk, Göbi, akkor itt arról beszélgettünk, hogy hát jó lett volna az a nyári Sydney világkupa döntő, sajnáljuk, hogy nincs esély kijutni. Aztán itt tegnap délután visszajöttek a remények, mert hogy a magyar válogatott nem jutott be a legjobb 4 közé, az 5. hely még kvalifikál a világdöntőre, illetve a 6., hogyha Ausztrália becsusszan az 1-be. Hát a sors úgy hozta, hogy az ausztrálok és a magyarok is az 5.-8. helyért játszanak, hogyha még tudnak követni a kedves nézők, és bár, hogy hallgatók, és bár még kikaptunk a görögöktől itt az alsóházban, de az ausztrálok olyan merést vértek, olyan verést, mert szóval nagyon megverték a görögöket, csak ki tudom nyögni, 17-6 lett a végeredmény, ami azt jelenti, hogy amennyiben a magyar válogatott akár egyetlen góllal legyőzi az ausztrálokat, akkor Görögország televízión keresztül nézi a világkupát, vagy még ott sem, mert ugye a világkupa selejtezőket sem lehet sajnos nézni egyébként televízióban. Szóval a lényeg, ma ausztrálok ellen egy 1 gólos győzelem már világdöntő részvételt ér, összejöhet-e szerinted?
3: Hát nem tudom, tehát ehhez jó, nagyon komoly jósnak kellene lenni, hogy beletrafáljak, mert egyébként a magyar válogatott szereplése, én azt gondolom, hogy nagyjából a papírforma szerint alakul ezen a világkupán. Ugye elmondtuk azt a múlt héten is, hogy 4 újonc vannak a keretben, sérültek, elég, ha csak Keszthelyi Ritára gondolok, vannak érettségizők, így futott neki Cseh Sándor együttese ennek a világkupának. Ráadásul még mondjuk a görögök elleni meccsre visszagondolva az, hogy 7 kontrát ítélnek ellenünk, és a szoros emberfogással játszó görögökre egyszerűen nem hajlandó faltokat fújni a bírók, azt szerintem, tehát egy ilyen fiatal csapat, egy ilyen nyomást, bírói nyomást nem lehet képes egyszerűen kezelni. Ugye ebből jött a görögök elleni veresség, az amerikaiak elleni, meg a spanyolok elleni meccs is egyébként, sőt a görögök elleni találkozó is úgy alakult, hogy nagyjából 3/4 keresztül tudtuk tartani a lépést, és akkor az esélyesebb ellenfél egy kicsit fölőrölt minket. Mondom, a görög meccs volt olyan, hogy ott tényleg a játékvezetők nyúltak bele az egészbe. Lehet, hogyha korrekt a fújás, lehet, hogy akkor is vereséget szenved a csapat. De ugye az eredmények úgy alakultak, hogy végül még kapott egy utolsó utáni esélyt az együttes. Egyébként az, hogy az ausztrálok ugye kétszer is legyőzték a görögöket, egyszer a normál csoportkörben, és most pedig az 5-8 helyér zajló játszásban, ami számomra óriási meglepetés volt azok után, hogy az első fordulóban az ausztrálok kikaptak a hollandoktól, és aztán kikaptak az olaszoktól is, ami viszont pláne a meglepetés kategória. Most ezek után hoztak két ilyen görög mérkőzést, egyszerűen megtippelhetetlen számomra, hogy az olimpiai ezüstérmesről beszélünk, hogy ők mit fognak hozni ellenünk. Ugye nagyjából nekik ez a mérkőzés már abból a szempontból is mindegy, mert rendezőként ott lesznek ugye a világkupába, de gyakorlatilag egyébként meg is nyerték már ezt a csoportot, hogyha csak mi nem nyerünk, nem tudom, 8 góllal, most mondtam egy számot, valami ilyesmi. Szerintem minden nyomás nélkül játszhatnak a lányok, tehát úgy kell elkezdeni a meccset, mint mondjuk tegnap, nyilván Japán volt az ellenfél.
2: De egy 6-1-jel, hogyha elindítasz egy meccset, az bármelyik csapat ellen lehet,
3: persze,
2: jó?
3: Persze, de az ausztrálok ellen szerintem... ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát azért ez a két görög, amikor a világbajnokot valaki kétszer egymás után nagyon simán megnyeri, akkor azért az mutatja a csapat erejét. Képes lehet rá Cseh Sándor együttese, de ezt tényleg erőn felül kell teljesítenem mindenkinek, és azért mindezt 6 nap alatt a 6. mérkőzésen kellene hozni, ami azt gondolom, hogy még inkább nehézé teszi a dolgot. Szerintem nem fogunk tovább jutni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szurkolok a lányoknak.
2: Amikor azt mondtad, hogy lesznek olyan játékosok, akikre azért nem tud számolni Cseh Sándor, mert érettségiznek.
3: Igen, ők épp most.
2: És vannak olyan újoncok, akik még nem töltötték be a 17.
3: életévüket. Akik még nem is érettségizhetnek.
2: Szóval ennyire fiatal kerettel utaztunk el, de ez tapasztalatszerzés, és megjegyzem, akkor sincs semmi probléma.
3: Nincsen.
2: Hogyha ez a válogatott végül nem tud eljutni majd a világkupa döntőre, mert hogy lesznek olyan csapatok, amelyek szintén erről lemaradnak, és lehet Európában készülni, a nyár úgyis arról fog szólni, hogy készül majd a női és a férfi vízilabda válogatott is. A férfiak egyébként már kijutottak Ausztráliába. Ma 14 órakor, tehát magyar-ausztrál női mérkőzés. Sajnos semmilyen stream felületen én nem találkoztam.
3: World Aquatics-nak van egy fizetős felület, amit ott meg lehet találni.
2: De földi alandó csak úgy böngészgetve az interneten nem fog ebbe bele szaladni. Maradunk a vízilabdánál, mert hogy van egy magyar kupacsapatunk, amely 4-es döntőt játszott az elmúlt hétvégén, a Honvéd, és ezüstérmes lett a konferencia kupában, és van egy olyan kupacsapatunk, amely pedig majd a hétvégén játssza a visszavágót a Jadran Split-telen, az a BVSC. 1 gólt kellene ledolgozni az elődöntőben, hogy meglegyen szintén a fináléba jutás, és akkor vegyük hozzá, hogy ez a két csapat egyébként ma bajnoki elődöntőt vív, úgyhogy hát a Honvédról, valamint a BVSC-ről szólnak a hírek most férfi vízilabdában. Rövid kitekintés, a Ferencváros a Szolnok legyőzésével már bajnoki döntős és ellenfélre vár.
3: Nagyjából 3 hét múlva lesz a döntő első meccse.
2: Na de vajon a BVSC vagy a Honvéd lesz-e a rivális? Mi a te megérzésed?
3: Én a BVSC-t jóval erősebb csapatnak tartom, ugye az egész évi teljesítménye alapján. Ettől függetlenül szerintem az, hogy a Honvédnak hosszú idő után, most tényleg visszagondolva, szerintem az elmúlt 3-4 évben mindig, amikor mentem a Honvédnak a évadnyitó sajtótájékoztatára, akkor mindig az volt az első mondás, hogy végre szeretnénk átlépni azon az 5. helyen, és feljebb lépni. Ezt most megtette az együttes, tehát ezen túl vannak. Emellé jött egy európai kupa döntő, amit ugye 21 év után vívott újra a klub történetébe. Jó, nyilván az egy Euroliga, mondhatjuk bajnokok ligája finálé volt, tehát az egy teljes...
2: De jól hangzik, ha nemzetközi abszolút kupában döntőt tudsz játszani,
3: igen,
2: oda azért el kell jutni, tehát ez nem úgy működik, hogy meghívnak rá, hanem ki kell harcolnod, már pedig a Honvéd ezt úgy harcolta ki, hogy az alapszakaszban, a magyar bajnokságban, mert a felsőházban is remekelt, és hogyha nincs a szegedi vereség másfél héttel ezelőtt szombaton, akkor második
3: lett volna. Így van.
2: A bajnoki elődöntőbe, de mindegy, ettől függetlenül óriási taps jár egyébként Szívós Márton együttesének, mert azzal, hogy kupadöntőt játszanak, az egy hatalmas dolog.
3: Igen, és különösképpen az első meccsen egyébként az Apollon Szmirnisz ellen nyújtott fantasztikus teljesítményt a csapat.
2: Bombázás.
3: Tehát az, hogy 11 akciógólt lőttek, ráadásul ez, tehát mindegyik távoli gól volt, az egészen döbbenetesen jó teljesítmény volt. Sajnos egyébként a Bologna, az olaszok erre készültek a fináléba, tehát ők nagyjából megpróbálták elvenni az összes lövőnek a kedvét, inkább arra próbáltak játszani, hogy bejátszásokkal operáljon a Honvéd, és bejött a taktikájuk, tehát egy nagyon jól felkészített együttesről van szó. Erdély Balázs egy 9 méteres bombával járult hozzá.
2: Az olaszok hogy csapatában játszik.
3: Igen, pont a fél időben azzal lett egyébként döntetlen. De ettől függetlenül szerintem örülni kell ennek az ezüstéremnek, és tényleg a Honvéd hosszú idő után tudott egyet lépni előre. A bajnoki elődöntő az egy más kávéház lesz, ugye az 3-3-ról indul, tehát ott kettő meccset biztos, hogy fognak játszani egymással a csapatok. Én azt gondolom, hogy a BVSC le fogja zárni két meccs alatt ezt a párharcot. Nyilván egyébként az, hogy nekik még itt szombaton lesz a Jadranelli visszavágó, nem tudom, mennyire spórolhatnak mondjuk ma az erővel, de szerintem
2: nem.
3: Egy OB1-es elődöntőben nem játszhatod el, az, hogy spórolni kell.
2: Csak a rend kedvéért, ma az M4 Sport élőben közvetíti 20 óra 15 perctől a BVSC Honvéd férfi vízilabda bajnoki elődöntő első meccsét, a párharc tehát 3-3-ra áll. Ezek ugye pontokat jelentenek, és az egyik fél hetedik pontjáig tart a küzdelem. Tehát ma este 4-9 M4 Sport BVSC Honvéd. Szombaton 6 órakor pedig a BVSC uszodában jön majd a Jadran Split elleni visszavágó.
3: 8 órát tudok, de...
2: Én most legutóbb 18-at láttam, de találkoztunk már ennél, hogy két különböző forrásban volt. A lényeg az, hogy a Jadran ellen egyetlen gólt kellene ledolgoznia a BVSC-nek. Szurkolunk, hogy legyen még egy magyar a nemzetközi kupadöntőkben. Még egy nagyon picit vízilabdázunk itt a hátralévő 3 percben. A Varga Dénes, valamint Hárai Balázs, illetve még 3 magyar fiatal, többek között Gyapjas Brandon, amerikai bajnok lett. Ugye Varga Dénesről tudtuk, hogy Filip Filipovicsal egy csapatban majd Los Angelesben játszanak. Nekem például Hárai Balázs meglepetés volt, hogy ott volt a csapatban.
3: Hát nekem is olyannyira, hogy egy ilyen vízilabdás csoportban a egyik közösségi médiás oldalon jött szembe egy fotó, hogy itt van a amerikai bajnokcsapat, a Los Angeles Athletic Club, és hogy néhány ismerős arc van fönt, és ott volt egy csoportkép, és a Varga Dumi, Hárai Balázs, a fiatal magyarok, a Brandon, ugye Biros Somával.
2: Tóth András és Szatmári Márton, ők
3: így
2: voltak,
3: és egyébként
2: hat magyar volt.
3: Ez a fotó még kiegészült Filip Filipovicsal és Alexander Ivovicsal, tehát elképesztő, hogy ebbe a Los Angeles-i vízilabda csapatba, aztán az elmúlt 15 év 5 legjobb vízilabda, de ez ebben 3 benne volt, az biztos, és még így is csak 5 méteresekkel tudták egyébként elhódítani a trófeát, pont a Brandonnak volt az utolsó körben ő védett, és Filip Filipovics volt, aki egyébként megnyerte ezt a döntőt az utolsó 5 méteressel, és egyébként ezzel lezárta a karrierjét, tehát a mérkőzés után volt egy ilyen, hogy mondjam, pályaszéli riport, ahol elmondta, hogy ő most utoljára játszott vízilabda mérkőzésen, és hát a minden idők egyik legjobb szerb játékosáról beszélünk, ő csak kétszeres olimpiai bajnok, de a világ egyik legjobb balkezese volt.
2: Gondolom, hogy az ellenfélnél is lehettek nagy nevek, bár én magam statisztikát
3: hát ennyire
2: nem láttam.
3: Én néztem, de nem igazán. Nyilván azt gondolom, hogy valószínűleg a túloldalon inkább a fiatalos lendület volt az, ami tartotta a lépést
2: és
3: a döntőbe.
2: Játékosokkal,
3: de azért láttam néhány videót ilyen Varga Dénes Filipovics összjátékról, tehát hogy azt gondolom,
2: még
3: hogy...
2: Mikor egymást szolgálták ki? Arra
3: igen,
2: gondolsz,
3: igen. Így van, igen. Meg Duminak is volt egyébként egy olyan gólja, ez a klasszik Varga Dénes, amikor csak picit emelkedik ki, de a csuklója ez kint van a vízből, és azzal kilövi a jobb felsőt, tehát egészen döbbenetes még mindig, hogy mit tud a labdával.
2: Gratulálunk tehát Varga Dénesnek. Megint csak a nagyon legvégére jutott kajakkenő világkupa, úgyhogy inkább csak ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy szombaton és vasárnap az M4 Sport, illetve az M4 Sport Plus élőben közvetíti majd az idény első nemzetközi versenyének döntőjét, a szegedi gyorsasági kajakkenő világkupáról. Pénteken kezdődnek egyébként majd az előfutamok. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában.
3: Nagyon köszönöm.
2: De ígérem, hogy többet fogunk kajakkenúzni, hiszen akkor már lesznek világkupa eredményeink is. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emil köszöni a figyelmüket. Göbös Gábornak köszönöm szépen szintén.
3: Én is köszönöm.
2: Viszont hallásra.
0: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja.

0: Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal élőben, mert gyászol a magyar labdarúgás, hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága. Ezt közölte Fazekas László korábbi klubja, az Újpest FC és a belga Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán. Fazekas László 1947. október 15-én született Budapesten. Újpesten kezdte a labdarúgást, az utánpótlásban centerként szerepelt, ám az első csapatban már jobb szélsőként számoltak vele. Nem sokkal 18. születésnapja után 1965. november 7-én mutatkozott be az NB1-ben, méghozzá a Dorog elleni mérkőzés 32. percében. Ebben a pillanatban a 32. percben a két világbajnokságot is megjárt Ilkő István hálóját is bevette, mármint a Dorog kapusának a hálójába lőtt, de a lilafehérek nem tudták legyőzni a bányás csapatot, 2-2 lett a vége. Ez volt tehát a debütálás az NB1-ben Fazekas László részéről. Aztán Fazekas az 1966-os idényben még kiegészítő embernek számított, a következő évtől 1967-től viszont kirobbanthatatlanná vált az újpesti Dózsából. Annyira kirobbanthatatlanná vált, hogy 1968-ban olimpiai bajnok lett a magyar labdarúgó válogatott tagjaként. Most idézzünk fel egy gólt, pontosan gólt gólpasszot, és nem is egyet, az 1982-es világbajnokságról, amikor Spanyolországban Salvadort a magyar válogatott 10-1-re győzte le, Fazekas László 2 gólt is szerzett.
2: Fazekas többlete a jobb oldalról, meg középre, Gyilasi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti, Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas, gól! Szót pedig a góljától óriási kedvet kap, balra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól!
1: Vas István Zoltán, valamint Novotny Zoltán közvetített az 1982-es spanyolországi labdarúgó világbajnokságról Fazekas László, tehát ott is a 10-1-ben igen aktív részese volt a sikernek. Turi Gáborról és Edvi Lászlóval ülök itt a stúdióban, Virányi Zsolt vagyok, és akkor kezdjük Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, aki többször is látta Fazekas Lászlót, aztán majd Edvi László kollégámmal folytatjuk, aki kevesebb szer, de te is tudsz mesélni Fazekas Lászlóról. Gábor, mi az első emléked?
3: Hát én most az utolsót mondanám, mert az eléggé szifacsaró volt, amikor ez még idén lehetett már néhány hónappal ezelőtt, amikor a Laci Fazekas Laci kiment a Belgiumba, a stadionba, és akkor utána néhány szót szólt, felállva tapsolták a nézők, és néhány szót szólt, és akkor már lehetett érezni, hogy ugye ennek a, hogy mondjam, furcsa nevű betegségnek, ugye ez izomsorvadás magyarra lefordítva talán a legmegfelelőbb elnevezése, tehát lehetett már látni, hogy nagyon rossz állapotban van, hogy így fejezzem ki magam, és akkor én, amikor megnéztem ezt a videón, ezt a felvételt, akkor én tulajdonképpen elkönyveltem magamba, hogy hát közel a vég. Ugye a halál mindig megroppantó dolog még ilyen esetben is, amikor egy gyógyíthatatlan betegségről beszélünk, de azért ugye lezárul egy élet, és azért a Fazekas László életét Magyarországon ugye labdarúgóként egészen kiváló volt, tehát ez egy olyan, hogy mondjam, töltetet ad ennek, tehát ugye a visszaemlékezésben ez mindenképpen nagyon fontos. De hát ugye akkor én mondanám, hogy
1: egy 92-szeres válogatott labdarúgóról beszélünk.
3: 92-szeres válogatott labdarúgóról beszélünk, igen, és tulajdonképpen akinek mondták, ez ugye egy történet, akinek mondták, hogy lehetett volna százszoros válogatott, és azt mondta, hogy nem, mert a Bozsika akkor

0: Így van, így van, de
1: 69-től.
0: Legyünk egészen őszinték, hogy ő 9-szeres magyar bajnok, 3-szoros magyar kupagyőztes, 3-szoros gólkirály, és ugye...
1: 1-szeres európai ezüstcipős.
0: Így van, ez nagyon fontos. Évlabdarúgója volt 70-ben, hát az, hogy az Újpest örökös bajnoka, az gondolom az nyilvánvaló, mert az a legkevesebb. Tehát fradista barátaim is azt mondták, hogy a fazekasnál volt a labda, akkor lehetett rettegni. Hát ugye ott volt az a ominózus mérkőzés 1976-ban, amikor ugyan a Ferencváros megnyerte a bajnokságot hosszú idő után, de a Népstadionba kikapott 8-3-ra az Újpesttől, és a Fazekas László 10-es osztályzatot kapott. Tehát ezt,
1: a Népsporton.
0: Most így hirtelen kéne fejből mondanom, hát ugye alig több mint 2 tucat játékosunk kapott itt, amióta osztályozzák ezt, tehát azért ez egy kevés, tehát azon kevesek közé tartozik.
1: Hosszú évtizedek alatt.
0: Igen, hosszú évtizedek alatt erről beszélünk, és Fazekas szenzációsan játszott. Ugye hát akkor már a Törőcsik volt a center, és a Törő is nagyon jól játszott, de hát ott a kapa, mert ugye az volt a becenő, hogy kapa, kiemelkedően futballozott, de egyébként én beszéltem vele a 75. születésnapja.
1: 2022-ben volt.
0: Igen, és megkérdeztem tőle, ugye, mert egy vékony dongájú csatár volt, és...
1: Tegyük, hogy Spanyolországban élt már.
0: Igen, Spanyolországban élt a belgiumi edzősködés után. A lényeg az, hogy miért kapta a kapa becenevet, és akkor elmondta, hogy volt egy filmsorozat a tévében, a Mi újság a Futrinka utcában, azt hiszem, mert az idősebbek szintén emlékeznek, és ez egy ilyen gyerekeknek szóló sorozat volt, és ebben volt egy vékony figura, a kapanyél, és a Solymosi 2 Gyula, aki szintén Újpest játékos volt, adta neki, azt mondta a Lacinak, hogy tehát úgy nézek ki, mint ez a kapanyél, és ugye az öltöző is szlengbe a nyél lekopott erről, és maradt tulajdonképpen a kapa. Sós Károly egyébként kapácskának hívta, hát ennyit még tudni kell. Tehát ő egyébként nem csinált ebből problémát. Én azt gondolom, az, amikor az öltöző ad egy embernek egy olyan nevet, ami esetleg akár nem is tetszik, azért ugye találó, mert ugye ez a kapa, hát tényleg a vékonysága, tehát, és a Laci is mondta, hogy nem tiltakozik abszolút, ezzel nincs hívta.
1: Ha már Laci, akkor most Edvi Lászlóhoz fordulok. Itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sporttörténelem rendkívüli kiadásában a 92-szeres egykori válogatott labdarúgó Fazekas László haláláról beszélünk, aki 78 éves korában hosszantartó betegség után hunyt el. Az Újpest FC legendája, ahogy Turi Gábor előbb mondta, 9 bajnoki címet szerzett Újpesten, 3-szoros magyar gólkirály, 1-szeres európai ezüstcipős és olimpiai aranyérmes. Hamarosan majd hallgathatunk egy beszélgetést az archívum segítségevel, Sima Lászlóék segítségével, méghozzá a 68-as olimpiai aranyéremről, sőt a legutóbbi, és egyben most már itt a magyar nyelv szabályának megfelelően az utolsó rádióinterjút 2024 októberi születésnapja után Novotny Zoltán készítette vele, 14:30-ig ezt is meghallgathatják. Laci, neked 1976 után, mintha azt mondtad volna, hogy az akkor volt az első emléked.
2: Igen, nekem az első személyes emlékem az 1977-es Bolívia elleni világbajnoki selejtező volt. Nyilván felejthetetlen volt, mert én ugye nem Budapesten nőttem fel, Debrecenben nőttem fel, és először sikerült gimnazistaként feljutnom a Népstadionba, ugye akkor még így hívták, és a Bolívia elleni találkozón ugye Fazekas László kezdő volt, a 69. percig játszott, az egy fantasztikus csapat volt, azok kedvére, akik ugye nem tudják elhelyezni korban, a 78-as világbajnokságért kellett nekünk egy interkontinentális pótselejtezőt vívni.
1: Két meccset
2: volt, az első találkozót itthon, és mondom, abszolút stílszerű volt, hogy akkor tudtam először eljutni a Népstadionba a vidékről feljöve, külön vonatok jöttek föl, őrült hangulat volt.
1: Mert hogy a szovjeteket és a görögöket megelőzve jutottunk erre a pótselejtezőre.
2: Igen, ugye 3 fős csoportunkat megnyertük, és ugye játszani kellett egy plusz találkozót a dél-amerikai harmadika, és óriási szerencsénkre az nem Uruguay volt.
1: És Szovjetunió az idő, tehát ugye, mint tudjuk, tehát az egy történelmi tett volt, hogy mi megvertük
2: őket. Meg is le kellett feküdni a szovjeteknek című poénokat is, amit annak én mondtam, hogy valószínűleg nem volt így. Szóval akkor láttam Fazekas Lászlót először személyesen, de hát előtte rengeteg emlékem kötődik hozzá, hiszen televízióban, amit lehetett látni, azt mindig megnéztem. Hirtelen most, amikor meghallottam halálhírét, egy gól ugrott be nekem, teljesen indiferens dolog, egy Pécs ellen játszott az Újpest csapata, meg tudom mondani a végeredményt, 3-0 lett egyébként, de olyan volt, hogy kapott hátulról egy indítást, és azt hiszem a Rapp Imre volt akkor talán a Pécsnek a kapusa, aki nem volt egy alacsony ember, és valami egészen elképesztő mozdulata átemelte fölötte a lap.

0: De hát a kapus eszembe jött, miután átemelte fölötte, túlment a kapuson, az a labda ragadt a lába, az is berúgta. Valószínűleg erre a gólra kevesen emlékezett, nekem úgy megragadt, hogy a tévében néztem ezt a bizonyos gólt. Mondom, egy indiferens találkozó, hiszen az Újpest klasszisokkal volt jobb, mint a Pécs csapat. Ez annyira érdekes volt ez, hogy így átemelte a kapus fölött, ragadt hozzá a labda, berúgta. Ez volt, ami, aztán ne felejtjük el, hogy 1974-ben Fazekas László Beck elődöntőt játszott. Ez valami egészen hihetetlen.
1: Újpest tudós a Bayern München.
0: Igen, tehát a Bajnokok Ligája elődjében, a Beckben egy magyar csapat elődöntőt játszott, és ha...
1: És nem 6-0-6-0 volt a Bayern
0: München.
1: És esetleg
0: a Celtic-et kapja az Atletico Madridot a másik ágra, akkor lehet, hogy döntős lett volna, de akkor meg mindenkor egyik legjobb csapata volt a Bayern. Igen, csak Fazekas László góljának köszönhetően itthon 1-1 lett az eredmény. Az első találkozó itt volt, ugye azt hiszem Torstenson góljával vezetett a Bayern München, és végül Fazekas László egy jobb oldali beadás után talált be, amely egyébként úgy érkezett, hogy Franz Beckenbauer lábai között jött el a labda.
1: Tehát ami szintén ritkaság.
0: Azért ott lenni egy Fazekasnak is az várni, hogy esetleg Franz Beckenbauer lábai között eljön a labda, és úgy belőni. Ez is örökre megmaradt bennem. És hát nyilvánvalóan a sok-sok jelenet mellett, amit láttam televízióban, örökre megmaradt a 82-es világbajnokság, amikor a belgák elleni találkozón, ugye őt taglózta le Jean-Marie Pfaff, és akkor, ha akkor a szabályok értelmében kiállítja a belgák kapusát a játékvezető, és már a belgáknak nem volt akkor több csere lehetőségük, tehát nem csak ember hátrányba lettek volna, hanem mezőnyjátékos álltak van kapuba, akkor ugye a magyar válogatott ott lett volna a világbajnokságon a legjobb 12 között. Érdekes, arra a VB-ről mindenki a Batista Schumacher ütközetet mondja, pedig ez
1: legalább... Igen, én is ezt mondtam, ez legalább, pedig ez magyar legalább, szempontból ez a kulcs.
0: Ez legalább olyan jelenet volt, ugyanazt követte el a Jean-Marie Pfaff, a belga válogatott kapus, a Fazekas László a szemben.
2: Akkor már Belgiumban látszott egyik, mint a Laci a Antwerpben.
0: És állítólag szomszédok voltak, vagy legalábbis egy utcával laktak.
1: És a Pfaff.
0: Igen, és nem egyszer mondták a Pfaff későbbiek során, hogy hát ő nagyon sportszerű volt a veled szemben, mert hát úgy sérülést is okozhatta volna neked. Hát igen, sérülést is okozhatta volna neked, letaglózta a Fazekas Lászlót, de aztán később álltak, jó barátok lettek, hát mondom, egy utcával laktak, és néha humorizált ezzel a Pfaff ezzel az ütközéssel kapcsolatban. Meg ezzel is ezzel emlék ugrik be nyilván. Egyébként sokat beszélgettem róla.
2: Bocsánat, a mai szabályok szerint a Pfaffot ki kellett állítani.
1: Igen, azt is ezt mondta, hogy
0: szabályok szerint is ki kellett állítani.
1: Videóbíró nélkül
0: egyből. Akkor szabályok szerint azonnal kell állítani, és akkor mondom, mezőjátékos került volna kapuba, mert nem volt több csere lehetőség akkor bár a belgáknak. Szóval rengeteg ilyen történet van, ami úgy hirtelen felugrik. Én sokat beszélgettem róla például Nagy Lászlóval, Fazekas László. Érdekes, hogy ő például Fazéknak hívta folyamatosan. Ugye szóba került az előben a becenév, hogy kapa. Ő mindig Fazéknak emlegette. Ezek szerint két beceneve is volt az öltözőben. Nagy Laci mindig...
2: Hát Solymosi kettő az idősebb generáció, Nagy Laci pedig a fiatalabb generáció, úgyhogy ez nyilván érthető.
1: Ez is ritkaság, hogy valakinek két beceneve is
0: hát,
1: van.
0: Előfordul nyilván, csak mondom, mindig Fazékként emlegette Nagy László.
2: Itt meccsekről beszélünk, ugye ez a 8-3-as meccsal ugye 5 gólt rúgott, és ezért kapta a 10-est. Én emlékszem még ez fiatal koromnak, ahogy Laci mondta itt, hogy ugye 77-ben volt először a Népstadionban, és egyébként a Népstadionban mutatkozott be a válogatottba Sós Károlynál 1969-ben, amikor nyertünk a csehszlovákok ellen 2-0, hogy ez azért érdekes, mert ugye ez a csehszlovákok ellen, ez aztán majd jönnek december 3-án a csehszlovákok Marseille-ben a harmadik mérkőzésen is 4-1-re nyernek, de senki nem gondolta volna, hogy azok után, hogy itt megverjük 2-0-ra a Névstadionban őket, és utána szerintem a Sós Károly az egyik legrosszabb szövetségkapitány volt, de nem akarom én most, mert a Laciról beszélünk, a kapáról. A lényeg az, hogy Kína visszavágon 3-1-re vezetett a magyar válogatott, tehát ha azt ott a meccset 3-2-re, de vagy bárhogy megnyeri, akkor nincs a harmadik mérkőzés
1: Marseille-ben.
2: Tehát ez egy roppant fontos. Ráadásul úgy, hogy a fél időben 2-1-re vezettünk, szenzációsan játszott a magyar csapat egyébként hozzáteszem, Bene, Dunai 2, és a kapa rúgott egy gólt rögtön a második fél idő elején, és 3-1-re vezettünk. Hát ezt be kellett volna simán húzni, és akkor a Sós Károly lecserélte. De ez volt az a mérkőzés, amikor össze-vissza cserélt a Sós Károly. Most nem akarom...
1: Hát ez tényleg, nem is kell
2: de hát igen, ez
1: bántani,
2: egy nagyon elbaltázott. Én értem az egésznek a logikáját. Van egyfelől, lehet úgy is nézni, hogy 3-1-re vezetünk, akkor be kell vissza kell állni sündisznóba, hát lehet, hogy ma már nem ezt teszik a csapatok.
1: Bocsánat, Gábor, itt feldobtam egy magas labdát, ugye ha a magyar válogatott a Fazekas László 70-ben, 1970-ben és 74-ben is ott lehet a VB-n, hogy tudnánk befejezni ezt a mondatot? Hamarabb kijuthatott volna-e külföldre, más lett volna-e a pályafutása?
0: A kijutása az a fiatal kedvéért mondjuk el, hogy nem volt egyszerű. Tehát ugye Bálint László után, azt hiszem, ő volt a második, akit kiengedtek. De akkor azért nagyon komoly feltételek voltak. El kellett múlni 30 évesnek, kellett egy bizonyos válogatottsági szám, és ugye Bálint László...
2: Több mint 25 válogatottság igen, kellett. Aztán utána ez fellazult, felpuhult, igen.
0: De az nagyon nehéz volt kijutni. De az biztos, hogy nagy bravúr volt, hogy ő másodiként tudott kijutni, mert Bálintot annak idején az Ajax hívta, akkor egyik legjobb csapat, aztán végül Brüsszelben kötött ki. Még
1: de ez ugye már 70-es évek vége.
0: Igen, a Kroll helyére hívta az Ajax a 70-es évek második felében, de Fazekas László már tényleg önerőből kapott egy lehetőséget, hogy azt mondták, hogy tényleg érdemei elismerése mellett, a óriási, amit letett a magyar sportasztalára, mind a válogatott, mind az újpesti Dózsa csapatában. És valószínűleg ez is egy hatalmas értékmérő, és valószínűleg ez is egy hatalmas értéke a Fazekas teljesítménynek és a pályafutásának, hogy másodiként kapotta meg egy olyan korban ezt a lehetőséget, hát amikor nem lehetett külföldre menni, tehát nem lehetett szerződni magyar focistának külföldre.
2: És azt kell, hogy mondjam, igen, hogy ha lehet ezt mondani, úgymond önerőből, mert ugye az Újpest azért úgy közelebb állt a tűzhöz.
0: Tehát igen,
2: a
0: belügyi csapat.
2: Igen, tehát az újpesti játékosnak azt hiszem talán készbe is volt az útlevelük, erre nem mernék megesküdni, de a lényeg az, hogy a Laci önerőből hát egy marha jó játékos volt. Tehát
1: de milyen lehetett volna még a pályafutása, ha megvan a két világbajnokság, vagy legalább a 74-es?
2: Sima, úgy hát jobb csapatba kerül, mint az FC Antwerp, ez biztos. Akkoriban nem volt ez egy rossz csapat egyébként, csak...
1: De mondjuk, biztos, ha már a Laci a korábbi háromszoros meggyőztes Ajaxot hozta szóba, tehát nem mindegy, hogy Antwerpen beigazolsz, vagy az Ajaxhoz.
2: Hát az nem lett volna mindegy, igen, tehát... Hirtelen ugye most az Ajax kapcsán, igen, ugye a Bálint Laci neve fölmerült, előtt a Varga Zoltán játszott az Ajaxba, de nem váltotta meg a világot, aztán Fischer Pál ugye szintén ő is radista volt. Ugye
1: mind, nem a 90-es években.
2: Igen, de hát ő sem tudott hogy gyökeret ereszteni. Egyébként megmondom őszintén, most a Bálint Lacit leszámítva, mert ugye ez kvázi pletyka, nem? Hát lett volna, meg mi lett volna, ha. De ugye akaratilag, talán, hogyha Vargát és a Fischert nézem, illetve a Fazekas Lacit, akkor a Fazekas az, aki szerintem, vagy hogy hívják ezt, mentálisan abszolút képes lett volna arra, hogy egy ilyen szintű csapatban, mint az Ajax helytálljon.
1: Azzal folytatjuk majd, hogy Fazekas László miért lett közönség kedvenc Antwerpenben, Belgiumban, de ígértem, hogy két archív beszélgetésünk van Simon László és az archívunk segítségével. Azt mondja, hogy az első az évszázad olimpiai aranyérmesei sorozatból Fazekas László így nyilatkozott Gadelcsi Jánosnak méghozzá az 1968-as olimpiai aranyéremről.
3: Legkedvesebb emlékem, hogy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
4: Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem utazhatott az olimpiára.
3: Igen, pontosan erről van szó.
4: Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
3: Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
4: Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint lássél az olimpián.
3: Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobb szárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
4: Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, de hát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
3: Az igazság az, hogy egy kicsit azért melbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
4: Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
3: Igen.
4: De aztán Japán ellen már.
3: Igen, hát és
4: ugye az elődöntőben.
3: Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
4: Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, az elég ritkos.
3: Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
4: Pedig hát ők vezettek még 1-0.
3: Igen, ők vezettek 1-0, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezetés. Ez az ellenfelet segíti, ők meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
4: Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
3: vagy korábban? Hát ilyenre még lejátszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna. Már 9 már volt. De 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, de ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért, az tényleg az szépen csillan.
4: Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
3: Nem. Hát azt hiszem, hogy a második fél időben estek főképpen a gólok, és hát...
4: 2-1 volt a szünetben.
3: Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye, akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
4: És a második fél idő végén még Juhászt is kiállították.
3: Biztos csak egy olyan
4: kicsit visszaadott
3: szépség vigasz, ugye a játékvezető részéről egy szépség tapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édes keveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk ki vissza a repülőn, és mivel az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
5: 5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is! Juhász fejéről tovább, Dunai elől el, mentelő, gól!
1: Szepesi György közvetítette az 1968-as mexikói olimpiai aranyérmet labdarúgásban. Fazekas László gólját már mindketten sajnos az égi futballpályákon, hiszen ma 78 éves korában hosszon tartó betegség után elhunyt az Újpest FC legendája Fazekas László, a korábbi 92-szeres válogatott labdarúgó. Őről a beszélgetünk, rá emlékezünk itt a Sport Történelemben, a Nemzeti Sportrádióban. Fazekas László az elmúlt években súlyos betegséggel küzdött, az izomsorvadással járó OLS-től szenvedett, már nem csak a lábát, de a kezét sem tudta használni. Hát hallottuk itt a 68-as érdekes olimpiai döntőt, de én meg ott hagytam abba, hogy akkor azzal is folytathatjuk, hogy például miért lett ő közönségkedvenc Belgiumban, mármint Fazekas László, ahol 4 évet húzott le.
2: Hát azért Belgiumban ritka, tehát egy roppant technikás futballista volt. Nem tudom, mint a Laci az előbb mondott valamit, én akartam ezt mondani, tehát elvileg jobb szélsőt játszott, de ugyanúgy tudott balra lőni. Tehát megcsinálta azt, amit szoktak ugye a szélsők, hogy befelé húz, és ugye akkor már nem a jobb lábával, ő a jobb szélő jön befelé, hanem ballal. Laci ugyanúgy meg tudta tűzni ballal. Abszolút kétlábas. De légtoppal le tudta venni a labdát fejmagasságból, mellmagasságból, tehát nem mellé. Lőtt paszt le tudott venni azért, akik futballoztak, azt tudják, hogy nem egyszerű történet azt lábfejjel levenni derékon felül. Tehát roppant technikás futballista volt, és azért Belgiumban nem legyünk őszinték, tehát ott azért az erőfutball dominált. És egy abszolút alázatos játékos volt. Na most ez párosított a látványos technikás, nagyon jól tudott cselezni. Nagyon gólérzékeny volt. Tehát beszéltünk itt a gólkirányságról, meg 5-5 rúgott a Fradinak, meg azon kívül is, tehát első meccsén nem tetted a Dorognak. Is. Még számára mondtam ezt a csehszlovák magyar meccset, ott is rúgott gólt kint, tehát abszolút gólérzékeny volt. Tehát egy olyan csatár volt, aki, hogy mondjam, tehát hirtelen azért nevettem el magam, mert ugye Dunai Antalra mondták azt, hogy csak gólt tudott lőni, és abszolút, hát ugye vannak azok a játékosok, akik gólt is tudnak lőni, és szenzációs futballisták. Van a góllövés képessége az egy különös érzék, de a Laci emeli rendkívül tudott futballozni, ez nagyon fontos.
1: Mondok neveket, Albert Florian, a Ferencváros és a magyar labdarúgás egyetlen aranylabdás focistája, sajnos ő is égi futballpályákon, aztán Törőcsik András szintén, akire meg azt mondják, akik látták többször is, meg élőben, hogy Messihez lehet hasonlítani. Aztán még kit mondjak, Törőcsik, Albert, és akkor ugye hol helyezkedik el?
2: Hát itt a nevek között. Ha most a Farkas, Göröcs, Bene. Varga Zoltán.
1: Varga Zoltán, bocsánat, őt akartam, hogy miatta meg edzésekre is kimentek.
2: Hát az abszolút tehetséget nézzük, tehát a labdaérzék és a labdához való viszony, meg hogy bánsz a labdával, akkor én azt mondom, hogy ebben a tekintetben Varga Zoltán és Törőcsik, aki azok közül, akiket láttam, ők az elsők, de egyébként egy Albert szintű labdához való viszonya volt a fazekasnak, és hogy ez milyen, hogy ezt rávilágítsak akkor egy mostani példával, aki látta a Manchester United Liverpool meccset, és emlékszik a Szoboszlai góljára, az Albert Florian nagyon sok ilyen gólt lőtt.
1: Amikor a balalsóba lőtte, most Szoboszlai.
2: Igen. Ha jól emlékszem, balra rúgta a balalsóba. Igen. Hogy megszerezték a labdát, talán ő szerezte meg, most nem ez a lényeg, tehát megszerezték a labdát, ment előre. Közben azért figyelte, lehetett látni, hogy fönn van a feje, fönn van a szeme, ez abszolút Albert. És a fazekas is ilyen volt. Tehát figyelte, hogy mi a játék alakulása, és utána, amikor látta, hogy nincsen senki, megoldom én a helyzetet. Nem bombagolt őt, hanem jó helyzetet. Tehát ezt akartam mondani, ez a régi fifikás magyar futball. Tehát ez az, ami jött Albertól, fazekastól, meg ugye régebben azért nyilván a puskásik időszakból. Egyébként a fazekas Laci látta, tehát ezen a aranycsapaton nőtt fel tulajdonképpen, ugye mert 47-es születésű, tehát ő kim volt a 7-1-es magyar-angolon is, látta a Puskást is játszani, és látta az Albertot. Albertot is testközelből, ugye hát kvázi ellenfélként is, mert ugye a Flóri 69-be sérült talán, még 69-be sérült meg pont a dánok ellen Dániába.
1: Kopenhágába,
2: igen. Tehát abszolút, tehát én azt mondom, hogy a fazekas átkötött a régi aranycsapattól a mai nagyon jó játékosok, és én most a Szoboszlait említettem, szerintem egy abszolút, hát azt hiszem, a hallgatók talán értik ezt az ívet, amit akarok mondani, hát nagyon oda tartozott, és hát tényleg ez a szerénység, mert ugye lehetett volna tényleg százszoros válogatott, és azt mondja, hogy nem mer az a Bozsik. Tehát azért tudta magát hova helyezni itt a magyar labdarúgás térképén.
1: Egy ilyen tehetségű labdarúgó, ha nem Magyarországon születik, hanem Belgiumban, akkor hogy az Ajaxig eljut?
2: Azért nem mondjuk a Belgiumot, mert most nem akarom bántani a belgákat.
1: Akkor Olaszországban.
2: Tehát általában rossz futballisták születnek, de...
1: Jó, akkor egyszerűsítem,
2: de jó a képzés, nyugodtan. De jó a képzés, igen.
0: Olasz se jó, meg a védők születnek. Abszolút,
2: nem. De értitek, kérdés, hogy mire? Abszolút, persze, mindenképpen. Tehát nyilván a tehetségét nem hagyják, ezt a labdaérzéket, labdahoz való viszonyulását nem hagyják elhalni. Egyébként...
1: Laci, miatt nem akartam azt kérdezni, hogy ha Münchenben a Bayern közelében születik.
2: A kondíciója volt egyébként, sokat tudott futni, és ugye nagyon sok olyan, nagyon sok szakember volt, aki nem akarta, hogy őt a jobb szélen, ugye kvázi jobb szélsőként elvesszen a tudása, és ő játékmestert is játszott, beljebb jött tulajdonképpen a középpályára, amikor volt már ez a 4-3-3-as rendszer, akkor játszott rengeteget a középpályán.
1: Laci, mert beléd folytottam a szót?
0: Nem, csak azt akartam kérdezni tulajdonképpen a Gábortól, hogy helyén kezeltük mi Fazekas Lászlót. Tehát említettette ezt az ívet, hogy mely nagy futballistákat kötött össze. De helyén volt, tehát az, hogy 92-szeres válogatott, én mégis úgy éreztem, hogy tényleg egy Törőcsiket másképp kezeltünk, egy Albert Florian, Bene Ferencet másképp kezeltünk. Én kicsit úgy érzem, hogy talán az utókor kicsit olyan méltatlanul bánt a Fazekas László. Nem éreztette ezt a tudásához
2: én
0: képest?
2: Én ott érzek hiányt, hogy volt kint edző, ugye Belgiumban is, hogyha jól tudom, akkor az AS csapatával ugye eléggé szép eredményeket ért el.
1: Minden, az AS, az Antwerpen csapatát,
2: csak ugye volt az AS-nál, akkor volt ugye a egy idényben volt, aztán ott, ahol futballozott a Royal FC Antwerptől 95-96 között, akkor, tehát itt 6-7 csapatnál volt, tehát és az a furcsa, hogy ugye az Újpesthez, mert az Újpest egy idő után, amikor ugye ő is abbahagyta, hát sokszor volt olyan állapotban, mint amikor most átvették, hogy az új tulajdonosok és Dárdai Pál sportigazgató. Én azon csodálkozom, hogy az Újpestben miért nem hívták vissza, hát hogyha valakit vissza lehetett, tehát ha meg lett volna a Kapocs, tehát hogyha a Kapocsot keresek a közönség, a játékosok és az Újpest szellemisége között, hát akkor kit hívok vissza, nem a Fazekas Lászlót. Én ezt egy óriási hibának tartom. Persze, lehet itt ugye nagy kérdés, hogy most az emberek mikor jönnek vissza, meg hogy... A Mésző visszahívta egyébként a válogatott mellé pályaedzőnek.
0: Igen, kevesen vissza, 94-95.
2: Igen, láttam is, az előre pályán edzettek, most hirtelen nem tudom, ki lett volna az ellenfél, meg kell nézni, nem érdekes. Igen, 94-ben, igen. De nem hívták vissza, ennyi. Nem jött
0: nagyon
2: vissza.
0: Érdekes. Fazekas László, most találtam egy idézetet, 2003-ban pont erről beszélt, 2003 fontos a dátum, azt mondja, hogy nem értem, hogy az FC Bayern Münchennél kialakult struktúra miért nem képes Magyarországon meghonosodni. Ha megnézem a bajorok bármelyik meccsét, akkor azt látom, hogy Beckenbauer mint elnök ül a díszpáholyban, Rummenigge mellett, aki elnökségi tag. A kispadon azt látom, hogy a kapusedző Sepp Maier mellett a menedzser Uli Hoeneß ül. Azt hiszem, otthon nem valósulhat meg ez a felállás, pedig az ezer sebből vérző magyar futballnak nagy szüksége lenne a hajdani sikeres játékosok tanácsaira. Ezt ugye 2003-ban mondta Fazekas László, akkor elég mélyen mondta a magyar labdarúgáson, de pont rárível, amit a Gábor mond, hogy tényleg egy Újpestnek miért nem volt szüksége egy Fazekas Lászlóra, aki 9-szer lett bajnok, ez az Újpest az Európa egyik legjobb csapata volt 10 éven keresztül, és ennek meghatározó játékosa volt, ráadásul támadó poszton Fazekas László. Úgyhogy igen,
1: és a válasz valószínűleg annyi, mert ez kultúra kérdése. Hiszen amit itt a Fazekas László idézetében benne van, hogy nem egy embert kell visszahozni, hanem fel kell építeni. Hát igen, nem úgy nem kinézek egyet, hogy XY, hanem az összessel foglalkozom és visszahozom.
2: Ha kitágítjuk ezt a dolgot egyébként, tehát nem csak a Bayern, illetve az újpesti Dózsár, akkor is elgondolkozunk, akkor azért ugye tudjuk ezt, azért is engedték akkor már ki a válogatottság szám meg életkor függvényében a játékosokat, ugye volt egy ilyen pozitív hátsó szándék, hogy ugye kint, mert azért már lehetett látni, hogy azért már kint egész, tehát kint már egy szakma a futball, hogy elsajátítják. Tehát tulajdonképpen kicsit úgy, én mindig ezt szoktam volt mondani, meg hát most is lehetne, hogy ugye a magyar futballisták, mint idegen légiósok kirajzoltak a világ minden pontjára, és ugye ennek az lett volna, mint a célegények hazahozzák a tudást. És lehet, hogy hazahozzák a tudást, de most, ha itt mondok neveket, ugye itt van a Bálint esete, ő se nagyon, akkor ugye Müller Sándor, Burcsa Győző, Kovács Ervin, Diszt László, ott most a fiatalabb, ugye, mert ők fiatalabbak a Lacinál, utóbbi kettő mindig, tehát ők sem, tehát játszottak kín, itthon próbálkoztak, most itt a Burcsa, ugye hirtelen eszembe őt, ugye a Diszt László is, de tulajdonképpen az az áttörés, amit ezzel a légióskodással hazatérve a tudás átadása, tehát hogy mondjam, Magyarországon a magot termő talajba ültetni, hogy ilyen elcsépelt, de szép hasonlatot mondjak, ez nem sikerült. És egyébként, amikor a Laci ezt megérzte a Bayern Münchenre, az a véleményem egyébként, hogy ez Magyarországon nagyon sok csapatra most is áll. Az Újpest éppen talán kezd elrugaszkodni erről. Tehát kezd talán visszatérni, hogy legyenek a gyökerei, vagy megtalálni a gyökereit.
1: Köszönöm szépen Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának és Edvi Lászlónak, hogy egy kicsit beszélhettünk a sajnos egy halálhír, egy tragikus hír kapcsán. Fazekas László, a korábbi 92-szeres válogatott labdarúgó, hosszantartó súlyos betegség után 78 éves korában ma elhunyt. Megerősítette két korábbi klubja, az Újpesti Dózsa, valamint a Royal Antwerpen is közösségi oldalukon. Ígértem még egy beszélgetést itt a Nemzeti Sportrádióban. Novotny Zoltán beszélgetett Fazekas Lászlóval 2024. októberében. Ez volt az utolsó interjú, amit a rádiónknak adott.
6: Lacikám, 77. születésnapodon köszöntelek. Isten éltessen sokáig.
7: Jó, köszönöm szépen. Két hetes, amivel játszottam, a dresszem is mindig hetes volt. Ja.
6: Ez egy nagyon jó kapcsolat, a két hetes is, meg az, hogy a hetes dresszt viselted az Újpestben a válogatottban.
7: Igen.
6: A Magyarországra érkező hírekből tudjuk, hogy te, a könnyed mozgású, gólérzékeny Fazekas László, vagy ahogy hívtak, Kapa, vagy Fazék, izomsorvadásban szenvedsz, kerekesszékbe kényszerülsz. Beszélgetésünk előtt gyógytornász járt nálad. Tulajdonképpen hogy érzed magad? Hogy vagy?
7: Hát tulajdonképpen hál' Istennek nem fáj semmim, de hát ülök itt a székben, ülök ugye most jelen pillanatban is. Hát a feleségem segít engem, hál' Istennek, úgyhogy ja, valahogy megpróbáljuk a rosszból a jót kihozni, tudod?
6: Igen, és mennyire követed a labdarúgás eseményeit, mondjuk a legutóbbi magyar-holland 1-1-et, vagy a tegnapi magyar bosnyák 2-0.
7: Hát nem nagyon tudom annyira követni, de azért tudok az eredményekről, és ugye majd minden héten a Dunai Antival beszélek, tőle is tudom, hogy hogy állnak a dolgok otthon. Most nagy meglepetésemre egyik újságírótól hallottam, hogy tervezik, hogy új stadiont építenek Újpesten, ugye, mert hát a belga elment, a MOL átvette a Újpestet, és hát ez egy tulajdonképpen ez egy jó hír, mert ez egy előrelépés a klub életében, úgyhogy örülök neki, hogyha jól mennek a dolgok Újpesten.
6: Gondolom, hogy az is jó hír, hogy az Újpest egyre jobban szerepel a magyar bajnokságban.
7: Hát persze, természetesen, ami minden, ami az Újpesttel összefügg, és pozitív, és jó irányba megy, annak én örülök, mert hát azért 21 év azért az nem semmi, lila-fehérbe, ugye, amit játszottam, és hát mindig is az volt a célkitűzés, hogy mindig előbbre lépni. Tehát mondjuk a bajnokság előtt az volt, ami még a célkitű, hogy vagy bajnoknak lenni, de a Fradit meg kell verni.
6: Hát igen. Egyébként az Újpesttel 9-szeres magyar bajnok vagy, 408 bajnokin 251 gólt lőttél, 3-szoros gólkirály vagy, és ugye mondtad, hogy a Fradit meg kell verni. Hát bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
7: Hát igen, az biztos, az ez egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, és az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és hát ahogy megnéztem a Népsportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset. Úgyhogy...
6: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
7: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
6: A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
7: Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktuk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyéskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
6: A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
7: A legszívesebben? Hát az igazság az, hogy már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaga volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de hát sajnos már megöregettem, ugye közel vagyok a 80-hoz, már nem emlékszek úgy dolgokra.
6: Hát én nekem meg az jut az eszembe, hogy hát a te újpesti mérkőzéseid, meg válogatott mérkőzéseid legalább egy harmadát közvetítettem. És hirtelenjében egy bázeli gól jut az eszembe, amikor 1-0-ra győztünk a te góloddal Svájcban, úgyhogy te az oldalvonal mellől máig nem lehet eldönteni, hogy beadni akartad a labdát, vagy túljárni a kapus eszén, de gólt lőttél, és azzal a góllal nyertünk.
7: Hát igen, emlékszem rá, mert abban akkor volt a Nézsportban olyan rajz rólam, hogy én vagyok a Tell Vilmos, aki ugye a kapus fölött a labdát bejuttattam a hálóba, pedig hát ez, igazság szerint ez egy véletlen volt, de nagyon jól jött ki, mert ez egy fontos gól volt, és hát tényleg elég ritkaság, hogy egy kapus feje fölött valaki a labdát így be tudja emelni, ahogy ez nekem sikerült a svájciak ellen.
6: Fafrévén beszéltünk már Salvador, illetve világbajnokságról, meg belgák elleni meccsről, de tulajdonképpen világbajnokságról. A 82-es világbajnokságon Salvadornak gólt lőttél.
5: Szépen vándorol lábról, lábra a labda Martostól, kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas lő gól! Szót pedig a góljától óriási kedvet kap. Barra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól! Fazekas szöglete a jobb oldalról, de középre nyilasi feje, gól, gól, gól!
6: És egyébként érdekes az is, hogy olimpiai bajnok vagy, és 1968-ban Mexikóban is Salvadornak lőttél gólt. Nagyon büszke vagy arra az olimpiai aranyéremre, én úgy tudom.
7: Bevallom őszintén, hogy nem emlékszem rá a 68-as olimpián, hogy a Salvadornak gólt lőttem. A világbajnoki mérkőzésen, amikor megvertük őket, azt hiszem 9 vagy 10-1-re, akkor rúgtam két gólt, és egyiket a bal lábbal jó messziről, 20 méterről sikerült bevarnom a kapuba. Mexikói olimpián, nem emlékszem rá, hogy mert ott játszottunk több meccset, ugye, meg ki is voltunk emelve, mint aki előző olimpián is olimpiai bajnok volt. Ott emlékszek a döntő mérkőzésre a bulgárok ellen, amikor ugye 4-1-re nyertünk, és a közönség olyan elégedetlen volt, hogy bedobálta a párnákat a pályára, úgyhogy már nem is lehetett látni a füvet, annyi párna volt, amin ültek a nézők, mind bedobálták, hogy a nem tetszésüket kifejezve, hogy ez a mérkőzés nem tetszett nekik. De hát legyen az ő dolguk, mert nekünk ez nagyon nagy dolog volt, hogy olimpiai bajnokok lettünk.
6: És egyébként hol őrzöd az európai ezüst cipődet, amit 1980-ban kaptál 36 gólért?
7: Hát igen, akkor már ugye kijöttem Belgiumba, és akkor volt egy ünnepség a Lidóba, Párizsba megünnepelték, pont egy belga fiú volt, a Erwin Vandenberg, az volt a aranycipős, aki megnyerte előttem, valamelyik meccsen rúgott 5 gólt vagy mennyit, úgyhogy ezzel sikerült megelőzni engemet, de ott volt a Jean-Paul Belmondo is, hál' Istennek, úgyhogy jó társaság jött ott össze, és nem kellett egyáltalán szégyenkeznem, hogy második lettem, ugye, és a harmadik pedig len a osztrák Schachner nevű játékos lett, tehát ez egy abban az időben nagy dolog volt, és ennek köszönhetően az első 3 meccsen a belga bajnokságban nem rúgtam gólt. És jöttek az újságírók, hogy hát hogy létezik ez, hogy mint a egyik legjobb gólövő Európában, és nem rúgtam még gólt, hát ez nem passzol össze. De hát persze akkor már tudtam, hogy nekem itten másképpen kell játszanom, mint otthon, mint Magyarországon, és ehhez kellett igazítani magamat, hogy ha te csatár vagy, akkor elvárják tőled azt, hogy gólt rúgjál. Tulajdonképpen büszke lehetek rá, hogy 33 évesen kimentem, és 35 éves koromban, 2 évre rá az elnök azt mondja, hogy meg akarná hosszabbítani a szerződésemet még 2 évvel, tehát azért 37 éves korig játszani abba a nyugati bajnokságban azért nem volt akármilyen.
6: Hát életed több, mint felét nem Magyarországon, hanem Belgiumban, meg részben Spanyolországban életed. A régiek közül kivel tartod a kapcsolatot? Hát az egykori legendás Fazekas Görögs Bene Dunai 2 Zámbó csatársor, vagy a 9-szeres bajnok Újpesti Dózsa, vagy a magyar válogatott. Szóval a régiek közül kivel tartod a kapcsolatot?
7: Hát tulajdonképpen mindenkivel tartom a kapcsolatot, de én nem akarok senkinek problémát, nem akarom erőltetni magamat. Mondom, a Dunai Antival szoktam beszélni, a Bordé Lacival beszéltem már többször. Én soha nem voltam egy nehéz ember, és nekem nem volt problémám semmelyik játékossal, tehát ebből a szempontból mondhatom, hogy nincsen semmi akadálya annak, hogy bárkivel is találkozzak, bárkivel is beszéljek.
6: Lacikám, még egyszer minden jót kívánok neked 77. születésnapodon. Azt, hogy ne fájjon a lelked, ne fájjon a tested, legyen kifelemel, amikor elesel. Amit méznek érzel, EPV, ne váljék, kövessen a béke, mint jótékony árnyék.
1: A sporttörténelem adásában a 92-szeres korábbi válogatott labdarúgóra, Fazekas Lászlóra emlékeztünk, hiszen 78 éves korában hosszantartó súlyos betegség után ma elhunyt az Újpest FC legendája. 9-szeres bajnok volt az Újpesti Dózsával, 3-szoros magyar gólkirály, 1-szeres európai ezüstszipős, olimpiai aranyérmes Fazekas László, aki a labdarúgó világbajnokságon is ott volt. Például 1982-ben Salvadornak gólokat is szerzett. Köszönjük a figyelmet, Virányi Zsoltot hallották.
8: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó. Véget ért a történelem érettségi. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az újpesti Dózsában futballozott. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor elhódította a gólkirályi címet is, 1980-ban pedig 36 góljával európai ezüstcipős volt. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, 4 idény után pedig a Szentrüdenhez igazolt. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor 6. helyén áll. Játszotta az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon. Az 5-karikás aranyérmet 1968-ban Mexikóvárosban nyerte. Fazekas László 78 éves volt. Ma este kiderül, hogy az Arzenál mellett melyik csapat lesz ott a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Ez a 21 órakor kezdődő Bayern München Paris Saint-Germain visszavágó után dől majd el. Múlt kedden a címvédő francia csapat egy emlékezetes mérkőzésen 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni összecsapást. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét. A magyar játékos az orosz Alexandra Karnyajeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont kiesett. A világranglista 49. helyén álló 26 éves teniszező a cseh Vitko Privától kapott ki 2 szetben. A magyar játékosok közül még Fucsovics Márton és Gál Fidalma van versenyben az olasz fővárosban, mindketten ma délután lépnek pályára a nyitókörben. Kis Nóra személyében válogatott feladót szerződtetett a Magyar Kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vasas Óbuda fiók csapatában a Vasas SC-ben töltött 2 élvonalbeli idény után igazol a lilafehérekhez. Kis Nóra tavaly tagja volt az Európa Liga 2. helyén végző magyar válogatottnak is. A nemzeti csatában eddig 12 alkalommal nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerepelt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben 2 témáról kellett esszét írni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kis repülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 fa csemetét ültettek és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A Gemen ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-esen Budapest felé. A 175-ös kilométernél lévő Hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Estig csak feltyúl felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra is számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 11. részének rövidített változatát hallják, amiben ezúttal a magyar labdarúgás egy addig példátlan döntéshez kalauzoljuk Önöket. Bemutatjuk a Ferencváros kizárásának történetét eddig még nem hallott nézőpontból. A hosszabb változat meghallgatható a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáján. Tartsanak velünk! A Ferencváros a 2000-es évek elején a hagyományaihoz hűen a magyar futball egyik legerősebb klubja volt, de a sportágat körülvevő gazdasági környezetben a helyzete fokozatosan romlott. A költségek tartósan meghaladták a bevételeket, miközben a szponzori pénzek csökkentek, ezért a klub akkori vezetése a stadion és a környező területek fejlesztésében látta a pénzügyi stabilitás kulcsát. Ám a remélt beruházás mögött hiába jelent meg befektetői csoport, a projekt elhúzódott és nem hozott gyors megoldást. A klub tartozásai egyre nyomasztóbbá váltak, ugyanakkor az UEFA által bevezetett klublicencrendszer szigorú pénzügyi feltételeket írt elő az élvonal belinduláshoz. A 2006-os licenceljárás során a Ferencváros pénzügyi dokumentáció és befektetői háttere viták tárgya lett. A döntési folyamat számos fordulatot hozott, a licenszagaként elhíresült ügyben az MLS végül úgy határozott, a zöldfehérek nem indulhatnak az NB1-ben. Ez pillanatok alatt a magyar futball egyik legnagyobb botrányává vált, a Ferencváros több mint 100 év után először a másodosztályban kezdte meg a bajnok idényt. Az FTC számüzetés az NB2-ben nem csak a klub, hanem egy korszak lenyomata is. Miközben a szurkolók igazságtalanságról beszéltek, a klubvezetői jogi csatákat indítottak, a bíróságok pedig később kimondták, az eljárás több ponton szabályt sértett. A magyar futballban a pénzügyi káosz, a hatalmi harcok és a jogi viták szinte fontosabbá váltak, mint a futballpályán történtek. 2006. május 10-e. Miközben még javában zajlott az NB1-es bajnokság 2005-2006-os kiírása, a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete 4 élvonalbeli klubnak, közt a Ferencvárosnak nem adott rajtengedélyt a következő idényre. A Hírt a Nemzeti Sport másnapi száma így találta. A felolvasó Tóth Béla.
7: A Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete szerdán tanácskozott, és a 20 beérkező kérelemből 4-et elutasított. A Budapest Honvéd, a Ferencváros, a Sopron és a Reac licencét nem fogadták el a döntéshozók. A legnagyobb bajban a Ferencváros lehet, amelynek sok adóssága van. Talán ezzel magyarázható a zöldfehérek elöljárójának szűkszavúsága. Megkaptuk az elsőfokú licencadó testület elutasító határozatát, mondta Tepsics Ignác, a Ferencváros igazgatója. Természetesen ezt meg kell tárgyalnia az igazgató tanácsnak, de egyértelmű, hogy élünk a fellebbezési jogunkkal.
6: A szurkolók akkoriban legfeljebb csak pletykákból értesülhettek arról, hogy a csapat házatáján pénzügyi problémák vannak. A játékosok körében azonban ez egyre több nehézséget okozott. Ebben a helyzetben Lipcsei Péternek csapatkapitányként amellett, hogy a vezetőséggel tartotta a kapcsolatot, az öltözőben is empatikusnak kellett lennie.
8: Hát igen, ugye az folytatódott, hogy ugye nagyon nagy anyagi problémák voltak, hiszen 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye én voltam a csapatkapitány, engem választottak mindig a játékosok, és ebből a szempontból azért volt rossz, hogy ugye nekem kettős dolgot kellett, tehát a vezetők felé is meg kellett felelnem, ugye bár, és nyilván egyértelmű a játékosok felé is. Nyilván volt olyan játékos, akinek például 1000 forintja nem volt, tehát nem tudott reggelizni, nem tudott ebédelni, és ugyebár hétről hétre nekik mindig teljesíteni kellett. Ez nagyon nagy nehézség volt, ugye ezt a szurkolók nem tudták, hiszen azért ők csak azt látták, hogy hétvégén van egy mérkőzés, ki kell jönni és próbáljunk nyerni. Hát és ez sajnos ugye odáig fajult, hogy Gere Imre bácsi lett az edzőnk, és ugyebár szinte elmentünk haknizni, valami kis pénzért kapott a klub valami pénzt, és akkor abból osztogattak nekünk ilyen 8-10 ezer forintokat, tehát az a három év az nem nézett ki valami jól.
6: 2006. június 1-e. Az MLS felleviteli licencadó testülete valamennyi klubnak megadta az engedélyt a részvétel az NB1 2006-2007-es idényére. A Ferencváros azonban a Honvéddel együtt csak feltételes licencet kapott. Az ötfehéreknek folyamatos beszámolási kötelezettségük volt az Üllői úti ingatlan éppen aktuális pályázatának alakulásáról, illetve a pénzügyi helyzetükről. Mielőtt még jobban belebonyolódunk a rendkívül szövevényes történetbe, érdemes tisztába tenni, hogyan is zajlik a licenc kiadásának folyamata. Ebben a korábban az MLS főtitkáraként is dolgozó Elbert Gábor volt a segítségünkre.
9: Hogy a világ sportja nem csak a futball, de elsősorban a futball és a többi sportág leginkább a labdarúgásról, meg az ottani szabályozókról veszi a mintát, hiszen az mozgatja meg a legtöbb embert, meg a legtöbb pénzt. Ez egy folyamat, tehát hogy a szezon második felében már a klubok készülnek arra, hogy beadják a licencet. Másodosztályban nagyon izgalmas, hogy beadnak első osztályú, de hogy mondjuk a négy közébe jut másodosztályú klub, akkor akár a nemzetközi licencet is kérheti. Ha nem kéri és nem kapja meg, akkor ha megnyeri a kupát, sem tud nemzetközi kupában indulni. Ennek vannak nyilván infrastruktúrális feltételei, vannak sportszakmai feltételei, és vannak gazdasági feltételei. Ez egy új embernek, aki nem ért hozzá, nagyon bonyolult, de ma már a klubok úgy vannak összerek, hogy mindenhol vannak olyan szakemberek, akik ezt évről évre megcsinálják, nekik pedig ez gyakorlatilag egy kész dokumentum tár, amit mindig a változó szabályok szerint egy kicsit frissíteni kell, meg nyilván az aktuális infrastruktúrás feltételeket, az aktuális számokat pénzügyben be kell írni, tehát ez nem ördöngösség akkor, hogyha egy klub ebben már gyakorlott.
6: 2006. június 2-a. A 2005-2006-os kiírás utolsó fordulójában a Ferencváros Sopronban vendégeskedett. A mérkőzés 14. percében a Fradi Alexander Bejevszki góljával vezetés szerzett, amit a soproni Bagoly Gábor a 88. percben kiegyenlített, így a találkozó 1-1-es döntetlennel végződött, a zöldfehérek pedig a 6. helyen zárták a bajnokságot. Ekkor még senki sem sejthette, hogy a Fradi legközelebb több mint 3 év múlva, 2009. augusztus 1-én játszott ismét NB1-es mérkőzést. A Sopron elleni bajnokin Kemenes Szabolcs állt a zöldfehérek kapujában, s elmondása szerint meg sem fordult a fejükben, hogy egy ideig ez volt a csapat utolsó javonabeli találkozója.
10: Figyelj, nekünk nem volt kétségünk afelé, hogy maradunk NB1-esek. Tehát főleg gondolj bele, tele voltunk fiatallal, ott voltam én is, végre végigvédhettem egy fél évet, és tisztán emlékszem az egész történetre, hogy pár nappal, azt hiszem a szombaton vagy pénteken talán mi kezdtük volna a bajnokságot, nem emlékszem egész pontosan, és azt hiszem szerda este, egy esti híradóban értesültem arról, hogy a Fradit kizárták. Tehát, hogy ennyire közel voltunk már az új szezon kezdetén, ez tényleg pár nap volt hátra, hogy kezdődjön a szezon. Tehát mi az egész felkészülést úgy csináltuk végig, hogy persze, megyünk NB1, megyünk tovább, klubnak vannak nehézségei, majd megoldják. Tehát, hogy bennünk a legkisebb kételj nem volt afelől, hogy ne lennénk NB1-esek a következő szezonban, és mondom, az egész felkészülést így csináltuk végig, és akkor 2 vagy 3 nappal az első meccs előtt ilyen bombaként robbant a hír, hogy hát nem leszünk NB1-esek. Az kemény volt, igen.
6: 2006. július 13-a. Bizonytalanná vált, hogy indulhat az NB1 2006-2007-es idényében a Ferencváros és a Vác, mint a megérkezett az MLS-be a másodfokú licencadó bizottság legutóbbi ülésének hivatalos határozata. A váciak nem kaptak rajtengedélyt, a ferencvárosiak feltételes licencét pedig visszavonták, mert nem teljesítették maradéktalanul a június 1-én megszabott feltételeket. Váratlan fordulat azután, hogy a bajnokság néhány nappal korábbi sorsolásánál Kisteleki István, az MLS elnöke még úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A Fradi NB1-es indulás elől minden akadály elhárult. Kisteleki István nyilatkozatát Katona László felolvasásában hallják.
11: Szerda délelőtt a sorsolást megelőzően látva a Ferencváros hiánypótlására vonatkozó iratait, amelyet az MLS felleviteli bizottságához juttatott el, azt tapasztaltam, hogy a klub 100%-ig eleget tett a bizottság kérésének. Elhárult az akadály a Ferencváros indulása elől, ezért jelentettem be a sorsolást megelőzően, hogy a zöldfehérek is szerepelhetnek az élvonalbeli bajnokságban. Megtörtént a sorsolás, ám a kizárólag szakmai és gazdasági emberekből álló licenszadó bizottság megvizsgálta a Ferencváros helyzetét, írásba foglalta a kifogásait, ezeket közölte a szövetséggel, s eszerint visszaveszi a klubtól a számára korábban feltételesen megadott indulási engedélyt.
6: 2006. július 17-e. Az idősürgetett így nem kellett sokat várni az újabb döntésre. 4 nappal később a másodfokú licencadó bizottság összeült, és megadta az engedélyt az élvonalbeli indulásra a Fradinak. Tette mindezt a testület elnökének, Kamarás Istvánnak a tudta nélkül. A korabeli beszámolók alapján a hétfős bizottságból 5 voltak jelen, de ez is elég volt a titkos szavazáshoz, s végül 3-2 arányban az a döntés született, a Fradinál minden rendben van, indulhat az NB1-ben. Úgy tűnt tehát, hogy nyugvó pontra került az ügy, ám 2 nap múlva újabb fordulat következett. Az MLS elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött, hatályon kívül helyezi a fellebbviteli licencadó bizottság döntését, és a testület tagjait Kamarás István elnök kivételével visszahívja. Az elnökség elrendelt egy új másodfokú licenceljárást. Kistelek István MLS elnök a Nemzeti Sportban nyilatkozott a történtekről. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező szerepében Tóth Béla, Kistelek István válaszait Nyágúj Gergely olvassa fel.
7: Elnök úr, el tudja képzelni, hogy a spanyol vagy mondjuk a moldovai bajnokság rajtja előtt 1 héttel a csapatoknak, a szurkolóknak fogalmuk sincs arról, kik vesznek részt az első osztályban?

0: arról magam is tudtam, hanem az, ami ott történt.
1: Mi lesz a Ferencvárossal? Mert azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a pénztelen, egyik napról a másikra élő magyar futballban van 15 tőkerős csapat, és csak épp a Fradival akad gond.
0: Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindenki megértse. A licencadó bizottság normális körülmények között az UEFA előírásai szerint dönt. Mi, és ezt nyugodt szívvel kijelenthetem, így is megpróbáltuk a lehető legalacsonyabbra tenni a lécet, ám a Ferencváros a jelek szerint még ennek a minimumnak sem tud megfelelni. Az UEFA szeptemberben mind az 52 tagállam dossziéját átnézi, ellenőrzi a licenceket, és az EB rendezését folytatott harc finisében egyszerűen nem lenne értelme szembefordulni az Európai Szövetséggel. Szerda reggel találkoztam Ináncsi Miklóssal, az FTC elnökével, s elmondtam neki. Ha a csapat mégis licencet kapna, az idén közben csődbe menne, az MB3-ig kellene száműzni. Ez a szabály. Ennél már az is jobb, ha most az MB2-be kerülnek. De erről majd az új másodfokú licenceljárás dönt.
2: 2006. július 21-e. Megalakult az MLS új fellevviteli licencadó bizottsága. A névsort nem hozták nyilvánosságra, ám az kiderült, hogy a korábbi testület elnöke, Kamarás István nincs a tagok között, ő ugyanis írásba jelentette be lemondását. 2006. július 25-e. Az MLS fellevviteli licencadó bizottsága úgy határozott, hogy a Vác megkapja az élvonalbeli bajnokságban való induláshoz szükséges licencet, a Ferencváros azonban nem. A végleges döntésről a csapat az aznapi edzés követően az öltözőben értesült. Lipcsei Péter csapatkapitány magazinunknak felidézte a történteket.
3: Már vége volt az edzésnek, amikor bejöttünk és hallottuk, viszont nyilván ezt az ember még ott a jelen pillanatban nem tudta felfogni. Tehát mindig, hogy játékosok egymás mellett ültünk az öltözőbe, és akkor, hogy mi lesz, beszélgettünk, nem tudtuk elképzelni, hogy ez előfordulhatott, és akkor utána ezzel szembesülni kellett, hogy ez sajnos ez már tény, és a másodosztályba kell folytatnunk. Nehéz volt, természetesen úgy mentünk neki mindig ennek az egy évnek, hogy rögtön az első évben már vissza kell jutnunk, és hát amit az előbb elmeséltem, hogy elmondtam, ezek a különböző okok miatt nagyon nehéz volt, hiszen mondom, volt olyan játékos, akinek tényleg nagyon anyagi gondjai voltak, természetesen nem is tudott a csapat vagy a vezetőség igazolni, hiszen nem volt pénz is olyan játékosokat odahozni, akik a megfelelő lettek volna, nyilván, mert az mind pénzbe került. Nagyon nehéz volt az első év elkezdeni, nyilván, hogy amikor elkezdtük is, amit mondtam, hogy a Jászapát első mérkőzésen telt ház volt, mindenkit nagyon motivált az, hogy rögtön az első évben nekünk föl kell jutni, föl kell kerülni, de viszont nyilván sajnos ez nem sikerült.

0: A döntés másnapján a Nemzeti Sport ezzel a címmel jelent meg. Ferencváros, kizárva. Tepsics Ignác alaphasábjai reagált a döntésre. Tóth Béla felolvasásában hallják a nyilatkozatot.
1: Ez az a hír, amit nem szeretnék kommentálni. A logika és az észérvek most messze kerültek tőlem. A fájdalom és a kétségbeesés viszont olyasmit mondatna velem, amit később megbánnék. Úgyhogy inkább magamban tartom a véleményem.
0: A csapatot irányító vezetőedző Gelle Imre lesújtva, gyászhangulatban nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
2: Nem véletlen látja rajtam a fekete ruhát, a nyakkendőt levettem, úgyhogy ma én gyászolok, gyászolom azt a csapatomat, amelyiket igazából feltámasztottuk, és mégis megalázták. Úgy gondolom, hogy valakinek ezzel el kell számolni mindenféleképpen, hiszen ez az együttes talán mondhatom azt, hogy a legjobban odafigyel a média, és legtöbb szurkolója van. Most ezeket az embereket semmi körülmények között nem szabad becsapni. Mi igyekeztünk mindig mindenkor saját gyengeségünket is elmondani nekik. Hálásak voltak ők erre, vevők voltak erre. A felkészülésünk úgy sikerült, hogy bizony reménykedtünk arra, hogy nagyon jó rajtot veszünk. Ezt elvették tőlünk, úgyhogy mi nem kiestünk, őket kizártak.
3: Becsapottnak érzi magát a játékosokkal együtt?
2: Természetesen rendkívül csalódott vagyok, becsapottnak érzem magam, és nagyon-nagyon nehezményezem azt, hogy olyan döntést hoztak, ami a sportszakmától teljesen idegen.
0: Leandrót, a Fradi brazil származású futballistát is meglepték a fejlemények, igaz, őt ekkoriban már közvetlenül nem érintették a történtek, hiszen néhány héttel korábban a Debrecenhez igazolt.
4: Nagyon meglepődtem, amúgy még azért volt ott, pont a Vukmirot játszott, még ő is a Fradiba együtt játszottunk korábban, és akkor így beszélt, hogy ezt nem is tudtunk elhinni. Az ember nyilván mondtak, hogy van a probléma, de az ember általában mindig megoldottak ezeket a szezon kezdetére, és nem tudom, szerintem valamelyik meccset játszottunk talán külföldön, vagy itt volt egy meccs, akkor még nem játszottam Debrecenben, és akkor körülbelül akkor szerintem pont a szezon egy hét kezdet előtt akkor volt ez a kizárás, hogy valami ilyesmi volt.
0: A döntés érthető okokból sokkolta a Ferencvárosi

0: szurkolókat, akik elérkezettnek látták az időt a cselekvésre, s kora délután a csapat Üllői úti székházánál gyülekeztek. A klub székházánál a Ferencvárosi Szurkolók Szövetsége részéről Magyar Balázs mondott beszédet. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a drukkerek és a klub vezetősége között egyre ellenségesebb a viszony. Az FSS három pontból álló kiáltványt tett közzé, amely így szólt. Narrátor Regős László Pál.
1: 1. A Ferencvárosi Tornaklub egésze, ezen belül különösen a labdarúgó szakosztály válságban van. 2. Az FTC-t a klub korábbi és jelenlegi vezetői juttatták ide. Őket terheli a felelősség, szinte kizárólagosan. 3. Lássuk tisztán, amennyiben mégis az NB1-ben kezdjük meg az új szezont, az semmit sem változtat a helyzeten és a klub vezetőinek felelősségén.
0: A bejelentés után sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros, amely Ninácsi Miklós klubának is jelen volt, az ftc.hu beszámolója szerint többek között ezt mondta. A szöveget Szegő Tibor idézi önöknek.
2: Május 31-én megkaptuk a licencet, és ennek szellemében kezdtünk el készülni a következő idényre. Így kötöttük meg a szerződéseket, így tárgyaltunk az érintettekkel, ezért ért hideg zuhanyként bennünket a kizárás. Az biztos, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet. Minden létező fórumon megtámadjuk a döntést.
0: A Ferencváros esetében a hírek legalább 350 millió forintos tartozásról szóltak, amit egyébként az zöldfehérek soha nem is tagadtak, inkább azt sérelmezték, hogy rajtuk kívül még bőven akadt klub az élvonalban, amely hasonló gondokkal küzd. A szabályok szerint egyébként több más szempont mellett a licencadó bizottságnak három fontos részletet kellett megvizsgálnia. Szükség volt az auditáló pénzügyi kimutatására, nem állhattak fenn az átigazolások után lejárt kötelezettségek, és nem lettek az alkalmazottakkal szemben lejárt tartozások. A másodfokon döntő testület tagjai ekkor még névtelenségbe burkolóztak, az MLS 7 pecsétes titokként őrizte a testület névsorát. A Fantom Bizottság egy tagja, Lackó János azonban vállalta a nyilvánosságot, és az M1 Napkelte című műsorában nyilatkozva igyekezett elmagyarázni, hogyan született meg a nagy indulatokat kiváltó döntés a Ferencváros kizárásáról.
3: Ez úgy indult, hogy ez egy kis rövid bizottsági ülés lesz, hisz anyagok voltak előtte, egy bizonyos technikai részt át kell lépni, hisz a bizottság rosszul, jogilag ugye rosszul döntöttek, nem a licenc szabályzatnak megfelelően, és ezért ezt fölül kell vizsgálni, és helyre rakni ezt a döntést. Arra a része mentünk rá, a három része, amely kifogásodnak mégpedig ugye, hogy az auditot a Ferencváros nem kapta meg első menetbe, tartozása volt játékossal szemben, és a harmadik pedig pozitív saját tőke hiánya.
0: 2006. augusztus 12-e. A Ferencváros története első NB2-es meccsét játszotta az Üllői úton a Jászapáti csapata ellen, a találkozót a Fradi Lackó Zsolt 83. percben szerzett gólyával 1-0-ra megnyerte. Kemenes Szabolcs, a zöldfehérek kapusa magazinunknak felidézte azt a mérkőzést, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen volt az NB2-ben szerepelni.
4: Figyelj, az egészen elképesztő szürreális élmény volt. Tehát már a bemelegítésnél 10-valány ezeren voltak a stadionban, és emlékszem, tiszta 1-0-ra nyertük Lackó Zsolti fejesére, ez a 83. perc valami ilyes, tehát egy nyögvenyelős meccs volt nagyon, csontelt ház volt az Üllőjén az első NB2-es meccsünkön, hát mondanom csak kell, hogy milyen élmény volt ott 19 évesen.
0: A történtek után az anyagilag nehéz helyzetben lévő játékosok közül többen is úgy döntöttek, elhagyják a klubot. Lipcsei Péter is kapott ajánlatot, ám számára egyértelmű volt, hogy marad a zöldfehéreknél, ugyanakkor megérti azokat, akik az anyagi biztonságuk érdekében a távozás mellett döntöttek.
5: Nagyon nehéz volt, mert engem is kerestek csapatok, és nyilván egyértelmű, én mondtam, hogy nem szeretném elhagyni a süllyedőhajót. Ugye szokták mondani, hogy a kapitány hagyja el utoljára a süllyedőhajót, én ezt így tettem, de nyilván azok a játékosok, akiknek anyagi problémáik voltak, és hogy el kellett mennie, azokat is meg lehet érteni.
0: 2006. szeptember 5-e. Első fokon nem jogerősen megsemmisítette a labdarúgó szövetség határozatát és a felleviteli licencadó testület döntését a Ferencvárossal kapcsolatban a fővárosi bíróság. A bíróság a felperes FTC ZRT keresetét egyebekben elutasította, azaz nem állapította meg, hogy az eredeti döntés értelmében a Ferencváros rendelkezik a licencjoggal. A tárgyalás után a klubjogi képviselője dr. Petró László annyit mondott, ha ez az ítélet válik jogerőssé, visszaáll a május 31-i állapot, azaz a Fradinak érvényes klublicence lesz. Az ügyvéd elvben azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a Ferencváros menet közben kapcsolódjon be az NB1 küzdelem sorozatába. Jogerős pernyerés, ám megegyezés hiány az FTC ZRT a kizárás miatt kártérítési pert akaszthat az MLS nyakába, miután a klubot 100 millió forintnál nagyobb vagyoni hátrány érte. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezett. 2006. november 24-e. Feljelentést tesz a Ferencváros. Ezzel a főcímmel jelent meg a Nemzeti Sport aznapi száma. Az írásból kiderült, hogy ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az FTC és a futballszakosztályt működtető ZRT a 2006. január 31-i előtti időszak bizonyos, jogszerűtlennek tartott döntései kapcsán. A pénzügyi és jogi átvilágítás során ugyanis felvetődött, hogy döntően a rossz határozatok miatt jutott szinte kilátástalan helyzetbe a futballcsapat és a klub. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az FTC vezetőségének nem célja boszorkányüldözés, de szükségesnek tartja a múlt megfelelő lezárását. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kiderüljön ki és miben hibázott, és hogyha volt ilyen, akkor az jár-e jogi következményekkel. A feljelentésben hanyag és hűtlen kezelés, valamint a számvitelrendjének megsértése szerepel. 2006. december 7-e. Pert nyert a Ferencváros a Magyar Labdarúgó Szövetség ellen, miután a fővárosi ítélőtábla jóváhagyta az első fokon hozott ítéletet, s megállapította, a licenceljárás szabályainak megsértésével zárta ki a szövetség az FTC-t az élvonalból. Ezzel még nem zárult le az ügy. A klub ugyanis kártérítési igénnyel élhet a szövetséggel szemben. 2007. július 3-a. A legfelsőbb bíróság helyben hagyta a fővárosi ítélőtábla döntését, amelyet a klub licencügyében hozott. 2008. február 26-a. Az FTC pártolói egyesülete keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz azért, hogy megtudhassa, kik alkották azt a licencadó testületet, amelynek döntése nyomán 2006 nyarán kizárták az FTC-t a labdarúgó NB1-ből. 2008. április 7-e. Első fokon pert vesztett az MLS az FTC pártolói egyesületével szemben, azaz kiderült, a szövetségnek nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellebbviteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. szeptember 16-a. A fővárosi ítélőtábla helyben hagyta a fővárosi bíróság döntését, miszerint az MLS egyéb közfeladatokat ellátó szervnek minősül, ebből kifolyólag az ilyen feladatot ellátó testület adatai közérdekből nyilvánosak, így nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellevíteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. november 5-e. Az MLS elküldte az FTC pártolói egyesületnek a fellevíteli licencadó testület tagjainak névsorát. Albert Gábor MLS főtitkár egyúttal emlékeztetett rá, a bíróság fontosnak tartotta rögzíteni azt, hogy a nyilvánosságra hozatalról szóló ítélete semmilyen módon nem jelent állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a Ferencváros kizárása jogszerű volt-e vagy sem, miként abban a kérdésben sem jelent állásfoglalást, hogy a sportszervezet megfelelte a licencadás feltételeinek. Az MLS által a kezdetektől titokként kezelt névsortát több mint két év után vált nyilvánossá, azóta pontosan tudjuk, kik voltak a Ferencváros kizárásáról döntő bizottság tagjai. A listát Tóth Vila ismerteti önökkel.
6: Bárányos László, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának tagja. Horváth József, a Baranya megyei labdarúgó szövetség elnökségének tagja, a Kispályás női teremlabdarúgó bizottság elnöke. Lackó János, a Budapesti amatőr box szövetség elnöke. Pálfai Szilárd, a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó szövetség fegyelmi bizottságának tagja. Pere József, a Fejér megyei labdarúgó szövetség fellevviteli bizottságának tagja. Riklik Anett, az MNSZ-egi bizottságában dolgozó sportvezető. Szendrő Dénes, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának elnöke.
0: Ebert Gábortól azt kérdeztük, a licencügy szerinte milyen hatással volt a magyar labdarúgásra, s azon belül is elsősorban a Ferencvárosra.
7: Nyilvánvalóan mind a Fradi, mind a magyar NB1-es labdarúgás történetében ez egy rossz vagy fekete betűkkel írandó történet. Azt gondolom, hogy egyébként ahhoz, hogy a Fradinál utána törekedjenek a profib vezetésre, ahhoz viszont ez hozzájárult.
0: Magazinunk természetesen megkereste Kisteleki Istvánt, aki 2006-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, ám nem kíván nyilatkozni. 2022 őszén a Sportál TV-nek adott interjújában viszont Kecskés Istvánnak elmondta, mostani fejjel miként értékeli a Ferencváros kizárását.
8: Ha nagyon-nagyon meg akarnám ezt ideologizálni, akkor azt mondom, hogy segítettünk ebben a Fradinak, de nem volt jó, és nem is biztos, hogy újra megcsinálom. Ezt többször elmondtam már, hogy azért ez valószínű, hogy nem húznám meg. Bár meg rám nem jellemző az, hogy ilyen jellegű kompromisszumokat kössek, hiszen abszolút nyitottak voltunk a Ferencvárosra szemben, hogy mit kell ahhoz, hogy licenszet kapjon. Nem tudták teljesíteni, és akkor nem tudtunk mit csinálni, hát akkor ez lett a vége.
0: Nyíri Zoltántól, a Ferencváros ügyvezető alelnökétől azt is megkérdeztük, a futballcsapat 2006-os kizárása az NB1-ből a jelenlegi vezetőség szemében hol helyezkedik el a klub történelmében.
9: Mindenképpen a fekete részem, vagy a fekete foltoknál, hiszen még egyszer szeretném elmondani, és azért is már reagáltam erre, és azért is készültem föl, és nem útfejből mondom, hanem azt képzelj el, hogy őről hoznak egy döntést. Egy szervezet, kizárják valahonnan. Majd ő elmegy az igazáért, és a Magyar Bíróság első, másod, harmad, mindegyik, hogy is mondjam, fokán, hogy így mondjam, magának ad igazat, hogy jogtalan volt. Hát hogy érezné? Hogy érezné? Soha nem felejteni. És ráadásul nem helyezik vissza. Tehát azt mondják, hogy oké, jogtalanul zárták ki önt, jogtalanul tiltottak meg valamit, de nem kaphatja vissza. Hát ez hogy érezné? Soha nem múló. Én akkor szurkolóként éltem ezt át, és az mindig is egy igazi fradi szurkoló mai napig tudja, hogy ki volt az MLS elnöke akkor, ki volt akkor a sportért felelős, ki volt akkor a miniszterelnök, kik vezették akkor az országot, akik hagyták és asszisztáltak ahhoz, kik voltak az MLS elnökségi tagjai, akik asszisztáltak és hagyták, hogy a Ferencvárost akkor jogtalanul kizárják. Azt objektíven elismerem, hogy a Ferencváros akkor egy ingományos és nehéz anyagi helyzetben lévő, financiálisan megroppant állapotban volt. De abban az indokkal, amivel a Ferencváros kizárták, hiszen indokolatlan volt és jogszerűtlen, kizárhatták volna a másik, az összes többi csapatot is szinte.
10: 20 év elteltével erősebbé tett a Ferencvárost a kizárás?
9: Mindenképpen. Hogyne, azért mondom, az a jelmondat azóta, megjártuk a poklót és magunkkal is hoztuk.
0: A Ferencváros 2006-os kizárása nem csak egy klub történetének drámai fejezete volt, hanem a magyar futball egészének tükrévé vált. A döntés három idényre kiszorította az ország egyik legnagyobb hagyományú csapatát az élvonalból, és arra kényszerítette a klubot, hogy sportban, gazdálkodásban és szervezetben is új alapokra helyezze működését. A Fradi végül visszatért, a történet nyoma viszont máig ott maradt a magyar labdarúgás emlékezetében. A botrány azonban nem csak a klub pénzügyi válságáról szólt. Legalább ennyire meghatározta a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti éles konfliktus, valamint az a sokszor zavaros döntéssorozat, amely a licenceljárás kísérte. A határozatok felülírása, bizottságok felosztatása, majd új testületek döntései olyan helyzetet teremtettek, amelyben a szabályok alkalmazása és a döntéshozatal következetessége is vitatárgyává vált. A vita arról, hogy a döntés mennyire volt elkerülhetetlen és mennyire volt a rendszer erő demonstrációja, valószínűleg még sokáig felszínen marad. Az azonban ma már alig ha kérdéses, hogy 2006 nyarakorszak határ volt a magyar futballban. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy a pályán elért eredmények önmagukban nem elegendőek. Egy klub sorsát ugyanúgy befolyásolják a gazdasági döntések, a szövetségi szabályok és az intézményi viszonyok. És talán éppen azért maradt ennyire emlékezetes ez az ügy, mert a Ferencváros kizárása egyszerre szólt egy klub válságáról, a magyar futball pénzügyi problémáiról és arról az űrzavarról, amely akkoriban a sportág irányítását is jellemezte. Önök az Újra Töltve című magazin műsor 11. részének rövidített változatát hallották. Ha kíváncsiak a Ferencváros kizárásáról szól adásunk hosszabb, még részletesebb változatára, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését, vagyis Tóth Bélának, Nyágúj Gergelynek, Regős Lászlópának, Szegő Tibornak és Katona Lászlónak. Hangutómunka, Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
11: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Legkedvesebb emlékem, egy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
14: Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem utazhatott az olimpiára.
13: Igen, pontosan erről van szó.
14: Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
13: Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
14: Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint lássél az olimpián.
13: Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobb szárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
14: Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, tehát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
13: Az igazság az, hogy egy kicsit azért melbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
14: Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
13: Igen.
14: De aztán Japán ellen már.
13: Igen, hát és
14: ugye az elődöntőben.
13: Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőbe a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
14: Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, az elég ritkos.
13: Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
14: Pedig hát ők vezettek még 1-0.
13: Igen, ők vezettek 1-0, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezetés. Ez az ellenfelet segíti ők, meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
14: Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
13: hát
14: vagy korábban?
13: Hát ilyenre még játszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna. Már 9 már volt, de 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval... Ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, de ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért, az tényleg, az szépen csillag.
14: Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
13: Nem. Hát azt hiszem, hogy a második félidőben estek főképpen a gólok, és hát...
14: 2-1 volt a szünetben.
13: Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye, akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
14: És a második fél idő végén még juhászt is kiállították.
13: Biztos csak egy olyan
14: szépségvigasz,
13: ugye a játékvezető részéről egy szépség tapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édes keveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk ki vissza a repülőn, és mivel az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
15: 5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is! Juhász fejéről tovább, Duna jelöl el, Fentelő, gól!
16: Köszöntöm a hallgatókat, ez a hazafutás május 6-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Az elmúlt percekben Gadácsi János interjúját hallhatták Fazekas Lászlóval, ugyanis sajnos ma 78 éves korában elhunyt a magyar labdarúgás egyik legendája. Az Újpest ikonikus játékosa 9 magyar bajnoki címet és 3 kupa győzelmet ünnepelhetett a lilákkal, valamint 3-szor lett magyar gólkirály, és az 1979-1980-as szezont követően az európai ezüst cipőt is elnyert. Kapa, ahogyan a legtöbben ismerték, az 1968-as Mexikóvárosi olimpián aranyérmes lett a válogatottal. Fazekas László a kettős rangadókon is sokszor emlékezetes teljesítményt nyújtott. Például 1976-ban a Ferencváros elleni 8-3-ra megnyert derbin 5-ször volt eredményes. Többek között erről is szó lesz Ballai Attila, Elpap István és Turi Gábor beszélgetésében, akik a kettős rangadókról való legszebb emlékeiket elevenítették fel.
17: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
18: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzó ereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben lendültek. Először a Fradi tábor lennült a P-szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
17: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
18: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeresen kint volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
17: És oldatlanul találkozniuk kellett.
18: Oldatlanul találkozniuk kellett, de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek is, teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
17: az 76, akkor lett bajnok.
18: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
17: 5 góra.
18: Így van, és akkor...
19: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
17: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag, talán Nyilasi, hogy... Előző este elvitték a törőt.
18: Igen.
17: A saját baráti körük,
18: Szabó Feri.
17: És ami ennél is fontosabb, néhány fradi szurkoló,
18: igen,
17: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
19: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
17: Tessék, másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőn egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
18: Kapaszenzációsan játszott egyébként.
17: Nyert az Újpest.
18: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak, akik játszott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
17: korp,
18: persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
17: nem kimész oda, sok mint, belőlük.
18: Így, erről van szó, és kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
17: Azt hiszem Garaba Imrétől, aki szintén az egy enyhén szóval is fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinnültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
19: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garaba időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
17: hát ott már... sorozatban nyertek 3 bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
19: Igen, és ugye
17: annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
19: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
17: Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
19: Nem, ez kicsit később
18: kicsit
19: volt.
18: Kicsit később.
17: De nem, szerintem a következő bajnokság nem, tavasszán, nem? Vagy 79? Nem. Jó, lehet. 78 vagy 79.
19: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt. és a barátnőm anyukája volt az ének tanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élete első meccsére.
17: Ebből is látta, hogy milyen megbízható
19: családból,
17: fiú,
19: hogy... Így van, zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egy irányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rúgott az Újpest egy 11-est, ez szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, mikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
17: Szakértővé vált 45
19: nincsen, perc alatt. 42 perc alatt szakértővé vált.
17: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathely, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül, és egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és ezt csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
18: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így írtál egy kontra ellenpont.
17: Hát a 60-as években mindenképpen.
18: Tiéke, az komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk. És az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
17: Bőrig.
18: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
19: De egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
17: Egy kettős rangod jutott eszedbe.
19: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
17: 87-ben már kopaszott.
19: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem voltunk semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán szigetszemiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út hazáig direktem, otthon egyből befeküdtem egy forrókád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya, ez meggyőződésem.
18: Így van, bocsánat, jó, mondjad, Pista,
17: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt Népstadion, tehát 53-ban lett Népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét. Tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccsnapon játszon páros meccseket.
18: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre a forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összegyet.
17: Sokan együtt az nem
18: így
17: jó.
18: Van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál, hogy hagyj menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányban volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell, kell az embereknek. Tehát ezért tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogyha felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia meg, a Népstadion úti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-ben, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya, ott ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
17: a
18: akkor már a más...
17: Dromosz az a szobor.
18: Igen. És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
17: A második meccs.
18: Így van, és ez megcsapta a Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
17: Ez még nem is beszólás.
18: Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipő ott van a válladnál.
19: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méterre egy olyan bálvány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt ez a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
18: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
17: Na de ezt fordítsuk meg. A játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
19: Pontosan.
17: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
19: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára boda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
17: Biztos megszámolta.
19: Hát jó, de
18: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
17: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovas rendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris hang beszólt, hogy Huszár lép F4.
19: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtak be minket.
17: Utána azonosítható legyen a grill csirkés.
19: Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi-Vasas. A Fradi-Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozáson, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondtak, hogy a balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogyha szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymásra nézték, és azt mondták, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a leláton.
17: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióban is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendeztél, kettős rangadókat tudjuk 18
19: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
17: Tehát a este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Persze. Hát honnan lett volna?
20: Más világ volt.
17: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják azt a ők voltak a köldögzsinóra a pályán törte. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangadó volt így, hanem adott esetben egy válogatott meccsen is, de ez volt egy jó...
20: Hogy a
17: jó,
20: Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát ezt hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
17: És közben, hogy le nem maradjanak
20: félelmetes.
19: Nem kettős rangadó, legfeljebb meg kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barát öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
17: ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó. Nőtt az ipari termelés. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Kilencszer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, egyszer magyar népköztársasági kupát, háromszor elhódította a gólkirályi címet is, 1980-ban pedig 36 góljával európai ezüstcipős volt. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, 4 idény után pedig a Szentrüdenhez igazolt. A válogatottban 92-szer lépett pályára. Ezzel az örök rangsor 6. helyén áll. Játszotta az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és a 82-es világbajnokságon. 1968-ban Mexikóvárosban 5 karikás aranyérmet nyert. Fazekas László 78 éves volt. Ma este kiderül, hogy az Arzenál mellett melyik csapat lesz ott a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Ez a 21 órakor kezdődő Bayern München Paris Saint-Germain visszavágó után dől majd el. Múlt kedden a címvédő francia csapat egy emlékezetes mérkőzésen 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni összecsapást. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét. A magyar játékos az orosz Alexandra Kornyeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábián viszont kiesett. A világranglista 49. helyén álló 26 éves teniszező a cseh Vítko Privától kapott ki 2 szetben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által mára kezdeményezett tűzszünetet. Itthon márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyed évben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
0: Közlekedés.
4: Torlódik a forgalom az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyék térségében munkavégzés miatt. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak.
0: Időjárás.
4: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. A szél élénk északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Folytatódik a Hazafutás. Vajon érdemes lenne visszahozni a kettős rangadókat? Erről beszélget továbbra is Ballai Attila, Elpap István és Turi Gábor.
3: kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik. Ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as években tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
6: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangad az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban hat ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
3: BVSC MTK. Akkor még nem volt.
6: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionba egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
3: Az egyiket majdnem a főpályáról.
6: Így van, ahogy van. Mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
3: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
6: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth Díaz
7: színész. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha jó futballosztag.
6: Mert azt láttuk, hogy a 70x. percig a Vasas 4-2-re vezet, és dominálja a meccset, és onnan rugott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre a reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
7: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből az Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
3: Mennyire járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
6: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok, mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkor fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
7: Amit említettem, bocsánat, a 84 április van, amikor ugye a kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés, még ha első meccs van akkor is.
3: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákiától elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek. 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
6: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóba négy napra rá, december 7-én a Népstadionban Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionban 1000 néző.
7: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van.
3: Okay. Ez, jó. De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert, hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt. Aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 ezer előtt teljesen általános nézőszám volt. Mondjuk egy Fradi-Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
7: Felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelen bérünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
3: Más világban. Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
7: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
3: Volt az ETL Budafok meccsen
7: 30-40 ezer ember persze. Volt. Tehát erre azt mondom,
3: tehát a helyszelleme is átalakult, nagyon sokat számít.
7: Van, erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom. Tehát ki lehetne próbálni.
3: Hát a Puskás Arénába a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
7: nem az 50 ezer,
3: nem tészta, tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmit ét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
7: ezért
3: is,
7: mondom,
3: most
7: hogy
3: is
7: esetleg
3: biztos vagyok
7: vissza,
3: benne,
7: esetleg
3: Fradi
7: vissza lehetne hozni.
3: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
7: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
6: Én óvatos dolgaként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de az alapvetően szereti az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
3: Ennyi irányítás belefér.
6: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
3: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direktbe hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
7: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
6: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
3: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esélye egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
6: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérni mennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
7: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a Névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor mi a válogatottban kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Ezébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
3: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
7: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
3: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öreg fiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
7: a Puskás
3: stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
7: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6-ig és utána. És tényleg, akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba. Tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
3: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangodó.
7: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleménye. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
3: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
6: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra, és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadón még egyszer üljek úgy a lelátó, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtan hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
7: És a sportinduló pattogó.
6: És a sportinduló pattog. És igen,
3: az nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
6: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak a scorebardo, vagy nem tudom mi. Egy-két betű úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltatodnak.
3: Ami kiégett, az soha többet nem javították meg.

0: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor kalap köztük jár.
1: Hosszúti a Frutti, a rágógumi, kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe, és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zőlejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
2: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zőleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zőlei, hanem mondja a Kiskalap.
1: Kiskalap.
0: Természetes, egy sztár volt kalap. Tehát egy Frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy Frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
2: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
0: hát már nem MTK-VM a VM.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
1: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor miért pont az N1 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
0: hiszen az MTK persze eddig is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott fel.
1: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez. Úgyhogy tehát tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
2: Maradjon az eredeti 4.
0: Jó van, hát megnézzük, én egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
2: Persze, marketing században
0: bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen,
2: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszélt, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, meg kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
0: És Dózsás.
2: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert nem fiatal.
0: Nem.
2: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műhelyzetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Figyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló volt, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel.
0: Tehát ő a Földtani Intézet felőli karéjban nagyon jó ezeket mondod, a meccseket.
2: Ugye ő az ember, ő a mérnök. Mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akart hagyni.
0: Hát most látványelemként vannak
2: és látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
0: Ott viszont az eredeti épület.
2: Ezt akarom mondani.
0: Kipofózva.
2: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
0: A toronyépület, ami egy pár emeletes kis.
2: Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze egy mostani válogatottra megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Floriánt, mint vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
0: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy most elmegyek, kimegyek a stadionba.
2: Óriási.

0: stadionomba.
1: Persze, persze.
0: Na
1: persze.
0: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani az MLS, vagy a klubok tér felén pattog.
2: Az elmúlt órában Ballai Attila, Elpap István és Turi Gábor az NB1-es kettős rangadókat idézte fel.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Folytatódik a hazafutás, ugye az elmúlt órában Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgóra is emlékeztünk, aki ma 78 éves korában hunyt el. Itt van már velem a vonalban ifjabb Bene Ferenc. Szia Feri, hát édesapáddal az Újpestben is és a válogatottban is elég sokat játszott Fazekas László. Azt láttam, hogy te is búcsúztál tőle a közösségi médiában. Hogyan emlékszel rá, milyen volt ő, mint személy, mint ember, mint játékos?
1: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, sziasztok! Hát, lesújtott a hír, körülbelül 2 órával ezelőtt szembesültem azzal, hogy Fazekas László tényleg egy korszakos egyéniség távozott az ő személyében az évek sorából, és hát ugyan ő Belgiumban élt, és ezért én személyesen sajnos keveset tudtam vele találkozni, de rengeteg történet, elmesélés, és hát ugye az ő pályafutása az annyira gazdag, hogy tényleg úgy fogalmaztam, hogy korszakos egyéniség, de talán 2 korszakot átívelő az ő pályafutása, hiszen egészen példátlan, hogy abban az időszakban, amikor még azért nem volt ennyi válogatott mérkőzés, 92-szeres válogatott tudott lenni, és ugye édesapám még korosztályában, az újpesti aranycsapatban és a válogatottban is szerepelt, ugyanakkor később még a 80-as évek elején is, ugye a 82-es világbajnokságon is nagyszerű játékot nyújtott, és amit én mindig is csodáltam a játékában, hogy elképesztő volt az a fajta kétlábasság. Szóval lehetett látni sorsdöntő gólokat szerzett jobblábbal, mondjuk a norvégok elleni hazai mérkőzésen, de szerzett gólt a világbajnokságon 25 méterről bal lábbal, aztán előtte a selejtezőkön Románia ellen az 1-0 győzelem még szintén bal lábbal. Szóval elképesztő volt ez a kétlábasság, ami az ő generációjukat jellemezte. Sokat mesélt róla édesapám, hogy annak idején tőle próbált ellesni a külsővel való rugás vívmányait, utána nagyon-nagyon sok gólpasszt adtak egymásnak, és nagyon-nagyon szerettek együtt játszani. Én személyesen már jóval 50-en túl találkoztam vele, különböző protokolláris eseményeken, ahol mindig is egy nagyon-nagyon pozitív és szerethető személyiség volt, és ami igazából megfogott benne, és pontosan ezért is sajnálom, és ez egy kicsit a 90-es évek magyar labdarúgásának, vagy magyar labdarúgó vezetőinek egy kicsit a bűne, én úgy érzem, mind Újpest, mint pedig az MLS részéről, hogy ő nem kapott Magyarországon edzői szerepet, tehát sem az Újpestnek nem volt vezető edzője, sem pedig a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya nem tudott lenni. Vagy a mai klasszikus értelemben úgy gondolom, hogy akár sportigazgató is lehetett volna, ami akkoriban nem volt divat, de az ő szakmai profizmusa és elképesztő tapasztalata és kapcsolatrendszere szerintem erre predesztinálta volna. Na de visszatérve, az ő személyiségét átlengte valami olyan mérhetetlen profizmus, magát a lényét is, és talán ez abból adódott, hogy ha nem is korán, de 33 évesen ő ki tudott kerülni Belgiumba, és még így is nagyon-nagyon komoly profi karriert tudott véghez vinni, jóval túl a pályafutás a zenitjén.
0: És ha jól tudom, édesapáddal azért jó barátságban is voltak, mert úgy is nyilatkozott ő is, hogy ugye a győzni akarásuk tette őket nagyjá, és győzni akarásuk miatt voltak egyébként nagyon jóban ugye a pályán is. Ami még így érdekes, hogy igazán nagy egyéniségek voltak, de valahogy mégsem így ellenfelekként tekintettek egymásra, hanem nagyon jól tudtak együttműködni. Hogy láttad ezt?
1: Így van, nagyon érdekes, hogy azért ők többször kerültek olyan szituációba, hogy a gólkirályi címért így klubon belül egymással is versengtek, de soha, de soha nem jellemezte az önzőség egyikőjüket sem. Tehát azért, ha abba belegondolunk, hogy én nem is tudom, talán 36 góllal lett gólkirály 79-80 tájékán, a 79-80-as bajnokságban, Fazekas László, tehát ma már 15 góllal NB1-be gólkirálynak lehet lenni, és hát gyakorlatilag nyilván joggal hatalmas sikerként könyveljük el, de hát 36 gól az elképesztő, és ezzel csak európai ezüstcipős tudott lenni Vandenberg mögött. De ahogy említetted te is, a pályán kívül is rendkívüli nagy összhang volt akkoriban köztük. Tehát az a bizonyos Fazekas Görös Bene Dunai 2 Zambó 5-ös fogat, ahogy említik, a pályán kívül is elképesztő kohézióban és elképesztő barátságban volt egymással. Aztán nyilván ugye Fazekas László Belgiumban telepedett le, tehát ez már később, így a pályafutások után már kevésbé volt ez mindennapos, de mindig, amikor találkoztak, akkor nagyon nagy szeretettel üdvözölték egymást, és hát ez életük végéig megmaradt. Az nagyon megható volt számomra, hogy édesapám temetésére nem tudott eljönni, mert egész egyszerűen azt mondta, hogy őt annyira megviselt a halála, hogy személyesen nem tud egész egyszerűen ott lenni, de a család számára is ő kinyilvánította a gyászát, és olyan megható volt, hogy a személyiségében nem is lehetett ott, de együtt érzett velünk. Nagyon-nagyon sajnálom, és különösen megható volt, és szörnyű volt látni, hogy az elképesztő nagyon-nagyon mélyen érintett ez az elképesztő betegség, ami volt, hogy ő az az őszerű, aki még jó a 30-on túl is a válogatott egyik alapembere volt, mert sajnos a betegség magával ragadta, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz most ezt itt feldolgozni, még nem is aki kevésbé volt ilyen személyes kapcsolata vele.
0: Igen, azt lehetett tudni, hogy azért már elég régóta beteg volt, meg ugye külföldön is élt, de picit úgy érzem én is, hogy úgy az elmúlt időszakban azért úgy kevesebbet beszéltünk róla, vagy ő nem tudom, olyan személyiség volt, aki nem annyira szeretett szerepelni, vagy pont a betegsége miatt nem akart már szerepelni, nem tudom, ezt hogy érzed. Ugye te is mondtad, hogy az is sajnálatos, hogy nem volt akár mondjuk szövetségi kapitány itthon, de valahogy úgy csönd volt körülötte.
1: Igen, ez sajnos jellemző az ő korosztályára, mert igazából ahhoz képest, hogy mennyire elismertek a mai napig nemzetközi szintéren, és a pályafutásuk alatt és a pályafutásuk után is mennyire elképesztő presztízsük volt, és mennyire elképesztően pozitív megítélésük volt külföldön, ezt a fajta elismertséget viszont itthon nem kapták meg, és Fazekas László pontosan ennek a kulcsembere, ennek az időszaknak, aki itthon sajnos nem kapta meg sem azt a lehetőséget, sem azt az elismertséget, amit megérdemelt volna, és én nem arra gondolok, hogy nyilván a pályafutását nem értékelték, hiszen egészen 1983-ig válogatott volt. Ő ha kicsit szerencsésebben alakul a magyar labdarúgás, akkor akár 4 világbajnokságon itt szerepelhetett volna. Viszont a játékos pályafutása után azt a hatalmas tapasztalatot, azt a hatalmas kapcsolatrendszert, azt igazából a magyar labdarúgás nem használta ki. És én gyanítom, hogy ez azért egy nagyon-nagyon komoly lelki válságot okozott neki. Tehát azért 50 éves volt, 50 éves körül volt, 50-60-es évei között, ereje teljében, rengeteg tapasztalattal, hát gyakorlatilag Mészői Kálmán kapitánysága idején válogatott pályázói pozíción kívül semmilyen szerepet nem töltött be a magyar labdarúgásban. Talán ez a lelki válság okozhatta azt, hogy nem volt annyira reflektorfényben. Szerintem többet érdemelt volna a magyar labdarúgástól a pályafutása befejezése után, akár edzőként, akár szaktanácsadóként, akár bármilyen tisztséget tekintve.
0: És hát abban látszik, hogy tényleg mennyire tisztelték külföldön is, hogy a belga Royal Antwerp közösségi oldalán elsőként hozta le ezt a hírt. Ifjabb Bene Ferencnek köszönöm szépen, hogy velünk volt, és emlékezhetünk Fazekas Lászlóra. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Fazek a szöblete a jobb oldalról, meg középen Gyilasi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szöpteti Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szöbből ő, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas, ő gól! Tóth pedig a góljától óriási kedvet kap, balra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól!
2: 16 óra 7 perc van, ez a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, és itt van velem szemben Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió munkatársa, Wittmann Emil, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztője, és Pille István, az MTI sportszerkesztője. Hát az elmúlt percekben is itt Fazekas Lászlóról emlékeztünk. Nem tudom, ti hogy emlékeztek rá, mert Edvi László kollégámnak volt egy jó felvetése, hogy talán őt nem kezeltük a helyén az elmúlt időszakban, nem emlegettük annyira, amennyire kellett volna. Nem tudom, ezt hogy láttátok? Mennyire volt ő benne a köztudatban?
3: Nekem ott stabil kezdő volt a gonfoci csapatomban. Például ezt tudom. Úgyhogy én nagyon szerettem az ő játékát. Hogy kezeltük, lehetett volna valószínűleg jobban. Tehát Törőcsik Nyilasi árnyékában. De nálam mindig ott volt. Apuval festettük a kis pozdorjalemezt. A Fazekas nevet nagyon sokszor kiejtettem. Lehet, hogy többször, mint most itt a bejátszásban.
4: Én azt gondolom, hogy igen, amit nálam nem volt ott a gomfoci csapatban, nem is volt gomfoci csapatom, úgyhogy vélhetően abban lehet igazság, hogy ez a név annyira szerintem nem éget be, mint amennyire a szakmai erények alapján, az eredmények alapján, a nagyszerűség alapján illő lett volna. Az ember ilyenkor mindig azt mondja, hogy ez mindig egy figyelmeztetés arra, hogy azokat az embereket éltükben kell igazán megbecsülni, akikről sajnálatosan halálok után érezzük azt, hogy esetleg valamilyen elmaradásunk van, valamilyen adósságunk van velük szemben.
2: Azt gondolom, hogy tényleg az én generációm már kevésbé ismert, a nálam fiatalabbak meg már pláne nem, és azért ilyenkor sajnálatos, hogy a halálhíre kapcsán néznek utána mondjuk akár valakinek az interneten.
5: Nem tudok még róla, és ha most
3: ne illene.
5: 15 éves fiatal beüti a Google-be ezt a nevet, és még a Wikipédia oldalát megnézi, akkor szerintem elcsodálkozik, és lehet azt mondja, hogy úristen, hogyha nem hallottam én erről az emberről. Ebben biztos, hogy van igazság. Azért igazságtalan az élet, most magamról beszélek, hogy az utolsó emlékképem a legerősebb, ami vele kapcsolatban megmaradt, az a januári vagy februári antwerpeni látogatása, amikor már nagyon rossz egészségügyi állapotban volt, és ilyen utolsó kívánság lehetett szerintem, hogy még egyszer abban az imádott városban, az imádott klubban emelsen a stadionba, és nekem az az emlékkép maradt meg, ami igazságtalan az életében, egyébként nem az kellene. Viszont volt szerencsém a 70. születésnapján egy újpesti pódiumbeszélgetésen moderálni egy olyan beszélgetést, amelynek ő volt nyilván a főse. Nyirasi Tibor volt az egyik meglepetés vendég, illetve egy Törőcsik András is megjelent ezen az eseményen. Akkor ő már elég rossz egészségügyi állapotban volt, de valahogy meg tudták fűzni, hogy erre az eseményre jöjjön el. Az Újpest köszöntötte az akkor 70 éves Fazekas Lászlót, és hát most, amit itt hallottunk a gólok válogatott meccsekről, hát nekünk ezek már sajnos csak emlékképek, de milyen jó, hogy legalább már akkor volt televízió és videófelvétel, mert a nála idősebb generációkról nagyon-nagyon kevés felvétel maradt fent. Mert szerintem a kettős rangadókról így is kevés dolgot lehet találni az interneten, főleg mondjuk videós formában, de ő legalább már abban a korban is tudott élni, amikor már legalább látjuk, és meg tudtuk nézni, hogy ki volt.
3: Meg ugye légiós lett, tehát az egy nívó volt, meg hogy bizonyos...
2: Abban a korban meg pláne ez még ritkaság
3: szemben is ment. Igen, meg amikor már szoftosodott az a rendszer.
5: Mert az elsők között került.
3: Igen, és talán ez is az oka annak, hogy mert az akkor időszakban ilyen nagyon-nagyon külföldi eseményeket nagyon nehezen lehetett látni. Tehát ő meg egy egész jó korba kiment, ez a 80-as évek közepéről beszélünk, és akkor talán kevesebb hír csordogált haza ilyen kaliberű játékosokról, de szerintem az mindent elmondta, hogy ilyen állapotában is, amikor az ő játékát szémjelzte, hogy ilyen rangos bajnokságba tudott kimenni.
5: Hát meg milyen nyomot hagyott Belgiumban?
3: Igen. Érted? Ott lehet, hogy van róla nevezve. Vagy szinte biztos, de ezt illene a klubjának, vagy a Magyar Szövetségnek ezt valahogy felkarolni. Ezt
5: az én azt gondolom, hogy egy éven belül valaminek történnie kell, és szerintem történni is fog, mert ez így helyes.
2: Mindenképpen hatalmas egyénisége volt tényleg a magyar labdarúgásnak, de akkor menjünk tovább itt a futball mentén, mert ugye 20 év után BL döntős az Arzenál. Nem tudom, hogy láttátok ezt a tegnapi mérkőzést, ugye 1-0-val végződött, azt tudtuk, hogy azért ez a két csapat nem fog olyan gólgazdag mérkőzést játszani. Mennyire tetszett nektek ez a párharc?
5: Hát amennyire egy két védekezőbb stílusú csapat párharca lehet, ez nagyjából olyan volt. Azért azt nem lehetett elvárni egyik csapattól sem, hogy majd egy ciporkázik, mert itt mindenki egy lépésre volt Budapesttől, és szerintem nagyjából az jött be, amire a legtöbb ember számított, hogy aki az első gólt szerzi ezen a meccsen, az bejutott a BL döntőbe, ez az Arzenál lett. Szerintem a jobb csapat került a BL döntőbe, ez nem kérdés, és egyébként pedig az egyetlen veretlen csapat a Bajnokok Ligája 2025-25-ös kiírásában a világ legerősebb bajnokságának az élolvasat, tehát szerintem nincs kérdés, ott van a helyük Budapesten, azokat verték meg, akik szembe jöttek, mindenkit, az a párharc meg olyan volt, amilyen. Én az utolsó 5 percet figyeltem, hogy a két edző a saját zónáját futkorászva az Arteta elengedett bedobát, tehát ott nem lehetett érezni, hogy iszonyatosan nagy a tét, és az Atletico-nak szerintem sokáig megint az utolsó esélye, vagy sokáig nem lesz olyan esélye, hogy BL döntőt játszon. Úgyhogy szerintem az erősebb és jobb csapat jutott be.
2: Igen, ez érdekes, amit mondasz, hogy ugye veretlen csapat. Én most utána néztem direkt, hogy a szezon elején olyan 10-16%-os esélyt adtak arra, hogy ők döntőbe jutnak, és a harmadik vagy ötödik favorit csapat környékén volt. Azért érdekes, hogy eljutottak idáig, mert ez nagyon sok mindenkit búcsúztattak, vagy kiejtettek, ti számítottatok rá, vagy szerintetek mennyire volt ez kalkulálható, mondjuk az Arzenál tényleg a fináléig eljut?
4: Szerintem az Arzenál most egy picit talán meglepetésszerűen talált magára itt elmúlt napokban, nem is olyan régen, szerintem egy-két hete pont arról beszéltünk, és még angol szakírók is, és nemzetközi sportújságíró szaktekintélyek is azt mondták, hogy hullám volt, bekerült az Arzenál, ezt láthattuk a Premier League-ben is, és bevallom őszintén, még itt az elmúlt egy-két adással ezelőtt, ugye itt a jóslatokba bocsátkoztunk, hogy fog kinézni a budapesti BL döntő, és hát abból az egyik csapat már nem az, akire egyébként a szakértők voksoltak, mert ők az Atletico-t várták. Hát, hogy a másik az lesz-e, oda egyébként a Bayern München jósolták, ugye most nyilvánvalóan a mai mérkőzés előtt szerintem ez akár lehet bátor is, de bármi is lehet, hiszen tudjuk jól, hogy a Paris Saint-Germain nyilván egy gólos erőnnyel megy azért a katlanba, tehát nem lesz könnyű dolga ilyen tekintetben. Úgyhogy valahogy az Arzenál szerintem olyat préselt ki most magából, ami lehet, hogy nem volt itt a képben, ahogy így egy picit a lendületét veszíteni láttuk, de lehet, hogy mégsem, szóval tényleg le a karappal Arteta előtt, és nagyon sokat emlegettük ugye a Diego Simeone faktort, hogy ez mi mindenre lehet elég, hogy mire lehet képes a csapat pont ezért, és ugye sok-sok dicséretet is elmondtunk azzal kapcsolatban, hogy azért az Atleti megtanult az elmúlt években ugye a másik csapatok játékát elrontó labdarúgásból egyébként azért sokszor minőségi és hát nem is azt mondom, hogy szemet gyönyörködtető, de eredményes futballt játszani, ez most úgy tűnt, hogy legalábbis tegnap kevés volt.
2: Ez úgy tűnt, tényleg magára talált az Arzenál, mert a Premier League-et is vezetik 70 ponttal,
4: ráadásul. Pontosan.
2: Úgyhogy ez érdekes, hogy azért valahogy csak magukra találtak is szezon végén.
3: Én nagyon szerettem az olyan párharcokat, ahol hogy érződik, hogy nagyon-nagyon felkészülnek egymásból, és akkor erre milyen válasz, viszont válasz, fedáksári, nem tudom mik vannak, hogy ezeket hogy tudják a pályára kitenni. És ebből a szempontból, amikor a legjobb 8 kialakult, én nekem az Arzenál volt az egyik ilyen titkos esélyesem, mert az angol bajnokságnak az első 6 csapata, vagy 5, az eleve otthon egy iszonyú darálóba van. És nem véletlen, hogy például valamelyik elkap egy jó fonalat, az lehet, hogy a másik ágon meg nem tud. Tehát egyszerre több lovat kellene megülniük, és ebből a szempontból nekem az Arzenál nagyon tetszett, hogy közben sokkal jobb egyébként üldözöttnek lenni otthon, mert hogy most a City meghajt, szurkolok nyilván a Liverpoolnak is, de az már így sok szoboszlaiéknak, hogy még egy BL helyre odaérnek otthon, meg a BL, és ez be is bizonyosodott. És akkor a mai meccsről meg még, hogy nem előre szaladva, de nyilván ott meg egy kicsit felszabadultabb játékok vannak, visszautalok az előbb, hogy mennyire van egy stratégiai csata egy Atlético Arsenal meccsen, szemben mondjuk egy PSG Bayern München meccsen, amikor ott ereszdel a hajam, aztán hadd szóljon, és akkor néha észreveszik, hogy azért valamit kéne csinálni egy 5-4-es meccsen, azért nem tudom dicsérni a védelmeket, de itt ezen a párharcon meg lehetett, és ez az egy gól meg mikor született, pont a szünet előtt. Tehát amikor
5: az ütés benned marad.
3: Igen. Tehát amikor már látod, hogy minden vége a menetnek, fél időnek, na akkor még megnyomom azt az 5 percet, és akkor az legalább így leülepszik az eredmény legalább negyed órára. Tök jó párharc volt szerintem.
2: Igen, azt ugye még nem tudjuk, hogy ki lesz az ellenfelük a döntőben, mert ugye ma még lesz egy PSG-Bayern München találkozó, de ezek szerint ez a védekezésre építkező, vagy ez a stabilitásra építkező futball működik, mert eljutottak a döntőbe a Bajnokok Ligájában. Mennyire lehet ez bénító mondjuk akár egy PSG-nek, vagy egy Bayern Münchennek ez a játék?
5: Hát itt most az a kérdés, hogy nekik bénító, vagy esetleg majd nem tud mit kezdeni az éppen aktuális ellenfelével az Arsenal Budapesten, tehát azért nem feltétlenül a védekezés fog dominálni, hogyha megnézzük, hogy milyen csapat jöhet szembe. Megjegyzem, az Arsenal idén, illetve ebben az idényben egyszer már csúnyán elkapta az Atletico-t is, egyébként 4-0-ra az alapszakaszban megverte a Bayern-t, de még egy gondolat az Arsenalnál, hogyha egy játékost választhatnék onnan, én a kapust venném, Raya kapust, mert szerintem szépen lassan a világ egyik legjobb kapusa lett. És olyan bravúriai vannak, hogy tényleg tudja hozni azt a pluszt, ami egyébként egy ilyen védekező csapatnál hiába vagy nagyon stabil hátul, ha mondjuk a kapusod azt az egy nagyon fontos labdát mondjuk a 75. percben nem tudja megfogni. És ilyen szempontból az Arsenalnak szerintem nagyon jó kapusa van Raya személyében. És van egy ilyen csendes játékosuk a Rice személyében a középpályán, akinek ez a név talán még nem ismerős, akkor nézze meg, hogy a Reálnak tavaly milyen 2 gólt rúgott szabadrugásból, az angol válogatottnak is meghatározó játékosa, Saka magára talált, tehát úgy, hogy mondtátok, itt az idény végére Arteta valahogy megtalálta a kirakót, és ugyanazt a csapatot küldte pályára, amelyet a múlt héten. És most, hogy a City ráadásul döntetlent játszott a hétvégén az Evertonnal, tehát magyarán az Arsenal úgy került lépés előnybe, hogy nem is játszott, bár a saját dolgát megtette egy nappal korábban a Fulham ellen. Szerintem ez is jótékony hatással volt a csapatra tegnap este, hogy egy picit hátradőlni nem lehet, megkönnyebbülni nem lehet, de hogy tudod, hogy a legnagyobb riválisod a bajnokságban botlott, tehát hogy most már a saját kezedben van a sorsod, ez szerintem lehet, hogy ezt a pici plusz tette hozzá, nem tudom, csak nyilván az ember találgat, de az Arsenal, mondom még egyszer, szerintem nem érdemtelenül jutott el Budapestre, aztán, hogy ott majd mennyire lesz stabil a védekezés, vagy a PSG elképesztő támadó sora, vagy a Bayern München szintén elképesztő támadó gépezet ellen. Mondjuk egy Kane Arsenal párharcot megnézni Budapesten.
4: Igen, ezzel előrevetítve, hogy szerinted melyik lehet?
3: A sportvilágnak a legjobb része ez a május.
5: Abszolút, igen.
3: Ez
5: igen,
3: a legjobb. Izgalmas, ha nagy álmaid vannak, akkor így egy húsvét utára hegyezed magad, de ez bármire igaz.
5: Csak addig maradj versenyben.
3: Igen, addig valahogy éld meg, hogy legyen esélyed de majd májusban.
4: Ne haragudj a nyári labdarúgó világbajnokságra, akkor arra mit
3: most
4: mondom?
3: Defi az 4 évente, de egyébként az előző meg foci VB meg november, de
4: jó, de azért az olimpiai esetben.
3: De a legjobb, tehát kosárlabda, akár hoki, foci.
5: Tehát a 8-10 hónapos küzdelmek általában ez májusban dőlnek el, de nyilván a nyár az megint egy másik.
3: Virágzik
5: izgalmas dolog.
3: Nagyon jó, és olyan csaták vannak, és tényleg a minőség jön elő. Tehát baromi jó ez az egész már.
4: Visszatérve arra egyébként, amit Emil mondott, hogy kicsit nehéz, és én is olvastam Arteta többféle nyilatkozatát is több portálon. Tényleg azt látom, hogy ez most egy olyan felszabadító faktor az Arsenalnál. Nem tudom eldönteni, hogy a bajnokságban megszerzett előny volt-e jó hatással rájuk, vagy pedig az, hogy most bejutottak a BL döntőbe, lehet egy szintén felszabadító erő abban a tekintetben, hogy az egyik menetelésben már mindenképpen ott lesznek a döntőben, és gyakorlatilag nyilván ott már megint a saját kezükben lesz a sorsuk, akár egy budapesti idejel döntőn, de egy biztos, hogy egymásra pozitívan ható erők találkoztak szerintem most itt az Arsenal esetében.
2: És hát az esély megvan, hogy mindkét trófeát begyűjtsék, egyébként mert a Premier League-ben is a West Ham, Burnley és Crystal Palace van nekik még hátra, hát igen, tehát hogy és
4: jó, ugye elég nagy előnyt szereztek.
5: Pont a Bournemouth-tól kaptak ki szintén ez most igaz, márciusban, tehát, de egyébként a Premier League csapatai alapján ez a három együttes az abszolút a verető kategória, de pont a Premier League az, ahol senkit nem lehet lebecsülni, mert bármikor
3: beleszavadhatsz. Nézd, a Liverpool-t kaptak ki, hogy kiesők.
5: Hát vagy Everton City 3-3, és majdnem megégett a City az Everton otthonában, úgyhogy de az, hogy bent vannak a döntőbe, ráadásul ez majd a legvégén jön, ugye május 30-án, és most már heti egy meccsre kell készülni, itt most már tényleg az árzalának áll a zászló.
2: Emil említette David Rayát, a kapus viszont Gyökeres Viktor szerepét emelte ki a mérkőzésen, nem tudom, hogy láttatok. Ilyenkor azért mindig sajnálatos, hogy ő nem magyar válogatottban szerepel.
5: Én azért nem sajnálom, mert aki nem akar magyar lenni, azt nem sajnálom, ez az ő dolga. Tiszteletben kell tartani. Egyébként érdekes, hogy mit mond, mert kiemelő, hogy mennyi párharcot nyert meg. Érdekes lett volna, hogyha ez a mérkőzés másképp alakul, akkor is a Gyökeres dicsérje. Nagyon sok kritika éri a Gyökeres Viktor vagy Viktor Gyökeres játékát, mert nem feltétlen azt a gólszámot hozza, amit mondjuk az Árazánál szurkolók vártak tőle a kifizetett eurómilliók vagy fontmilliók tükrében, de egy kicsit más is a játéka, tehát én erőcsatár, aki tényleg felveszi a párharcokat, megnyeri, de azok a gólok, azok nagyon, nagyon hiányoznak. Tegnap például nem, de hát hogyha Rája azt mondja, hogy neki Gyökeres volt az meccs egyik legjobbja, akkor fogadjuk el.
2: Egyébként a mérkőzés során volt két szituáció is, ami 11-es zsenús volt, azt nem tudom, hogy láttátok. Volt a Nemzeti Sporton is erről szavazás. Nem tudom, ti hogy láttátok ezt a két szituációt.
5: Szerintem jó döntések születtek a pályán, tehát ez a 11-es kérdés, ez
3: annyi szó megnézhetik már.
5: Igen, meg lehet, hogy egyik kamerálásból azt látod, hozzáér másikból nem. Nincs könnyű dolga a játékvezetőknek, hozzáteszem, de nyilván 20 évvel ezelőtt még nehezebb dolguk volt, de akkor mégsem beszéltünk ennyit a bírókról. Ilyen szituáció volt egyébként az első mérkőzésen, Madridban is, ahol számon kértek 11-eseket, meg nem kértek számon 11-eseket, meg egyet itt, egyet ott, úgyhogy túl sok minden szólt a VAR-ról ebben a párharcban, és egy akcióból született, ugye? Uh-huh. 180 plusz hosszabbításos, majdnem 195 perc alatt.
2: Na de hát ugye 20 év után döntősök, ugye 2005-2006-os évben ott az még ugye az Arsène Wenger időszak volt, éra volt, ugye Thierry Henry is játszott, aki most ugye televíziós kommentátorként is dolgozik, és ott volt ezen a tegnapi mérkőzésen is. Akkor ugye a Barcelona verte őket 2-1-re, egy 20 év táblatából nyilván teljesen más játékosok, teljesen más csapat. Most mennyire lehet esélyetlenek ennek az Arsenalnak, vagy mennyiben más most ez a csapat, mint az akkori?
5: Hát szerintem az akkori csapatban sokkal több klasszis volt, tehát az Arsenal szerintem minden
3: idők egyik.
2: És nem tudta megnyerni így sem, igen.
5: Azért
2: mondjuk egy Barcelona ellen, aki szintén klasszis.
5: Ahogy említettem, hogy a Ráját szívesen elvinném ebből a csapatból, az én saját csapatomba, de azon kívül hát nem nagyon tudnék más olyan játékost mondani, aki mondjuk a világ bármely csapatában kezdő lenne. Szemben a 2006-os Arsenallal, ahol viszont hemezsegtek a világklasszisok, de hát nem feltétlenül csak a klasszisok döntenek el párharcokat, egy nagyon jó csapat úgy ürt össze az Arteta, egy nagyon masszív csapatot, néha egy picit unalmas csapatot, mert ugye ez a kritika is éri a londoniakat.
4: De miért érdekes ez, amit most mondasz ezzel, nem? Hogy végül is nyilván nem így, és nem ezzel az előjellel, de amikor a Paris Saint-Germain szárba szökkenésről beszéltünk, ott is arról volt szó, hogy nem annyira a kiugró egyéniségek. Jó, persze közben azért láttuk, hogy Luis Enrique mellett lettek olyanok, akikre azt mondjuk, hogy hű, és gyakorlatilag a világ legjobbjai közé is tartozhatnak, vagy oda is tartoznak, de hogy mintha egy picit abba az irányba menne el a labdarúgás csapattrendje, vagy a klubcsapatoknak a trendje, hogy inkább ez a picit szürkép, de csapatként viszont nagyon masszív, nagyon erős társaság képes arra, hogy egyrészt végigcsináljon egy ilyen brutális hosszú szezont, és hogy még maradjanak erőtartalékai. Tehát az az irány, amiről adott esetben akár a Real Madrid vagy a Barcelona aranykorában beszéltünk, hogy ilyen nagy kiugró egyéniségek, nagy triók alkotják, nagy támadó triók alkotják esetleg ezeket a csapatokat. Most valahogy nem ez a nem biztos, hogy ebben kell trendet keresni, de most valahogy ez áll össze. De tényleg is való.
3: Hajtásod. Tehát, hogy úgy értem, uh-huh. hogy ilyen világsztár, akinek mondjuk alűrjei vannak, és bomlasztja uh-huh. a rendszert. Itt az Arsenalnál nincs ilyen nincs tétel ilyen. Semmi, más csapatoknál előfordult, de a Paris Saint-Germain, amikor nem nyert semmit, akkor viszont hemzsegtek ott a világsztárok, de nem passzoltak össze azon a szinten, nyilván egy francia bajnokság az más, de amikor BL-t kell nyerni, akkor nem. Abba viszont bármelyik jut tovább ma, nagyon jó döntőt vív majd az Arzenál szemben, mert valamelyiknek az akarata érvényesülni fog. Tehát vagy az Arzenál ugyanúgy, mint az Atletikot így bedarálja, de kellemes értelemben, vagy pedig lesz egy nagyon sima gól az egyik felé gólgazdag meccs, tehát egy 3-4-0-as BL győzelem is lehet. Szerintem piszok.
5: Azt én teljesen kizárom.
3: Jó. Hát 3-3-0 lehet, de akkor ezt majd adáson kívül.
5: Jó.
4: De azt gondolod, hogy egyszerűen az emlegy bajnokok egy döntő, az ezt nem engedi meg, tehát annyira nagy az egy meccses nyerni akarási nyomás, vagy egyszerűen azért, mert az Arzenál nem fogja hagyni, hogy akármelyik, hát mondjuk most láttuk, hogy mind a két csapat támadó focira képes nagyon.
3: Nehezen játszik.
5: Igen, de akkor most nézzük csak azt a tényt, hogy most arról beszélgetünk, hogy ha majd a budapesti BL döntőben pályára lép az Arzenál, valószínűleg az aktuális angol bajnok, amely egyetlen meccset sem vesztett el a Bajnokok Ligája 25-26-os kiírásában, hogy 4-0-ra fog kikapni.
3: Vagy nyerni.
5: Igen, na én vagy erre mondom azt, hogy azt nem tudom elképzelni.
4: Azt én sem tudom elképzelni, mert az nem az Arzenál stílusa, szerintem a 4-0-es győzelem.
5: Lehet majd egy 3-1, de nem tudom elképzelni, hogy az egy...
3: Tehát lehet egy számomra egy olyan BL döntő, bármilyen leosztásban, az egyik felét már ismerjük, hogy 3 gól lesz külön. De ezt majd megbeszéljük.
5: Hogy 3 gólos különbség lesz?
4: Nem egy 2-1-re gondolsz, mert az is 3 gól.
3: 3 gólos különbség, tehát 3-0-4-1 vagy nagyon. De ezt majd az Emil-lel lezongolja.
5: Lemecsék. Én most megnéztem a 2006-os BL döntőben az Arzenál kezdőjét. Hát Henri Fabregas, Pires, Gilberto, ugye a brazil világbajnok, két angol válogatott védő, Campbell és Cole. Fabregast már mondtam, azt hiszem mondtam. Igen. Szóval, hogy azért ők, és a túloldal mondjuk
3: Giulietto,
5: Ronaldinho, Iniesta, Edmilson, Puyol, nem is folytatom. Szóval, hogy azért ezek névként az Arzenálnál sokkal komolyabb nevek voltak, de azt hiszem pont Henri, a Nemzeti Sporton olvastam, hogy mi voltunk a verhetetlenek, ti lesztek a felejthetetlenek, tehát hogyha az Arzenál megnyeri ezt a Bajnokok Ligáját, akkor először nyernek Bajnokok Ligáját, és akkor ezekről a srácokról fognak úgy beszélni, a most 5-8-10-12 éves.
3: És akiket most szóba hoztál, ők nem?
5: Igen, így van, úgyhogy óriási a
4: tét. És azokról a srácokról, akiknek egyébként nagyon kevésnek tudjuk úgy a nevét, nem? Ahogy így rögtön beugranak.
5: Utána egy 19 éves fiút a kezdőbe tett Arteta.
6: Nyilván most jutottak másodszor a BL döntőben, és mit lehet, így nem nyertek még egyszer sem, majd meglátjuk, mire lesznek képesek. Hamarosan beszélünk még a lehetséges ellenfeleikről, most azonban elmegyünk a hírekre.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
7: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
8: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
7: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Elhunyt Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgó. Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmányt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
9: Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor hódította el a gólkirályi címet, játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint a 78-as és a 82-es VB-n. 1968-ban Mexikóvárosban 5 karikás aranyérmet nyert. Fazekas László 78 évet élt. Anderson Esiti és Abubakar Keita is távozik a labdarúgó NB1-ből kieső DVTK-tól. A nigériai, illetve az elefántcsontparti légiós szerződését is közös megegyezéssel szüntették meg a klub közleménye szerint. Már a jövő heti zárófordulóban sem lépnek pályára. A magyar női vízilabda válogatott 9-7-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Vályi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A VK döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik. A magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsátbanknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Itthon a történelemírásbelivel folytatódott ma az érettségi. A témák között a honfoglalás, a Rákosi diktatúra és a görög-római építészet is szerepelt. Középszinten csaknem 71,500-en, emelt szinten több mint 8000-en adtak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adathatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet a Vára Nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgykezelés. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteménye több mint 12 000 tárgyi emléket és 300 000 fotót, dokumentumot, filmet és plakátot tartalmaz. Köztük olimpiai relikviákat, valamint sportlegendák személyes tárgyait.
0: Közlekedés.
9: Torlódik a forgalom az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyíktérségében munkavégzés miatt. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
10: Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc van, a hírek után folytatódik a Nemzeti Sportkör. Itt van velem továbbra is Csiszta Zsuzsa, Bitman Emil és Piller István. Itt a hírek előtt kiveséztük az Arzenál, de akkor beszéljünk a mai másik elődöntőről. Ugye a Bayern München fogadja a PSG-t. Az előző mérkőzés 5-4-re végződött a párizsi csapatnak. Mire lehet elég ez az egy gólos előny a párizsiak számára? Nem tudom, hogy látjátok, melyik csapatnak lehet nagyobb esély a döntőbe jutásra.
4: Hát ez szerintem semmire nem elég. Tehát jelen pillanatban az egy gólos előny, pláne ugye, hogy már nincs jelentősége semmilyen szinten az idegenben lőtt, bár ez éppen nem ott történt nyilván az hazai pályán, de hogy szerintem semmi. Tehát ahogy ezt a mérkőzést láttuk, ennek a dinamikája alapján szerintem teljesen kiszámíthatatlan, én azt gondolom, a változás. Nyilván a Bayern München a hazai pályáján azért szerintem ez talán valami előnyt jelenthet nekik, úgyhogy valamiért azt érzem, hogy a Bayern Münchennek ez az egy holos hátrány, ez tényleg csak egy maximum egy csuklásnyi problémát okozhat. Szerintem egy hangyabokányival nagyobb esélyt látok én is arra, hogy esetleg a német csapat jut.
2: Párizsi tovább. Csapatnak is jó emléke van az Allianz Arenáról, mert itt nyerték meg a Bajnokok Ligáját, tehát hogy...
4: Jó, szerethetik persze, de szerintem ha nem fogják annyira... Azt gondolom, hogy ez nem az az este, amikor olyan nagyon szeretni fogják, legalábbis a közönség hangulata miatt, de nem fogja, tehát olyan elképesztő profi csapatról beszélünk nyilván ugye a PSG vonatkozásában, hogy pontosan tudják, hogy hova mennek, hogy mi vár rájuk, szerintem egyáltalán nem fogja őket megrezzenteni. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy ugye amit a múlt héten ilyen legtöbben én őszinte futballként definiáltunk, hogy ez vajon milyen arcát mutatja ma, mert az első mérkőzésen szerintem ez abszolút belefért, és nem is tudom, hogy talán mi ültünk együtt, amikor arról volt szó, hogy erre a találkozóra azt érzékelte az ember, és szerintem ezt nagyon megfogalmaztat, hogy olyat tudott mind a két szakvezető előhúzni, hogy oké, ismertetek eddig így minket, meg úgy minket, de most már mi olyasmit fogunk mutatni, amit egyébként nem gondol a másik, hogy tudunk, és kiderül, hogy tudunk. Na de most ennek a mai mérkőzésnek ugye már döntő jelentősége van, tehát akit nyilván ma úgy nyer, hogy többel, mint egy szállalat az értelemszerűen tovább juthat, tehát szerintem ma már nem lehet ennyire vabankra menni. Tehát én azt gondolom, hogy én ennél egyébként egy óvatosabb játékot várok bizonyos szempontból.
2: Eldőlhet ez a mérkőzés a rendes játék részben? Vagy 11-esekig eljutunk?
5: Most ez közel, ezt én tényleg bármit el tudok képzelni, és hogyha mondjuk a Bayern 2 góllal nyert volna Párizsba, akkor is azt mondanám, hogy ez a meccs jó, akkor persze nem lenne annyira nyitott, de hogy akkor is adnék még esélyt a PSG-nek. Szerintem ami ma döntő faktor lehet, szerintem az a két edző közötti különbség Enrique javára. Tehát szerintem Luis Enrique a tapasztalatából kiindulva nem fog felvállalni egy ennyire nyílt sisakos meccset, mert az Münchenben öngyilkosság. Szerintem itt az okosabb csapat győzhet, persze sok minden közre játszhat, mert lehet egy 11-es, a 10. percben egy kiállítás, tehát sok olyan faktor van, amit most még nem ismerünk, de szerintem Luis Enrique tapasztalata az most döntőt fog érni a PSG-nek. Hakimi nem játszik a PSG-ben, ugye megsérült, emiatt sem gondolom, hogy annyira támadóbb lenne a PSG, mert azért ő egy ilyen fölalázakatoló gyorsvonat a saját oldalán, azért az ő hiányát meg tudják érezni, de szerintem a PSG egy nagyon pici jó csapat, illetve a Bayern annyi gólt kapott az elmúlt néhány mérkőzésen a Bundesligában is, hogy azt most nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek zártak hátul, mert pedig nekik kell majd menni. Én se számítok annyira nyílt sisakos mérkőzésre, mint volt az első. Én most, hogy tippelnem kellene, akkor a voksomat a PSG mellett tenném le, meg ott van a több jó formában lévő játékos, mert azt mondtam, hogy ként nagyon megnézném a Puskásban az Arzenál ellen, de nagyjából csak ő az, aki nekem abból a csapatból úgy igazán, igazán szimpatikus, nagyon szeretem az ő játékát, a PSG-ben többet érzek, és szerintem jobb csapat, mint a Bayern, meglátjuk, hogy Bayern kijön.
2: Igen, egyébként sokan azt mondják, hogy a PSG-nek mélyebb a kerete, tehát, hogy...
3: Mi az kettőre vezetett, ott a végét kicsit elbélázta, tulajdonképpen a Bayern...
5: Milyen finoman megfogalmaztad.
6: Diplomatikusan.
3: És a Bayern annak köszönhető, hogy most nincs nagyon nagy slamasztikában, hogy ott a végén az 5-4-re fel tudott jönni. 6 évet dolgoztam Münchenben, de azóta a meccs óta már nagyon sok müncheni haverom hívott, hogy van-e nálunk szállás. Tehát a Bayern szurkolók úgy készülnek, hogy ők jönnek majd ide az Arzenállal szemben, és bajor hódítók jönnek majd itt. Benne van a pakliban, de úgy gondolom, hogy...
4: Még ezt ráérnek holnapra szervezni, nem?
5: Sőt,
4: tehát, hogy egy kicsit
5: az igazán okosak megvárják a holnapot.
3: A franciák kicsit jobban kezelik azt a meccset, akkor már most egy nagyon kényelmes helyzetben lettek volna, és ezért én is úgy gondolom, egy kicsit a francia csapat van. Egy nagyon picit, mert sokkal többet tud tanulni abból a meccsből, amit az első találkozó hozott számukra, mert azért egy ötöst hinteni a Bayernnek azért nem minden nap itt cselekedett. És akkor még akkor, jó, hát akkor rohanjunk még nekik, és akkor még kaptak kettőt, ez viszont meg a Bayern erejét is megmutatta. Szerintem egy picivel én is azt mondtam a bajor haveroknak, volt kollégáknak, hogy azért...
5: Csütörtök reggelig várjatok.
3: Igen, kb. Ennyit mondtam ilyenek.
6: De igen, ez azért mekkora lélektali előnyt jelenthet a Bayern München játékosai számára, hogy 5-2-ről talpra álltak, tehát hogy azért felhozták úgy a mérkőzést, hogy van esélyük továbbra is.
3: És utána mondta Erike, hogy ez egy így is tök jó meccs volt. Tehát, hogy ő nem zavarja az, hogy 5-4 lett, és nem 5-2. Lehet, hogy ez csak kifele a kommunikáció, és bent az öltözőben azért bakker volt.
4: Mondjuk lehet, hogy a 5-4 lett volna azért a Bayern javára, akkor zavarta
3: hogy
4: volna.
3: Hogy ki ez az 5-4, mert most Így még azt mondom egyébként, hogy a Paris Saint-Germain az ha teljesen oda tud figyelni erre a meccsre, akkor ez az egy gólos előnye, ez elegendőnek.
5: A Bayern legutóbbi 3 meccs az úgy alakult, hogy a Mainz vezetett a szünetben a Bundesligában 3-0-ra, nyert a Bayern 4-3-ra.
3: Igen.
5: Aztán elmentek a PSG-hez, ahol 5-2-ről följöttek 5-4-re, majd a hétvégén a Heidenheim vezetett 2-0-ra és 3-2-re Münchenben, és lett döntetlen. Mindezt tette a Bayern német bajnokként, tehát igazából komoly tétje a Bundesliga meccseknek a presztízsen kívül már nem volt. Ilyen nagy feltámadást én a mai meccsben nem látok bele, tehát ha itt mondjuk a PSG, ha mondjuk megszerzi az első gólt, az még semmit nem jelent, de mondjuk egy 0-2-ről, 1-3-ról, az már olyan nagyon meleg lenne.
3: Egymás után négyszer ilyen
5: igen,
3: fordulat igen. Vagy feltámadás. Kísértik a sorsot, nem engedhetik ma. Most szerintem a Bayernnek kulcsfontosságú lesz, hogy a vezetést megszerezze.
5: És
3: volt
5: nem
3: kell lőnie,
5: volt,
3: az tény, az vitathatatlan, de hogy ő teszi-e, vagy az ellenfél, nagyon nem mindegy.
5: Ez a Kvaratskhelia, a Doué, Dembélé hármas elől, ez egészen elképesztő.
3: És a Paris Saint-Germain még egyszer nem fog kiengedni akár egy minimális előnyt csak kezében, szerintem.
5: Erre utaltam, hogy Erikét, Erika szerintem a tapasztalt, most ez nem kérdés, hogy a tapasztaltabb, és szerintem ez egy döntő faktor lehet. Persze a Kampani is egy nagyon ígéretes, mondjuk azt, hogy nem edzőtehetségben, annál sokkal több, de azért láttunk már olyat, hogy a rutinosabb szakember megette reggelire a kevésbé rutinost. Itt két elképesztően jó csapat játszik, és ha mondjuk ez az 5-4-es meccs lett volna a Puskásba, május 30-án, akkor örökre a történelembe íródik az a BL döntő, de ez egy elődöntő volt. Én ma nem várok 9 gólt, PSG továbbjutást viszont igen.
6: Na hát meglátjuk, hogy kiveheti majd a repülőjegyet Budapestre. Maradunk a Bajnokok Ligájánál, viszont sportágat váltunk, áttérünk a kézilabdára, ugyanis este 18 óra 45 perc jön a férfi kézilabda BL negyed döntős körének legjobban várt visszavágója, ugye a Veszprém játszik a Vükszte Berlin ellen. Itt is ugye egy gólos előnnyel mennek erre a mérkőzésre a veszprémiek. Na itt mire lehet elég ez az egy gólos előny?
3: Csak a Veszprém nyert otthon a négy negyed döntőből. Két vendéggyőzelme van, az egyik a Szeged Pechére, Magdeburg. Volt egy döntetlen, és csak a Barszes nyert, és csak a Veszprém tudott otthon nyerni, de a legkisebb különbséggel. Nem adnék a Veszprémre sokat, az az igazság. Ez a Füksszöber, ez nagyon durva csapat.
4: Nehéz lesz. Igen, nehéz lesz, azt gondolom én is Berlinben. De meg olyan régóta vágynánk azt, hogy odáig menjen a Veszprém, ahova...
3: 10 éve volt szansz, egy óriási, és igen, azóta

0: ki tud találni valamit arra, hogy lassítsák a játékot, kicsit elhúzzák a támadó játékot, és egyébként legyen kapus teljesítmény, akár az Appelgrentől, akár a Corralestől, és legalább egy átlő fogjon ki jó napot a Veszprémnél. Tehát ha van kapus teljesítmény, és legalább egy átlövő, aki megszórja magát, akkor van szansz egy lassú meccsen, minden más forgatókönyv esetén szerintem a Füksze megy Kölnbe.
1: Ők egyébként arra készülnek, hogy 60 percig hajrázni kell, tehát hogy ez nagyon kemény mérkőzés, ezt az
2: melegítve igaz. Készül arra? Hát igen.
1: Szerintem ők is 5 gólos hátrányból álltak fel otthon is.
3: Igen, valahogy gólt kap a Füksze, azonnap közép. Tehát van, hogy kapott góra 3-4 másodpercen belül gól.
2: Igen, ez többen ott ez a tempó.
0: A Veszprém 1-2-t vagy 3-at is cserél a védekezés támadásba. Ez nem fér bele.
3: Ez nem fér bele.
0: Pont, amit mondtok, igen. A középkezdés. Kapust kidobja, üres kapugó. Tehát nem te vértizadsz egy gólért. Vértizadsz egy gólért, és mire fölállsz, már egyébként kaptál.
3: Tehát beleteszel egy gólba X energiát, és sokkal gyorsabban kapsz belőle egy
2: na
3: másikat.
2: Hát és éppen az elmondottak miatt ez az egy gólos erőny, ez valóban szinte semmi, ez nagyon könnyen elolvad. Bízunk benne, hát hogyha, amit mondasz, ugye, hogy egy 60 percen át tartó tényleg száguldásba, hát ha, de nagyon nehéz lesz valóban.
0: Viszont ha de sikerül, minden. Akkor amíg az elmúlt 5-6-7 év legnagyobb férfi kézis klub bravúrja, szerintem. Ha ebből a helyzetből a Veszprémbe megy a Kölni 4-es
3: döntőbe. De egyébként már Veszprémbe is egy kicsit rezgett a léc, és jól jött vissza a magyar.
0: Hát ott csapat. Sem úgy indult ez. Az a meccs úgy indult, mint a Szeged Magdeburg kis túlzással, viszont a Veszprém tudott újulni, meg tudott újulni, és bedarálta a végén a Füksét. Nagyon kellett az 59-10-nél dobták, azt hiszem a győztes gólt, és még kivédekeztek egyet. 4-9-kor okosabbak leszünk.
1: És arról mit gondoltok, mert azért a csapat környékén voltak negatív hangok, de azért erre rácáfoltak, mert a PSG ellen például tovább jutottak, ugye a Magyar Kupát is behúzták.
3: Ugye, nem voltam az Aalborg meccsen, hát ott a szurkolók majdnem totál tiltakozásba fajult az egész szezonhoz való hozzáállás. Ez nem volt olyan régen, most itt néhány, egy-két hónapja volt, még két hónapja. Az Aalborg piszok jó csapat, de így nagyon megkajálta a Veszprémet a Veszprém arénába. És akkor a szurkolók volt, hogy elnémultak, meg különböző feliratokkal adtak hangot, de igazából onnan nagyon szépen feljött a Veszprém, hogy most fél időben egy góllal vezet.
1: És ugye megnézzük, egyébként még Aalborg Sporting lesz, Barcelona Nantes, ott ugye 32-30 volt az előző mérkőzés, Aalborg Sporting 31-31, tehát nagyon kemény ellenfelek. Várnak rájuk, hogyha mondjuk tényleg bejutnak a 4-es döntőbe.
0: Oda el kell jutni, aztán ott majd meglátod, mi lesz. Az elmúlt 10 évben legalább 4 alkalommal az a csapat nyerte meg, amely csapatra a legkisebb esélyt adtak. Oda, és ott lesz 48 órád, vagy sőt 27 órád, ott te legyél a legjobb, de oda eljutni sokkal nehezebb, mint megnyerni. És egyébként itt a felsorolt csapatok közül, hát most ez Aalborg, Magdeburg, Barcelona, ez a három szerintem borítékolható, és reményeink szerint a Veszprém lesz a negyedik. A Sportingot azért sajnálom, akik szeretik a kézilabdát élmény nézni, hogy játszik a Sporting, és ugyanezt csinálja a portugál kézilabda válogatott. Egy üde színfoltja az elmúlt 5-8 év férfi kézilabdájának a
3: ők az a Portugálon,
0: igen. Úgyhogy, de hát nem juthat el minden jó csapata a legjobb 4 közé. Szurkolunk nagyon a Veszprémnek, hogy ebből az egy gólból, illetve ezt őrizze meg, tehát nem kell más, ezt az egyet dolog őrizze meg.
1: Ezzel elégedettek leszünk. Mondtad, igen. Hogy a Magdeburg borítékolható, ugye Szegedet fogadják hát az... majd. Tehát mondjuk az előző mérkőzés 35-28 lett.
0: Nem, nincs kérdés, tehát itt most játszhat, nem, nincs kérdés.
1: Ennyire nincs ott tényleg a Szeged a európai elmezőnyében? Vagy a Veszprém egyáltalán hol van, hol található?
0: Az, hogy nincs elmezőny, azt szerintem ez így ebben a formában nem igaz, mert ott vagy Európa 8 legjobb csapata között. A jelenlegi Veszprém, illetve a jelenlegi Szegednek nincsenek olyan kaliberű játékosai, akik egy bizonyos szint felett döntő faktorok tudnak lenni. Miklár Roland 40 fölött olyan tavasz produkál, szerintem ő az egyik pozitív példa, de igazából a többi poszton nincs olyan kaliberű játékos, akire mondjuk azt mondja az Aalborg sportigazgatója, vagy a Barcelona, vagy a Magdeburg sportigazgatója, hogy na őt vinném.
1: Tehát most Miklár Roland ráadásul most szerződés hosszabbítottak.
0: Hát plusz egy év, tehát szerintem a jelenlegi Szeged egy ez a Európa 6-10, És szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ezt meg kell becsülni.

0: de jelen pillanatban Kölntől most még ebben a formában messze vannak.
1: Na hát váltsunk sportágat, kézilabdáról kosárlabdára, ugye zajlott a női kosárlabda döntő is, hát söpréssel nyert a Pécs, ugye a Diós Győr ellen, nem tudom mennyire kísértétek figyelemmel itt a női kosárlabda véghajrát, elég egyértelmű volt itt az utolsó mérkőzéseken, hogy azért a Pécs ezt behúzza.
2: De csak az utolsó volt egyértelmű, mert a második meccs a szorosabb volt. Ugye történelmi első bajnoki címe ennek a formációnak.
3: Igen, igen. Azért ezt akartam mondani, igen. Hogy azért ne feledkezzünk el a Pécs korábbi aranykoráról.
2: A Mizó megszűnt, igen. Akkor a
0: Pink volt, Pink Pécs is.
2: Volt, hogy két Pécsi volt.
0: Bizony, és az egyik Komlón játszott Iványi Dolmáék, igen. Szóval ott azért elég viharvert volt az elmúlt 15 év, mióta a klasszikus Pécs, a Rádgéber Lászlóféle Pécs, csak az történt, ami... És egyébként ne felejtsük el, hogy onnan két játékos a WNBA-be került. Ugye most egy fiatal lány, Juhász Dorka, igen, másik, aki azóta a világ egyik, illetve Európa egyik legjobb játékosa a posztján, tehát ami ott utánpótlás nevelés címén zajlik, azt tényleg lehet mutogatni. És most beérett a gyümölcs, nyilván kellettek hozzá légiós játékosok, de alapvetően az egy pécsi csapat.
2: Ha jó volt nézni egy ilyen érettségizőköt, amikor ugye az adásunk szünetében volt, hogy mi volt az érettségén, és akkor ez a kisasszony, aki tegnap nyilatkozott, akkor valószínűleg ma már akkor a Rákosi korszakról írtam.
0: De ez tényleg mennyire újra.
1: Ja, akkor abban legalább érettségizni délután bajnoki döntőt játszott, és
3: nagyszerű.
0: Hát ő sokáig nem maradhatott fönn tegnap, hiszen ma be kellett ülni. Meg
2: ott lelocsolták, azt hiszem Pesgőve, de nem ivott belőle, tehát célzó vízzel nem ment ma a töri érettségére.
0: Alkoholmentes volt.
3: Ez pozitív példa, ez nagyon nagy dolog.
2: Ez az utánpótlás nevelésre kanyarodunk vissza, hogy ott néhány játékosnak bizony, most az érettség is. Egy feladatkör, ugye az volt utazás is közben, mert kellett menni Miskolcra.
0: Pécsről Miskolc.
2: Igen, ez...
3: Nem könnyű.
2: És akkor most hely kell állni ma meg holnap, de a Pécs előtt le a kalappal lesz, hogy 3-0, de abból volt szoros meccs is. Tehát ott, a tegnapi meccs az a Diós Győr szempontjában az katasztrófa volt, az eleje legalábbis. Ránéztem, 18-3.
0: Mintha nem hittek volna abban, hogy ez sikerült, a Pécsnek meg minden ült.
3: Igen.
0: És ilyen van a sportban, hogy mindent megpróbálsz, de látod, hogy a másiknak minden sikerül, és a te motivációdat meg olyankor nehéz fenntartani. Nem lennék ilyenkor edző, borzasztó nehéz feladat. Hogy hitesd el a csapatod, hogy képes vagy nyerni, miközben te is látod, hogy nekik minden behullik, te meg akármit csinálsz. És szerintem ezt láthattuk, nagyjából 2,5-3/4 tartott a tegnapi döntő.
2: És akkor 10 pontba bementek, már azt hittük, hogy szoros meccs. Aztán a kettőt pislogtál, megint 20. No chance, semmi.
3: Igen, van ilyen nap, amikor
1: Lelik
3: Réga
1: fogalmazta meg azt, hogy önmagukat verték meg, de náluk szerintem az egész szezon során ez látható volt, hogy olyan hibákat vétettek, hogy konkrétan tényleg sokszor önmagukat verték meg. Nem tudom, mennyire figyeltétek a mérkőzéseiket.
0: Hát most, hogyha az Euroligát nézzük, akkor nyilván ott is voltak olyan meccsek, ahol... De egyébként meg Diós Győri szempontból inkább az a fájó szerintem szurkolói szempontból, hogy nagyon sima lett. Mert legalább ha az egyik hazai meccselet meg tudod nyerni, de nincsen ha. Tehát azért itt most mindenki elhitte szerintem a DVTK szurkolók közül, főleg úgy, hogy a Pécsnek az egyik légiósa elment a WNBA-be játszani, egy másik pedig megsérült, hogy két meghatározó játékos kiesett a rotációból, szűkösebb padna, akkor itt a lehetőség. Nekünk is volt olyan kollégánk, itt a rádióban dolgozik, aki teljesen más előjellel érezte meg ezt a döntőt, és aztán a pécsiek mindenre rácáfoltak. És nem tudom, láttátok-e mennyien voltak tegnap a csarnokban.
2: Igazából a második meccs volt a döntőnek a
0: kulcs
2: találkozója. És akkor ha az ott megvan, akkor biztos, hogy van egy negyedik meccsed is. Akkor már más az egész kimenetel.
1: Én mondjuk biztos voltam, hogy nem lesz negyedik-ötödik mérkőzés a játékukat
2: ebben
1: látva.
2: Voltál osztva.
1: Nem, de sokukat ismerem még gyerekkorukból, mert én is kosárlabdáztam, úgyhogy nekem biztos volt, vagy számomra biztos volt, hogy nem lesz negyedik-ötödik mérkőzés, hát le a kalappal a Pécs előtt tényleg. Gyorsan még pár percünk van, beszéljünk jégkorongról is, ugyanis 10 nap is kezdődik magyar szempontból a hoki VB. Jövő szombaton Finnország lesz az ellenfél. Pisti, rád nézek most, te vagy itt a hoki szakértő, mit válsz?
3: 0-6.
2: Finnek.
0: De a legnagyobb tisztelettel mondod ezt, igen, és ebben ezt tegyük gyorsan, igen, hozzá.
2: A finn meccs után játsszuk azt a kettőt, amin reális esélyünk van a pontszerzésre, másnap egy osztrák meccs. Osztrákok papíron jobbak, de mondjuk Tamperébe egy kiki meccsen büntetőkkel kaptunk ki tőlük. Azóta van már NHL játékosuk is, tehát azért az osztrák hoki most magasabban jegyzett, de azt a finn meccset jól fel tudjuk használni arra, hogy felpörögjünk az osztrákra, és utána egy pihenő nap után a számunkra döntő a brit. Tehát úgy tudunk bemaradni, mert utána olyan meccsek következnek, Svájc, lett USA, német, ahol reálisan nincs pontszerzési esélyed. Tehát a második, harmadik meccsen kell megszerezni azt a pontmennyiséget, ami egy hőn állított bennmaradás. Lehet, holnap játszunk a szlovénokkal egy felkészülő meccset idegenbe, és kiutazás, úgy csináljuk a VB-re, hogy most Kanada nem idejön az MVM domban, hanem Neuchâtelben játszunk ezzel a kanadai válogatottal, de megint nagyon nehéz lesz. Most például az Erste Ligás román válogatott a Div 1 B-be lett harmadik, úgyhogy lehet ennek örülni, de ha visszateszed az orosz fehér oroszt, akkor Div 1 B-se már olyan magabiztos. Akkor nálunk pedig, hát most nagyon sok légiós van már, ez egy jó hír, hogy kijutnak a magyar gyerekek külföldre, de visszakanyarodva az, hogy ez az osztrák meg döntő rész a brit meccs.
1: Alapvetően hogy tetszik neked ez a keret? Mert az érdekesek, hogy egyébként az Erste Liga a legjobb védőjét, Szabó Bencét nem viszik a VB-re.
2: Hát ez a szakmai stábnak a döntése. Lehet kritizálni is.
1: Ennyire jó védőink vannak rajta kívül is?
2: Majd meglátjuk. Az az igazság, hogy tavaly is voltak azért Erste Ligásaink az alcsoportban, és bennmaradtunk. Egy meccs, és a sors az, hogy az orosz válogatott meg a fehér orosz nincs, ez nekünk, ez pont jó, mert mi vízválasztón vagyunk fent, vagy lent.
0: Ez a liftező, nem? Vagy hogy hívja
2: ezt a... Azt akartuk lenni, és utána volt egy Ljubljanai VB, ahol ott pont kizárták az oroszokat, már mindjárt föl tudtunk menni, utána Tamperében még kiestünk, de utána egyből vissza, tehát ez a lift most működik, és tavaly először bennmaradtunk, de idővel majd az orosz korosztályos válogatottak visszajönnek, lehet, hogy már jövőre.
3: Ez nagyon sok sportágban így van szerintem, hogy azért abban a pillanatban egy picit más lesz a világ meg az európai térkép, hogy az orosz van.
2: A brit meccs az lesz szerintem nálunk abszolút a vízválasztó.
0: Gyors még egy gondolat, hogy az egyik legjobb magyar játékos pedig ma finn bajnoki döntőt játszik, mert hogy Gallóik 2-0-ra vezetnek, az első meccsen gólt is lőtt, úgyhogy...
2: Ő kezdte a döntőt a gólgyártásban.
0: Úgyhogy még egy magyar játékos nem is tudott csatlakozni, mert Európa egyik legjobb bajnokságában játszik döntőt, és ez óriási dolog, de, és ebben szerintem Pista majd tud erősíteni, nekünk van egy ilyen játékos.
2: Egy. És akkor már csapkodjuk a fenekünket, esetleg egy NHL draftra jut el egy magyar játékos, vagy draft lista van. Még jobban kellene. Szóval van ebben még több is, de még racionálisabban kellene ezeket használni. A bennmaradás abba segít, hogy sokkal többet játszol ilyen kaliberek. Most divegy, abba lennénk, ezek az ellenfelek nem jönnének szembe. Uh-huh. Tehát felkészülési meccset sem tud játszani, és csak legfeljebb egy liga válogatott szinten.
0: Nem vesz komolyan, nem, hogyha nem vagy ott a szintjén.
2: Nem.
3: Ez önmagában nagy dolog, hogy bemaradtunk, nyilván a cél lehet azt újra megismételni.
2: Figyelj, játékos megfigyelők Div 1A-ba már, most elmegy egy alcsoportra, minden meccsen emzseg, 50 gyerek. Tehát ott van aranyrög, amit ki tud szemezgetni egy minőségi bajnokság, vagy NHL, vagy KHL. Egy Div 1A-ba már nagyon kell válogatni az Eprer szemek között, hogy jót találják.
0: Ott már azt nézik, hogy mikor született, nem? Mert egy 2010-es ott van a keretben, most mondtam valamit, akkor lehet, hogy ott érdemes megnézni, de aki 20 fölött és eddig nem láttad?
2: Az a például Galó meg a Sebőknél volt egy olyan, hogy a Vajádámot is nem draftolták, hanem egy VB teljesítmény alapján úgynevezett szabadügynökként csúnya szót használtam, tudom, úgy még el.
0: Hogy hívták a srácot, aki Benem? Aki ilyen kis...
2: Frank Benem, vagy
0: nem ki? Ő volt a kis menedzser, aki telefonálgatott ott a hotel szobába?
2: Hát nézzük, Szentpéterváron, én is ott
0: vagy besegítettem. Vagy ez nagyon legendás?
2: Nem, ott szóltak, hogy... melyik a több csapat érdeklődött az AD iránt, és akkor szóltak nekem, hogy nézzem meg, hogy hol van olyan kapus lista, hogy jobban befér. Tehát ott mindenki ott egy ilyen külön szállodában, de azért kell átcsoportra elmenni, sétálsz az utca, és szembe jön veled egy NHL GM, tehát aki abszolút dönt mindenről, egy Div 1A-ban nem fog jönni. Tehát azért jobban. Az ott a BR döntő, az a Puskás
3: arénája. Ez így van, ennek örüljünk szerintem.
1: Na hát meglátjuk majd, mire lesz elég tényleg a keret. Spiller Istvánnak, Csicsi Zsuzsának és Bitman Emilnek köszönöm szépen, hogy velünk voltak a Nemzeti Sportkörben.
0: Köszönöm.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy gólos előnnyel utazik a német fővárosba a magyar bajnok. Négy évet követően lehet ismét a kölni négyes döntőben a legeredményesebb férfi kézilabda csapatunk. Füksze Berlin, Veszprém, férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágó, élőben, 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 6 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Az következő percekben is labdarúgásról lesz szó, hiszen a BL és BEG döntőt bemutató sorozatunkban a 2002-es finálét dolgozzuk fel. Kreisz Bálint összeállítása következik.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc négy gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 47. részében a 2001-2002-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálék lesz a Hampden Parkban rendezték, ez volt a harmadik alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klub mérkőzését ezen a helyszínen játszották. Szóval!

1960-ban a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen, és ez az a döntő, ahol Puskás Ferenc 4 gólt szerzett, nem mellesleg Di Stefano is 3-szor volt eredményes. 1976-ban a Bayern München a Saint-Étienne ellen 1-0-ra győzött. Egy német és egy spanyol csapat már örülhetett Skóciában, és ez a sor mint a biztos volt, hogy folytatódni fog, hiszen a Real Madrid és a Bayern Leverkusen játszhatott a trófáért. De mielőtt erről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit.

0: A sorozatot összesen 72 csapat kezdte el Európa 48 országából. Hazánkat a Ferencváros képviselte, amelynek két mérkőzés jutott a BL-ben. A második selejtezőkörben a Hajduk Split ellen két gól nélküli döntetlen után 11-es párbaj döntött, ezt a horvátok nyerték 5-4-re. A Hajduk végül nem jutott el a csoportkörig, a rájátszásban a Mallorca ellen esett ki. A főtáblára a 32 együttes jutott el, a Hampden Parkba pedig végül a Real Madrid és a Bayer Leverkusen. Idézzük fel a két csapat útját. A Leverkusen a selejtezőben a Csrana Zvezdát búcsúztatta, az első csoportkörben második helyen zárt a Barcelona mögött, a Lyont és a Fenerbahçét megelőzve. A második csoportkört sikerült megnyerni a Deportivo, az Arsenal és a Juventus előtt, ráadásul az angol és az olasz csapat ki is esett. A negyed döntőben újabb szigetországi ellenfél érkezett, a Liverpool ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, és 4-3-as összesítéssel meglett a továbbjutás. A változatosság kedvéért az elődöntőben is angol csapat ellen kellett pályára lépni, a Manchester United elleni 2-2-es, majd 1-1-es döntetlen azt jelentett, hogy az idegenben lőtt gólok miatt döntős a Leverkusen. A rekordbajnok Real Madrid az első csoportkörben a Róma, a Lokomotív Moszkva és az Anderlecht előtt zárt az első helyen, és a következő négyest is megnyerte, a Panathinaikost, a Sparta Prahát és a Portot megelőzve. A negyed döntőben a Bayern München ellen 3-2-es összesítéssel jutottak tovább. Jöhetett két El Clásico a legjobb négy között, az elsőt a Real 2-0-ra megnyerte, a visszavágó 1-1-es döntetlennel zárult. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Real Madridnak ez volt a 12. fellépése a fináléban, 8-szor sikerült nyerni, 3-szor vereség lett a vége. Legutóbb 2000-ben emelhették fel a magasba a trófát, akkor a Valenciát legyőzve 3-0-ra. A Leverkusen története első BL döntőjére készülhetett, és a német együttes történelmi tettet ért el. Az első és 2026-ig bezárólag az egyetlen olyan csapat, amely úgy jutott el a legrangosabb nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzéséig, hogy korábban nem nyerte meg hazája bajnokságát. A finálét 2002. május 15-én rendezték a Glasgow-i Hampden Parkban, és kint volt a helyszínen a Nemzeti Sport tudósítója, L. Pap István. Vele idéztük fel a találkozó hangulatát.
1: Hát ez az első bálozó, ugye utolsó bálozó is, mert a Leverkusen nem volt korábban ilyen magas szintű európai kupadöntőbe, és jó esetben többet nem is lesz. De hát az is szinte törvényszerű volt, hogy végül, és ezt elveszítettem, mert 2002-ben a német válogatott, az Rudi Föller német válogatottja egyébként a Leverkusenre épült akkor, tehát az nem egy Bayernre épülő német válogatott volt, amely meglepetésre VB ezüstérmet szerzett ugyanebben az évben, de a bajnokságban is lecsúsztak az aranyról, és a német kupa döntőt is elvesztették, úgyhogy például Michael Ballack, vagy a Leverkusennek a németjei, Ben Schneider, Oliver Neville, Ramelow, Ők gyakorlatilag annyi ezüstjük lett abban az évben, ami másnak egy egész pályafutására is elég, de térjünk át a Reálra, amely ugye 32 évig megesett vele az a szégyen, hogy 66 és 98 között 32 évig nem nyert beket, vagy BL-t. Ott viszont ott volt neki három győzelme a páros években, 98-ban, 2000-ben és 2002-ben, ugye ez már az épülő galaktikus Reál volt, de nem a leggalaktikusabb Reál, mert Ronaldo például még nem volt ott, viszont ugye Roberto Carlos és Luis Figo után már Zinedine Zidane is megérkezett, aminek ugye ott lett jelentősége, hogy az ő azóta is unásig ismételt fantasztikus kapás góljával nyerte meg ezt a döntőt a Reál, de egyébként óriási futballáz volt Glasgow-ban, a Hampden Parkban rendezték ugye a meccset, ami a skótok nemzeti stadionja, adott egy jó bukét az egésznek, hogy 1960-ban a Hampden Parkban, szem 135 ezer néző előtt az a nézőrekordja a megdöntőknek, persze ez nem az a Hampden Park, mint a mai, ahol csak ülőhelyek vannak és egy csili-vili modern futballkatedrális. Ebben rendezték azt a megdöntőt, ahol ugyancsak a Real Madrid, ugyancsak egy német csapattal, akkor az Eintracht Frankfurttal játszott és 7-3-ra nyert. Ugye itt szerezte Puskás Ferenc a Beck BL döntős történelem egyetlen négy gólját, és még ráadásul Di Stefano is egy nem mondom, hogy mesterhármast, mert ugye ahhoz egymás után kell rúgni a klasszikus hat-trickhez, de ő is három gólt szerzett. A Beck BL döntőkben ezen kívül is csak összesen kétszer fordult elő, hogy valaki eljutott három gólig, egyébként abból is az egyik Puskás volt, a Benfica ellen elvesztett 5-3-as 1962-es döntőbe, de 60-ban négy gólt szerzett, és mindenhol ezt köszönt vissza, hogy itt már egyszer a Real egy német csapatot megvert, mindenhonnan Puskás és Di Stefano mosolygott képekről, filmekről az emberre, a meccset felvezető sajtótájékoztató is rendszeresen ebbe az irányba kanyarodott el. Egyébként Sir Alex Ferguson is mindenhol megjelent, mert ő gyerekként volt ott 1960-ban a helyszínen, a 135 ezer néző egyikeként, tehát akkor nem volt még Sir, csak Alex, és senki sem tudta, hogy kicsoda, de ő is mindenhol azt az 1960-as döntőt citálta, és egyébként még egy jó magyar vonatkozása volt a meccsnek, hogy a Leverkusen UEFA officere Huszár István volt, aki az MLS nemzetköziseként került bele a BL körforgásba, és mint a minden csapat kap egy média, nem egy média, hanem egy UEFA officert, amikor indul az idény, akkor a Leverkusent ráosztották Huszára, mit sem sejtve, hogy aztán viszik magukkal az emberüket egészen a döntőig. A döntőben már neki nem volt különösebb szerepe, mert annak azt hiszem saját UEFA officer van a döntőnek, de mindkét klub az addigi UEFA officerét is ott tudhatta a saját soraiba, úgyhogy Huszár István is volt, nem csak én voltam magyar, és emlékeim szerint Hegyi Iván kollégám, én a Nemzeti Sporttól, ő akkor a Népszabadságtól, hanem Huszár Pista is ott volt.
2: Elég más volt a két fél idő, alapból az időjárási körülmények is így a feljegyzések alapján furcsák voltak, hiszen alapból felhős, de azért többször is úgy leszakadt az ég. Az első fél időben született mind a három gól, Raúl a 8. percben, Lucio a 14. és Zidane a 45. Milyen volt a mérkőzésnek a színvonala, és akkoriban is érezhető volt ez a nagyon erőteljes különbség a két fél idő között, vagy azért a játék ennél közelebb volt egymáshoz?
1: Szerintem egy kifejezetten magas színvonalú BL-döntő volt. Én nem tudom, hogy szerintem legalább 80%-ban az a csapat nyeri meg a meccseket, amelyik egy X-es állásnál a szünet előtt hirtelen vezetés szerez, és ez ebben az esetben is így volt, mert természetesen mi nyugtasson meg egy csapatot, hanem az, hogy egy teljesen kiegyenlített első fél idő után előnnyel mehet a szünetre, és mi idegesít fel egy csapatot, hanem az, hogy teljesen tartjuk az X-et, és mégis hátrányban vagyunk. A második fél időben a Leverkusen embertelen energiákat mozgósított. Ugye Iker Casillasnak nem ez volt az első BL döntője, de akkor nem ő volt az első számú kapusa a Reálnak, hanem Cezár, aki megsérült, és helyette cserélték be Iker Casillast. Azért kapust cserélni BL döntőben, az nem egy feltétlenül biztató jel, de Casillas úgy védett, mint az Isten. A Leverkusen gyakorlatilag végtámadta a második fél időt, minimum 4-5 földön túli bravúrja volt Iker Casillasnak. Tehát lehet azt mondani, hogy a Leverkusen közelebb állt a győzelemhez, mint a Reál, csak éppen vesztett, mert a második fél időben egyetlen gólt sem tudott szerezni. Ezzel együtt, ugye Top Müller volt a Leverkusen edzője, ezzel együtt nem tűntek mondjuk a németek vigasztalhatatlannak, tehát ők azért a BL döntővel messze-messze túl teljesítették a saját várakozásaikat. A Real meg többek között azért Real, mert ezeket a meccseket meg tudja nyerni. Mondom, Casillas volt messze a Real legjobbja, mégse Casillasról beszél senki, hiszen nem Casillas védéseit szokták ismételni, hanem azt a mozdulatot, amikor Roberto Carlos beadja balról a labdát, Zidane rádől, és egy ilyen taníthatatlan, derékmagasságú lábtartással, ballal úgy veri be butkapujának a pipájába azt a labdát, hogy annál tökéletesebben azt nem lehet eltalálni, úgyhogy le a kalappal a Real előtt, mert nem csak győzött, hanem még egy ilyen gólt is adott a futball történelemnek, és mindig jó az ilyen döntőket felidézni, most mondhatnám a Lars Ricken gólját 97-ből, tehát mondjuk volt már 0-0-ás back vagy BL döntő, hát onnan most mit ismételsz? Maximum egy kivédett 11-est a végén, de az nem ugyanaz, mint az ilyen gólok.
2: Milyen volt egyébként a lelátói hangulat, mert alapból az Egyesült Királyság talán sem áll messze, nyilván a futballkultúra, Anglia, Skócia, ugye Skócia rendezte magát a döntőt is, de azért a németek és a spanyolok sem mennek a szomszédba egy kis jó hangulatért.
1: Ne, fantasztikus futballünnep volt, de én szerintem ez amióta világ a világ, minden BL döntőre igaz. Teljesen nyilvánvaló, hogy majd a Puskás Arénában is ez lesz a helyzet. Május 30-án nem tud olyan csapat bekerülni, hogy ne egy ünneplésre váró, eleve ünnepi hangulatban érkező több tízezres tömeget tudhasson magáénak. Ugyanez volt Skóciában is. Természetesen hófehérben a Hampden Park egyik fele, és tűzpirosban a másik fele, hiszen Real Leverkusen döntőt rendeztek. Nagyon rendben volt. Amúgy is akusztikailag egy szuper aréna a Hampden Park, ahogy egyébként a Puskás Aréna is, úgyhogy ilyen problémák ma már nincsenek a BL döntőkkel.
0: A 2002-es Bajnokok Ligája döntőt, tehát 2-re megnyert a Real Madrid a Bayer Leverkusen ellen, ezzel a királyi gárda megszerezte 9. BL trófáját. A történelmi 10. sellegre azonban több mint egy évtizedet kellett várni. A Leverkusen pedig az ismétel döntőbe jutása vár azóta is. 2003-ban sem spanyol, sem német csapat nem lehetett ott az Old Traffordon, hiszen olasz házi rangadót rendeztek. De ez már egy másik történet.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elhunyt Fazekas László, az Újpest 9-szeres bajnok labdarúgója. Bejutott a világkupa 8-as döntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Janics Natasa lánya is indul a hétvégi szegedi kajakkenu világkupa versenyen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Gyászol a magyar labdarúgás, hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az újpesti Dózsában futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet is, sőt 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt. Később játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örök rangsor 6. helyén áll. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Az 5-karikás aranyérmét 1968-ban Mexikóvárosban nyerte. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
2: Bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
3: Hát igen, az biztos, az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a 2 lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Népsportnak a tudósítását, 50 000 ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset. Úgyhogy...
2: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
3: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
2: A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
3: Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktuk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyeskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
2: A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
3: Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaba volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
1: Fazekas László 78 évet élt. Anderson Essity és Abubakar Keita szerződését is felbontotta a labdarúgó NB1-ben kieső DVTK, a nigériai, illetve elefántcsontparti légiós szerződését egyaránt közös megegyezéssel szüntette meg a klub. Abubakar Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, 19 bajnokin 2 gólt szerzett a borsodi gárdában. Essity tavaly júliusban szerződött Miskolcra, 17 bajnoki jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában, ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. A magyar együttes a nagy szünet után több mint másfél negyeden át nem dobott gólt, ám hátul nagyszerűen teljesített, az ausztrálok 9 emberelőnyükből csak egyet tudtak eredményesen befejezni. Váji Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, a magyarok a férfi és női tornán is érdekeltek. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét, a magyar játékos az orosz Kornyejeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábiánk viszont kiesett, a világranglista 49. helyén álló 26 éves teniszező a cseh Vít Koprivától kapott ki 2 szedben. Kis Nóra személyében válogatott feladót szerződtetett a magyar kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vasas SC-ben töltött 2 élvonalbeli idény után igazol a lilafehérekhez. A nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerepelt Kis Nóra. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést. A magyar színekben 3-szoros olimpiai, 19-szeres világ és 19-szeres Európa bajnok Dusev Janics Natasa lánya a 19 éves Milánál is indul a péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa versenyen. A 43 éves ex-kajakos több mint 2 éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje Andrian Dusev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Dusev Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. Bera Emese interjúja.
4: Mivel én Uzbekisztánban dolgozok edzőként, idehoztam 16 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát kb. Szerintem nincs is olyan, talán 201-es férfi, meg női 4-es nem tudtam hozni, mert negyedik lány az nem kapott vízumot. Minden más szám az indul, uzbék versenyző, úgyhogy nagyon sok munkám lesz hétvégén. Tehát ez nem... Sose volt nekem gond, én szeretem ezt a sportágat. Minden, ami jár hozzá, az csak természetes dolog.
5: Ugye te edzőként dolgozol az üzbég válogatott mellett, a férjed szövetségi kapitányként, de hogy kerültetek ti annak idején Üzbegisztánba?
4: Szeretem a kihívásokat. Én még Üzbegisztán előtt Kínába dolgoztam, és... Ott, mivel nagyon sok ilyen menedzseri probléma volt, nem akartunk tovább maradni. Én mindig is szerettem az, hogyha jó közösségbe dolgozok és élek. Ez nekem nagyon fontos, és azért akartunk váltani. Jött egy lehetőség, gondolkoztunk, hogy mi tudtuk, hogy ott van egy olyan komoly versenyző régen, aki többször világbajnok és olimpiai negyedik, és gondoltuk, hogy más uzbék is tudna olyan szinten vagy magasabb szinten kenuzni, kajakozni, úgyhogy ez egy kihívásként jött.
1: A Nemzeti Sportkrónika végén a műsorvezető Katona László köszönje a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Nemzeti Sport Krónika után továbbra is labdarúgással folytatódik a hazafutás. Az utolsó helyről várja a hátralévő két fordulót a labdarúgó másodosztályban szereplő Békés Csaba, miután a hétvégén Tiszakécskén 2-0-ra kikapott. A klub ma reggel bejelentette, hogy az eddigi vezetőedző Csató Sándor közös megegyezéssel távozik. A maradék két fordulóban Balogh Zsolt, a második csapat eddigi vezetőedzője felel a szakmai munka irányításáért. Balogh kinevezése óta az első interjút a Nemzeti Sport Rádiónak adta. Előtte azonban következzen Csató Sándor, aki így nyilatkozott utolsó meccse után a Lilafehérek edzőjeként. Szabó Bence összeállítása következik.
2: Gratulálok a hazaiaknak, kihasználták a hibáinkat. Első félben nagyon gyengén játszottunk, az nem volt MB2-es szint. Második félben meg voltak a helyzeteink, de sajnos kimaradtak. És a hazaiak lekontráztak, kaptunk még egy gólt, és így kilaptunk.
3: Ott a második fél időben aztán egy kiállítás is került a Nagy Richárd neve mellé. Az mennyire befolyásolta a mérkőzés további részét?
2: Nyilván befolyásolta, de nem ezen volt. A igazság szerint szerintem az első fél játékunk az katasztrófa volt. Egyáltalán nem ezt beszéljük, meg nem ezt kértük. Nagyon keveset vállalkozunk, nem merünk igazából olyanokat bevállalni, amiket edzésen meg tudunk csinálni, illetve ilyen helyzetben kellene. Kaptunk egy olyan gólt, ami kispályás futballra emlékeztető, nem megyünk el az emberrel, be tudják rúgni. Nekünk mondom, az első félben kevés ilyen értékelhető megoldásunk volt, a másodikban azért nehézeteket, hogyha be tudjuk rúgni, de sajnos nincs sérültek a támadóink. Egyszerre dől ki mindenki, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
4: Ez volt tehát Csató Sándor utolsó nyilatkozata a Békés Csaba vezetőedzőjeként. Csató második időszakában 2023 nyara óta irányította a Viharsarki együttest. Ez időszak alatt megnyerte az MB3 délkeleti csoportját, majd feljutott a másodosztályba. Az előző idény utolsó fordulójában már nem kellett izgulniuk, a 14. helyen bent maradtak. A mostani bajnokságban 28 meccs után 25 gyűjtött ponttal áll a Békés Csaba. Csató vezetésével a másodosztályban 58 meccsen átlagban 1 pontot gyűjtött az együttes. A Tiszakécske elleni 2-0-as vereség után tehát távozott az eddigi vezetőedző. A folytatásban a klub korábbi játékosa és a második csapat vezetőedzője Balogh Zsolt irányít. Őt kérdeztem először arról, hogy hogyan történt a kinevezése.
5: A tulajdonos úr hívott fel a hét elején, és akkor közölte, hogy úgy néz ki, hogy váltásra kerül sor. És én az én személyemre gondoltak ezzel kapcsolatban, hogy meg tudnám-e oldani ezt a nem kis feladatot, ami most előttünk áll, és hogy elvállalnám-e ezt a mostani csapatot, úgyhogy remélhetőleg MB2-es tagságot tudjuk megőrizni.
4: Hát igen, ugye a Békés Csaba most legutóbb a hétvégén kikapott a Tiszakécske ellen 2-0-ra, és utána az eredmények úgy alakultak, hogy az utolsó helyre került a tabellán. Mennyire lehet ilyenkor egy odakerülő edző bizakodó, úgyhogy két forduló van hátra. Nem volt benned ilyen az a gondolat, hogy ez egy merészvállalás?
5: Hát nem ideális a helyzet, tehát a legnagyobb probléma inkább az, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk, mert ahhoz nekünk az ellenfeleink botlására is számít. Tehát nem elég csak a mi eredményességünk, hogy bent tudjunk maradni, kicsit nézni kell a többi csapatnak a eredményét is, hogy ők mit játszanak, de bízok abban, hogyha a csapat sikeresen tud szerepelni, és pontokat tud szerezni, és győzelmet tud mondjuk a hétvégi bajnokin elérni, akkor olyan pozícióba tudunk kerülni, amikor már saját sorsunkért felelünk, és utána már inkább azt kell nézni, hogy ha mi elérjük, akkor az ebben is tud maradni.
4: Egyébként mit tud tenni ilyenkor egy újonnan kinevezett vezetőedző erre a két fordulóra? Neked milyen terveid vannak, vagy hogyan kell ehhez hozzáállni egyáltalán? Tehát alapvetően ez egy inkább taktikai feladat, vagy ilyen mentális felkészítés?
5: Hát nagy taktikai feladatot nem lehet adni ilyenkor, mert biztos lesznek változások, de ilyenkor nem lehet túlterhelni a játékos, mert nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre a felkészülésbe. Tehát itt, hogy most annyira túlterheljük fejbe, hogy teljesen új rendszert tanuljunk meg, azoknak a alapmozgásait tanuljuk meg, ezeket úgyse fogja megtanulni ennyi idő alatt, de ez hosszabb idő kell. Inkább itt a mentális felkészítésről lesz szó, meg azokról a dolgokból, amikor ki tudnak ebből a mostani lelki állapotból zökkenni, és remélhetőleg ez pozitívan hat majd a teljesítményükre, és így tudunk eredményesek lenni.
4: A mindennapokban mondjuk te mennyire voltál szerves tagja így a felnőtt csapat körüli létnek, mert ugye így a másik csapatnál dolgoztál, gondolom azért így az edzői stábbal is többször egyeztettetek, vagy akár napi szinten egyeztettetek, szóval mennyire látsz bele a felnőtt csapatnak a működésébe így?
5: Volt egyeztetésünk, de az inkább a mi csapatunkra, az MP3-as csapatról szólt, hogy oda hogy tudnak adni játékost, hogy játszanak a fiatalok vissza, akik ott játék lehetőséget tudnak kapni. Én a mérkőzéseiket azt a nagy részét láttam, megnéztem vissza most belőle egy jó párat, hogy még inkább képbe legyek azzal, hogy itt ki mire képes, meg erre van ez a pár nap, hogy még tisztább képet tudja kialakítani játékosokkal kapcsolatban, hogy ők nekem, amit én elképzelésem van, azt meg tudják-e valósítani, alkalmasak-e arra a játékra, arra a játékrendszerre, amit most megpróbálunk esetleg játszani a hétvégén, de a felnőtt csapatében én abban nem láttam, úgy nem láttam bele, hogy nem voltam szerves része minden egyes edzésnek, tehát nem láttam az edzéseket, azokat meg volt a vezető edző, aki azt csinálta, én meg nekem volt egy másik feladatom, ami ugyanolyan fontos.
4: Hozol egy ilyen saját taktikai elképzelés, vagy próbálod a kerethez igazítani, ami mondjuk lehet csinálni?
5: Valamennyire saját, de azt kényszerpályán mozgunk, úgyhogy a jelenlegi kereshez kell kialakítani a legalkalmasabbat, amiben ők a legjobban, komfortosabban tudnak mozogni, és a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, mert hiába találok én bármilyen játékrendszert, ha ahhoz nincsenek meg a játékosok, akkor az nem fog sikeres lenni, meg eredményes. Tehát inkább most arról szól, hogy azt a játékrendszert megtalálni, amire a jelenlegi keret alkalmas, és a legidőképesebb csapatot tudja szállítani a hétvégi fordulóra, mert az a legfontosabb.
4: Nehéz kérdés, de lehet, hogy tudsz rá valamennyire válaszolni, hogyha figyeltél így a felnőtt csapatot, ugye azt mondtad, hogy szerinted milyen okok vezethettek oda most, hogy a Békés Csaba így az utolsó helyen áll a tabellán, vagy mennyire összetett ez a kérdés?
5: Hát nagyon összetett, mert ennek biztos több oka van, tehát itt nem lehet konkrétan megmondani, hogy ez az oldala nem működött, a játékos oldala nem működött. Tehát ennek tényleg szerves részének kellett volna ahhoz belülről lenni, hogy tényleg átlássa mind a két oldalt az ember, hogy mi az, ami most nem klappolt és nem vezetett sikerre. Ezt nem én fogom megfejteni most, de most szerintem nem is ez a feladatom, inkább az, hogy ebből a jelenlegi helyzetből olyat tudjunk kovácsolni, ami sikeres és előremutató.
4: Egy kicsit beszéljünk rólad is, mert ugye azért te szervesen kötődsz a Békés Csabához, Békés megyei születésű is vagy, illetve a csapatban is több mint 160 meccsen játszottál, de az NB1-ben is van több mint 250 meccsed. Ilyen szempontból ez a fajta kötődés, amivel te rendelkezel ehhez ez a klubhoz, ez szerinted segítség?
5: Hát remélhetőleg igen. Tehát ha valakinek ez fontos, hogy ez a csapatban maradjon, az valószínű én leszek, mert itt nőtt fel az ember, tehát itt végig járt a szamár létre, itt tudott NB1-ben bemutatkozni. Utána kisebb problémák miatt, amikor én innen elmentem, akkor nagy szívfájdalom volt akkor is, de mikor itt a pályafutásom vége felé még vissza tudtam térni, és hála Istennek még feljutó csapatnak, csapatkapitányaként tudtam szerepelni, az nekem azért ez a csapat úgymond a szívem csücske, tehát nagyon fontos nekem. Remélem ebből át tudok adni ezeknek a játékosoknak, mert azért több olyan játékos szerepel itt ebbe a csapatba, aki ugyanúgy ebbe az utánpótlásban nőtt fel, ugyanúgy szívén viseli ennek a csapatnak a sorsát, és nem mindegy az, hogy jövőre ez a csapat hol indul. NB2-be, NB3-ba lesz a sorsa. Tehát most voltak szebb napok, amikor ez a csapat NB1-be szerepelt, most az még egy kicsit ilyen messzi távoli jövő, hogyha remélhetőleg elérjük azt, hogy majd egyszer ott legyen, de most a legfontosabb az, hogy a NB2-es tagságot meg tudjuk tartani, és utána majd el lehet gondolkozni, hogy hogyan tovább.
4: Hát nyilván azért sok embernek a nevében is mondhatom azt, hogy a Békés Csaba az egy olyan klub, amely ugye tradicionálisan volt hosszú időn keresztül az NBA tagja, és azért sok szurkoló számára fontos, hogy egy ilyen nagy múltú csapat ne a harmadosztályba szerepeljen már, hanem azért minimum a másodosztályba. Tehát ilyen szempontból mondjuk, amikor adott esetben te a másik csapat edzőjeként, vagy mint egykori játékosként, ugye te is említetted, hogy az utolsó szezonban, amikor a Békés Csaba az NBA-be szerepelt, akkor te voltál annak a csapatnak a csapatkapitány, ezt mondjuk ti mennyire érzékeltétek, hogy azért ennek a klubnak van egy presztízse Magyarországon?
5: Hogy ne lenne, azért egy nagy történelmen, nagy múltal rendelkező klub. Ez kéne, hogy visszatekintsem majd a mostani időszak után is, hogyha tudunk egyet lépni, és majd előre mutatni, ha meg tudjuk őrizni remélhetőleg a másodosztályi tagságunkat, mert De nem csak múltja van ennek a klubnak, hanem remélhetőleg jövője is, és abban meg mindenkinek meg kell feszülni azért, hogy ez így is maradjon.
4: És hogyha már jövő, akkor ugye két meccs maradt még hátra, és a csapat az 7 forduló óta nyeretlen, és a Kozár Michelin ugye a hazai pályán ez a következő mérkőzés, illetve a Mezőkövesd idegenben. Nyilván feltételezem én, hogy ezt mind a két meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy egy kicsit biztosabban vagy maga biztosabban várhassa a csapat a végső elszámolást.
5: Hát igen, ideális eset az lenne, hogy a kettőből kettő, és akkor majd meglátjuk, hogy ez mire elég. Bár két jó állapotban lévő, mert ha megnézzük, a Kozár Michelin nem véletlen szerepel úgy, ahogy egy kompakt csapatról van szó, akik egy megfelelő játékrendszert, egy tudatosan játszó csapat benyomását keltik, és az eredményesség is ezt mutatja, mert azért most legutóbb például a szájutásért harcoló Kecskemétet tudták otthon két vára fektetni. Hát most nekünk ezt a kettőt kell most teljesen mindegy, hogy kijön ide, nekünk azzal szemben kell eredményesek lenni, és azt a mennyiségű pontszámot összegyűjteni, amivel másodosztályú klub marad.
4: Esetleg abban lehet-e bizakodni, hogy akár a Michelin, akár a Mezőköves számára se felfele, se lefele, tehát hogyha a Békés Csabának meg sokkal több motivációja van?
5: Hát ezt kell megmutatni itt. Tehát az, hogy most nekik ez két élő fegyver, mert hogy annyira se felfele, se lefele, de viszont ők meg nyugodtan játszhatnak, mert olyan jellegű problémájuk nincsen, hogy a kiesés fenyegeti őket. Most nekünk azt kell megtalálni inkább, hogy ez a motiváció meglegyen, megtalálják a játékosok és megpróbálják kivinni a pályára, de viszont az a motiváció, vagy ez a helyzet, amiben vagyunk, az ne béklyókat kössön a lábukra, hogy itt túlizguljuk meg, hogy a maga nyomást nem bírjuk el, ami lényegében most lesz hétvégén, mert fontos mérkőzés lesz, de emellett teljesíteni tudni kell, tehát ez sportemberek lesznek a pályán, akik fel kell, hogy tudják ezt dolgozni, hogy igenis stressz helyzetben nekem ugyanolyan minőségű játékot produkálnom kell, és elsősorban teljesítményt kell leraknom a pályán. És ahhoz megfelelő alázattal, meg agresszivitással, tehát ez már rajtuk múlik.
4: Amikor délelőtt beszéltünk, akkor említetted, hogy edzést is tartasz egyből. Milyenek voltak az első benyomásaid?
5: Hát jelen pillanatban még labdás edzésen nem voltunk, egy kondicionális edzésen vett részt a csapat, azon nem akartam változtatni, meg nem is kellett, tehát a programban az szerepelt. Próbálom nem teljesen átvariálni, mert ennyi rövid idő alatt nem lehet, meg az amúgy is nálam is szerepelt a programban, tehát ezt megcsinálták. Itt az első labdás edzés az délután folyamán fog megtörténni, majd most tudunk olyan dolgokat gyakorolni, meg olyan impulzus adni nekik, ami lényegében remélhetőleg majd a hétvégén is látható nyomai lesz.
1: A hétvégén a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna összeállítású 4x100-as váltó országos csúcsot futott a Botswanában rendezett World Athletics Relay elnevezésű versenyen. Mindezt egy nappal azután, hogy az egység az előfutamban elejtette a botot, így kizárták. A vigaszági döntőben a lányok 1/100 másodperccel döntötték meg a tavalyi csapat EB-n felállított rekordot. Erről, valamint az idény hátralevő részére kitűzött célokról is beszélgetett Seidler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával, Bera Emese.
6: Beszéljünk egy picit a hétvégén

0: erősítse meg a pozícióját, hogy gyakorlatilag innentől kezdve mindenki az egyéni munkájára tudjon figyelni, ne kelljen külön versenyt keresni, találni, ami a későbbiekben az egyéni felkészülést befolyásolhatja, hiszen ne felejtsük el, a mi váltónkban a 4 indulóból 3-an egyéni versenyszámba is aspirálnak, és ahhoz nekik versenyezni kell. Ez viszont nehezíti a nyári időszakban a versenyszervezést. Így, ha most májusban letudták, és hál' Isten letudták, hozták a kötelezőt, és én úgy gondolom, hogy most ott vannak a stabil kijutó helyen az EB-re, így mindenki tud fókuszálni az egyéni eredményére. Tehát nekünk ez volt a szakmai célunk ezzel a versennyel.
1: A kétséget, hogyha már említettem, akkor ugye egy országos csúcs az mindenképpen jó eredménynek számít. Ugyanakkor az elődöntőben volt egy bot elejtés, innen álltak fel a lányok, a felállással is mindjárt beszélünk, azt alaposan át kellett gondolni, vagy át kellett beszélni, hogy mi is történt ott a bot elejtésnél, mert hát nyilván egy váltónál egy ilyen előfordulhat, sőt, hogyha megnézzük a mezőnyt, akkor 22 indulóból 7-en elejtették a botot, tehát azt mondhatjuk, hogy talán egy velejárója, vagy egy nagy bizonytalanság egy váltónál, de hogy az, hogy utána országos csúcsot futott, és ez a verseny lebonyolításának specialitása, hogy utána volt még egy amolyan vigaszági döntő, tehát hogy utána tudtak a lányok egy országos csúcsot futni, ez egy picit még jobban emeli az eredményt?
0: Nem gondolom, hogy önmagában ez emelni, ez inkább azt jelenti, hogy profi versenyzőkről van szó. Tehát, hogy nagyon-nagyon keveset beszéltünk mi az első váltó után. Én annyit kértem a csapatkapitánytól, Németh Rolandtól, hogy nyugtassa meg őket, hogy semmi gond, holnap jön a következő futás, meg kell oldani. Egyébként tényleg, aki ismeri a 400-nak a belső világát, hát ez senkinél nem lehet megjósolni, még annál se, aki nagyon komolyan készül rá, hogy ilyen ne következne be. Nagyon fontos dolog, hogy túl kell lépni ilyen. Ha jól vannak fölkészülve a versenyzők, érzik azt, hogy jó állapotban vannak, akkor nem szokott ebből gond lenni, mert akkor magabiztosak. És szerintem ez a kulcsa, hogy akik ide érkeztek most versenyzők, ők jól voltak felkészítve erre a versenyre. És az mentálisan is megadja az alapot, hogy oké, hibáztunk, de tudtuk azt, hogy lehet hibázni, van még egy futási lehetőség, na itt ne hibázzunk. És ezt megoldották.
1: És ez fontos, hogy tudták, hogy van még egy lehetőség, mert ugye ennek a versenynek ez a lebonyolítási formája, hogy van egy ilyen úgymond vigaszági döntő. Tehát, hogy ez benne volt a fejekben, hogy tényleg egy picit könnyebb túllépni, mert hogy mindjárt jön rögtön másnap egy újabb lehetőség.
0: Abszolút mértékben, tehát én azt gondolom, ennek a lebonyolítási formájának a versenynek nagyon jól igazodik a váltó logikához, hogy igen, a váltóba lehet hibázni, az, hogy a csapatok kapnak még egy lehetőséget a jó egyéni teljesítményre, az nagyon igazodik a versenyszám logikájához, hogy illik adni ilyenkor a váltóknak azért még egy lehetőséget, és aki ezzel tud élni, az meg is érdemli azt az eredményt, amit mondjuk a vigaszágon vagy a második futásnál ér el.
1: Említetted, hogy azért itt az egyéni teljesítmény is nagyon fontos egy ilyen váltónál, amikor váltóban futnak a lányok vagy fiúk adott esetben, akkor azért az első, ami a fejekben van az, hogy én jól fussak, de azért mégis egy picit máshogy kell futni, vagy máshogy kell gondolkodni, mert hogy ez egy váltó?
0: Abszolút mértékben, hiszen ez egy olyan különleges versenyszám az atlétikának, hogy tényleg átélik a csapat érzését a versenyzők. Minden váltóra igaz az, hogy nagyon jó formákat tudnak produkálni, nagyon jó mozgásokat tudnak produkálni a versenyzők, mert a csapat emelni tudja a belső tüzet, a motiváltságot, az amúgy is magas motiváltságot, de mégis egy olyan különleges élményt ad ez az egymásért való küzdés, ami abszolút számít ebben a versenyszámban.
1: Hogyha tovább nézünk egy picit, itt az Európa-bajnokság már szóba kerül, de azért lesz egy Gyulai Memorián, lesz egy világdöntő, tehát ez az év azért még tartogat nagyon nagy kihívásokat. Ez egy jó alap, de hogyha nem csak most a 4x100-as női váltót nézzük, hanem alapvetően a magyar atlétikát, és egy picit távolabbról nézzük, akkor ami előttünk van ebben az időszakban, milyen előjelekkel készülnek a magyar versenyzők a világversenyekre még ebben az

0: éppen?
1: A téli szezon nagyon jó állapotot mutatott, tehát azt gondolom, hogy a fedepályás VB-n gyakorlatilag a rajthoz állóknak, majdnem minden indulónak volt esélye döntőbe jutni, ez egy óriási eredmény, tehát hogy komolyan az élmezőnyhöz húz az a csapat, aki már eljut ezekre a versenyekre. Nyilván, hogy egy fő esemény lesz az Európa-bajnokság. Én azt gondolom, hogy most a szezon elejé formák is biztatóak, viszont a nyári május elejé eredmény még azért nagyon messze van a csúcsformától, ugye az augusztusi állapottól. Ebből még nem merülünk messze menő következtetést levonni, de hál' Istennek jól alakulnak az egyéni állapotok, és hogyha már az Ultimate Championshipnél tartunk, ott azért el kell mondani azt, hogy a hazai rendezés jogán van lehetőségünk váltókkal is indulni, mert ahhoz külön talán kvalifikálni nem kell, illetve nem kell kvalifikálni, úgyhogy mind a két mix váltóval azért készülünk már, és ezért is volt fontos, hogy a lányok most a 400-at letudták, mert így könnyebben tudunk már előkészülni a mix váltóra is.
0: Hogyha már váltók, akkor ezeknek a csapatoknak vagy egységeknek kell, hogy sokat készüljenek együtt, mert hát nyilván az egyéni futás az alapja, de ahogy már beszéltünk erről, a csapatérzés az ilyenkor megvan talán hangsúlyosabban is, tehát hogy nagyon kell, hogy ők együtt is sokat készüljenek?
1: Itt a jó arány megtalálása az igazi szakmai kihívás, mert nyilván az egyéni felkészülésnek jelentős eltérései lehetnek. Tehát más-más filozófiával vagy módszertannal közelíthetik meg egy-egy versenyző-edző felkészülést. Viszont az együttkészülésnek is van nagyon sok pozitív hatása, mert húzó hatású egymásra nézve, és azért a kettőnek az arányát kell megtalálni, egyik se jó, hogyha túlterjeszkedik, az se lehet, hogy mindenki egyénileg készül, aztán majd a versenyen összerakjuk. De a másik végleg se jó, hogyha beterelünk mindenkit egy utcába, és akkor aztán mindenki egy helyen edzőtáborozik, mindig egymás nézik, mindig egymáshoz igazodva. A kettő közötti arány megtalálása a szakembereinknek a kihívás, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudjuk kezelni most már az utóbbi években is.
0: De a lehetőség az megvan, hogy bármikor együtt is tudjanak készülni, ugye?
1: Minden váltónak megvan a szakmai program, tehát ezt előre leírtuk, hogy mik azok a események, ahol közösen készülünk. Az is megvan, hogy kik azok a versenyzők, akik időről időre felmentést kaphatnak a közös készülés miatt, mert az egyéni előharadásuk ezt megkívánja, de ezt előre tisztáztuk a szereplőkkel, és azt gondolom, ez most nagyon gördülékenyen működik. Én nagyon, nagyon remélem, hogy ehhez ez a csapat még hozzá fog tudni tenni, mint hogy a többi csapat is már a Birminghami EB-re.
0: Nyilván akkor az éves program megvan. Most ugye fél időben vagyunk két olimpia között, talán a párizsi eredményekről már annyit nem beszélünk, bár nyilván vissza-vissza nézünk, de a következő Los Angeles-i olimpia mennyire van már fókuszban? Van még ugye két év, nyilván a kvalifikáció előbb elkezdődik természetes módon, de hogy a felépített állomások, akár egy mostani Európa-bajnokság, az mennyire már annak fényében, vagy a célkitűzések, amik mondjuk egy mostani Európa-bajnokságra vonatkoznak, az mennyire olimpia központú már?
1: Egyéni sportágakban és a sportágak zömében olimpia központú a felkészülés, tehát általában azért mindenki egy olimpiázba, egy négy éves ciklusba gondolkodik, úgyhogy itt minden egyes lépcsőfok, már ez a verseny is ennek a része volt, hiszen itt szeretnénk az EB-t részvételt biztosítani, az EB-n kellene egy jó eredményt, ami már a következő évre segítené a felkészülést, illetve a 27-es esetleges VB-re való kvalifikációt megszerzését, és utána jön az, hogy majd az olimpiának a kvalifikáció, ami valószínűleg megint egy ilyen váltóvilágversenyen fog eldőlni, és hogyha itt a lépcsőre lépkedni fölfele, akkor ott már jó eséllyel ki lehetne vívni az olimpiára való kvalifikációt. Nem titok, hogy azt szeretnénk, ha minél több váltónk ki tudna jutni az olimpiára.
0: Beszéltünk itt már arról, hogy az Európa bajnoksággal kapcsolatban most még a formából nem lehet kiindulni. Ahogy majd egyre közelebb kerülünk az Európa bajnoksághoz, a szövetség majd akkor jelöl ki célkitűzéseket, azt, hogy hány magyar versenyző jusson ki az Európa-bajnokságra, és majd ott hogy szerepeljen.
1: A célunk az, hogy minél több versenyző kijusson az Európa-bajnokságra. Bizonyos kritériumokat azért előírtunk, tehát, hogy vannak olyan hazai szintek, amiket aki teljesít, az biztos résztvevőnek gondolhatja magát az EB-re. Aki nem, ott nyilván, hogy mérlegelés tárgya, hogy miért nem, mert ennek azért sok minden oka lehet, hogy ha kvalifikált is ranglistán, de mondjuk az eredménye nem éri el még azt a szintet, hogy esetleg abba sérülés, bármi magánéleti dolog. Azt kell megvizsgálni itt, hogy aki az EB-n indul, az megfelelő formában tudja képviselni a hazáját. Azért azt gondolom, hogy ez minden sportágban mindenhol egy alapkritérium, hogy önmagához képest a legjobb formájában érkezzen az Európa bajnokságra.
2: Ez volt már a Hazafutás. Erdei Márk szerkesztő és Nagy Máté hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Kellemes szerda estét kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. 2 perccel múlt 18 óra, ekkor kezdődik a körkapcsolása szerkesztője Regős László Pál. Mai 10:30-ig tartó adásunkban közvetítjük a Füchse Berlin Veszprém férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőt. A németországi visszavágót egy gólos előnyről várja a bakonyi alakulat, amely legutóbb 2022-ben szerepelt a kölni 4-es döntőben. A mérkőzés 3/4 óra múlva 18 óra 45 perckor kezdődik. Ezen kívül figyelemmel kísérjük a férfi vízilabdázók honi bajnokságának első elődöntős mérkőzését. 8:45-től a zuglói laki úszodában a házigazda BVSC és a Honvéd ugrik medencébe. És mindezek mellett is dübörög a sportvilág, a férfi kézilabda NB1-ben a Tatabánya FTC, a férfi kosárlabda NB1-ben az 5-től 8. helyezésig a Honvéd és a Deac mérkőzését rendezik ma este, mindegyik alakulását nyomon követjük, majd csak úgy, mint a női kosárlabdázóknál a Sopron és a TFS összecsapását, ezt a találkozót itt Budapesten rendezik, és a bronzérmet megszerezheti a Sopron, hogyha lezárja a párharcot a TFS-e vendégeként, és az 5. helyért harcoló csapatok, a Beac és a Csata is megütközik ma 19 órától, szintén női kosárlabda. A labdarúgó bajnokok ligájában pedig kialakul ma a döntő párosítása, az Arsenalhoz a Bayern München, vagy a Paris Saint-Germain csatlakozik, az elődöntő visszavágójával is foglalkozunk majd a mai körkapcsolásban. Na de mindezek előtt viszont kajakkenu, ugyanis visszatért Szegedre Dusev Janics Natasa. A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó a pénteken kezdődő világkupára készül, na nem mint versenyző, hanem edzőként. A legendás kajakos ugyanis az üzbég válogatott felkészítéséből veszik ki a részét, ráadásul a felnőtt világversenyen első alkalommal vízre szálló gyermekét is edzi, Janics Natasa. A 14 esztendős Dusev Milanáról, az üzbég kajakkenúról és a magyarországi emlékekről is beszélt Beremesének Dusev Janics Natasa.
6: Amikor gondolkodtam ezen az interjún, hogy mivel is kezdhetnénk, akkor arra gondoltam, hogy megkérdezem majd tőled, hogy milyen sűrűn használod a magyar nyelvet, mert hogy az elmúlt években azért világot jártál, és világot láttál, de aztán kiderült, hogy te most itt vagy Magyarországon, gyakran jársz haza? Ez olyan hátország, egy biztos pont, ahová bármikor visszatérhetsz?
7: Hát, mivel én magyarnak érzem magam, és nekem sok a barát itt, mondhatnám azt, hogy családom is itt van, mert mondjuk bátyám nagyon sok évek keresztül Szegeden élt, meg a legjobb barátnőm családja, meg ők is családtagok kb. Úgyhogy én nem mondhatok mást, tehát én szeretek itt lenni, minden magyar, mit tudom én, kaját, zenét, minden ez nagyon közel áll hozzám, és persze a barátok meg a család azok is.
6: De most elsősorban a Szegedi Világkupa miatt vagy itt?
7: Igen, igen. Most Szeged világkupa, mivel én Uzbekisztánban dolgozok edzőként, idehoztam 16 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát kb. Szerintem nincs is olyan, talán 201-es férfi, meg négyes, női négyes nem tudtam hozni, mert negyedik lány az nem kapott vízumot, úgyhogy minden más szám az indul, uzbék versenyző, úgyhogy nagyon sok munkám lesz hétvégén, tehát ez nem sose volt nekem gond, én szeretem ezt a sportágat, minden, ami jár hozzá, az csak természetes dolog.
6: Ugye te edzőként dolgozol az üzbék válogatott mellett, a férjed szövetségi kapitányként, de hogy kerültetek ti annak idején Üzbegisztánba?
7: Hát mivel én szeretem a kihívásokat, én még Üzbegisztán előtt Kínába dolgoztam, és ott, mivel nagyon sok ilyen menedzseri probléma volt, nem akartunk tovább maradni. Én mindig is szerettem az, hogyha jó közösségbe dolgozok és élek. Ez nekem nagyon fontos, és azért akartunk váltani. Jött egy lehetőség, gondolkoztunk, hogy mi tudtuk, hogy ott van egy olyan komoly versenyző régen, aki többször világbajnok és olimpiai negyedik, és gondoltuk, hogy más uzbék is tudna olyan szinten vagy magasabb szinten kenuzni, kajakozni, úgyhogy ez egy kihívásként jött.
6: És mennyire érzed azt, hogy már letettetek valamit az asztalra, mennyire sikerült fejleszteni az uzbék kajakot és kenut?
7: Mivel ez sport, én szerintem a sport az nem mérhető csak az érmekkel, vagy döntőkkel, vagy bármivel, hanem mindig is szerintem az a munka egy edzőnek, hogy szeressen a sportoló azt, amit csinál, és megnyitja a versenyzőnek a szemét, hogy saját magától várja el, saját magától csinálja meg. Egy edző azért, hogy megtanulja, hogy nem csak sport a fontos, hanem jól viselkedjen, tud, mit tudom én, elmenni bárhova is, akkor hogyha rámondják, hogy hát ez egy sportoló, milyen jól viselkedik, meg mit tudom én, ahhoz képest, hogy sportoló. De mivel van egy tavalyi egy világbajnokom is Milánóba, én szerintem azzal is mérhető az, hogy tehát, hogyha akarunk érmekről beszélni, de én érzem is, tudom is az, hogy én nagyon sokat tudok segíteni a sportolóknak, akik saját magukból is elvárják. Tehát én szerintem ez hülyeség, hogy a legjobb edző. Ilyen nincs. Én szerintem az a jó edző, aki tud segíteni, ha csak egy kicsit is segíteni annak az embernek, aki motivált, és tudja, leteszi, oda megy minden nap az edzésre, és tudja, hogy miért van ott, akkor annak a versenyzőnek lehet segíteni.
6: Azt mondod, hogy mindig is szerettél olyan közegben dolgozni, ahol jó a hangulat, tehát itt a szakmai fejlődésen kívül, amit elmondtál, hogy milyen eredményeket értetek el az elmúlt években, a hangulat is jó, tehát ezért is szeretsz itt dolgozni?
7: Én nincs olyan, hogy problémamentes hely, tehát mindenhol van valami, ami nem úgy van, ahogy kéne, de pont azért szerintem szép az élet, hogy nem unalmas, és van mivel küzdeni, mert mind kell menni keresztül. Én szerintem azért kapjuk meg a nehézségeket, hogy erősebbek legyünk, türelmesebbek, és talán okosabbak minden egyes döntésünkkel, vagy bármivel, amit csinálunk. Úgyhogy ott is van probléma, persze, nem kevés, de mivel még mindig ott vagyok, szerintem még bírom a problémákkal megküzdeni.
6: Tehát te is tanulsz napról napra, akár a versenyzőitől, akár a körülmények miatt, tehát te is fejlődsz, és nem csak az van, hogy te akkor átadod a tudást, meg minden tapasztalatot, ami neked megvan, hanem te is tapasztalsz és fejlődsz a mai napig.
7: Hát igen, ez egy jó kérdés. Én szerintem az a jó hozzáállás, hogy én minden nap, mit tudom én, felébredsz, és azt mondod, nulláról kezded. Tehát nekem sokszor az segített a karrieremben is, mint sportoló, hogy nem elszálltam magamtól, hogy halt itt már olimpiában. Jó, voltak olyan pillanatok, amikor azt hittem, hogy de rögtön megkaptam a választ, az eredmények nem olyanok voltak, de hát az ember, rájöttem, hogy az embernek állandóan tanulni kell, akár sportoló, akár más milyen téren, hogyha akar még fejlődni. Én szerintem a korlátokat csak saját magunknak tesszük. És vannak, ahogy mondtam, vannak problémák, meg amint végig kell menni, vagy csinálni, azon kívül, hogy ugye van probléma, tovább kell menni, ennyi. És akkor jön az eredmény. Tehát nem szabad megállni, mindig mozogni kell, mindig csinálni kell, és eredmény előbb-utóbb jönni fog.
6: Hogyha már itt a körülmények szóba kerültek, akkor ugye említettük már Kínát, ahol Üzbegisztánt megelőzően dolgoztatok. Most Üzbegisztánban éltek, azért ezek mondjuk a magyar kultúrához képest azért nagyon más kultúrájú országok. Amikor így országot váltotok, akkor az mennyire nehéz? Mennyire nehéz felvenni a ritmust, alkalmazkodni a körülményekhez, vagy ahogy említetted, te mindig szeretted a kihívásokat. Ez is belesimul ebbe, hogy te ezt szereted, és szívesen alkalmazkodsz mindig más körülményekhez?
7: Hát mivel szerintem én azért sikerült elérnem a legmagasabb eredmény a sportban, mert én alkalmazkodó típus vagyok. Úgyhogy ez a mi sportágunkban nagyon fontos, most nem tudom, biztos más sportágunkban is az a nagyon fontos dolog, úgyhogy de én is megküzdök például száraz levegővel, Uzbekisztánba, Kínába az, hogy ugye nyelv, meg nem tudsz semmit se elolvasni, vagy elmenni valahova, ha nincsen egy fordítód, vagy olyan kütyűd, amit fordított saját magadnak, ugye a nyelvet. Aztán miután megtanultad a nyelvet, azután egy kicsivel könnyebb volt Kínába. De mivel sok mindennel az ember otthon is megküzd, nem az, hogy tudod, elmegy egy másik országba, például ahogy most Uzbekisztánban több mint 80% szerintem muszlim, és az egy más, ugye másba hisznek, más az egész életük. Úgyhogy Kínában is teljesen más kultúra volt. Tehát ezzel szerintem legjobb az, hogy az ember beleolvas, hova megy, mik várhatók ott, és akkor könnyebben elfogadja az ember hogy mondják ezt, különbséget az otthon, meg máshol. Úgyhogy ez segített.
6: Ez most akkor nektek tulajdonképpen egy munkahely, vagy akár hosszabb távra is terveztek itt, miután akkor már felvettétek ezt a ritmust, és alkalmazkodtatok a környezethez?
7: Hát én nem tudom. Most egyelőre tetszik nekem, mert hogy van egy-két-három talán versenyző, akiből látom a szikrát, vagyis akarja. Nagyon, úgyhogy azoknak egyelőre segítek, és szerintem Uzbekisztánban is a vezetőség úgy gondolja, hogy még akarnak minket, úgyhogy egyelőre ott maradunk, de egyébként hiányzik az otthon, hiányzik Magyarország, hiányzik elmenni egy kicsit Szerbiába, bátyámékhoz, Szlovéniába, Bulgáriába, ugye a férjem családjához. Úgyhogy minden ez hiányzik persze, mert itt Európában minden közel van, és mit tudom én, fogsz egy autót, azt elmész arrébb. Az, hogy ugye Ázsiában az nehéz. És mindig is nagyon örülök, ha van itt verseny, vagy edzőtáborba tudunk jönni. Arról is volt szó, hogy Magyarországon akarunk edzőtábor csinálni, csak hogy vízum nagyon nehéz megcsinálni. Úgyhogy, ja, kb. Ez.
6: Így akkor egy picit úgy el vagytok zárva, és nem is nagyon marad időtök akár a családlátogatásra, akár egy kis szabadságra, mert hogy a munka mindenek előtt is annyira lefoglal benneteket, hogy tulajdonképpen szinte másra nem is nagyon van idő.
7: Ilyen magas szintű eredmény, amellett nagyon kevés a szabad idő. Tehát ez, hogyha az ember tudja, és ez nem olyan, hogy ez problémát jelent az embernek, akkor ne válasszon ezt a munkát, és ne csinálja ezt. Ha nem, így tudom, én fogtam volna egy ilyen gyerekekkel foglalkozni, és akkor otthon ülni, és akkor edzősködni gyerekekkel, de magas szintű eredmény, meg olimpiai csapat, az nagyon komoly felelősség, és nagyon komoly munkát igényel, és állandóan ezen. Tehát az, hogy azért néha el kell lazulni, mit tudom én, vasárnaponként, amikor edzés nincs, de néha vasárnapokat is azzal töltöm, hogy gondolkozok, hogy mit kell ezekkel csinálni, hogy lehet, hogy másképp kéne, és nem úgy, mert nincsen ez a tuti formula, és akkor ez a nyerő, mert adhatom nekik az én edzésemet, hát megdögöl az egész csapat szerintem 3 nap múlva, de mindenkit máshogy kell edzeni, és én szerintem azért is nehéz, hogyha több versenyződ van, akkor több munkád van, és gondolkodni kell, hogy kell abból a versenyző, aki megjelenik minden nap, és nagyon jól akarja csinálni, annak minél jobb módon segíteni.
6: Ugye úgy fogalmaztál nem sokkal korábban, hogy azért nem csak az eredmény számít egy sportoló esetében, hanem az is, hogy viselkedik, hogy jó ember legyen, hogy úgy viselkedjen, hogy akár példakép lehessen. De mondjuk ezen a világkupán, hogyha már itt vagytok, akkor gondolom, hogy nagyon is fontos az eredmény is, hiszen élsportoló voltál, tudod, hogy a megítélés azért mégiscsak az eredmények alapján van.
7: Igen, hát sport arról szól, úgyhogy szerintem aki megdolgozik, és aki, ahogy mondtam, minden nap nem csak megjelenik az edzésen, hanem komolyan is csinálja meg, azoknak előbb-utóbb jó eredményük lesz. Csak ezt nem tudhatod, hogy mikor lesz ez a pillanat, mert mikor minden ez a kis rész, mit tudom én, pszichológia, akkor a technika, akkor a vízérzés, akkor mit tudom én, jó alvás, minden ez a kicsit itt begyűjti, és akkor megjelenik. És akkor szokták mondani, hogy hát annak csak szerencséje volt, tudod. Én ebben nem hiszek. És én tudom, hogy milyen nehéz ez odáig kibírni, és tovább menni, és tovább menni, és tovább menni addig, amíg nem jelenik meg ez az eredmény. De megint az úgy vagyok vele, hogy mindenki meg fogja érdemelni azt az eredményt, amit elért. Úgyhogy azért próbálom én is, mint edző, mivel már több mint 10 évvel ezzel foglalkozok, és nem hiszek, tehát az elején nagyon mindig is stresszeltem, hogy fognak menni, meg mit tudom én, de mivel már sok évvel ezt csinálom, én megnyugodtam. Tudom, hogy nem csak tőlem függ, nem csak versenyzőtől függ, hanem minden, sok minden dologból áll össze az eredmény. Úgyhogy most is ugyanezt tudom mondani, hogy az eredmény jó, hogyha ott van, de meg fogja érdemelni az a versenyző, aki minden, amit megtesz, minden, amit elér most a világkupán.
6: Sokat beszéltünk arról, hogy milyen nehéz is ez az élet azért, ez az edzősködés. Annyiban talán könnyebb, hogy ugye a férjed is ebben dolgozik, és hát a lánykád is kajakozik, egyre jobb eredményeket ér el. Én emlékszem arra a sajtótájékoztatóra, amit te még versenyzőkorodban tartottál, amikor bejelentetted, hogy babát vársz. Nem tűnt az olyan régnek, de most már ő is olyan nagy, hogy versenyeket nyer, nemzetközi versenyeket, a minap éppen ugye újabb érmeket szerzett, szóval ő belenőtt ebbe, hogy az lett a vége, vagy tudtátok előre, hogy azért csak az lesz a vége, hogy ő is kajakozni fog?
7: Milana? Hát, hogy mondjam, mindig is kicsi kora óta mozgás szüksége volt, úgyhogy mindent próbált, minden sportot, sportba beértük őt, ment, edzett, akkor mit tudom én, edzőbe rá kiabált erősen, akkor ezt a sportot abba hagyta, akkor másikat próbálta, akkor mi elköltöztünk, azért hagyta ott például a teniszt, meg minden sokkal, amikor ott voltunk pont Dunaversenyben, és ott volt egy pár kisgyerek a Merkapt Egyesületben. Dunaversenyben voltunk ott a kínaiakkal, mi edzősködtünk kínai csapatban, és kisgyerekek ott edzősködtek, Milana akkor volt 7, vagy 8, és ő először kenuzni kezdett, mert ott ugye nagyobb a csapat kenuba, és tudjuk, hogy az Adolfot, a jó magyar kenus, az abban a klubban kenuzék, és akkor ő a példakép, gondolom azért volt több kenus, és akkor Milana kenuzott. És akkor mit tudom, utána próbálta a kajakot is, de mondjuk lehet, hogy ez jobban tetszett neki, hogy ül, és akkor szépen lassan, mindig Kínába is, amikor kimentünk, akkor nehéz volt, mert nem tudott versenyezni, és Milana nagyon imád versenyezni, tehát szereti ezt. Szeret edzeni is, tehát kb. Ugyanolyan, mint én, csak szerintem sokkal tudatosabban csinálja. Tehát én az ő korában, hát nem azt mondom, hogy játszottam a homokba még, de kb. És most, hogy ugye mivel második évben már nyeri Ázsiában az érmeket, először U18-as kategóriában nyert 3 aranyat ázsiai bajnokságon, és most már felnőttben is nyert. Tehát 14 évesen, vagyis 15 lesz idén, már felnőttben kajak egyesben nyert érmet, ami tehát mindenki, nem csak én megdöbbentem, hanem elég sok ember. De én nem azt mondom, hogy én megdöbbentem, mert én tudom, hogy mit tesz le edzéseken is, hogy dolgozik. Engem nem lepett meg, de akkor is tudod, az a tudat, hogy ő még nagyon fiatal. Tehát a korához képest eléggé, hogy mondjam, összeszedett nagyon sok jó edzést, és azért megy a hajója.
6: Akkor a cél neki is az olimpiai bajnoki cím?
7: Ő szeretne. Tehát ez van benne a... Remélem csak, hogy ez nem azért, mert mi szeretnénk, hogy ő kajakozik, meg ő legyen az olimpiai bajnok, hanem az kell, hogy legyen az ő motivációja, vagyis gondolata, hogy olimpiai bajnok egyszer lesz. Ezt senki se tudja megmondani. Az biztos, hogy egyelőre jó úton van, és remélem nem fogom zavarni őt, hogy abban, hogy az lesz, mert néha úgy érzem, hogy túl puha vagyok, aztán túl szigorú néha, úgyhogy remélem ezzel ilyen-olyan dolgaimmal, mint anya, meg edző, nem fogom őt megzavarni abban, azon az úton.
6: De te vagy az edzője egyébként?
7: Én vagyok minden nap vele motorosba, ha ez azt jelenti, hogy én vagyok az edzője, nem hiszem. Én megint abban vagyok benne, hogy én boldog vagyok, hogy edzhetem egy olyan versenyző, aki saját magától akarja. És ez minden, ez szerintem minden edzőnek az a vágya, hogy minél több olyan versenyzője legyen.
6: És hát ez azért elég jól hangozna, hogy a tanítványod, egyben a lányod szintén olimpiai bajnok lesz.
7: Hogyha egyszer ez megtörténik, és nem én leszek az edzője egész végig, az nekem nem fontos. Tehát, hogyha ő szeretne máshol edzeni, vagy más edzőhöz elmenni, én szívesen átadom. Mert nehéz így anya, meg szerintem az apja is ugye kajakos, meg olimpiai érmes, de ez nehéz ez így családban, mert érzi a gyerek is, hogy közel áll hozzád, meg én is érzem, hogy ugye hát ez az én gyerekem, és akkor ez sokszor probléma. Tehát ez nem könnyű, ez sokkal nehezebb így edzeni, meg dolgozni.
6: Ő egyébként üzbék színekben versenyez?
7: Igen, mivel mi ott élünk, és nem tud Magyarországon például válogatókra járni, meg mit tudom én, az ő korosztályában is ugye van válogató már, szerintem, meg olyan versenyek, mint Olympic Hopes, meg vannak ilyen gyerekversenyek, és mivel nem tud itt lenni, és versenyezni szeret, ezzel nem akartam megfosztani, hogy tartom, és akkor, tehát nagyon nehéz ez így külön tenni, igen, uzbék színekbe versenyez, és már több külföldi, vagyis nemzetközi versenyen szerzett érmet, és most ez az első olyan felnőtt világkupája, amit indulni fog 15 évesen. Azért nem várom el tőle bármit is, csak hozza saját magát, tehát csinálja meg rendesen a bemelegítés, hozza el az összes cuccát, menjen el a rajtba, csinálja meg végig. Ha rosszul sül el, az se baj. Én szerintem csak annyi, hogy az a jó, hogy elindulhat. És van olyan verseny.
6: Én azért nagyon sok sikert kívánok neki, és nektek is.
7: Köszönöm szépen, és én is az összes magyar versenyzőnek sok-sok aranyat kívánok, így rádió keresztül, mert sok a barátom itt, és fiatal, most is a csapatban, a magyar csapatban nagyon sok barátom van, és de egyébként mindenkinek azt kívánom.
5: A kajakozó Dusev Janics Natasával Bera Emese beszélgetett. A második, negyed, harmadik percében a női kosárlabdázóknál a bronzmérkőzésen TFS-e Sopron 12-28, ez a párharc második mérkőzése, és hogyha itt is nyer a Sopron, akkor lezárja ezt a párosítást és megszerzi a bronzérmet. Ismétlem tehát, hogy a második negyed legelején 16 ponttal vezet a vendég soproni együttes. A pontos idő 18 óra 27 perc, hamarosan jönnek a hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Elhunyt Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgó. Egyre több lakás épül itthon. Folytatódik a nyárias idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor hódította el a gólkirályi címet. Játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint a 78-as és a 82-es VB. 1968-ban Mexikóvárosban 5 karikás aranyérmet nyert. Fazekas László 78 éves volt. Anderson Esiti és Abubakar Keita is távozik a labdarúgó NB1-ből kieső DVTK-tól. A nigériai, illetve elefántcsontparti légiós szerződését is közös megegyezéssel szüntették meg, a klub közleménye szerint. Már a jövő heti zárófordulóban sem lépnek pályára. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Váji Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A VK döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik. A magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Közben továbbra is kritikus a helyzet a csaknem 2 hónapja lezárt Hormuzi szorosban. A térségben rekedt járművek fedélzetén összesen mintegy 2300 tengerész tartózkodik, 10 életüket vesztették az elmúlt hónapokban. Az egyre fogyó élelmiszer és ivóvíz készlet mellett komoly gondot jelentenek a kalóztámadások is. Donald Trump a Hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, de a kikötői blokkád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsátbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókon. Egyre több lakás épül itthon. A KSH adatai szerint az elkészült ingatlanok száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben ugyanakkor csak nem 10%-kal csökkent az új lakások száma. lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig látta el feladatát. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbizatása jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július végéig látja el. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén, a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit.
0: Közlekedés.
3: Sokan haladnak az M1-es főváros felé vezető oldalán Szárliget és Óbarok között. Szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: A mikrofonnál pedig Tóth Béla. 18 óra 38 perc a pontos idő, egy részeredmény a férfi kézilabda NB1-ből, olyannyira részeredmény, hogy a mérkőzés mindössze 5 perce kezdődött. Tatabánya FTC 4-3, a Ferencváros javára, mert hogy Csanálosi újabb találatával fordított tehát a vendég FTC, és most már vezet tehát a Tatabánya otthonában. Női kosárlabda NB1 a második negyed 8. percében TFS-e Sopron 21-35, a Téta bronzérem, hogyha nyer a Sopron, akkor lezárja a párharcot és övé a bronz. És a folytatásban már a férfi kézilabda bajnokok ligájára hangolunk, mert hogy alig több mint 6 perc, és kezdődik a negyed döntő visszavágója a Veszprém és a Füksze Berlin között, méghozzá Németországban, és itt van már a stúdiónkban állandó szakértőnk Marosán György. Szia Gyuri!
5: Szia Béla, nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is!
4: 35-34-re nyerte meg talán a szezon egyik legfontosabb mérkőzését a Veszprém a Van Arénában egy héttel ezelőtt. A Füksze Berlin azért egy olyan játékerőt képvisel, lévén ugye az előző idény döntőséről van szó, amely ellen bármilyen győzelem az bravúrnak számít. Te, hogy látod még visszagondolva az egy héttel ezelőtti mérkőzésre, hogy akkor mi volt a veszprémi sikernek a titka?
5: Igen, attól függ, hogy mennyit utazok vissza az időben, hogyha veszprémi mérkőzés előttre gondolok, akkor azt szerettem volna, arról vágyakoztam, hogy kialakítson akár egy 3-5 gólos előnyt is a meccs végére, és ilyen előnnyel utazzon el a Veszprém Berlinbe. Viszont ha a 40. percre gondolok, akkor az egy gólos Veszprém győzelem is vágyálomnak tűnt, hiszen 40 percig abszolút a Berlin uralta a mérkőzést, és előnyben volt szinte végig. És az utolsó 20 percben egy huszáros hajrával a Veszprém elérte azt, hogy 35-34-re tudott nyerni, csak hogy mennyire kiegyensúlyozott ez a párharc, ez a Veszprém-Füksze Berlin. Az elmúlt 5 mérkőzésükön, egy mérkőzés kivéve, amikor 4 volt a különbség a Berlin javára, az összes többi mérkőzésen egyetlen egy gól döntött bármelyik csapat javára. Ez várható, ma is nüanszok dönthetnek, ha pedig már tudom, hogy tudod, hogy mit fogok mondani, ha nüanszok, akkor minek lesz a legnagyobb szerepe a kapus teljesítménynek? Ez, amiről mindig beszélünk, hogy az ilyen párharcokat, az 50-50-es párharcokat a kapusok tudják eldönteni, bízunk benne, hogy a mai nap ez Appelgren és Korál lesz.
4: Na és kire szavaznál, ki kezdene, vagy ki lenne ott nálad a kapuban a Veszprémnél, hogyha a végjátékban még tényleg ezen az egy-két gólon billeg?
5: Nagyon úgy tűnik, hogy Appelgren mellett tette le a voksát Xavi Pascal, viszont Xavi Pascal a meglepetések embere, így szerintem ma Korál lesz fog kezdeni.
4: Mi kell ahhoz a Veszprémnek, hogy ezt az egy gólos előnyét nagyjából őrizze, tehát milyen startra vagy milyen kezdésre számítasz? Ugye említetted, hogy az első mérkőzésen ott volt egy olyan periódus a mérkőzésnek, amikor több góllal vezetett a Füksze, most alig ha fér bele megint egy ilyen üres járat.
5: Bizony, a visszarendeződésre kell nagy hangsúlyt fektetni, nem tudjon a Berlin gyors gólokat lőni, illetve a Berlinben játszik a világ legjobb kézilabdázója, Matthias Gidzel. Ez egy érdekes kérdés, mert mindenki arra gondol, hogy azzal van elfoglalva a Veszprém, hogy hogy kapcsolja ki Matthias Gidzelt. Nekem úgy tűnik, hogy nem feltétlenül arra fókuszálnak, hiszen 13 gólt lőtt a Veszprém mérkőzésen, és hanem inkább a többiekre, tehát az általa tovább épített kapcsolatokra, és úgy vannak vele, most egyszerű megfogalmazás, hogy lőjön Gidzel 13-15 gólt, csak a többiek ne lőjenek 20-at összesen együtt. Illetve ami kiemelt jelentőség, ugye akkor Alessiket említettem, a Milosavjevvel szembeni párharcok, egy kiváló kapusról beszélünk, hogy ő ne jöjjön extázisban, mert akkor nagyon nehéz dolgunk lesz, de mondom, abszolút a kulcs az a Gidzel és a Gidzelre épített kapcsolatok, páros, illetve hármas kapcsolatok.
4: A szerb kapussal majd találkozunk egyébként, a magyar válogatott is, igen, világbajnoki selejtezőn.
5: És ugye amire szükség van még, ami a Veszprém oldaláról, ha a támadójátékot nézzük, ami volt Veszprémben, hogy megérkezett egy meglepetés ember, aki olyan energiákat hozott csereként a pályára, ami a győzelemhez vezetett, Dodic, nem számított rá szerintem senki, és nagyon hatékonyan, bátran, agilisen kézilabdázott. Erre lesz ma is szükség, és visszatért Nedin Remili, aki nem játszott Veszprémes sérülés miatt az első mérkőzésen, ő azért abszolút top kategória világszinten. Az ő játéka pluszt jelenthet a Veszprémnek.
4: A mérkőzés 2 perc múlva kezdődik, úgyhogy én el is engedlek téged, hogy aztán a kommentátorunk mellől követhessd végig ezt a találkozót, és hozzátartozik a teljes történethez az is, hogy a 4-es döntő 4 tagjából ma már 3-ra fény derül, ugye a Füksze Berlin Veszprémről már beszéltünk, Aalborg Sporting 20 óra 45 perctől, és Barcelona Nant mérkőzés szintén hasonlóan 3:49-től, az Aalborg Sporting mérkőzésen Portugál Eliában 31-31-es döntetlen született, még a Barcelona Franciaországban 2 góllal nyert 32-30-ra, úgyhogy a katalánok kedvezőbb helyzetből várják a visszavágót. Még egy helyzetjelentés a férfi kézilabda NB1-ből. A 10. percben Tatabánya Ferencváros 4-7, a női kosárlabdázóknál pedig a bronzmérkőzésen TFS-e Sopron 23-42 a második negyedleges legvégén, úgyhogy magabiztosan halad a bronzérem felé a Sopron. Mi pedig haladunk a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágója felé. Kezdődik a mérkőzés, a kommentátor Cseszeregi Balázs, a szakértő pedig Marosán György.
6: Köszönjük szépen, szeretettel köszönjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, és ami Gyuritól már elhangzott, jó hír, hogy van Remili, de ennek fejében nincs Gaspar Márgucs, ugye a csapatban már valakit ki kellett hagyni, a Füksze pedig ugyanazzal a kerettel lép pályára, mint ahogy ezt Veszprémben tette, és ugye azt mondtad, hogy a többiek ne lőjenek 10-20 gólt, nyugodtan lőhet Gidzel mondjuk 11-12, de hát ugye azért mellette a múltkori mérkőzésen Veszprémben Lasse Andersson is eljutott 8-ig, úgyhogy lesz kire figyelni ezen a mérkőzésen.
5: Azért abszolút a két kulcsfigura, Lasse Andersson és Gidzel, illetve azért, hogy beálló játékban nem voltak annyira dominánsak az első meccsen, viszont Marcenicsel ott sem gyengék abban a pozícióban sem. Nehéz azért gyenge pontot találni ebben a Füksében, említhetnénk Liklein, Gröndált, stb. Komplex játékra lesz szükség védekezés támadás tekintetében.
6: Na pont ezt akartam neked mondani, hogy én talán még a kispadot érzem egyébként gyengének már a Füksében. Meg az is egy érdekes volt, hogy Krikau nem hozta be Gröndát gyakorlatilag Lichtlein helyett, már pedig, már bocsánat, hogy ezt mondom, de Lichtlein a végén már vattát köpött.
5: Igen, és Krikau nem is reagált úgy sem a taktikai változtatásokra, sem arra a szakaszra, amikor jött fel a Veszprém. Tehát ezt különböző médiákban láttam úgy megfogalmazni, hogy Krikau belealudt a mérkőzésben, én azért nem akarok ilyen szigorúan fogalmazni, nehogy visszahallgassa a műsorunkat. De valóban a két edző között jelentős különbség mutatkozott ezen a meccsen. Hát Xavi Pascal, amit az első fél időben művelt, ez fantasztikus volt. Közben választ kapunk arra is, hogy Appelgren kezdés nem korán lesz, mégsem a, ebben most nem meglepetésre alkalmas Xavi Pascal. Hogy gyorsan még a meccset, hogy elzárjam a gondolatomat, lezárjam. Négy különböző támadási rendszert játszott a Veszprém az első fél időben, egészen magával ragadó volt ezt edzőként nézni, hogy hogy 6-6, 7-6 beállóval, beálló nélkül egy-egy IMT-t mérkőzésen, és jól működött ez a rendszer.
6: És tegyük hozzá mindezt úgy, hogy igazából ezeket előse vette évközben Xavi Pascal, főleg nem ekkora mennyiségben.
5: Igen, és mindenki a Veszprémet komoly kritikák, illetve nem mondom, hogy nem jogosan, a jelen miatt, ami volt akár februárban, akár októberben, viszont azt mindenki tudja, hogy címeket tavasszal kell nyerni, és úgy tűnik, hogy ez a veszprémi gépezet itt most tavaszra elkészül.
6: És a találkozót pedig a Füksze kezdés, ahogy nézem, az összeállításuk az gyakorlatilag ugyanaz, mint ami Veszprémben volt, azaz Aftegum a szélen, jobb átlövőben természetesen Gidzel, Lichtlein irányít a bal átlövőben, Lasse Andersson a beállós, Marsenic, és a bal szélen, ha jól láttam, akkor ugyanúgy Aitor Arinho kezd, mint ahogy Veszprémben. A Veszprémben

0: Más kapott Gidzel, de eleve az, hogy a Gidzelnek az első lövését kirúgta Appelgren, már nem rossz volt, azért nem kéne hagyni egyegyezni, megjátsza Marcenicet, hát sajnos Marcenic megszerzi a vezető gólt a Fükszének, és Marcenic pont annyi gólt lőtt most már ezen a mérkőzésen, mint az elsőn, aztán szerencsére gyorsan megy a Veszprém, és Elderának készítenek elő, és egyenlít Elderától azért, vagy legalábbis én úgy éreztem, közben Gidzel golyával vezet a Füksze, nem is nagyon lehet megszólalni. Szóval én úgy éreztem egy picit, hogy azért Elder adós maradt támadásban, különösen az első mérkőzésen, bár ott azért védekezésben legalább hozzá tudott tenni.
1: Igen, nem volt kiemelkedő mérkőzése. Ott én Dodicsot tudom kiemelni, aki csereként nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy az utolsó 20 percben eredményes legyen a Veszprém. A többiek csinálták, tették a dolgokat, de kiemelkedő teljesmény nem volt. De ugyanezt Pesmárbekről is elmondhatok, hogy óriási munkát végzett védekezésben. Hát mindenkitől jó dolog kiemelhető. Közben 7-6 ellen játszik a Veszprém egybeállóval 4 átlövő játékossal.
0: Tehát már rögtön az elején elkezdett ugye variálni, és Nine, ott van Dodics középen, aki kapott egy nagyot az arcára, de a Konyicsanin testvérek azt mondják, hogy nem történt semmi, Marcenic pedig megpróbálja Dodicsot minél távolabb tartani a többi Füksze játékostól, hát pedig ott azért megsimogatta az arcát a német játékos én szerintem, de lehet, hogy csak látni akartam, közben Barta Csabát is látjuk, hogy azért ő is reklamál, Hesámnál a labdá, Eldera viszi rá, Dodics helyzetben inkább tovább húzza, Hely Martinovics lövését sajnos megfogja Miloszávjev, erre figyelni kell, na, hogy Gidzel indul, jó volt az a védekezés, legalábbis visszaértünk, de hát Gidzel az Gidzel, úgyhogy felugrott egy 8 méterről, az neki zicser, hiába van előtte ember, 3-1-re vezet a Füksze, most gyorsan-gyorsan egyenlíteni kellene, Eldere azonban összeakaszkodik ott a német játékossal, megfogják és egy szabad dobást kap a Veszprémi együttes, Lasse Andersson volt az, aki jól védekezett Elderával szemben. Ezekre nagyon kell figyelni, hogy ne tudjon rohanni a Füksze együttese, sem inkább rohanjon a Veszprém. Dodics Hesán viszi le, áttemel, és Miloszávjev a rövidnél beleugrik a labdába. Ez viszont elég nagy baj, közben pedig azért kiejti Lasse Andersson, mégis tovább tudja tenni, Aftergun pedig csuklóból áthúzza gyakorlatilag Appelgren fején a labdát. Na ezt kellett volna elkerülni, ezt a kezdést, 1-4.
1: Igen, és ezeket a játékszituációkat, hogy most gyakorlatilag 3 perc alatt 2 lerolnás gólt kapott már a Veszprém, ez amiről beszéltünk, hogy a visszarendeződést meg kell oldani, ha győzni akarunk.
0: Hát meg Miloszávjevet, akinek ez már a harmadik védése volt, és ebből megint jöhetnek, mert hogy most Pesmálbek lövését vétel, Lichtlein húzza le Aftergunnak, és visszahúzza a rövid felsőbe, ajajajajaj, hát ez nagyon rosszul néz ki, egyelőre 1-5, a Max Schmeling-Halle körülbelül 8000 főnyi közönsége üvöltve ünnepli már most a Füksze játékosait. Persze egy kézilabda mérkőzés azért 60 percig tart, nem pedig mondjuk 4-ig, így aztán azért semmi baj nincsen, de tényleg azt kell megtalálni, most nagyon úgy tűnik, hogy Miloszávjev lesz a kulcs, mert hogy alapvetően a helyzetek megvannak, mert hogy 3 zicset hagyott ki a Veszprém.
1: Így van, és Miloszávjevnek 3 védése van, Appelgrennek egy sem, és a 3 Miloszávjev védésből 2 lerohanás gól született, tehát itt ugye a és közben balszérről eredményes deszka, tehát a Miloszávjev ugye védekezés hol kezdődik? A támadás befejezésével. Gólból azért nehezebb futni, nyilván gyors középkezdést el tud végezni a Füksze Berlin is, de mégiscsak könnyebb visszarendeződni, ha gólt szerzünk.
0: Így van, ugye egyelőre majdnem 70%-os hatékonysággal véd Dejan Miloszávjev, de hát ez majd csökkenni fog. Jól kezdett egyébként Veszprémben is, és a végén 21-22% hozzá. És Appelgren különösen a második fél évben sokat tett hozzá. Lasse Andersson, Marcenic bedönt mindenkit, aztán bedől a labdával, és megszerzi a második gólját, 2-6. Egyelőre beállóval sem tudunk mit kezdeni. Megjósoltad, hogy hol dőlhet ez a mérkőzés. Deszka beviszi, előbb a rövid, most a hosszú 3-6. Támadásban talán kezd stabilizálódni a Veszprém, de sajnos jön a Füksze folyamatosan, Gidzel, és az a baj, hogy egyébként, hogy hagyjam, hogy 13 gólt lőtt, de mellette kioszott 7-8 gólpaszt Gidzel, úgyhogy lehet, hogy mégis ő rajta kellene valamit keresni, nem tudom.
1: Én egyetlen egy kérdéstől rettegek, hogy itt bármikor fölteszitek nekem, de akkor most elébe megyek, hogy arról beszélünk mindig, hogy a gladiátorok sportja lett ez a kézlabda, és erre van egy Matthias Gidzel ezzel a testfelépítéssel, amivel ő bír, messze nem gondolunk gladiátorra, amikor őt látjuk, és ő a világ legjobb játékosa.
0: Igen, hát a végignézel egyébként...
1: Hogy lehet ez?
0: A végignézel, egészen elképesztő, izomzata van fejben, én nem tudom, de tényleg fantasztikus játékos.

0: És ha nem magyar csapat ellen játszik, akkor imádom nézni a játékát.
1: Így van, és egy előadást néztem egy AHF által rendezett konferencián, arról, hogy a jövő játékos a modellje, a Gidzel modell, aki betörés is, áttörés, hatékonyan hajt végre, átlőni, kiválóan lő át. Tehát a játék, a támadójáték összes elemében kiválóan teljesít. Most ebben a pillanatban is éppen megcselezte Ligetvári Patrikot. A jó indulatának köszönhető a játékvezetőknek talán, hogy ez nem lett büntető.
0: Egyébként nagyon érdekes eddig a Füksze játékok, de nem túl változatos, mert hogy vagy Gidzellő gólt, vagy Gidzelnek az előnyszerzéseiből próbálnak helyzetbe kerülni, most pedig a Veszprém kerülhet helyzetbe Gidzel labda eladásából. Hesem ráviszi a falra a labdát, Eldera áttemeli, hát ez egy rossz indulatú fújás volt már, ne haragudj, már rég zicserben volt Eldera, amikor a Konyics Anin testvérek belefújtak és kihozzák 9-esre. Nem egymástól kell spori bocsánatot kérni a másik játékvezetőtől, a tesótól, hanem mondjuk a veszprémi játékosoktól, mert addigra már Eldera áttemelte a labdát, lepattintotta, és ekkor fújtak a sibba. Mindegy, az a lényeg, hogy nem lőtt gólt végre először egy támadásból a Füksze Berlin, és két gólra felzárkózhat a Veszprém, az meg már nem annyira rossz. Martinovics, aki az első mérkőzésen egészen parádéssal játszott Dodics mellett, aki itt van, és megpróbál szintén besodródni ott a két-hármas védők között, de nagyon-nagyon jól védekezik vele szemmel Lasse Andersson. Egészen hihetetlen egyébként az ő védekezése, és lesáncolják a labdát a Füksze játékosai. Nem nyúlt bele a szélső Aitor Arinho, ne vicceljünk már. Na azért az alapvonali játékvezető nagyon büszkén kifelé mutatott, még szerencse, hogy a mezőny játékvezető látta, hogy mi történt, és felteszik passzívra egyből. Hát ez is nagyon furcsa, hiszen védés volt, nem?
1: Vagy hát sánc volt.
0: Bocsánat, sánc volt. Hát akkor fel lehet tenni, persze. Ott egy lövés, ez viszont védés volt sajnos. Eder a lövése, még nem is volt rossz az a lövés, és így sem ment be. Miloszavjadnak a negyedik védése sajnos.
1: És ha már játékvezetők, akkor ami szintén érdekessége volt az első mérkőzésnek, hogy egyetlen egy kiállítás volt az 59. percig, Arinhónak volt egy két perc, ha jól emlékszem. Hát abszolút nem durva játék, és hát azt is mutatja, a két csapatnál nem a védekezés az, ami dominál, hanem támadnak nagy tempóval, viszont gondolom, hogy a Veszprémnek szüksége van arra, hogy keményedjen a védekezése most idegenben, és abban benne lehet több két perc is, viszont az, hogy Gidzelt és Gidzellel a páros kapcsolatokat meg tudja állítani, a szükség lesz a határon lenni a progresszivitás tekintetében a Fautoknál.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok, Krika, hogy fog ezen a mérkőzésen cserélni, mert ha nem, akkor a végén megint egy kicsit bajba lehet, hogy visszaesett. Én szerintem a Füksze, mert Veszprémben ezt tapasztaltuk. Láttuk Lasse Andersson, ez szerintem lépésiba. Gidzel, megint Andersson, Lichtlein most a balátlövő pozíciójában, de hát Martinovicsal szemben ezúttal sem volt esélye, hogy be tudjon menni. Jól védekezik a horvát, most már támadásban is hozzá kéne valamit tenni. Nem véletlen, hogy egyébként a Gidzel egyegyezéséből próbálnak teret nyerni. Lichtlein vissza Gidzelnek, megkapja Lichtlein, besodródna, bemennek, hát kifelé ugrott könyörgöm, és 7 méterest kapnak. Belülvérekedés nem lehetett, és azt mutatta a játékvezető, hogy labda volt. Ha nagyon akarom, akkor belülvérekezés, de hát ott volt Deszkán kezdődő a labda.
1: Hát Deszkának oda kellett volna segítenie határozottabban, hiszen egészen elsodródott az 1-es 2-es védőterület közé a támadójátékos, hogy határozott segítségen megvetett volna oldani.
0: Na, most kellene Gröndállal szemben egy bravúr, nem jön ez a bravúr, és nem is Gröndál lőtte ezt, hanem Freyhöfer, ezt a 7 méterest. Azért mondtam Gröndelt, mert hozzászoktam, hogy Veszprémben az izlandi megy, izlandi, bocsánat, norvég megy 7 méteres lőnihez képest. Most jött Tim Freyhöfer, és belőtte újra 4 gól a Veszprém hátránya. Sajnos ez így nagyon nem néz ki egyelőre jól, de hátha most valami jön, vagy valamit kitalál Xavi Pascal. Egyelőre ragaszkodik a Veszprém, ha jól látom, ehhez a hét a határa, és eladja szerencsére a labdát először a Veszprém, és a szerencse az, hogy vissza tudott érni. Janis Lenésznél volt, és a lepattanó labdát összeszedte, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami a következő megoldási javaslat lesz majd Xavi Pascaltól, mondjuk így, hiszen egyelőre azért az látszik, hogy erre a hét a határa támadójátékra nagyon készültek a Füksze játékosai, vagy a Füksze csapata. Dári szabálytalankodik Dodicssal szemben, ez csak egy szabad dobás a Veszprém javára. Krikau is valakivel megbeszéli a dolgot, ez nem is volt más, hiszen legalább 8 méteren védekeztek. Már Szericsék, hát a belemenés azért sok lett volna. Ott elhagyja a labdát Dodic. Most messze nem olyan pontos a Veszprém játék. Üres kapura lövék rá, és sajnos az is gól. 5 gól, lassan az időkérésnek is jönnie kell. Na, hogy Matthias Ginzel.
1: És ebben a 7-6-ban ugye a balátlövő szélesen lép 1-es-2-es védő közé, abból teszi tovább a második balátlövőnek, és ő teszi tovább középre Dodicnak, és abszolút Dodicra játsszák ezt a figurát. Ez Veszprémben jól működött, itt most háromszor megpróbálták, és Dodicnak ebből nem sikerült a jó megoldást megtalálni a technikai balett belőle, de tehát egyszer jó is, hogy nem fújták be támadónak. Szerintem ebben váltani fog most már Xavi Pascal, mert ez jól láthatóan nem működik.
0: És ha jól látom, Dodic most nincs is már ennél a támadásnál a pályán. Eltelt egyébként már 10 perc a mérkőzésből, és 8-3, nagyon sok a különbség. Közben pedig, ha jól látom, Hesham adta a labdát Pesvábeknek, és a visszarántásért kiszórnak egy sárga lapot. Alapvetően lehet, hogy ez egy jó ítélet, csak már nem szoktak sárga lapot adni.
1: Igen, hát ez nekem jól jön, mert amikor NB1-be is játékvezetők azt mondják, hogy már sárga lap nincsen, akkor föl tudok hozni egy BL4-et döntőt példának.
0: Hát azért az nem annyira magas színvonalú, mint egy NB1-bés női mérkőzés. Eltelt 10 perc, 32 másodperc, sajnos a Füksze 8-3-ra vezet a Veszprém ellen, és nem is nagyon látjuk, nem, hogy mibe lehetne kapaszkodni eddig.
1: Egyelőre azt látjuk, hogy mi az, ami a probléma. Tehát ez a 7-6 elleni támadás nem működik egyértelműen. Váltani kell akár támadási manővert, akár támadási rendszert, illetve a visszarendeződés. És amiből adódik a visszarendeződési deficit, az pedig a Miloszlávia védései.
0: Martinovic, Eldera, most 6-6 erre a Veszprém. Befordulnak Pesmárbek. És hát ezt nem tudták visszafújni 9-esre, mert gyakorlatilag 4 méteren védekezett Lasse Andersson, és le is lájkolta a játékvezetők fújását. Úgyhogy jön az első veszprémi 7 méteres a mérkőzésen. Ezekkel a 7 méteresekkel mindig az a gond, hogy ezt be kell lőni. Reméljük, hogy nyilván Deszkál megy oda, és reméljük, hogy jól kezd. Bár ugye Miloszlávia ihletett formában véd az elmúlt 11 percben. Most is kisunnyog gyakorlatilag a 4-es vonalig. És szerencsére ez nem zavarja meg Deszkát. Ez egyébként borzalmasan furcsa stílusban véd Miloszlávia. Egy nagy darab, hogy azt nem mondjam, kicsit mackos, aztán az utolsó mozdulatai villámgyorsak tudnak lenni.
1: Rendkívül dinamikus, én láttam egyszer egy edzés munkáját, elképesztő dinamika azzal a testtel. Tehát valóban ő túlsúlya bír. Ugye a kapusoknál talán ez jobban megbocsájtható, mintha mondjuk balátlövő lenne, de hihetetlen az a dinamika, és az a lábmunka, ahogyan ő dolgozik, és az energia, tehát amikor ő extázisba jön, akkor tényleg nagyon nehéz neki gólt lőni.
0: Sajnos egyelőre nem nehéz gólt lőni Appelgrénnek, itt a 9., ezúttal Lasse Andersson volt az első találat ezen a mérkőzésen. Gyönyörű befutás, és Deszka révén megvan az 5. veszprémi gól, mert hogy gyönyörűen vette észre Deszkát Martinovic, de már ott is van a Füksze a veszprémi kapujat. Lichtlein egyegyezik, aztán Gidzel egyegyezik, és itt van az első védés. Hát ki ellen, ha nem Gidzel ellen védjen Appelgrén? Na, hát ez akár még jól is jöhet, hogy ellene van meg az első védés. Hesham, és kiesik a kezéből a labda, nem hiszem el. És igazán a játékvezetőknek, hogy odaadta, hiszen már akkor lábához is ért Gidzelnek, vagy Gidzelnek, bocsánat, Hashamnak a labda. Tehát kicsit meg kéne nyugodni, mert ettől függetlenül, hogy 9-5-re vezet ez a Füksze, egyelőre azért nem tűnnek ők sem különösebben félelmetesnek.
1: Nem, viszont Appelgrennek ezekre a védéseire szükség lesz, hogy ezt lehessen kamatozni, amit most nem sikerült, hogy nem sikerült gyors gólt lőni, Hashamnak rutinosabbnak kellett volna lennie, meg kellett volna állni, hiszen 3-3 elleni szituáció alakult ki, nem volt létszámfölény, akkor inkább lassabban építeni a támadást.
0: És Gidzel Zitzelét megint védi Appelgren, de ez 7 méteres, hiszen Gidzel már áthúzta magát Ligetvárin. Sajnos úgy tűnik, hogy nagyon kiszúrta magának ezt a Ligetvári Eldera párost Gidzel, és ott valamelyiküken egyegyezik, és abból vagy bemegy, vagy térnyerés, és a túloldalon, vagy a beállósnak, főleg Marcelicsnek van helyzete.
1: Egyértelműen oda jár Gidzel Ligetvárira. Ott is jön is fog szerintem egy cseré Ligetvári helyre állítani, mert jó esélye van pályára lépni.
0: Freyhofer megint a 7-esnél, az elsőt belőtte. Egy lövőcsel, a másodikat is belövik, 10-5. Ugye azt elmondtad, hogy az eddigi legnagyobb különbség egyébként az őszi berlini mérkőzésen volt a két csapat között, 38-34, és akkor azt is tegyük hozzá, hogy az volt az első mérkőzés, amit a Berlinben nyerni tudott. Tehát, hogy ez is egy érdekes, mert a két csapat inkább idegenben eredményes, legalábbis a párharcot tekintve eddig. egymással szemben. Cindrich a pályán, és ha jól látom, akkor ráadásul az ujját, a hüvelyk ujját kell a bal közén ápolni egy picit Appelgrennek. Cindrich, Hesham és Martinovic, és arra is kíváncsi leszek, hogy meddig vár majd Xavi Pascal, Remili behozatalával, főleg, hogy egy újabb Milosavljev védés, ezúttal a Martinovic átlövésénél a húzott alsó, gyakorlatilag már ott feküdt Milosavljev, Gidzel pedig már egyegyezik Hesham, onnan Hesham most jól védekezett, ráadásul Pestmalbek is jól zárt oda, és valóban ott van Elit Sein a pályán, reméljük meg tudja ezt oldani. Érdekes, hogy Elit Sein jött, ilyenkor Tiagus Petrus szokott jönni, nem?
1: Igen, kavarja a kártyákat Xavi Pascal, talán visszatérve Martinovic lövéséhez, neki is egy kicsit jobban kéne kavarni, mert Martinovicnak ez a sablonja, amikor a felezőn átjön, abból visszahúzza mindig, és ezeket Milosavljev nem úgy olvassa, hanem már, ahogy te is mondod, előre ott feküdt, tehát ezt videó alapján védi. Kicsit a játékosoknak is meg kell újulnia, ahogyan Xavi Pascal is teszi ezekkel a váratlanabb húzásaival. Illetve most én várom a kapus cserét, tehát 91%-os lövő hatékonyság van a Berlinnél, ez egyelőre nem Appelgren dicsérete, kelleni fog a jó kapus teljesítmény.
0: És egy labdaszerzés Marszani cserő, csak ne hagyja el a Veszprém a labdát. Hozza föl azt, már Remili pályán, ugye jól látta, nem az még Martinovic volt, és Cindrich azért valahogy bekillódja Milosavljev mellett a labdát, de már Remili egyébként melegít, le tudják húzni a szélre, Aitor Aligno pedig belövi 11-6-ra, aki megint természetesen nem Aitor Aligno, hanem Freyhofer, aki most már támadásban is a pályán van a Berlin együttesénél. Martinovic viszi rá a falra, és most megállt parancsol a rohanásnak Luka Cindrich, és megy is le Pestmalbek, tehát akkor ezek szerint jön Ahmed Adel, ha csak nem jön Remili, és két bal közessel 6-6 ellen beállós nélkül, nem csak erre kiderül a lassítás után, hogy mi is történik majd ezen a mérkőzésen. Ott egy átlövés, ezúttal Hesham, úgyhogy 11-7-re zárkózik a Veszprém, úgyhogy az nem derült ki, hogy milyen játékrendszerrel, de az biztos, hogy 6-6 ellen, mert Appelgren már a kapuban, és a Füchse azért rohant, amennyire tudott, de már ha jól látom, akkor Langhoff is a pályán, méghozzá Lasse Anderson helyett. Ő az első mérkőzésen is pályára lépett, de azért messze nem olyan hatékony, mint a dán.
1: Igen, de hatalmas a tempó, tehát kell a frissítés. Krikau is látja, hogy szükség lesz az utolsó negyed órában is, 20 percben is a játékosaira, a meghatározó játékosaira, és ezért kénytelen frissíteni már az elején.
0: Corrales közben melegít egyébként, úgyhogy de ez nem visszerült a padra. Az biztos, hogy önkívületi állapotban van Appelgren, csak jó lenne most már passzív a játék. Ajaj, ilyet is ritkáltuk a Füchsétől. Alaposan megjobb Tré Lichtlein Hesham, vagy Hesham Lichtlein. Lichtlein ráviszi a falra, Gidzel. Oj, de egy szép labda szerzés Elit Seintől. Gyönyörű, rohanni kell, rohan is a Veszprém. Szedőszedeszká, összeszedésbe lövi, jól van. Újra 3 csak a különbség, persze ez még mindig nem elég, de azért most láttunk legalább egy jó védekezést. De már ott van Gidzel, Marszenit zár neki, Langhoff le a szélre, Freyhofer nem viszi be, és most áll fel a Füchse együttes. Elit Sein most nagyon-nagyon jól védekezett. Számított a labda leütésre, és már elütötte így a labdát. Egy picit dadogott a labda felvitel, de szerencsére Deszka azért összeszedte a végén is, maga biztosan belőtte, és valóban azt már látjuk, hogy Remili elkezdett melegíteni. Ő azért sokat számíthat.
1: Bizony az ő megoldásai támadásban rengeteget jelenthetnek, akár befejezés tekintetében, akár a beállóval történő játékban. Védekezésben azért én szerintem Martinovic stabilabb, mint ő, viszont Elit Sein érkezésével sokat javult, rengeteget javult a Veszprém védekezése az elmúlt percekben.
0: Ennek örülünk, annak kevésbé, hogy Ligetvári lett ennek az áldozata, de hát ilyen is előfordul. Megint Elit Sein védekezett nagyon jól Gidzellel szemben. Langhoff most éppen Gidzel helyén, Gidzel pedig irányító van. Azért csak végig tudta vinni a labdát, és egyébként nem is Elit Seinen, hanem a túloldali 2-es és 3-as között sodródott be most ezúttal Gidzel. De hát 80%-os lövési hatékonyság, 12-8-ra vezet. Hát Elit Sein, igen, Pestmalbek és Martinovic között, úgyhogy közben pedig a nyakán csimpaszkodott Elit Sein.
1: Igen, Pestmalbek szabálytalan zárást reklamált, én itt a lassítást látva, mondom, valami jó játékvezető ítélet született, tehát ennyi kontakt van két férfi játékos között.
0: Hesham, ez átlövését, ez is meg fogja Milosavljev, ráadásul jó, rosszul is pörög. legalábbis veszprémi szempontból a labda, és az alapvonalon megy ki 12-8. Mindjárt megnézem, te is azt akarod megnézni, Gyuri, hogy hol, hány százalékon áll Miloszlávjön, mert ez valami elképesztő, amit ennél a tempónál nyújt egyébként.
1: Igen, és az, hogy Appelgrennek csak két védett labdája van, az abban a viszonylatban vizsgáljuk, hogy Miloszlávjevnek mennyi van, hat. Akkor a legfájdalmasabb, ugye 6 az 3-szor annyi, így nagyon kevés.
0: Megvan a különbség, 6 védés, 2 védés, 4 a különbség.
1: Igen, és mit szoktunk mondani, hogy idegenben kapuban kell túlszárnyalnia az ellenfél kapusát, akkor lehet esély, mert ez mindig egy ilyen rangadón, mindig a hazai csapat esélyesebb természetesen, de ahhoz, hogy a papírformát borítani lehessen, markáns különbség kell megjelenjen a kapus teljesmények között.
0: Kap elég segítséget a Pellegrini a védőfalton? Mert ez a négy igazából az elején alakult ki, hiszen 5-1 volt.
1: Igen, és a vonalról jött a lövések nagy százaléka, tehát Gidzel is a betörésből lett eredményes, talán már 2-3-szor is, de nem, tehát azt sem tilos megfogni. Azért a kapusnak sokkal nehezebb a dolga, de ugye itt mi volt a tyúk vagy a tojás, hogy hogyan hat egymásra a kapus és a védőfa. A kapus is nagyon sokat tud segíteni az, hogy a védekezés javuljon, hogyha extrát hoz mögötte és nő a bizalom a védőkbe, újra a betörés, újra 6 méterről lőnek, de most viszont fog Appelgren.
0: Így van, fogta Appelgren, és ez nagyon jó dolog, úgyhogy megint 3-ra jött fel a Veszprém. Egyébként azt akartam mondani, hogy Veszprémben sem kezdett jól Appelgren, bejött Corrales, és visszahozta Appelgrent a második fél idő, és akkor kezdett el fogni, akkor ott egészen káprázatos.
1: Így van, kereste. Ugyanúgy, hogy a támadójátékban sűrűn változtatott Xavi Pascal Veszprémben, ugyanúgy a kapuban is kereste azt a teljesítményt, ami átlendítheti a csapatot, és jól megtalálta a második cserét követően a Pellegrini személyében azt a játékost, aki ezt tudja is szállítani.
0: Dart, Barcelicet és Adelt figyelmeztetik a játékvezetők, hogy ne rámvassák egymás mezét, de szerencsére a Veszprémnél marad a labda. Adelt is végezte a szabaddobást, Hesem Cindric, Martinovic, Cindric helycsere Hesemmel. Adel nagyon sokat mozog a falban, meg is volt az ittszere. Egy jó zárást adott Adel, de sajnos kapufára pattintott a Cindric, hát erre mondják még szerencséjes incs a Veszprémnek. Már szerint itt, nem, Herburger már, és a Herburger lövését megfogja Appelgren, de az Gidzelhez pattan vissza. Hát ez egészen hihetetlen egyébként. Megvan a negyedik védés, és tulajdonképpen hiába, mert ezt úgysem írják be védésnek. Csak abban az esetben, ha ezt a támadását elhibázza a fixe.
1: Igen, viszont a veszprémi kapufát követően 4 másodperc múlva már Zitzernél volt a Berlin. Tehát ez a tempó, amiben ők érkeznek a védekezésből, a támadásba való átmenetben, ez egészen elképesztő és világszínvonal.
0: És azt csinálják, mint csinálják a Bundesliga-ban is, tehát ők ezt bírni fogják, vagy bírják, bár pont Veszprémben talán kevésbé, vagy nyilván nem Gidzel, de Lichtleinen, illetve Lasse Anderson szerintem érezni lehetett Gidzel helyzetben. Appelgren, na, megvan, jól van, akkor az előzőt is be lehet húzni védésnek, de sajnos így is 4 gól még a különbség. Janislen beviheti az ittszert, hát ezt megfogja Miloszlávjev. Így nem fog felkerülni, vagy feljebb jönni a Veszprémet, hogy végigviszik, és Lankov belövi. 5 góllal vezet megint a Füchse Berlin. Pedig most elkezdett fogni Appelgren, de hát így nem fog menni. Ezek zicserek,
1: amit két zicser egymás után, így van. Tehát ebből a két zicserből lehetett volna feljönni 3-ra, nem sikerült, és helyette megint 5. Nagyon másabb az optikája a kettőnek. Ezért is érkezik Xavi Pascal időkérése, mert most nem arról beszéltünk, hogy nem működik a támadás vagy a védekezés, de hát az ittszerek kimaradtak, tehát valamint biztos, hogy próbál változni.
0: Jó, edzőként mit tudsz ilyenkor mondani, mert most vannak védések, megvannak a helyzetek, mert ittszerekből hibázik a Veszprémi együttes, mit mondasz?
1: Nyilván a stratégia, az nem tudom, hogyan építették föl előzetesen, most lehet, hogy támadójátékban, rendezett védelem ellen lesznek a fő információk, mert változtatni fog, akár a magánrendszeren, vagy a támadási manővereken. Én szerintem a szélső befutójátékai hatalterén eredményesek voltak az első mérkőzésen, illetve hát a korábbi BL mérkőzéseken is. Szerintem ezt fogja elővenni most Xavi Pascal, egy szélső befutó, illetve annak a befutó játékosnak a visszafutása szélre, ezek váltakozása, ADL beálló játékával, és a visszarendeződés ez, amit most megszervezhetett ebben az egy percben, hiszen a védekezés Alicain érkezése óta természetesen kapott gólt a Veszprém, de sokkal hatékonyabb, mint korábban.
0: azt akartam kérdezni, hogy beállós nélküle, de nem beállós nélkül jön majd ez a játék, hanem Adelo továbbra is ott van, mert hogy azt a befutó beállós játékot akár beállós nélkül is lehetett volna játszani.
1: Azt beállóval játszák, hogy általában a jobb szélsőnek a befutása és kifutása következik, és abból remélnek egy Adellal történő 2-2, vagy pedig egy Hesham átlövés.
0: Mert hogy már Remili is a pályán, természetesen a Veszprémben az időkérés után nagyon fontos lesz, hogy minél hamarabb ő is játékba lendüljön. Most Hesham átemelné magát át Marsenicsen, és nagyon jó sippal hújtak bele, így aztán csak szabad dobás. El is végezte ezt a Veszprém, Hesham, Cindrics és Remili a belső hármasa a Veszprémnek. Hesham most középen ráviszi, rálövi. Hát ez akár mondani akartam, hogy akár 7 méteres is lehet, végül is aztán lerántásért Dári egy 2 percet kap, a 7 méteres én mondjuk egy belül sáncolásért adtam volna, de majd mindjárt megnézzük a lassításban, hogy mi történt. Nikolaj Krikau nem boldog az ítélettől, az biztos, hogy belül sáncolt Marsenics, de nem ezt fújták, mert a Dár kapta a 2 percet.
1: Igen, ezek a kontaktok, amiért 2 percet kapott, ilyenek voltak korábban is, és azt engedték a játékvezetők, nem kicsit érthető Krikaunak a kiakadása, de hát mi örüljünk neki, és ezt a 2 perces előnyt meg kell lovagolni, ebből ha tudnánk csinálni egy 2-0-át, azt jelenti, hogy 3 gólra visszajövünk.
0: Hát ez sem most simán besétált, és simán megfogja Milosevjev. Hát ennél nagyobb zicsert nem lehet, 6 méterről felugorhatott.
1: És félmagas lövések, tehát vagy félmagas, vagy ez a válmagas lövés a Milosevjevnek a lehető legrosszabb, ezeket rendkívül jó hatékonysággal védi, a fölfele irányuló lövések, főleg fejkörnyéke így zicserben, ami a gyenge pontja, ez dekoncentráltság, mert egészen biztos vagyok benne, hogy ez Xavi Pascal a kapus, ez mindenki elmondta és kielemezték Milosevjevet.
0: Főleg, hogy Xavi Pascal ő maga is kapus volt, úgyhogy nyilván tudja.
1: Tehát ez ugyanez jövő héten is, amikor a szerbek ellen játszunk majd, a félmagas lövések 80-90%-át meg fogja fogni, de ilyen Milosevjev.
0: Nem fogunk neki félmagassal lőni, hanem lefelé vagy fejhez fogunk lőni, és akkor rendben lesz. És Gröndál a pályán, ami egyébként az első mérkőzésen nem történt meg támadásban, a Lichtlein végigjátszotta a mérkőzést. Ezzel is talán még tempót is foghat egyébként a Füchse, tehát Gröndál talán még gyorsabban tudja játszatni ezt a játékot, mint Lichtlein, de hamar feltették passzívra a játékot, vagy a kezüket a játékvezetők, mert igazából passzolgattak, de hogy nagyon a kapu felé nem ment a Füchse játéka, de azért Marsenics el is végezheti a szabad dobást, mert Gidzelt megfogták ott középen a veszprémiek. Marsenics meg érdeklődik, hogy mi a helyzet, még hány passz van, mutatja a játékvezető, hogy ha jól láttam, akkor 2 passz még van a passzívból. Gröndál kapja Marsenicstől, előkészítenek, és belövi Lasse Andersson, 14-8. Hiába volt öt védés Appelgrennek, ebben benne volt a mozdulatodból, ezt láttam.
1: Igen, ez abszolút az egyenesbe ment, tehát a kapu jobb oldalát sáncolt a Pesmábek, tökéletesen a kapu bal oldal a kapusé volt.
0: És ha már Pesmábek a gyors támadásból, ellen támadásból megjátszották, a Veszprémiek befordult, és végre belőtte lefelé a húzott alsóra, esélye nem volt Milosevjevnek, hát vagy lefelé, vagy fölfelé, de semmiképpen nem középre, mert a legutóbbi tényleg 2-3 védésénél nem kellett más csinálnia, csak lehúznia a kezét fentről és rogyasztani egy pit.
1: Így van, teljes, értek.
0: De még mindig van abból az ember előnyből, igaz, már csak 15 másodpercet, 2-0-ra nem sikerült eddig hozni, hanem csak 1-1-re sajnos. Gidzel, Gröndál ráviszi a falra, de simán beegyegyezte magát ott Hesham, illetve Alicein között. Alicein továbbra is reklám, hogy ez miért volt 7 méteres, és hiába fogta meg Pelgrén, mert jön a büntető. Hát, mondjuk azért, mert 1 méterre belül védekezett Alicein, és a levegőben meg is tolta egy picit Gröndált. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ezen vitatkozni kellene. Jön korá lesz a kapuba, kellene egy bravúr, mert hogy az első fél időben már lassan 24 perc telik el, 14-9 a Berlinnek, és sajnos nagyon úgy tűnik, hogy halad a Füchse javában. A négyes döntő, azaz Köln felé. Freihofer megint bepattintotta, ez már a harmadik 7 méteres, amit belőtt, és van egy gólja.
1: És marad is korán lesz, leült a pad végébe a Pelgrim.
0: Akkor viszont
1: 7-6 játék
0: jön. Elő kell venni valamit. És az elején nem nagyon ment ez a 7-6 elleni játék. Hiszen akkor Dodicsot nagyon-nagyon meg tudták tartani. Cindrics. Egy bejátszás. Megrántották Cindrics vállát, így egy szabad dobás is jut. Te látod ezt a 7-6-ot, Gyuri? vagy csak azért futott le korán lesz, hogy tudjanak gyorsan cserélni?
1: 6-6 ellen van, igen, igen, csak a gyors csere miatt volt.
0: Helycsere Hesem és Cindrics között, Hesem Remili egyelőre támadásban passzív. Cindrics eladja a labdát, még szerencse, hogy fújnak, egy picit én úgy gondolom, hogy Cindrics nevére fújták, ezt nyugodtan férfias játék a kézilabda, néha el szokták engedni. Hesem lerohan, hogy ki ő helyette, nem más, mint Eldera. Cindriccsel vált, aztán Remili. Remili nem, a lövéseket nem vála. Jó, na, egy lövőcsel, végre bepattintotta Eldera, jó van, 15-10. Kellett egy gól, mert gyakorlatilag nincs látótávolságban a Füksze. Alizein megint jól védekezik Gidzelen. Nézzük, hogy Gröndállal más lesz-e a Füksze játéka. Bár azt, hogy más, azt nem hiszem, de nem véletlen valószínűleg, hogy Lichtleint lecserélte, mert mintha Alizein valamit azért tudott volna kezdeni Gidzelen az utóbbi időben.
1: Így van, azért csak nem gépből van, ő is emberből van, és megjelenik a fáradtság.
0: Ez Lasse Andersson góljának szólt.
1: Igen, tehát erre most felugrott 9 méterről, fölé ugrott a sáncnak, megivott egy kávét a felhők fölött, és belőtt a bal felsőbe.
0: Na, szerencsére Len meg a húzott alsóba, vagy a rövid alsóba pattintotta be az Itzetánitrejntől, jó labdát kapott, még rávitte rendezetlen védelemre a labdát a Veszprémi együttes. Hát igen, szóval volt ott sánc, mondjuk nem volt falt, nem biztos sáncolni kell mondjuk ilyen rugójú játékosnál, hanem inkább egy jó faltot elhelyezni, hogy akkor már fájjon. Gröndál, tehát én azt gondolom, hogy Gröndállal megint behozott egy olyan játékost, aki jobban egyegyezik, mint Lichtlein, és megpróbálnak az ő egyegyezésein helyet szerezni. Áj, micsoda labda volt!
1: Igen, ez a probléma, most kilépett Pesmábek, a Sanderson, akkor viszont Marcenics maradt ott, és labdát.
0: Igen, és a füle mögött játszotta bele a Sanderson, Remili meg megy le, mert megrántotta.
1: Igen, ugye ez, amit beszéltük, hogy Martinovicsnál azért ő gyengébben védekezik, és ez ki is használja most a Berlin, egyértelműen oda játsszák a 2-2-ket.
0: Igen, de mondjuk a kiállítást nála pont nem értettem. Sokkal, hogy mondjam, jogosabbnak éreztem volna, ha a Lasse Anderssont lerántó játékos lesz. Az Freyhő felhetesét nézzük. Hú, de maga biztosan lövi ezeket a 7 métereseket. 17-11. Gröndel ilyenkor már hagyott ki Veszprémben, úgyhogy ez nekem nagyon hiányzik, hogy ő lője. De sajnos nem így van. Hát egyelőre megállíthatatlannak tűnik ez a Füksze Berlin, pedig én reménykedtem az első mérkőzés alapján.
1: Én is reménykedtem, egyelőre ez ugyanúgy remény marad, és próbáljuk meg ebben a 3 percben közelebb jönni legalább egy góllal, hogy fél időben át tudják beszélni a játékosok a szakmai stábbal, hogy mit kéne másik időben csinálni, mert ha így megy ezen mederben a meccs, akkor itt nem lesz esély. Jön a szélsőben futójáték most bal oldalról.
0: Martinovics lövését meg simán lesáncolják. Ugye Martinovicsnak vissza kellett jönnie, Remili kiállítása miatt, de én nem nagyon lennék meglepve, ha esetleg egy két balkezes irányítóval játszanának, vagy hát két balkezes irányítóval játszanának, de üres kapuban.
1: Most ez úgy tűnt, hogy az a játék volt, mert Luka Cindrics kipasszolta a labdát, tehát a két balkezes irányító az megvalósult. Próbálok ezekben a szomorú pillanatokban humort vinni, de...
0: Szerencsére Lasse Andersson nem találta el az üres kaput, ő mellé lőtt a helyzetet, tehát nem tudta kihasználni. 17-11. Azért ezek a klasszis játékosok is tudnak hibázni, úgy tűnik. Még mindig üres kapuval 6-6 ellen a Veszprém, és ezúttal pedig a jobb szélső futott be egészen a túloldalig, és most megy vissza a helyére Janis Len, Cindrics. Nincsenek meg igazából a helyek, mondjuk pont megmondtak, most is be is lőtte Cindrics, csak azt nem tudom, hogy most ilyenkor, ha megrántják, már pedig a lövőkezet rá.
1: Odaadta 2 percet, jött az ítélet.
0: Jött az ítélet, igen, mert egyébként előtte azt mutatta, hogy mehet tovább, gyerünk.
1: Én úgy láttam, hogy a másik játékvezető, a mezőny játékvezető megállította.
0: Igen, én viszont az alapvonalit néztem, és ő mutatta, hogy kelljünk fel, és menjen tovább. Hát ez szerintem egyértelmű 2 perc, az elővés közben rántották meg hátulról, a sérülés meg a bokája miatt van.
1: Igen.
0: És ugye ez megint az arról szól, hogy oké, hogy nem a bokájával volt kontaktban Marcenics, de egész egyszerűen megrántott a lövés közben. és innentől kezdve elveszti az egyensúlyát a játékos.
1: Közben Berlin időkérés, ha jól látom, az ápolás alatt így van. Azért nem nagyon látom az okát annak, hogy a Berlinnek miért kellett időt kérnie. Messze nem mondhatjuk azt, hogy blokkolódtak volna a játékaik, illetve hullámvölgybe lennének. Viszont hát ugye ez az edzői gondolkodásmód, hogy megelőzni a hullámvölgyet.
0: Meg ne hagyjuk benne azt az időkérést, ha már van. A rossz hír, hogy nem tud rálépni a lábára, sajnos Luka Cindric, és őt Marcelic segített levinni.
1: Nem nagyon látom. Most a lassítást nézzük, nem láttam azt a mozdulatot, amikor aláfordulzóan a bokája, talán...
0: És nyilván Marcelic nem is akart egyébként a saját válogatott beli csapattársának.
1: Marcelic szerb.
0: Ja, igazad
1: van. De jó viszonyban láthatóan, hiszen meg a fejét megsimogatta Cindric Marcelicnek, ahogy lesegítettem.
0: Igen. Én valóban igazad van, bocsánat. Hát nem néz... Az a boka azért nem néz ki jól egyébként. Bal bokája. Nézzük, Gidzel, Lichtlein. Oly, ha a labdát szerez Janis Len, és na, ő belövi az üres kaput.
1: Jól sikerült időkérés volt.
0: Krikau velünk van, az első meccsen is velünk volt.
1: Igen, közben annak szólhatott az időkérés, rájöttem, hogy ugye mind a két oldalon van kiállítás, a Veszprém viszont 10 másodperc múlva lejárt az időkéréstán, ami most meg is történt, már ebben a pillanatban lejárt, és ezt próbáltam még kihasználni Krikau, hogy létszámfölényben fejezhessenek be a kapusa lehozatal által, ugye 6-5-ben támadhattak.
0: Igen, egyébként, hát az látszik Cindicsen, hogy nem csak fáj, hanem borzalmasan mérges is. Azt mondta, hogy egyel, amikor még 6-tal, ha feljebb jön a Veszprém, akkor jó, ha most 2-vel jött feljebb, ami ugye akkor 6-tal vezetett a Füksze. Ó, és megint labdát szerez Pesmávek, nagyon jó! Lőjük már, mert Iágus Petrus nem meri, mert előn inkább odatta Martinovicsnak, úgyhogy 17-14. Hát ebből a időkérés, így kell időt kérni. Az edző biztos nagyon örül neki, hogy az időkérés után 3 gólt lőtt a Veszprém.
1: Hát egyelőre Cvikao a két Veszprém mérkőzés alapján nem fogja megkapni az év edzője díjat.
0: Nem, főleg Bob Hanningtól nem, aki ugye az olasz válogatott edzője, és a Füksének meg a sportigazgatója.
1: Igen, igen.
0: És ő sem egy egyszerű ember egyébként, úgyhogy biztos, hogy lehet, hogy most, ha egy hát, bajba kerül a Füksze, mert megint majdnem eladták a labdát, akkor lehet, hogy a sarokba áll Cvikao.
1: Az első meccs alapján ott igen, most ez a két eladott labda, azt nem az edző adja el, csak nyilván ez így jól hangzott, és félig vicces próbáltam lenni, de hát a játékosnak nem kellett már adni a labdát, hogy Cvikao biztos nem azt mondta az időkérésre, hogy most akkor törjön rá az átlövés, adja el. Uff, Gidzel nagyon megegyezte Iágus Petrus.
0: És abból lehet, hogy még egy-két perc is lesz, hogy Iágus Petrus a kézre tartott rá, és ezek kidumálták azt a 2 percet.
1: Alicainek, aki nem segített be, tehát őt kritizálja majd az edző, biztos, hogy miért nem segítette a Petrusnak, és ő kap.
0: Igen, mert ő volt az, aki a lövőkézre rátartott, legalábbis a kép alapján. Mondjuk nem volt annyira veszélyes egyébként. Kár érte, mert 17-14-re felzárkózott a Veszprém, és ez a 3, főleg a mínusz 6 után nem néz ki rosszul.
1: Itt az ideje a hibázott hetesnek, amit váltál, ugye, amit beszéltünk, Gröndal már hibázott Veszprémben ilyenkor, most fog akkor a Berlin hibázni, nem is Gröndal, de Freyhofer.
0: És visszajött Appelgren a kapuban, gondolom a 7 méteres erejéig, azért nagy Bundesliga tapasztalattal rendelkezik, ismeri Freyhofert jobban, mint korán, ez talán. És igen, kihagyta, hanem is Appelgren védte, de a kapufát szétforgácsolta végül Freyhofer, úgyhogy hát ez a vége nagyon jól jött ki eddig a Veszprémnek, és akár 2 gólra felzárkózhat a Veszprém, ha most okosan támadnak, hiszen még van 13 másodperc. Hesham, Martinovic, Hesham ráviszi középen a labdát, Martinovicsra készítenek elő, és Martinovics belövi, és milyen jókor! 4 másodperc, még egy üres kapu, nem! És megadták. 18-15 Lasse Andersson még be tudta ejteni középről, pedig nagyon ideális időben lőtte el Martinovics, 17-15, és Lasse Andersson még közép. Vagy? Mert most egyrészt Fütszó van,
1: nagyon határeset volt.
0: Pedig a játékvezető föltette a kezét, és megadta. Lehet, hogy videózás lesz ebből? Mert hogy mutatja Pesmábek is, hogy ez nem volt gól, egyelőre az eredményezőn nincs fent.
1: Nincs gól.
0: És nincsen gól, Deszka nagyon örül. Úgyhogy nincsen semmi, nincs 15, 18-15, van 17-15, és ahhoz képest, hogy 17-11-re vezetett a Füchse Berlin együttese a Veszprém ellen. Ez a 17-15 gyakorlatilag ideális eredménynek mondható. Ebből lehet építkezni.
1: Főleg úgy, hogy létszámhátrányban voltak itt az első féldő hajrájában. Bizony, így másabb bemenni az öltözőben, hogy gyakorlatilag egy van közte összesítésben, hiszen itt, hogy nyert a Veszprém egye. Itt, ami probléma lehet Szindicsnak a sérülése, a második félidőben szerintem biztos, hogy nem játszhat, de megmutatta már Dodics az első meccsen, hogy nagyon jól tud beszállni a mérkőzésbe. Több kell természetesen mindenkitől védekezésben, támadásban, de itt az első félidő végére visszajöttünk, hogy reálisan pihenjünk egy kicsit, és reálisan tekintsünk arra, hogy a Veszprém ott lehet majd Kölnben.
0: Hát legyen így, nézzük meg, hogy 30 perc után, a következő 30 perc után melyik csapat indul meg Köln irányába. Nyilván Berlinnek közelebb van, de a Veszprémet jobban szeretnénk ott látni. Úgyhogy 30 percnyi játék után Füchse Berlin, van Veszprém 17-15. Innen folytatjuk a Szóval stúdiói.
2: A stúdióban pedig a mikrofonnál Tóth Béla. Gálfi Dalma mérkőzése eső miatt félbeszakadt a harmadik játszmában Anasztázia Potapova ellen a római salakpályás tenisztornán. Az első fordulóban az első játszmát 7-5-re a magyar teniszező nyerte, aztán a második szettet 6-2-vel az osztrák színekben versenyző Potapova hozta, és 1-1-es állásnál, tehát a döntő játszmában eső miatt félbeszakadt a mérkőzés. Női kosárlabda NB1 a harmadik helyért rendezett párharc második mérkőzésén. TFS-e Sopron 50-73, már az utolsó percében a mérkőzésnek. A Sopron 1-0-ra vezet a párharcban, és hogyha ezt a mérkőzést is megnyeri, akkor lezárja és övé a bronz. És az ötödik helyért rendezett találkozó második negyedének ötödik percében Beac csata 22-29, itt az első mérkőzést a csata nyerte meg. Szintén kosárlabda, de már a férfiaknál az 5-8. Helyig lévő pozíciókért csatáznak a csapatok. Budapesti Honvéd Deac 33-11 a második negyed kellős közepén az első mérkőzést is a Honvéd nyerte meg, és férfi kézilabda NB1 jelenleg is tart a Tatabány és a Ferencváros mérkőzése, a 37. percben 23-20-ra vezet a vendég Ferencváros. A pontos idő 19 óra 29 perc, illetve most már lassan 7:30, jönnek majd a hírek a zene után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Elhunyt Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgó. Közzétették az országgyűlés alakuló ülésének napi rendjét. Marad a nyárias idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor hódította el a gól királyi címet, játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, játszotta az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint a 78-as és a 82-es VB-n. 1968-ban, Mexikóvárosban 5 karikás aranyérmet nyert. Fazekas László 78 évet élt. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8. döntőjére. Váyi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A VK döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik. A magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így ki kell hagynia a hazai megmérettetést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napi rendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrádbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Idén is meghirdeti a diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton akár 400 ezer forint értékű utazási támogatást is lehet nyerni, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot vasárnapig a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban, közölte a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Fritman János elmondta, több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit. A napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. A légnyomási adatok között pedig több állomás megfigyelései érhetők el.
0: Közlekedés.
1: Baleset történt az egyes főúton Moson-Magyaróvár belterületén, a Királyhidai úton a Szent Imre utca kereszteződésénél. A 164-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Egyre több gomoly felhő képződik. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál Tóth Béla. 42 percen múlt 19 óra, hamarosan folytatódik majd a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének visszavágója, előtte viszont még helyzetjelentés. Férfi kézilabda NB1, Tatabánya, Ferencváros 23-29, 44. perc a mérkőzésen. Női kosárlabda NB1, már végeredmény, TFS-e Sopron 52-73, így aztán 2-0-ra nyerte a párharcot a Sopron, és megszerezte a bronzérmet a női kosárlabda bajnokságban. A bajnok tehát az NK a Pécs, a második a DVTK, még a harmadik a Sopron. Most pedig jön a második félidő a Veszprém berlini mérkőzésén. A szó Cseszergi Balázsé.
2: Jön a második félidő, és megy a Veszprém a Füksze Berlin kapuja előtt. Gyuri, megnéztem, 20-17-re vezetett a Berlin Veszprémben, most csak 17-15-re, tehát ez akár jól is nézhet ki.
3: Akkor vehetjük a repülőjegyet Kölnbe?
2: Hát reméljük, hogy lesz
3: talán nem ilyen egyszerű, de
2: igen. Sőt, akkor a második fél időben 5 góllal is vezetett egyébként a Füksze, és egy gyönyörű bejátszás Elderától, egy remek befordulás Pest Malbektől, és egy 7 méteres.
4: Ugye erről sokat beszéltünk, hogy nem nagyon értettük évközben, hogy miért átél az első számú támadó beálló, mert hogy Pest Malbek elől hátul jobbnak tűnik, és most ezen a két mérkőzésen azért Pest Malbeket erőlteti elsősorban.
3: Bizony, most meg azon aggódunk, hogy fogja bírni a 60 percet végig Pest Malbek, de az egyik legfontosabb láncszemnek a Veszprémnek, hanem a legfontosabb.
2: Miloszávia helyett ülön Lasse Ludwig, a kapuba vele szemben Deszka, egy lövőcsel, és bepattintja, jól van, a felemelt láb alatt 17-16-ra felzárkózik a Veszprém, meccs 0, és ez ugye nagyon jól néz ki. Mondom, a második fél, hogy a Veszprém második fél időben szintén jól kezdett a Veszprém, de elhúzott 26-21-re a berlini együttes, és ott mintha ledobták volna a láncukat, a Gidzelen kívül a többiek, és csak Gidzel volt. Most egyelőre Gidzel 4 gólon áll, Freyhofer a legeredményesebb 5-tel, nálunk meg ugye Deszka, és közben egy, hát vagy egy korrá lesz védés, vagy egy sima mellélövés, ha jól látom, akkor Gröndáltól, de tulajdonképpen teljesen mindegy, egyenlíthet a Veszprém, tehát akár a jó kezdés most is meg lehet, adjuk meg, korrá
3: adjuk lesznek. Adjuk meg, korrá lesznek. Hát, ha jót tesz az önbizalmának.
2: Igen, úgyhogy majd ezt eljutatjuk hozzá, hogy ezt mi megadtuk neki védésnek, de a lényeg az, hogy akkor ezzel együtt egyébként a Veszprémnek most már ez a hatodik védése. Egyelőre nem adták meg hivatalosan, de majd meglátjuk. Remili, Martinovic, bocsánat, Hesham, Martinovic, Eldera, Hesham leaszérre, Len, beviszi, 17-17, és Gyuri is lerázta a csuklóját. Hát ez egy vaj finom megoldás volt, ahogy én nem is tudom, hogyan visszapörgette, mert hogy nem lőtte a rövid felsőbe Len, az egészen biztos.
3: Nagyon kellemetlen helyzetbe hozták, hiszen rendkívül rossz szögből kellett beugorjon, de hát extravagáns megoldást választott. Igazán muszáj volt ezt választom, mert másképp nem lehetett volna eredményes. Elderára már kezdtem volna morcos lenni, hogy ezekből a kettő-kettőkből föl kéne ugorni 9 méterről is lőni, amit nem vállalt be, és tovább tett a jobb átlövőnek, mondta jobb átlövő lennek. Sajnos most viszont Gidzel becselezi magát, és 7 méteres ez jut a Berlin. Ez szükséges lesz. Tehát most oké, Len megcsinálta extrán, de kellenek ezekben. Amikor bemaradt 6 méteren a berlini védelem, akkor föl kell ugrani, meg kell próbálni távoli zónából eredményesnek lenni.
2: Csavi Pascal azért nem boldog ettől a 7 méterestől, és azért ha jobb indulata állnak hozzá, akkor ezt ki lehetett volna hozni 9-esre. Hajrá Freyhő, felülhet a második kihagyott 7 méterese. Azért ezt most simán bepatintotta sajnos Freyhofer, úgyhogy 18-17-re megint vezet a Füksze, de ez csak meccs nullát jelent, úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Csavi Pascal pedig kicsit rázza a fejét. Tim Freyhofernek ez a hatodik gólja a mérkőzésen, de egyenlítésért megy a Veszprém Elderával, Hesammal és Martinovicsal középen. Pest Malbek a beállós, a két szélen Deszka és Janis Len. Elindult Pest Malbek, középen Eldera, Martinovic, átlövés, a kapufát majdnem eltörte, és a sajnos, hát nem tudom, hogy Deszka miért nem nyúlt ezért vissza, azt hitt, hogy beleért valaki, úgyhogy oldalról jöhet a Füksze együttese. Gidzel, Lichtlein. Ó, kicsúszik a kezébe Lasse Andersson, aki Len összeszedi, és kilöki Marcenić. Ráadásul nem is Len volt az, hanem a szélen védekező Martinović. Hát ezt nekem mondd meg, hogy ez miért nem két perc, amikor megpróbálja elmenni, és két kézzel kitolja.
3: Hát kicsit túljátszotta szerintem Martinović. Az alapján, a fújás alapján, ahogyan fújnak a játékvezetők ma, ez nem két perc, mert az ilyen kontán volt, ez konkrét kétkezes lök, és ott volt a két keze, de már akkor homorított Martinović. Abban a felfogásban megértem, amiben ez a 34 perc zajlott.
2: Oké. Nézzük meg, hogy milyen felfogásban fújják ezt a veszprémi támadást.
3: Kettőt kell ráfújjanak a támadás végére, és akkor jók vagyunk.
2: Így van. Hesham középen, Martinović le a szélre, lendbe viszi, és ezt most a felemelt lába alatt pattintja be Milosavljevnek. Nem lennék egyébként meglepve, ha az a gól sajnos közben 19-18, ezt Lichtlein bevitte, 19-18-ra vezet megint a fixe, ha azért

0: egy szabálytalan zárás, de nem volt az szabálytalan, tehát jól vezetnek a játékvezetők összességében, egy-két hibától eltekintve.
1: És Jelisztán nagyon bepörgött szerencsére, és az első kihagyott helyzete után nagyon magabiztosan viszi be szélről a labdát.
0: Kell is az ő jó teljesítménye, hiszen az egyetlen játékos a pályán a Veszprémiek közül, akinek nincs cseréje, hiszen ugye Gászper Márgucs maradt ki a keretből, így ha neki nem megy, nem nagyon van ki, lemenjen jobb szélre.
1: Eldera, ott be kell, és kicsúszik Martinovics kezéből, pedig simán be lehetett volna vinni, gyönyörűen ér vissza a Veszprém, és hát Gidzellel értek vissza. Tehát, hogy értem, kihagyta a Veszprém, nem vitte be az Itzert, de ezekből a visszaérésekből, visszazárásokból lehet táplálkozni, meg ebből a védekezésből is, mert Hesem most simán megfogta, bár hármasban ragadt bent, azért ez nem jó hír, simán megfogta Gidzelt, de szerencsére nem tudták gyorsan végigvinni. Egyel vezet a Berlin a Veszprém ellen, Lichtlein, Lasse Andersson, és egy sima, gyönyörű védés. Ez olyan védés volt, mint az első félidőben Miloszlávjevnél. Pontosan tudták, hogy lesz, hova fogja lőni Lasse Andersson.
0: Bizony, és ez nem kapus-sánc kapcsolat volt, hiszen az a sáncé lett volna, ahol ment a lövés, de Corrales előre elment, már olvasta Lasse Andersson.
1: Így van, megint egy picit pontatlanul játszik a Veszprém, de szerencsére ezúttal Martinovics rossz labdáját simán összeszedte Hesham, és aztán ebből majd újra építkezhet a Veszprémi együttes. Hát reméli nem sokat játszott, csak az első félidő végén, azért abban biztos vagyok, hogy nem teljesen egészséges, és megpróbálják majd itt az utolsó pillanatokra tartani. Passzív a Veszprémi csapat játéka, Hesámnak lőnie kell, szerintem most már igen-igen mutatják is a játékvezetők, hogy egy passz van, fel kell adni az egyiptomiának, aztán lőnie kell, vagy neki, vagy Martinovicsnak, de muszáj lesz lőni. És mutatja Hesham Martinovics, hogy ő jön oda mellé, aztán majd valamelyikük ellövi, mennek be négyen is zárni, megpróbálják kizárni, akiket lehet. Hesham lő, ez az ő csúnyán fölé ment, de legalább ebből nem tud indulni, reméljük nem tud indulni a Füksze, de azért megpróbálja. Lichtlein, Gidzelre ki kell menni, mert ott egyezik, nem tud. Lichtlein, ő sem tud, Pesmávek megfogta. Hát megint nem a gólból tudunk építkezni, de ebből a védekezésből azért megint lehet önbizalmat meríteni. Marcelic fogja elvégezni a szabaddobást, mert Lichtleinnel szemben szabálytalankodott. A Veszprémi együttes a 38. percben járunk lassan. Remili is elkezdett megint melegíteni a kispad mögött. Gidzel megpróbál megkerülni mindenkit, de még Hesham ott sem sikerül. Ezek ilyen apró jó jelek az én olvasatomban. Persze lehet, hogy nagyon pozitív akarok lenni. Nagyon akarom azt a kölni táblát látni valóta Veszprémiek kezében a mérkőzés végén. Meglátjuk. De kár! Elment jobbra, és visszanyúlt ugyan Corrales, de bepattant róla Lasse Andersson lövése. Megint kettővel, 20-18-ra vezet. Sajnos a Füksze. Ott a helyzet, vidd be, Hesham beveszi, és belövi. Jó van, 20-19. Nem kell vacakolni ilyen helyzeteknél, el kell válni, főleg, de már rohan. És Corrales védés, aki pattanőt összeszedi. Rohant, és mégis kihagyta a helyzetet a Füksze, egészen pontosan a 22-es számú Cechte, aki egyébként csak egy idézőjelben csak védekező specialista, és ezúttal nem talált be, az egész BL-ben egy gólt lőtt, és azt az egyet is egyébként a veszprémi mérkőzésen.
0: De Miloszlávjev közben azt a statisztikát böngésztem, ugye 12-8-nál járt 6 védésnél, azóta csak 2-vel gyarapított a védései számát, jelenleg már csak 32%-on van.
1: És menjen ez mélyebbre. Ugyanez volt egyébként a veszprémi mérkőzésen is, hogy nagyon jól kezdett, és a végén 26-27%-on zárt.
0: Bizony, Rodrigo Corrales pedig 8 lövés, 3 védés. Az ő teljesítménye abszolút domináns most ebben a szakaszában a mérkőzésnek.
1: Hát volt 3 olyan védés, amiben majdnem 4 lett, hogy bizony nem véletlen az, hogy most az egyenlítésért támad a Veszprém. Például Hesham Zitzerben is belővi, jól van! 20-20, most ezekben nem tud beleugrálni. Az egyébként nagyon nagy területet kitakaró Miloszlávjev, és Lankov csak védekezik. Azt néztem, hogy megint benn maradt támadásban, de nem Lasse Andersont kell behozni, és Hesham is magához tért.
0: Bizony, Hesham percei ezek.
1: Az ő képességeivel azért neki vállalnia kell, nem?
0: Igen, és védekezésben is, ugye visszafutott Gidzel, amit kiemeltél, utána a bennmaradt védekezésben, hármasban is azt is megoldott, a kettesben szintén jól leütközte a támadóját, illetve most a befejezésnél is higgadt volt, és volt tudott szerezni. Úgyhogy ha ezt így folytatja Hesham, és mellé föl tud még nőni támadásban és védekezésben egy-egy társ, akkor igen-igen jó esélyeik vannak a Veszprémnek.
1: jön egy hétvétel.

0: érdekes, mert hogy belül védekeztek a veszprémiek, nem is nagyon értem el, de rá, hogy mi van meglepődve. Freihöfer a 7 méteresnél, vele szemben pedig Corrales. Corrales még nem védett 7 méterest ezen a meccsen. Hát ez sajnos a kapu közepében köt ki. Megint megszerezte a vezetést egy góllal 21-20-ra, Freihöfer 7. góljával, de azért ebből 6-ot 7 méteresből lőtt, persze azokat is be kell lőni, illetve de hogy kell, ki kell hagyni, de sajnos belőtte 6-szor is 7 méteresből. De néztem egy érdekes statisztikát, és ez nem nagyon változott, ugye Gyuri, az első fél időben, hogy mindössze 1 7 méteres lőtt akkor a Veszprém.
1: Igen, csak 1 hetese van eddig a Bakonyi csapatnak.
0: És 7 a Fükszének. Érdekes statisztika, még akkor is egyetértek veled, hogy nem fújnak rosszul egyébként a játékvezetők. Nézzük, hogy megint tud-e egyenlíteni Remili a pályán Martinovic helyett a Veszprémben. Remili az első fél időben hát nem gálázott, és nem is rájátszották ki a labdát, hanem Pesmábekre, és megvan az első védés. Sajnos pedig Pesmábek gyönyörűen hozta helyzetbe, ezúttal is Hesán volt az. Liklein viszi rá a falra a labdát, Gidzel, majdnem eladja Liklein. Langhoff jól védekezik vele szemben a Liceen, megint Gidzel. Ott belefordult, forgolódott, és rá is ugrott Pesmábekre, aki nem boldog ettől, de csak szabad dobást kap Gidzel. Kár, hogy belenyúlt ebbe Miloszávjev.
1: És Miloszávjevvel kapcsolatban még nem említettük, őt sokat dicsértük, de hogy ki a kapus edzője a Füksze Berlinnek, az a Peric, Dejan Peric, aki a Veszprém egyik nagy legendája, szép éveket töltött el itt a veszprémi csapatnál, és hát valaha azért a saját idejében a világ egyik legjobb kapusa is volt, és most jelenleg ő a Füksze Berlin kapus edzője, Dejan Peric.
0: Igen, de ez azért érdekes abból a szempontból, nem, hogy teljesen más felépítésűek. Tehát egy Peric egy viszonylag alacsony kapus volt, már hogy Miloszávjev, és viszonylag kis testű kapus volt Miloszávjevhez képest.
1: Így van, de mégis hasonló stílusjegyek azért. Igen. Tapasztalatok, mert próbál ugye mozgékony lenni Miloszávjev is. Hát a dinamizáció az biztos, hogy az edzés munkában az jelen van, és próbálja saját Igen. arcképére formálni, stílusára formálni Miloszávjevet. Egyelőre azért igen nagy hatékonysága, ha nem csak ezt a mai meccset nézzük, hanem összességében Miloszávjev teljesítményét.
0: Gidzel, Lasse Andersson, 7 méteres, igen, belül védekezett megint Eldera. Sajnos ez már a harmadik, negyedik olyan 7 méteres, amikor betolják a veszprémieket, és ezeket rendszeresen, jogosan, illetve nagyon következetesen 7 méteresre fújják.
1: És itt az idő az újabb 7 méteres hibához a Berlin részéről.
0: Így van, Appelgren jön a kapuba. Nézzük a 8. hetest.
1: A 8-as a boldogság száma, azt mondják, ez boldogságot kell okozzon nekünk.
0: Egy lövőcsel. Meg is van a Appelgren! Hát Gyuri, én csak zorulok, a következő hetes is a tied. Appelgren meg csak így fogdossa ezeket a heteseket. Hát ez, és úgy megfogta, hogy ki sem pattant róla, a labda ott maradt.
1: Hát ennél csak az lett volna jobb, hogyha még indít is ebben, hogy lábbal úgy rúgja ki a labdát, hogy mondjuk Len indul jobb szélen.
0: A legközelebb majd ezt kell megpróbálni. Hát nem boldogak a Veszprém, a Füksze játékosai közelről mutatták a kispadot. Remili egyegyezik Langhoff-val szemben. Langhoff ezt azért simán megoldotta. Hesán van most középen Eldere a bal átlövő pozíciójában. Hesán szépen áthúzta magát. Előtte mellé ment, de mivel hátulról belekapaszkodott Marsanics, ezért jön egy 7 méteres szabaddobás. Marsanics meg jó nagyot fújtatott. Csavi Pascal meg időt kért. Szerinted a támadásban látott valamit Pascal, amin változtatni kell, vagy miért jön ez a furcsa időkérés?
1: Szerintem támadásnak fog szólni egyértelműen. Érezheti most a mérkőzésnek azt a szakaszát, amikor meg lehet törni, meg lehet fordítani a lélektanát a meccsnek. Ugye a Veszprémi meccsen is az a 40. perctől kezdődött el, most ott van ugyanúgy a Veszprém a határon, ugye meccs 0 van jelenleg, és hogyha ki tudna alakítani, hogy az időkérések hatása az én elméletem szerint, ez nincs ahol kőbevésve, az időkéréseknek a következő 5 percre van hatása. 3, ha a szűkebben számoljuk, ha nagy tempójú meccs, mert pedig ez nagy tempójú, viszont ebből, ha ki tudna jönni egy 2 gólos előnnyel ebből a 3-5 percből a Veszprém, akkor megfordulna itt a jelenlegi mérkőzésen is az eredmény, illetve hát a párharcban már egy 2 gólos előnyben lenne. Nagy taktikai harc ez a két edző között is, illetve Xavi Pascalt ki kell emelni, hiszen óriási erőket mozgósít taktikálisan a meccsnek a menedzselésében annak az irányába a törekvése, hogy, hogy Kölnbe odaérjen a csapatával.
0: Szóval, ha Xavi Pascalt Krikau meccset nézzük, és ezen dőlne el, akkor a Veszprém jobban áll.
1: 8-10 góllal, igen.
0: Remili, jött a két balkezes játékos, és sajnos most Martinovics az ígyszerbe került, de kihagyta, üres a kapu, és ebből betalál Gidzel.
1: És ilyen az edzői sors, tehát időt kér, 7-6 ellen zicserig játsz, óriási zicserre lesz belőle a Veszprémnek, kihagyja az zicsert Martinovics, és üres kapura gólt kapnak. Ilyenkor ránéz valaki a statisztikára, időt kér, Xavi Pascalt nem is került az időkér, és egyből gólt kaptak. Pedig az időkér és a célját elérte, mert helyzetig jutott.
0: Tökéletesen valósította meg, gyakorlatilag nem mondhatja.
1: Így van, abszolút.
0: És akkor gondolom 7-6, mert hogy üres kapuval játszott a Veszprém, és a 43. perc is elkezdődött a mérkőzésen. Két beállós a 7-6. És most nem Dodiccsal, hanem Remilivel, és Remili nem meri végigvinni.
1: Nem szerintem, kellett volna passzolja.
0: Szerintem nincsen rendben. Teljesen, mert ő ezeket végigviszi. Na minden egy szabad dobást azért kierőszakolt a Veszprém. Hesám. Ó, itt szépen bevitte, 7 méteres. Így van. Ez egy korrekt fújás egyébként, mert hogy ilyeneket simán befújtak a túloldalon is.
1: Így van, és Hesám a Veszprémiek legjobbja.
0: Abszolút. Hát mondjuk az egy más kérdés, hogy Dári majdnem a fülét is letépte, tehát azért ebben akár még több is benne lehetett volna, de a 7 méteres ez nem lehet kérdéses ezen a mérkőzésen, és jön Ugo Daska, nyilvánvalóan. Miloszavjev meg az egész csarnokot bíztatja, a Max Schmeling Halle közönségét. Miloszavjev és Daska. Hát... Ez már a második pofátlan gól volt, amit a Veszprémi szélsők lőnek. Volt egy lengól, meg ez a 7 méteres.
1: Igen, ez oda a füle mellé Deszkának egy laza csukló mozdulat, hogy meg egy ilyen húzott labda, húzott lövés volt belőle. Ez jó jel, hiszen látszódik, hogy nincsenek be, a stressz nem nyomta meg a Veszprémi játékosokat, hanem hát ugye az igazi zseniknek az ismérve, hogy nagy stressz alatt is tudnak extravagáns megoldásokat és hatékony megoldásokat választani. Egyelőre ez biztató a végjáték előtt.
0: Jó, és mellé pörgette Freyhofer, mostanában velünk van, pedig egyébként Remili már majdnem labdát szerzett, és Freyhofer úgy kapta meg tőle a labdát, és megvolt a cunder, elment, ott a helyzet, Remili nem viszi végig az ígyszert, megint leadta, és ezért adta ki. Hát visszaadták nekik a labdát, lehet, hogy a kispad dobta vissza a fükszétől, 22-21, de megint lehetett volna egyenlíteni, kár érte.
1: Bizony, és megint, ha a jó ütembe teszi tovább, Remili 2-1 lett volna Martinovics a jobb szélsővel Lennel, az egyes védője ellen a Berlinnek, tehát ajtó ablakzicsen lehetett volna az utolsó momentum, az a pár centi, azt kellett tisztázza még ezekben a szituációkban a Veszprém, illetve a Veszprém játékosai, és jó lesz ez.
0: Nézd már meg, hogy mit csinál Dári, áttöleli az előtte lévő Veszprém védőt, 23-21 sajnos.
1: Igen.
0: Ott a helyzet, belövillen 23-22. Nagyon gyorsan rárohan a Veszprém egyébként a fükszére, és ha van idő, van lehetőség, befejezi a fal ellen, a rendezetlen fal ellen. Freyhofer sem merte most végigvinni. Hát Gidzel végigmeri, és hiába fogja, korán lesz nyilván 7 méteres megint belül védekezésért. És a Gidzel nem is lő annyi gólt, mégis ő a mérkődés egyik legjobbja Hesem mellett, meg azt gondolom, hogy Jánislán mellett.
1: Igen, abszolút. Még amint én gondolkozom, és azért miért kell hozzá egy-két perc, hogy ezt teljes felelősséggel ki tudjam jelenteni, de az időkérésnek én úgy gondolom az is tárgyköre volt, hogy próbálja meg a Veszprém ráfutni a Berlinre, hiszen csütörtökön is, tehát egy hete is akkor jött el a fáradás a Berlinnél, a 40. percet követően, hát ezt próbálja elérni megint.
0: Grendel hetesét megfogja Appelgren, a harmadik kihagyott berlini 7 méteres. Appelgren, és még negyed órája van a Veszprémnek. Negyed órája. Mert hogy Freyhofer kettőt kihagyott, jött Gröndál, de Appelgren ezt is megfogta. Mind a két kapus azért hozzáteszi a magáét most ezekben a percekben, ezekben a hát negyed órákban mondjuk így.
1: Nagyon jól kiegészítik egymást. Korán lesz, jól véd. A mezőnyben a második félben Appelgren pedig a két 7 méterest hárította. És ha apróságokról beszélünk, hogy apróságok fognak dönteni erről a meccsről, hát ez pont az a kategória, a 7 méteresek, ami most kimaradt 3 a Berlinnél, ez egy nagyon nagy előny a Veszprém.
0: Így van, egy szabad dobást kap azért a Veszprém. Megy a 7 a határeleni játék két beállósa, és ebből valóban megvoltak a helyzetek, csak mind a kétszer Remili, én végigvittem volna a helyébe, vagy egy korábbi Remili végigvitte volna, csak az utolsó passza ezek után nem sikerült igazán Nedim Remilinek. Gidzel sem tűnik nagyon nyugodtnak szerencsére, és az nem baj, ha ő is ideges, mert azért bármekkora zseni, meg a világ legjobbja, azért tud hibázni ő is. Ezt láttuk már a mai mérkőzésen is. Martinovic, Remili most végigviszi, és megint lepasszolta. Hát lehet, hogy nincs rendben a válla, a lövőkeze, mert ezeket ő mindig elvállalja.
1: Csak a játék hiány, amiben szenved, mert ugye nem játszott most már egy ideje, 2-3 hete.
0: Elcsípték Hessen bejátszását, és ki más, mint Gidzer üres kapuba. Megint kettő a különbség. 24-22. Ez az egy gólos összesített előnye Fükszének azért reméljük nem sokáig tart, és hát meg 14 perc van hátra, több mint 14 perc a mérkőzésből. Hessen azért ez bravúros lett volna, ha be tudta volna játszani Pestmálbeknek, aki azért már pozíciót fogott, de abból sajnos ki tudott lépni Gidzel, aki most szintén megpróbálja a közönséget is tüzelni, mert ő is érzi, hogy azért ez nem az a mérkőzés, amire ők is számítottak. Martinovic, Hessen, Dodic a pályán, ha jól látom, méghozzá Remili helyen. Megpróbálják ezt úgy végigvinni, hogy Remili nincs, és valószínűleg Xavi Pascal is azt látta, hogy azért gond van. Sőt, ez most 6-6, ha jól látom, nincs két beállós játék. Dodic, nagyon szépen, és aztán de jó, hogy megfújták.
1: Elleni fog Hessen átlövése ahhoz, hogy mélységbe bomoljon ez a berlini fal, mert nagyon jól oldalazzák le most a kereszteket.
0: De most ebből lett volna helyzet, ha pontos a visszafelé passz a Dodicnak. Minden esetre szabad dobással folytatja a Veszprém. Hessen végigviszi, belövi. Hát így kell. Hát akkor, ha ez a játék, akkor ez a játék. Akkor Hessen áttemel, beviszi, belövi, 25-24. Egyszerű játék, de hát a Veszprém, vagy a...
1: 24-23.
0: 24-23. Akkor Veszprém, vagy a Füksze sem játszik nagyon bonyolult játékot. Langhoff, Lichtlein, nem találják a rést egyelőre. Langhoff, Lichtlein és Gidzel van bent középen. 24-23 valóban. Megelőlegeztem a 25. berlini gól, de jó sokáig ne jöjjön el. Hát ott bedöntött mindenkit. És kapufára lövi a labdát! Freyhöfer! És Gidze meg előtte szerintem most belement egyébként, de a lényeg a lényeg. Freyhöfer nagyon-nagyon velünk van, és ebbe is belekapott szerintem korán lesz.
1: És a 25-24 majd a Veszprémnek lesz egy pár perc múlva.
0: Legyen így. Appelgré meg úgy ünnepel, mintha ő védett volna. Krikau nem boldog. De vajon, hát kiabál a játékossal, leszúrja. Vajon miért nem cseréli le? Hát Freyhöfer helyén ott van Aitor Arinha.
1: Igen. Háj, technikai hiba, kipasszolták oldalvonalra. Martinovicet próbálták megjátszani, de nem, talán nem figyelt a horvát átlövő, vagy nem érthetetlen probléma volt.
0: Hát most azért mind a két csapatnál vannak hibák, de valahol ez érthető, hiszen ezen a szinten rengeteg mérkőzés van már minden játékosban, a válogatottból is, meg a nemzetközi kupából is, a hazai bajnoki mérkőzésből is. Ez is egy érdekes kérdés, a Veszprém lejátszotta a Komló elleni mérkőzését, a Berlin viszont nem játszott bajnokit, nem tudom, hogy melyik a jobb, majd te eldöntöd, és sajnos Gidzel berepült és belőtte, neki olyan mindegy, hogy játszik-e vagy sem.
1: Igen, hát a Veszprém ugye délelőtt 11-kor játszott a Komló ellen, mert nem tudták másképp lekötni, 41-34-re nyert, ebből kiindulva a Komló támadójátéka szinte ugyanolyan, mint a berliné, hiszen a Berlin is 34 gólt lőtt nekik egy pár nappal ezelőtt, egy kicsit hadd dicsérjem volt csapatomat, de egy ilyen egy edzésnek volt az betudható a Veszprém esetében, ugye három fiatal is lehetőséget kapott, én szerintem nem, se nem árt, se nem használ ez, ha a mai meccset nézzük.
0: Hát azért Gidzel meglehetősen összekapta magát a második félidőre, és össze is kell, mert egyébként rajta kívül megint ott tart a Berlin, hogy olyan nagyon nem találja.
1: Hát Andersonnak volt egy-két olyan megmozdulása, ami szemedgyönyörködtető volt, és fontos szakaszban, de egyébként abszolút kulcsfigura Anderson továbbra is. Beálló játékosokat nem találják meg a nagy hatékonysággal továbbra sem, az első meccsen sem a mérkőzés legelején Marcenicet jól hozták játékba, de azóta nem domináns az se.
0: Hát csak azért mosolyogom, egyébként fölment Hessen, és megint beverte a látlövést. 25-24 most már valóban vezet a Füksze, de egyébként megnéztem, Gidzel az első félidőben lőtt 4 gólt, a második félidő 18. percig újabb 4-et tett hozzá. Úgyhogy azért és Freyhöfer van 7-en, Lasse Anderson 4-en, a többiek 2-2-2, vagy 1, vagy annyit, nem?
1: Lőjön az utolsó 10 percben is ő 4-et, és rajta kívül ne lőjön senki, maximum csak 1-et, és akkor jók leszünk szerintem.
0: Rendben, én egyet értek. Lasse Anderson is visszajött a pályára, jaj, Lichtlen! Kicsúszott a kezéből a labda, és mehet a Veszpe, nem? Akkor...
1: Ha lefújták, akkor ez 2 perc kéne, mert
0: és,
1: hátulról
0: és a fal. És nem? Nem, leütötték, kiütötték a kezéből a labdát, amikor
1: jó ítélet, jó ítélet. Tehát szabad dobás már, hogyha találkozott a kézzel, de jó, nagyon jó ítélet.
0: Igen, valóban meglehetősen férfiasan, de nagyon korrektül igyekeznek fújni a bosnyák játékvezetők, a Konyi Csenin testvérek. Persze azért nem véletlenül fújják ezt a meccset, hiszen azért ők neves játékvezetőnek számítanak.
1: Abszolút, abszolút. Pedig hát ugye a hazai bajnokságban nincsenek túl nagy kívások elé állítva, és ezzel együtt nemzetközi szinten nem nagyon emlékszek hangos meccsükre.
0: Tiagus Petrus jól védekezte le most ezúttal Gidzelt, aki irányítóban van fent, és Lichtlein húzódott ki a helyére. Lasse Anderson, Gidzel. Jól van, ez egy lövőcsel volt, és azt mutatják, hogy belelépett a lövőcselbe, ezért nincs belül védekezés, hanem 9-esre hozzák, és ezt tulajdonképpen így nagyon érdekes, hogy Gidzel alapvetően nagyon sokat kap, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem úgy általában, de úgy reklamálni nem nagyon látod.
1: Nem, meg én most azt próbáltam, közeli képet mutattak róla.
0: Közben belőtte sajnos.
1: Hihetetlen, tehát talpról teljesen ütemtelenül a kapu jobb oldalába lő középről Gidzel. Tehát azt próbáltam a közeli képre megállítani, hogy ő izzad, tehát hogy fárad, de látom megnyugodtam, hogy megjelentek izzadságcsöppek a homlokán.
0: Igen, de lehet, hogy csak melege van és nem fárad. Tehát 26-24 az egészen biztos, hogy a Veszprémnek itt a végén is, remélem nem kiabálom el, de lesz lehetősége arra, hogy eljusson Kölnig. Miroslavjev 10 védésnél jár, és a két veszprémi kapus 11-nél. Közben megjött a 11. Miroslavjev védés, és indulnak, Gidzel indul, és sajnos nincsen védés, úgyhogy sajnos 3 góllal vezet a Füksze Berlé 27-24. Baj az nincsen, de 9 perc van már csak hátra. Most már nem lehet hibázni. Martinovics bemegy belőtte. Egy picit vártam volna még egy-két percre, de a góllal is elégedettek vagyunk. 27-25. Nagyon gyorsan gólt lőtt a Veszprém, és sikerült cserélni. Gidzel meg megállt, nem rohan ő sem. Azért ő is érzi, hogy valószínűleg nem csak vele van. Nem csak ő izzott, hanem a többiek is.
1: Hasonló gól volt ez Martinovics részéről, mint amit Mackovsek lőtt múlt héten a Pik Szeged színeiben. Pautolták, kifordult, és ilyen vízilabdás módra, svédcsavar módra helyezett a kapuba.
0: Így van. Lichtlein, Lasse Anderson, Gidzel. Kiveszi a kezéből a labdát Ali Zayn, most ő az egyik hármas védő középen. Kikau azzal kiabál, aki éppen szemben van velem. Miroslavjev pedig térdre esett a saját kapujánál. Mutatja is, hogy azért ez szép volt Martinovics góljánál. Elismeri az ellenfelet, nem volt boldog tőle, meg attól sem, hogy beverte a száját a kapufában valószínűleg. Lichtlein. Sajnos Lasse Anderson azért ezt most kilőtte a hosszú felső sarkot, 28-25. Persze ez megint az a szituáció, hogy őt nem sáncolni kéne, a 9-ről felugrik, hanem faltolni. 3 gól, 2 összesítésben a Füksze Berlin előnye, és hát nyilván Lasse Anderson sem megy a szomszédba önbizalomért. Le a szélre, Janis Lent beviszi, be kell lőni, belőtt a rövidnél. Én nem is láttam, hogy ott van a hely, ő észrevette szerencsére. 28-26.
1: Világklasszis teljesítménye a jobb szélső részéről is. Gyönyörű megoldásokat választ, és ezek nem nagy szögből történnek. Tehát Miroslavjevnek, egy ilyen kapusnak, ilyen szemtelen megoldások, amit említettünk a másfél elején is, illetve most is maradt egy labdányi hely körülbelül a visszaoldalon, és 6 lövésből 7 gólnál jelen.
0: Gidzel, Lichtlein, Lasse Anders, hoppá! 2 percet fogadni Tiagus Petrusnak. Nem, csak elmagyarázza, hogy ne dobálja magát. Kicsit megijedtem, hogy esetleg ebből így 2
1: perc. Ez is egy nagyon játékosztó ítélet, hogy ugye nem egyből állít ki, 7 perc van, 8 perc van, nem tudom pontosan mennyi, nem akar belenyúlni, figyelmeztet, a következőnél ki fogja állítani. És a következőnél szintén meg fogja játszani Tiagus Petrus, akkor jogos is a 2 perc.
0: Igen, bár jobban örültem volna, inkább kifelé mutatnak, de egyébként teljesen jogos volt az ítélet. és Krikau időt kér. Nagyon jól sikerült az első fél idő végén Krikau időkérés.
1: A mi szemszögünkben.
0: 17-11-ről lett 17-15. Ezzel most is tökéletes elégedett.
1: Ez a 4-0. Még adjuk meg neki azt, hogy legyen gól az időkérés után, és utána legyen akkor egy 4 Veszprémi gól. Rajzol a táblára, közben a hallgatókkal próbálom megosztani, hogy mi történik. Rajzol a táblára, Márcenicsel kommunikál, tehát valószínű, hogy a beálló játékos köré lesz valami szervezve. Nem lepődnék meg attól, hogyha Gidzeltől indulnál, tehát a Gidzel szembeni védőtől indulnál Márcenics, és egy Gidzel 1-1 következne.
0: Hát én másképp fogalmazik. Meglepődnék, ha nem ez történne.
1: Igen,
0: mert
1: igen.
0: Hogyha nem Gidzel környékén próbál, vagy Gidzellel próbálnák ezt az 1-1-et, vagy 2-2-t lejátszani, ha oda megy esetleg zárni. Márcenics. Egyelőre a beállóst ezen a mérkőzésen, meg az első mérkőzésen nagyon-nagyon jól semlegesíti egyébként a Veszprém. Kíváncsi vagyok, hogy Csavi Pascal még vár-e valamire, vagy már most megpróbál valamit kitalálni a következő támadásokra, hiszen 7 perc van hátra találkozóból.
1: Hát várni fog, még egy időkérésen maradt csak Csavi Pascalnak, az ki fog várni az utolsó percek.
0: Ojajaj, Lasse Andersson,
1: aztán
0: ő sem vitte végig, hanem megpróbálta bejátszani Márcenicsnek, de kap egy szabad dobást. Csavi Pascal nem tudom mit reklamált, 2 percet, de kinek? Márcenicsnek esetleg? Valami történt a labdával, nem Krikeunak. Krikeunak, de nem 2 percet kap, hanem sárga lapot. És tényleg nem próbálnak belenyúlni, de azért mutatják, hogy ott vannak, hogy nem lehet velük már hogy játékot tettünk szórakozni. Lasse Andersson, Gidzel, és megfogja Corrales, a kipattanót meg megfogja Lenn. Nagyon jó, és most fel lehet zárkozni egyre. Hát nem adtuk meg azt az egy gól, Gyuri, de nem baj, ez legyen a legnagyobb problémánk. És viszont, ha jól látom, nem látom jól, csak Adel jön támadásban. Azt hittem, hogy esetleg jön a 7-6. De nem, még egyelőre nem, csak Dodic irányít. Hesem és Martinovic van az oldalán. Hesem leüti, bevegy, Zice, gól! 28-27, hát Hesemre nem nagyon vannak szavak a második félidőben.
1: Nagy verseny Lenn és Hesem között, de talán a belső pozícióban a fontosabb szerepe van Hesemnek, ezért nálam jó a meccs legjobbja.
0: Gidzel le pörög róla. Hogy hívják? Pesmármed, de sajnos Lichtlein beviszi, és újra 2-vel vezet a Füchse Berlin 29-27, pedig a kapufáról lepattahatott volna akár a vonal elé is, de nem oda történt sajnos.
1: Kis szerencsénk lett volna, de jó lett.
0: Igen, de lehet, hogy ezt a szerencsét a legvégére tartogatjuk.
1: 59-58-ra tartsuk meg.
0: Akkor lőjük az egyenlítő gólt, mondjuk. Hesán megint, Dodic. Szerencse, hogy belefújnak a játékvezetők, mert Dodic nem tudta felszedni a passz, de ugye passz közben meglökték a kezét Hesámnak, úgyhogy szabad dobással jöhet a Veszprém. 5 percnél valamivel több van hátra, 2-vel vezet a Füchse Berlin. Martinovic, Dodic. Most nem tud azért annyit hozzátenni, mint Veszprémben, akkor láthatóan meglepetés volt a Szvikaújéknak.
1: És most nincs Cindrics, most hiányzik nagyon, mert az ő rutinja, micsoda kereszt, és gól Martinovic. Dodic most rendkívül jó keresztet hozott, elhozta a védőt, és kinyílt egy kamionnal, beletett volna parkolni a jobb kettő, jobb három védő közé.
0: És be is parkolt oda Martinovic, meg beparkoltatta a labdát Miloszavjev kapujába, és egészen tényleg parádés volt, ahogy ezt megcsinálták. És nem is nagyon vacakolt középre lőtte, mert úgy is elment Miloszavjev valamelyik irányba. Megint egy gól csak a különbség. 29-28-ra vezet na a Füchse Berlin, és 4,5 perc a hátra a találkozóból. A Sanderson, Gidzel, Lichtlein, le a szélre, rossz az a labda szerintem, így van, rossz volt az a labda, már belülről szedte fel a Füchse szélsője, úgyhogy ráadásul az a Neid Cechte van szélen, aki csak védekezik, és valószínűleg a védekezés miatt ugyanígy volt Veszprémben a második félidőben, mondta, támadásban szélen.
1: Így van, ez sok edző alkalmazza, csak a Fradira gondolunk a meccsen, amikor Tramborg volt jobb szélen, de térjünk vissza a férfi kézilabdázás világában, most sokkal kellemesebb élményeink vannak itt, mint a Fradinak volt a meccsen.
0: 4 perc a hátra, Hesem viszi rá a labdát, ott a labda, Adélne, belövi, egyenlít a Veszprém, 29-29, 3,5 perc a hátra, Három és semmit nem akarok elkiabálni, úgyhogy inkább nem is mondok semmit. De ez egyelőre nagyon szép. Nagyon szép. És megtalálták megint azt a verziót a Veszprémnek, ami működik.
1: Krikó időkérés. Újra jót tett.
0: Ott elcsúszott Gidzer, reméljük nincsen semmi nagyobb
1: nem,
0: problémája.
1: Neki nem tud nagyobb, neki nem tud nagy problémája lenni, gumiból van.
0: Elképesztő izomzata van egyébként, csak nagyon nagyot esett. És látod, hogy csúszott ki a lábam.
1: Ez a velem történik, nem marad épp szalagom, csontom, semmi, mert fölállt csak is kérdés törlést.
0: Igen, és mosolyog. Hihetetlen, 29-29, és tényleg megint azt mondom, hogy a második félidőben egy picit elfáradt Miroslavjev, nyilván most fog majd védeni, de korán lesz, meg hozzáteszi a maga védéseit, és nem is keveset egyébként, mert most már úgy van, hogy Miroslavjev tart 11 védésnél, a két veszprémi kapus meg 12-nél.
1: Lasse Anderson 9 méterrel, ott volt rajta Corrales, felugrott középről, 6. gólját szerzi Anderson 8 lövésből, és a kapu bal oldalába lőtt, ment Corrales, de milliméterekkel, centiméterekkel lecsúszott róla.
0: Hát ez nagyon, ha arrébb megy, akkor kapufa, tehát ez nagyon-nagyon jól meglőtt labda volt. Dodic csal cserél, aztán Martinovic, Hesán van most középen, Dodic a balátlövő, megpróbálja átfűzni magát ott a rákilépő cechtén. Ugye most ezzel a Gidzel védekezik szélen, így pihentetik tulajdonképpen Gidzelt. Dodic bemegy, és mellé pattintott. Hú, de jó, hogy kapunk egy szabad dobást. Nyilván az is volt egyébként, és jobban örültünk volna, ha Dodic ezt belövi, de ezúttal 2,5 perccel a végéért 30-29-es berlini vezetésnél támadhat a Veszprém. Dodic, Martinovic egy-egybe bemegy, 7 méteres belülvédekezésén, és azt mutatják, hogy Aitor Arinho, vagy Lichtlein, vagy nem tudom ki védekezett ott, az a lényeg, hogy egy feketemezes belülvédekezett. Lichtlein.
1: De Lichtlein nem volt belül, a kontaktot fújhatta. Nem csodálom, hogy mást fújnak, most fütyülnek a berlini szurkolók. Megtörtént az ítélet, egy valamit kell most már csak ehhez hozzátenni, belülni azt a 7 méterest. A mérkőzés, a párharc legfontosabb hetese jön egyelőre a Veszprém szempontból.
0: Deszka, 2 perc, 13 másodperc a hátra. Egy lövő cser, megfogja Miroslavjev, és sajnos a kipattanó is az övék. Az a baj, hogy egyszer-egyszer ki kell, csak nem ilyenkor. Ugye hármat hagyott ki, hármat. A berlini együttes, hát ebben még mindig jobban
1: nem lőtte jól, megint félmagasan lőtte, és most lábbal rúgta ki Miroslavjev, de megint nem volt jó felület, ahova lőtt.
0: Igen, sajnos, kár érte. Lichtlein! Ú, ez 7 méteres lesz, és 2 perc. És felteszi a 2 percet.
1: Hát ez egyértelmű 2 perc volt, csak bár akarja az, hogy létszámkülönbség legyen a két csapat között, a két játékvezető. Nem akarja. Nem fognak 2 percet felmutatni.
0: És Alice, én meg azt gondolom, hogy akkor tessék csöndben maradni.
1: Igen, de nagyon.
0: Ha nagyon megvideózzák, akkor ez nem csak 2 perc, és most még az se lett. Na, megint egy nagyon fontos 7 méteres Gröndál és Appelgren. Gyerünk. Gröndál. Belőtte. 31-29, 2-vel vezet, összesítésben egyel megy a berlini együttes. De hát meg nincs vége ennek, hiszen 35-34-re Veszprémben a Veszprém tudott győzni. Itt most nyilván folytatódik majd a játék, ha csak egy góllal nyer a Berlin. De most 2-vel vezet.
1: Bizony, és valószínű egy támadása lesz a Veszprémnek és egy a Berlinnek. Tehát mindenképpen most gólt kell lőni, és utána hatékonyan védekezni.
0: Hesán, Martinovic. Nem találjuk egyelőre a rést a falon. Hesán, ő most találja a leszére, de már szólt a síp, mert ráadásul megint nem most Dári van lent a földön, és most kikérte egy perccel a vége előtt az idejét Csavi Pascal. Gyuri, itt most mit kell csinálni? Itt most kockáztatni kell, jön a 7-6, mert kell, csak akkor üres kapuba gólt kaphat a Veszprém, vagy itt most megpróbálni 6-6 ellen befejezni és behagyni a kapust, hogy ne legyen zicser rögtön.
1: A 7-6 sem lehet egy rossz gondolat, mert a 7-6-nál törekszik majd gyorsan jönni a Ber. Hát hogyha nyilván, ha üres kapura gólt kapunk, de lőttünk, tehát vegyük azt, hogy lőttünk gólt. Az az alapja az egésznek. A 7-6-ból lőttük, gyorsan jön a Berlin, az azt jelenti, hogy ha most ezt 10-15 másperc alatt befejeznénk esetleg ezt a támadást, akkor még jó esély van rá, hogy lesz még egy labdája a Veszprémnek. Ha gólt lövünk és üres kapura gólt is kapunk, akkor megpróbálhatunk végig támadni. Tehát akkor még egy labdánk van ahhoz, hogy legalább meccs null legyen. Az egésznek, bármilyen gondolatmenetnek az alapja az, hogy ebből gólt kell szerezni.
0: És a nagyon fontos, hogy aztán valahogy negyiddel kapja a labdát.
1: Igen.
0: Mert azért úgy tudjuk, hogy a második fél időben megint ő az, aki meglássza Anderson néha a közbelövéseivel.
1: Nincs 7-6.
0: Kereken egy perc, és nincs a 7-6. Így van. Dodic, Martinovic és Hesem. Hesemre nagyon kihelyezkedik ott. Ha jól látom, pont Cechte az.
1: És passzív van.
0: És már mégis ellövi. Semmi. Dehogy nem. És egy 2 perces kijelít, nincs, most se nyúlnak bele.
1: Viszont passzív játék van. 2 passz maradt szerintem.
0: És 45 másodperc. 3 adottad el. 45 másodperc van a mérkőzésből. Nincs más. Hátra gólt kell lőni. Hesem. Lefordul, bemegy, belövi! Hát Hesem az Hesem, 31-30, de most spuri vissza, és védekezni kell. 31-30, és aztán majd folytatódik a játék. Ha úgy alakul. Vagy labdát kell szerezni, és befejezni.
1: Legyen így.
0: 30 másodperc. Hesem 7. gólja 13 lövésből, nem bírnak ülni már a veszprémi kispadon sem. 20 másodperccel a vége előtt pedig jön Krikau utolsó időkérése, legalábbis a rendes játékidőben.
1: Eddig jól sikerültek a mi szempontunkból Krikau időkérései. Hát, ha lesz egy eladott labda, Gidzeltől kérdezett, nem értettük, nem hallottuk, Gidzel bólintott. Vajon, kedves hallgatóink, várjuk az SMS-eket, önök szerint mi fog történni?
0: Azt kérdezett tőled, bírod? Bírom.
1: Elmondom, hogy szerintem, hogy belövöd be.
0: Igen, az is lehet. Egyszer emlékszem, hogy női kézzel, ha már női kézzel, tehát a női kézzel a BL döntőben az időkérés után a hosszabbításban, vagy hosszabbítás, lehet, hogy hosszabbítás előtt annyit mondott az időkérés után Amorim Oftedának, add ide. Odaadta neki és bevitte. És belőtte.
1: Micsoda izgalmak, egy labdás párharc lett ebből. 2x60 perc, 120 perc alatt.
0: De azért tegyük hozzá, azt mi elmondtuk, hogy a Füksze játéka valamilyen szinten fekszik ennek a Veszprémnek.
1: Igen, és újra az, amit a felvezetőben beszéltünk, hogy annyira kicsi a különbség a két csapat között, nem hiába az elmúlt 4-5 mérkőzésen egy-egy gól döntött ide vagy oda.
0: Kivéve
1: így van a 4-et.
0: Tehát ugye az sem sok. Na nézzük, egyelőre Álicej nagyon kihelyezkedik Gidzelre, de azért ő folyó, és kiesik Gidzel kezéből, megszerzi a Veszprém a labdát, 10 másodperc, lehet lőni, Martinovic viszi, Martinovic lövi, Martinovic gól! Gól!
1: Mellé
0: ment, jaj Istenem, nem lett gól.
1: Viszont...
0: de kár.
1: Viszont...
0: Én csak azt láttam, hogy rezdül a háló.
1: Viszont a fault. Komoly feszültség a két part között. Travis Pascalt úgy kell visszafogni.
0: Vége és videóznak.
1: Videó, így van.
0: Viszont akkor, ha megfalt, akkor akár 7 méteres is lehet, hiszen utolsó fél perc.
1: Hát, de ez a falt, ez nem... Én nem gondolom, hogy zicser volt. Várom én is, hogy vissza... Nem, szerintem ez 9 maximum időn túli szabad dobás
0: és kialakulni.
1: Az sem feltétlenül. Nem,
0: hát lövés közben szerintem lőtték. Akkor mert miért videóznak? Tehát, hogy egy szabad dobásért nem fognak videózni, Gyuri.
1: De, ez 2 perc lesz. Most látom a visszajátszás.
0: Ó, de kár, én úgy éreztem, hogy rezdült a háló, és a rövidnél mellé nyúlt Miloszávjev. Hát ez egy kétkezes lőkés volt. Konkrétan Lasse Anderssontól.
1: Hát, és gólhelyzetnek lehet is élni ezt. 7 méteres, tehát legyek elfogult egy kicsit, 7 méteres fog következni szerintem.
0: Megmerik-e ezt fújni a Max Schmeling halléban? 2 perc, és 7 méteres, jól láttam?
1: Igen, nem szabad dobás. Talán ez a jó ítélet, ez, tehát ahogy mondtam is, elfogultságom.
0: És örüljön, hogy nem piros, én szerintem. Ó, de kár. Ó, Reméljük lesz még üvölteni való lehetőségünk ezen a mérkőzésen. Ugye Lasse Andersson kapta a 2 percet. Időn túli szabad dobás lesz. És Hesem, ki más, mint Hesem áll oda.
1: Hát ez egy óriási lezárása lenne a teljesítményének, ha ez gól lenne.
0: De nem. 31-30-ra nyeri a mérkőzést a Füchse Berlin együttese. Ez pedig azt jelenti, hogy meccs null a mérkőzésen.
1: És 7 méteresekkel fog folytatódni a játék. Legalábbis. Legalább, igen, most még a két csapat is látszódott, hogy nem tudta értelem, de azért mondom, hogy én még
0: mert
1: azért...
0: Mert ugye azt tegyük hozzá, hogy például a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében egészen a döntőig nincsen.
1: Igen, ott igen, viszont ezt akartam mondani, van. Hogy átlapoztam szezon elején az, hogy mi van a versenykírásban, azóta nem, bízok benne, nem változtattak rajta, de hát nyilván soha nem szoktak, tehát nem történt ilyen. Szóval teljesen logikátlannak tűnik az, hogy amit te is mondasz, hogy a Final Four-ig 7 méteresek, ott pedig hosszabbítás, hogy változik a rendszer.
0: Sőt, ugye ott is a Final Four-on belül is, mert egészen a döntőik, a döntők döntőjéig 7 méteresek
1: voltak. Így van, így van, így van, így van.
0: És csak a nagy döntőben van 2x5 perc. Hát! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy megint tud-e nyerni 7 méteres párbajt egy ennyire fontos helyzetben a Veszprémi együttes. Mert ugye a Magyar Kupa döntőn elképesztő körülmények között verték
1: és milyen
0: szekélyet.
1: Jó a lebonyolítása a Magyar Kupának? Felkészíti az európai kupa csapatainkat, és ez egy jó példa most erre, hiszen már ezt modellezhették 2 héttel ezelőtt. Bízunk benne, hogy oda is vissza tudnak nyúlni az emóciókban, abból is tudnak építkezni, illetve mérkőzés közben ugye 3-7 méteres kihagyott a Berlin, vagy hát fogalmazzunk úgy, megfogták a veszprémi kapusok.
0: Igen, hát ugye Freyhofer hagyott ki 2-t, Gröndál 1-et.
1: Meg sajnos Deszka is, azt a nagyon fontos hetest ott. Igen, a végjátékhoz közeledre.
0: Az nagyon fontos lesz. De az is milyen érdekes, hogy az utolsó pillanatban Gidzel kezéből csúszik ki a labda. Biztos azt kérdezte, hogy csinálod, lövöd?
1: Igen.
0: Neked hát volt igazad?
1: Biztos, hogy az.
0: De nem merte végül befejezni, tehát bemerte volna fejezni.
1: Csak jó hetes lövői vannak a Veszprémnek. Tehát aki mondjuk most természetesen Deszka elsődlegesen, de Remili, Martinovics is jól lőhetest. Ellison. Tehát én egy picit előnyben érzem a Veszprémet ebben a tekintetben, de hát tudjuk, tehát a Robi Baggio is kihagyta azt a bizonyos 11-est, pedig kiválóan lőtte a 11-eseket. Ez már itt az idegek harca.
0: Igen, és tényleg ez egy közhely, de minden dicséretet megérdemel a Veszprém, bármi is lesz a mérkőzés vége, hiszen a világ egyik, hanem a legjobb kézilabdáját játszó csapat ellen nemhogy végig meccsben volt, de a végig az utolsó pillanatig, másodpercig esélye volt arra, hogy bejusson Kölnbe. Sőt, hát mi az, hogy volt? Van arra, hogy bejusson a kölni 4-es döntőbe, és Freyhofer kezében volt eddig a labda, most már odadobta Gröndának, úgyhogy valamelyik a kettő közül fogja majd elkezdeni a 7 méteres lövést. Mondjuk attól nem tartok, hogy Thiago Petrus 7 méteres
1: lövő. Ugyanezt akartam mondani, hogy nálunk az első lövő valószínű, meg a második sem, hát Thiago Petrus lesz.
0: És arra kíváncsi vagyok, mert hogy biztos, hogy nem rossz hetes lövő Gidzel sem, de hogy Gidzel mikor kerül sorra?
1: Negyedik lövőként, vagy ötödik lövőként szerintem, ami a legsorsdöntőbb így az első előtt, persze lehet, hogy már lehet, hogy a 6. lesz, vagy a 8., de a 4.-5. szokták ugye azt mondani a sorsdöntő 7 méteresek, az szoktak legtöbbször lenni.
0: Úgy dölt 133 gólt eddig, hogy nem ő az első számú hetes lövője, és a második számú hetes lövője sem. a Bajnokok Ligájában sem a Füksze együttesének, tehát az egészen elképesztő. A maival együtt pedig, hát már azért tízig ma is eljutott, 143 gólnál jár a Bajnokok Ligája idényében. Egészen döbbenetes. Ezt a teljesítményt esetleg majd kikokozta érheti utol, de őt látom.
1: És ebből a két csapatból az egyik nem lesz ott különben.
0: Igen, azért azt is mutatja, hogy a férfi kézilabda élmezőnye egészen elképesztően erős.
1: És ha már Gidzel és Final Four-ok, ugye a női mezőnyben Henny Reistad, a világ legjobb női játékosa nem lesz ott a Final Four-ban. Vajon megtörténik-e ez a világ legjobb férfi játékosával is
0: Gidzel? Egy újabb remek párhuzam. És jön Milosavljev, tehát a Veszprém kezdi majd a lövést. És ez jó is lehet, mert ha belövi, akkor nyilván már egy kicsi terhet pakol a következő lövőre. Na nézzük Deszkát, most ezt be kell lőni, nincs variációs lehetősége Ügo Deszkának. Ott a lövőcsel. És kapufára húzza a másodikat, és a második rettentően fontos 7 méteres
1: tiszt. És mutatja a játékvezető, hogy nem volt bent, hiszen ott a vonal elé pattant.
0: Igen, szerintem sajnos az egyértelmű.
1: Pontosan a vonalon, teljes terjedelmével biztosan igen, nem volt bent a labda, sajnos.
0: Így van, azért mondtam, hogy ez egy szegény deszkás.
1: Most kell korán lesz, bravo.
0: Nekem, ha Lichtlein fölé lövi, az sem baj. Nézzük Lichtleint és korán ezt. Simán bepattintott a Corrales, elment balra, Lichtlein előtte jobbra, úgyhogy 32-30, ha így nézzük a mérkőzés állása. És megint ugye Milosavljev és Milosavljevet éltetik, és jön az az Ellisonnak egy másodpercet nem volt pályán. Ez nem biztos, hogy jó, de hát nézzük, Ellison. Egy lövőcsel, és abban a lövőcsel ő bepattintotta. Atyavilág. Azért ez gyönyörű volt, na, önmagában is.
1: Bizony, nagyon szemtelen megoldást választott az izlandi szélső. Ez kellett egy kicsit lélektanilag, hogy visszarakja a földre Milosavljevet.
0: Jön Tim Freyhofer, aki kettőt hagyott ki. Egy lövőcsel. Ezt most nem hagyja ki, jaj, de kár érte.
1: És ő is ugyanoda a jobb alsóba.
0: Igen. Igen. Hú, de örülnek. Érthető módon a Füksze kispadján. És Freyhofert megsimogatják, ő is azt hiszem fellélegzett egy pillanatra. Nedim Remili. A harmadik veszprémi 7 méteres lövő. Egy bement, egy kimaradt. A második francia is kihagyja. Hát baj van. Kettőt hagyott ki a Veszprém. Most már kell a bravúr, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Akkor még nem esik ki. Matematika szerint. A Veszprém, de nézzük. Megfogja Corrales! Aftergum 7 méteresét!
1: Nagyon fontos volt.
0: Corrales ott hagyta középen a lábát, és gyakorlatilag combon dobta Aftergum, pedig elment már Corrales balra. Jön a negyedik veszprémi 7 méteres, eddig csak Ellison lőttem, és jön az a Hesham, aki a mérkőzésen egyértelműen az egyik legjobbja volt a Veszprémnek. Ugrál előtte Milosavljev. Beám, és hát ahogy azt nem mondjam, pofátlanul bepattintotta a lábai között, vagy talpa alatt Milosavljevnek, és jönnie kell a következő kapus bravúrnak a Veszprémtől. Jönnie kell, mert akkor meccs null van megint. Most jobban áll a berlini együttes. Gröndál, ő is hagyott ki 7 méterest a mérkőzésen. Vele szemben megint korál ez maradt. Simán bepatintotta, és megint a jobb alsó. Óriási nyomás az utolsó veszprémi, vagy ötödik veszprémi hetes lövőn, inkább ezt mondom. Mert ha nem lövi be, vége, és a Kölnbe, akkor a Füksze Berlin utazik. Ha belövi, akkor korá lesz, vagy éppen Appelgren még hozzátehet egy bravúrt, hogy folytatódjon a mérkőzés. És Lasse Ludwig jön a kapuba. Vele szemben Alicain. Hú, de simán bepattintotta a lábai között Alicain. Azért ő sem az a tipikusan izgulós játékos.
1: Meg nem is... Hagyavasson be a hallgatókat. Kitörő öröm nem volt a stúdióban, amikor megláttuk Alicain-t oda sétálni.
0: Igen, hát egymásra néztünk, és aztán néztük, hogy...
1: És Gitzel az ötödik lövő, ahogyan ezt gondoltuk is.
0: Morales. És belövi Gitzel. Ő nem a jobb, hanem a bal alsóba. Végig mérkőzésben volt a Veszprém, sőt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy ismét eljusson a kölni bajnokok ligája négyes döntőjébe. Pedig nagyon rosszul kezdett a Veszprémi együttes a Max Schmeling Halléban. 5-1 volt már a hazai együttesnek. Onnantól kezdve elkezdett ugyan zárkozni a Van Veszprém, hiszen egyre jobb teljesítmény nyújtottak, főleg mezőnyben a játékosok, de aztán Corrales is elkezdett találkozni a labdával, és ugyan 17-11-re vezetett még az első félidőben a hazai együttes, a német gárda, de aztán Krikau időkérése után a szünetben már csak 2 volt az előny, ugyanis egy 4-0-ás veszprémi széria következett 17-15. A második félidőben pedig végig a közelében volt a Veszprém annak, hogy megnyerje ezt a találkozót, hiszen hol egyel vezetett, hol kettővel vezetett a Pükse, hol egyenlíteni tudott a Veszprém, sajnos a vezetést azonban nem tudta átvenni. 27-24-nél már kezdtük temetni a veszprémi reményeket, de nem a veszprémiek, Corrales egészen elképesztően védett, Hesán pedig lődözte a gólokat, és a végén 31-30-as Pükse vezetésnél támadott a Pükse a világklasszis és 10 gólig jutó Gitzel kezéből kicsúszott a labda, a Veszprém támadott, és 2 percre még ki is állították Lasse Anderssont, hiszen Martinovicsot átlövés közben fellökte. Sajnos az időntúli szabaddobásból nem lett semmi, jöttek a 7 méteresek, és Hugo Deska, ahogy a mérkőzésen sajnos a legfontosabb utolsó 7 méterest, így a legfontosabb első 7 méterest is kihagyta a büntető lövések során, és utána ráadásul még Nedim Remili is hibázott, és aztán már ugyan Corrales még megfogta Aftegum 7 méteresét, sajnos az 5. berlini 7 méterest ki más, mint Matthias Gitzel értékesítette. Így aztán 69-68-as összesítéssel, ezen a mérkőzésen pedig 35-33-mal a Füchse Berlin nyert és jutott a Bajnokok Ligája kölni 4-es döntőjébe. Minden a stúdióból köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
2: Cseszeri Balázsnak és Marosán Györgynek köszönjük szépen. Nem jutott be tehát a 4-es döntőjébe a férfi kézilabda bajnokok ligájában a Veszprém csapata. Ami a többi mérkőzést illeti, ugyanígy maradunk akkor még ennél a sportágnál, mert lassan már elkezdődik egyébként, majd az Aalborg a Sportinggal játszik, majd 20 óra 45 perctől a Barcelona pedig a Nanttal mérkőzik, de ami ennél fontosabb, hogy holnap a Szegednek még megvan a lehetősége kiharcolni a kölni részvételt, tehát ehhez kellene egy hatalmas feltámadás, mert hogy az első mérkőzést a címvédő Magdeburggal szemben elbukta a Szeged 7 góllal 35-28-ra. A magdeburgi visszavágót holnap 18 óra 45 perces kezdettel természetesen közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ami a férfi kézilabda NB1-et illeti, ott ma egy mérkőzést rendeztek, Tatabánya, Ferencváros 32-38. Presztízs értékű volt a rangadó, mert már eldőlt, hogy a Tatabánya a bronzérmes, még a Ferencváros a negyedik lesz a bajnokságban. Presztízsből a Ferencváros ezt a mérkőzést a Tatabánya otthonában 6 góllal megnyerte. Ami a kiemelkedő játékos teljesítményeket illeti, a Tatabányánál 6 góljával Grigorás volt a legeredményesebb, míg a Ferencvárosnál 8 lövésből 7-szer volt eredményes Ancsin, és hozzá hasonlóan 7-et vállalt Karai Miklós, valamint Csanálosi Rihárd. Tehát 3 játékos is eljutott 7 gólig a Ferencvárosban. Női kosárlabda NB1, itt a tét az 5. hely, Beac Újbuda csata, 59-56, a párharc állása 1-1, a csata otthonában dől majd el az 5. hely sorsa. Férfi kosárlabda NB1, itt a tét az 5-től a 8. pozícióig a helyek megszerzése. Budapesti Honvéd, Deac 90-67, a negyedik negyedből még 2 perc van hátra. Az első mérkőzést a Honvéd nyerte, és hogyha itt is nyer a Honvéd, akkor játszhatnak majd az 5. helyért a kispestiek. Mivel a pontos idő 20 óra 43 perc, és már-már a híreknek véget is kellett volna érnie, nem is húzzuk az időt, jönnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
5: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
4: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Elhunyt Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgó. Közzétették az országgyűlés alakuló ülésének napirendjét. Helyenként zivatarokra számíthatunk holnap. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, 3-szor hódította el a gólkirályi címet. Játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára. Fazekas László 78 évet élt. Az Újpest FC holnap este 8 órára várja a szurkolókat a Szusza Ferenc stadionnál, hogy közösen gyújtsanak gyertyát a legendás támadó emlékére. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Váji Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A VK döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik. A magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Angliaország úti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így ki kell hagynia a hazai megmérettetést.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohány termék előállítása jelentősen, még a járműgyártás kismértékben bővült. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették.

0: járó eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt.
1: Közlekedés.
0: Torlódik a forgalom a terelésben az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Bicske közötti szakaszon, a külső sávban. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 10 perc múlva 21 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. A körkapcsolásban, ahogyan az, arról az elején beszámoltam, figyelemmel követjük a BVSC Honvéd mérkőzést a férfi vízilabda OB1 elődöntőjében, és mivel ez a találkozó 20 óra 15 perckor kezdődött, így nagyjából már egy fél idő véget is ért, hogy mi történt az első fél időben, arról most Regős László Pál számol be.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban kétnegyeden túl vagyunk, épp a nagy szünet zajlik a BVSC uszodájában. 8 hétre vezet a Honvéd a BVSC otthonában, és ez annak tekintetében picit a BVSC szempontjából kedvező, hogy többször is 3 góllal ment a Honvéd csapata itt az első negyedben, meg a második negyedben. 4-1-nél, 5-2-nél és 6-3-nál is 3 volt az előny, aztán a BVSC fel tudott kapaszkodni a második negyed végére. Egyenlítettek az uglójak, végül azonban egy újabb Honvéd gól jelenti azt, hogy a fél időben, a nagy szünetben egyel megy a Honvéd. A legeredményesebb játékosok a hazai oldalról 2-2 góllal, Csocsovszky Erik és Szeghalmi Zsombor, míg a vendégektől szintén 2 gólig jutott a legtöbb gólt szerző két játékos, Vadovics Viktor, illetve egy légiós Nikola Moszkov. Ami a mérkőzés tétjét illeti, a döntőbe jutása kérdés, hogy ki lesz a Ferencváros ellenfele majd a férfi vízilabda OB1 fináléjában. 2 mérkőzést kell megnyernie az egyik fél, vagy az egyik csapatnak ahhoz, hogy biztosan bejusson a döntőbe. Az alapszakaszban ugyanis mind a két csapat vereséget szenvedett hazai medencében, ráadásul mind a két mérkőzés 5 méteresekkel dőlt el. Itt Zuglóban 17-16-ra nyert a Honvéd, míg a Honvéd uszodájában 19-18-ra nyert a BVSC, úgyhogy jelen pillanatban a nagy szünetben BVSC Honvéd 7-8, jövünk majd még vissza a stúdió.
3: A férfi vízilabda OB1 rájátszásában pedig az a tét, hogy a melyik együttes játszhat majd az 5. helyért, itt végül is a Szeged és a Semmelweis OSC párharcában 3. mérkőzés dönt majd, mert hogy ma a Szeged hazai medencében 14-9-re megverte az OSC-t. Tenisz, kikapott Gálfi Dalma a római salakpályás tenisztorna első fordulójában, méghozzá az osztrák színekben versenyző Potapovától 3 szetben, 7-5, ami az első szettet illeti, ennyire nyert Gálfi, de aztán a következő két játszmában Potapova bizonyult jobbnak 6-2 és 6-4-re. Érdekesség, hogy eső miatt félbeszakadt a mérkőzés a döntő játszma 1-1-es állásánál. És hamarosan, nagyjából 8 perc múlva, sőt már kevesen, mint 8 perc múlva megkezdődik majd a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének visszavágója. A Bayern München fogadja a Paris Saint-Germaint, az első mérkőzést a francia címvédő nyerte meg 5-4-re egy varázslatos mérkőzésen. Hogy mi történt ott azon a találkozón, valamint a másik elődöntőben, az Arsenal és az Atletico Madrid vetélkedésében, az most Cserés Bendegúz összeállításából derül ki.
5: We made history again together.
6: Az imént a zene előtt Arteta mérkőzés utáni interjújából hallottak egy rövid részletet, amelyben azt mondta, hogy együtt ismét történelmet értek el.

0: Hamarosan megtudják, mit mondott még Arteta, de előbb egy kis visszatekintés erre az elődöntős szakaszra. Az Arsenal előtte a Sportingot búcsúztatta, így az elődöntőben a Barcelona ellen továbbjutó Atletico Madriddal került össze. A két csapat először egy-egyes döntetlent játszott egymással, ezután így várták a vezetőedzők a visszavágót. Először Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője.
1: Érezhető a magabiztosság a játékosokon a mérkőzés közelettével. Hatalmas kiváltság, hogy egymás követő két évben ott lehetünk a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és képviselhetjük a klubunkat. Két kézzel fogjuk megragadni ezt a lehetőséget. Egy olyan csapatot fogtok látni, amely nyerni akar és dominálni szeretne. Ez az a szint, ahol lenni akarunk. Kemény munkával érdemeltük ki, és most itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek. A lehetőség a miénk, csak élnünk kell vele.
0: Aztán Antoine Griezmann, az Atletico Madrid rutinos támadója is elmondta a várakozásait.
2: Végső soron a higgadság a mentális erőn múlik. Mindig azt mondjuk, hogy szerencsések vagyunk, mert három naponta pályára léphetünk, és ilyenkor nincs idő azon gondolkodni, hogy mi történt az előző meccsen. Arra kell fókuszálni, mivel tudsz hozzájárulni a csapat teljesítményéhez, és miben tudsz fejlődni. Remélhetőleg ezt jól fogod csinálni, és segíteni tudod a csapattársaidat, támadásban és a védekezésben is. A végén pedig az a lényeg, hogy élvezd, mert ez egy játék. És ahogy mondtam, a Bajnokok Ligája elődöntőjében vagyunk, ami önmagában is hihetetlen. Történelmet akarunk írni. Biztos vagyok benne, hogy én és a csapattársaim mindent meg fogunk tenni azért, hogy bejussunk a döntőbe, és élvezzük ezt az egészet.
0: Most már tudjuk, hogy Arteta várakozásai jöttek be, hiszen az Arsenal 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot Saka 44. percben szerzett góljával. A győzelem után így értékelt az Arsenal spanyol vezetőedzője.
3: Történelmet írtunk együtt, ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe.
0: Az Arsenal eddig csak egyszer szerepelt BL döntőben 10 éve a Barcelona ellen. Az angolok akkor 2-1-re kikaptak. Idén itt a lehetőség, hogy ezúttal elhódítsák a trófeát, de a lehetséges ellenfélről még egy kicsit később. Előbb hallgassuk meg a vereséget szenvedő Atletico Madrid vezetőedzőjét Diego Simeone-t.
4: Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
0: A másik ágon számos nagy csapat kihullott a kieséses szakasz alatt, például a Manchester City, a Liverpool és a Real Madrid is. Az elődöntőre két legény maradt a gáton, és sokak vélekedése szerint előrehozott döntőt játszott, és játszik egymással a két csapat. A párharc első mérkőzése minden idők egyik legjobb meccsét hozta. A vezetést Harry Kane szerezte meg, aztán a PSG már a 33. percre fordított. Ezután jött Oliz egyenlítő gólja, de Dembélé találatával ismét a PSG szerzett vezetést. Ekkor jött a hármas sípszó, mármint az első félidő végét jelző. A szünetben tehát 3-2 volt az állás a franciáknak, a második félidőben az 56. és 58. percben a PSG két góllal növelte az előnyét, és úgy tűnt eldől a mérkőzés. Ekkor viszont a Bayern feltámadt, és előbb Upamecano, aztán Luis Diaz köszönt be. A végeredmény 5-4 lett a PSG javára. A meccs után így értékelt Luis Enrique, a franciák vezetőedzője.
4: Ki kell elemeznünk ezt a mérkőzést? Természetesen vannak területek, ahol fejlődnünk kell. Amikor egy olyan ellenféllel áll szemben, amelyben megvan a minőség egyéni és csapatszinten is, akkor nagyon nehéz dolgod van. Azt hiszem, jól védekeztünk, fejlődtünk ezen a téren, mégis kaptunk 4 gólt. Ez is mutatja, hogy az átlagostól teljesen eltérő találkozó volt. Elemeznünk kell, pihennünk és regenerálódnunk. Most még a hétvégi bajnokival is kell foglalkozni. Aztán meglátjuk, mi lesz. Szerintem a visszavágó is hasonló mérkőzés lesz.
0: Most pedig a Bayern München vezetőedzője Vincent Kompany következik.
5: Az a szerencsénk, hogy ez a mérkőzés nem a BL döntő volt, mert akkor egy csodálatos finálé vesztesei lennénk. De számunkra a döntő, a párharc döntője a jövő héten lesz. A visszavágón nagyjából ugyanilyen meccsre számítok, de remélem, hogy nem kapunk gólt. Az összképet tekintve néha láthatunk hasonló mérkőzést, mint a mostani, de jóval kevesebb gól születik, szóval lehet, hogy nem lesz 9 gólos meccs a jövő heti. Hogy mi mennyire játszunk majd máshogy, az érdekes kérdés, mert vagy sokat kell változtatnunk, vagy mindent ugyanígy kell csinálnunk, mint most. Ebben nincs középút.
0: Eltelt egy hét, a PSG és a Bayern München ismét farkasszemet néz egymással. Mindkét csapat tudja, hogy ha döntőbe jut az ellenfele, az Arzenál lesz. Ennek tudatában így várja a mérkőzést Luis Enrique, aki a tenisszel hozta párhuzamba a futballt.
6: A legutóbbi két Bayern München elleni meccsre tekintek, Rafael Nadal szavai jutnak eszembe. Ismerik Rafát, ugye? Azt mondta, hogy a pályafutása során, amikor Roger Federer és Novak Djokovic ellen játszott, az extra motivációt jelentett. Már csak azzal, hogy kiismerte az ellenfeleit, már azzal fejlődött Nadal. Ugyanezt akarjuk mi is, ezt a szemléletet kell átvennünk. A Bayern nagyon jól játszik, de ez jelent nekünk motivációt. Meg kell találni a legjobb formánkat. Ez visz minket előre.
0: Most pedig Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője következik, akit arról kérdeztek, hogy a Bayern a kapott gólok ellenére hogy tud ilyen jól szerepelni.
7: The mission is to win games. That's all it is. We want to win the football match.
1: A küldetésünk az, hogy meccseket nyerjünk. Ennyi. Szeretnénk megnyerni a mérkőzést. Vannak ötleteink, hogy mivel tudunk minél több győzelmet aratni, de amikor a címvérő PSG-ről van szó, akkor más a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést megkapja Luis Enrique is, de ilyenkor felesleges ideákról és filozófiákról beszélgetni. Nekem ez nem erről szól, hanem arról, hogy nyerjük meg a meccset. Ez a legfontosabb, és azt hiszem megmutattuk elégszer, hogy bármire képesek vagyunk. Ahogy a PSG is, számos bajnoki címe mutatja ezt, de mi is ilyenek vagyunk. Ha egy dolgot kell mondanom, akkor az az, hogy a végén mindig egyel több gólt szerezzünk az ellenfélnél. Ez kell a győzelemhez.
0: A ma este 21 órakor kezdődő mérkőzésen fény derül arra, hogy a PSG vagy a Bayern München lesz-e az Arzenál ellenfele. Ami biztos, hogy a franciák egy gólos előnyből várják a mérkőzést. De, ahogy azt az előző fordulóban is láthattuk, még bármi lehet.
8: Cseri és Bendegúz összeállítását hallottuk, és már lassan meg is kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája második elődöntőjének visszavágója. Bayern München, Paris Saint-Germain, tehát ennek a találkozónak az alakulását figyelemmel követjük itt a körkapcsolásban. Ahogyan közvetítjük a BVSC Honvéd mérkőzést a férfi vízilabda OB1-ben, elődöntő, annak is az első mérkőzése a szó Regős László Pálé.
9: Köszönöm szépen, egyetlen egy gól született a harmadik negyedben eddig, 8 hétre vezetett a Honvéd a nagyszünetben, most már 9 hét a Honvéd előnye, egészen eddig, mert jön azonnal a BVSC gól, Ekler Zsombor talál be a Honvéd kapujába, a Honvéd gólját egyébként itt a harmadik negyed első találatát Benz Rolf szerezte, neki az első gólja volt a mai mérkőzésen, az Ekler Zsombornak pedig ez már a második kapás oldalról, a hosszú lapos sarkot lőtte ki Ekler Zsombor. 3 perc és 39 másodperc van még hátra a harmadik negyedből. A Honvéd 9-8-ra vezet a BVSC ellen. Sötét sapkában van egyébként a Honvéd, sárgában a BVSC, és most a sötét sapkások támadhatnak. Sugár teszi tovább a labdát, mégpedig Vadovicsnak. Vadovics jó 8 méterre a kaputól, a bal kezében a labda, vele szemben Batizi próbál védekezni. Vadovics már tovább tudja adni Moszkovnak, majd újra Vadovicsnál a labda, egy távoli bomba, és itt a 10. Honvéd gól. Vadovics Viktor talál be Gyapjas kapujába. Ez is egy szépségdíjas gól volt a Honvéd 4-es számú játékosától. A harmadik találata ez a Honvéd balkezesének. Gyapjas jobb kezéhez jött a labda, de egy nagyon szép folyosó nyíltott meg a Vadovics előtt. Ez köszönhető többek között Szép Falvinak is, aki remekül csinált területet center pozícióban. 10-8-ra vezette hát a Honvéd. és most úszhat föl a BVSC a következő támadásával. Csoma mellé kettően is két mezőnyjátékos is beúszik a kapuba. Nagyon szoros így a Honvéd védekezése, még egy tovább tett labda, és ott nagyon a lövés, ez lejön a blokkról, de Batizi még megmenti a BVSC-nek, úgyhogy marad az uglójaknál. Csacsovszki kezében van a labda. Ő adja tovább Jansik Dávidnak, majd lekerül a szélre Eklerhez, Ekler Zsomborhoz, hiszen a testvére Ekler Bendegúz ott van a Honvéd csapatában. Most újra Csacsovszkinál, már a rossz kéz oldalon, onnan jön a lövés. Szeghalmi bombáját azonban védik a Honvéd játékosai, hogy ez Csoma volt, vagy valamelyik mezényjátékos, Szépfalvi esetleg, azt így első ránézésre nehéz megmondani, hiszen ott voltak szorosan egymás mellett. Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője, pedig egyre idegesebb ott a medence partján, és azt is láthatjuk, hogy Maser Márk, a BVSC cserekapusa, már melegít egyelőre még ott a parton, nem ugrik vízbe, de elképzelhető, hogy jön egy kapuscsere majd a BVSC-nél, és jön a 11. Honvéd gól, Varga Dániel pedig már int is oda Masernek, hiszen ez gyapjas keze alatt, karja alatt csúszott be ott a víz felszínén. Benc Rolf talált be ismét, második gólját szerzi a Honvéd 3-as számú játékos a rossz kéz oldalról, a szélről, jobb kézzel meg is pattant még egy blokkoló játékoson, de talán ez nem volt védhetetlen bombagyapjasnak. Ezen a mai mérkőzésen nem igazán megy a védés, 3 védése volt összesen, 14 kapura lövésből. A túloldalon Csoma Kristóf 47%-on áll, és jön is a kapuscsere, most már Maser Márk a medencében, viszont támadásban a BVSC, Szeghalmi kapja, lenne a kötélnél, visszaadja Csacsovszkinak, Csacsovszki még egyel tovább, Tátrai, ő sem lő, talán majd Ekler megteszi, inkább ő is keresztbe adja Szeghalminak, most újra Csacsovszkinál a labda, ő vállalja el, de Csomát lövi telibe a BVSC játékosa, Csoma pedig ünnepel, itt a 8. védése, jobb formában van Csoma Kristóf, mint amilyenben Gyapjas Viktor volt eddig. Kérdés, hogy Maser Márk milyen formában van, hiszen ő most ugrott először vízbe a mai mérkőzésen. 11-8-ra vezet a Honvéd, másfél perc van a harmadik negyedből, és támadnak is a sötét sapkások. Vadovics kezében van a labda, ő is megint megkínálja távolról, ez fölé pattan. Masernak nem kellett védenie, de azért reklamál egy picit ott előtte a bekkelő csapattársát, Batizit szorongatta meg a Honvéd centere, de nem ítéltek szabálytalanságot a játékvezetők. Kovács Csé Tamás és Csanádi Zsolt vezeti egyébként a mérkőzést. Támad ismét a BVSC, bő egy perc van még a zuglói huszadában a harmadik negyedből. Ekler Zsombor teszi tovább a labdát, jön a bejátszás Tátraitól, és egy nagyon szép gól. Ott középen Simon Henrik fordult be a vekkéről, és ő vágta be a labdát a kapuba. Ezzel ismét két gólra zárkózik a BVSC, de most itt a harmadik negyedben megint kialakult az a 3 gólos különbség, amiről a nagy szünetben beszéltem, hogy az első két negyedben többször is volt, egyszer sikerült felállnia onnan a BVSC-nek és kiegyenlítenie, de most ő megint kialakult itt a harmadik negyedben, és Hargitai Barnabás a gólszerző, nem pedig Simon Henrik, de a lényeg, hogy 2 gólra zárkózik a BVSC csapata, és belépünk a harmadik negyed utolsó percébe, Hargitai ki is mászik a medencéből, a támadás viszont most a Honvéd kezében van, a labda a Honvéd kezében van, Vadovics teszi tovább megint csak Moszkovnak, középen óriási a küzdelem, ott a bek és a center között Bunsú próbálja kiállítatni a BVSC játékosát, és van is egy kiállítás, de nem onnan középről, hanem kintről jön a kiállítás a BVSC csapatának, úgyhogy emberelőnyben támad most a Honvéd együttese. Van még néhány másodperc ebből az emberelőnyből, újra közbesípolnak a játékvezetők. Kérdés, hogy mi lesz az ítélet. 11-9-re vezet a Honvéd, Dekker Attila a Honvéd ideiglenes vezetőedzője, mert ugye Szívos Márton egyébként a vezetőedző, Dekker Attila kért időt. Szívos is ott van a kispadon, de Dekker Attila van itt beírva edzőnek a mai mérkőzésre, és a mérkőzés előtt is ő nyilatkozott az M4 Sportnak. 44 másodperccel tehát a harmadik negyed vége előtt időt kér a Honvéd, akkor amikor emberelőnybe kerültek a vendégek, a kiállított játékos egyébként Csacsovszki Erik volt, aki Nikola Moszkovot szorongatta meg picit túl erősen. Nézem, hogy Csacsovszkinak ez hányadik hibája, ez a második hibája volt Csacsovszkinak. Egyébként eddig egy játékos pontozódott ki, mégpedig a BVSC 3-as sapka számú játékosa, Csapó Miklós. Véget ér az időkérés, 17 másodperc még a támadó időt jelzi órán. Ennyi van a támadásból, meg a kiállításból is. És Csoma már előre is dobhatja a labdát. megkapja Vadovic lenne a kötélnél, rossz kéz oldalon, egy keresztlabda, aztán Vadovic visszakapja, ketten is bent vannak centerbe, Buncsú és Kevi, de egyelőre nem jön a bejátszás, inkább visszakerül a labda a második hullába, egy bomba Vicskovicstól, de kijön a kapufáról, Vasár már pedig ünnepel, egy picit grimaszol is oda a honvéd játékosainak, elképzelhető, hogy ő bűvölte meg most Lazár Vicskovicsot, és jön előre a BVSC, ez egy hosszú labda, Tátrai nem éri el, de még utána úszik, és bent tudja tartani, 12 másodperc még a harmadik negyedből, Tátrai visszateszi középre Mészárosnak, Mészáros még egyel továbbadja, lesz lövés, de ez is a blokkot találja el, mégpedig Kis Bálintról megy ki, Kis Bálintról pattan ki a labda, jöhet így a honvéd, 2 másodperc még lesz a távoli lövés, Vadovic még megpróbálja, ezt Moser kivédi. Itt a vége a harmadik negyednek, a honvéd 11-9-re vezet a BVSC otthonában a férfi vízilabda UB1 elődöntőjének, hát ha úgy tetszik, első mérkőzésén. Stúdió.
8: Kapcsolunk majd vissza a záró negyedre, de időközben egy helyzetjelentés a labdarúgó bajnokok ligájából. Megszerezte a vezetést a Paris Saint-Germain Dembélé találatával már a mérkőzés harmadik percében. Kvaratskhelia hozta kihagyhatatlan helyzetbe Dembélét, aki ballal lőtt a léc alá olyan jó 10 méterről. Ezzel vezette tehát a Paris Saint-Germain immáron összesítésben 6-4-re, és Münchenben is előnyben tehát a francia címvédő. Talán ez is szóba kerül majd a holnapi nemzeti sportban, illetve nem szóba kerül, hanem majd a nyomda papírra valahogy a mérkőzésnek a végeredményét is fel fogják tüntetni. Az a lényeg tehát, hogy most a vezetőszerkesztőtől, Elpap Istvántól megtudhatjuk, hogy mi lesz a holnapi nemzeti sportban.
10: Természetesen nagy erőkkel BL-ezünk, hiszen ki ne tudná, Bayern München, Paris Saint-Germain visszavágót játszanak szerdán a labdarúgó bajnokok ligájában, de természetesen ott vagyunk a Veszprém Füchse Berlinen is, hiszen hajszálon múlt, hogy nem a Veszprém jutott be a Final Four-ba, ami a hazai egygólos győzelem után inkább csak az álom kategória lett volna, de nagyon közel voltak hozzá a veszprémiek. Van két nagy interjúnk Kovács Zsófiával, a sokadik sérüléséből felépülő tornásszal, illetve Betlehem Dáviddal, aki nem csak nyílt vízen, hanem medencében is egészen-egészen magasra tör, de Gyoki Zsejkóval, a női kosárbajnok NK Universitas Pécs vezetőedzőjével is beszélgetett Fazeka Zoltán. Gyokics azt gondolta, hogy ő már soha ebbe az életbe edzőként nem fog nyerni semmit, mert eddig nem sikerült neki, de lám, most itt van a bajnoki aranyérem.
8: Elpap Istvánt, a nemzeti sportvezető szerkesztőjét hallottuk. S ha már szóba került a kosárlabda, akkor egy végeredmény a férfi kosárlabda NB1-ből. Azzal, hogy a Honvéd ma 92-70-re megverte a Deacot hazai környezetben, azzal eldőlt, hogy az ötödik helyért a bajnokságban majd a Honvéd játszhat. Itt ugye a párharc az két nyert mérkőzésig tartott, és a Honvéd mind a két felvonást meg is nyerte annak rendje és módja szerint, és a hetedik helyen kiemelt budapesti Honvédnak az ellenfele majd az Albafehérvár lesz az ötödik helyért, még a hetedik pozícióért a Sopron és a Deac mérkőzik majd meg a férfi kosárlabda NB1-ben. Na de ki lesz a döntős a férfi vízilabdázóknál? OB1 elődöntő első mérkőzés, BVSC Honvéd, Regős László Pál.
9: Legalább egy hetet még várni kell arra, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, mert ahogy ezt Tóth Béla is említette, ez az első mérkőzés. Elkezdődött a negyedik negyed, 11-9-re vezet a Honvéd, BVSC van támadásban, Kevi Bendegúz viszont ki is állítják, úgyhogy emberelőnyben az uglóiak. Mészárosnál a labda, továbbadja, lekerül Szeghalmihoz, Susiásvilin keresztül, aztán már átjön az a kapás oldalra, Eklerhez, majd újra Mészáros, egy lövés, ez is kijön a blokkról, vagy kipattan a blokkról, na honvédé a labda, nem sikerül kihasználnia az emberelőnyét a BVSC csapatának, ez a 8. emberelőny volt, és ebből 3 gólt sikerült összeszedni az uglójaknak. Honvéd oldalról 9 emberelőnyös lövésből 5 gól a mérleg, azért az 50% fölött van, ez jóval jobban néz ki, mint az uglójak részéről. Egy bejátszás Moszkovtól, egy kiállítás hazaiaknak. Jansik Dávidot küldik ki a játékvezetők. Emberelőnyben tehát a Honvéd, és jön az emberelőnyös gól a Honvéd részéről. Egy jó bejátszás után 12. Honvéd gólt Moszkov szerzi, akinek ez már a 3. gólja 6 lövésből. Mi az, aki tartja a lépést így Vadovic Viktorral, nekik kettejüknek van 3-3 góljuk ezen a mai mérkőzésen. BVSC-nél továbbra is csak két gólos játékosok vannak. Moszkov lövését követően a rövid alsó sarokba jött a labda, és nem tudott védeni Mašer Márk. Újra három góllal vezet tehát a Honvéd, és ha nem fordít nagyot a játékán a BVSC, nem lendít nagyot a játékán a BVSC, akkor elképzelhető, hogy ennek a párosításnak az első olyan idei mérkőzése lesz, amely nem 5 méteresekkel dől el, hiszen három gólos hátrányból kéne felállnia az uglójaknak 6,5 perc alatt. Mészáros nem tud betörni a Honvéd kapujának előterébe, labdát szereznek a vendégek, és úsznak fölfelé a labdával a vendégek. Vicskovicsnál van most már, továbbadja Bencnek, Benc nem vállalkozik egyelőre rövésre, 9 másodperc még a támadó időből, most jön a lövés Vicskovicstól, Mašer véd, és Mašer sürgeti a társakat, hogy menjenek előre, sietni kell, hiszen egyre telik az idő. Az értékes másodpercek, Kovács Péter próbált blokkolni, neki nem sikerült, de Mašer így is védeni tudta Vicskovics lövését, és már fel is ért a BVSC a Honvéd kapuja elé, Mészáros lövését azonban védi Csoma, sarokdobással jöhet majd a hazai együttes. Csoma Kristóf 9. védése ez, 18 lövésből 50%-on a Honvéd kapusa, ahogy a BVSC kapujában Korom Dániel is, ugyan még csak 2 lövéssel nézett farkas szemet, és akkor most jön egy Eckler bomba, ezt már nem tudja védeni Csoma, úgyhogy megint csak 50 alá süllyed a BVSC kapusa, de hát még ez sem mondható rossz hatékonyságnak. Eckler most átlőtte mindenki között a labdát, ketten is ott voltak megint Csoma két oldalán, volt még egy blokkoló játékos előtte, de így is utat talált a labda a Honvéd kapujába. 12-10, 5 perc és 47 másodperc van még a mérkőzésből. A jövő héten egyébként majd a Kövér utcai uszadában ugyanúgy szerdán, tehát jövő szerdán majd 3-4-6-tól játsszák a második mérkőzést, és ott akár már el is dőlhet az, hogy melyik együttes lesz a Ferencváros ellenfele a döntőben. Az FTC ugye Szolnokot győzte le, nekik elég volt egy győzelem is a ferencvárosiaknak, mert hogy az alapszakaszban kétszer is legyőzték már a Szolnokot. Itt pedig jön egy újabb Honvéd gól, mégpedig egy óriási bomba Nikola Moszkovtól. Megjött a lövőkedve Moszkovnak, és megszerzi a negyedik találatát, ellenállhatatlanul bombázott a jobb felső sarokba. Ott volt ugyan előtte a blokkon igyekő Susiásvili, ott volt középen Mészáros is, és a kapuban ott volt Korom is, de egyikük sem érte el a labdát. Moszkov ezt most kegyetlenül jól eltalálta. 13-10, tartja ezt a három gólos különbséget most a vendégcsapat, amely cserél is egyet érkezik most Eckler Bendegúz a medencébe, és nézem, hogy benn van Eckler Zsombor. Itt van, igen, kapás oldalon, úgyhogy akár össze is csapatnak, bár Eckler Bendegúz is kapás oldalon van. A labda Mészárosnál, támad a BVSC, Csacsovszki bejátszaná középre, nem jó a bejátszás, de visszapattan hozzá, újra Mészáros, 9 másodperc még a támadó időből, újra Csacsovszkit játsza meg Mészáros, középen nagyon eltűnik Batizi centerben, Mészáros ellövi, egy óriási csattan a kapufa, de a kapufáról a Honvéd játékosaihoz pattan. Szerencsére sincsen néha a BVSC-nek ezen a mai mérkőzésen, Csoma ezt nem érhette volna el, középen maradt, nem is nagyon vetődött a labdáért, de Mészáros lövése a kapufáról ráadásul a vendégekhez pattan. Úgyhogy ismét jöhet a Honvéd, három gólos előnyét most akár 4-re növelheti. Vicskovics lóbál, és megpróbálja átejteni Korom feje fölött, ez nem sikerül, Korom maga biztosan húzza le a levegőből, és már tempózik a labdával előre, minél jobban meg tudja azt majd játszani. Meg is játsza ott elő Susiásvilit, rossz kéz oldalon Susiásvili Eklernek passzolja, aztán újra grúz játékos kapja meg, vele szemben védekezne Simon Henrik, jön a bejátszás és jön a kiállítás, jön bizony a kiállítás, a 6-os számú Vékony Ákost küldik ki a Honvéd csapatából. Emberelőnyben a BVSC, de hát ezt az imént mondtam, hogy annyira nem megy jól az emberelőnyös helyzetek megjátszása a BVSC részéről. Kérdés, hogy ez most itt a negyedik negyedben hogy fog sikerülni. Lent van rossz kész szélen a labda, középen ketten is, ott van Batizi és Mészáros is, aztán inkább egy átlövés mellett dönt Susiásvili, és jól teszi, mert hogy megszerzi a mai második gólját a BVSC grúz játékosa, ezzel 13-11-re módosítja az állást. 4 perc van még hátra a mérkőzésből, miközben Vékony Ákos, akit az imént kiállítottak, és ez már a harmadik hibája volt, kikászálódik a medencéből ott a medence sarkánál, tehát 2-vel vezet a Honvéd, tökéletes védekezéssel és jó támadójátékkal nem elképzelhetetlen 4 perc alatt 2 gólos hátrányt ledolgozni, de hát ehhez tökéletes védekezés kell. Gólt már nem lenne szabad kapni a BVSC-nek ahhoz, hogy legalább 5 méteres párbajra mentse ezt a párharcot. 4 perc, 1 másodperc egészen pontosan a mérkőzésből. Ott van a labda középen Sugár Péter kezében, de egyelőre nem kapott jelet a Honvéd játékosa, hogy elkezdje a játékot, mert hogy még rendezkednek a játékvezetők, és akkor most folytatódhat a mérkőzés. Sugár kezében tehát a labda, úszik előre centerbe Szép Falvi, Sugár pedig Moszkovnak passzolja oda. Hát Moszkov akár el is lőhetné, amilyen komoly lövő kedvében van. Most épp Csacsovszki védekezik rajta, nem pedig Susiásvili, mint az imént. Moszkov továbbadja Bencnek, középen 2 játékos a víz alá kerül, és jön a kiállítás, a kiállított játékos Buncsu Erik, a BVSC játékosa, emberelőnyben tehát a Honvéd. Szép Falvi harcolta ki. A labda pedig Moszkovnál, 7-8 méterre a kaputól, szemben azzal, nem lövi el, inkább továbbadja, aztán jön a lövés a túloldalról, ez viszont a blokkról levágódik, és egy kontrát ítélnek a játékvezetők. Jöhet a BVSC azért, hogy egy gólra csökkentse a két csapat közötti különbséget, és egy ember hátrányos helyzetet kivédekezett az uglói együttes. Susiásvilinál van a labda, nagyjából 10 méterre a kaputól, keresztbe passzolja Csacsovszkinak, aki most kapás oldalon van. Csacsovszki megjátsza Tátrait, majd újra Susiásvili, ő bejátsza középre, ez nagyon pontatlan volt. Érdőn is néz ki rá Kovács Péter, hogy ugye mit gondolt Susiásvili, mit fog kezdeni ezzel a labdával. A háta mögé jött egy méterre, legalábbis 2 Honvéd játékos vette körül, ráadásul a válogatott centert. Úgyhogy ismét jöhet a Honvéd előre. Vadovics próbál lefordulni az ellenfeléről, ez nem sikerül neki. Szabályosan szerelik Vadovicsot, Ekler Zsombor volt az, aki aztán egy kiállítást is kiharcol, mert hogy Benc Rolf őt szerelte szabálytalanul. Bencet így kiállítják a játékvezetők. 13-11, és azért támad megint a BVSC, hogy egy gólra csökkentsék a különbséget. Emberelőnyben még hozzá, még 5 másodpercig tart ez az emberelőny. Lent van a labda Szeghalminál a szélen, majd most már Csacsovszkinál középen, 1-2 lóba, továbbadja Csacsovszki. Most jön a lövés, és jön a gól. Tátrai Dávid. 13-12, 2 perc és 22 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Tátrai Dávid megszerzi első gólját a mai mérkőzésen. A harmadik lövéséből sikerült ezt megtennie a válogatott játékosnak. Csoma hóna alatt, karja alatt pattintotta be a hosszú oldalra, kapás oldalról, és ezzel egy gólra zárkózik a BVSC. És van még idő a mérkőzésből, úgyhogy tényleg nem elképzelhetetlen, hogy esetleg egyenlítsen az uglói együttes. Persze ahhoz nem győzöm hangsúlyozni, kell a jó védekezés is, mert hogy most megint a Honvédon a támadás sora, Moszkov kerül a víz alá, nincsen szabálytalanság, nem ítélnek egyelőre a játékvezetők, Csacsovszki gyötri Moszkovot, és 11 másodperce van már csak a Honvédnak. Moszkov még mindig nem szabadul a labdától, csak most kap egy szabad dobást, Moszkov lepasszolja Vicskovicsnak, Vicskovics lövi el, és védi Korom a labdát. Korom véd, és Korom hergeli a társakat, tüzeli a társakat, ugyan a Honvédnál marad majd a labda, mert hogy Koromról pattant ki. Varga Dániel kap egy sárga lapot közben a játékvezetőktől, hevesen reklamál a BVSC vezetőedzője. Talán Moszkovot látta szabálytalannak, amikor ott birkóztak Csacsovszkival. Minden esetre a mérkőzés folytatódhat. 18 másodpercről indul újra a támadó ideje a Honvédnak. A labda pedig megint csak Moszkovnál, majd Vicskovics kapja. A balkezes játékos 7 méterre a kaputól, visszaadja Moszkovnak. Moszkov távolról, új, micsoda gólt lő már megint Moszkov. 9 méterről talán a kapu jobb oldalába. Most Korom Dániel elnézést kér a társaktól. Moszkov pedig hatalmas üvöltéssel ünnepli a Honvéd 14. gólját. Saját magának pedig... Számolom, hogy hányadik gólja, az 5., hogyha minden igaz, így van, Moszkov 5. gólja, 8 lövésből, nincsen ellenszerem a Honvédnak, a BVSC-nek Moszkovra. 14-12, tehát 1 perc és 43 másodperc még a mérkőzésből, Gyapjas Viktor jön vissza a BVSC kapujába. Korom Dániel ennyit tudott hozzátenni ez a mai mérkőzés. Ez volt egyébként 4 védése, úgyhogy 7 lövésből, úgyhogy nem védett rosszul Korom. de hát Moszkov bombájával nem tudott mit kezdeni. Jön előre ismét a BVSC, Eklernél a labda, Ekler is lő egy óriási gólt, picit közelebbről ugyan, mint Moszkov, 7 méterről nagyjából, de ez is védhetetlen volt, Csomának nem sikerült kitornásznia, és Eklernek ez a negyedik gólja, úgyhogy ő valamelyest tartja a lépést a Honvéd játékosával. Újra egy gól a két csapat közötti különbség, és itt a végén egészen kiélezett találkozó alakul a BVSC és a Honvéd elődöntőjéből. 1 perc 27 másodperc, itt tényleg még bármi lehet, de hát nyilván, hogyha Moszkov így folytatja, akkor itt még akár egy-két gólt ő is bombázhat. Középkezdéssel folytatódik a mérkőzés, megkapja a labdát Vicskovics, támadhat újra a Honvéd, Vicskovics már tovább is adja, mégpedig Kisnek, Kis Bálint majd megint Vicskovicsot játsza meg, úszik előre, befelé centerbe oda Kevi, aztán már Moszkovnál a labda, Vicskovicstól kapta Moszkov, de ő volt szabálytalan a játékvezetők szerint, Varga pedig mutatja a játékosainak, hogy irány előre, Szeghalmi kezében van most a labda, visszazárnak a Honvéd játékosai, úgyhogy gyors kontra ebből már nem lesz, de felér a labdával a Honvéd kapuja elé a BVSC. Ekler ad egy keresztlabdát, most rossz kéz szélen kint van Csacsovszki a labdával, keresztbe teszi Tátrainak, újra Eklernél, Ekler 6 méterről nem lő, inkább visszaadja Tátrainak, Tátrai lövi be végül. Egyenlít ismét a BVSC, 14-14 a mérkőzés állása, hát régen volt már legutóbb döntetlen a mérkőzésen, gyorsan vissza is pörgetem, hogy mikor volt, talán 7-7-nél volt legutóbb, így van, 7-7-nél, akkor, amikor még a második negyedből volt hátra 2 perc, akkor ott legutóbb egyenlő az állás, most viszont Tátrai bombájával újra döntetlen. 51 másodperc van még a negyedik negyedből, BVSC Honvéd 14-14, Kevi Bendegúz kezében a labda, benne van ebben megint, hogy 5 méteresek fognak dönteni, ahogy a két csapat eddigi idei mérkőzésein, de nyilván itt még bármi lehet. Moszkov kapja meg Vicskovicstól, Kevi úszik be középre, centerbe, de ott van mellette Szépfalvi is, Moszkovnál még mindig a labda, 15 másodperc a támadóidőből, és egy kiállítás, Batizit küldik ki a játékvezetők, akinek ez a második hibája, Dekker Attila pedig időt kér 38 másodperccel a mérkőzés vége előtt. 18 másodperce lesz a Honvédnak, hogy itt Dekker Attilával valamit, illetve egy percük van arra, hogy Dekker Attilával valamit kitaláljanak, és 18 másodpercük lesz arra, hogy végigvigyék azt, amit kitalálnak ott a medence partján. Oda gyűlnek Dekker köré, valamint Hosnyánszki Norbert köré a BVSC játékosai. És hogyha ezt kihasználják most, akkor már csak egy jó védekezésre lenne szüksége a Honvédnak ahhoz, hogy tegyen egy lépést a bajnoki döntő felé, mégpedig idegenben a BVSC uszodájában. 38 másodperc tehát a mérkőzésből, emberelőnyben támadhat a Honvéd csapata, és nem lennék meglepve, hogyha Nikola Moszkovra jönne majd ki ez a figura, de nyilván a BVSC játékosai is erre számítanak, úgyhogy az sem lenne meglepő, hogyha pont ő erre appellálnának a honvédosok, hogy nem Moszkovra jön ki a végén. Vadovics teszi ki a szélre, pont Moszkovnak, aki most ott van kapás szélen, lenne a kötélnél, remekül teszi középre, és egy nagyon szép centergól Simon Henriktől, hát 10 másodperc elég volt a Honvédnak, hogy kihasználják az emberelőnyt, 2-3 passz, aztán Moszkov úgy teszi a hosszú fához, hogy Gyapjas ne érje el, és Simon Henriknek pedig csak aki remekül vált le a védőjéről, Tátrairól, csak az üresen maradt kapuba kellett tennie a labdát. 15-14, ismét vezet a Honvéd, és belül vagyunk már az utolsó fél percben. 27 másodperc van egészen pontosan, ezt az időt végig támadhatja majd a BVSC, és hát Varga Dániel is időt kér, ebben sincsen semmi meglepő, mert hogy gólt kell lőnie a BVSC-nek ahhoz, hogy megmaradjon a reménye, hogy hazai pályán megnyerjék ezt az elődöntőt. Varga már mondta is a játékosainak, hogy be fognak állni a kapuba. Ez nyilván azt jelenti azt a védekezést, azt a fajta védekezést, amelyet a Honvéd beszokott mutatni. Itt a, hát nem csak ilyen kiélezett meccseken, elég sokszor láthattuk már ezt a Honvéd csapatától. Két mezőnyjátékos besegít oda a kapusnak, Csoma Kristófnak. 27,3 másodperc tehát a mérkőzésből. A BVSC-nek gólt kell szereznie, hogy 5 méteresekre mentse a párharcot, és ezzel megmaradjon az esélye, hogy az első elődöntőt megnyerje a Honvéd ellen. Csanádi Zsolt játékvezető dobja be a labdát oda a medence közepére, és akkor most folytatódhat a mérkőzés. Ment van a szélen Susiásvilinél a labda, Szeghalmi kapja, valóban ott van két játékos Csoma mellett. Susiásvili vissza Szeghalminak, majd megint, aztán most már Csacsovszkinál, Csacsovszki 12 másodperc még az órán, most jön a lövés, és nem pattan be a felső kapufáról, Csoma fejére is oda pattan talán, de Csoma még kint tudja tartani, és azonnal meg is tudja játszani. Most is szerencsé van talán a Honvédnak, vagy inkább bal szerencsé a BV1C-nek. Megvan a labda a Honvédnak, és innen már le fogják pörgetni, ott még egy-két szabálytalanság a sarokban. 1,2 másodperc van még hátra, előre dobják a sötét csapkások, és itt a vége. De a Honvéd nyeri az első elődöntőt, BVSC Honvéd 14-15. Sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok, bár talán végig a Honvéd volt előnyben. Többször is 3 gólosra növelte a különbséget a vendégegyüttes. A BVSC viszont nem adta föl, és elsősorban Ekler Zsombor góljainak köszönhetően többször is egyenlített -3-ról. A negyedik negyedben pedig, amikor úgy tűnt, hogy már minden eldőlt, hiszen 11-9-el fordultak az utolsó játék részre a csapatok, és itt is megint kialakult a 3 gólos különbség, és mindenki azt gondolta, hogy itt vége a mérkőzésnek, és a Honvédé lesz az első mérkőzés a BVSC úszodájában, de innen is tudott még újítani a BVSC. Tátrai a legjobbkor vette elő a legjobb formáját, és 2 góllal hozzájárult ahhoz, hogy az utolsó percekre, az utolsó percre egészen pontosan egyenlő állással menjenek a csapatok. A végén viszont egy kiállítást követően emberelőnyös helyzetből nagyszerű gólt lőtt Simon Henrik, mégpedig annak a Nikola Moszkovnak a gólpasszából, aki 5 találattal a legeredményesebb volt a mai mérkőzésen. Az BVSC az utolsó támadásából pedig nem tudott egyenlíteni, így elveszítette hazai medencében az első elődöntőt. BVSC Honvéd 14-15, folytatás majd egy hét múlva. Kedves hallgatóink, én köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdiói.
8: Regős László Pálnak köszönjük. Labdarúgó bajnokok ligája második elődöntő visszavágó, 28 percet követően Bayern München Paris Saint-Germain 0-1, a harmadik percben Dembélé talált be, ezzel összesítésben a címvédő franciák 6-4-re vezetnek a Bayernnel szemben. A pontos idő 21 óra 30 perc, következnek a hírek.
11: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Nem jutott a 4-es döntőbe a Veszprém a bajnokok ligájában. Angollal folytatódik holnap az érettségi. Helyenként zivatarokra kell számítani. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
11: Sporthírek.
12: 7 méteres párbajt követően nem jutott be a legjobb 4 közé a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A rendes játékidőben 31-30-ra nyert a Füksze Berlin, majd az 5 méteresek során a magyar bajnok kétszer is hibázott. A Berlin 69-68-as összesítéssel jutott a kölni 4-es döntőbe. A hazai bajnokságban Tatabánya FTC 32-38. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFS-e otthonában a helyosztó második mérkőzésén. Jelen a Brooks volt a mezőny legjobbja, pályafutása utolsó mérkőzésén 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a sikerhez, az olimpiai bronzérmes és kétszeres Európa bajnok kosaras. Kikapott a római salakpályás tenisztorna első fordulójában Gál Fidalma. Az osztrák Potapova 5-7-6-2-6-4-re győzött és bejutott a 64 közé. Korábban Udvardi Panna az orosz Kornyejevát verte 2 játszmában, és a második körbe került.
11: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Tüzérségi támadásokkal és légi csapásokkal sértette meg a tűzszünetet az orosz hadsereg, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által mára kezdeményezett tűzszünetet. Közben Oroszország nyomatékosan felszólította a világországait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat, arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Osztsátbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A történelemírásbelivel folytatódott ma az érettségi. A témák között a honfoglalás, a Rákosi diktatúra, a görög-római építészet is szerepelt, középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Kigyulladt az akácerdő aljnövényzete Hajdusámson külterületén, közölte a katasztrófavédelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre, és még kaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral és más tűzoltó eszközökkel fékezték meg.
11: Közlekedés.
12: A 65-ös főúton Kégy közelében egy személygépjármű árokba hajtott, a 14-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
11: Időjárás.
12: Egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál pedig Tóth Béla. 20 perc múlva 22 óra, és tart a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágója. Bayern München, Paris Saint-Germain 38 percet követően 0-1. Összesítésben 6-4 a francia címvédő javára, és érdekesség, hogy Dembélé rúgta a mérkőzés eddigi egyetlen találatát a harmadik percben Kvaratskhelia passzát követően, és azóta bár a Bayern hát jó néhány támadást vezetett, volt egy nagyon érdekes momentum a mérkőzésnek, amikor João Neves kezére, karjára, a teste mellé kitartott karjára rúgta rá a labdát Vitinha, és ezt a játékvezető nem ítélte meg büntetőnek, ugye mindez a PSG 16-osán belül történt, tehát akkor, amikor nagyjából a Bayern játékosok is megvoltak róla győződve, hogy büntetővel jöhet a csapatuk, a játékvezetőt, a portugál bírót még csak ki sem hívták a varkocsi tagjai, hogy nézze meg saját szemével ezt az esetet. Érdemes majd egyébként az összefoglalókban ezt a momentumot újra nézni. Ami pedig a folytatást illeti itt a körkapcsolásban, egyrészt vízilabda, másrészt pedig majd természetesen labdarúgás minden mennyiségben, de akkor most első körben tehát irány a medence, mert ahogyan hallhatták itt a közvetítésünkben, a férfi vízilabda OB1 rájátszásának elődöntőjében, ahol ugye már a Ferencváros vár a fináléban ellenfélre, a Honvéd került egy lépése közelebb ahhoz, hogy bejusson a döntőbe, miután idegen medencében, ugye a zuglói lakjúszodában 15-14-re megverte a BVSC-t. És hát a női vízilabda válogatott is medencébe ugrott ma, méghozzá Ausztrália ellen a világkupa selejtezőjében. A tét pedig az volt, hogy ott lesz-e a magyar válogatott a szuperdöntőben nyáron, ezért küzdöttek tehát Cseh Sándor tanítványai, hogy milyen eredménnyel jártak, azt Szilágyi Dóra összeállításából megtudhatjuk.
2: Ausztráliának köszönhetően, Ausztrália legyőzésével Ausztráliába jutott a magyar női vízilabda válogatott. Hogy jött ez ki? A miénk 9 hétre legyőzték Ausztráliát a rotterdami világkupa selejtező utolsó fordulójában, ezzel kvalifikálták magukat a júliusi szuperdöntőre. Ehhez azonban az kellett, hogy Ausztrália megtegye azt a szívességet, hogy legyőzi a görögöket. A tengeren túliak kedden meglepően nagy sikert értek el a világbajnok ellen, 17-6-ra legyőzték Görögországot. Ezzel megmaradt a remény a magyar válogatottnak arra, hogy bejusson a júliusi szuperdöntőbe, amit Sydneyben rendeznek majd. A magyarok az utolsó fordulóban behúzták a kötelezőt az ausztrálok ellen, 9 hétre nyertek. Vályi Vandát hallják.
3: Alapvetően azzal, hogy ugye így alakult ugye a csoport, nyilván kaptunk még egy esélyt úgy az élettől, és örülök nagyon, hogy ezt ugye a csapat kihasználta. Nyilván arra figyelnünk kell a jövőbe, ilyen szempontból nagyon tanulságos volt ez a 6 nap 6 meccs, hogy erre kell törekednie úgy a magyar válogatottnak, hogy olyan meccset játszom, mint ma, annyira összeszedetten és összezártan. Alapvetően ilyen szempontból az időzítés jó volt. Tényleg én köszönöm a lányoknak, nagyszerűen játszottak, nagyszerűen bérekeztek ma. Mindenki úgy szállt be ebbe a vízbe, hogy most mindent vagy semmit, mert hát nyilván fárasztó volt ez az időszak, de mindent ki kellett adnunk magunkból ahhoz, hogy tényleg úgy jöjjünk ki, hogy egymás szemébe tudjunk nézni és tudjuk folytatni a munkát. Tényleg nagyon köszönöm a társaimnak, rengeteg helyzet úgy alakult, hogy én tudtam befejezni, de talán ami a legfontosabb, a bugi ismét nagyszerűen mérett, és rengeteg blokkunk volt, ami talán például eddig mondjuk hiányzott, szóval, hogy én így ebben látom így a különbséget például az előző meccsekhez is.
2: Rotterdam. A modern építészet városa, amely egykoron a világ legnagyobb kikötője volt, és híres a 45 fokkal elforgatott kockaházairól. Itt rendezték a női vízilabda divízió 1-es világkupa selejtező tornát, ahova a magyarok a februári madeirai EB ezüstérmesek közül 11-en és 4 újonccal utaztak. A Laksa Kinga, Hetzel Adrián, Lendvai Zoé és Horváth Zsófi első felnőtt tornáján játszhatott. Sérülés és érettségi miatt nem tarthatott a többiekkel Keszthelyi Rita, Ribanszka Natasa, Sümegi Nóra és Tiva Panna.

0: A női világkupa divízió 1-es tornájának nyitánya nem úgy sikerült az Egyesült Államok ellen, ahogy reméltük. A magyarok 12-8-ra kikaptak. Az amerikaiak a második félidőben egy 5-0-es rohammal döntötték el a találkozót. Ezt követően Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelt.
1: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk. De azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt a bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést. Tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset. Egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-jel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországban, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és hogy az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most persze 5 perccel a meccs után mindig rossz egy vereség, de hát alapvetően küzdöttek, ezek a gyengébb pontjaink, ezek eddig is megvoltak, jól játszott Amerika, jobb volt, mint mi. Hát ez aztán nem szabad, hogy most egy olyan játékos, aki életében a második válogatott meccsét játszotta, az most maga alá kerüljön. De annak se, aki lehet, hogy a 3%-at, de ma nem tudta belőni a helyzetet. Azért vagyunk itt, hogy 6 napon keresztül, mint az összes többi csapat, minden nap megpróbáljunk következő nap jók lenni, jobbak lenni, vagy gyenge játékkal is nyerni. Hát ez egy ilyen küzdelmes 6 nap lesz.
0: Következett Japán a második fordulóban. Ahogyan a hazai szövetség oldalán olvasható, a rutintalanság azért erősen kiütközött a rotterdami világkupa torna második napján, hiszen a japánok szervezett káoszt idéző harcmodorával újoncként találkozni elég egyedi élmény. Végül a negyedik negyedre sikerült rendbe tenni a meccset. A mieink 16-12-re nyertek, és a magyarok fiatal kapusa Golopence Szonya így értékelt.
2: Tudtuk, hogy ilyen mérkőzés lesz, a stáb meg az idősebb játékosok is felkészítettek minket, mi például a fiatalabbak közül szerintem még senki nem játszott a japánok ellen, se utánpótlásban, se felnőtt szinten. Igazából az, hogy amit kért tőlünk a Sanyi, az többé-kevésbé meg tudtuk csinálni, de szerintem az volt a legfontosabb, hogy ha hibázunk, akkor ne dőljünk a kardunkba, és menjünk tovább, és csináljuk elől, és hátul is a fontos dolgokat, például elől az, hogy ne adjuk el a labdát, mert ők egy nagyon kiállós védekezést csinálnak és labdákat halásznak, mind a mezőnyjátékosok, mind a kapus. Ezt néha sajnos elhibáztuk, ebből ők egyből büntettek minket, és ott meg az volt a dolgom, hogy azt például kivédjem az ügyszereket, hogyha olyanok adottak. Ezt is többé-kevésbé meg tudtam csinálni.

0: Ferencváros magyar válogatott játékosa Leimeter Dóra nyilatkozott a meccs után.
1: Hát jó kérdés, hogy ott mi történt, mert szerintem az első két negyedben tudtuk magunkat tartani ahhoz, amit megbeszéltünk. Annak ellenére, hogy azért ott is kaptunk olyan helyzetekből ítéleteket, amit megbeszéltünk, hogy jó lenne elkerülni. És nem tudom, hogy emiatt így a harmadik negyed közepére egy kicsit elbizonytalanodtunk a saját dolgunkban. Elkezdtük eltürelmetlenkedni a helyzeteinket elől is, illetve hátul is igazából mondhatom azt, hogy türelmetlenek voltunk olyan szituációkban, amiket megbeszéltünk, hogy kéne megoldani. Én ezt mondanám, hogy talán ez volt a legnagyobb hiba ebben a mérkőzésben, hogy nem ragaszkodtunk ahhoz, amit megbeszéltünk, és amit az elmúlt időszakban nagyon jól fölépítettünk, hanem egy kicsit ebbe így szétestünk.
0: Az 5.-től a 8. helyért rendezett rájátszást a görögök ellen kezdte a magyar válogatott. Három negyeden át abszolút egyenrangú ellenfele volt a világbajnok görög együttesnek megfiatalított csapatunk a világkupa második szakaszában. A negyedik negyedben Cseh Sándort kiállították, és a mieink végül 14-9-re kikaptak. A szövetségi kapitány nyilatkozata következik.
2: Mindig nagyon büszkén mondom, hogy nem beszélek játékvezetőről meccs után, mert most így, hogy történt ez a utolsó negyedes kiállítás, nyilván fura lenne, ha nem beszélnék róla. Megmondom őszintén, elegem lett. Nem azért, mert kikapunk, nem azért, mert megérdemli az ellenfél, hanem abból, hogy az egész EB-n ezt hallgattam, hogy a magyar centerek kontrásak. Sok meccsen kimegy Varro Eszter Amerikába, bekerül a legjobb hétbe a bajnokságban, és ott nem kontrás. Ahogy a magyar válogatottban játszik, folyamatosan kontrákat kapunk. Nem a kiállításokat hiányolom. Azt hiányolom alapvetően, hogy tiszta erőből fogják a mi játékosainkat is, és alapvetően mi mindig kontrát kapunk. Lehet erre azt mondani, hogy máshogy csináljuk, biztos, hogy máshogy csináljuk, de sok lett nekem. Az első meccsen szerintem jobb volt Amerika, mint mi. Ugyanakkor meg ilyen nincsen, hogy idejön egy EB-VB döntős csapat, és három negyed alatt egy szoros emberfogás ellen egy darab kiállítást kap. Tehát az a baj, hogy lehet így csinálni EB-ket, világkupákat, meccseket, de előbb-utóbb nyilván betelik a pohár. Most nálam betelt, és igazából ennyi. Tehát nem hiszem, hogy most ettől bármi megváltozik. Most annyi van csak, hogy szerettem volna megvédeni a csapatot olyan értelemben, hogy tehát kijön tiszta, szorosan nyakfogó, szoros emberfogára a Görögország, az egész görög stáb hátul a lelátón, meg az edző végigordítja az egész meccset. Én nem fogok ehhez asszisztálni. Nem érdekel, hogy kiállítanak, nem érdekel, mi történik. Nem fogok ehhez asszisztálni, hogy mások mindent megcsinálhatnak, mi meg nem. Voltak hibáink, nyilván ezen a szinten vagyunk, ez látszódott. Amerikával, spanyolval, göröggel tudtunk körülbelül 3/4-ig egy nagyon szoros meccset csinálni, de alapvetően nyilván elsősorban a gólok hiánya, tehát hogy nem lövjük be a helyzeteket, vagy hogy nincsenek olyan extra góllövő teljesítmények, emiatt nyilván azért előbb-utóbb kifulladunk egy kicsikét. Persze, hát most, hogyha hazamegyek, akkor nyilván nem ezzel fog foglalkozni, hogy most a játékvezetésnél mi történt, bár hát tényleg ez olyan, hogy most én nem arról beszélek, hogy 9 hétnél mi történt, hanem az, hogy az első fort, mikor megkaptuk, az konkrétan a görög játékos kiütött a játékosunk kezébe a labdát, és ezt az úszodában rajtunk kívül senki nem látta. Jó, oké, hazamegyek, és nyilván azt fogom elemezni, hogy milyen volt ez az egy hét, melyik játékos mit produkált, mi milyen munkát végeztünk. Összességében nyilván csalódott vagyok azzal, hogy nem jutottunk ki. Ugyanakkor meg lehet, hogy ennek pont itt volt most a helye. Azt gondolom, hogy mindig itt van a helye egy pofonnak, vagy egy újrakezdésnek. Értékel, hogy én hogy dolgozok, a stáb hogy dolgozik, a játékosok hogy dolgoznak, mert nyilván azért azt várnám el, hogy csúcsformában érkeznek meg a válogatottba. Szóval nagyon sokat kell tenni, nyilván. Összességében nagyon-nagyon hasznos volt ez. Nem mond egy magyar válogatott edzőt, nem mondhatja azt, hogy örülök, hogy nem jutottunk, és nem is örülök. Ugyanakkor meg ez most nem volt olyan értelemben reális, hogy mind a három csapat végül is, ha szoros meccsen is, de megvert minket. De ugyanakkor meg ezzel a felállással is nagyon közel voltunk az elithez, és én azt várom, hogy ezek a játékosok, akik most itt voltak, meg akik nincsenek itt, azok is érzik, hogy tulajdonképpen ilyen energiával kell játszani végig egy mérkőzést, úgyhogy nyilván majd szeretném, hogy folyamatosan fejlődjünk.
0: Ez a vereség alig, hanem azt jelentette, hogy a magyar női vízilabda válogatott lemarad a világkupa szuperdöntőről. Ha csak Ausztrália meg nem veri meglepetésre 11 góllal 17-6-ra Görögországot, és ezzel esélyt teremt a magyaroknak. Ez az elképesztő eredmény azt jelentette, hogy a mieink két, akárcsak egyetlen gólos győzelemmel ott vannak a döntőben. A lányok a torna gólcsúcsát beállítva ki is pipálták az első feladatot, a japánokat 28-13-ra verték.

0: A rájátszás utolsó fordulójában női vízilabda válogatottunk 9 hétre legyőzte Ausztráliát. Ezzel kvalifikálta magát a júliusi szuperdöntőre, amit Sydneyben rendeznek majd. A torna végén Cseh Sándor így értékelt.
1: Hát kezdjük azzal, hogy nyilván nagyon örülök, bár a profi sportban ugye nagyon furcsa ez a jelző, de mégis azt mondom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosokra és a stábra is. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkát. Nem mi, tehát hogy is mondjam, kicsikarták nekünk az utolsó napi lehetőséget, és ezzel tudtunk élni, és már tegnap óta érződött, hogy igen, a spanyol, illetve a görög meccs után voltak kemény megbeszélések, és biztos, hogy nem mindig esik jól sem a stábnak, sem nekem, sem a játékosoknak szembenézni valamivel, viszont hogy azt gondolom, hogy erre jól reagált ez az egész közösség, és annak volt tudható az, hogy szerintem már tegnap is egy ilyen sokkal bátrabb egyéni játék, sokkal többet figyeltek a játékosok egymásra, és ma is. Nyilván mind a két csapat nagyon fáradt volt, de hogy tényleg mindenki azt próbálta csinálni, ami meg volt beszélve, és ez nagyon-nagyon jó volt nézni. Ugye, ha már egyszer két nappal ezelőtt megtörtént ez az esemény, akkor most már azért azt se hallgassuk el, hogy szerintem itt az utolsó két napra egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb és színvonalas lett a bíráskodás is, és alapvetően hát ez egy nagyon nagy öröm. Most így nem akarok örömködni, mert ez csak egy világkupa selejtező volt. Nem is annyira az, hogy most a selejtezőből tovább jutunk, hanem inkább ennek a csapatnak, vagy ennek a keretnek ezt a 14 napját, két hetét, ezt most annyira megérdemelték, és annyira örülök, hogy ez mindenkinek sikerült, akár a helyettesítő stábtagoknak, akár a játékosoknak, a többieknek itt a stábból. Szerencsénk volt az elején, és aztán értünk a szerencsével, és megvertük az ausztrálokat, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, és nagyon nagy élmény volt. Ez majdnem egy olyan élmény volt az utolsó pár nap, mintha egy világversenyen szereztünk volna egy érmet.
0: A korábbi szövetségi kapitány Bíró Attila így értékelte a magyar válogatott világkupa szereplését. Nyilván tartanak a bajnokságok, és gondolom erre külön nem lehetett, bár tudom, hogy volt azért előtte edzőmérkőzés is, meg találkozott a női válogatott a világkupát megelőzően a férfiakkal ellentétben mondjuk, de így, hogy a bajnokság közepén vagyunk, és külön készülés gondolom nem nagyon volt rá. Hogy lehet reálisan látni most ezt a világkupát újoncokkal együtt és hiányzókkal együtt természetesen?
2: Nyilván reálisan nézve azért mindenhol bajnokság van, tehát én azt gondolom, hogy akár a holland, spanyol, olasz, görög bajnokság ugyanúgy tart, mint Amerikában az egyetemi bajnokság, tehát gyakorlatilag menetből ment mindenkinek. Ugye, ahogy említetted, hogy a női válogatott még kellemesebb helyzetben is volt, mert azért egy hetet tudott készülni, sőt, még egy felkészülési mérkőzésen is részt tudtunk venni. Jó néhány edző mérkőzése egyetemben ugye Görögországban, amik szoros mérkőzések voltak, és ugye egy gólos vereséget szenvedtünk egy hivatalos mérkőzéssel egy héttel ezelőtt. Talán itt van a mondani valóm lényege, hogy én azt gondolom, hogy ki lehet kapni ezektől a csapatoktól, akiktől kikaptunk. Ugye itt a görög-spanyol USA meccsekről beszélek, az ausztrál az mindenképp egy jó eredmény, dicséretre méltó, a japánt nem lebecsülve, azt gondolom, hogy minden körülmények között verni kell, kicsit néha nehezebben, néha könnyebben. Én azt gondolom, hogy a gólkülönbség mértéke volt picit túlzó, én szorosabb meccsekre számítottam, azért a spanyol, a görög, az USA elleni 6-5-4 gólos vereségek számomra kicsit soknak tűnnek, annak ellenére, hogy azért ugye 4 újoncot is avattunk, vagy 4 és felett, hogyha Dobby Dorinát most újoncnak veszem, vagy nem, aki azért már volt válogatott tavaly, úgyhogy, de hát ez minden csapatban volt, sőt, azért a spanyoloknál 6 volt, a görögöknél is volt 5 újonc, tehát azt gondolom, hogy minden csapat azért kísérletezett. Itt azért azt látszott, hogy az amerikaiaknál és talán az ausztráloknál volt a legkevesebb újonc. Mindenképpen ez egy felkészülési tornának számítom, viszont nagyon fontos, hogy ki tudtunk jutni a döntőbe, mert még lehet, még jó néhány, 3 vagy illetve 6 meccsen majd még lehet tovább csiszolni a csapatot.
0: Mik lehet egyébként a legnagyobb tanulságok, vagy ilyenkor egy szövetségi kapitány mit figyel, vagy mik a legfontosabb momentumok egy olyan világkupán, ahol tétmérkőzések is vannak, és hogy említett az előbb is, nem csak nálunk, hanem egyébként a többi csapatnál is voltak újoncok. Természetesen fő cél, és ezt Cseh Sándor szövetségi kapitány is elmondta, hogy jövőben nézünk, tehát most a jövő évi hazai rendezésű világbajnokságra, illetve majd az azt követő Los Angeles-i olimpiára keresi az alap csapatot.
2: Igen, hát az alapcsapat azért nagyvonalakban megvan, tehát én úgy gondolom, hogy a párizsi olimpia nem sikerült túl fényesen, de azért onnan még mindig a csapat nagyja még azért olyan korban lesz a Los Angeles olimpián, gondolok itt a Vályi Vandákra, a Szilágyi Dorkákra, de még akár ugye a most sérült Keszély Ritára is, akik azt gondolom Garda Kriszta, akik biztos, hogy tagjai kellenek, hogy legyenek ennek a csapatnak az olimpián, és mellé ugye keresgetjük a fiatalokat, de igazán ugye most ezen a négy újoncon kívül gyakorlatilag nincs is több a magyar mezőnyben, tehát minden jó indulattal is azt gondolom, hogy a mai magyar mezőny ez egy 20 válogatott szintű játékosból áll, többi játékos nem lebecsülve, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy egyáltalán U1-es szinten játszanak, vagy egyáltalán oda kerüljenek egy bő válogatott keretbe. Én úgy gondolom, hogy ezekből a játékosokból kell megtalálni azt a ütőképes csapatot, akik már ugye a jövő évi budapesti világbajnokságon eredményesen tudnak szerepelni. Gyakorlatilag három olyan kulcsjátékos hiánya azt gondolom, hogy nem tépáztatja meg a magyar válogatottat, tehát ezért mondtam, hogy ez a 6-5-4 gólos vereségeket kicsit soknak érzem, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy egy spanyol, görög és amerikai válogatottól ki lehet kapni. Én bízom benne, hogy nyáron, júliusban azért jobb eredményeket érünk el, és bízom abba is, hogy akár a Tiba Panna visszatértével, akár még egy-két ezek közül, a fiatalok közül, akik azt gondolom, hogy nem vallottak szégyent, bár most fejből nem vágnám a statisztikájukat, de azt gondolom, hogy nem játszottak rosszul. Itt ugye ez a két dolog van, a szövetségkapitányok, az újoncoknak a teljesítményét lehet elemezgetni, illetve ahol nekem mindig van egy kis hiányérzetem, a tapasztaltabb játékosoknak kell felvenni azt a bizonyos felelősséget, hogy igenis nekem kell ezt a meccset, nekem kell többet beletenni. És itt gondolok egy Leimeter Dórára, egy Szilágyi Dorkára, Vályi Vandára, Garda Krisztára, ugye ők már mind olimpiai érmesek, 10 éve válogatottak, több mint 200-szoros válogatottak, tehát azt gondolom, hogy nekik kell átvenni ezt a bizonyos marsalbotot a Keszthelyita után, ugye tudjuk, Keszthelyita nem lesz idén a válogatottban.
0: Így van, és egyébként, ahogy az előbb is említette, mert Cseh Sándor szövetségi kapitány is ezt nyilatkozta például a spanyolok elleni meccs után, hogy most azért nincs olyan meghatározó játékosan vízben, aki egy ilyen helyzetben, amikor becsap a villám, ugye ott a második fél időben volt egy nagyobb időszak, 14 percig nem sikerült gólt lőni a magyar csapatnak, tehát ilyenkor rendet tud tenni. Gondolom, ilyenkor Keszthelyi Ritára gondolt, aki most sérülés miatt nincs a válogatottban, de hát ahogy az előbb is említett, azért még vannak olyanok, akik már rutinosak, már egyébként akkor is azok voltak, amikor ön volt a szövetségi kapitány, meg például mondjuk kiemelhetjük-e még Faragó Kamillát, aki, ha jól tudom, akkor abban az időben debütált.
2: Így van, és én azt gondolom, hogy még ne felejtsük el a Gurisati Grétát, aki korban abszolút legjobb korban van. Igaz, hogy kicsit el lett felejtve, de én azt gondolom, hogy ő még lehetne vezéregyeniséges húzó ember, pláne a Keszthelyi Rita távollétében. Abszolút el tudnám képzelni a válogatottban. Pontosan ezért, mert sajnos ezek a játékosok, akik előbb említettem, sajnos nem tudta mindegyike magára vállalni ezt a vezérpozíciót, és akár a Garda Krisztának volt egy jó meccse, a Dorkának, Szilágyi Dorkának is, vagy most épp az ausztrálok ellen a Vályi Vandának, azért úgy gondolom, hogy nekik sokkal többet kell ebbe a bizonyos zsákba beletenni.
0: Mit gondol egyébként az újoncokról? Alaksza Kinga, Hetzel Adrián és Lendvai Zoe, akik debütáltak, illetve, hogyha jól tudom, akkor még Horváth Zsófi is ott volt a keretben.
2: Igen, nem tudom, hogy Horváth Zsófi mennyit játszott, de nagyon tehetséges játékosnak tartom, és mindenképpen a jövővé. Én azt gondolom, hogy itt az újoncok közül a Lendvai Zoe az, aki per pillanat sokkal többet nyújtott, mint a többi újonc. Igazából nagyon sokat fejlődött az elmúlt egy évben, köszönhetően egy jó kis klubváltásnak, ugye az UVSC-ből a BVSC-be került, a más pozícióban, más szerepkörben, több felelősséggel játszva, gyakorlatilag az újoncok vagy a nagyon fiatalok közül ő fejlődött a legtöbbet, de azt gondolom, hogy ez a 2006-os korosztályból ugye a Varró Eszter, a Hajdú Kata és a többiek is azt gondolom, hogy még nagyon nagy potenciál van bennük, és ők is fejlődőképesek. Nem beszél a Tiba Pannáról, aki most ugye érettségi miatt

0: ezzel megelőzve Lionel Messit és Cristiano Ronaldo-t is. Podolski ezekben az években nagy klubhűséget mutatott azzal, hogy a kieső Köln mellett kitartott és visszajutott vele az első osztályba, és még egy Kölnről szóló tetoválást is csináltatott, de 2006-ban 21 évesen már pontosan tudta, hogy többre hivatott, és nem akart újra a másodosztályban szerepelni a Kölnnel.
1: Mindig azt mondom, hogy mindenki saját magáért felel. Van, akinek beválik, ha rögtön külföldre igazol. Nálam ez úgy volt, hogy kaptam egy ajánlatot, leültem, átgondoltam, és aztán eldöntöttem, hogy eligazolok Németország legnagyobb csapatába. Akkoriban az a 3 év, amit ott töltöttem, csodás volt számomra. Rengeteg új dolgot tanultam, és a mentalitásom is változott. A Bayern Münchennél minden a győzelemről szól. Ha már 2 meccset veszítettél egymás után, eluralkodott a pánik. Remek játékosokkal nőttem fel és edzettem nap mint nap, egy remek generáció részeként. Jó lépésnek tartom.
0: 2006. augusztus 14-én az első fordulóban Felix Magath a Dortmund ellen 2 percre becserélte Podolskit, ám az ezt követő mérkőzéseken egyre több szerephez jutott. Az 5. fordulóban első gólját a Hertha ellen megszerezte, ebben az idényben először szerepelt Bajnokok Ligájában, amelyben 1 gólt szerzett az Inter ellen. Ezekben az időkben inkább csak kiegészítő szerepet kapott. A 2. számú csatár Miroslav Klose és Luka Toni volt, akikkel német bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A válogatottban kulcs szereplő volt és szerepelt a 2008-as EB-n. Az első csoportmérkőzésen Lengyelországot az ő duplájával győzték le, és a horvátok ellen is betalált. Németország a döntőig menetelt, ahol Podolski végig a pályán volt, a végső győzelmet azonban Spanyolország szerezte meg Fernando Torres góljával, a németek ezüstérmet kaptak. Podolskinak a 2008-2009-es idénye volt a legjobb a Bayern mezében, de teljesítménye még mindig elmaradt attól, amit korábban a Kölnben mutatott, hiszen 24 bajnokin 6 gólt szerzett, így egy évvel később visszatért oda, ahol megismerte őt a világ, Kölnbe. Uli Hoeness, a Bayern München akkori elnöke később elárulta, hogyha előbb viszi a klubhoz Jupp Heynckest, akkor Podolski müncheni klub legenda lett volna. Podolski egy visszaemlékezésében pedig azt mondta, hogyha tudta volna, hogy a Bayern időszak így alakul, nem igazolt volna oda. Vissza akart menni a Köln szurkolókhoz, még a BL szereplés sem érdekelte. Ugyanakkor kiemelte, hogy ha az érzelmeket félreteszi, sportszakmai szempontból maradnia kellett volna, és lehet, hogy így is lett volna, ha Heynckest 1 héttel korábban jön. Podolski akkor már világklasszisnak számított, Európa top klubjai figyelték pedig. Lukasz viszont a szívére hallgatott, az átigazolási összeg kifizetésében pedig még Michael Schumacher is besegített. Podolski visszatérése utáni első szezonja viszont nem alakult jól, 31 mérkőzésen 3 gólt szerzett. A válogatottnál viszont töretlen volt Joachim Löw bizalma felé, és rendre lehetőséget kapott. 2010. május 29-én a magyar válogatottnak is betalált a Puskás Ferenc stadionban.
2: Akkor pressa do Podolski! Gól! Una Alemanha! Lucas Podolski cobrando pênalti, comecinho de jogo, 4 minutos.
0: A mérkőzés végeredménye 3-0 lett a németek javára, akik ezzel a győzelemmel hangoltak a dél-afrikai VB-re. Podolski szerezte az első VB-gólt Gána ellen, aztán a 8-döntőben Anglia ellen is betalált. A német válogatott ezen a tornán bronzérmes lett. A 2011-2012-es idényben Podolski a Kölnben megkapta a csapatkapitányi karszalagot, és 13 gólt szerzett 32 bajnokin. Ezután viszont új vezetőedző érkezett Kölnbe, Stále Solbakken személyében, aki elvette Podolskitól a karszalagot, és a középhátvéd Pedro Jeromelnek adta, amely Podolskinak és a szurkolóknak is rosszul esett. Erről az esetről ezt mondta akkor az edző.
3: Megértem a reakciókat, amelyek a döntésem következményei. Elhiszem, hogy néhány szurkoló csalódott. Az én játékfelfogásom szerint ő egy fontos szereplő, aki képes meccseket eldönteni. Erről nem kell meggyőzni, tisztán látjuk, milyen teljesítményre képes, és hogy milyen minőségi játékos.
0: Podolski ebben az idényben 18 gólt szerzett 32 mérkőzésen, de csapata ismét kiesett az első osztályból. És ekkor jött a külföldi kaland.

0: 2012. márciusában kiderült, hogy Podolski az Arzenálba igazol és belevág a légiós életbe. Az átigazolásban Per Mertesacker válogatottbeli csapattársa is segített, akinek elvileg Podolski rengeteg üzenetet írt az átigazolás előtt. Podolski, becenevén Poldi, így emlékezett vissza a transferre az Arzenál honlapjának.
1: Éppen a lakásom teraszán voltam Kölnben, amikor Arsène Wenger felhívott. Ekkor egy álmom vált valóra. A Kölnben játszott

0: választottam, nyilván nagy lehetőség volt egy akkora klubban játszani, mint az Arsenal, amely a Premier League egyik legerősebb csapata volt. Álomszerű volt ez számomra. Nagyon boldog voltam, amikor felhívott, rögtön tudtam, hogy el kell fogadjam az ajánlatot. Számos klub akart engem, de amikor Arsène felhívott, egyértelmű volt, hogy miként döntök. Amikor megérkeztem és megismertem pár embert a klubból, tudtam, hogy jó döntést hoztam. Olyan volt, mint egy család. Mindenki rendes volt, nem csak az edzői stáb, de a háttérmunkások is. A buszsofőr, a fizioterapeuta, tényleg mindenki. Érződött, hogy ez a klub különleges. Szerintem életem egyik legszebb napjai között van az érkezésem, és nem mindenkinek adatik meg, hogy a Premier League-ben játszon egy ilyen nagyszerű klubban.
1: Podolski ebben az évben már a harmadik EB-jén szerepelt, de ismét csak bronzéremig jutott a németekkel, a tornán egy gólt szerzett. Az Arsenalban már az elejétől fogva alapember volt, és már a harmadik fordulóban a Liverpool ellen betalált és gólpasszt adott. Az első angliai idényét 16 góllal zárta 42 mérkőzésen. Egy évvel később 20 bajnoki 8-szor talált be, FA kupát nyert az Arsenallal, nyáron pedig egy újabb álom valósult meg számára, világbajnok lett Németországgal. Igaz, ezen a tornán csak elvétől kapott lehetőséget. A VB után pedig gyülekeztek a felhők Podolski körül, nem jött ki annyira jól Wengerrel, aki csak ritkán hagyta szóhoz jutni a támadót, aki a téltől egy fél szezonon át kölcsönben szerepelt az Internél, ahol mindössze egy gólt szerzett. Nem csoda, hogy 2015 nyarán ismét klubot kellett váltania, az ekkor 30 éves csatár elhagyta az európai topfutballt, és Törökországban a Galatasarayban talált ismét magára. Podolski az első idényében 17-szer talált be 43 meccsen, nyáron pedig a negyedik EB-jét járta meg a németekkel, de csak egyszer Szlovákia ellen lépett pályára. 2017-ben Podolski elhagyta a Galatasarayt és a német válogatottságtól is visszavonult. Utolsó mérkőzésén Anglia ellen óriási góllal búcsúzott. Podolski. Here's the moment of the night. Lukas Podolski in his final German international scores another screamer for his country. Sokan gondolhatták úgy, hogy 32 évesen visszavonul a labdarúgástól, de erről szó sincs. Pedig a német támadónak már vállalkozása is volt, kebab étteremláncot nyitott és jégkrémezőt Kölnben. Ám a futballkarrier sem ért még véget, Podolski játszott a japán Vissel Kobe-ban, amelyel bajnok lett, aztán Törökországban az Antalya Sport erősítette, aztán 2021-ben visszatért szülőhazájába és a városba, ahol első két évét töltötte, Zabzséba. I always say like I will come back over the last years.
0: Folyton mondogattam, hogy visszatérek, de mindig jött valami más. Először elmentem Japánba, aztán jött a többi, és közben kaptam olyan kommenteket, hogy mikor fogok Zabzséba igazolni, 50-60 évesen. Miközben pontosan tudtam, hogy fogok még itt játszani. Ha csak egy évet, akkor egy évet, de ebből azóta 4 lett. Boldog vagyok emiatt. Nincs rajtom olyan nyomás, hogy bármit is vissza kéne adnom. Ez alapból bennem van, hogy ahonnan kaptam valamit, annak vissza is tudjak adni. Minden klubnál így voltam, de nyilván ez nagyon különleges, mert ez az utolsó állomás a pályafutásomban. Innen származom, talán emiatt fontosabb nekem, mint más klubok. Adni mindig jobb, mint kapni. Adni akarok a szurkolóknak, a klubnak, van egy szervezetem is, amely segít a gyerekeknek, és most itt vagyok. Segítek, amiben tudok. Építem az akadémiát, együttműködöm a marketinggel, scoutolok, szóval az elmúlt másfél évben már több lettem itt, mint játékos. Együtt fejlődünk, együtt dolgozunk, hogy létrehozzunk valamit a klubbal és az emberekkel, és nézzük meg, milyen messze juthatunk el. Keményen dolgozunk, mindent megteszünk egymásért, és nézzük meg, hova vezet.
1: Hát megnéztük. Podolski 2021-ben nagymamája álmát teljesítette, amikor a gólnyék zsebzsébe igazolt, mára pedig a csapattal a bajnoki címért küzd, és nem elhanyagolható az sem, hogy a gólnyék zsebzse története során először megnyerte a lengyel kupát. A döntőt május elején játszották, a Gornyik 2-0-ra legyőzte a Rakov Csesztosovát. Lukasz Podolski a 90. percben lépett pályára, így a kupagyőzelmet jelentő hármas sípszót a pályán hallhatta 50 ezer szurkoló előtt. Rögtön előtörtek belőle az örömkönnyek. Podolski! Jeszcze Podolski raz zablokowany!
2: Koniec! Koniec! Mają to! Vitarli!
1: Hamarosan összeállításunk végére érünk, előbb azonban ismét Tököli Attila következik, Podolski korábbi csapattársa még a Kölnből, aki összegzi, hogy mit gondol Podolski karrierjéről.
3: Nyilván beszéltünk aranylabdáról, meg nem tudom miről, de én azt gondolom, hogy ha a Poldi gyerekkorában elmondott arról, hogy mit érhet el, akkor nem biztos, hogy ez lett volna a fő célja. Én azt gondolom, hogy amit lehetett, mindent elért. Mi más lehetne élni? Világbajnok lett, most beszélt, nem nyert bajnokok ligáját, meg nem tudom mi, de igazából de én azt gondolom, tehát extra pályafutás, tehát persze lehet minden összehasogatni, meg bármit, de én azt gondolom, hogy csak kalapot kell emelnünk előtte, és gratulálni neki, hogy ezt elérte, és büszkének kell lenni rá, hogy egyáltalán ismerhettem.
1: Természetesen Podolski beszéde a mérkőzés után nem maradt el.

0: Srácok, nagyon köszönök mindent. Amikor megérkeztem, mondtam nektek, hogy 3-5 éven belül sikert fogunk elérni. Az elmúlt szezon elképesztő volt. Megvan a kupa, miénk, megvan! A Lukasz Podolszkiról szóló összeállítást Cserés Bendegúz készítette. A pontos idő 22 óra 27 perc, adásunk végén még egy részeredmény közlés a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjéről. A visszavágón a 65. percben Bayern München Paris Saint-Germain 0-1 Dembélé góljával, 3. percben volt eredményes a francia támadó, és ezzel összesítésben 6-4-re vezet a francia címvédő PSG. Én a hangmérnök Nagy Máté és a szerkesztő Regős László Pál nevében is búcsúzom, a műsorvezető Tóth Bélát hallották, jön a Sportvilág Katona Lászlóval, viszont hallásra.
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Drámai véghajrá után nem lesz a négyes döntő tagja, a Veszprém a férfi bajnokok ligájában kézilabdáról van szó. Bejutott a világkupa 8-as döntőjébe a magyar női vízilabda válogatott, elhunyt Fazekas László az Újpest 9-szeres bajnok labdarúgója. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Sportvilág.
1: Jelenleg is zajlik a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágója. Bayern München PSG a 69. percben 0-1, ami azt jelenti, hogy a párizsiak most már 2 gólos előnnyel akár a legjobb kettő közé, vagyis a döntőbe jutásban bízhatnak a budapesti fináléban. Dembélé rúgta a gólt a 3. percben, és ellenállás szerint, mondom, 2 gólos az előnye a címvédő párizsi alakulatnak. Természetesen a Sportvilág folyamán figyelemmel kísérjük az elődöntő alakulásait. Anderson Essité és Aboubakar Keita szerződését felbontotta a labdarúgó NBA-ben kieső DVTK, a nigériai, illetve elefántcsontparti régió kontraktusát egyaránt közös megegyezéssel szüntették meg a klub közleménye szerint. Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, 19 bajnokin 2 gólt szerzett a borsodi gárdában. Essity 2025. júliusában szerződött Miskolcra, 17 bajnoki jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben. A 4 közéjutás volt a tét a férfi kézilabda bajnokok ligájában. 1 gólos előnnyel utazott Berlinbe a magyar bajnok Veszprém. A tudósító Cseszegi Balázs.
2: Végig mérkőzésben volt a Veszprém, sőt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy ismét eljusson a kölni bajnokok ligája 4-es döntőjébe. Pedig nagyon rosszul kezdett a veszprémi együttes a Max Schmeling Halléban. 5-1 volt már a hazai együttesnek. Onnantól kezdve elkezdett ugyan zárkozni a Van Veszprém, hiszen egyre jobb teljesítmény nyújtottak, főleg mezőnyben a játékosok, de aztán korán ez is elkezdett találkozni a labdával. Ugyan 17-11-re vezetett még az első félidőben a hazai együttes, a német gárda, de aztán Krikau időkérése után a szünetben már csak 2 volt az előny, ugyanis egy 4-0-ás veszprémi széria következett, 17-15. A második félidőben pedig végig a közelében volt a Veszprém annak, hogy megnyerje ezt a találkozót, hiszen hol 1-jel vezetett, hol 2-vel vezetett a Füksze, hol 1-jelíteni tudott a Veszprém, sajnos a vezetést azonban nem tudta átvenni. 27-24-nél már kezdtük temetni a veszprémi reményeket, de nem a veszprémiek, korán ez egészen elképesztően védett, Hesán pedig lődözte a gólokat, és a végén 31-30-as Füksze vezetésnél támadott a Füksze a világklasszis és 10 gólig jutó Gidzel kezéből kicsúszott a labda, a Veszprém támadott, és 2 percre még ki is állította Lasse Andersont, hiszen Martinovicsot átlövés közben fellökte. Sajnos az időntúli szabaddobásból nem lett semmi. Jöttek a 7 méteresek, és Hugo Deske, ahogy a mérkőzésen sajnos a legfontosabb utolsó 7 méterest, így a legfontosabb első 7 méterest is kihagyta a büntető lövések során. Ráadásul még Nedim Remili is hibázott, ugyan Corrales még megfogta Aftegum 7 méteresét. Sajnos az 5. berlini 7 méterest ki más, mint Matthias Gidzel értékesítette. Így aztán 69-68-as összesítéssel, ezen a mérkőzésen pedig 35-33-mal a Füksze Berlin nyert és jutott a bajnokok ligája kölni 4-es döntőjébe.
1: Barcelona Nant 31-21, itt 63-51-es összesítéssel a katalánok a 4-es döntőben, és Aalborg Sporting 37-36, 68-67-es összesítéssel a dánok jutottak tovább. Holnap majd Magdeburgban játszik a Szeged együttese, így lesz teljes a kölni 4-es döntő mezőnye. Idehaza a bajnokságban a Ferencváros idegenben 38-32-re nyert a Tatabánya otthonában. A találkozó után a két vezetőedző nyilatkozott. Először Pásztor Istvánt hallják, a Ferencváros mesterét, a riporter Tóth Bálint.
3: Sikerült, amit terveztünk, hogy a hármas védőket sokat foglalkoztatjuk. Ott mögötte a beálló, amikor megtalálta végre a jó mozgásokat, gyakoroltuk ugyan a héten, de meccsen jön ki az, hogy mikor, hogy a legjobb a lemozgás, az átlövők játéka, milyen ütemben érkeznek. Végül is ez volt a terv, ezt tök jól megcsinálták, nem kell motiválni egy élsportolót. Külső motiváció, semmit nem ér. Itt most volt belső motiváció, néha túl is csordult, benne van a pakliban, ehhez mértem presztízsort, mert kemény meccs volt. nagyon-nagyon jól esett, megmondom őszintén. Nagyon be akartuk bizonyítani, hogy így párharcban jobbak vagyunk a Tatabányánál, de volt a bajnokságban két olyan mély gödünk, vagy olyan két időszakunk, ami a többi csapat ellen negatívot hozott sajnos.
0: Hektikus egy szezon volt, volt benne európai kupa, voltak benne, beszéltük, hogy tavasszal nem várt eredmények. Lehet, hogy ez a csúcspont, hogy a Európa kupában döntős, meg bajnoki bronzérmes Tatabányát idegenben így megverni azért a végén?
3: Nem azért helyén kell kezelni, mert a tétje nem volt a mérkőzésnek. Tehát az, hogyha nincs tétje egy mérkőzésnek, ők egy ilyen Európa kupa párharcból jönnek, és készülnek egy döntőre, azért azt látni kell, tehát nem, ne legyünk elvakultak, de nagyon-nagyon jól esett.
1: Tóth Edmond, a Tatabánya mestere nyilatkozik.
4: Igazából megérdemelten nyertek ennyivel, sajnos gratulálok nekik, jól játszottak tényleg jobban. Azt gondolom lazábban tudták venni ezt a mérkőzést, védekezés viszont keményebben, mint mi. Én abszolút ott érzem a hiányt kicsit, hogy mi nem tudtunk olyan határozottan és keményen védekezni, mint a Fradi. Jobbak voltak, pihentebbek voltak. Két és fél hét alatt a hat mérkőzés nem kevés. Ezt is hozzá kell tenni, de nem akarunk tényleg kifogásokat keresni. Benne van, a legjobbkor jött a vereség. Most igazából mit mondjak? Most lehet kikapni, nem szerettünk volna. Mindenki szeretett volna nyerni, azért lehetett látni, hogy volt feszültség mérkőzésen nagyon sok, de egyszerűen nem bírtunk 100%-on menni, amit beszéltünk meccsről, hogy kíváncsi vagyok én is, hogy mit tudunk teljesíteni. Nem sok esélyt láttam arra, hogy tényleg ma tudunk menni egy ugyanolyan mérkőzés, mint az utolsó rangadókon. Ez lett a vége, jobb volt a Fradi, tényleg el kell ismerni. Én attól függetlenül a csapatomra ugyanolyan büszke vagyok. Készülünk továbbra is, próbáltunk variációkat, három mérkőzésünk van, hogy felkészüljünk jól a döntőre. Ez is egyfajta tényleg próba volt, kell dolgokon javítanunk, kell dolgokon változtatnunk, de nem ez volt benne egy vereség, van még kettő bajnoki mérkőzés, amit mindenképpen szeretnénk megnyerni, tehát senki ne gondolja, hogy bármit is mi feladtunk, ma sem ezt lettük, de ma ennyit bírt a csapat, az a pici mentális hiányosság az így jelentkezett.
1: A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Bályi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, a magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek. A mai mérkőzés után a kapust Neszmély Boglárka értékelt.
5: Szeretném kiemelni, hogy Szonya végig készen áll, tehát ez mindig csapatmunka. Az, hogy én nekem most több szerepem jutott, illetve többször volt szükség arra, hogy én álljak a kapuba, az abszolút nyilván a stáb döntése, de tényleg Szonya mindig készen állt, és ez egy nagyon jó érzés, mert egy nagyon biztos pont volt mögöttem, meg a parton mindig. Nagyon nehéz, és én is éreztem nyilván napról napra, hogy fejben még jobban össze kell magam szedni. Volt több meccs is, amikor hullámzónak éreztem a teljesítményemet. Attól függetlenül, hogy amikor kellett, akkor tudtam a csapatot támogatni hátulról. Most is ezt éreztem. Ma iszonyatosan nagyot küzdöttek a lányok minden nap, de ma valahogy még egy plusz extrát oda tudtak tenni a védekezésbe. Elém rengeteg blokk volt, nagyon-nagyon jól zavarták a lövőket, és úgy éreztem, hogy akkor luxus, hogy én ne szedjem össze magam az utolsó meccsre. Hál' Istennek valahogy túl tudtam ezen kerekedni, de nagyon-nagyon nehéz. És nyilván nagyon jó lecke, ez nagyon sok mindent megtapasztal így az ember, elfárad nagyon, de hogyha ezt kibírja, akkor mindent kibír.
1: A szövetségi kapitány Cseh Sándor is elmondta a véleményét a mai mérkőzésről, valamint a tornáról.
6: Kezdjük azzal, hogy nyilván nagyon örülök, bár a profi sportban ugye nagyon furcsa ez a jelző, de mégis azt mondom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosokra és a stábra is. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkát. Nem mi, tehát hogy is mondjam, kicsikarták nekünk az utolsó napi lehetőséget, és ezzel tudtunk élni, és már tegnap óta érződött, hogy igen, a spanyol, illetve a görög meccs után voltak kemény megbeszélések, és biztos, hogy nem mindig esik jól sem a stábnak, sem nekem, sem a játékosoknak szembenézni valamivel, viszont hogy azt gondolom, hogy erre jól reagált ez az egész közösség, és annak volt tudható az, hogy szerintem már tegnap is egy ilyen sokkal bátrabb, egyéni játék, sokkal többet figyeltek a játékosok egymásra, és ma is. Nyilván mind a két csapat nagyon fáradt volt, de hogy tényleg mindenki azt próbálta csinálni, ami meg volt beszélve, és ez nagyon-nagyon jó volt nézni. Ugye, ha már egyszer két nappal ezelőtt megtörtént ez az esemény, akkor most már azért azt se hallgassuk el, hogy szerintem itt az utolsó két napra egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb és színvonalas lett a bíráskodás is, és alapvetően hát ez egy nagyon nagy öröm. Most így nem akarok örömködni, mert ez csak egy világkupa selejtező volt. Nem is annyira az, hogy most a selejtezőből tovább jutunk, hanem inkább ennek a csapatnak, vagy ennek a keretnek ezt a 14 napját, két hetét, ezt most annyira megérdemelték, és annyira örülök, hogy ez mindenkinek sikerült, akár a helyettesítő stábtagoknak, akár a játékosoknak, a többieknek itt a stábból. Szerencsénk volt az elején, és aztán értünk a szerencsével, és megvertük az ausztrálokat, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, és nagyon nagy élmény volt. Ez majdnem egy olyan élmény volt az utolsó pár nap, mintha egy világversenyen szereztünk volna egy érmet.
1: Magyarország, Ausztrália 9-7, Japán, Görögország 16-22, míg a másik két mérkőzésen Spanyolország, Hollandia 7-8, Olaszország, USA 3-13, az erősebb csoportban, azaz a győztesek ágán az amerikai válogatott végzett az élen, Hollandia a második, Spanyolország a harmadik, Olaszország a negyedik, a magyarok ágán pedig a görögök nyerték úgymond a vesztesek ágát, Magyarország, Görögország, Japán a további sorrend, a görögök, valamint a japánok nem lesznek ott majd a Sydneyben rendezendő világkupa döntőn. De még mindig vízilabdával folytatjuk, hiszen a férfi bajnokságban BVSC Honvéd 14-15, így a kőbányaiak egy győzelemre vannak a döntőtől. Dekker Attila, a Honvéd másodedzője Farkas Mártonnak nyilatkozott.
7: Soha nem álltam még így a parton. Játszani, sokat játszottam ilyen meccset, de az valami fantasztikus, hogy így küzdöttek értünk a srácok, mert én ebben hiszek, hogy az edzőért küzdesz, tehát, hogy az edzőért küzdöttem én is mindig, mert szerettem az edzőmet. Aki nem szereti az edzőjét, az nem tud érte küzdeni, úgyhogy azt gondolom, hogy a srácok szerintem szeretnek minket, úgyhogy köszönöm az élmény nekik. Tényleg a kezdés fantasztikus volt, olyan motivációval mentünk vízbe, amit mondtam az elején is, hogy átvittük ezt a fájdalmat, és Egy eufóriába jöttünk a végén ki, úgyhogy tényleg le a kalappal. A Marci fantasztikus munkát végez ezzel a csapattal, elképesztő nézni napi szinten, hogy mennyi melót belerak. Tényleg ámulok, meg rengeteget tanulok tőle, úgyhogy én csak azt tudom mondani a srácoknak, hogy nagyon szépen köszönöm.
8: Kicsit úgy várta az ember, hogy na jó, de meddig tart ez a lendület, és elfárad-e a Honvéd? De igazából nem fáradt el, vagy te ezt a partról hogy látod? Menet közben egyébként mit kellett menedzselni? Mert azért látszódott, hogyha nem tudtok vízbe rendeződni, akkor a BVSC is hatékonyabb.
7: Jól mondod, ez volt a kulcs. 6-6 elleni játékra kényszerítjük őket, akkor azért nagyjából pariba vagyunk velük. Amikor viszont rossz döntést hozunk, egy rossz passz, egy csímpassz, amit kontrával fúj a bíró, visszajönnek és azonnal megbüntetik, nagyon gyors csapat, kiváló lövőik vannak, nyilván van egy csomó válogatott játékosuk, nekünk egy, tehát hogy nyilván oda kell figyelnünk erre, úgyhogy ez a kulcs.
8: Állós védekezésetek is mindig kulcs, ugye érdekes, hogy a hétvégén ugye ezt a Bologna egy picit hát feltörte, és itt a harmadik, negyedik vártatok vele, hogy előhozzátok, viszont amikor előhoztátok, akkor sikerült, és az mintha adott volna egy plusz löketet, mennyire érzed azt kulcsnak?
7: A Bologna olyan szempontból törte föl, hogy bementek a lövései, tehát ez egy feltörhetetlen védekezés, ha jól csinálod. Ma itt jól csináltuk, egyet lőttek be, azt gondolom, hogy belefér. A Bologna eltalálta azokat a lövéseket, nem ott voltak a blokkok, nem ilyen attitűddel játszottunk a döntőbe sajnos. Ha így játszunk, megverjük a Bolognát.
8: Végezetül beszélünk a győztes gólról, mert az utolsó percben volt egy emberelőnyös gól, időkérés után nagyon nyugodtnak tűntél, nyugalmat árasztottál a fiúk felé is, és abszolút tudatosan megcsináltátok azt a figurát, amit gondoltatok, hogy Simon Henrik volt a befejező ember.
7: Annyi titkot állítok, nem azt beszéltük meg a második időkérésnél a Marcival, de azt láttam, vagy a Norbival azt láttuk mind a ketten, meg a Matyi is, a Mátyás Zoli, így hárman, hogy most ne csináljuk meg azt, amit kitaláltunk meccs előtt, de nem mondom el, hogy mi, majd meglátjátok a következőn. Úgyhogy inkább visszanyúltunk egy olyanhoz, amit amúgy talán jobban tudunk.
8: Lesz még egy meccs, elő lehet húzni, akkor ama bizonyos fort.
7: Én már lemondok, mint vezetőedző, úgyhogy én szerintem ezzel a sikerrel lemondtam, úgyhogy országvilág előtt, úgyhogy átadom a Marcinak a stafétát.
1: Marci, azaz Szívós Márton, mert ő a Honvéd vezetőedzője, eltiltás miatt nem lehetett ott a parton. Ellenben egy olimpiai bajnok igen, a BVSC vezetőedzője Varga Dániel nyilatkozik.
9: A kapott gólok száma, azt nem így terveztem, azt jóval alacsonyabb számot terveztem, sok gólt kaptunk, mert az első negyedben azért az a 6 kapott gól kicsi sok volt, és ha nagyon leegyszerűsítem, akkor összességében jobban lőttek talán ők, mint mi, de egyébként meglőttünk 15-5 a végeredményben, tehát a második fél időre megjött a lőtt gól. A lélektani pillanatokban talán jobban vizsgázott ma a Honvéd. Óriásit küzdöttek a játékosaim, és nagyon mentünk, és nagyon akartunk. A minőségben, meg a lélektani pillanatok megélésében azért hiányzott. Gratulálok a Honvédnak. Szerintem az, hogy végigvezet egy ilyen rangadót, és a végén egy góllal nyer, ez azt jelenti, hogy ők ma jobbak voltak. Akkor is lehet, hogy így lett volna, hogyha az utolsó 5 méterest megadják itt, amik vízzel elvitték a labdát. De összességében, mivel végigvezetett, az ellenfelünk jobban játszott, és megérdemelten nyert. Nekünk pedig tovább kell menni, mert hogyha ezt a meccset megnyerjük, akkor sem kipihentebb senkit, legfeljebb jobb kedve van, viszont a Jadran Split meg úgy jön ide, hogy szombaton, hogy nyerni akar. Kettős terhelésben vagyunk mi is. A következő dolog az, hogy ezt a mai élményt ezt valahogy úgy dolgozzuk fel, úgy engedjük el, hogy majd foglalkozunk vele vasárnap vagy hétfőtől, most pedig azzal kell foglalkoznunk majd, hogy szombaton az Eurókupa elődöntőben tovább tudjuk jutni.
1: Az 5.-8. helyet Szeged, Semmelweis 13-9, a párharc állása 1-1. Kosárlabda. A Honvéd hazai pályán 92-70-re legyőzte a Debrecent a férfi bajnokság NB1-jének helyosztóján, ezzel megnyerte a párharcot. Szintén az 5.-8. helyet ment ez a mérkőzés, illetve párharc. Az amerikai Brandon Rush 24 ponttal járult hozzá a sikerhez. A fővárosiak az Alba-Fehérvárral találkoznak majd az 5. helyért, a Deac pedig a Sopronnal játszik a 7. Apropó Sopron, a női csapat ma 73-52-re győzött a bronzéremért vívott párharcban, így a 3. helyen zárt a tavalyi bajnok. Jelena Brooks utolsó mérkőzését játszott a pályafutása során. A soproni kosarassal Prófusz Péterrel beszélgetett.
10: Szerintem jó volt, sokkal jobb, mint az első mérkőzés. Az első mérkőzés után észrevettünk, hogy minden csapat ellen 40 percig kell játszani végig, és ez az első meccsen nem nagyon sikerült, csak a második fél időben játszottunk jól. Szóval a mai napon ez volt a legfontosabb, hogy első perctől elkezdünk erősen és agresszíven játszani a TF csapat ellen, és szerintem az mai napon sikerült. Boldog vagyok, hogy nem kell visszamenni Sopronba játszani még mérkőzést, és büszke vagyok a csapatomra, hogy megszereztünk ezt az érmet. Küzdtünk egész szezon keresztül, az egy nagyon jó dolog, amit ma este megcsináltunk.
11: Az látszott kívülről, hogy személy szerint te is nagy lendülettel vetetted bele magad a játékba az első perctől kezdve, és nagyon jól is ment a játék. Egy jó erős dupla-duplával zártad ezt a meccset, és hát tudjuk azt, hogy ez volt a pályafutásod utolsó találkozója. Milyen érzésekkel készültél, és most mik az első gondolataid így, hogy már a nyakadban a bronzérem?
10: Hát visszanézve az egész karrierem, az szerintem egy jó karrier volt, és mindennek van vége. És én úgy eldöntöttem, hogy itt a vége, és de akkor is minden bele fogok adni, hogy amennyi tudok, ezért itt vagyok és játszok, nem akarok befejezni, úgyhogy nem játszok, szóval ez volt a mindennel együtt, ez volt a legfontosabb, hogy az otthoni meccset is, meg a mai meccset is legkoncentrálisabb játszok, és úgy tudok befejezni az egészt, ezt a szezont, meg az egész karrierem is.
11: És mik a terveid a folytatásra, az elkövetkező időszakra?
10: Ezért én a 25 év karrierem után azért egy évet kaphatok pihenőt, szóval ha lesz valami, lesz, ha nem, akkor én kicsit pihenni fogok, és most élvezni akarok a nyarat, meg a családommal lenni, meg a kisfiammal lenni, most suli is, szóval ez most nekem a legfontosabb, ha bármi kijön, én itt leszek, nyitva vagyok mindenhez, de ezért kis pihenő kell először.
1: Az 5.-8. helyet Beacújbuda csata 59-56, a párharc állása 1-1. Kisnóra személyében válogatott feladót szerződtetett a Magyar Kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vasas SC-ben töltött 2 élvonalbeli idény után igazol a Lilafehérekhez. Kisnóra tavaly tagja volt az Európa Liga második helyén végző magyar válogatottnak is, a nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerepelt. A 87. percben a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében Bayern München PSG 0-1 Dembélé góljával vezetnek a párizsiak, és jelenleg 6-4-es összesítéssel ők tovább jutnak, azaz a budapesti döntőbe, de még hátra van azért a rendes játékidőből 3 perc.
12: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.

0: Natasa lánya, a 14 éves Milána is indul a péntektől vasárnapig tartó Szegedi Világkupa versenyen. A 43 éves ex-kajakos több mint 2 éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje Adrián Ducev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Ducev Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. Bera Emese interjúja.
1: Mivel én Uzbekisztánban dolgozok edzőként, idehoztam 16 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát kb. Szerintem nincs is olyan, talán 201-es férfi, meg női 4-es nem tudtam hozni, mert negyedik lány az nem kapott vízumot. Minden más szám az indul, uzbék versenyző, úgyhogy nagyon sok munkám lesz hétvégén. Tehát ez nem sose volt nekem gond, én szeretem ezt a sportágat, minden, ami jár hozzá, az csak természetes dolog.
2: Ugye te edzőként dolgozol az üzbég válogatott mellett, a férjed szövetségi kapitányként, de hogy kerültetek ti annak idején Üzbegisztánba?
1: Szeretem a kihívásokat. Én még Üzbegisztán előtt Kínába dolgoztam, és ott, mivel nagyon sok ilyen menedzseri probléma volt, nem akartunk tovább maradni. Én mindig is szerettem az, hogyha jó közösségbe dolgozok és élek. Ez nekem nagyon fontos, és azért akartunk váltani. Jött egy lehetőség, gondolkoztunk, hogy mi tudtuk, hogy ott van egy olyan komoly versenyző régen, aki többször világbajnok és olimpiai negyedik, és gondoltuk, hogy más uzbék is tudna olyan szinten vagy magasabb szinten kenuzni, kajakozni, úgyhogy ez egy kihívásként jött.
2: És mennyire érzed azt, hogy már letettetek valamit az asztalra, mennyire sikerült fejleszteni az üzbék kajakot és kenut?
1: Mivel ez sport, én szerintem a sport az nem mérhető csak az érmekkel, vagy döntőkkel, vagy bármivel, hanem mindig is szerintem az a munka egy edzőnek, hogy szeressen a sportoló azt, amit csinál, és megnyitja a versenyzőnek a szemét, hogy saját magától várja el, saját magától csinálja meg. Egy edző azért, hogy megtanulja, hogy nem csak sport a fontos, hanem jól viselkedjen, tud, mit tudom én, elmenni bárhova is, akkor hogyha rámondják, hogy hát ez egy sportoló, milyen jól viselkedik, meg mit tudom én, ahhoz képest, hogy sportoló. De mivel van egy tavalyi egy világbajnokom is Milánóba, én szerintem azzal is mérhető az, hogy tehát, hogyha akarunk érmekről beszélni, de én érzem is, tudom is az, hogy én nagyon sokat tudok segíteni a sportolóknak, akik saját magukból is elvárják. Tehát én szerintem ez hülyeség, hogy a legjobb edző. Ilyen nincs. Én szerintem az a jó edző, aki tud segíteni, ha csak egy kicsit is segíteni annak az embernek, aki motivált, és tudja, leteszi, oda megy minden nap, oda megy minden nap az edzésre, és tudja, hogy miért van ott, akkor annak a versenyzőnek lehet segíteni.
0: Ducev Janics Natasát hallották. A brit kormány megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát és paralimpiát rendezzen. Adta hírül több szigetországi médium az illetékes minisztérium közlésére hivatkozva. Első körben olyan kulcsfontosságú tényezőket vesznek gorcső alá, mint a lehetséges költségek, a társadalmi gazdasági előnyök, és hogy milyen sikerrel kecsegtetne a jelentkezés. Az Egyesült Királyság a jövőben állítólag több nagy sporteseménynek is otthont adna, és a kormány azt tervezi, hogy szigorúbb intézkedéseket foganatosít a belépőjegyek viszonteladásának terén. Már a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokságon is bűncselekménynek minősülhet a jogosulatlan viszonteladás. Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott, 9-szer nyert majd bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet.

0: is, sőt 1980-ban a 36 góljával európai ezüst cipős volt. Később egyébként játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor 6. helyén áll, játszott az 1978-as és a 82-es világbajnokságon. 5 karikás aranyérmét 1968-ban Mexikóvárosban nyerte. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
1: Bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
2: Hát igen, az biztos, az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a 2 lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 000 ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset, úgyhogy...
1: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
2: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbély Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
1: A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
2: Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktunk egymáshoz a Pfaffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyéskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
1: A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
2: Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaba volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik így bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
0: Fazekas László 78 éves volt. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést. Véget ért a labdarúgó bajnokok ligája elődöntője, Bayern München PSG 1-1, Harry Kane az utolsó percekben még tudott szépíteni, így aztán 6-5-ös összesítéssel a Paris Saint-Germain jutott a fináléba, tehát a budapesti döntőben majd a címvédő párizsi együttes az Arsenal ellen fog mérkőzni. Egyébként ezen az összecsaváson Dembélé révén szerzett vezetést a címvédő párizsi csapat a 3. percben és a 94-ben tudott Kane egyenlíteni, de ez csak arra volt elég, hogy szépítsen a bajor együttes. Ez volt a Sportvirág, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
3: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal élőben, mert gyászol a magyar labdarúgás, hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága. Ezt közölte Fazekas László korábbi klubja, az Újpest FC és a belga Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán. Fazekas László 1947. október 15-én született Budapesten. Újpesten kezdte a labdarúgást, az utánpótlásban centerként szerepelt, ám az első csapatban már jobb szélsőként számoltak vele. Nem sokkal 18. születésnapja után 1965. november 7-én mutatkozott be az NB1-ben, méghozzá a Dorog elleni mérkőzés 32. percében. A 32. percben a két világbajnokságot is megjárt Ilkő István hálóját is bevette, mármint a Dorog kapusának a hálójába lőtt, de a lilafehérek nem tudták legyőzni a bányás csapatot, 2-2 lett a vége. Ez volt tehát a debütálás az NB1-ben Fazekas László részéről. Aztán Fazekas az 1966-os idényben még kiegészítő embernek számított, a következő évtől 1967-től viszont kirobbanthatatlanná vált az újpesti Dózsából. Annyira kirobbanthatatlanná vált, hogy 1968-ban olimpiai bajnok lett a magyar labdarúgó válogatott tagjaként. Most idézzünk fel egy gólt az 1982-es világbajnokságról, amikor Spanyolországban Salvadort a magyar válogatott 10-1-re győzte le, Fazekas László két gólt is szerzett.
6: Fazekas többlete a jobb oldalról, meg középpen nyilasszi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei, Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögbölő, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas, de gól! Szót pedig a góljától óriási kedvet kap, barra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól!
5: Vas István Zoltán, valamint Novotny Zoltán közvetített az 1982-es spanyolországi labdarúgó világbajnokságról. Fazekas László tehát ott is a 10-1-ben igen aktív részese volt a sikernek. Turi Gáborról és Edvi Lászlóval ülök itt a stúdióban, Virányi Zsolt vagyok, és akkor kezdjük Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, aki többször is látta Fazekas Lászlót, aztán majd Edvi László kollégámmal folytatjuk, aki kevesebb szer, de te is tudsz mesélni Fazekas Lászlóról. Gábor, mi az első emléked?
7: Hát én most az utolsót mondanám, mert az eléggé szifacsaró volt, amikor ez még idén lehetett már néhány hónappal ezelőtt, amikor a Laci Fazekas Laci kiment a Belgiumba, a stadionba, és akkor utána néhány szót szólt a felállva tapsolták a nézők, és néhány szót szólt, és akkor már lehetett érezni, hogy ugye ennek a, hogy mondjam, furcsa nevű betegségnek, ugye ez izomsorvadás magyarra lefordítva talán a legmegfelelőbb elnevezése, tehát lehetett már látni, hogy nagyon rossz állapotban van, hogy így fejezzem ki magam, és akkor én, amikor megnéztem ezt a videón hát ezt a felvételt, akkor én tulajdonképpen elkönyveltem magamba, hogy hát közel a vég. Ugye a halál mindig megroppantó dolog még ilyen esetben is, amikor egy gyógyíthatatlan betegségről beszélünk, de azért ő ugye lezárul egy élet, és azért a Fazekas László életét Magyarországon ugye labdarúgóként egészen kiváló volt, tehát ez egy olyan, hogy mondjam, töltetet ad ennek, tehát ugye a visszaemlékezésben ez mindenképpen nagyon fontos. De hát ugye akkor én mondanám, hogy a...
5: Egy 92-szeres válogatott labdarúgóról beszélünk.
7: 92-szeres válogatott labdarúgóról beszélünk, igen, és tulajdonképpen akinek mondták, ez ugye egy történet, akinek mondták, hogy lehetett volna százszoros válogatott, és azt mondta, hogy nem, mert a Bozsik akkor a labdarúgó volt, hogy hol van a Bozsikhoz képest. Tehát ugye emlékszünk arra a csatársorra, talán hát az idősebbek mindenképpen, ugye a Fazekas Görös Bene Dunai 2 Zámbó, és ő akkor lett, te is említetted, hogy ugye Dorog ellen játszott az első NB1-es meccsét, és hogy mikor lett tulajdonképpen állandó csapattag a Lilafehéreknél, a Megyeri úton az a Baróti Lajos edzősége alatt volt, és ez roppant fontos. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy
5: aztán jött az újpesti Dózsának az a legendás hét bajnoki címmel járó sorozata.
7: Így van, de
5: 69-től.
7: Legyünk egészen őszinték, hogy ő 9-szeres magyar bajnok, 3-szoros magyar kupagyőztes, 3-szoros gólkirály, És ugye
5: egyszeres európai ezüstcipős.
7: Így van, ez nagyon fontos. Évlabdarúgója volt 70-ben. Hát az, hogy az Újpest örökös bajnoka, az gondolom az nyilvánvaló, mert az a legkevesebb. Tehát fradista barátaim is azt mondták, hogy a Fazekasnál volt a labda, akkor lehetett rettegni. Hát ugye ott volt az a ominózus mérkőzés 1976-ban, amikor ugyan a Ferencváros megnyerte a bajnokságot hosszú idő után, de a Népstadionba kikapott 8-3-ra az Újpestől, és a Fazekas László 10-es osztályzatot kapott. Tehát ezt,
5: a Népsporton.
7: Most így hirtelen kéne fejből mondanom, hát ugye 20, alig több, mint 200 játékosunk kapott itt, amióta osztályozzák ezt, tehát azért ez egy kevés, tehát azon kevesek közé tartozik.
5: Hosszú évtizedek aki, alatt.
7: Igen, hosszú évtizedek alatt erről beszélünk, és Fazekas szenzációsan játszott. Ugye hát akkor már a Törőcsik volt a center, és a Törő is nagyon jól játszott, de hát ott a Kapa, mert ugye az volt a becenő, hogy Kapa, kiemelkedően futballozott, de egyébként én beszéltem vele a 75. születésnapja.
5: Ez 2022-ben volt.
7: Igen, és megkérdeztem tőle, ugye, mert egy vékony dongájú csatár volt, és
5: tegyük ugye... Spanyolországban élt már.
7: Igen, Spanyolországban élt a belgiumi edzősködés után. A lényeg az, hogy ugye, hogy miért kapta a Kapa becenevet, és akkor elmondta, hogy volt egy filmsorozat a tévében, a Mi újság a Futrinka utcában, azt hiszem, mert az idősebbek szintén emlékeznek, és ez egy gyerekeknek szóló sorozat volt, és ebben volt egy vékony figura, a Kapanyél, és a Solymosi 2 Gyula, aki szintén Újpest játékos volt, adta neki, azt mondta a Lacinak, hogy tehát úgy nézek ki, mint ez a Kapanyél, és ugye az öltöző is szlengbe a nyél lekopott erről, és maradt tulajdonképpen a Kapa. Sós Károly egyébként Kapácskának hívta, hát ennyit még tudni kell. Tehát ő egyébként nem csinált ebből problémát. Én azt gondolom, az, amikor az öltöző ad egy embernek egy olyan nevet, ami esetleg akár nem is tetszik, azért ugye találó, mert ugye ez a Kapa, hát tényleg a vékonysága. Tehát, és a Laci is mondta, hogy nem tiltakozik, abszolút ezzel nincs hívta.
5: Ha már Laci, akkor most Edvi Lászlóhoz fordulok. Itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sporttörténelem rendkívüli kiadásában a 92-szeres egykori válogatott labdarúgó Fazekas László haláláról beszélünk, aki 78 éves korában hosszantartó betegség után hunyt el. Az Újpest FC legendája, ahogy Turi Gábor előbb mondta, 9 bajnoki címet szerzett Újpesten, 3-szoros magyar gólkirály, egyszeres európai ezüstcipős és olimpiai aranyérmes. Hamarosan majd hallgathatunk egy beszélgetést az archívum segítségevel, Sima Lászlóék segítségével, méghozzá a 68-as olimpiai aranyéremről, sőt a legutóbbi, és egyben most már itt a magyar nyelv szabályának megfelelően az utolsó rádióinterjút 2024. októberi születésnapja után Novotny Zoltán készítette vele, 14:30-ig ezt is meghallgathatják. Laci, neked 1976 után, mint ha azt mondtad volna, hogy az akkor volt az első emléked.
8: Igen, nekem az első személyes emlékem az 1977-es Bolívia elleni világbajnoki selejtező volt. Nyilván felejthetetlen volt, mert én ugye nem Budapesten nőttem fel, Debrecenben nőttem fel, és először sikerült gimnazistaként feljutnom a Népstadionba, ugye akkor még így hívták, és a Bolívia elleni találkozón ugye Fazekas László kezdő volt, a 69. percig játszott, az egy fantasztikus csapat volt, azok kedvére, akik ugye nem tudják elhelyezni korban, a 78-as világbajnokságért kellett nekünk egy interkontinentális pótselejtezőt vívni.
5: Két meccset
8: volt, az első találkozót itthon, és mondom, abszolút stílszerű volt, hogy akkor tudtam először eljutni a Népstadionba a vidékről feljöve, külön vonatok jöttek föl, őrült hangulat volt.
5: Mert hogy a szovjeteket és a görögöket megelőzve jutottunk erre a pótselejtezőre.
8: Igen, ugye három fős csoportunkat megnyertük, és még játszani kellett egy plusz találkozót, a dél-amerikai harmadik és óriási szerencsénkre az nem Uruguay volt.
5: És Szovjetuniót az idő, tehát ugye, mint tudjuk, tehát az egy történelmi tett volt, hogy mi megvertük
8: őket. Meg is le kellett feküdni a szovjeteknek című poénokat is, amit annak én mondtam, hogy valószínűleg nem volt így. Szóval akkor láttam Fazekas Lászlót először személyesen, de hát előtte rengeteg emlékem kötődik hozzá, hiszen televízióban, amit lehetett látni, azt mindig megnéztem. Hirtelen most, amikor meghallottam halálhírét, egy gól ugrott be nekem, teljesen indiferens dolog, egy Pécs ellen játszott az Újpest csapata, meg tudom mondani, a végeredmény 3-0 lett egyébként, de olyan volt, hogy kapott hátulról egy indítást, és azt hiszem a Rap Imre voltak ott talán a Pécs Pécsnek a kapusa, aki nem volt egy alacsony ember, és valami egészen elképesztő mozdulata átemelte fölötte a labdát, a kapus ugye szembe jött, átemelte fölötte, túlment a kapuson, az a labda ragadt a lába, az is berúgta. Valószínűleg erre a gólra kevesen emlékezett, nekem úgy megragadt, hogy a tévében néztem ezt a bizonyos gólt. Mondom, egy indiferens találkozó, hiszen az Újpest klasszisokkal volt jobb, mint a Pécs csapat. Ez annyira érdekes volt ez, hogy így átemelte a kapus fölött, ragadt hozzá a labda, berúgta. Ez volt, ami... Aztán lefeledjük el, hogy 1974-ben Fazekas László Beck elődöntőt játszott. Ez valami egészen hihetetlen.
5: Újpesti Dózsa Bayern München.
8: Igen, tehát a Bajnokok Ligája elődjében a Beckben egy magyar csapat elődöntőt játszott, és a...
5: És nem 6-0-6-0 volt a Bayernnek.
8: És esetleg a Celticet kapja az Atletico Madridot a másik ágyba, akkor lehet, hogy döntős lett volna, de akkor meg mindenkor egyik legjobb csapata volt a Bayern. Igen, csak Fazekas László góljának köszönhetően itthon 1-1 lett az eredmény. Az első találkozó itt volt, ugye azt hiszem Torstenson góljával vezetett a Bayern München, és végül Fazekas László egy jobb oldali beadás után talált be, amely egyébként úgy érkezett, hogy Franz Beckenbauer lábai között jött el a labda.
5: Tehát ami szintén ott, ritkaság.
8: Azért ott lenni egy Fazekasnak is az várni, hogy esetleg Franz Beckenbauer lábai között eljön a labda, és úgy belőni. Ez is örökre megmaradt bennem. És hát nyilvánvalóan a sok-sok jelenet mellett, amit láttam televízióban, örökre megmaradt a 82-es világbajnokság, amikor a belgák elleni találkozón ugye őt taglózta le Jean-Marie Pfaff, hogy és akkor, ha akkor a szabályok értelmében kiállítja a belgák kapusát a játékvezető, és már a belgákon nem volt akkor több csere lehetőségük, tehát nem csak ember hátrányba lettek volna, hanem mezőnyjátékosra álltak van kapuba, akkor ugye a magyar válogatott ott lett volna a világbajnokságon a legjobb 12 között. Érdekes arra a VB-ről, mindenki a Batista Schumacher ütközetet mondja, pedig ez
5: igen,
8: legalább...
5: Igen, én is ezt mondtam, ez pedig legalább, magyar legalább, szempontból ez a kulcs.
8: Ez legalább olyan jelenet volt, ugyanazt követte el a Jean-Marie Pfaff, a belga válogatott kapus, a Fazekas László a szemben.
9: Akkor ma Belgiumban látszott egyébként, mint a Laci Antwerpben.
8: És állítólag szomszédok voltak, vagy egy utcában laktak.
5: A Pfaffa.
8: Igen, és nem egyszer mondták a Pfaff későbbiek során, hogy hát ő nagyon sportszerű volt a veled szemben, mert hát úgy sérült is okozhatta volna neked. Hát igen, sérült is okozhatta volna neked, letaglózta a Fazekas Lászlót, de aztán később állítólag jó barátok lettek, hát mondom, egy utcában laktak, és néha humorizált ezzel a Pfaff ezzel az ütközéssel kapcsolatban. Meg ezzel is ezzel emlék ugrik be nyilván. Egyébként sokat beszélgettem róla.
9: Bocsánat, a mai szabály szerint a Pfaffot ki kellett volna állítani.
5: Igen, azt is ezt mondta, hogy
8: szabályok szerint is ki kellett volna állítani.
5: Videóbíró nélkül egyből.
8: Akkori szabály szerint azonnal ki állítani, és akkor mondom, mezőjátékos került volna kapuba, mert nem volt több csere lehetőség akkor bár a belgáknak. Szóval rengeteg ilyen történet van, ami úgy hirtelen felugrik. Én sokat beszélgettem róla például Nagy Lászlóval, Fazekas Lászlóval. Érdekes, hogy ő például Fazéknak hívta folyamatosan, ugye szóba került az előben a becenév, hogy kapat. Ő mindig Fazéknak emlegette. Ezek szerint két beceneve is volt az öltözőben. Nagy Laci mindig...
9: Hát Csolymosi kettő az idősebb generáció, Nagy Laci pedig a fiatalabb generáció, úgyhogy ez nyilván érthető.
5: Ez is ritkaság, hogy valakinek két beceneve is
8: hát,
5: van.
8: Előfordul, nyilván, csak mondom, mindig Fazékként emlegette Nagy
9: László. Itt meccsekről beszélünk, ugye ez a 8-3-as meccsal ugye 5 gólt rúgott, és ezért kapta a 10-est. Én emlékszem még ez fiatal koromnak, ahogy Laci mondta itt, hogy ugye 77-ben volt először a Népstadionban, és egyébként a Népstadionban mutatkozott be a válogatottba Sós Károlynál 1969-ben, amikor nyertünk a csehszlovákok ellen 2-0, hogy ez azért érdekes, mert ugye ez a csehszlovákok ellen, ez aztán majd jönnek december 3-án a csehszlovákok Marseille-ben a harmadik mérkőzésen is 4-1-re nyernek, de senki nem gondolta volna, hogy azok után, hogy itt megverjük 2-0-ra a Névstadionban őket, és utána szerintem a Sós Károly az egyik legrosszabb szövetségkapitány volt, de nem akarom én most, mert a Laciról beszélünk, a kapáról. A lényeg az, hogy Kína visszavágon 3-1-re vezetett a magyar válogatott, tehát ha azt ott a meccset 3-2-re, vagy bárhogy megnyeri, akkor nincs a harmadik mérkőzés
5: Marseille-ben.
9: Tehát ez egy roppant fontos. Ráadásul úgy, hogy a fél időben 2-1-re vezettünk, szenzációsan játszott a magyar csapat, egyébként hozzáteszem Bene, Dunai 2, és a kapa rúgott egy gólt rögtön a második fél idő elején, és 3-1-re vezettünk. Hát ezt be kellett volna simán húzni, és akkor a Sós Károly lecserélte. De ez volt az a mérkőzés, amikor össze-vissza cserélt a Sós Károly. Most nem akarom...
5: Hát ez tényleg, nem is kell
9: de hát igen, ez
5: bántani,
9: egy nagyon elbaltázott. Én értem az egésznek a logikáját. Van egyfelől, lehet úgy is nézni, hogy 3-1-re vezetünk, akkor be kell vissza kell állni sündisznóba, hát lehet, hogy ma már nem ezt teszik a csapatok.
5: Bocsánat, Gábor, itt feldobtam egy magas labdát, ugye ha a magyar válogatott a Fazekas László 70-ben, 1970-ben és 74-ben is ott lehet a VB-n, hogy tudnánk befejezni ezt a mondatot? Hamarabb kijuthatott volna-e külföldre, más lett volna-e a pályafutása?
8: A kijutása az a fiatal kedvéért mondjuk el, hogy nem volt egyszerű. Tehát ugye Bálint László után, azt hiszem, ő volt a második, akit kiengedtek, de akkor azért nagyon komoly feltételek voltak. El kellett múlni 30 évesnek, kellett egy bizonyos válogatottsági szám, és ugye Bálint László...
9: Több mint 25 válogatottság kellett. Aztán ez fellazult, felpuhult, igen.
8: De az nagyon nehéz volt kijutni. De az biztos, hogy nagy bravúr volt, hogy ő másodiként tudott kijutni, mert Bálintot annak idején az Ajax hívta, akkor egyik legjobb csapat, aztán végül Brüsszben kötött ki még.
5: De ez ugye már 70-es évek
8: vége. Igen, a Kroll helyére hívta az Ajax a 70-es évek második felében, de Fazekas László már tényleg önerőből kapott egy lehetőséget, hogy azt mondták, hogy tényleg érdemei elismerése mellett óriási, amit letett a magyar sportasztalára, mind a válogatott, mind az újpesti Dózsa csapatában, és valószínűleg ez is egy hatalmas értékmérő, és valószínűleg ez is egy hatalmas értéke a Fazekas teljesítményének és a pályafutásának, hogy másodiként kapotta meg egy olyan korban ezt a lehetőséget, hát amikor nem lehetett külföldre menni, tehát nem lehetett szerződni magyar focistának külföldre.
9: És azt kell, hogy mondjam, igen, hogy ha lehet ezt mondani, úgymond önerőből, mert ugye az Újpest azért úgy közelebb állt a tűzhöz.
8: Tehát igen, a belügyi csapat.
9: Igen, tehát az újpesti játékosnak azt hiszem talán készbe is volt az útlevelük, erre nem mernék megesküdni, de a lényeg az, hogy a Laci önerőből hát egy marha jó játékos volt. Tehát
5: de milyen lehetett volna még a pályafutása, ha megvan a két világbajnokság, vagy legalább a 74-es?
9: Sima, úgy hát jobb csapatba kerül, mint az FC Antwerp, ez biztos. Akkoriban nem volt ez egy rossz csapat egyébként, csak
5: de biztos, ha már a Laci a korábbi háromszoros meggyőztes Ajaxot hozta szóba, tehát nem mindegy, hogy Antwerpen beigazolsz, vagy az Ajaxhoz.
9: Hát az nem lett volna mindegy, igen, tehát... Hirtelen ugye, most az Ajax kapcsán, igen, ugye a Bálint Laci neve fölmerült, előtt a Varga Zoltán játszott az Ajaxba, de nem váltotta meg a világot, aztán Fischer Pál, ugye, szintén ő is radista volt, ugye,
5: mint a 90-es években.
9: Igen, de hát ő sem tudott, hogy gyökeret ereszteni. Egyébként megmondom őszintén, most a Bálint Lacit leszámítva, mert ugye ez kvázi pletyka, nem? Hát lett volna, meg mi lett volna, ha. De ugye... Akaratilag talán, hogyha Vargát és a Fischert nézem, illetve a Fazekas Lacit, akkor a Fazekas az, aki szerintem, vagy hogy hívják ezt, mentálisan abszolút képes lett volna arra, hogy egy ilyen szintű csapatban, mint az Ajax helytálljon.
5: Azzal folytatjuk majd, hogy Fazekas László miért lett közönség kedvenc Antwerpenben, Belgiumban, de ígértem, hogy két archív beszélgetésünk van Simon László és az archívunk segítségével. Azt mondja, hogy az első az évszázad olimpiai aranyérmesei sorozatból Fazekas László így nyilatkozott Gadelcsi Jánosnak méghozzá az 1968-as olimpiai aranyéremről.
10: Legkedvesebb emlékem, hogy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
11: Hogyha valaki akkor már A válogatott volt, akkor ugye nem utazhatott az olimpiára.
10: Igen, pontosan erről van szó.
11: Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A válogatottban?
10: Az elsődleges az természetesen az A válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világ.
11: Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint lássél az olimpián.
10: Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobb szárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
11: Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, tehát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játék.
10: Az igazság az, hogy egy kicsit az emelbe vágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
11: Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
10: Igen.
11: De aztán Japán ellen már.
10: Igen, hát és ugye
11: az elődöntőben.
10: Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
11: Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, ez elég ritkos.
10: Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
11: Pedig hát ők vezettek még 1-0.
10: Igen, ők vezettek 1-0, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezetés. Ez az ellenfelet segíti, ők meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
11: Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
10: hát
11: vagy korábban?
10: Hát ilyenre játszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna. Már 9 már volt, de 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval... Ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért, az tényleg az szépen csillan.
11: Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
10: Nem. Hát azt hiszem, hogy a második fél időben estek főképpen a gólok, és hát...
11: 2-1 volt a szünetben.
10: Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
11: És a második fél idő végén még Juhászt is kiállították.
10: Biztos csak egy olyan
11: kicsit visszaadott
10: szépség vigasz, ugye a játékvezető részéről egy szépség tapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édeskeveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk vissza a repülőn, és mivel az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
6: 5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is! Juhász fejjelő tovább, Dunai elől el, megfelelő, gól!
5: Szepesi György közvetítette az 1968-as mexikói olimpiai aranyérmet labdarúgásban. Fazekas László gólját már mindketten sajnos az égi futballpályákon, hiszen ma 78 éves korában hosszontartó betegség után elhunyt az Újpest FC legendája Fazekas László, a korábbi 92-szeres válogatott labdarúgó. Őróla beszélgetünk, rá emlékezünk itt a Sport Történelemben, a Nemzeti Sportrádióban. Fazekas László az elmúlt években súlyos betegséggel küzdött, az izomsorvadással járó OLS-től szenvedett, már nem csak a lábát, de a kezét sem tudta használni. Hát hallottuk itt a 68-as érdekes olimpiai döntőt, de én meg ott hagytam abba, hogy akkor azzal is folytathatjuk, hogy például miért lett ő közönségkedvenc Belgiumban, mármint Fazekas László, ahol 4 évet húzott le.
7: Hát azért Belgiumban ritka, tehát egy roppantechnikás futballista volt, nem tudom, mint a Laci az előbb mondott valamit, én akartam ezt mondani, tehát elvileg jobb szélsőt játszott, de ugyanúgy tudott balra lőni, tehát megcsinálta azt, amit szoktak ugye a szélsők, hogy befelé húz, és ugye akkor már nem a jobb lábával, hogy a jobb szélőjön befelé, hanem ballal. Laci ugyanúgy meg tudta tűzni ballal. Abszolút kétlábas. De légtoppal le tudta venni a labdát fejmagasságból, mellmagasságból, tehát nem mellel. Lőtt paszt le tudott venni, azért akik futballoztak, azt tudják, hogy nem egyszerű történet azt lábfejjel levenni derékon felül. Tehát roppant technikás futballista volt, és azért Belgiumban nem legyünk őszinték, tehát ott azért az erőfutball dominált. És egy abszolút alázatos játékos volt. Na most ez párosított látványos technikás, de nagyon jól tudott cselezni. Nagyon gólérzékeny volt. Tehát beszéltünk itt a gólkirányságról, meg 5-5 rúgott a Fradinak, meg azon kívül is, tehát első meccsén nem tetted a Dorognak is. Még számára mondtam ezt a csehszlovák magyar meccset, ott is rúgott gólt kint, tehát abszolút gólérzékeny volt. Tehát egy olyan csatár volt, aki, hogy mondjam, tehát hirtelen azért nevettem el magam, mert ugye Dunai Antalra mondták azt, hogy csak gólt tudott lőni, és abszolút, hát ugye vannak azok a játékosok, akik gólt is tudnak lőni, és szenzációs futballisták. Van a góllövés képessége az egy különös érzék, de a Laci emeli rendkívül tudott futballozni, ez nagyon fontos.
5: Mondok neveket, Albert Florian, a Ferencváros és a magyar labdarúgás egyetlen aranylabdás focistája, sajnos ő is a égi futballpályákon, aztán Törőcsik András szintén, akire meg azt mondják, akik látták többször is, meg élőben, hogy messzi ezt lehet hasonlítani. Aztán még kit mondjak, Törőcsik, Albert, és akkor ugye hol helyezkedik el itt
7: hát
5: a nevek között?
7: Ha most a nagy játékos, Varga Zoltánt.
5: Varga Zoltánt, bocsánat, őt akartam, hogy miatta meg edzésekre is kimentek.
7: Hát most igen, az abszolút tehetséget nézzük, tehát a labdaérzék és a labdához való viszony, meg hogy bánsz a labdával, akkor én azt mondom, hogy ebben a tekintetben Varga Zoltán és Törőcsik, aki azok közül, akiket láttam, ők az elsők, de egyébként egy Albert szintű labdához való viszonya volt
9: a fazekasnak is, hogy, hogy ez milyen, hogy ezt rávilágítsak akkor egy mostani példával, aki látta a Manchester United Liverpool meccset, és emlékszik a Szoboszlai góljára, az Albert Florian nagyon sok ilyen gólt lőtt.
5: Amikor a bal alsóba lőtte, most
9: igen,
5: Szoboszlai.
9: Igen. Ha jól emlékszem, ballal rúgta a bal alsóba. Igen. Hogy megszerezték a labdát, talán ő szerezte meg, most nem ez a lényeg, tehát megszerezték a labdát, ment előre. Közben azért figyelte, lehetett látni, hogy fönn van a feje, fönn van a szeme, ez abszolút Albert. És a Fazekas is ilyen volt. Tehát figyelte, hogy mi a játék alakulása, és utána, amikor látta, hogy nincsen senki, megoldom én a helyzetet. Nem bombagolt őt, hanem jó helyezte. Tehát ezt akartam mondani, ez a régi fifikás magyar futball. Tehát ez az, ami jött Albertól, Fazekastól, meg ugye régebben azért nyilván a Puskásik időszakból. Egyébként a Fazekas Laci látta, tehát ezen a aranycsapaton nőtt fel tulajdonképpen, ugye a 47-es születésű, tehát ő kim volt a 7-1-es magyar-angolon is, látta a Puskást is játszani, és látta az Albertot. Az Albertot is testközelből, ugye, hát kvázi ellenfélként is, mert ugye a Flóri 69-ben sérült talán, igen, 69-ben sérült meg pont a dánok ellen Dániába.
5: Kopenhágában,
9: igen. Tehát abszolút, tehát én azt mondom, hogy a Fazekas átkötött a régi aranycsapattól a mai nagyon jó játékosok, és én most a Szoboszlait említettem, szerintem egy abszolút, hát azt hiszem, a hallgatók talán értik ezt az ívet, amit akarok mondani, hát nagyon oda tartozott, és hát tényleg ez a szerénység, mert ugye lehetett volna tényleg százszoros válogatott, és azt mondja, hogy nem, mer az a Bozsik. Tehát azért tudta magát hova helyezni itt a magyar labdarúgás térképére.
5: Egy ilyen tehetségű labdarúgó, ha nem Magyarországon születik, hanem Belgiumban, akkor nem kérdés, hogy az Ajaxig eljut?
9: Azért nem mondjuk a Belgiumot, mert most nem akarom bántani
5: akkor,
9: a belgákat.
5: Akkor Olaszországban.
9: Tehát általában rossz futballisták születnek, de... jó a képzés, igen.
12: Olasz se jó, meg a védők születtek.
9: Abszolút, nem.
5: De értitek, kérdés, hogy mire...
9: Abszolút, persze mindenképpen. Tehát nyilván a tehetségét nem hagyják, ezt a labdaérzéket, labda az való viszonyulását nem hagyják elhalni. Egyébként...
5: Laci, miért nem akartam azt kérdezni, hogy ha Münchenben a Bayern közelében születik.
9: A kondíciója volt egyébként, sokat tudott futni, és ugye nagyon sok olyan, nagyon sok szakember volt, aki nem akarta, hogy őt a jobb szélen, ugye kvázi jobbszélsőként elveszen a tudása, és ő játékmestert is játszott, beljebb jött tulajdonképpen a középpályára, amikor volt már ez a 4-3-3-as rendszer, akkor játszott rengeteget a középpályán.
5: Laci, mert beléd folytottam a szót?
12: Nem, csak azt akartam kérdezni tulajdonképpen a Gábortól, hogy helyén kezeltük mi Fazekas Lászlót, tehát említette ezt az ívet, hogy mely nagy futballistákat kötött össze. De helyén volt, tehát az, hogy 92-es válogatott, én mégis úgy éreztem, hogy tényleg egy Törőcsiket másképp kezeltünk, egy Albert Florián, Bene Ferencet másképp kezeltünk. Én kicsit úgy érzem, hogy talán az utókor kicsit olyan méltatlanul bánt a Fazekas László. Nem éreztette ezt a tudásához
9: én
12: képest?
9: Én ott érzek hiányt, hogy ő volt kint edző, ugye Belgiumban is, hogyha jól tudom, akkor az csapatával ugye, eléggé szép eredményeket ért el.
5: Az Antwerpen csapat, csak ugye volt az Asztál,
9: akkor volt ugye a egy idényben volt aztán ott, ahol futballozott a Royal FC Antwerptől 95-96 között, akkor, tehát itt 6-7 csapatnál volt, tehát és az a furcsa, hogy ugye az Újpesthez, mert az Újpest egy idő után, amikor ugye ő is abba hagyta, hát sokszor volt olyan állapotban, mint amikor most átvették, hogy az új tulajdonosok és Dárdai Pál sportigazgató. Én azon csodálkozom, hogy az Újpestben miért nem hívták vissza, hát hogyha valakit vissza lehetett, tehát ha meg lett volna a Kapocs, tehát hogyha a Kapocsot keresek a közönség, a játékosok és az Újpest szellemisége között, hát akkor kit hívok vissza, nem a Fazekas Lászlót. Én ezt egy óriási hibának tartom. Persze, lehet itt ugye nagy kérdés, hogy most az emberek mikor jönnek vissza, meg hogy... A Mésző visszahívta egyébként a válogatott mellé pályaedzőnek.
12: Igen, kevesen vissza, 94-95.
9: Igen, láttam is, az előre pályán edzettek, most hirtelen nem tudom, ki lett volna az ellenfél, meg kell nézni, nem érdekes. Igen, 94-ben, igen. De nem hívták vissza, ennyi. Nem jött
12: nagyon
9: vissza.
12: Érdekes. Fazekas László, most találtam egy idézetet, 2003-ban pont erről beszélt, 2003 fontos a dátum, azt mondja, hogy nem értem, hogy az FC Bayern Münchennél kialakult struktúra miért nem képes Magyarországon meghonosodni. Ha megnézem a bajorok bármelyik meccsét, akkor azt látom, hogy Beckenbauer mint elnök ül a díszpáholyban, Rummenigge mellett, aki elnökségi tag. A kispadon azt látom, hogy a kapusedző Sepp Maier mellett a menedzser Uli Hoeneß ül. Azt hiszem, otthon nem valósulhat meg ez a felállás, pedig az ezer sebből vérző magyar futballnak nagy szüksége lenne a hajdani sikeres játékosok tanácsaira. Ezt ugye 2003-ban mondta Fazekas László, akkor elég mélyen volt a magyar labdarúgáson, de pont rálíbel, amit a Gábor mond, hogy tényleg egy Újpestnek miért nem volt szüksége egy Fazekas Lászlóra, aki 9-szer lett bajnok, ez az Újpest az Európa egyik legjobb csapata volt 10 éven keresztül, és ennek meghatározó játékosa volt, ráadásul támadó poszton Fazekas László, úgyhogy igen.
5: És a válasz valószínűleg annyi, mert ez kultúra kérdése. Hiszen amit itt a Fazekas László idézetében benne van, hogy nem egy embert kell visszahozni, hanem fel kell építeni. Hát igen, nem úgy nem kinézek egyet, hogy XY, hanem az összessel foglalkozom és visszahozom.
9: Ha kitágítjuk ezt a dolgot egyébként, tehát nem csak a Bayernről, az újpesti dózsár, akkor is elgondolkozunk, akkor azért ugye tudjuk ezt, azért is engedték akkor már ki a válogatottság szám meg életkor függvényében a játékosokat. Ugye volt egy ilyen pozitív hátsó szándék, hogy ugye kint, mert azért már lehetett látni, hogy azért már kint egész, tehát kint már egy szakma a futball, hogy elsajátítják. Tehát tulajdonképpen kicsit úgy, én mindig ezt szoktam volt mondani, meg hát most is lehetne, hogy ugye a magyar futballisták, mint idegen légiósok kirajzottak a világ minden pontjára, és ugye ennek az lett volna, mint a célegények hazahozzák a tudást. És lehet, hogy hazahozzák a tudást, de most, ha itt mondok neveket, ugye itt van a Bálint esete, ő se nagyon, akkor ugye Müller Sándor, Burcsa Győző, Kovács Ervin, Diszl László, ott most a fiatalabb, ugye, mert ők fiatalabbak a Lacinál, utóbbi kettő mindig, tehát ők sem, tehát játszottak kín, itthon próbálkoztak, most itt a Burcsa, ugye hirtelen eszembe őt, ugye a Diszl László is, de tulajdonképpen az az áttörés, amit ezzel a légióskodással hazatérve a tudás átadása, tehát hogy mondjam, Magyarországon a magot termő talajba ültetni, hogy ilyen elcsépelt, de szép hasonlatot mondjak, ez nem sikerült. És egyébként, amikor a Laci ezt megérzte a Bayern Münchenre, az a véleményem egyébként, hogy ez Magyarországon nagyon sok csapatra most is áll. Az Újpest éppen talán kezd elrugaszkodni erről, tehát kezd talán visszatérni, hogy legyenek a gyökerei, vagy megtalálni a gyökereit.
5: Köszönöm szépen Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának és Edvi Lászlónak, hogy egy kicsit beszélhettünk a sajnos egy halálhír, egy tragikus hír kapcsán. Fazekas László, a korábbi 92-szeres válogatott labdarúgó, hosszantartó súlyos betegség után 78 éves korában ma elhunyt. Megerősítettek két korábbi klubja, az Újpesti Dózsa, valamint a Royal Antwerpen is közösségi oldalukon. Ígértem még egy beszélgetést itt a Nemzeti Sportrádióban. Novotny Zoltán beszélgetett Fazekas Lászlóval 2024. októberében. Ez volt az utolsó interjú, amit a rádiónknak adott.
1: Pacikám, 77. születésnapodon köszöntelek. Isten éltessen sokáig.
2: Jó, köszönöm szépen. Két hetes, amivel játszottam, a dresszem is mindig hetes volt. Ja.
1: Ez egy nagyon jó kapcsolat, a két hetes is, meg az, hogy a hetes dresszt viselted az Újpestben, a válogatottban.
2: Igen.
1: A Magyarországra érkező hírekből tudjuk, hogy te a könnyed mozgású, gólérzékeny Fazekas László, vagy ahogy hívtak, Kapa, vagy Fazék, izomsorvadásban szenvedsz, kerekességbe kényszerülsz. Beszélgetésünk előtt gyógytornász járt nálad. Tulajdonképpen hogy érzed magad? Hogy vagy?
2: Hát tulajdonképpen hál' Istennek nem fáj semmim, de hát ülök itt a székben, ülök ugye most jelen pillanatban is. Hát a feleségem segít engem, hál' Istennek, úgyhogy ja, valahogy megpróbáljuk a rosszból a jót kihozni.
1: Igen, és mennyire követed a labdarúgás eseményeit, mondjuk a legutóbbi magyar-holland 1-1-et, vagy a tegnapi magyar Bosnyák 2-0-at.
2: Hát nem nagyon tudom annyira követni, de azért tudok az eredményekről, és ugye majd minden héten a Dunai Antival beszélek, tőle is tudom, hogy hogy állnak a dolgok otthon. Most nagy meglepetésemre egyik újságírótól hallottam, hogy tervezik, hogy új stadiont építenek Újpesten, ugye, mert hát a belga elment, a MOL átvette a Újpestet, és hát ez egy tulajdonképpen ez egy jó hír, mert ez egy előrelépés a klub életében, úgyhogy örülök neki, hogyha jól mennek a dolgok Újpesten.
1: Gondolom, hogy az is jó hír, hogy az Újpest egyre jobban szerepel a magyar bajnokságban.
2: Hát persze, természetesen, ami minden, ami az Újpesttel összefügg, és pozitív, és jó irányba megy, annak én örülök, mert hát azért 21 év azért az nem semmi, lila-fehérbe, ugye, amit játszottam, és hát mindig is az volt a célkitűzés, hogy mindig előbbre lépni. Tehát mondjuk a bajnokság előtt az volt, ami mindig a célkitű, hogy vagy bajnoknak lenni, de a Fradit meg kell verni.
1: Hát igen, egyébként az Újpesttel 9-szeres magyar bajnok vagy, 408 bajnokin 251 gólt lőttél, háromszoros gólkirály vagy, és ugye mondtad, hogy a Fradit meg kell verni, hát bizonyára nagyon sokan telemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
2: Hát igen, az biztos, az ez egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, és az jó volt, amely megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és hát ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset, úgyhogy...
1: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
2: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
1: A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
2: Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktunk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyeskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
1: A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
2: A legszívesebben? Hát az igazság az, hogy már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaba volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik így bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de hát sajnos már megöregedtem, ugye közel vagyok a 80-hoz, már nem emlékszek úgy dolgokra.
13: Hát én nekem meg az jut az eszembe, hogy hát a te újpesti mérkőzéseid, meg válogatott mérkőzéseid legalább egy harmadát közvetítettem, és hirtelen éppen egy bázeli gól jut az eszembe, amikor 1-0-ra győztünk a te góloddal Svájcban, úgyhogy te az oldalvonal mellől máig nem lehet eldönteni, hogy beadni akartad a labdát, vagy túljárni a kapus eszén, de gólt lőttél, és azzal a góllal nyertünk.
2: Hát igen, emlékszem rá, mert akkor volt a Nésportban olyan rajz rólam, hogy én vagyok a Tell Vilmos, aki ugye a kapus fölött a labdát bejuttattam a hálóba, pedig hát ez, igazság szerint ez egy véletlen volt, de nagyon jól jött ki, mert ez egy fontos gól volt, és hát tényleg elég ritkaság, hogy egy kapus feje fölött valaki a labdát így be tudja emelni, ahogy ez nekem sikerült a svájciak ellen.
13: Favrében beszéltünk már Salvador, illetve világbajnokságról, meg belgák elleni meccsről, de tulajdonképpen világbajnokságról. A 82-es világbajnokságon Salvadornak gólt lőttél.
6: Szépen vándorol lábról, lábra a labda. Martostól kapja Fazekas. Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul. Mellette keresztbe fut Törőcsik. Fazekasnak helyet csinál. Fazekas, de gól! Szót pedig a góljától óriási kedvet kap. Barra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól! Fazekas többlete a jobb oldalról, de középen nyilasi fel, gól, gól, gól!
13: És egyébként érdekes az is, hogy olimpiai bajnok vagy, és 1968-ban Mexikóban is Salvadornak lőttél gólt. Nagyon büszke vagy arra az olimpiai aranyéremre, én úgy tudom.
2: Bevallom őszintén, hogy nem emlékszem rá a 68-as olimpián, hogy a Salvadornak gólt lőttem. A világbajnoki mérkőzésen, amikor megvertük őket, aztán 9 vagy 10-1-re, akkor rúgtam két gólt, és a egyiket a bal lábbal jó messziről, 20 méterről sikerült bevarnom a kapuba. Mexikói olimpián, nem emlékszem rá, hogy mert ott játszottunk több meccset, ugye, meg ki is voltunk emelve, mint aki előző olimpián is olimpiai bajnok volt. Ott emlékszek a döntő mérkőzésre a bulgárok ellen, amikor ugye 4-1-re nyertünk, és a közönség olyan elégedetlen volt, hogy bedobálta a párnákat a pályára, úgyhogy már nem is lehetett látni a füvet, annyi párna volt, amin ültek a nézők, mind bedobálták, hogy a nem tetszésüket kifejezve, hogy ez a mérkőzés nem tetszett nekik. De hát legyen az ő dolguk, mert nekünk ez nagyon nagy dolog volt, hogy olimpiai bajnokok lettünk.
13: És egyébként hol őrzöd az európai ezüst cipődet, amit 1980-ban kaptál 36 gólért?
2: Hát igen, akkor már ugye kijöttem Belgiumba, és akkor volt egy ünnepség a Lidóba, Párizsba megünnepelték, pont egy belga fiú volt, a Erwin Vandenberg, az volt a aranycipős, aki megnyerte előttem, valamelyik meccsen rúgott 5 gólt vagy mennyit, úgyhogy ezzel sikerült megelőzni engemet, de ott volt a Jean-Paul Belmondo is, hál' Istennek, úgyhogy jó társaság jött ott össze, és nem kellett egyáltalán szégyenkeznem, hogy második lettem, ugye, és a harmadik pedig len a osztrák Schachner nevű játékos lett, tehát ez egy abban az időben nagy dolog volt, és ennek köszönhetően az első 3 meccsen a belga bajnokságban nem rúgtam gólt. És jöttek az újságírók, hogy Hát hogy létezik ez, hogy mintha egyik legjobb gólövő Európában, és nem rúgtam még gólt, hát ez nem passzol össze. De hát persze akkor már tudtam, hogy nekem itten másképpen kell játszanom, mint otthon, mint Magyarországon, és ehhez kellett igazítani magamat, hogy ha te csatár vagy, akkor elvárják tőled azt, hogy gólt rúgjál. Tulajdonképpen büszke lehetek rá, hogy 33 évesen kimentem, és 35 éves koromban, 2 évre rá, az elnök azt mondja, hogy meg akarná hosszabbítani a szerződésemet még 2 évvel, tehát azért 37 éves korig játszani abba a nyugati bajnokságban azért nem volt akármilyen.
1: Hát életed több, mint felét nem Magyarországon, hanem Belgiumban, meg részben Spanyolországban élted. A régiek közül kivel tartod a kapcsolatot? Hát az egykori legendás Fazekas Görögs Bene Dunai 2 Zámbó csatársor, vagy a 9-szeres bajnok Újpesti Dózsa, vagy a magyar válogatott. Szóval a régiek közül kivel tartod a kapcsolatot?
2: Hát tulajdonképpen mindenkivel tartom a kapcsolatot, de én nem akarok senkinek problémát, nem akarom erőltetni magamat. Mondom, a Dunai Antival szoktam beszélni, a Bordély Latival beszéltem már többször. Én soha nem voltam egy nehéz ember, és nekem nem volt problémám semmelyik játékossal. Tehát ebből a szempontból mondhatom, hogy nincsen semmi akadálya annak, hogy bárkivel is találkozzak, bárkivel is beszéljek.
1: Lacikám, még egyszer minden jót kívánok neked 77. születésnapodon. Azt, hogy ne fájjon a lelked, ne fájjon a tested, legyen kifelemel, amikor elesel. Amit méznek érzel, EPV, ne váljék, kövessen a béke, mint jótékony árnyék.
5: A sporttörténelem adásában a 92-szeres korábbi válogatott labdarúgóra, Fazekas Lászlóra emlékeztünk, hiszen 78 éves korában hosszantartó súlyos betegség után ma elhunyt az Újpest FC legendája. 9-szeres bajnok volt az Újpesti Dózsával, 3-szoros magyar gólkirály, 1-szeres európai ezüstcipős, olimpiai aranyérmes Fazekas László, aki a labdarúgó világbajnokságon is ott volt. Például 1982-ben Salvadornak gólokat is szerzett. Köszönjük a figyelmet, Virányi Zsoltot hallották.
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora, a közös lista. Mint mindig, ezúttal is gondos, alapos előkészítés végén két vendéget hívtam játékra, hogy egy kijelölt témában felállítsa a maga rangsorát, de mint a helylakóban itt is csak egy maradhat a tízes listákból, így aztán a meghívottaknak össze kell dugniuk a fejüket és megegyezésre jutni. Az előző epizódban két kiváló futballkapus, Bogdán Ádám és Holzer Ádám állította sorba a 21. század 10 legjobb hálóőrét. Hallgasd meg a beszélgetést a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Most a valaha volt 10 legjobb magyar úszót szedi sorba. Risztov Éva, olimpiai bajnok úszó, a Sportreggel műsorvezetője.
3: Szia! Szia! Köszönöm a meghívást!
2: És Vásárhelyi Tamás, az Ennisport kommentátora. Hát mondhatjuk azt, hogy az úszás magyar hangja. Szia!
4: Sziasztok! Köszönöm szépen a megtisztelő felkonferálást!
2: Számítottatok-e erre a felállásra? Itt azért már a felvétel előtt egy picit belebonyolódtunk abba, beszélgettünk arról, hogy ti személyesen nem ismeritek egymást.
3: Én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna, de hogyha igen, akkor elnézést kérek, tehát hogy nem, szerintem mi nem találkoztunk. Őszinte leszek, én nem erre számítottam, mert hogy ugye felhívtál, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és akkor ketten meg kell beszélni, hogy szerintünk ki a top 10 úszó, és hát mondom, biztos behívsz egy úszót, és akkor vagy egy edzőt, vagy valahogy összeteszünk, de azt nem gondoltam volna, hogy egy szakkommentátorral fogjuk átbeszélni, ami szerintem nagyon jó ötlet.
4: Nekem is totális meglepetés, én tegnap írtam neked két nevet, hogy kire tippelek, de nem...
3: És ki volt az?
4: Nem trafáltam bele, nem tudom, hogy illendő elárulni, hogy kire gondoltam. Én Csurka Gergőre vagy Göbös Gáborra gondoltam, hogy a Göbi az MT-nek a szakújságírója, Csurka Gergőt pedig szerintem sokan ismerik az úszószövetségnek a... Hát, sajtós minden esemek, hát a vízilabdában is az elmúlt 20-25 évben benne volt, tehát teljesen képben van úszás és vízes sportok vonatkozásában.
2: Csak úgy, az a baj, hogy ők nagyjából ugyanabból a szemszögből nézik a sportot, és itt azért két teljesen más nézőpont találkozik, úgyhogy talán ezért egy izgalmas páros ez, hogy egy volt úszó, aki átélte azt, hogy mi is egy úszónak a feladata, milyen olimpiai dobogón állni, na meg egy olyan kommentátor, újságíró, aki meg egy teljesen más szemszögből figyeli a sportot, úgyhogy szerintem ezért izgalmas ez a páros, aztán majd kiderül, hogy mennyire tudtok együttműködni. Mind a kettőtök listáját ismerem már. Ti egymás listáját nem, az most fog kiderülni. Így előzetesen mit tippeltek, hogy hány azonosság van a két listán?
3: 5.
4: 7 vagy 8.
2: 6. Ami szerintem egy jó arány.
3: Jó, azért nagyon mellélőni nem lehetett.
2: Nem?
3: Szerintem nem.
2: Megvan az a 6 úszó, aki, vagy 5 úszó, aki fixen ott van minden listán?
4: Én bevallom, tegnap több kérdéskörben, több megfogalmazásban a Google-t, az AI-t, a mesterséges intelligenciát is megkérdeztem arról, hogy a magyar úszásban ki a 10 legjobb. Attól függ, hogy milyen jelzőt használtam, különböző listák jöttek ki, de nagyjából volt 5-6 név, ami minden listában, minden lekérdezésben benne volt. Szerintem itt is körülbelül az lesz az átfedés. Én nagyjából abban biztos voltam, hogy az első 3 név az szerintem ugyanaz lesz. Lehet, hogy más sorrendben, de szerintem az ugyanaz.
3: Nem
2: ugyanaz a 3 név.
3: Kettő ugyanaz, de szerintem alapvetően az úszók listájánál legyünk tisztább, az első kettő nem kérdés. Ha a kérdés valakinek, akkor valószínűleg nem ugyanazt a műsort néztük az elmúlt időszakban. Onnantól szerintem vannak kérdőjelek, több okból kifolyólag, mert én több esetben érzelmi alapon közelítettem meg.
2: Másrészt, ez majd látszik a listából.
3: Igen, mert ha most szakmai alapra helyezzük, a szakmai alapot bárki meg tudja csinálni. Tehát így van, AI-t megkérdezett, kinek van a legtöbb érme, kinek van a legtöbb aranya, csinál egy rangsorolást. Viszont, hogyha mögé nézünk az embernek, hogy mondjuk kinek mi az érték, akkor eltörpül néha az eredmény az értékek mögött. Tehát, hogy...
2: Érdekes. Az a legérdekesebb rész a szubjektivitás, a személyes élmények, az érzések, akár a szimpátia, mert itt jön akár a adott esetben a számításba ez is a szimpátia, ami szerintem az egészet az izgalmassá teszi, hogy nem csak az eredményeket nézitek. Na de hogy milyen szempontokat vettetek figyelembe, az majd szépen kiderül folyamatosan. Szerintem fogjunk úgy neki, hogy a 8 eltérést azt megbeszéljük, mert hogy az a 6 azonosság az nagyjából kijelöli az első 6 helyezettet szerintem, aztán majd a rangsorban úgy is lesz változás, de hogy a 8 eltérés kapcsán ugye azt a 4 további úszót kellene meghatározni, aki még közös nevező. Ami Évi listáján szerepel, de a Tamásén nem, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor és Rososzki Kristóf, és ami Tominál szerepel, de nálad nem, Hargitai András, Halmai Zoltán, Milák Kristóf és Risztó Éva.
3: Hát ti utóbbiről elég sokat tudnék mesélni nektek.
2: Nálad nem vetődött föl, hogy az első 10-ben ott legyél?
3: Hát nem, mert nagyképűnek tűnne.
2: Csak ezért?
3: Nem, hát egyébként, mikor jöttem ide, és a kollégáimmal beszéltem, és mondtam, hogy erről szól a műsor, akkor azt mondták, hogy tegyem be magad második helyre. És mondtam, hogy miért. Mondták, hogy ha már ide jössz, akkor csinálj műsort, és tedd magadat oda. Én nem teszem magamat semmilyen listára, én nem szeretném azt mondani, de ha belegondolunk, biztos, hogy felférnék, mert hogyha az egy aranyokat nézzük, és az egy aranyból indulunk ki, mert nem biztos, hogy mindenkinek bár lehet találni, meg akkor bronzére, meg tehát én nem tudom, az én listám nem feltétlenül csak az eredményesség kérdése, mert én abszolút érzelmi alapon is tettem bele embert. Ha eredményesség alapján kellene, akkor mindkettőnk listája ugyanolyan lenne.
2: Na Tomi, te miért tetted föl Évit?
4: Igen, ez nehéz az a megfogalmazás, amit mondtad, hogy a 10 legjobb magyar úszó, hogy a legjobb alatt mit értünk. A legjobb alatt értjük azt, hogy legeredményesebb, legsikeresebb, leghosszabb pályafutása volt, legnehezebb úton jutott föl a csúcsra, tehát sokféle megközelítés lehet, legtehetségesebb volt, legtöbb munkát fektette bele, tehát nagyjából nekem ezek cikáztak a fejemben, amikor ebben a kérdésben próbáltam dönteni. Meg próbáltam egy picit, ha már itt ugye Halmai Zoltán neve elhangzott, valamelyest olyan történelmi távlatba is helyezni, hogy ne csak feltétlenül azokat vegyük alapul, akiket láttunk, vagy akik a közelmúlt úszósztárjai, de így is nehéz volt azért. Nálam egy olyan 14-15 névnél volt körülbelül az a küszöb, amiről aztán le kellett húzogatnom, és így ilyen kiki meccsek mentek. Egyébként még Rózsa Norbert volt nálam, aki szintén még...
3: Ezért nagyon... sok mindenki lemaradt a listáról, azért legyünk őszintén.
4: Igen, kegyetlen ez a szabály, tehát hogy csak 10-et lehet választani, viszont a magyar úszósportnak az érdeme szerintem, hogy egyáltalán ebben a sorozatban fölvetődik az, hogy az úszás is téma legyen, és itt a 10 legjobb úszót keressük, úgyhogy ez mindenképpen a sportágnak az eredményesség, és kigyűjtöttem 23 olimpiai bajnok van egyébként úszásban, mármint 23 fő, és mellette 4 olyan versenyző, aki nem lett olimpiai bajnok, de világbajnoki címet gyűjtött. Tehát itt finoman szólva is mondjuk egy minimum 27 fős bázisról beszélünk.
2: És mindkettőtök listáján van olyan versenyző, aki nem olimpiai bajnok, de világbajnok, több érme van az olimpiákról, és hogy kik maradtak le olimpiai bajnokként mindkettőtök listájáról, néhány név: Kovács Ágnes, Hajós Alfréd, Szőke Katalin, Szabó József, Gyenge Valéria. Itt azért
4: mit fogunk majd kapni ezért, nem?
2: Csík Ferenc.
3: Majd vállalom a felelősséget.
4: Évi elviszi a balhét.
3: Elviszem.
4: Szerintem először egyezünk meg abban, hogy Évi legyen a rangsorban, vagy nem. Én föltettem 7. helyre. Uh-huh. Pont a...
3: Tehát nem dobogós.
4: Már rosszul indított, nem? Én pont a sztorik miatt, tehát szerintem egy átlag sportkedvelő számára az nagyon fontos, hogy ki milyen háttérrel, milyen történettel rendelkezik. Tehát rengeteg olimpiai bajnok van, mégis sokszor azokról emlékezünk, akinek valamilyen különleges útja, különleges pályája van a csúcs felé vezető úton, és én Évát ilyen szempontból egy külön ilyen példaképnek tartom, hiszen megéltem azt, amikor neked volt egy nagyon sikeres medencés úszós időszakod volt, amikor ez a motocross, meg minden egyéb visszavonulással, és utána jött egy ilyen kvázi második virágzás, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen nagy történet, amikor valaki egy úton megpróbál a csúcsra följutni, mondjuk a Mount Everestre, ott nem sikerül, és aztán talál egy másik utat, amikor meg tényleg sikerül, úgyhogy önmagában már ez a sztori is szerintem megéri azt, hogy a te pályafutásod az ilyen mintaként szolgáljon.
3: Legyen az, hogy ebben az esetben a Béla dönt. Egyrészt azért nem jó így, azért nem jó így, mert rendszeres, hogy ül itt olyan, akit bele kell tenni.
2: De ne, ezért izgalmas.
3: Jó, hát nézd, akkor tegyük bele. Nem leszek magam ellen.
2: Én figyelj, csak olimpiai bajnok vagy, van világbajnokságról 3 érmed, mindegyik ezüst, 2003 Barcelona.
3: De értem, és teljesen elfogadom, és nyilván én saját életemet élem, és saját magamat azért tudom hova helyezni. Nem gondolom, hogy... Ahogy mondjam, tudom, hogy arról beszélünk, hogy ki a 10 legjobb magyar úszó, de én azt is nézem, hogy ki az a 10 ember, akire érdemes felnézni. Uh-huh. Ki az a 10 ember, akit érdemes követni. Ha
2: rád?
3: Azt gondolom, egyébként szerintem, és nem minden szerénységtől eltekintve, te is tudod, itt dolgozom, nap mint nap bejövök. Alapvetően sok panaszt nem lehet rám mondani. Szerintem semmit. Nagyon jól csinálom a munkámat, de viccet félretéve, tehát, hogy én próbálom a civil életben is megállni a helyemet, próbálok értékes dolgokat teremteni, és szerintem az is nagyon fontos egy bajnoknál, hogy tudja a bajnoki attitűdöt tovább vinni, és segíteni másokon, és szerintem ez nagyon fontos. És én így is néztem ezt a listát, úgyhogy ha legyek, akkor legyek benne, ez nyilván nem az én döntésem, ha nem, azt is elfogadom, mert szerintem akár egy Milák Kristóf is elém kerülhetne, vagy éppen Széke Éva néni, mert lehet azt mondani, hogy nagy példa vagyok a gyerekek számára, talán majd, hogyha még idősebb leszek, vagy éppen már nem leszek az élők sorába, akkor maga a történetem értékes lesz, hogy van egy kislány vidékről, aki megálmodja, hogy olimpiai bajnok lesz, és háromszor körbeúszva a földet 27 évesen eléri a célját, és hogy nagyjából, ha valamit nem fognak róla mondani, hogy szépen úszott, és hogy és a legtehetségesebb és a legnagyobb adottságokkal rendelkezett, és genetikailag az úszásra teremtett, tehát ezek a szavak nem fognak vele bárkivel szembe jönni egy olyan 100 év múlva. De az, hogy a kitartás szorgalom bennem volt, ez nem kérdés.
4: Érdekes, amit mondasz egyébként, mert én ezt fontosnak tartom, hogy példaképként a mai világban nagyjából azok tudnak funkcionálni, akik valamilyen szempontból szerepelnek is. Tehát nekem szívfájdalmam volt éveken, évtizedeken keresztül Darnyi Tamás, a Legerszegi Krisztinával egyszerűen nem találkoztunk semmilyen fronton, úgyhogy külön öröm, hogy legalább az úszó nemzet program keretein belül ők visszacsatlakoztak kicsit a vérkeringésbe. Tehát hiába vannak egy hihetetlen magas polcon a magyar sportban, a magyar úszó sportban, egészen egyszerűen a hétköznapokban ők nem voltak jelen, tehát nem voltak egy olyan példaképp állíthatóak, ami mondjuk például mondjuk Kósubert, vagy Gyurta Dani, vagy éppen te vagy Éva.
3: Igen, de hát a Kósubertet még azért ne tegyük ide, mert szerintem még annyira fiatal, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Mármint az eredményét szeretném tekinteni, most arról beszéltünk, hogy ők nem szerepeltek. Egyrészt megértem, erről nagyon komoly vitáim vannak, akár itt a rádióban is, hogy ők miért nem. De ha példaképként kell nézni, akkor mindkettő ember a civil életben egy teljesen tisztességes, normális életet élnek, abban boldogok, megtalálták saját magukat, és ők azt szeretik. Viszont valahogy azt várjuk el tőlük, hogy ők jöjjenek és erről beszéljenek, de hogy gondoljunk bele, hogy 25-6 évvel ezelőtt nyert utoljára Egerszegi Krisztina. Tehát 26 évvel ezelőtt mi történt veled? Nehezen tudnád elmondani, hát, de ha megnézzük, hogy Darnyi Tamásnak úszóiskolája van 30 éve. 30 éve működtet egy olyan úszóiskolát.
2: Tehát akkor te elég nagy mértékben vetted figyelembe a civil életet is, a visszavonulás
3: hogy megmaradtak-e, és tudták-e tovább vinni azt, amik ők, és az, hogy a Tamás egyébként minden nap megtalálható például az úszodákban, hát ennél nagyobb példa nincs. Nem egy étteremben, nem egy kávézóban ül, hanem abban a létesítményben, ahol ő egyébként felkészült és elérte a sikereit.
2: Darnyi Tamásról és Egerszegi Krisztináról beszélünk majd még. Most térjünk vissza akkor a kiinduló pontra, és ha már...
4: Akkor az első pár arcot megnyertem, vehetjük úgy, nem?
2: Ha már a nyilvánosság előtti szereplés szóba került, akkor szerintem itt azt gondolom, hogy kössünk át Milák Kristófra. Egy aktív versenyző, és hasonló azért a személyisége Darnyi Tamáséhoz, vagy Egerszegi Krisztináéhoz, hogy ő sem szereti a rivalda fényt, nem szívesen éli az életét a média zajban. Ő viszont az eredményeit figyelembe véve nálad, Tomi, ott van a listán, Évinél kimaradt a 10-ből.
4: Nem feltétlenül csak az eredményei miatt, hogyha itt a legjobb úszót nézzük, akkor azt gondolom, hogyha a pusztán a, amit én látok, nyilván nem úszóként, úszó szakmailag, tehát hogy az a csomag, ami nála van, szerintem az, az nála egy olyan aduász, vagy olyan flös, ami a kezébe van, amivel mindenképpen a tízes listán kell szerepelnie. Az más kérdés, hogy ezzel a tehetséggel, ezzel az adottsággal ő mire megy és mihez kezd. Tehát ez nyilván egy másik témakör, de amint úszót, mint sport tehetséget nézzük, akkor nálam a tízes listán ott van.
3: Hát nyilván, hogyha azt nézzük, akkor behelyettesíthetjük abból a négyesből, ugye, akit nem érint, mondjuk Rasovszki Kristófot. És hogyha én őket, kettőket egymással szembe állítom, akkor szerintem most egy hallgató se kérdezi meg, hogy melyikre szavazok. Egyrészt Rasovszki Kristóf mindent megnyert, amit meg lehet ebben a sportágban, tehát nincs több, nem lehet többször, majd a következő 4 év múlva fogja újra tudni megnyerni valamit, amit kell. Én, hogyha őket állítanám egymással szembe, így a korszakokat, mert ugye itt azért van egy Hargitai, ugye azt hiszem meg még volt a...
2: Halmai.
3: Halmait, most a Halmait a Székely Évanénivel összehasonlítjuk körülbelül, tehát én így korban próbálnám összetenni. Akkor én nem azért nem szavaznék a Milák Kristófra, mert én nem tartom őt nagy úszónak, mert azért legyünk őszinték. Nekem kell elszámolni majd a bajnoktársaimmal, hogy miért nem tettem fel őket, nem nektek. Én Rasovszki Kristóf mellett tudnám.
4: Engem nem fognak megkínni az olimpiai bajnokok estjére, úgyhogy ott neked kell majd ezt kidomálni.
3: Nem is, ráadásul jövő héten lesz, úgyhogy remélem ez nem megy le addig a adásba. Nyilván óriási eredmény, amit a Milák Kristóf csinál, és óriási tehetség, de mindenkinek van egy listája. És nekem, hogyha a te listádon mondjuk van nyílt vízi úszó, én vagyok, de nekem Rasovszki Kristóf eredménye az a majdnem rajtcél, vagy rajtcél győzelem a Szajnában, vagy az előtte lévő olimpiákon, és a világ eseményeken mindent, EB, VB, olimpia, tehát hogy azt megnyerve, nekem nem kérdés, és picit nehezebbnek érzem a 10 kilométert, mint egy bármilyen medencés számot.
4: Megmutatom nektek a papírt, amin én írogattam tegnap. 3 név van pirossal bekarikázva, akik az utolsó pillanatban maradtak le a 10-ről. Rasónak a neve is ott szerepel, tehát nálam nagyon billeget, hogy benne.
2: Na és mennyire győzött meg Évi, gondolatban.
4: Be tudjam szuszakolni. Én általában ilyen kompromisszumkereső ember vagyok, úgyhogy velem olyan túl sokan vitatkozni nem tudtak. Ha már az előző pár arcot megnyertem, akkor most azt mondom, hogy engedek, és Éva 1-1.
2: Ezek szerint ott van a listán egyelőre Risztov Éva.
3: És
2: Rasovszki Kristóf.
3: De átjátok, akkor egy 8-10-es listán 2 nyílt vízúszó, és nézzük meg a statisztikát, hogy hány nyílt vízúszónk van. Menjünk tovább.
2: Egy picit akkor menjünk a múltba most már. Vladár Sándorral kezdjünk, mert hogy ő évi rangsorán ott van.
3: Hargitaival szerintem tegyük
2: így
3: szembe,
2: van,
3: nem?
2: Össze lehet tenni Hargitai Andrással. Annyi a különbség kettőjük között, hogy Vladár Sándor olimpiai bajnok, Hargitai nem.
3: Érveljünk még mellette?
4: Hargitai nyerte az első világbajnoki címet, 3-szoros világbajnok, Széchy Tamás korszaknak az első tanítványa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a korszakokat is meg kell tudnunk becsülni, hogy melyek azok az időszakok. Nyilván itt volt egy háború előtti időszak, ezzel a Csík, Halmai, Hajós, Bárány István időszaka volt a háború után egy nagyon sikeres 50-es évekbeli időszak, amikor főleg a női úszók hozták az eredményeket, és aztán hosszú csend.
3: Igen.
4: És ugye ebben a csendben volt ez a 70-es évek eleje, amikor Széchy Tamás csapata elkezdett eredményeket szállítani Hargitaival, Sorssal, Verasztóval, és erre tette fel a koronát Vladár Sándor, aki a 80-as olimpián, ugye Csík Ferenc után először tudott férfi számban olimpiai győzelmet hozni. Tehát egy nagyon jó időszaknak volt kvázi ő a beteljesítője azzal a moszkvai győzelmével.
2: És hát ha valakinek nagyon rosszul jött a 84-es Los Angeles-i játékok bolykottja, az talán ő. Moszkvában ugye olimpiai bajnok lett 260, és 84-ben lett volna talán a csúcson, mindössze 21 esztendősen. Nálad akkor egyértelmű, hogy Vladár Sándor?
3: Igen, több okból kifolyólag. Egyrészt nyilván az eredménye. Tehát az, hogy nagyon fiatalon ért el, és ugye amiről most beszéltünk, hogy a Széchy korszaknak megjött az első olimpiai aranya. Ha belegondolunk, akkor... óriási dolog, de hogyha az ő történetét megnézzük, akkor egy nagyon fiatalon kezdte el a pályafutását, és nagyon hamar jött a siker. Tehát, hogy összesen 17 éves volt, amikor ő olimpiai bajnok lett Moszkvában, és azért annak a kornak megélnie az olimpiai bajnoki címét, az sem lehetett egy könnyű eset. De utána, ha tovább megyünk, akkor egy nagyon tisztességes életet élő emberré vált, és belegondolunk, szerintem Magyarország egyik, hanem a legjobb állatorvosa. Ezt több okból is tudom neked mondani, mert hogy az én kutyám is hozzájár Marcipán. Utána pedig visszatért az úszósportba, és egyesületeket, vagy egyesületei voltak, most meg nem mondom, hogy annak a kornak mi volt az egyesület neve, de hogy visszajött az úszósportba, és próbált őket segíteni, és most jelenleg ugye azon kívül, hogy a nemzet sportolója, de a Magyar Úszószövetség elnöke. És amit ki kell emelnem nála, hogy visszahozta Egerszegi Krisztinát a úszósportba. Nézzük az eredményességet, akkor az, hogy Egerszegi Krisztina az úszó nemzet programban benne van, az az ő eredménye. Az, hogy ha a sportszeretők szeretnének Egerszegi Krisztinát, szeretnék látni, akkor az az ő eredménye. És én, mint Egerszegi Krisztina legnagyobb rajongója, vagy mondhatnám azt, hogy neki köszönhetem a karrieremet, hálás vagyok, hogy a magyar úszósportban a kicsi gyerekeket újra segíti.
2: Mennyire győzött meg Évi? Itt igazából ilyen nagyon hasonló karakterek, mind a
4: kettő Széchy, az elején itt is ott is, tehát ilyen szempontból nincs különbség. Vladár úrral én is szoktam találkozni, egy picit reszketek én is, hogyha őt esetleg kihagyjuk a listából, akkor legközelebb milyen készfogásra fog engem fogadni.
3: El tudom intézni.
4: Hargitai Andrással ritkábban találkozom, ugye szövetségi kapitány volt annak idején. Én egy dolgot írtam fel egyébként, ami nekem egy ilyen nagyon érdekes, és Hargitainak a tehetsége kapcsán egy fontos mondat volt. Széchy Tamás kérdezték arról még annak idején, hogy Hargitai és Darnyi között mi volt a különbség. Ugye az egyik világbajnokságon nyert 3 aranyérmet, a másik Darnyi Tamás pedig, akiről majd később beszélünk, 4-szeres olimpiai bajnok. És azt mondta erről Széchy Tamás, hogy semmi különbség nem volt kettő között úszástudás tekintve. Annyi változott, hogy Széchynek a szakmai tudása nőtt meg a 70-es évek eleje és a 80-as évek közepe között. Tehát, hogyha az a tudás, ami megvolt neki Darnyi idejében, Hargitai edzésekor is meglett volna, akkor lehet, hogy Hargitai András is hasonló szintű pályafutást tudott volna befutni. Tehát ilyen szempontból, hogyha most csak lecsupaszítjuk, hogy mint legjobb úszó, akkor ha az edzőjük azt mondja, hogy Hargitai és Darnyi között nincs különbség, nekem az meggyőző olyan szempontból, hogy akkor Hargitai András is úszó szakmailag volt akkora szintű úszó, mint adott esetben másfél évtizeddel később Darnyi Tamás. Tehát nekem ez talán, ami nem a saját véleményem, ez az, amit én így szakmailag hitelesnek el tudok fogadni, de itt tényleg most almát körtével hasonlítunk össze, vagy két kiváló almát egymással, nehéz ezt feloldani.
3: Béla, hogyha te választhatnál.
2: Én itt nem számítok, és hogy, én
3: de hogyha a két érrendszer közül nézed.
2: Mind a kettőt el tudom fogadni, és még arra is van lehetőség, hogy mind a ketten ott legyenek a 10-es listán. Tehát még két kiadóhely van, viszont ugye arra két kiadóhelyre még pályázik Székely Éva, Czene Attila és Halmai Zoltán is. Mivel itt patthelyzetet érzek, menjünk tovább a másik háromra.
4: Másfél-másfél sok nyelven szólva.
2: Székely Éva, mert hogy ő Évinél szerepel, ő is egy teljesen más korszak. Közvetlenül a második világháború után azért mégiscsak olimpiai bajnok lett, a saját korszakának talán az egyik legmeghatározóbb úszónője volt. A világbajnokságokról esetében csak azért nem beszélhetünk, mert akkor még nem rendeztek világbajnokságot, ugye az elsőt azt 1973-ban. Évi, nálad miért került oda Székely Éva a listára?
3: Hát mert hogyha valaki őszinte volt, és valaki kimondta azt, ami a szívén és a száján. Azt szerintem Székely Éva néni volt, és érdemes megnézni vele néhány interjút. Szóval nagyon bölcs volt. És mindaz, amit annak a kornak meg lehetett élni, azt ők mind megélték. Annak a háborús résznek, amikor a sportba menekültek, és hogy tudtak sportolni. És hogy mi ment keresztül az egész életútja. És nyilván írta a könyvet, hogy sírni csak a győztesnek szabad. És ugye azt elolvas most valaki, akkor úgy egy kicsit magába gondolva rájön, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nekik a sport az a kitörési lehetőség volt, a mencsvár. Gondoljunk bele, hát most minket nem érnek ilyen helyzetek, vagy persze mellettünk lévő országokban vannak, de amikor a háború után nem tudod, hogy mi történik a családoddal, vagy bármivel, és ott nem az a kérdés, hogy sportolsz-e, hanem azt, hogy életben maradsz-e, és abból pozitívan, és ilyen pozitív szemléletű ember, az eltörpül persze, hogy a olimpiai bajnok lett, hanem az, ahogyan az egész életet megélte. És én csodálom. Tényleg csodálom. Egyrésztről a lányát is, Gyarmati Andrát, másrésztről pedig azt az egészet, amit utána átadott annak a generációnak. Azt a bölcsességet, azt a tudást. És szerintem, hogyha a Komjádi úszodába elmennek az emberek, akkor arra biztos emlékeznek, hogy amikor Éva néni jött, és már nyugdíjas volt, és jött, és mesélt, és mondta, és jó volt a környezetében lenni.
4: Javasolnám, hogy bővítsük ki a top 10-et, top 15-re, mert igazából teljesen releváns szerintem mind a kettőnk megközelítése, mert Éva alapvetően, ahogy mondta is előzetesen, ő ugye érzelem szempontból közelíti meg. Te voltál ott ugye az úszodák világában az elmúlt 3 évtizedben, tehát te ezeket az úszodai érzéseket sokkal jobban át tudod adni, mint én, tehát én nyilván egy picit kívülállóként nézem a a sztorikat.
3: De a statisztika alapján nézed?
4: Nem feltétlenül, tehát nem csak az aranyérmeket néztem. Én mint így kicsit ilyen sportrajongó szemüvegen keresztül nézem, és nekem ezek a sztorik, egyébként én olvastam a Sírni csak a győztesnek szabad, és engem nagyon meghatott, amikor arról beszélt, vagy arról írt Székely Éva, hogy a háborús időben ő ugye lejárta, amikor blokád volt, nem lehetett kimenni az utcára, és a lépcsőházban futott föl le, pótolva ezzel az edzéseket. Tehát, hogy ez milyen fajta fanatizmus, meg ilyen jövőbelátás kellett, hogy az edzővel, Mestivel azt beszélték, hogy akkor legyen meg az edzés, mert olimpiát fogunk nyerni, amikor még háború volt, és akkor arról beszéltek, hogy majd valamikor olimpiát fog nyerni, amikor békeidő lesz, akkor meg fog nyerni az olimpiát, de azért most kell dolgozni, hogy ő 5-6-8 év múlva olimpiát tudjon nyerni.
3: Így van.
4: Úgyhogy ez tényleg ilyen kötelező olvasmány kéne, hogy legyen sokaknak manapság. Nem mondom, hogy másnak a rovására, de ezt a könyvet azért érdemes lenne. Aki mondjuk komolyan gondolja a sportot, az úszást, annak javaslom, hogy mindenki
3: olvassa. Nem csak az úszást, azt a felfogást, hogy háborúban, futsz a lépcsőházban, vagy belógtok az úszodába, vagy szóval nagyon sok olyan dolog van benne, hogy az ember azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb. És utána rájössz, hogy ez menti meg az életedet.
2: 1952-ben Helsinki-ben lett olimpiai bajnok Székely Éva, és 4 évvel később Melbourne-ben pedig ezüstérmes ugyanabban a számban, ugye 200 méteres mellúszásban. Akkor itt amit megint csak azt ugye, érzem, igen. Hogy igen, ezért lett pillangó kisasszony. Padhelyzet igazából továbbra is fennáll, megyünk akkor végig sorban, most következzen Cene Attila évilistájáról ismételten. Neki is egy nagyon emlékezetes olimpiai bajnoki címe van, a surranó pályáról, az egyesről, 1996 Atlanta, és hát hozzá is kapcsolódik egy olyan történet, azt hiszem, ha már a civil életet nagyon nagy mértékben figyelembe vette, akkor ő is olyan sportoló, aki példaként állítható mindenki elé.
3: Hát egyrészt ő biztos, mert sportállamtitkár is volt, illetve a diásportban is dolgozik, szabadidősportban is, tehát hogy nagyon komolyan dolgozik a jövő nemzedékén. De hogy Cene Attila, tehát, hogy megint a mögöttes történet, hogy van egy fiatal fiú Szegeden, ugye annak a kornak az volt a szépsége, hogy mindig ugye Budapest központú volt, ugye a Széchi Kisvacéra, és hogyha találtak tehetségeket, akkor lehetőséget adtak nekik, és őt megtalálták. És hogy ahogyan nyert, azt érdemes visszanézni. Tehát vannak győzelmek, talán a Zegerszeg Krisztina 88-as szöuli győzelme, és érdemes a surranó pályás Cene Attilását visszanézni. Tehát amikor senki nem számol vele, mert azzal a pályával nem számolnak.
4: Igen, nekem ez talán az utolsó olyan élmény volt, emlékszem, hogy Atlantában volt, tehát 96-ban időeltolódással mentek a versenyek, és én annak idején, amikor még ugye nem sportban dolgoztam fiatalként, néztem 0-24 órában az olimpiai közvetítéseket, és emlékszem, hogy Kovács Antal közvetítése volt olyan, amit utólag tudtam meg, hogy nyertünk egy aranyat, és a Cene Attilájé volt, amit másnap reggel tudtam meg, hogy lett egy aranyérmünk úszásban, és kérdeztem, hogy ki meg miben. Tehát, hogy az volt talán az utolsó, ami ilyen váratlanul jött be.
3: Igen,
4: nem számítottunk rá, és kevesen gondolták, hogy abból aranyérem látott az egyes pályáról, úgyhogy meg eleve nyilván nekem nagyon sok közvetítés megvan Vitrai Tamástól, ezek a 88-tól kezdődően az összes úszó aranyérem, tehát mindegyik olyan, hogy ilyen lútbőröztető a sztorival mögötte. Ha már érzelmi szállat emlegettél, akkor nekem is ez egy ilyen picit ilyen kurucos, magyaros győzelem, vagy csak azért is az egyes pályáról is odaverünk nekik, tehát ez így nagyon ilyen betyáros győzelem volt.
2: És akkor még egy úszó, Halmai Zoltán, egy teljesen más korszak, ő Tomi listáján szerepelt. Halmai Zoltán miért került nálad föl a top 10-be?
4: Akkor elkezdtem a listát írni, akkor nálam első körben Hajós Alfréd neve oda került, hogy neki biztos rajta kell lenni a listán, aztán elkezdtem egy picit mélyebben átmenni a dolgokon, és akkor gondolkoztam, hogy ebből a korszakból nyilván a 10-es listára nem férhet föl 10 név, vagy kettő sem, és azért döntöttem végül Halmai Zoltán mellett, mert Hajós Alfréd tulajdonképpen egy olyan srác volt, aki lehet, hogy rossz megfogalmazás, hogy jókor volt jó helyen. Tehát ő 18 évesen kint volt Athénban, amikor mi nem is tudtuk, hogy mi ez az olimpia, tehetséges úszó volt, arra az olimpiára kiment, a következő kettőre már nem ment ki, mert jogász hallgató volt, és inkább ezt a pályafutást helyezte előtérbe. Nyilván nem volt olyan szintű mezőn, de mégiscsak ő az első magyar olimpiai bajnok. Tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy tévés vetélkedőn föltennének 100 nevet, hogy válasz ki belőle olimpiai bajnokokat, valószínűleg az első 5 között választana őt az emberek jó része, mert beleívódott a köztudatunkba, hogy Hajós Alfréd nyerte az első nyári olimpiai bajnoki címet. De ami miatt Halmai mellett döntöttem, hogy ő ugye 3 olimpiáról gyűjtötte az érmét, és 7 érmet szerzett. Ez a 7 érem az egy olyan teljesítmény, amire manapság is azt mondanánk, és nagyon keveseknek van 7 olimpiai érmük, nem csak az úszók, de hogy unblock a teljes magyar sport történetében. Szóval nekem ő az, aki ebből a korszakból ezt a Ugye a magyar tempót nem ő találta ki, nem is Hajós Alfréd, hanem Gräfül Ödön nevű úszó találta fel a magyar tempót, ez a lábtempó nélküli gyakorlatilag karral úszás, ez volt az, amit aztán mind a ketten tökéletesítettek, és ezt vitte ő igazából itt 1900 és 1908 között tökére, és én úgy éreztem, hogy ha a magyar úszósport teljesét, egészét nézzük, akkor ebből a korszakból egy embernek mindenképpen a tízes listán kellene lennie.
2: Közös nevezőre kellene jutni, mert hogy van 6 versenyző még.
4: Én még mielőtt a közös nevezőt igen, megtalálnám, mindenképpen amit a politikai korrektség elhangzott, az én gondolkozásommal egyébként a paraúszók is előjöttek, tehát nagyon sok olyan név van, akiket föl tudnék sorolni.
3: Az egy másik tízes listán, ha megtennéd, ne hozd be, mert akkor gyakorlatilag felcsillant a szemem.
4: Jövő pénteken találkozunk.
3: Tehát, hogy nem még itt ülünk egy 2 órát, arról beszélgetünk, mert hogy felcsillant Béla szem, hogy áj, de jó.
4: Paraúszókat mindenképpen meg szerettem volna említeni, és én Mányoki Attila nevét hoznám föl, azért, mert ő is zalaegerszegi, mint ahol én származom, és hogyha itt a nyíltvízi úszásnál egy picit tovább megyünk, akkor nekem ő az a karakter, az a figura, aki talán volt itt a Nemzeti Sportrádióban is, és elég hosszas, ha jól emlékszem, volt valamilyen 4,5 órás podcast beszélgetés, egyszer kertészkedés közben végighallgattam, amilyen sztorikat mesélt erről a csatornaúszásokról, öböl átúszásokról, mindenféle versenyekről, szóval minden kalapom megemelem előtte, tehát itt szerettem volna, hogy az ő neve legalább elhangozom mindenképpen a műsorban, úgyhogy ő neki is helye lenne, itt mondjuk az extrém úszók tízes listájának az első 3 helyzete között biztos ott lenne.
2: És megígérem, hogy nem fogom kivágni ezt a részt, hogy ez benne marad mindenképpen.
4: Köszönöm.
2: 6 versenyző marad, 6 úszó, ahol 2-t kellene megtalálni valahogy mindenképpen közös nevezőnek. Milák Kristóf, Halmai Zoltán, Hargitai András, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor.
3: Egyen az, hogy választasz egyet te és egyet én.
4: Ugyanez volt a gondolatom.
2: Salamoni nagyon. Tessék, akkor Évi.
4: Akkor figyelj, csavarunk egyet. Te válasz az enyémből, és én a tiédből. Te hármadból.
3: Mondd a listád.
4: Hargitai, Milák, Halmai.
3: Jó, te válasz az enyémből.
2: Székely, Cene, Vladár.
4: Székely.
3: Milák.
2: Ezzel tehát a legjobb 10 mezőnye kialakult, a sorrendről viszont még nem döntött Risztov Éva és Vásárhelyi Tamás. Hamarosan folytatjuk.
5: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
2: A közös lista mai vendége az olimpiai bajnok úszó Risztov Éva és az M4 Sport kommentátora Vásárhelyi Tamás, én pedig Tóth Béla vagyok. A valaha volt 10 legjobb magyar úszó kilétére már fényderült, hosszas egyeztetések árán végül is Rasovszky Kristóf, Milák Kristóf, Székely Éva és Risztov Éva bekerült a legjobb 10-be, a sorrend az még kérdéses. Úgy döntöttetek, hogy most a legelejéről vágtok neki a rangsorolásnak, tehát az elsőtől kezdjük, mert hogy úgy szerintetek könnyebb, így aztán következzen az a 6 úszó, aki mindkettőtök listáján szerepelt. Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka, Darnyi Tamás, Cselászló, Gyurta Dániel és Kós Hubert.
3: Hát szerintem első kettőben nincs kérdés.
4: Nálad ez a sorrend, amit itt látok?
3: Uh-huh.
4: Akkor van kérdés. Nálam így van az első 3.
2: Mert hogy Tominál Hosszú Katinka a második, Egerszegi Krisztina mind a kettőtöknél első.
3: Jó, tehát akkor tisztázok. Egerszegi, Darnyi első 2. Ezt én így támogatom. Jó így?
2: Na,
3: vagy
2: Tomi,
3: te kitettél?
2: Nagyon
4: egy konkrét dolgokat kompromisszum morzsát teszek. Én Hosszú Katinkát tettem a második helyre.
2: Miért?
3: És miért? Darnyi Tamás. Ez engem is érdekelne.
4: Szerintem ő van olyan korszakossal, aki az elmúlt 15 évnek, hogy nem csak feltétlenül az olimpiai győzelmekkel, nem csak feltétlenül a 9 világbajnoki elsőségével, mert gyakorlatilag több világbajnoki aranya van, mint bárki másnak, gyakorlatilag 2-szer annyi, mint bárki másnak, 309 világkupa győzelem, és az ő esetében is egy olyan pályafutás, egy olyan sztori, ami... Nek volt egy megbicsaklás a londoni olimpián, amikor ugye Dave Szélo edző azt mondta neki, hogy ottani negyedik hely után, hogy menjen haza Budapestre és nyiss el egy szépségszalon. Tehát nála is volt egy hasonló szituáció, amikor ő befejezhette volna, visszavonulhatott volna, gondolkozhatott volna másban. Ő viszont csavart ezen egyet, és lett belőle egy olyan nemzetközi szintű márkanév, és én picit így lecsupaszítottam róla. Nyilván sok vita, meg szerződés széttépés, meg vitatkozás, meg tuszáp ügy, meg nem nyilatkozás, tehát sok olyan kis dísz lenne ezen a karácsonyfán, ami alapján azt lehetne mondani, hogy a magyar úszósportban néha megosztó személyiség, vagy vitát generál, de én azt gondolom, hogy ha lecsupaszítjuk arra, amit ő az úszósportban végigvitt, és az a fajta koncepcióváltás, az egészében végig lehet versenyezni, irgalmatlanul sok versennyel, sok edzéssel végigtolta ezt a 6-8 évet, gyakorlatilag 200 vegyesen 7 éven keresztül veretlen volt, ebben a korszakban is szerintem nem nagyon lehet belekötni. Tehát azt mondtuk, hogy mondjuk a 50-es években más volt nyerni, más nyerni manapság. Abban a korszakban, amikor Hosszú Katinka hozta a sikereit, az már a kőkemény profi élsport, amikor mindenki táplálékkiegészítőkkel, pszichológusokkal, edzőtáborokkal dolgozik. Tehát ez már egy ilyen irgalmatlan versenyhelyzet, és ebben tudott ő Iron Lady lenni. Szerintem nagyon kevés olyan magyar sportoló van, akinek nemzetközi szintű beceneve is van. Úgyhogy ezt talán megmutatja, hogy ő a nemzetközi úszósportban is el tudott jutni egy nagyon magas polcra. Úgyhogy nálam ő az első háromban mindenképpen benne van, tehát abból szerintem nem kéne engedni, hogy most Darnyi Tamást tesszük a második helyre elé, és azt mondjuk, hogy ez a Darnyi-Egerszegi generáció, amin én is fölnőttem, tehát én is ott voltam a szőuli, a barcelonai olimpiákat, így néztem a tévé előtt, és üvöltöttem, meg szurkoltam. Szerintem nem kérdés, hogy ők hárman vannak az első háromban, sorrendben lehet vitatkozni.
3: Nézd, ha a sporteredményét nézzük, akkor abszolút aláírom, amit mondtál. Én még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy, és az jutott eszem, hogy azt a kérdést tenném fel neked, hogyha két ember közül választhatnál, hogy kivel készítenél interjút, melyiket választanád. De olyat, ami mindenki beszél. Tehát nagyon fontos, hogy a Tamás nem szívesen nyilatkozik, de kapnánk egy olyan Darnyi Tamást, aki beszélne. Egyébként nagyon sokat beszél különben az életben.
4: A végső válaszom az Hosszú Katinka lenne, de Darnyi Tamást azért gondolkoznék el, mert róla nagyon keveset tudunk. Tehát ő pont, mert szóval talán Gulyás Lászlónak nyilatkozott legutóbb, amikor vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt, és akkor nagyon fölkaptam a fejemet, hogy ő 25 éven keresztül senkinek nem nyilatkozott. De ha lehetne Katinkával egy olyan beszélgetést folytatni, ahol viszont rá is azt mondjuk, hogy akkor mindenről őszintén beszél és mindent elmond, akkor az szerintem az olvasók meg a nézők szempontjából egy valószínűleg egy relevánsabb, vagy egy most kurrensebb és érdekesebb beszélgetés lenne, mint mondjuk arról beszélni Darnyi Tamás annak idején a 93-as Sheffield EB-n miért döntött úgy, hogy nem indul az egyik számában, miért vonult vissza ezt követően, miért gondolta olyan fontosnak, hogy mondjuk ő veretlen szeretne maradni nemzetközi porondon, vegyes úszásban. Szerintem mind a kettő érdekes beszélgetés lenne, de hogyha már választásra kértél, akkor én Katinkával beszélnék. Én gyűjtöm a fekete pontokat, Évánál már látom.
3: Nem gyűjtöd, én egyszerűen csak hallgatlak, akkor és abszolút támogatom minden ötletedet. Nyilván én azért nehéz, mert én érintett vagyok mindegyik őkkel szemben, és meg hát azért a gyerekkori példaképek azért teljesen más, mint egy szobatárs. Ugye nekem Katinka szobatársam volt, nekem teljesen más ez az egész történet. És
4: igen, én semleges vagyok, tehát én egyiküket sem ismerem olyan szempontból, nincs kötődésem.
3: Azt hozzá kell tenni, hogy bárkiről beszélünk, mindegyik egy nagyon jó ember. Tehát ezt hozzá kell tennem. Mindenfajta sallanggal, amit hallotok, vagy az nem olyan, nem minden olyan, de nyilván mi is egy kis közeg vagyunk, és megvédjük minden téren egymást. Szerintem azért ez ilyen téren mondhatjuk magunkról. Elfogadom.
4: Én azt mondanám, hogy...
3: Én azt hittem, hogy egyébként, hogy velem akartál volna interjút. Így az lett volna, hogy én kérdezek egyet, és azt mondod, hogy igazából velem.
4: Hízleg és belég annyi, hogy 7. helyre tettelek a listán. Behoztalak a köztudatba, behoztalak a top 10-be.
3: Nincs benne az olimpiai pontszerzőbe.
4: De várj, hogyha én nem hozlak be, akkor nem is beszélnénk rólad.
6: Az első három akkor megvan, úgy érzem. Itt a sorrend még az kérdéses.
3: Legyen Hosszú Katinka, Darnyi, én támogatom, de ezt azért tudni kell, hogy elmondom a Tamásnak. És onnantól kezdve az, hogy veled biztos, hogy nem beszél ezután, azt is tudom garantálni, de én alárendelem magam a szakmaiság, vagyis a felkészültségednek, szakmaiságodnak, hogy legyen az első három.
4: Ezt megígérem, hogyha Tamást annyira fölpaprikázzuk ezzel, hogy azt mondja, hogy mindenképpen szeretne egy interjút vállalni, mert szerintem a jobb interjúra lenne, akkor jöjjön be a sportrádióba.
3: Nem jön be.
6: Közös nevezőre visszatérve.
3: 1-3, igen, megvan.
6: Az első, mert róla szerintem beszéljünk hosszabban, Egerszegi Krisztina. Egyik őtöknél sem volt kérdés, hogy ő az első.
3: Azt kell tudni, hogy itt a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, a Sportreggelben szerkesztő kollega már egy tiltó listára tette nálam Egerszegi Krisztinát, tehát azt mondta, hogy egy héten egyszer lehet elmondani a nevét. Miután sokkal többet érdemelne. Tehát szerintem nem kérdés az ő esete a magyar sportban. A személyisége, a jelleme, amit alkotott, ahogyan alkotta, annak a kornak szerintem a legnagyobb alakja, ma is azt mondom, hogy emberileg az bármelyikünknél csodálatosabb olimpiai bajnok, és ahogyan azt az egészet kezeli, én nem tudnék rá semmiféle rosszat mondani, de hogy az egészet tudom mondani, hogy családanyaként is egy óriási alkotott 3 gyerekkel, az, hogy most az úszó nemzet programban képzeljük el azt, hogy minden héten több 100 kilométert autóznak Darnyi Tamással és Vladár Sándorral, és mennek olyan helyekre, ahol az úszást nem is ismerték. És beszél az emberekkel, beszél az oktatókkal, a gyerekekkel, a szülőkkel. Kiáll eléjük, mosolyog, fényképezhetik. Én azt gondolom, hogy az ő személye a magyar úszó sportban megkerülhetetlen, és mai napig azt mondom, hogy a legnagyobb példakép, és nem is érünk a nyomában.
4: Elég, ha annyit mondok, hogy 1996 Atlanta, amikor megnyerte egymás követő harmadik alkalommal a 200 méteres hátúszást, akkor Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke külön kérte, hogy ő adhassa át az aranyérmet Egerszegi Krisztinának. Szerintem ilyen komoly elismerés azért keveseknek adatik meg a magyar sportban. Ő az egyetlen, aki három különböző olimpián tudott nyerni, azon kevesek egyik a nemzetközi sportéletben, az úszásban, ugye Don Fraser mellett a másik, aki ugyanabban a számban háromszor nyert egymás után. Az a pályafutás, az az úszál kicsi lánytól kezdve, a szóli olimpiától kezdődően, Krisztina királynőig a Barcelona olimpia három aranyérmével, meg az atlantai csodás lezárással, ez tényleg egy olyan sikerkorszakban volt ő a magyar sportsztárja, amikor talán még a sportra mondhattuk azt, hogy az egész ország figyelte. Én emlékszem, hogy amikor Szóulban, Barcelonában, talán még Atlantában is néztem az olimpiát, akkor még ilyen 2-3 milliós nézettségek voltak egy olimpiai közvetítésben. Manapság már annyi minden megosztja a figyelmet, hogy szerintem a párizsi olimpia kapcsán sem volt ennyire egyértelmű és egyöntetű az, hogy az egész ország nézte. Sokan nézték, rengetegen nézték, komoly visszhangot kapott, de az, ami mondjuk a 80-as, 90-es években volt, amikor már a televízió úgy elterjedt, hogy mindenkinél volt, mindenki tévén nézte, rádión hallgatta, időeltolódással egybe, ők akkor, a magyar sport is akkor volt szerintem a csúcson, és ő ebben az időszakban volt a legnagyobb sportoló.
3: És szerintem egyet ne felejtsünk el. Neki köszönhetjük a hátralévő olimpiai bajnokaink eredményét. Hisz ha ő nincs, akkor biztos vagyok benne, hogy nincs Hosszú Katinka vagy Risto Éva és Kovács Ágnes. Tehát lányoknál nagyon meghatározó.
6: Nagyon jó, hogy megvan akkor a dobogó, Egerszegi Krisztina annak a tetején, Hosszú Katinka a második, harmadik pedig Darnyi Tamás. Innen megyünk tovább, és marad még három olyan versenyző, úszó, aki mind a kettőtök listáján egyaránt szerepelt, Cseh László, Gyurta Dániel és Kós Hubert. Kezdjük a kakuktojással, mert Cseh László ezek közül, aki nem olimpiai bajnok, de hát sem Kósnak, jó, Gyurta Dánielnek volt kortársa és pályatársa Michael Phelps, de nem mellúszásban. Cseh Lászlónak talán a egész pályafutása egyik legmeghatározóbb pontja, hogy Michael Phelpsnek volt ő a versenytársa. Annak ellenére azért egy nagyon eredményes úszó világbajnok, és hát a pekingi teljesítménye az talán egyedülálló a magyar úszósportban. Mind a kettőtök listáján szerepel, Tominál a negyedik, és Évinén is a negyedik.
3: Hát akkor marad.
4: Jó, hát szerintem ebben sincs nagyon vita, hogy Cseh László, ha már az egyik legnevesebb amerikai szakportál 2020 áprilisában a Covid időszak alatt megválasztotta őt, mint a legjobb soha olimpiát nem nyerő úszó, akkor ezzel szerintem mi sem tudunk vitatkozni. Szerintem igazi példakép Cseh Laci, aki tényleg két évtizeden keresztül végig tolta a pályafutását. Neki az a csúcsra érés bárhonnan is próbálta meg, amiről itt metaforaként beszéltünk, az ilyen értelemben az olimpián legalábbis nem adatott meg, de nyert két világbajnoki címet 10 év különbséggel. Itt megnéztem egyébként, az egész világon 4 vannak rajta kívül, akik 10 év különbséggel tudtak nagy világeseményt nyerni úszásban. Tehát egy olyan sportágban, ahol nagyjából ilyen 23-25 év között van a csúcs, és mondjuk 30 fölött maximum a sprinterek tudnak igazán jó eredményt elérni. Ez tényleg egy korszakos pályafutás. 112 országos bajnoki cím, ami rekord, és valószínűleg az is marad örökre.
3: Hát meg azt mondjuk, hogy 4 ezüst, 2 bronz olimpián.
4: És tegnap megnéztem direkt, hogy ha nem lett volna Phelps, akkor ez 3 arany, 3 ezüst.
3: Szerintem ezt nem így kell nézni. Szerintem azt, hogy egy korszakos alakja volt. 15 évig vitte a hátán a magyar úszósportot.
4: Tartotta az esernyőt, mert ez egy olyan időszakban volt,
3: amikor... Ez egy olyan időszakban volt, amikor iszonyat nehéz éveket élt az úszósport szerintem, vagy legalábbis nem azt értük, amit akartunk, vagy nem úgy jött össze annak a generációnak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de elképesztő. És lehet, hogy szerintem, ha megkérdezik az utca embereit, vagy megkérdezik az embereket Cseh Lászlóról, nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy nem olimpiai bajnok. Tehát az ország lacikája volt, és ezt ne felejtsük el, tehát, hogy mindenki várta, és szerintem, hogy csak legyen már meg, de ő nagyon szépen beszél erről egyébként, hogy ő megpróbálta, és ez neki nem okoz egyébként már annyira fájdalmat, sőt.
4: Igen, és azért keveseknek van olyan jelenetük, mint neki, Lacinak, azt hiszem kétszer is volt a tokiói olimpián, meg a budapesti világbajnokságon 22-ben, és az egyik rivális, amikor a döntőnek vége volt, oda ment hozzá, azt hiszem Cserlök Ló volt az egyik, aki Lacinak a kezét emelte a magasba, annak ellenére, hogy ugye nem ő nyerte az adott versenyt, de azért ritkán látni ilyen jellegű nemes cselekedetet, meg azt, hogy a riválisok ismerik előtt bajnokként, még ha nem is ő nyeri az adott versenyszámot. Tehát ezek ilyen szívmelengető pillanatok, és nálam Laci, mondom, nem, szerintem nem véletlenül van ennyire elől a rangsorban, úgyhogy teljes joggal teszünk ide.
6: A negyedik helyen tehát Cseh László, 4 olimpiai ezüstérme van, 2 bronzérme, és hát a 2 világbajnoki arany 2005 Montreal és 2015 Kazany 10 év különbséggel.
4: Ráadásul olyan számokban úszott, hogy ez a vegyes úszás, ami
3: az
4: embert próbáló, tehát még nem az, hogy most 50 meg 100 gyors, hanem ezeket a vegyes úszó számokat nyüstölte az idők végezetéig, és az a riói pillanat az tényleg parádés volt, ott voltam személyesen, amikor ugye hárman álltak a dobogon volt versenyben, Löklóval és Michael Phelps-el, az lehetett volna talán a non plus ultra, hogyha mondjuk nincs ez a szingapúri srác, aki megverte mindhármójukat, de nyilván ez egy másik sztori.
6: Maradt akkor az 5. és a 6. pozícióban Gyurta Dániel és Kós Hubert. Mind a ketten olimpiai bajnokok, Kós Hubert még jelenleg is aktív versenyző, tehát nála az még gyarapodhat, hogy hány olimpiai bajnoki címe van. Gyurta Dániel pedig a 2010-es évek környékén 200 méteres mellúszásban szinte verhetetlen volt, és az ő esetében ami számomra nagyon érdekes, hogy azzal a mellúszó technikával, amivel ő úszott, azzal igazából csak 200 méteren tudott érvényesülni, 100 méteren is próbálkozott, de ott igazán kiemelkedő teljesítményt nem tudott nyújtani, és hát valahányszor az ő neve előkerül, akkor én azt hallom, hogy olyan mellúszó technikával, amivel ő úszott, az a senki más. Mire illik itt emögött?
3: Hát a mellúszás az egy speciális úszás, nem? Tehát, hogyha megnézitek, akkor a pillangó úszók tudnak gyorsan úszni.
4: Nagy kedvenced volt, ugye?
3: Hát ez nem lehet haladni, tehát azt olyanoknak találták ki, mint Dani. De hogy a lényeg az, hogy a mellúszás egy speciális úszás, nem? És ott mindegyik versenyszem speciális. Tehát talán még az 50-100-at össze lehet valamennyire hozni, de a 100 és a 200 az... Tehát a 200 mell talán olyan nehéz szám, mint a 400 vegyes. És ha valaki jó 200-on, az nem feltétlenül jó 100 mellen is. Tehát, hogy persze most hozzáhasonlíthatnánk korszakokat, ugye Rózsa Norbiék is ott voltak, a Dani is ott volt, de addigra már annyira megerősödött ez a versenyszám, és annyira speciális volt a Dani is abból kifolyólag, hogy csak erre készült. Tehát ők nem is gondolták, hogy nagyobb lutri 100-on nyerni, mint felkészülni egy valódi 200 méteres mellúszásra. Úgyhogy ami nagyon nehéz ennek az úszásnemnek, hogyha megnézitek, akkor Egerszegi Krisztina is ugye indult vegyes úszásban, azon kívül, hogy hátúszó volt, Darnyi Tamás ugye vegyes úszó volt, Cselaci is, jó magam is. Tehát azért elég sok versenyszámot tudtunk úszni. A Dani esetében pedig, ha megnézzük világviszonylatban, ez az egy. Tehát, hogy azért nem nagyon szeretik ezt a mellúszást az emberek, vagy nem egy közkedvelt szám, mert csak egy esélyed van, vagyis ez a három versenyszámod. Még hogyha gyorsúszó vagy, akkor lehet, hogy pillén is fogsz tudni úszni, vagy itt van Leon Marchand az egyetlen, aki most bizonyítja azt a tényt, hogy nem a gyors vagy hátúszó az ugyanúgy tud mellen is úszni, tehát, hogy már annyira változik a világ, de annak a kornak ez abszolút így ki volt jelölve, hogy ha mellúszó vagy, akkor te nem nagyon fogsz tudni világviszonylatban más úszásnemben helytállni.
4: Érdekes, mert hogy a Gyurta Daninak is, hogyha jól emlékszem, még ilyen 13-14 éves évjárat csúcsai élnek 200 vegyesen, tehát ő is végigcsinálta ezt a vegyes úszó felkészülést, amivel nagyon sok magyar úszó kezdte
3: a pályafutását. Meg 1500 gyorsan is volt neki, tehát végigcsinálta, de a végére nem tudott fenntartani, mert annyira különbözik, amikor már minden testi, meg a testet kialakul, meg felkészül arra a speciális izomzatra, abból már nagyon nehéz.
4: Igen, és a Daninak is ugye van egy története, ha már itt a több út a csúcsra, vagy többféle úton lehet a csúcsra jutást megpróbálni, sztorit szóba hoztuk, neki volt 2004-ben, ugye 15 évesként, most megnéztem külön, 23. volt a 200 méteren az aténi olimpiát megelőzően, tehát senki nem számolt azzal, amikor döntőbe jusson, szerintem az is teljesen irreális volt, még a középdöntő volt nagyjából az elképzelés, ehhez képest ő úszta mind a két alkalommal a legjobb időt az előfutamban és a középdöntőben is. Emlékszem arra, hogy a másnap reggeli Nemzeti Sport úgy jelent meg a címlapján, hogy Gyurta Dániel ma aranyért úszik. És már akkor mondtam magamban, hogy én ezeket a címlapsztorikat nem szeretem, mert egy olyan sász nyakába akasztottuk azt, hogy ő már olimpiai címért úszik, akinek már a döntőbe jutás is óriási bravúr volt, és utána jött az ezüstérem, miután hát a szokásos reakciók, hogy hát aranyért úszik és ezüstérmes lett, akkor az nem egy kerek történet. Tehát ilyen szempontból egy nagyon nehéz csomagot kapott a hátára, ugye akkor kezdte a középiskolát ezt követően, hát volt egy nehezebb időszak, egy 2-3 év, amikor nem voltak talán olyan eredményei.
6: Egy csapásra belekerült a média sűrűjébe, tinibálványjá vált gyakorlatilag.

0: majd a végén Danit megverje, és Gyurta erre reagálva ott az első, talán 80 környékén megnyomta, hogy az első százon szerezzen annyi előnyt, tőle teljesen szokatlan módon. Szóval ezt így végigvinni, megcsinálni, világcsúccsal megnyerni az olimpiát, az tényleg még most is kiráz tőle a ideg, tehát nagyon durva volt ez a történet, hogy ezt így magába rendbe tudta rakni, rendezte az úszópályafutását, és mellé tett még három világbajnoki címet, szóval szerintem teljes joggal hoztok be ide a legjobb tízbe Danit.
1: És akkor beszéljünk még a másik úszóról, igazából az utolsóról, akiről még nem beszéltünk, Kós Hubert. Azért nehéz őt megítélni talán, a ti fejetekkel gondolkozva, mert hogy ő még aktív, és azért nagyon fiatal versenyző, előtte még jó néhány év van, és így ez alapján kellene most őt rangsorolni olyan versenyzőkkel, úszókkal szemben, akiknek már egy teljes pályafutás van a háta mögött.
2: Nehéz meghatározni és megfogalmazni. Szerintem ő neki azt kell megnézni, hogy mennyire sokat próbálkoztak, hogy csúcsra jusson, és hogy hogyan jutott oda, mert azért az ő történet. Tehát neki is van egy története. Az, hogy változtatni kell majd ezen a listán, mondjuk egy ilyen 4-5 év múlva, abban biztos vagyok.
1: Legyen úgy.
2: Tehát, hogy egyrészt maradj Béla, itt a Nemzeti Sportrádión, és mi is éljünk még addig. Tehát, hogy most igazából, hogy őt Gyurta Dani mögé vagy elé tesszük, az azért nehéz, mert hogy ő még itt van, és vele még történik valami, hogy biztos, hogy előrébb fog kerülni személyiségből kifolyólag, tehát egy nagyon-nagyon rendes neveltetésű, tényleg fiatal ember. Nem lehet rá semmi rosszat mondani, de hogy még a szerethetőség is benne van, tehát hogy én most azért tenném ötödikre, ugye ötödik vagy hatodik helyet nézünk?
1: Ötödik
2: most?
1: Vagy hatodik, de ide azt hiszem, hogy már a további négy versenyzőt is behozhatjuk.
2: De tehát én biztos, hogy úgy tenném, hogy ide tenném valahova előre, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt összehasonlítani a múlttal, tehát hogy az igazságtalanság. Az is igazságtalanság lenne, nem tennénk bele ebbe a listába, de azt semmiféleképpen nem mondom, hogy hátuljára tegyük, adjuk neki középső helyet, de hogy előrébb fog kerülni az élete hátralévő részében, az biztos.
0: Szerintem ez Hubinak motiváció. Ha most túl előre rakjuk, akkor nem lesz motivált már a folytatásban, mert valószínűleg...
2: Ha meghallgatja.
0: Biztos, hogy meg fogja hallgatni. Szerintem Hubinak abszolút helye van, és hogyha itt picit már az úszó szakmaiságot hoztuk be, én mondom, nem értek az úszáshoz, csak amit olvasok, meg látok. Tehát az a fajta víz alatti munka, meg kidelfinezés, amit ő hoz, itt az amerikai korszak óta, meg amit láttunk most tőle a világkupa sorozatban, szerintem az egy olyan képességkészlet, amivel nem tudom, hogy rendelkezett-e, Iva, talán te ezt jobban át tudod látni, hogy rendelkezett-e már magyar úszó mondjuk ilyen víz alatti...
2: Hosszú Katinka.
0: Munká, igen, Katinka. Tehát,
2: hogy ez... szerintem abszolút Hosszú Katinka ezt mind produkálja. Tehát, hogy őt nem lehet hátulra tenni.
1: Hát ez már csak az ötödik vagy a hatodik?
0: Nálam nyolcadik volt,
2: Én egy ötödiket megszavaznék. Tomi? Csak azért, mert hogy szavazzuk meg azt, hogy elébe, vagy Los Angelesben 2 arany. És akkor már nem kérdeznéd meg, hogy hova helyezed.
0: Azon gondolkoztam itt menet közben egyébként, hogy különböző korszakokat próbáljuk egymás mellé tenni, és valahogy minden időszakban megvan a nehézsége annak, hogy te csúcsra tudjál jutni. Ugye volt a eleinte mondjuk az, hogy egyáltalán mondjuk valaki sportolni tudjon a hajós halmaiére, aztán ugye volt ez a háborús időszak, akár a háború előtt gazdasági világválság, nehéz körülményekkel, nem voltak olyan uszodák, nem voltak olyan fürdőruhák se egyáltalán, nem voltak olyan edzésmódszerek. Háború után ugye voltak nehéz gazdasági körülmények, most az iszonyatos konkurencia arca, a Covid, tehát hogy minden korszakban megvan az akadály elegy, vagy akadály halmaz, ami a versenyzőt megakadályoz abban, hogy el tudjon jutni a legjobbak közé, és igazából ezt kell nekünk valamilyen szinten összehasonlítani, hogy most sokkal több verseny van, tehát hogyha valakit most nézünk a 2000-es évekből, van világkupa, Csőstül van, Európa-bajnokság, rövid
2: pályásebé. Volt egy év, amikor két világbajnokság volt, nem? Tehát mikor összehozták, igen, a Dohát, meg, vagy ott egy év eltérés.
0: Négy éven belül volt négy VB, tehát sokkal több címet tudsz nyerni, vagy amikor Darnyi Tamás úszott, hogy 86 után 91-ben volt a következő világbajnokság. Tehát lehet, hogy akkor is, hogyha lett volna egy ilyen négy év, négy világbajnokság, akkor Darnyi, nem tudom, 15-szörös világbajnok lenne. Tehát, hogy azért nehéz ezeket így összehasonlítani, és hogyha az emberek megnézik, hogy mondjuk valaki miért maradt ki, vagy miért került be, akkor mindenki mellett lehetne legitim érv, hogy neki is ott lenne helye. Tehát ez egy érdekes játék, de szerintem nagyon nehéz feladatot kaptunk így Ámblokévával közösen.
1: Egyelőre úsztok a mély vízben, tehát azt hiszem, hogy már amikor a lista fele megvan, akkor talán a könnyebb része jön, ötödik vagy a hatodik legyen, Hubi.
2: Öt.
1: Évi mondta, hogy öt.
0: Legyen.
1: És akkor Gyurta Dánielt megelőzte, mert hogy ő a hatodik, de itt most már azt mondom, hogy mind a öt hátralévő versenyzőt azt vonjuk be a játékba, tehát Gyurta Dániel, Risto Éva, Milák Kristóf, Székely Éva és Rosovszky Kristóf, őket kellene valahogy elhelyezni.

0: helyezni a 6. és a 10. között.
1: Évát pozícionáljuk be szerintem először, és akkor köré helyezzük el a többieket.
2: Higgyétek el, hogy ez a legkellemesebb.
0: Dominál a 7. vagy.
2: Támogatom.
1: Akkor Éva köré csoportosítsuk szépen egyek a többieket.
2: Ki mögött vagyok, Dani? Két nappal
0: előtt. Nem derült ki. Kós, Cseh, Dargi, Hosszú és Egerszegi mögött vagy, ez biztos. A 6. az még nem derült ki.
1: Hát ha már Éva nagyon dicsért a Székely Évenénit, akkor szerintem tegyük őt előre a rangsorban.
2: Legyen.
0: Megvan a 6. is.
1: Ezzel meg tudsz békélni, ugye?
2: Azért tudok megbékélni, mert ugye, ha megnézed a korszakokat, akkor nem jött be senki. Tehát ezért ez egy korosztály, mert egy korosztály nem, de megéltük, hívjuk így. A 6. ránk azért a média, tehát hogy azért, amit mondtál, hogy 80-es, 90-es években egy csatorna volt, azt nézte mindenki.
0: És akkor 8. helyezettet kellene találni. Rasovszky, Milák, Gyurta.
1: Hát itt földobhatnánk kockát Gyurta. Is szerintem.
0: Mondom, hogy Tominál ki a 8.
1: Nálam ki a 8. Kós Hubert. Igen. Volt nálam a 8.
2: Na jó, de hát előre ugrott. És ki volt az 5. Ugrott.
1: Milák Kristóf.
0: Igen.
2: Hát legyen.
0: Azok közül, akik még nincsenek a listán, Milák szerepelt a legelőrébb Tominál.
1: Akkor legyen Gyurta, Milák, Rasovszky, és ugye ketten még aktívak, Milák Kristóf, tételezzük fel, hogy ő még aktív, és Rasovszky Kristóf pedig abszolút aktív, úgyhogy legyenek ők akkor a 9.-10. helyen. Pici plusz motivációval nekik is.
2: Mert a Hubi se került előrébb.
1: Legyünk szigorúak.
2: Szerintem
1: akkor
2: legyen így. Én ezt támogatom. Támogatom, mert nekik még van esélyük, a Daninak már nincs.
0: És akkor ki a 9. közülük?
1: Milák Rasovszky.
0: Kialakult tehát a rangsor. Következzen a valaha volt 10 legjobb magyar úszó.
3: A 10. Rasovszky Kristóf. A 9. Milák Kristóf. A 8. Gyurta Dániel. A 7. Risztov Éva. A 6. Székely Éva. Az 5. Kós Hubert. A 4. helyen Cseh László, 3. Darnyi Tamás, 2. Hosszú Katinka, és az 1. a valaha volt legjobb magyar úszó, Egerszegi Krisztina.
0: Így most már a munka mögöttetek, milyen volt együttműködni?
2: Az a helyzet, hogy azt hozza mindig, amit az újságírókról én abszolút gondolok, hogy iszonyat nagy tudással rendelkeztek. Tehát, hogy nekem ez döbbenet, hogy olyan dolgokat tudtok, meg olyan dolgokat készítetek elő, ami mondjuk az én fejemben elő se fordulna. Mert hogy egyrészt, hogy tudom, tehát egy pici zsigerből vannak olyan történetek, nem biztos, hogy a Daninál vissza tudnám mondani az összes részt, de a legmeghatározó dolgoknál jelen is tudtam lenni. Tehát, hogy én abszolút azt látom, hogy a sportújságírók olyan felkészültséggel és olyan szakmai tudással vannak, hogy le a kalappa.
1: Majd szeretnék egy interjút Risto Vével készíteni, most meghoztad a kedvemet ahhoz, hogy beszélgessünk. Egyébként érdekes, mert én teljesen meglepődtem, nem gondoltam, hogy Éva lesz, tehát benne se volt a gondolatom, hogy esetleg, mert tudtam, hogy nyilván Nemzeti Sportrádióban vagy, de nem gondoltam, hogy
2: nyitott vagyok egy ilyenre?
1: Nem, hogy téged kért
2: Béla
1: fel a
2: Béla.
1: Abban biztos voltam, hogy te mindenben benne vagy, minden hülyeségben benne vagy, tehát ebben biztos voltam, úgyhogy picit olyan szempontból, én azt éreztem, hogy nekem én mondani, én kompromisszumkereső ember vagyok, tehát én gondoltam, hogy nekem nem lesz nehézség összeállítani. Éván időnként éreztem, hogy ő azért így az érzelmi megközelítésből kicsit feszült, tehát hogy neki azért az érzelmi dolgok nem mindig engedték át azt, hogy jó, akkor legyen, ne legyen. Úgyhogy, de szerintem így jó, hogyha volt egy ilyen megközelítés is, tehát mondanám azt, hogy kiegészítettük egymást. Én hoztam inkább az általam megszokott racionális ént, ő pedig inkább a személyes.
2: De lehet, hogyha te is érintett lennél, akkor te is tudnál máshogy gondolkodni. Sőt, szerintem biztos.
1: Hát én is érintett voltam, mert ugye Kós Hubertet közvetítettem, Milán Kristófot közvetítettem, a 80-as, 90-es évek sztárjait láttam, tehát előttem vannak ezek a győzelmek, meg ahogy néztem a televízióban, meg vannak a végszavak, amit a kommentátor kollégák mondtak, tehát ilyen értelemben is bevonódtam.
0: Most egyelőre viszont nagyon szépen köszönöm a részvételt Risto Évának és Vásárhelyi Tamásnak.
2: Köszönjük szépen.
0: A közös lista mostani epizódjában Risto Éva és Vásárhelyi Tamás szedte sorba minden idők 10 legjobb magyar úszóját. Ha szeretnéd, írd meg nekünk a te 10-es listádat az nsr@mtva.hu e-mail címre. Továbbá ne felejtsétek, hogy a beszélgetés bármikor meghallgatható a Spotify-on. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista legújabb epizódja. A közös lista a Nemzeti Sport Rádió egyetlen rangsoroló műsora, amelyben adásról adásra két vendég állít össze egy tízes listát egy megadott témában. A dolog különlegessége, hogy a meghívottak csak a felvétel előtt szembesülnek azzal, hogy kivel kell együttműködniük. Így történt ez az előző epizódban is, amelyben Nádas Bence és Újvári Máté szedte sorba a Formula 1 történetének 10 legjobb pilótáját. A beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr. Bogdán Ádám, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást!
2: És Holzer Ádám.
4: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
2: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, igaztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb tizet kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb tíz az vajon hogy néz ki?
3: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
4: Na, és azért leszek.
3: Nyilván. Hát, de szerintem erre tippelek, hogy 60, szerintem 6-ot el fogunk tudni találni a listáinkról.
2: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
3: Igen.
2: 7.
3: 7, 60-70, akkor.
4: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
2: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
4: De akkor ez nekem az utolsó 3 helyezettem.
2: Így van.
4: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van a te listádon.
2: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
3: Igen.
2: És ez ott van Ádámnál is. Te azt mondtad, hogy vannak még nálad
3: pócselejtezéseik. Hogy a Schmeichelt azt azért tettem ilyen zárójeles helyre, mert az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér az, a 21. században, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából...
2: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
3: Láttátok.
4: Igen, hát és meghatározó volt.
3: Hát igen,
4: így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valamiatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor haja, most mondom, hogy nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
3: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kát, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ebbe a, ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem. Tehát
4: mint kapus képzettség, lábbal való játék, bármi.
3: Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy, hogy ez nem csak erről szól, hanem, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt, ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
4: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó három igazából, akkor egyelőre a kérdés.
5: Van hét, amiben megegyeztetek,
4: mert az egy sorrendet kell állítanunk.
3: Jó.
4: Az, igen, az
3: jó, tehát akkor az a... Az a...
5: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a hét kapus. Onnantól kezdve van még hét másik. Jól számolom.
4: Ebből hármat kellene becsempészni.
5: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, Dehel. Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt már nem számolom.
4: Egy pillanatra.
5: Charlison, Ederson.
3: Jó, én a két brazilmet akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket, hogy a test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, úgy amikor én elmentem, meg a sérülésből is fölépültem, és akkor elmentem a Hibernianhez, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a BL döntőn a Kariusszal is elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és ez, az Ellison az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen tudom, csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod. Ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy 1-2-3 olyan év, amivel nem tudtak mit kezdeni, és az ittszervédéseknél szerintem Európában, vagy hát az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
4: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazilalistán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára. És ugye ez az időszak, amikor én gyerekként ott csüktem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78% gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, ami ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsének, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
5: És hármat védett,
4: igen,
5: ha jól
4: emlékszem. Igen, talán az egy, de lehet, hogy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
5: És szerintem lehet, azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítette.
4: Igen. És akkor még világbajnok is emellé, 2002-es keret tag volt, tehát azt gondolom, hogy mint kapus, és ő is az ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európába, akkor még inkább a Kán, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Andidát ezért tettem fel, már csak a 10. helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
3: Feltettem egy felkiáltó jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ez tehát már csak azért is, mert, bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt, hogy érdemes lenne megnézzenek a Milánnak a védelmét, vagy az egész
4: csapatot.
3: Abszolút, persze. Még nem mindegy, hát hogy milyen csapat, hogy a Csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami, nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheetet ugye a bajnokságba.
4: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit most pont az Arsenal-al próbálnak összevetni.
5: Igen, de hát most az Arsenal kettőt kapott. Volt egy Costa Curta, Nesta, Maldini, Caladze.
3: Igen.
5: Védelem, és ugye Gattuso, még...
4: Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Zédor.
3: És Ján Csodotti volt az edző, ugye.
4: Na, jó, hát ez jó, most egy kapust, nem volna semmit az
3: érdemekből. Meg nyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védelni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, nem is az Ellisont, én lehet, hogy az Ederson-t is ide kevertem, és már csak azért is, mert ugye beszéltünk arra, hogy személyes élmény, vagy akit láttál, hogy nekem az egyik ilyen brutálisan megdöbbentő élményem volt, az szinte az Anfield-en volt, amikor az Ederson először jött. BL meccsod, azt hiszem, ez bajnoki volt inkább, mert elég sokszor ilyen kiélezett párharc volt. Olyan hangulat volt az Anfield-en, hogy megmondom őszintén, hogyha én játszottam volna, akkor szerintem csukott szemmel rúgdosom ki a labdákat a mezőnybe, meg olyan letámadás, az abszolút csúcsa, ugye a Liverpool letámadás, ilyen szakadó eső, stb. És ez a srác, ez addig szerintem soha nem látott módon Angliába, átvette, megjátszotta. Az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta, még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldás, egyedül ő, és ezeket
4: és
3: megtalálta.
4: És a pályán volt.
3: És a pályán volt. És azon az Anfield-en én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, az egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivett, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Ellisonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem. Viszont ebbe a Manchester Citybe, azzal, hogy ők hármat, négy bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
4: Én hatot számoltam,
3: hogy valaki hatszoros angol bajnokot, az az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
5: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
4: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kisországból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnemesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát leginkább az, hogy egy olyan korszakos, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy ez Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra, már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját, tehát nem
3: érve. Oblak az Atletico Madrid Dibusz Dénese?
4: Mondhatni. Hát igen, tehát hogy ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradié mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi porondon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyi dolog van, 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahogy, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs is nagyon nagy hibát dob. Vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
5: Tehát az Atletico Madriddal sem.
3: Nem, és azt akarom mondani, hogy az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
4: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
5: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számítanak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Oblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
3: Nekem, igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
5: igen,
3: aki okay. Nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
5: És mindegyik döntőben ő védett.
3: Igen, yeah. És mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
4: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol volt legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokovic meg Nadal eredménysorát mellé tesszük, és most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elől a listáról, de én azért csempésztem ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, de hát azért is, mert Miha Blázsiccsal egyszer még beszéltünk is róla, ugye a válogatottban csapattársa volt.
5: A személyes szálak.
4: Igen, hogy a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk ki, mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista. Tehát kell legyenek, mint hogy nálad is Alissonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te saját bőrödön
5: tapasztaltál. Mennyire győzött meg?
3: Micsoda?
5: Hát Oblakkal a kapcsolatban.
3: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
4: Elengedem, nem el kell lenne ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alissont inkább fel kellett volna dobnom a listára.
5: Ádám behozta Navast vele kapcsolatban, 3-szoros BL győztes.
3: 3-szoros francia bajnok, 1-szeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye 1-szeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, hogy azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliában, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt szerintem
4: igen, meg az a Manchester, hagyni. Ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tag és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része, igen. Tehát hogy ő pont ott a Fergér a végében érkezett,
5: vele
4: és aztán...
5: még amiatt van egyszeres bajnok.
4: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
5: és hasonló eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
4: Igen, de azért ezt ne felejtsük el,
5: hogy világbajnok, igen.
4: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Kolomuánin, vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gilles már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majdnem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon 5-ször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10-en. Ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoportmeccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, miért a 14 meccsből azért 5-5 lehozott kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcseleszte, és akkor 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
3: De neked ő fönt van?
4: Nekem Joris fönt volt, Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott egy kétszeres világbajnok.
3: Bár ezt is sikerült nekik előtte világbajnokká tenni, meg
4: hát,
3: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
4: nézzük így,
3: hogy föl se került.
4: Bennem fel sem merült
3: egyébként. Fel sem merült, hogy ott tesszük.
4: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Barthez és Joris, az én szemem, hogy Joris többet láttam ugye Bartheznél.
3: Szóval akkor hogy állunk, mert lassan szerintem megvan a...
5: Most kellene 3 embert mondani.
4: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
5: Akkor Alisson.
4: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott, tehát a 7 mellé Alisson meg Dida megérkezett, és akkor a maradék 5-ből kellene egy, aki Ederson, Navas,
5: akkor van Loris,
4: de Loris Oblak az nem, tehát akkor maradt Ederson, Navas.
3: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
4: 10. helyen becsúszik.
3: Nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenham
4: mérésre. Megiszem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valakinek láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha De Gea-t meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB döntő pályára lépni egymás után, mindenkétszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az
3: és akkor egy,
4: ilyen nem, a, ilyen
3: és
4: nem
3: akkor
4: sokat láttunk.
3: És akkor, hát, és a Kán, inkább aki ugye VB döntő,
4: és akkor Kán vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük.
3: Nem lesz, akkor leszűkítettétek,
5: igen.
3: Kán vagy Loris.
4: Kán vagy Loris.
3: És akkor Ederson, az kivesszük.
4: Az kevés, hát azért
3: és túl sok lenne a három brazil.
4: Van egy szint.
3: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, öt, legjobb esetben második csapata volt Angliának, amikor azért a Kán egy, ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
4: VB legjobb játékosa. Csak fölköhögte a döntőn ezt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az egész menetel, és az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
3: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos, hát igen, csak akkor meg elmenjünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mint jobban hőbörög vagy üvölt.
4: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kánféle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel, vagy ha ugyanez még Lorisé lenne.
3: Amikor gyerekek voltunk, egy elvárás volt, hogy legyél olyan, mint a Kán, vagy a Schmeichel, és gyerek ki, és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenki, és szerintem a nagy része a gyerekeknek úgy állt, hogy most mi van?
4: Igen, de hogy én egyébként én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordibálni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kán egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani, ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, sőt.
3: Volt még egy sztori erről, aztán jutott, hogy Ben Amos, aki a Unitednak volt a neve, pont 8, ő is 88-as talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították amikor gyerek volt, és hogy így kell ki az volt a kapus edző, és azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki legyen.
4: És nekem rengeteg olyan kapus edző, meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvence, tehát nem egy kapus edzőm volt, akinek Oli Kán volt a kedvenc kapusa. Szóval, hogy mert ők az a korosztály volt.
5: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Káné volt? Tehát...
4: Egyébként igen, mert úgy fanatizáltak edzésen, hogy az a fajta fanatizálás, tehát ez a, én az Ancelotti féle csendes vezetés híve vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én ehhez az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kánt egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik, tehát hogy civilként szerintem ledobta magáról, lehet, hogy ez egy szerep volt, vagy
3: szerintem
4: hogy,
3: ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy
4: kapusnak. Igen, vagy hogy így kompenzált valamit.
3: Még Dénessel, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a
4: igen.
3: Az idol, vagy az a kép van a szurkoló, hogy a Szűcs Lajos mint kapus, ugye szintén ugye Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karakteret az elején ezt tőle meg kell szokni a szurkolóknak is őt, meg fordítva is. És
4: de ez egyébként házon belül is egy picit elvárás volt, mert most egy ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert ugye a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonónak azt mondta a kapusedző, hogy a Dénes ne verjék már össze, menjél te. És akkor jártam én boxedzésre, persze. És akkor jártam én úgy boxezésnek óta, és ez olyan, hogy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk,
3: de
4: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kán örökséget, mert hát nyilván...
3: Ő is teljesen más karakter.
4: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbántva a Lajos, de ha össze kéne raknunk mondjuk ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kán elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kán arról meg vitatkozunk, de hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kár nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
2: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A tizedik helyezetten még vitatkoztok, az vagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kahn, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a két brazil, Dida és Alisson. De az, hogy melyik a nyolcadik és melyik a kilencedik, ez még nem dőlt el.
4: Igazából. Én Didát feljebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én nálam a világbajnoki cím az a fociban, az nálam nagyon fontos, mint látszik a listában. Minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
2: Alisson még lehet, van még akár ideje.
4: Lehet, de ez a műsorban van.
2: Igen. Akkor nyolcadik Dida, kilencedik Alisson nálatok. A legjobb hétben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petrice, Peter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a hetedik?
4: Én nálam Schmeichel volt a hetedik, de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett, de arról kevesen veszünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrugást a 6. percben, tehát hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még hogy nem én kaptam, mert számon kértek
3: de érdekes,
4: volna.
3: Érdekes, ezek a kapusok, nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy atya úristen, mit csinálja.
4: És nem a fel, igen, és hogy felmegy a 90-ben még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt, tehát hogy Schmeichel nevé az valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én őt nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
3: Tehát a Strandról, vagy mit mondtam?
4: Nem a Strandról, de az anekdota így szól. És az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon, és a Fergusonnak az életrajzi kis dokusorozatában is ugye meg van említve, hogy kellett ő is a kirakóshoz, hogy kellett egy olyan kapus, hogy 91, jól emlékszem, 91-ben érkezett a Unitedhez, és talán 92 az első bajnoki cím, tehát vagy 93, ugye Fergie, meg tehát igen. A 86-tól 90-ig nem nyert bajnoki címet, tehát valahogy ő is kellett ahhoz, hogy az a Manchester, ami annyira jongot szerzett magának, azt szerintem Schmeichel lett az a Manchester, ami, és még ma is, amikor egy nagyon karcsú Manchestert látunk hétről hétre, még mindig azért nagyon sok embert megmozgat, pont azért, mert le lett rakva annak az alapja, ami ma már csalódást okoz, és abban ő vastagon benne volt. Meg szerintem azért olyan szint a zicservédésekben, meg a kisugár, szerintem kicsit forradalmasított egyébként a játékot, tehát ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ezelőtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, tehát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
3: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, nem akart nagyon rúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indul, hanem egyszerűen elsodort játékos a vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ ugye az olasz futballtól átvette az, hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abban, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt, meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom, és arroganc, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én azt mondtam egyébként, hogy én nem Man United drukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man Unitednak szurkoltam, meg az, én a nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelésű játékosokból és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcs és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból ez tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
4: Azt hittem Beatles-t mondasz.
3: Hát az igen, az egy kicsit van. De az hatása, hogy de hogy ez, én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
2: Nálad feljebb van.
3: Igen.
4: Jó, én most ide felírom magam, és melyen 7, és akkor Ádi, ne azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezünk meg valahol?
2: Majd valahol megegyeztek, igen.
4: De nálad akkor feljebb rakok.
2: És akkor nálad Casillas a 6.
4: Jó, akkor mindig belőlem indulunk ki nálam. Mi van, és akkor onnan, igen, nálam Casillas a 6. így van.
3: Ezekhez, egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy olyan Real Madridba, és BL-t nyerjen, és utána VB-t nyert, 2 EB-t nyert.
4: Egyik döntőn se kapott gólt.
3: Az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasított ezt a futballtnak a tagja. Igazából most közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár 6., de fú, nehéz.
4: Hát nehéz, nagyon nehéz. Tehát, itt tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
2: Hát világbajnok, kétszeres Európa-bajnok. Ugye,
4: és mindezt 4 éven
2: ez
4: belül.
2: Ez egy korszakos 8, spanyol 10, válogatottal 12. azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornát szinte senki.
4: Hát senki, 4 év alatt 3.
2: És a Real Madriddal is abból a szempontból oké, idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét, 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
4: De 2000-esen nem is lépett pályára,
3: igen,
4: ugye a 2002-es.
3: Csak gondolj bele abba, hogy ez a csapat, aki ilyen játékosokat tudott megvenni, az kapus meg bárkit megvehetett volna.
2: Ez meg saját nevelés volt.
4: Ott spóroltak.
3: Spanyol szabály.
2: És igazából csak egy
4: fiatal szabály.
2: Mourinho tudta kikezdeni ezt a válványt, ezt

0: csomó idő, és igen, jöttek az új dolgok,
1: azért nem túl elegáns megkérdezni, de valahogy, mintha az jönne le ezekből a régi interjúkból, ahol, vagy friss interjúkból, de amikor régi időkről beszélnek, és mondjuk az ő időszakáról, és Mourinho is, amikor erről beszélt, ugye azt mondta, hogy valahogy már nem volt elég éhes. A 14-es döntőn, persze megnyerte az ott a harmadik bajnokok ligája címűje 12 év után, de hatalmasat hibázott a döntőbe. 11-es pontra egy felperülő labdára elindult, Godin becsúsztatta, most a 94-ben nem egyenlít a Ramos, akkor, és utána hosszabbításban nem nyer a Real, akkor ugye nem így beszélünk, mert akkor lehet, hogy az az utolsó momentum vele kapcsolatban, hogy elment rajta a BL döntő. Egy nagyon jó Real Madridban volt tényleg, amit Ádi mond, jó szempont, hogy egy olyan meghatározó ember, akiért nem fizettek, egyszerűen felkerült a saját akadémiáról, és aztán 10 évig kirobbanthatatlan volt. De én sem a technikáját, sem a lábbal való játékát nem annyira kedveltem. Belém égett egy gól, amikor a Juventus 2-0-ra nyert 2008-ban a Bernabeu-ban, Del Piero 2-t rúgott, amikor az egész Bernabeu felállva tapsolt, amikor lecserélték, és ott egy olyan szabadrugás gólt rúgott neki, hogyha most azt bárhol megmutatod, hát döbbenet, hogy mi hogy állította fel a sorfalat. Tehát, hogy a Del Piero lábfeje legyenesen elrúgta a sorfal mellett, a Casillas a távolabbi sarokba, szóval tehát elképzelhetetlen. Tényleg ez egy 14 éves kisgyerek, ma feláll, nem tudom, mit történetett ott, és az
2: Európa... Hamar fölkölt a fejlődbe, nem tajtották meg mindent.
1: Lehet, és az Európa bajnoki győzelemnek az éve. Igen, tehát, hogy egyszerűen 2008. Nem tudom, valahogy ilyen olyan gyermetek hibákat azonosítok mindig, amikor rá gondolok, hogy hát az eredménysor mellettem van, én mondjuk a hatodik helynél feljebb, nem tudom, hát max lejjebb, hasmelyhel tolni szeretnénk.
2: Tehát toljuk a smelyhelyet följebb, és cseréljen a Casillas-szal.
1: Akkor 7-6 egyelőre, itt tartunk.
3: Igen, a
2: csak magamat előhozom egy picit, de csak egy mondatra, hogy ribak kesztyűbe védett a Casillas, és rajta kívül senki nem védett abban, kivétel én. Én abban mutatkoztam a fel, mert ugye a Ribak stadion volt a boltomban, és adtak ilyen Ribak kesztyűt.
1: Tényleg Jászkálájnán hol a listáról?
2: Egyébként gondolkoztam, hogy bedobom így poénba. Ő lehetne egy ilyen kulthíró, lokál kulthíró, meg akik egyébként szerintem, de ez egy másik lista lesz, akik nem értek el ennyit klubjukkal, de mondjuk bizonyos időszakokban, mondjuk a bajnokságukban a top 3-ba voltak, mint kapus.
3: Bár most elkanyarodtunk a beszélgetés fő fonalától, de hamarosan visszaterelem a két vendéget a közös listaállításhoz, hiszen Bogdán Ádám és Holzer Ádám állítja össze a 21. század 10 legjobb futballkapusát. Folytatjuk.
4: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fény derül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió egyetlen rangsoroló műsora, a közös lista. Én Tóth Béla vagyok. A mai vendégek Bogdán Ádám és Holzer Ádám. Ők rangsorolják a 21. század 10 legjobb futballkapusát.
5: Casillas, mert ha onnan indultunk, akkor ő a 7. helyre került, és akkor most Schmeichel ebben a pillanatban a 6. De hát még itt van 5 kapus a listán, és akár még cserélődhet a sorrend. Ádámnál 5. Thibaut Courtois.
2: Nincs nagyon rossz helyem. Én nekem csak egy személyes élmény, hogy volt egy csapattársam, aki a Burnley-be igazolt, Boltonból, és első Premier League meccs a Chelsea ellen volt Burnley-ben. És a kapu mögött ültem, pont a Courtois mögött, amikor Chelsea-be igazolt, és az a Burnley, az, ha valaki volt ott, az egy, tényleg a világ, most nem hallgatják Burnley-be, de a személy dombja. Tehát a stadion is, a környezet, egy ilyen bányászváros, ilyen...
1: Sean Dyche kedveli ezt.
2: Abszolút, ez a Sean Dyche típus, jönnek a beadások, szakad az eső, fú, tehát amit első mesél, aki a spanyol bajnokságból jön pont, amit nem akarsz, az ez. És képzeljétek el, hogy minden beadást lehúzott. Tehát ő nem öklözte el, mint sokan, amikor először mennek Angliába, fölugrott, lehúzta, kijött a 7 méterre, 8 méterre, lenyugtott, és az is egy ilyen megdöbbenés volt, hogy azt hitték, na, hogy teszteljük a hülye gyereket, aki jön Spanyolországból, és egyszer lehúzták rá, és ugye bajnokok is lettek abban a szezonban. Mert azóta meg ugye látjuk a Real Madriddal, hogy tulajdonképpen az első szezonját leszámítjuk, ami szerintem egyébként a lábba való játéknak a rákényszerítése volt nála, és az, hogy ő megtanulja azon a szinten, hogy valójában miről szól ez a lábba való játék, amiatt egy csomó hiba becsúszott neki kézben is, de onnantól kezdve viszont tehát a bajnokságok, a BL győzelmek, azt lényegében nem azt mondom, hogy csak neki, nyilván nem, de hogy nélküle a Real nem érte volna ezt az utóbbi időben, amit elért, az biztos.
1: Hát a két döntő az szerintem ékes példája, tehát a Liverpool elleni döntő az valami elképesztő, hát Klopp mondta most ebben,

0: rossz interjúban, hogy 3 BL döntőt játszott, és azt nyerték meg, amin a legrosszabb volt. Tehát, hogy a 2 legjobb döntőt, amin jól játszott a csapat, azt elvesztette.
1: Ne. Hát vagy most egyébként egy héttel ezelőtt ugye
2: a Liverpool ellen. De még a Dortmund ellen időntős 2024-ben.
0: Én szerintem létezik olyan, hogy egy kapus úgy tesz valami nagyon nagy dolgot, hogy nem is ér labdához, és ezt mondjuk tekinthető védésnek. Ebben az esetben talán nem, de szerintem sok mindenki előtt van a 20. perc körül ezen a Dortmund ellen döntő, amikor kiugratták Adeyemit, elhúzta mellette, és olyan szinten követte ez a nagy ember lábon, ment utána, hogy mire Adeyemi megtalálta azt a szöget, hogy lő, már Carvajal megmondta gólban, és levette a paszt. Tehát, hogy nem ért labdához, de abban a helyzetben, amit tudsz kapusként csinálni, hogy rákényszeríted arra a csatárt, hogy addig húzza kifele a labdát, míg valaki beér a vonalra, vagy egy nagyon-nagyon nehéz szögből kell lőni, ő, anélkül, hogy labdához ért volna, megtette ezt, és még ott volt egy nagyon nagy védése a meccsen az elején, és aztán ugye vége, hát nem tudom, 70. körül rúgta Carvajal az elsőt, tehát, hogy...
2: És úgy lett 2-0.
0: Vagy Vini rúgta
2: fejes
0: az elsőt?
2: Volt.
0: Vagy Carvajal volt a fejese. Igen, de hogy az is sokáig, és ott is, hát a Liverpool elleni döntő, az meg 9 védés, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy... Hát lehet az az öt, igen, ez...
1: Nagy ember, iszletesen gyorsan leér, szerintem ő ehhez a mérethez forradalmasította azt a fajta forradalmas, vagy nem tudom, iszletesen jól használja azt a technikát igazából, hogy a tulajdonképpen az ellenkező oldali lábával tol, és ér le, tulajdonképpen lép, valami sokszor lépés nélkül, ugye mindig azt hallottuk, hogy lépni kell, meg nem tudom, ő jó pozíciót igen. Vesz föl, és brutálisan gyorsan tud leérni, és nagyjából mindent elér, de ehhez kell az, hogy jó helyen álljon. Én szerintem ő ott van tudásra, eredményre, az 5. hely az most azt beszéltük, ugye? Azt szerintem az rendben van. Az korrekt, én most meg kellene gondolkozom, hogy mint maradjunk a tudásnál egyelőre, okay. És az ilyen kult hatások, meg ezeket majd még lehet, hogy följebb lehetünk.
2: Kurtoán még csak 33 éves, tehát a lista egyik legfiatalabbja, és ő még azért olyan klubnál van, ahol növelheti azért a sikerlistát tekintve, igen, Schmeichelnek már legfeljebb Kasper, de hát azt nem számítjuk bele, tehát egyelőre marad Kurtoán az 5. Ez azt jelenti, hogy jön a 4. pozícióban, megint csak Holzer Ádám listájából kiindulva, Petriče.
1: Nekem is ott van 4., azt hiszem, nem? Vagy 3. tettem talán, de nekem inkább csak
2: szerintem én negyedikre.
1: Válogatott teljesítményt azt nagyjából ki lehet venni, mert a csehek nem voltak olyan szinten, hogy sőt, hát még én játszottam ugye ellene, úgyhogy megvertük őket Prágában. A Gyurcsó el nem rúgta a gólt, aztán utolsó.
2: Barátságos meccsen.
1: Akkor
0: ennyi közös van cseh, meg köztem, mert Gyurcsó Ádi nekem is rúgott. Puskás szívében maximumatom, úgyhogy igen. Akkor ezt nem tudtam, de akkor ez igen. Így. Az a gól felértékelődik, már nem vagyok tőle vidám, de így egyre jobb.
1: Igen, és igazából itt a Premier League-be való teljesítmény az, ami egészen elképesztő, és főleg a clean sheet-eknek a száma persze amellett, hogy nyilván ez fakadt abból, hogy milyen kapus volt.
2: Neki elég volt 180 Premier League meccs ahhoz, hogy elérjen 100 mérkőzést, amikor nem kapott gólt.
1: 2004-es szezon, mert az, ami egészen elképesztő, hogy összesen kaptak
0: 15
1: gólt.
0: 15-öt kaptak, hát...
1: BL győztes Chelsea-ben van 494 meccse, 5-szörös FA Kupa győztes, 4-szeres angol bajnok. Megérdemli ott lenni a listán. Én azt gondolom, hogy önmagában, ha csak ezt az eredményességet nézzük, de azon gondolkozom, hogy például, hogyha most az angol bajnokságra szűkítjük ezt az egészet, szerintetek a Schmeichelnek a hatása, amellett, hogy a Schmeichel rengeteg bajnokságot nyert, meg nyert ő is BL-t, ugyanúgy, mint a cseh ugye egyet, nem volt ennyi clean sheet, nem tud elé kerülni? A cseh elé? És nyert egy Európa bajnokságot a dánokkal.
2: Petričével kapcsolatban még mindenképpen beszélünk arról, hogy ő a pályafutása jelentős részét fejvédőben védte végig, mert hogy 2006-ban egy Reading elleni mérkőzésen ütközött Stephen Hunt-tal, és nagyon komoly fejsérülést szenvedett. Egy ilyen ütközés jó néhány kapus esetében akár a karrier végét is jelentette volna.
1: Azt gondolom, hogy nekem volt az ilyen 3 agyrázkodásom, abból pont a 3. volt az, ami komolyabb volt, és ilyen hasonló volt, mint a Petriče. Nem hatásában, tehát nem tört be a koponyám, meg nem ilyet, de ugyanúgy a srác, ahogy be akar szúrni ugye a kezed meg a labda közé, vagy a labdát ahogy leteszi a lábát, és tovább megy a térd, ugye térdével, mint leteszi, avval üt fejbe. Tehát én is ott, én elájultam, meg utána nem is nagyon tudtam kijönni belőle, azt hittem, hogy már meg vagyok, aztán újra edzés után megint, ez volt a hibernénes időszakban, és utána nem is játszottam a második fél évben. Na, de ez az én részük, azt akarom mondani, hogy el sem tudom képzelni igazán, amikor egy olyan van, hogy te betörik a koponyád, sötét szobába vagy szerintem ott nála legalább 2 hétig, vagy még...
0: Még én is egy hétig voltam, már én is elájultam, meg nekem is hasonló volt, de nekem se tört be, meg semmi.